0: Újra mindenkié. Anyanyelve még mindig magyar. Határon túlélő újságírók műsora.
1: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót. A Kossuth Rádió kisebbségi magyar közösségekről szóló műsorát hallja, Anyanyelve még mindig magyar címmel. Rácz Vince a mikrofonnál. Mai adásunkban többek között a szlovák oktatási miniszter Tomáš Drucker magyar tanácsadójával hallhatnak beszélgetést, egyebek mellett arról, hogy mi várhat a helyi magyar tannyelvű kislétszámú iskolákra a hálózat optimalizáció, illetve szűkítés során. De szó lesz az interjúban arról is, mi következik a 15 éves diákok képességeit mérő PISA-tesztek nemrégiben ismertetett eredményeiből. Utóbbiak alapján, bár a tanulók az északi szomszédban matematikából az átlag felett teljesítettek, természettudományból pedig számottevőbb javulást mutattak, az olvasás, a szövegértés terén lemaradtak. Műsorunk második felében a nemzetközi kompetencia mérés erdélyi és vajdasági tanulságaival foglalkozunk, de hallhatnak majd a szélsőségek romániai előretöréséről is. Most azonban következzen a beígért interjú a pozsonyi iskolaügyi tárca vezetőjének tanácsadójával, Ravasz Ábellel, akit első körben arra kértem, értékelje a tesztek eredményét.
2: Én szerintem az elején nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a PISA tesztelés eredményeit először mutatták be közvetlenül Szlovákiában, ami egy fontos, úgy mondanám, hogy diplomáciai vagy szakmai diplomáciai eredmény, hogy az OECD úgy döntött, hogy pont Szlovákiát választja ki az egyik olyan országként, ahol ezeket az eredményeket bemutatja. Ez nem volt teljesen véletlen, hiszen egyrészt nagyon erős együttműködés van az Oktatási Minisztérium és az OECD között, másrészt pedig nagyon jók is voltak a szlovákiai eredmények, tehát jó környezetben, jó hangulatban szerették volna ők is bemutatni az adatokat. A szlovákiai adatok átlag környékére hozták fel az országot egy olyan időszakban, amikor egyébként az összátlag romló tendenciát mutatott Szlovákia a legtöbb mutatóban fölfelé haladt, ami nagyon pozitív fejlemény. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt években nagyrészt sikerült behozni a főbb készségeknek a terén azt a lemaradást, amit a szlovák oktatási rendszerben láttunk a környező államokkal szemben.
1: Több szempontot is kiemel az elemzés, de hát ami itt szembetűnő az az, hogy a tanulóknak majdnem 35%-a nem éri el az alapvető szövegértési szintet. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik diák voltak éppen nem tudja értelmezni azt, amit olvas. Na most alig, hanem ez az oktatási rendszernek az egyik legfontosabb kihívása. Mit kezdenek ezzel rendszer szinten?
2: Így van, az oktatási rendszernek az egyik legfontosabb kihívása, és azt lehet mondani, hogy az általánosan romló OECD tendenciák közül ez romlott a leginkább, tehát az összátlagot nézve, és itt lehet azt is elmondani, hogy Szlovákiának a legkevésbé sikerült megközelíteni az átlagot, nagyjából 13 pontnyi különbség van az átlag és a szlovák teljesítmény között. Talán erre úgy érdemes gondolni, hogy nagyjából 20 pont az egy tanévnyi anyag, tehát egy fél tanévnyi lemaradása van, egy fél évnyi lemaradása van a szlovákiai diákoknak nagyjából az OECD átlaghoz képest, ami nagyon sok. Azt is el lehet mondani, hogy ez koncentrálódik elsősorban azoknak a gyerekeknek az irányába, akik szociálisan hátrányos helyzetből érkeznek. Szlovákiának a valamennyire sikerült mérséke azt a különbséget, amit az iskolarendszerben a családi háttér okoz, de csak némileg még mindig azok közé, az országok közé tartozik, ahol ezt a leginkább determinálja, befolyásolja a családi háttér az iskolai teljesítményt, úgyhogy valószínűleg a legnagyobb kihívást pont ezeknek a rétegeknek, az innen érkező gyerekeknek a fölzárkóztatása jelenti. A másik nagy kihívást, és ez többször is elhangzott a rendezményen is, az pedig az új technológiáknak a megjelenése és elterjedése okozza, tehát most már a mesterséges intelligencia megjelent a gyerekeknél is, az iskolapadokban is, ugye Szlovákia korlátozta a mobiltelefon elérést elég radikális módon az elmúlt hónapokban, ami azt jelenti, hogy a gyerekek kisebb része jut hozzá mobiltelefonhoz, főleg az iskolában, az iskolán kívül természetesen mi ezt nem oldjuk. Terben van a szociális hálóknak a korlátozása, megoldása is, de mesterséges intelligenciát is valamilyen szinten kezelnünk kell, hiszen pontosan ez fogja a gyerekeket könnyen rávezetni arra, hogy olvasás helyett mondjuk a mesterséges intelligenciával konzultáljanak. Ugye azt is lehet látni, hogy most már itt is van egyfajta eltolódás, tehát a szöveges kommunikáció, az írásbeli kommunikációból az audio kommunikáció felé harad a mesterséges intelligencia is, tehát ez még jobban csökkenti a nyomást az olvasáson, és még nagyobb kihívást jelent az összes állam szempontjából, nem csak Szlovákia szempontjából.
1: Ahogy ön is említette, hát az átlagnál erősebb az összefüggés a szlovákiai tanulók társadalmi, gazdasági háttere és a teljesítményük között, magyarán, hogy a szociális háttér jelentős befolyást gyakorol a teljesítményre. Erre mi az oktatási minisztérium válasza?
2: Érdekes módon, ahogy a minisztérium a stratégiáiban, de mint egyébként a saját gondolkodásomban is, nem az általános iskoláknak a szintje az, ahol ezt a kérdést kezelni tudjuk, hanem elsősorban az óvodáztatásnak a szintje. Tehát azt látjuk, hogy a gyerekek jelentős része a szociálisan hátrányos háttérből már mire elér az általános iskolának a szintjére, mire belép az első évfolyamba, már olyan hátrányokkal küzd, amit később csak kompenzálni próbálunk. Ezért az elmúlt 10 évben Szlovákia nagyon intenzíven foglalkozott az óvodáztatással, azzal, hogy minden egyes gyerek eljusson az óvodába. Az 5 évesek 2021-től már kötelezően járnak óvodába, és most 27-28-ban 4 és 3 éves gyerekek is kötelezően fognak már óvodába járni. Megváltozott az óvodafinanszírozás, tehát fejpénzfinanszírozás van az óvodáinkban, ami szintén sokat segít abban, hogy elérhető hálózat legyen, és hatalmas mennyiségű pénz érkezett az óvodaépítési programokba. Ugye a PISA-ról azt érdemes tudni, hogy ez a gyerekeknek egy sokkal idősebb korosztályát fogja le, tehát mire az óvodáztatásnak a hatása beér a 15 éves gyerekeknek a PISA eredményeibe, az akár egy évtized múlva is lehet, ami egyszerre rossz hír, meg jó hír. A rossz hír az, hogy a mostani reformoknak a hatásait, egy részének a hatását, az óvodareformnak a hatását majd 10 év múlva tudjuk együtt megbeszélni. A jó hír ebben viszont az, hogy a következő 10 évben szerintem javuló eredmények várnak az országra, nem csak az óvodáztatás, hanem más oktatási reformok miatt is, amit egymás után több miniszter foganatosított. Tehát többen kérdezték tőlem a PISA konferencián is, hogy mit gondolok arról, hogy miért javulnak a szlovák eredmények ennyire radikálisan, és az volt a válaszom rá, hogy azért, mert ez nem egy miniszternek a munkája, hanem egy nagyon szerencsés konstelláció, ahol több egymást követő miniszter a legkülönbözőbb politikai irányzatokból, egy liberális miniszter, egy szociáldemokrata miniszter, egy progresszív miniszter, egy kereszténydemokrata miniszter, mindannyian hasonló irányú oktatáspolitikát vittek, ami egy erős stratégiai reform helyzetet teremtett elő, és szerintem ebből az ország profitálni fog, hogyha ne szaladjunk előre, de hogyha a parlamenti választások után olyan miniszter folytathatja a munkát majd az oktatási tárcán, aki képes erre továbbépíteni, rendben van, hozzáteszi a saját elkötelezettségét, munkáját, világnézetét, de nem tér ki a nagy stratégiai reformból, akkor a mostani PISA eredmények alapján azt látjuk, hogy föl tudunk zárkozni az átlaghoz, és lehet, hogy ezt meg is tudjuk haladni.
1: Azért tegyük hozzá, hogy például még visszakanyarodva a PISA eredményekhez, a matematika szintjén nyújtott teljesítményt az is befolyásolta, hogy az átlag nagyban visszaesett, tehát a bázishatást is ilyen szempontból figyelembe kell venni, amikor azt mondjuk, hogy nem zuhant akkor át a gyerekek teljesítménye.
2: Abszolút, de tehát a szlovák teljesítmény több esetben fölfele haladt, tehát több pontot értek el a gyerekek a PISA tesztelésben, mint korábban, miközben sajnos az általános PISA átlag minden egyes kategóriában lefele haladt. Tehát nem csak arról tudunk beszélni, hogy kevésbé romlott a szlovák helyzet, mint mondjuk a világ átlag, hanem kifejezett javulásról is tudunk beszélni, a legnagyobb mértékben a természettudományoknak a terén, de a matematikában is nagyon szépen teljesítettek, ahogy ön is említette, az olvasás, a szövegértés az, ahol a szlovák eredmények legkevésbé javultak, itt is kisebb volt a csökkenés, mint a világ átlag, de nem ez, amit szeretnék látni. Javulást szeretnék látni. Érdemes tényleg arra rámutatni, hogy az elmúlt talán évtizedben a PISA eredmények világszerte sajnos romló eredményt mutatnak, ami biztosan nem azt jelenti, hogy butább gyerekeink vannak. Azt sem jelenti, hogy kevésbé vannak fölkészülve a mai világnak a kihívásaira, hanem azt, hogy változik a világ körülöttünk, és más dolgokra fókuszálnak. Részben ez érthető, részben viszont kompenzálni kell. Az olvasás egy tipikus dolog, ahol nem lehet egyszerűen hagyni, hogy gyerekek ne értsék a szövegeket, hiszen ez utána számos fajta módon beéri őket az életben negatív módon.
1: Van-e valamiféle rálátása a szaktárcának arra, hogy a szlovákiai magyar diákok hogyan teljesítettek a PISA felmérésen?
2: Van, pontosabban lesz. Ebben a mintában, ahol jól emlékszem, 600 iskolát szólítottak meg a kollégák, itt vannak magyar iskolák is szép számmal, tehát ez egy reprezentatív minta, ahol tényleg megjelentek a magyar iskolák is, a magyar diákok is. Egyelőre még nem sikerült lejutni a kollégáknak az elemzőintézetünkben arra a szintre, arra a granularitásra, hogy a szlovákiai magyar iskolákról is tudjunk valamit mondani, de ide el fogunk jutni, és utána ezeket az adatokat publikálni fogjuk.
1: Folytatjuk a beszélgetést Rabasz Ábellel, a szlovák oktatási miniszter Tomás Drucker tanácsadójával. Ellépve most a PISA eredményektől, Szlovákiában nagy visszhangot váltott ki az a törvénycsomag, amely bevezetné a minimális osztálylétszámot, és megszabnák a diáklétszámot és az iskolák esetében. Nos, ez egyes értékelések szerint sok iskolát veszélybe sodorhat, akár még a szlovákiai magyar hálózat felét is. Biztos az, hogy ha egy iskola nagyobb, akkor az oktatás színvonala is magasabb vagy megfelelőbb?
2: Ez egyáltalán nem biztos, bár Szlovákiában sajnos van statisztikai összefüggés az iskola méret és az iskola teljesítmények között. Ez nem egy természeti törvény, tehát nem úgy van az világszerte, de egyébként Szlovákiában sem, hogy a nagyobb iskola jobb iskolát jelent, csak sajnos nálunk nagyon széttöredezett rendszer van, ahol egy része a kisiskoláknak tényleg nem képes adekvát minőségű oktatást nyújtani a gyerekeknek. Ebben vannak sajnos magyar iskolák is, de nagyrészt olyan iskolák vannak benne, ahol nagyon magas a roma gyerekek az aránya és kis létszámmal működnek, sok esetben tényleg ezek nagyon-nagyon gyenge teljesítményt tudnak nyújtani. Annyiban azért javítanám a felvetést, hogy nem most vezeti be a törvény a minimális osztálylétszámokat, ezek eddig is a törvényben voltak. A mostani változás főleg abban van, hogy elkezdjük ezeket a minimális létszámokat behajtani, úgymond az iskolákon. Változtak is, tehát följebb mentek több fölvel, de a fölváltozás nem az, hogy fölment a minimális osztálylétszám, hanem az, hogy erre van most egy behajtó, egy tulajdonképpen egy odafigyelő ellenőrző mechanizmus, amit a regionális iskolai hivatalok fognak végezni. A átlagos diákszámról beszélhetünk az egyes osztálytermekben, alsó tagozaton ez, tehát a két első ciklusban 15 fő per osztály, korábban ez 13 volt, és felső tagozaton ez pedig 18, korábban 15 volt. A nemzetiségi iskoláknak az esetében látjuk azt, hogy itt általánosan kisebb létszámmal működnek, főleg magyar iskolákról van szó, és ezért itt hárommal kisebb létszám minimum került meghatározásra, ez 12 fő az alsó tagozaton, és 15 fő a felső tagozaton. Azzal, hogy nem szólhat az iskolahálózatnak az optimalizációja csak a számokról, tehát hogyha ez egy számalapú optimalizáció, akkor ez a sok helyi történet, a helyi specialitások, a helyi sajátosságok, ezek nem kapnak megfelelő figyelmet, úgyhogy ez föltétlenül erősen jelen kell legyen a törvényben. Jelen van, tehát az eddigi úgynevezett méretkoefficiens helyett, amivel a kisiskolák tulajdonképpen méretkategóriánként kaptak extra támogatást a minisztériumtól. Most egyéni tárgyalásokra lesz ez bocsájtva az egyes iskolákkal, és itt kerül beállításra az, hogy milyen szintű extra támogatást tudnak kapni, ami az iskoláknak a minőségétől, az iskoláknak az egyediségétől fog múlni. Nyilván egy olyan helyszínen, és most gondolok is egy iskolára Közép-Szlovákiában, de nem akarom megnevezni, ahol 15 kilométeres körzetben nincsen másik magyar iskola, de közben vannak magyar gyerekek. Na, itt például egyáltalán nem nézném azt, hogy hány fős ez az iskola, hiszen annyi gyerek jár oda, hány szülő azt a döntést hozza, hogy magyar iskolába adja a gyereket. Tipikus példa az egyházi iskoláknak a kérdése, de az, hogy egy református iskolába vagy egy evangélikus iskolába hány szülő adja a gyerekét, az a szülőknek a döntése, és ez egyébként alkotmányos jog, ugye nemzeti kisebbségek, mint a vallási csoportok esetében, hogy saját iskolákat működtessenek, törvény és alkotmányos jogokról beszélünk, tehát itt a létszám nem lehet a fő kritérium. De hogy mondjak egy másik helyzetet is, ha van két iskolánk egy utcán, és mind a kettő nagyon kis létszámmal működik azonos tanítási nyelven, ezeket nem finanszírozhatjuk tovább ugyanabban a mértékben, mint eddig, egyszerűen ez egy pazarló dolog. Úgyhogy meg kell találni a helyes egyensúlyt, a törvény csak az alapkereteket állítja be, a helyi döntéseket utána az önkormányzatok fogják hozni, a minisztérium nem zár be egyetlen iskolát sem, úgy, hogy eddig sem zárt be egyetlen iskolát sem.
1: Félő, hogy a helyi magyar iskola megszűnésével hát a helyi magyar kultúra is eltűnhet, éppen ezért nem lenne méltányos valamiféle misszióorientált megközelítés, tehát hogyha nincs iskola egy településen, akkor alig, hanem még kevesebb gyerek fog születni, tehát akkor ezen a téren nem inkább valamiféle pozitív diszkriminációra lenne szükség?
2: Én teljesen egyetértek azzal, hogy a nemzetiségi iskoláknak pozitív megkülönböztetése van szüksége, és szerintem ezzel az oktatási miniszter is egyetért, csak ha a pozitív megkülönböztetés alatt azt értjük, hogy számháborúzunk, és még egyel, vagy még kettővel lejjebb visztük az osztálylétszámot, ez nem elégséges, és nem is segít. Tehát arra van szükség, hogy egy olyan hosszú távon fönntartató szlovákiai magyar iskola hálózatunk legyen, amely úgy van beállítva, hogy ez a magyar szülőknek érdekes legyen. Tehát, hogyha van egy kis iskolánk helyszinten, aminek a fő célkitűzése az, hogy megmaradjon, nem tud szaktantárgyakat oktatni, néhány gyerekkel focizgatnak, tényleg nem, nincs a szülőnek olyan érzés, hogy extra minőséget tud adni, ez elriasztja a magyar szülők egy részét ennek az iskolának az igénybevételétől, és tovább rontja a helyzetet. A miniszter többször mondta, és megint csak ebben is egyetértek vele, hogy helyben, tehát a helyi közösségben valószínűleg az első ciklus, az az első 3 év, aminek a szinte biztosan helyben kéne megvalósulni. A 3 év óvodáztatás, 3 év alapiskola, ez egy 6 éves helyi, én közösségi iskolának hívom ennek a működtetése, utána, amikor igényesebbé válik a tananyag, tehát már nem írás-olvasásról, szocializációról beszélünk, hanem szaktantárgyakról, akkor sok esetben előnyösebb az, hogyha nagyobb iskolákba járnak a gyerekek, akár azon az áron is, hogy ez nem a településükön van, hanem néhány kilométerrel odébb, nagyobb faluban vagy egy városban. A szlovákiai magyarság szempontjából is talán ez lehetne az érdekes, és utána ez a felső tagozat, amely már tehát nagyobb létszámban működik egy központi településen, szinte automatikusan tudná folytatni a magyar középiskolában. Sokkal nagyobb megtartó ereje van a magyar oktatás szempontjából annak, hogyha egy jó definiált, helyesen beállított, jó minőségű iskolahálózatunk van, mint az, hogyha ragaszkodunk körömszakadtáig az utolsó olyan intézményhez is, amiről mindannyian tudjuk, hogy nem működik jól. Ezeknek az intézményeknek taszító hatása van a szlovákiai magyar iskolában, nem megtartó hatás. Tudom, hogy ezt sokan eretnekségnek tartják ezt kimondani, de egyszerűen így van, hogyha nincsen jó minőségű magyar iskola, az a szlovák iskola irányába hajtja a gyerekeket, nem a másik magyar iskolának az irányába.
1: A hálózat szűkítésénél mennyire veszik figyelembe a közlekedési lehetőségeket egyes régiónként, illetve felmerült-e esetleg a buszosztatás ötlete?
2: Abszolút figyelembe vesszük a hálózat optimalizáció esetében az elérhetőséget is. Egyébként ez nem csak nemzetiségi téma, bár nemzetiségi téma is, hiszen Szlovákia híres arról, hogy vannak olyan elszórt településes vidékei, hegyvidékei, ahol tényleg nagyon messze vannak egymástól, nagyon elszórtan a különböző település részek. Itt is a buszosztatás, illetve az elérhetőség az egy nagyon fontos szemponttá válik. A törvénynek az eddigi szövege az arról beszélt, hogy 6 kilométer az a körzet, ami még közelének számít, ez nem most került a törvénybe, ez benne van a törvényben, lehet arról beszélnünk, hogy ez helyes beállítás, a mai beállítás ez így nézett ki, minden, ami ezen kívül van, az már túl messzinek tűnik. Na igen, de a 6 kilométer is olyan, hogy van olyan 6 kilométer, amit nagyon nehéz megtenni, és van olyan 6 kilométer, ami triviális. Itt bekerülünk egyébként a roma témába is ezzel, hiszen sok esetben roma gyerekeknek elütni egy szegregált roma telepről, hát gyakorlatilag tűzön, vízen keresztül, négysávos utakon keresztül, vasúti sínen, folyón keresztül. Fizikailag lehet, hogy pár száz méterről beszélünk, de az elérhetőség ez nagyban csökkenne, és egyébként a romagyi kormány biztos jelezte is, és több roma szereplő jelezte is, hogy szeretne még ehhez visszatérni az optimalizáció kérdéséhez, annak érdekében, hogy ne forduljon az elő, hogy tovább növeli a szegregáltságot, vagy csökkenti az iskolák elérhetőségét a roma közösségekben ez a reform. Tehát nagyon óvatosan kell eljárni a minisztériumnak, nagyon óvatosan is fogunk eljárni. A parlament első olvasat előtt vagyunk, a második olvasat bekerül a második olvasatba ez a törvény, akkor számítok arra, hogy még be tud fogadni a minisztérium számos olyan változást, ami pozitív irányba tudja ezt mozgatni, beleértve egyébként az iskola közegyüttműködést, vagy éppen az autóbuszoknak a kérdését.
1: Ravasz Ábelt, a szlovák oktatási miniszter Tomás Drucker tanácsadóját hallották. PISA eredményeket értékelve a szlovákiai magyar szakemberek szerint nagyobb súlyt kell fektetni a szövegértési képesség fejlesztésére, mert az alapvetően befolyásolja a gyerekek tanulási folyamatait. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének munkatársai 3 éve dolgoznak a szövegértés fejlesztését segítő tankönyvön. Ibos Emese összeállítása következik.
3: Soha nem látott mélypontra zuhant a 15 évesek olvasási és matematikai teljesítménye. Ez derült ki a 2025-ös PISA mérés eredményeiből. A szlovákiai diákok matematikából ugyanaz OECD országok átlagánál jobb eredményt értek el. Ez azonban részben annak köszönhető, hogy az OECD átlag még nagyobb mértékben romlott. A legjelentősebb visszaesést a szövegértési eredmények mutatták. Két mérési ciklus között 14 ponttal csökkent az OECD országok átlaga. A szlovákiai diákok átlaga 13 ponttal alacsonyabb. Ez pedig kulcsfontosságú probléma, hiszen a szövegértés a tanuláshoz szükséges egyik alapvető készség. Az a gyerek, aki nem érti megfelelően a szöveget, nehezebben sajátítja el a különböző tantárgyak tananyagát is. Berta Tünde, a Komáromi Sejje János Egyetem adjunktusa szerint a PISA eredményeket összességében kell értékelni, mert a matematika eredményeket is nagyban befolyásolja a szövegértési képesség romlása. Szerinte csupán látszat, hogy a szlovákiai matematika eredmények jobbak, valójában inkább stagnálásról beszélhetünk.
4: A 22-es eredmények után, ugye, ami PISA katasztrófának volt titulálva, elindult maga a kurikuláris reform, tehát erre válaszként én azt gondolom, hogy a maga eszközével próbálnak elemezni és próbálják keresni a folyamatokat. Mi az, ami javíthat, mi az, ami működhet. Az, hogy most mi nem romlottunk, az egy jó jel. Azt jelenti, hogy van valami, ami ezt a romlást nálunk megállította a körülöttünk lévő országokhoz képest, és igen, ehhez egy sokkal komplexebb, mélyebb elemzésre van szükség, mert ez az eredmény még nem a kurikulális változásnak köszönhető, mert ezek a gyerekek, akik írták ezt a tesztet, azok még a régi rendszerben tanulnak.
3: A szlovákiai magyar iskolák kapcsán kifejtette.
4: Magyar iskolák matematika oktatása vagy módszertanna nem rosszabb vagy gyengébb mondjuk egy szlovák iskolában alkalmazott módszertantól. Azt kell látni, hogy a tantárgy óratszáma, amivel a magyar iskolák rendelkeznek, az ugye a kötelező óraszám megegyezik a szlovák iskolákéval, de a diszponzibilis óraterhelésünk a sokkal kisebb. Amíg a szlovák iskolákban rendszeresen pótolják évfolyamonként a matematika órákat, addig a magyar iskolának erre nincs lehetősége, mert nincs annyi diszponzibilis órája, a különbségek a mi gyerekeink árára ott jelenhetnek meg, hogy ugyanazat anyagot kevesebb órában van lehetőségük megtanulni vagy abszolválni. A másik pedig a szociális összetétel a régióimnek és az iskoláimnak lényegesen rosszabb mutatókat mutatnak, mint a szlovák iskolákéban. És itt a PISA mérésben is ez jött ki leginkább, hogy markánsan a szociálisan lemaradó rétegekkel nem tudunk mit kezdeni. Az eredményeik a mostani méréstől is tabláltak. Igaz, nem romlottak, jelen pillanatban megálltak egy adott szinten, de ez megint egy következő edzést része, hogy sikerült megállítani. Javulni nem javultak. Ami a javulást mutatja, az nálunk a megnézve a szinteket, tehát hogy a kiváló 5-6-os PISA szintet, elsősorban a nagymértékű javulást a 8-osztályos gimnáziumok eredményei hozták. Náluk a 8-osztályos gimnáziumoknál volt majdnem 13%-os pontjavulás. Az alapiskolásoknál csak 1,2-es javulás volt, és a szakiskoláinknál volt érezhető visszacsökkenés ezekben az eredményekben. Tehát, hogy indik az zulló, hogy az, hogy jobb lett a matek eredménye az 5 ponta, annak a legfelső rétegnek köszönhető, és nem annak, hogy jobbak lettünk az alsó rétegekben. Az most stagnál.
3: Petres Csizmadia Gabriella, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének docense a szövegértési képesség romlásának hátteréről beszél.
5: A szövegértési készségnek a kérdése, hogy mai mindennapokban nem is csak az iskolákban, hanem szinte mindenütt egy nagyon fontos témává vált, de hát az iskola az, ami meg tudja határozni, meg tudja alapozni a későbbi egész életünket, végigkísérő szövegértési készségünket. Valamikor régen, amikor még én is alapiskolába jártam, akkor ez még nem volt a beszéd témában, tehát még nem is foglalkoztunk tudatosan szövegértés fejlesztéssel. Azt gondolták az iskolában, hogyha megtanuljuk a technikai olvasást, tudunk olvasni, akkor automatikusan olvasó emberek válnak belőlük. Minden tantárgyon tankönyveket használtak a tanárok, és ezeknek a tankönyveknek a kijegyzetelése volt az egyik iskolai feladatú. Mára erősen megváltoztak a módszerek is az iskolákban, megváltoztak abban eszközök. Számos esetben tapasztaltuk azt, hogy a tantárgyakhoz nem készültek el időben tankönyvek, vagy nem olyan tankönyvek készültek, amik használhatóak lehetnének azonnal, ezért valahogy a háttérbe szorult a tankönyvekkel való munka is. Ennek ez az egyik következő következménye, hogy a szövegértésnek a megalapozása az olvasás órára, illetve az a magyar órára, vagy az anyanyelvi órára korlátozódott. Tehát ami korábban automatikusan az minden szaktantárgy keretén belül megtörtént, tehát ha elolvastunk egy biológiai tankönyvnek egy fejezetét, és megtanultuk azt kijegyzetelni, megtanultuk a szakszöveget kezelni, tehát hogy automatikusan a tankönyv használattal történt egy úgynevezett indirekt szövegértésfejlesztés, az tulajdonképpen

0: munkát végzek el azzal, hogy elolvasom, átfutom, és a lényeges információt kiszűröm, amire nekem szükségem van. Ez egy mindennapi tájékozódáshoz szükséges feladat, egy olyan készség, mivel minden embernek magas fokon kéne rendelkeznie, hogy könnyen tájékozódjon a hétköznapokban. Nem szépirodalmi olvasásról beszélünk, hanem a hétköznapi információknak a megszerzéséről. Éppen ezért a szövegértés fejlesztése igenis a legfontosabb program kell, hogy legyen az iskolákban.
1: Szlovákiában szeptembertől minden alapiskola első osztályában az új tanterv szerint oktatják az elsősöket, és a szövegértés is nagyobb figyelmet kap.
0: Az új iskolai reform kifejezetten a programjává emelte a szövegértés fejlesztését, most már egyre jobban arra alapozik az anyanyelvpedagógia, hogy ne csak szépirodalmi szövegeket olvastassunk a gyerekekkel, hanem szakszövegeket is, hétköznapi típusú szövegeket, mondjuk egy játékszabályt, vagy egy térképet, vagy olyan típusú szövegeket, grafikonokat tanuljunk meg elolvasni, amikkel a hétköznapi gyakorlatokban is találkoznak a gyerekek. Erre magas óraszámot szános már az új tantervek, egyébként korábban is szánt rá keretet, de valahogy ma ez még inkább megerősítésre került, talán pont azért, mert hogy látjuk a mindenféle felmérésekből, tesztelésekből, hogy ahhoz képest, hogy mennyit beszélünk a szövegértés fontosságáról és hétköznapi gyakorlatbeli szükségességéről, valahogy nem sikerül magasabb szintre lépnünk, vagy előre lépnünk.
1: Éppen ezért két kollégájával, Bárci Zsófiával és Entót Anikóval úgy döntöttek, hogy az oktatási reform szellemében a szövegértés fejlesztését segítő tankönyvet írnak. Olyan munkáltató tankönyvet dolgoztak ki, amely megfelel a mai gyerekek befogadó képességének és elvárásainak, és játékos feladatsorokon keresztül vezeti be őket a szövegek feldolgozásába.
0: Megpróbáljuk őket egy érzelmi intelligenciát fejlesztő, illetve logikus gondolkodás fejlesztő, problémaorientált feladatsorba bevezetni.
1: A tankönyv tesztelésébe közel 150 szlovákiai magyar negyedikes diákot vontak be. A kiadvány idén ősszel már elérhető lesz a pedagógusok számára.
2: Ibos emese összeállítását hallották.

0: Bár az új PISA eredmények szerint a romániai magyar diákok még mindig jobban teljesítenek román társaiknál, az olló zárul, a zuhanás mértéke pedig náluk is ijesztő. Ráadásul az egész rendszer brutálisan méltánytalan, ha valaki hátrányos helyzetű családból indul, Romániában szinte esélye sincs felkapaszkodni a tudásával. Hogy pontosan mit akarnak a friss adatok és miért az alsó középosztály gyerekei csúsznak le leginkább, arról Végemese kérdezte az eredményeket bemutató kutatókat.
1: A romániai átlagot ugyan még mindig verik a magyar tannyelvű diákok a legfrissebb PISA felméréseken, de az öröm nem lehet felhőtlen. A 4 évvel ezelőtti önmagukhoz képest ugyanis náluk is meredek a visszaesés. A látszólagos előny mögött komoly lemaradás húzódik meg. A 2025-ös adatokról és a friss gyors jelentésről a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet bemutatója után beszélgettem a részleteket elemző Kis Tamás szociológussal és Toró Tibor politológussal.
2: Kezdjük egy kis európai kontextussal az adatokat. Hozzátettetek egy olyan kontextust is, hogy megnéztétek a szlovákiai magyar tanulókat, illetve más kisebbségeket, hogy teljesítenek. Milyen nemzetközi kép rajzolódik ki? Tibi.
3: Az látható az eredményekből, hogy azokon a helyeken láttuk azt, hogy a kisebbség jobban teljesít a PISA eredményekben a többségnél, ahol valamilyen formában párhuzamos oktatási rendszer van, tehát Finnországban a svédek eredménye volt jobb, ez amúgy idén már nem olyan számottevő, illetve Olaszországban a német kisebbség eredménye. Nincs okunk arra, hogy egy ilyen hú de nagy hurra optimizmushoz, mert hogy a romániai eredmények, és ezen belül a romániai magyar eredmények is inkább az alsóbb kategóriákban foglalnak helyet.
4: Én egy kárpát-medencei körképpel egészíteném ki. Tehát amit az eddigi eredményekből is láthattunk, az az, hogy Erdély, tehát 3 kisebbségi magyar közösségre mondott eddig adatokat a PISA, a szlovákiai, a vajdasági és az erdélyi magyar közösségre. Ezek

0: közül a korábbi mérésekben az erdélyi magyar volt az egyetlen, ahol az országos átlag fölöttiek voltak a PISA eredmények. A legmélyebben pedig Szlovákiában voltak a szlovák alatt. Az idei vizsgálatnak az a sajátossága, hogy először a PISA történetében nem kerültek bele szerbiai magyarok. A mostani eredményekről elmondható, hogy a szlovákiai magyarok esetében, tehát továbbra is messze az országos átlag alatt vannak, de valamivel javult a szlovákokhoz képest az eredményük, és ez annak köszönhető, hogy a nagyon rosszul, korábban nagyon rosszul teljesítő és nagyon hátrányos társadalmi háttérrel rendelkező gyerekeknek az eredményei javultak. De azt érdemes kiemelni, hogy Szlovákiában szemben Erdéllyel nincs reprezentatív alminta, tehát itt körülbelül egy olyan 300 magyar diák került be a vizsgálatba. Azt is érdemes kiemelni, hogy Szlovákiában a PISA vizsgálat is megerősíti azt, hogy a magyarok körében jóval kisebb a magyarul tanulók aránya, mint Erdélyben, körülbelül kétharmados.
1: Mire még felhívja összehasonlításba az eredményt, az az anyanyelven való tanulásnak a fontosságára is, tehát hogy itt egy ilyen nagyon erős adat van, ami érdekes az, hogy a két vizsgálat között Lettországban megszűnt az orosz nyelvű oktatás, és ez azt eredményezte, hogy több mint 100 pontot zuhant az orosz anyanyelvűeknek az eredménye szövegértés tekintetében, de ugyanilyen drasztikus zuhanást láthatunk a matematika és a természettudomány eredményekbe is.
2: Térjünk rá akkor most az erdélyi magyar diákok eredményeire. Ti folyamatában követitek ezeket a PISA felméréseket, úgyhogy összetudjátok hasonlítani az előző évek eredményeivel is.
1: Itt a 2022-ben, mikor először volt reprezentatív alminta, akkor ténylegesen a fő ilyen mondani való, vagy a nyilvánosságban megjelenő fő mondani való az volt, hogy jobban teljesítenek az erdélyi magyar diákok, mint a romániai, vagy a románul tanuló diákok. Tehát ez most is megmaradt, azonban van egy nagyon fontos újdonság, hogy mindkét csoportban észlelhetünk egy csökkenését az eredményeknek, tehát rosszabbak lettek az eredmények, de azt láthatjuk, hogy az erdély magyarok körében valamivel nagyobb ez a csökkenés, és ezt mindenképpen nagyon fontos lesz majd a következőkben megvizsgálni, hogy ez miért történik.
0: Amennyiben megnézzük ezt a társadalmi háttér szerint, akkor azt érdemes kiemelni, hogy amiben a romániai oktatási rendszer nagyon rosszul teljesít, az a méltányosságnak a szempontja. Tehát most a mostani vizsgálat is igazolta azt, hogy Románia az összes résztvevő PISA ország közül, a PISA felmérésen résztvevő ország közül Romániában a legnagyobb a társadalmi háttér magyarázó ereje az iskolai teljesítményre. Az, hogy valaki jól teljesít, az nagyon nagy mértékben az otthonról hozott társadalmi tőkének, illetve a szülők erőfeszítéseinek köszönhető. Ezzel kapcsolatban érdemes kiemelni például azt, hogy Bukarestben most már a nulladik osztályt kezdőknek a 10%-a az magánoktatásba jár. Amit látunk az erdélyi magyarok vonatkozásában, az, hogy ez a csökkenés, ami még egyszer jelentősebb, mint az országos átlag. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy azok, akik egyfajta alsó középosztályhoz tartoznak, azoknak a gyerekei lecsúsznak. Tehát nagyon rohamosan romlik az oktatási teljesítményük, és közel kerül azokhoz, akik egy alsó osztályba, tehát akik a legszegényebb egynegyedbe tartoznak. Nagyon lényeges még az, hogy Romániában óriási a különbség a falusi gyerekek, illetve a fővárosban járó gyerekek, iskolába járó gyerekek között. Tehát ez egy 150 Pont. Tehát ez azt jelenti, hogy minthogyha más kontinensen lennének ezek a különböző gyerekek, tehát annak, aki egy falusi iskolában tanul, annak nagyon kis esélye van jól teljesíteni. Területi szinten is óriásiak Romániában az egyenlőtlenségek.
1: Én még egy gondolatot tennék hozzá, ezek az eredmények azt is jelentik, tehát hogy ez a 15 éves korosztályt méri, aminek körülbelül kétharmada a jelenlegi 9. osztályos, és körülbelül egyötöde 8-os, hogy ebbe már nincsenek benne azok, akik hamarabb kiestek a közoktatásból, és azt tudjuk, hogy a más adatokból, hogy a magyar oktatási hálózaton belül nagyobb arányú a lemorzsolódás a 8. osztály előtt, mint a román rendszerben, ami azt jelenti, hogy ezek az adatok főleg azokon a kategóriákban, tehát a falusi iskolák esetében valószínű még rosszabbak, sokkal nagyobb fókusz lenne szükséges ezekre az iskolákra, mert hogy gyakorlatilag, hogy itt már van egy láthatatlan része is a magyar oktatási hálózatba járó gyerekeknek, akik ide már be se kerülnek.
3: Dígemese összeállítását hallották.

0: 2025-ös PISA-tesztek eredményei rendkívül sötét képet festenek a szerbiai diákok mért kompetenciáiról. Az országos mintában résztvevő középiskolások közel fele funkcionális analfabétának tekinthető. Ezúttal nem csak az OECD országok átlagát múlták alul a szerbiai diákok, de a korábbi mérési ciklusok jó részt stagnáló országos eredményeihez képest is sokat rontottak mind matematikából, mind természettudományokból és szövegértésből is. A vajdasági magyar diákokra vonatkozó adatokat a legutóbbi PISA felmérésből sajnos nem lehet kiszűrni, de az előző ciklusok eredményeiből kiolvasható a kisebbségi magyar diákokra vonatkozó tendencia is. Pressburger Csabát hallják.
1: A diákok rohamosan romló szövegértése világtendenciának számít. A szakemberek a PISA mérés kapcsán is részben a digitalizációval, illetve a megváltozott olvasási szokásokkal magyarázzák az egyre rosszabb kompetencia eredményeket. A kisebbségi, esetünkben a magyar nyelvet beszélő tanulók képességeit a globális folyamatok mellett egyéb specifikus körülmények is befolyásolják. Többek között az, hogy anyanyelvükön tanulnak-e, hogy a kisebbségi tannyelvű osztályok számára is biztosított-e a magyar anyanyelvű tanári káderállomány, és hogy a fogyó diák létszám miatt összevont tagozatokba kényszerülnek-e. Az anyanyelvükön tanuló vajdasági magyar diákok esetében, különösen a nyelv specifikus szövegértési képességek tekintetében érdekes tendencia rajzolódott ki a PISA-tesztek eredményeiből. Magyar diákok képességei 2009-ig megerősödtek, 2018-ig nagyjából stagnáltak, 2022-re viszont egy jelentős csökkenés zajlott le. Míg korábban az országos átlag felett teljesítettek, 2022-re mondhatni belesimultak az országos trendekbe. Ha nem is szignifikánsan ugyan, de még alul is teljesítettek az országos átlaghoz képest. Ez derül ki Pabzé Attila kutató professzor tanulmányából, amelyben a magyar kisebbségi diákok PISA-tesztjeit elemzi 2003-ig visszamenőleg. Az LTTK Kisebbségkutató Intézetének igazgatója szerint azonban az igazi leszakadás azok körében tapasztalható, akik a magyart jelölték meg anyanyelvükként, de szerb tannyelvű tagozatra jártak.
2: Szerbiában a 12 után, ami egyértelműen kijelenthető, hogy azok a magyar fiatalok, akik nem magyarul tanultak, azok lecsúsztak. Tehát a 18-ban nagyon lecsúsztak, 22-re egy picit jobbak lettek, de az még mindig eléggé lecsúszott.
1: A vajdasági magyar közösség fokozott mértékű fogyásának következményeképp egyre kevesebb a magyar diák, és mind többen járnak kis létszámú vagy összevont magyar nyelvű tagozatokra. Ez pedig kihatással lehet az oktatás minőségére. Pabzé Attilát arról kérdeztük, mindez kimutatható-e a PISA-tesztek eredményeiből.
2: Ez teljes mértékben kimutatható. PISA eredményekből is kimutatható, de más elemzésekből is. Hát azt szokták mondani, vagy az jön le ezekből az elemzésekből, hogy az igazi vesztesek a kis települések, kis iskolái. Tehát az tény, hogy ennek a méretarányosságnak kihatása van az iskolai teljesítményekre. Hangsúlyozom, én értem ezt a kisebbségi szempontot, ragaszkodunk a saját iskolánkhoz, mint ilyen kisebbségi vívmányhoz, de mindig érdemes megfontolni, hogy vajon a gyereknek mi a jó.
1: A vajdasági magyar oktatáspolitika irányítóinak elsődleges célja, hogy minden magyar osztály megmaradjon függetlenül a tanulók létszámától. Varjú Potrebics Tatjana, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának oktatásért felelős tagja nem ért egyet azzal a véleménnyel, hogy a kis létszámú, illetve összevont tagozatokon szükségképpen gyengébb volna az oktatás minősége.
3: Végül is azt mondjuk, hogy amennyi pozitívuma, annyi negatívuma is van a kis létszámú tagozaton tanulni, azaz tanítani, hiszen ha egy tanítónak 5 diák jut az adott évfolyamon, és a másik évfolyamon esetleg 3 vagy 4, akkor minden tanulóhoz olyan mértékben hozzá tud férni, jutni, hogy szinte mondhatjuk azt, hogy individuális, tehát egyéni oktatás is folytat azzal a tanulóval. Tehát több ideje van ellenőrizni, több ideje van a tudást átadni, oda jut minden gyermeknek a tudás szintjének a a nyomon követéséhez, tehát ezek mind a pozitívumokat jelentik. Nagyon-nagyon meghatározó szerepe van a minden tantárgyat tanító szaktanárnak is, hogy minőséges oktatást folytak vagy nem. Nagyon meghatározó szerepe van az iskolaigazgatóságnak, nagyon meghatározó szerepe van az iskolában működő igazgatói szerveknek, hogy azt minőséges oktatásnak nevezzük, vagy nem.
1: Míg a kisebbségi tanulók kompetenciáit befolyásoló specifikus körülmények hatásáról a szakembereknek eltér a véleménye, a digitális eszközök használatát egyre több ország közoktatásában igyekeznek korlátozni, mert minden jel arra utal, hogy összefüggés mutatható ki a kompetenciamérések romló mérőszámai és a mértéktelen kütyű használat között. Francia Banyac Krisztina, a Temerini Kóka Imre általános iskola pedagógusa szerint javult a tanulóik koncentráció képessége, de a közösségi interakció is, mióta kitiltották a mobiltelefon használatot a tanintézményből.
3: Ezek a pörgő, gyorsan változó képek, információk, tömkeleg, ami van, ez mindenképp kihat a gyermekek figyelmére és szövegértési képességére. És iskolák egyik egyébként azoknak az iskoláknak, ahol beszüntették, ahol megtiltották a mobiltelefonok használatát, én már most már a harmadik éve, és mindenféleképpen nagyon nagy pozitív hatással van a gyerekekre, mert a gyerekek elkezdtek kommunikálni, beszélgetni és játszani szünetekben. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy tényleg, hogy ez az országos szintű korlátozás az, ami tényleg hatásos tudna lenni.
1: Szerbiában egyelőre sem a mobiltelefon használatra, sem a közösségi média használatra vonatkozó országos szintű stratégia nem született még, de ha ez létre is jönne, a kisebbségi osztályok tanulóinak kompetenciáit befolyásoló specifikus körülmények tekintetében egyelőre nem látszik egységes álláspont kialakulni a szülők, a pedagógusok és a politika irányítói között.
0: Pressburger Csaba összeállítását hallották.

0: 500 nappal ezelőtt Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök egyértelmű támogató politikai gesztust tett George Simion felé a romániai elnökválasztási kampányban. A szélsőjobbos nézeteket valló Simion akkor a Románok Egyesüléséért Szövetség az AUR jelöltjeként indult, és bár végül elveszítette az államfőválasztást, azóta pártjának politikai súlya látványosan nőtt. A legfrissebb felmérés szerint az AUR már csaknem 40%-on áll. Ez több, mint amennyit a két nagy hagyományos párt, a szociáldemokraták és a liberálisok együtt kapnának. A szélsőséges nézeteket valló pártok Európa szerte virágkorukat élik, ez azonban nem jelenti azt, hogy az általuk ígért változás a demokratikus társadalmak javát szolgálná. A felemelkedésük által felvetett kérdésekre azonban mielőbb választ kell adni, ez az egyetlen ellenszer. Hallgassák meg Farkas István összeállítását.
1: Hogy megértsük, mi zajlik most Romániában, érdemes egyet hátrébb lépni. A szélsőséges, nacionalista mozgalmak ugyanis nem a semmiből bukkannak fel. Van bennük valami, ami mindenhol ismétlődik, és van bennük valami, ami helyi sajátosság. Erről kérdeztük Novák Csaba Zoltán történészt, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetőjét.
2: Minden szélsőséges vagy nacionalista mozgalomnak vannak nemzetközi mintázatai, vagy egyetemes mintázata, és vannak sajátos jellemvonásai is. Az egyetemes mintázatok közé tartozhat a múltnak a felmagasztalása, a saját magunk dicsérete, a saját magunk történelmi örökségének a túlértelmezése, a saját magunk igényeinek a hangoztatása. Ez minden mozgalomra valamilyen szinten jellemző, a másiknak a kirekesztése, lenézése, esetenként elpusztítása. És ami sajátos, az ugye az adott történelmi helyzetből, az adott társadalomra, nemzetre jellemző, vagy országra jellemző politikai kultúrából táplálkozik, a sajátos történelmi helyzetéből, és az éppen aktuális politikai társadalmi viszonyokból. Ilyen szempontból a romániai mozgalomnak is megvannak a sajátos vonásai, és annyit látunk még, hogy az Európában jelentkező új hullámos mozgalmakhoz viszonyítva egy picit később jelent meg Romániában, de annál vehemensebben és annál markánsabban van most jelen.
1: Az AUR felemelkedésének a története különösen rétegzett, retorikája és eszközkészlete mélyen gyökerezik a román történelemben. Ott van benne a két világháború közötti vasgárda öröksége, ott van a Ceausescu korszak nacionálkommunista retorikája, és mindez egy teljesen új, uniós euróatlanti kontextusban tér vissza.
2: A vasgárda mozgalomnak bizonyos elemei megjelenítődnek ebben a mozgalomban. 80-as évek a kommunizmus, a nacionálkommunizmusra jellemző narratívák, retorika is megjelenik. Ez a protokollizmus, ez a helyi autokton dákelemnek az előtérbe helyezése. Ugyanakkor van egy új kontextusa is. Gyakorlatilag az Európai Unió az euróatlanti világ kontextusában születik, és egyértelműen van egy elit ellenessége, van egy EU ellenessége, és a mostani gazdasági társadalmi viszonyoknak a kritikája is egy picit más, hisz más korszakban vagyunk.
1: És itt érkeztünk el a folyamat legveszélyesebb pontjához, mert egy szélsőséges mozgalom önmagában, karanténba zárva, korlátozott kárt tud tenni egy demokráciában. A veszély akkor kezdődik, amikor a hagyományos politikai szereplők akár koalíciós számításból, akár versenyfélelemből elkezdik lebontani ezt a kordont, intézményesítik a szélsőjobbot, és ezen politikai szereplők között ott van maga a román államfő is, aki az egészséges nacionalizmus fontosságáról beszél.
2: Attól a persze kezdve, hogy az AUR kiemelik ebből a karanténból, az már mindenképpen egy lépés a még nem a legitimáció felé, de egy lépés ahhoz, hogy egyáltalán bekerül ebbe a körforgásba.
1: Az elitellenesség és az EU ellenesség tehát nem előzmény nélküli. A kérdés az, hogy hogyan reagáltak erre a hagyományos román pártok. Dzsambás Urék, a szociológus, az Egyenlő Berdéért mozgalom tagja szerint komoly mulasztás történt.
3: Nagy mulasztásnak tartom a hagyományos establishment pártok részéről azt, hogy itt lenne az ideje a kereslettel is foglalkozni, de nem úgy, ahogyan ezt mondjuk Facebook posztokban sokak szívesen teszik, hogy ilyen infantilizáló gyermeteg, a megvezetett és megvezethető buták, akik nem elég európérek, akiknek az értékrendjén még dolgozni kell, akiket edukálni kell, emberek egész tömegeit infantilizál, hanem kontraproduktív is.
1: Látni kell ugyanakkor azt is, hogy az EUR története nem kizárólag romániai történet. Hasonló politikai mozgások jelzik Európa szerte, hogy a radikális pártok mögött valamilyen társadalmi kereslet is megjelent. A kérdés ezért az, hogy mi táplálja ezt az elégedetlenséget, és miért épp ezek a pártok tudnak politikai választ kínálni rá.
3: Itt lenne az ideje végre komolyan venni, hogy pontosan ez a protest, ez miről is szól. Tehát nyilvánvalóan Amerikától, Németországon át, Ausztrián keresztül, Anglián, az összes országot, az összes nyugati országot felsorolhatnánk, vagy a legtöbbet, valamiféle elégedetlenség, valamiféle hiányérzet, frusztráció hívja életre, vagy hozza létre ezt a keresletet, és hát a szélső jobboldali pártok meg nem restek valahogyan kielégíteni ezt a keresletet. A jelenlegi kínálatot elutasítók, a jelenlegi politikai pártokban a bizalmukat végképp elveszítetteknek a táborát, gondolom, tehát nem adódik a semmiből a légüres térben 40%, amely azt mondaná, hogy eddig és nem tovább.
1: Dzsambás Uréka szerint ugyanakkor fontos megérteni azt is, hogy bár a szélsőséges EUR valós fenyegetést jelent a demokratikus rendszerre, a fenyegetés forrása nem egy irracionális, démoni erő, hanem racionálisan megérthető társadalmi frusztráció, amit ha nem kezelünk, csak tovább nő.
3: Nem az van, hogy itt szunnyad valamiféle szélső jobboldali sárkányfog vetemény a román társadalomban, amely most egyszerre a semmitől felébredt és kisebbségi vért innaszt. Nincs ilyenről szó, hanem egyszerűen az embereknek ez valamiféle válasz. Azokra a kudarcokra, de hát azért a román társadalomban nem túl nagy erőfeszítés kudarcokat találni.
1: Az Egyenlő Berdéért mozgalom tagja ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy amíg a hagyományos elitek a megszorítások kényelmesebb útját választják a valódi szerkezeti reformok helyett, és amíg a szavazók frusztrációit elutasítás és kioktatás kíséri, a protest igényeket kihasználó politikai erők jelenléte és befolyása tartós marad.
3: Végre el kellene a társadalom problémáival kezdeni foglalkozni. Itt nem arról van szó, hogy ezt ne tudnák, hanem arról van szó, hogy még mindig kisebb költség a hagyományos pártok egy részének, hogy valahogyan koalícióra lépjenek a szélsőjobbal, mint hogy olyan fajta mélységes átalakulásokba kezdjen a román társadalom, amelyek borzasztó kényelmetlenek lennének.
0: Farkas István összeállítását hallották.

ennyi fért már a műsorunkba. Jövő héten vasárnap reggel 7-től újra várjuk Önöket, de megtalálnak minket a mediaclick.hu oldalon is. Maradjanak velünk, perceken belül a Keresztkérdések című műsorunk következik Laborci Dórával. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a munkatársaim nevében is, Rácz Vincét hallották.

0: 13 órakor hírek következnek itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Több milliárddal növelte meg az autópálya koncesszió a költségvetés terheit. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása ellen tüntettek Budapesten. Erős széllel érkezik a hideg front, érezhetően visszaesik a hőmérséklet, és most következzenek a részletek. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter beszélt arról is, hogy nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei önkormányzatokat átvilágítják, mert azokat szerinte a Fidesz kiüresítette és politikai kifizetőhelyé tette. Pozitívnak tartják a szándékot és gyors megoldást szeretnének a településvezetők a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban. Az adóról évek óta megy a vita az előző kormány és a különböző önkormányzati szövetségek polgármesterek között. Magyar Péter miniszterelnök most bejelentette, hozzányúlnak az eddigi rendszerhez, és már idén fokozatosan csökkenteni fogják annak mértékét. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés módosítása, ezt írta a közlekedési és beruházási miniszter. A változtatással az előző kormány háborús veszélyhelyzet miatt átvállalt az építőipari áremelkedés és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét, miközben az eredeti koncessziós szerződést eleve csak nem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a Tisza kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. Demonstrációt tartottak délután Budapesten az Andrássy úton a Terrorháza Múzeum előtt. A szervezők szerint a náci és kommunista bűnöket ugyanúgy kell megítélni, a kormány viszont nem úgy akar emlékezni 1956-ra, hogy eddig. A tüntetést azután hirdették meg, hogy átvilágítás miatt ideiglenesen bezárt az intézmény. Tarz Zoltán kultúráért felelős miniszter leváltotta Schmidt Mária főigazgatót, és később közölte, hogy kedden ismét megnyit az intézmény, és egy hétig ingyenesen látogatható. A szakmai felülvizsgálatot az ELTE Történettudományi Kutatóintézet és független szakértők végzik el. 700 forint felett van a gázolaj átlagára Magyarországon, a holtankoljak.hu adatai szerint, azonban a szomszédos országok kútjaihoz képest a magyar benzinkutakon még így is olcsóbban tankolhatunk, csak Horvátország és Szlovákia van hasonló árszinten. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben, egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült, a gyerek a Bohin közelében lévő Savica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant, a 44 éves férfi utána indult, de ő is lezuhant. Végül néhány szóban a várható időjárásról is. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Éjjel sok felé beborul az ég, de napközben ismét kisüt a nap. Esőre az északi-észak-keleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19 fok jöhet, majd napközben 18-24 fok várható. A héten marad a napos, felhős őszi idő, de már csak 20 fok körüli hőmérséklettel. Hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Keresztkérdések. Laborci Dóra hitéleti műsora.
2: Hát az egyházi iskola ma Magyarországon nem elit. Ez egy hamis kép.
3: Az összes szereplő racionálisan játszik, de a kimenete mégis az, hogy elveszítjük a roma gyerekeket.
4: Megjelenik egy egyházi iskola, akkor észrevehető, hogy egy szelekciót indít el.
5: Az egyházi iskolák a keresztény oktatás kérdése az elmúlt hónapokban többször is közéleti viták gyújtópontjává vált. Voltak, akik a kormányváltással az egyházi iskolák fenntartását féltették, mások egyenesen elvitatják az egyházi oktatás, a keresztény nevelés létjogosultságát egy szekuláris államban. A keresztkérdések mai adásában ebben a komplex kérdésben próbálunk meg arra ránézni, milyen értékei lehetnek egy keresztény oktatásnak, mit mondanak erről azok, akik ilyen intézményekbe jártak, vagy gyermekeiket odaíratták, milyen válaszok adhatók az egyházi iskolákkal kapcsolatban felmerülő kritikákra, mit mondanak erről a kutatások és meghívott szakértőink. De kezdjük azokkal, akik egyházi iskolákba jártak. Nagy Viktória összeállítása.
6: Az én iskolám, ahova jártam, ez egy vidéki iskola egyébként, Békés megyében. Egy nagyon-nagyon befogadó, közegű és tényleg pozitív iskola volt, ahol a tanárok is odafigyeltek arra, hogy minden diák jól érezze magát, és a diákok is egymásra is odafigyeltek, tehát ha mondjuk arról volt szó, hogy valakit indokolatlanul bántanak, akkor több esetben diákok egymásért kiálltak másokkal szemben is. Azok számára lehet nyomasztó egy egyházi iskolának a légköre, akik egyáltalán nem tudnak kapcsolódni vallásos közeghez. Ugyanis itt a legtöbb iskolában választható mondjuk a hittanóra az erkölcstannal szemben, de egy egyházi iskolában, ami nem választható, az például az áhítatoknak a rendje és arra a kötelező járás. Az állami iskoláknál mondjuk azokat a gyerekeket, akiket valamilyen bántás vagy sérelem ér, ezt leginkább az iskola pszichológussal próbálják megoldani. Míg mondjuk az egyházi iskolákban az iskola pszichológus mellett ott van egy iskola lelkész is, és az iskola lelkész az, mint pedagógus is van jelen, és emiatt a közvetlenebb kapcsolat miatt sokkal jobban rálát arra, hogyha valakinek valamilyen problémája van. A legtöbb gyerek egyébként csak arra vágyik, hogy meghallgassák őt.
7: Otthonos érzés fogadta így az egyházi gimnáziumban, én nagyon szerettem, annyira, hogy még mai napig is vissza szoktam járni, mert annyira jó volt az egyházi közösség. Tényleg nem volt negatív tapasztalatom, nagyon szerettem a tanároknak a hozzánk állását, hogy mennyire figyeltek arra, hogy a gyerekeknek a lelki világa is rendben legyen, hogy ne érezzük azt, hogy esetleg így kiközösítve vagyunk. Mindig figyeltek arra, hogy beszélgessenek velünk, hogyha látták, hogy valakinek valamilyen problémája van, akkor azt is így megbeszéljék. Hogyha ilyen nagyon nagy különbséget kellene mondani, akkor akikkel beszélgettem, ők azt mondták, amikor meséltem, hogy mennyire könnyedén fordulhatunk így tanárainkhoz, vagy a vezetőséghez, vagy az iskola lelkészhez így bármilyen segítséggel. Hogy ezen így mindig meglepődtek, hogy hát náluk nem feltétlenül van egy ilyen, sokkal közvetlenebb kapcsolat a tanárok és a diákok között.
8: Ugye minden iskolában tartani kell állítatot, és lehet, hogy nálunk ott ez rosszul kivitelezve. Kezdjük ott, hogy nagyon rossz időpontban volt az, hogy reggel 8-kor volt, és ráadásul kötelező volt. Én azt láttam, hogy más tanultársam is teljesen rosszul élte meg azt, hogy be kell menni, hogy ott kell lenni, és hogy úgy éreztük, hogy ez kicsit ilyen elfecsérelt idő. És hogy így összetereltek minket, és hogy most kell figyelni. És inkább, és még szerintem azt is mondanám, hogy kicsit visszahúzott. Szerintem sok emberrel megutáltatta. Pont ellenkező hatást ért el a kötelező jellege.
9: Kettő általános iskolába jártam, az egyik katolikus volt, a másik pedig akkor állami. Illetve a gimnázium, ahova jártam, az is egyházi fenntartású. Alapvetően problémának érzem azt, hogy érezhetően nagy különbség van abból, hogy mennyi pénzből gazdálkodnak ezek az intézmények. Tehát az állami iskola, ahol jártam, ott nagyon szűkös volt a keret, viszont az egyházi intézményekben ott rengeteg pénzből gazdálkodhattak, és nagyon sokszor ez rosszul gazdálkodtak velük. Egy kisvárosban építettek egy műfüves focipályát, ahol csak ők lehetnek, úgyhogy igazából igénybe vették volna a rendes futballpályát is, csak ez nem tudom, ilyen eliteskedés, hogy nekik akkor most van egy sajátjuk. Én ezt úgy élem meg, és kívülről ez nekem úgy látszik. Sokkal szimpatikusabb egy egyházi intézmény, mint egy állami, mert a gyerekek jobban meg vannak szűrve, nincs annyi problémás diák, és érezhetően több a fizetés.
5: A stúdióban köszöntöm Rubovszky Ritát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia oktatási főtanácsadóját, korábbi iskolaigazgatót és a ciszterci iskolák fenntartóját, valamint Neumann Esztert, aki az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársa és oktatásszociológus. Köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy eljöttek.
10: Köszönjük szépen.
11: Köszönjük a meghívást.
5: Elsőként Rubovszky Ritához fordulok, akinek a neve tavasszal oktatási miniszter jelöltként is felmerült, hogy hogyan látja az egyházi iskolák helyét a jelenlegi és a formálódó oktatáspolitikában. Amióta az ön jelöltsége felmerült, e körül is voltak viták, illetve ezzel kapcsolatban sok olykor egymásnak ellentmondó állítás és félelem is jelent meg arról, ugye, hogy lehet-e keresztény, egy oktatási miniszter, és ebből kifolyólag arról is, hogy milyen szerepet szán az állam egyáltalán az egyházi oktatási intézményeknek. Ön hogy látja, mik voltak ezekből a valós kérdések, valós problémák, mik inkább a félelmek?
10: Komplex kérdés, mert egyrészt a jelöltségem fölvetett, vagy partra hozott egy mélyen rejlő, láthatóan létező társadalmi elégedetlenséget, egyrészt az előző kormányzattal szemben, másrészt az olyan jelenséggel szemben, hogy az előző kormányzatot és az egyházakat nagyon sokszor összemosta a közvélemény. Ez is partra jött, ezzel minden oldalnak, az egyházaknak is kell kezdenie valamit ezzel a tünetegyüttessel. Másrészt létrehozott egy ennél sokkal mélyebb filozófiai kérdést ma Európában, hogy egy szekularizált államban, szekularizált országban, egy szekularizált kontinensen valóban beszélhetünk-e oktatási semlegességről. És azt gondolom, hogy az én miniszteri jelöltségem kapcsán fölvetődött ez a kérdés, és nagy baj lenne, hogyha ez csak a kommentháborúban lenne jelen, és azért is örülök ennek a beszélgetésnek, mert szerintem egy sokkal mélyebb filozófiai vagy társadalmi filozófiai kérdés. Ez a másik. A harmadik meg az a kérdés is felvetődik, hogy mi az egyházi iskola a mi részünkről, mi a mi önértelmezésünk, mi a mi önmeghatározásunk. Milyen világértelmezést tud kínálni egy szabad, demokratikus országban az egyházi iskola? Mi az a gyerekkép, ami a miénk, és mi az a gyerekkép, ami az általános iskoláé? Mit veszünk alapul? Az OECD statisztikákat, amely egy közgazdasági, egy szocioökonomiai meghatározás, értelmezési keret? Vagy megírjuk a saját értelmezési keretünket, ami szerintem fontos lenne a saját egyházaink részéről, amelyben a személy, a gyerek áll a központban, és azt mondjuk, hogy az egyházi iskola értelmezési kerete az a személy méltósága, az, hogy oda megyünk, és megnézzük, hogy te milyen vagy, melyek a célértékeink, milyen életprojektet tudunk felkínálni a saját gyerekeinknek. Azt gondolom, hogy ennek a világnak, és ez is nagyon mélységesen jelen volt az én személyem körüli vitában, hogy ebben a világban az egyik legnagyobb nehézség az a bizonytalanság. Tehát az emberek alapvetően bizonytalannak érzik magukat. Megszűntek azok a keretek, amelyekben az emberek biztosnak érezték volna magukat, és ez létrehoz egyfajta rendiránti igényt. Ez nagyon erősen jelen volt az elmúlt 16 év oktatáspolitikájában, hogy az előző kormány fölismerte ezt a rendiránti igényt, és az embereknek azért ez egy létező igénye. Mit teszünk azzal a bizonytalansággal, ami benne van ebben a társadalomban? Az igazi vallásosság, vagy mint keresztény ember, azt gondolom, hogy az igazi kereszténység, az nem fundamentalista. Az nem a fundamentalista rendfegyelem iskolát kínálja, hanem pontosan annak az eszközeit, hogy hogyan fogadja el az ember a jövő bizonytalanságát.
5: Itt a bizonytalanságokhoz kapcsolódva a magyar állami iskolarendszer bizonytalanságait is feltétlenül meg kell említeni, hiszen azért megfigyelhető volt az a tendencia, hogy az egyházi iskolák népszerűsége annak köszönhetően is növekedett meg, mert az állami oktatás nem feltétlenül tudta beváltani a szülők reményeit, vagy nagyon sok bizonytalanságot hozott magával egy roskadozó állami oktatási rendszer. Ehhez kapcsolódóan hallgassunk meg egy bejátszást, ami Diós Judit készített olyan szülőkkel, akik egyházi iskolába iratták gyermekeiket.
11: 5 gyermekünk van, Budapestre jártak egy ökumenikus iskolába, általános iskolába. Nagyon nagy lehetőség az, hogy a gyermekeink olyan közegbe tudnak tanulni, ugyanolyan értékrendszerint, mint amit a családban is megkapnak. Egyrészt a tanárok részéről, másrészt pedig, hogy hasonló szemléletű családok gyermekeivel járnak egy osztályba is. Ezáltal is erősítik egymást a hitben. Több gyereknél is volt az, hogy már más osztályban is osztály osztálytársak voltak a gyermekeink testvérei is, és a szülők is egy ilyen védőhálót alkottak szinte így a gyerekek körül, és a tanárok is nem csak egy-egy gyereket ismertek, hanem egész családokat. Nagyon szoros közösség volt, hogyha nehézség merült föl így a gyerekekkel kapcsolatosan, vagy az osztályközösségben ütötte föl a fejét valami nem annyira szerencsés dolog, akkor a tanárok nagyon emberségesen és nagyon diszkréten próbálták ezeket a dolgokat elrendezni, és ez nekem nagyon sokat jelent. Ha egy intézménybe járnak a gyerekeink, nem mindegyikre ugyanúgy hat annak az intézménynek a légköre, szigorúsága, vagy éppen lazasága. Az mindenképpen nagyon jó volt, hogy a gyerekek a katolikus hit szerint tanultak. Ez egy nagyon nagy lehetőség, különösen serdülőkorban, amikor a gyerekek amúgy is kritikusak, és mindent górcső alá vesznek, minden értéket, amit így a családtól kapnak, és jó ez a megerősítés, hogyha ugyanez érkezik a középiskola felől is.
12: Ha gyermekünk van, ebből a legkisebb általános iskolás, középiskolás egy van, és a többiek már egyetemre járnak. Mindegyik gyerekünk más helyre ment. Volt, aki fiú gimnáziumba ment, volt, aki egyházmegyei fenntartású intézményben, és volt, aki rendi fenntartású intézményben volt. Ők mind jól érezték magukat, nagyon figyelve voltak, nagyon szeretve voltak. Nagyon fontos volt, hogy gyerekközpontúak voltak az intézmények. Nagyon fontos volt a gyerekeknek a jóléte ezekben az intézményekben. Mindegyik gyerekünk a tanulmányait tudta folytatni, ahogy szerette volna, és olyan irányba tudott menni, ami az ő vágya volt. Volt, akinek bizonytalanabb volt a tanulása, őt is segítették, védett közeg volt. Ez nagyon pozitív volt, de ennek volt egy nehéz része is. Védve voltak azoktól a gondolkodásoktól, ami ártó lehet. Segítették őket ezeknek a megismerésében, de mégis ennek volt egy nehéz része, hogy aki kikerült, mert most már ugye többen járnak egyetemre, utána megkapták azt a fajta ömlesztett világot, amit ebben a közegben nem ismert meg. Nagyon sokat kellett dolgozniuk azon, hogy ebben eligazodjanak.
7: Volt-e arról tapasztalata, hogy az ön gyerekei jól érzik magukat az egyházi iskolában, de esetleg vannak olyan gyerekek, akik nem?
12: Előfordult, és ez nagyon a gyerekeim számára, főleg akkor, amikor ez barátitot jelentett, ez nagyon fájó élmény volt.
7: Önök is egy budai agglomerációban élő család, miért választottak egyházi iskolákat a gyerekek?
13: Azban reménykedtünk, hogy egy egyházi iskolában alapvetően a problémák és a megközelítések sokkal inkább közelítenek ahhoz, mint amit mi jónak tartunk, illetve hogy a tanári kar is ezt sokkal inkább magáinak érzi. Azt gondolom, hogy ebben abszolút a várakozásainknak megfelelő volt, és aztán amikor gimnáziumba kerültek, akkor két különböző gimnáziumba is járnak, ott is alapvetően ez volt meg a fő szempont, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy a tanuláson kívüli időt a szünetekben meg a barátságokat milyen környezetben tölti a gyermek.
7: Erős iskolákat választottak?
13: Ők azért alapvetően az elit iskolákba, tehát az első 10 gimnázium közé tartoztak. Előnyének tekintem azt is, hogy azon kívül, hogy a tanulásban oda tették a szakmaiságot, mind az érzelmi intelligencia, mind a hitélet kapcsán más alapokról indultak egy problémaszituációnak a megbeszélésénél, vagy amikor konfliktusok alakultak ki, akár a tanár és a szülők, vagy a tanár és a gyerekek között.
7: Mik voltak a
13: Azok a veszélyek, bármilyen fajta addikció, legyen ez akár alkohol vagy drog probléma, ez sajnos a katolikus intézményekben is előjön, és amikor egy ilyen problémáról kell beszélni, itt viszont szerintem sokkal nehezebb szituációban indulunk, mert hogy sokszor azt éreztem, hogy nem merik elismerni ezt a tényt és ezzel foglalkozni, és néha egyszerűen meg az van, hogy a tanároknak is kell erre képzettség, és hogy tudják ezeket a helyzeteket kezelni, még a jó indulat az néha ebben a helyzetben nem feltétlenül segít. Én azt látom, hogy vannak olyan egyházi iskolák, ahova én is például jártam, azt látom, hogy egy nagyon erős megújulási folyamaton mentek keresztül. Volt egy hullámvölgyük, és utána látták azt, hogy ebből akkor tudnak kilépni, hogyha leginkább lelki területen, de a tanítás módszertanban is új módszereket emelnek be. Hagyomány az egy nagyon jó dolog, de hogy ezt meg kell tölteni olyan gyakorlati tartalommal, ami napjaink gyermekeinek szól és megérinti őket.
1: Keresztkérdések.
5: A stúdióban Robovszki Rita, katolikus oktatási szakértő, és Neumann Eszter, oktatásszociológus. Hol van a helye az egyházi iskoláknak, és mi lenne a szerepük egy ideális oktatási rendszerben?
3: hogy mi a helye most az egyházi iskoláknak a magyar oktatási térképen, az a szekuláris állam felől nézve egy nagyon nehéz kérdés most azért, mert nagyon súlyos a múltja a kérdésnek. A rendszerváltás után 20 évig volt egy nagyon éles elválasztása az egyházi funkciónak és az iskolai funkciónak, tehát a hitoktatást azt élesen elválasztották az oktatástól, és utána 2010-16 között meg volt egy nagyon-nagyon erős állami narratíva arról, hogy tulajdonképpen az egyházi iskolák képviselnek egy ilyen morális értéket, kiemelt pozíciót kaptak a tulajdonképpen az egész nemzet képben, az egész állami oktatási rendszerben. És most itt vagyunk egy új időszak kezdetén, amikor nagyon nehéz erről gondolkodni, úgyhogy elvonatkoztassunk ettől a múlttól. Tehát szerintem ez egy ilyen hosszú folyamat az, hogy értelmezni tudjuk, hogy tulajdonképpen hol is van az egyházi oktatás helye, mert biztos, hogy van helye az iskola rendszerben, tulajdonképpen mi is ez és hol is van. És a másik oldala, honnan közelítenék, az pedig az, hogy én az elmúlt 6-7 évben viszonylag sokat beszéltem a kutatásaim keretében egyházi oktatáspolitikusokkal, iskolavezetőkkel és tanárokkal és szülőkkel is az egyházi iskolarendszerben, és ott meg azt láttam, hogy amiatt nagyon nehéz ez a kérdés, mert nagyon nagyot nőtt az egyházi oktatási rendszer 2010 után, az általános iskolai rendszer megduplázódott tulajdonképpen, a gimnáziumi szektorban most már 25%-os az egyházak részvétele, tehát történt egy ilyen óriási expanzió az egyházi rendszerben, és maguk az egyházak is látják, persze nem lehet így általánosan az egyházakról beszélni, de a nagy egyházakra, történelmi egyházakra mindenképp igaz az, hogy így szélesen nyíltak a kapuk, és bejöttek olyan családok is az egyházi iskolákba, akik korábban nem azt választották volna, vagy akik nem kötődnek az egyházhoz. Ugyanez igaz a pedagógusokra is, különösen azokban az esetekben, amikor átvett iskolákról van szó. És el kellett kezdeni azon gondolkozni, hogy miről is szól az egyházi iskola, mi is a missziója, hogyha nem azok a családok járnak ide kizárólag, akiknek ez fontos, vagy hagyományosan fontos, hogyha a tanárok közül sem mindenkinek ugyanannyira, vagy ugyanolyan nagyon fontos a vallásosság. Én azt láttam, hogy az egyházi iskolarendszerekben már van egy ilyen gondolkodás, hogy hogyan lehet újra gondolni egy szekularizálódó társadalomban, egy sokkal vegyesebb képet nyújtó iskola összetételben, meg tanári összetételben tulajdonképpen, hogy mi is a vallásosság, mit is akarunk tanítani, vagy átadni a vallásosságról, és hogy mit jelent az, hogy egyházi iskola. Ebből a szempontból bizonyos értelemben maguk az egyházi iskolarendszerek előrébb járnak ebben a gondolkodásban.
5: Nagyon sokan nem egyházi iskolát, hanem egyszerűen jó iskolát keresnek, és továbbra is nagyobb bizalmat szavaznak az egyházi oktatásnak. Mit tud kezdeni az egyházi oktatás a nem hívő családokkal?
14: Egyrészt a lelkiismereti szabadság és a demokrácia jegyében egy egyházi iskola azt vizsgálhatja, vagy a felvételinél megkérdezheti, hogy elkötelezett az illető család, és előnyben részesítheti azt, aki elkötelezetten ahhoz az egyházhoz tartozik, de nem zárhatja ki azokat, akik nem elkötelezettek, és nem vizsgálhatja ennek az elkötelezettségnek a mértékét. Ez egy nagyon vékony jég, vagy nagyon-nagyon nehéz terep, mert érted, én azért voltam katolikus iskola igazgatója, szóval bejön hozzám a 12 éves gyerek, ugye a szüleikkel, és akkor megkérdezem, hogy és jársz hittarra, és akkor hát ugye a gyerek 5 perc alatt előadja, hogy tulajdonképpen Akvinói Szent Tamást és Kempis Tamást olvas esténként, és naponta elmond 3 rózsafüzért, és akkor az ember áll, már a második mondatnál pontosan tudja, hogy az egész kamu. Ugye megszakítja a felvételét, és azt mondja, hogy mi lenne, hogyha inkább őszintén is igazat beszélnénk, és hogy hát akkor oké, nem vallásosak, akkor miért szeretnének, és mindenki zavarba jön, és akkor az egész helyzettel nem tudunk mit kezdeni. Erre kell találni, ahogy Eszter mondja, nekünk egyházi iskoláknak valamilyen fajta válasz. Ez a válasz még nincs meg. Ez egy folyamat, hogy erre mi egyrészt választ találjunk. Másrészt folyamat az, hogy hogyan szedjük ki a saját iskoláinkat ebből a kényelmes, fundamentalista irányból. Hogy hogyan mondjuk azt, hogy te figyelj, szóval, hogy kereszténynek lenni, az tök jó, de az egy kaland. Az azt jelenti, hogy hogyan vállalom el a jövő bizonytalanságát az életemben. Az azt jelenti, hogy hogyan kapcsolódok a másikhoz. Az azt jelenti, hogy hogyan vállalom fel azt a nyitottságot, ami az evangélium nyitottsága. Az, hogy mi az egyházi iskola egy szekularizált társadalomban, az egészen biztosan nem lehet felülről senkinek se megmondani. Se az államnak, se az egyháznak. Hanem ez egy nagyon, hogy mondjam, bonyolult
10: párbeszéd szerintem a szülőkkel, az egyház és az állam között, és mégiscsak ebben a párbeszédben a legfontosabb a hitelesség. Hiteles tanárok, hiteles emberek, hiteles iskolák, hiteles lelkészek, akármilyen módon tanítanak, az, hogy a gyerekek ma kitartanak a legjobb tanárnak, és kitartanak a leghitelesebb embernek, ez minimálisan függ attól, hogy az élménypedagógiát tanít, vagy frontálisan tanít 45 percet. A gyerek pontosan megérzi, nem lehet becsapni, pontosan megérzi, hogy ki hiteles. És azt hiszem, hogy valójában a válasz az ebben a hitelességben rejlik.
5: Az egyházi iskolák, illetve minden, azt gondolom, a vallási oktatás önmagában ugye azt a lehetőséget a vallás szabadság jegyében kell, hogy kínálja, hogy mindenki a maga hitének, értékrendjének megfelelően tanulhasson, ha ezt szeretné választani. Ugye folyamatosan egymásnak feszülő véleményeket hallunk, látunk. Az egyik állítás az az, hogy az egyházi iskolák anyagilag kedvezőbb helyzetben vannak, az államnak nem világnézeti alapon kellene támogatni az intézményeket, hanem az elvégzett közfeladat alapján, tehát nem az számít, hogy ezt most egy egyházi vagy egy civil szervezet vagy fenntartó végzi el, hogyha közfeladatot lát el, akkor azt kell nézni, hogy ezt milyen minőségben és milyen átláthatósággal teszi.
15: Csak azt tenném ide, hogy úgy érzékelem, hogy itt nem az alapfinanszírozás egyenlőtlensége volt a fő probléma az elmúlt időszakban, hanem a más csatornákon beérkező infrastruktúrális pályázati támogatások, amik kifejezetten az egyházi iskolákat és szektort célozták, azok emelték meg úgy infrastruktúrálisan meg lehetőségekben az egyházi iskolákat, hogy ez a különbség nagyon látványos. Én szerintem a finanszírozás nem volt ennyire problematikus, de ez nem az én asztalom.
10: Azért nem értem pontosan ezt a vitát őszintén szóval hónapok óta, mert ugye az egyház mindig kap egy évvel később, a tárgyével később. Tehát most például ebben a hónapban, éppen múlt hétfőn volt egy ilyen tárgyalás, a pénzügyminisztériummal, a belügyminisztériummal, meg az OGM-mel, egy olyan összeget, hogy mennyit költött mondjuk 2025-ben az állam mindennel együtt az iskoláira. Ebben benne vannak egyébként a beruházás költségek, ebben benne van az étkezés, ebben benne van a mindenféle, amit önkormányzati sorról, meg mindenféle sorról összeszed az állam, és akkor megnézi, hogy mennyit költött az egyház, és most a 2025-ben ez 70 milliárd forint különbség, amit az államnak még vissza kell adnia az egyháznak az egyenlő finanszírozás jegyében. Én nem látom, és nem tudom, hogy van-e élő ember Magyarországon, aki valóban látja azt, hogy milyen sorokról finanszírozták az állami iskoláknak a beruházásait. Mert én például azért azt láttam 10 éven keresztül, mint egyházi iskola igazgató, hogy mondjuk a KLIK az csak zárt végű pályázatokat írt ki az állami iskoláknak, mi egyáltalán nem tudtunk pályázni 10 éven keresztül, mint egyházi iskola, és akkor azok a pályázatok, azok hol vannak? És hol vannak mondjuk azok a Bethlen Gábor alappályázatok, amelyeket viszont az egyházi iskolák kaptak meg beruházásból. De szerintem mindenki olyan dolgokról beszél, őszintén szólva, ami ilyen városi legendaként kering valami lufiként, és végülis egyetlen egy számunk van jelen pillanatban, az, hogy 70 milliárddal tartozik az állam, mert annyival kaptunk kevesebbet. Ez az egész finanszírozási kérdés, alapvetően én azt merem kimondani, hogy nem igazságtalan, csak azért kell a finanszírozási rendszert nagyon átgondolni, hogy ne ennyire esetszerű, és ne ennyire az állam jóvoltából lévő finanszírozás legyen, hanem tényleg egy olyan szektorsemleges finanszírozás legyen, ahol mindenki pontosan tudja, hogy milyen normatívából gazdálkodhat, mi is nem kell előfinanszíroznunk 70 milliárd forintot mondjuk egy évvel előre, és pontosan tudjuk, hogy mi az, amit kifizethetünk, meg mi az, amit nem. És szerintem az egyházak ebbe boldogak lennének, hogyha egy ilyen finanszírozás jönne létre.
5: Akkor az átláthatóság, ha jól értem, az egyik kívánalom minden szereplő részéről.
15: Csak azt tenném hozzá, hogy én megnéztem, van egy közoktatás indikátor rendszere című kötet, amit a Közgazdaságtudományi Intézetben adnak ki, és ott az egyik eredmény az volt, hogy az állami és az egyházi szektor között alapfokon általános iskolai szinten nincs igazából különbség, de nyilván van abban különbség, hogy mondjuk az állami rendszerben sokkal több a falusi kisiskola, ami fajlagosan többe kerül, meg más tényezők is vannak. Viszont azt látták, hogy a gimnáziumban valamiért, és nem tudjuk miért, vagy ez csak egy leíró statisztika, ott az egyházaknál nagyobb a költés, a ráfordítás. Nem azt mondom, hogy a finanszírozás nagyobb, hanem valahogy az egyházak számára fontosabb, vagy több pénzt allokálnak a gimnáziumi oktatásra.
10: Igen, de ez azért is van, mert amíg az állami gimnázium az bázis alapú, tehát fizetést finanszíroz az állam a gimnáziumnak, mi ugye egyfajta háztartási pénzből gazdálkodunk, ezért sokszor több gyerekünk van egy osztályba, és kevesebb tanárunk, viszont többet költünk, őszintén szólva, más típusú költésekre.
5: 2010 óta itt az érintett időszakban, amit már említettünk, nagyon sok iskolát vettek át egyházi fenntartásba, és hogy a kutatásaiban ezzel is foglalkozik, hogy ez hogyan alakította át a szektort, ez az intézményátvételi hullám, erről tudna mondani pár mondatot?
15: Igen, szerintem.

0: hosszú és nem középfokú intézményekről. Érdekes az is, hogy noha kisvárosokban és megyeszékhelyen tipikusan egy ilyen szelekciós mechanizmust indított el az egyházi iskolátvétel, összességében azt látjuk, hogy a roma tanulók aránya növekedett az egyházi általános iskolákban is. Szóval nagyon fontos azt érzékelni, hogy hol beszélünk egyházi iskolákról, és melyik egyházakról beszélünk, mert a különböző egyházaknak is nagyon eltérő stratégiáik voltak. Vannak olyan egyházak, akik kifejezetten a szociális missziótól hajtva vagy arra hivatkozva szegregátumokba vesznek át iskolát. Például a Máltai Szeretetszolgálat vagy a baptistákra is jellemző ez. És mondjuk a Magyar Katolikus Egyház is ilyen nagyon sokarcú intézményrendszer. Itt is történtek szegregált településeken iskola átvételek, noha igaz, hogy nagyon sok esetben viszont, és talán ez a tipikus mondjuk a református és a római katolikus egyház szempontjából az történt, hogy mondjuk kis településeken az átvett iskolák elkezdtek elitizálódni, és egy ilyen szegregációs mechanizmust indítottak el. És picit visszavickelnek ahhoz a korábbi kérdéshez, hogy vajon azt teszi-e vonzó az egyházi iskolát, hogy az állami ideológia is a kereszténységet felemelte. Szerintem ennél kicsit prózaiabbak az okok. Szerintem érdemes a kisvárosok jelenségével foglalkozni, ahol egy vagy két vagy több iskolát van, olyan kisváros, ahol az összes iskolát átvették egyházi szereplők. Ott nagyon erősen azért az is befolyásolja a szülőket, hogy egyrészt érzékelték azt, hogy egyre kevesebb pénz jut, egyre csökkenő színvonalat érzékeltek az állami iskolákba és az egyházi iskolákba, viszont azt érzékelték, hogy ott egyrészt érzékelték ezt a biztonságot vagy struktúrát is, másrészt azt, hogy oda nem mennek cigány gyerekek, hogy ott jobbak a tanárok, vagy ott biztonságban tudták a gyerekeiket. Egy ilyen kisvárosi közegben biztos, hogy nagyon erősen, nyilván ahol roma lakosság van, ott ez is latba esik egy ilyen választásnál. Amikor szegregációról beszélünk, és az egyházi expanzió által így belendített, vagy felerősített szegregációról, akkor nagyon fontos azt is látnunk, hogy hol, milyen régióról beszélünk, vagy milyen földrajzi eloszlása van ennek, és én elsősorban Kelet-Magyarországról és kisvárosi helyzetekről beszélnék, ahol ez nagyon erősen érezhető.
1: Nagyon fontosnak tartom, amit Eszter elmondott, és egyet is értek vele minden szavával. Ugye én hoztam számokat, mert ebben a vitában most azért mi is elkezdtünk ránézni saját magunkra, és hogyha 2999 egyházi iskolát nézem ma Magyarországon, akkor ugye ebből 551 egyházi fenntartású, és a legtöbb egyházi iskola ebből Csodabó-Üzemplénben és Szabolcs-Szatmár-Berekben van, és utána Budapest környéke, és utána Jász-Nagykun-Szolnok. És a legkevesebb az Tolna, Nógrád, Somogy és Komárom-Esztergom. Valóban a mi számaink is azt mutatják, hogy ezek a kelet-észak-magyarországi települések vették át a legtöbb iskolát, hiszen annak idején az önkormányzatok ott keresték meg az egyházakat, hogy ők már nem tudják fönntartani ezeket az iskolákat. Tehát ez az egyik. Nyilvánvalóan ezekben a megyékben nehéz azért megnézni, hogy hány roma gyerek van valahol egy intézményben, mert erre ugye abszolút nincsen számadat, csak ilyen empirikus tapasztalatok, meg egyfajta önbevallás, de Lakacaszenttől, Fülöpön, Körmön keresztül egészen a Viharsarokig, hát mondjuk csak a Római Katolikus Egyház iskolák százalékot tudom mondani, ahol vagy 100% roma gyerek, és éppen az a probléma, hogy akkor szegregál az egyház. És az is megjelent, amit Eszter mond, és itt Pusztai Gabriellának van erre egy nagyon érdekes kimutatása az egyházi iskolákról, hogy a két vége, tehát az abszolút elit, mondjuk így, utáljuk ezt a szót mindnyájan, de mondjuk a gazdag, felső középosztály fölötti réteg, az egyáltalán nem iratja egyházi iskolába gyerekét. Tehát ott meg akkor az egyházi iskola, hogyha a saját elvárásrendszeréből lead, akkor viszont azt az aspiratív szülői réteget veszíti el, aki egyébként hozzáiratja gyerekét, és miután azért ez egy piac, tehát ugye a saját egy idő után azért, hát mondjunk igazat, az iskola fenntartásáról, a tanárokról, meg egy csomó egzisztenciáról van szó. Vagy adott esetben abban azon a településen, hogyha ez az aspiratívabb, alsó középosztálybeli szülőréteg ott hagyja az iskolát, akkor megszűnik a házi orvos, átalakul az ottani társadalmi mobilitás, elmegy a vállalkozó. Ezekről őszintén kell beszélni. Én azt gondolom, hogy településről településre, tehát ez nem megspórolható az a munka, hogy az állami és az egyházi szektor a politikával együtt, településtől településre rázumolva ezekre a problémákra, megnézze azt, hogy hol mi jó,

0: végül is a gyerekeknek.
1: Szabolcsban kutattam több kisvárosban, és ott is ez látszik, hogy tulajdonképpen az egyházi iskolák hát egy ilyen egyensúlyi játszmában vannak, hogy azt mondják, hogy hát 10-12% roma gyerek lehet az iskolánkban, mert az még elfogadható a nem roma szülők számára is, és akkor valóban az ilyen nagyon aspiráló roma családok bekerülnek az egyházi iskolába, adott esetben van kötődésük se valláshoz, úgyhogy nem ez a kizárók. De viszont az történik, hogy nagyon sok helyen már csak egy állami általános iskola van, ami teljesen szegregálódott, és ez az elmúlt 15 évnek a terméke. És hát nagyon kevés olyan szegregált állami iskolát látunk, ahol jó a gyerekeknek. Olyat látunk, ahol jó a gyerekeknek, de olyat, ahonnan tényleg tovább tudnak lépni középiskolába, olyat nagyon keveset. Szóval van egy ilyen össztársadalmi dinamika, amiben az összes szereplő racionálisan játszik, de a kimenete mégis az, hogy elveszítjük a roma gyerekeket.
2: Mennyiben okozója, és mennyiben igazából a láthatóvá tevője az egyházi iskola ezeknek az elkülönülési tendenciáknak vagy igényeknek, és mit lehetne ezekkel szemben tenni közösen?
3: Tehát minden, ami az iskola rendszerben megjelenik, az a társadalmat képezi le. A társadalomnak van iskola rendszere, a társadalom önreprodukciós folyamatai jelennek meg az iskola rendszerben. Kettő, jelen pillanatban az egyházi iskola rendszer az nem elit. Egy kicsit a nagyon lecsúszott társadalmi réteg fölött, mondjuk a, ugye ezt Pusztai Gabriella úgy hívja, hogy lecsúszó, felkapaszkodó társadalmi réteg, amelyik nagyon kitett gazdaságilag. Ezekben a kis településekben, kisfalvakban, a nagyvárosok agglomerációjában élő emberek, akik többet akarnak a gyerekeiknek, mint akár ők kaptak, vagy ahova ők jutottak, mert alapvetően az általam előbb említett tudástőke az, ami az egyetlen kiút számukra. Valójában egy ilyen a jelen pillanatban lévő magyar egyházi iskola az ebben a szociológiai környezetben helyezkedik el. Kétsége ne legyen senkinek a felől, hogy azért, mert nem a telepi roma iskoláról van szó, szóval attól azért ezek nagyon-nagyon nehéz, iszonyatosan sok problémával küszködő iskolák, borzasztóan sok családon belüli erőszakkal, borzasztóan sok anyagi nehézséggel, borzasztóan sok mentális nehézséggel. Ez nagyon lényeges, mert az egyházi iskola ma Magyarországon nem elit. Ez egy hamis kép. Van egy olyan gimnáziumi réteg, amely valóban elkülönül, de az elkülönül egyébként az állam mi iskolában is.
2: Meghallgatnánk egy bejátszást, ami a Kazincbarcikai Don Bosco iskolában készült. Diós Judit 2024 májusában készített riportja, és a Vendég a háznál című műsorban hangzott el. Ebből hallunk most részletet.
4: Több mint 350 diák tanul itt a Kazincbarcikai Don Bosco iskolában, ahol lehet szakmát tanulni, lehet érettségit szerezni, és van egy olyan programjuk is, hogy azoknak a diákoknak segítenek, akik nem tudták befejezni az általános iskolát, de már elmúltak 16 évesek. Molnár Gábéla igazgató.
5: Kazincbarcikán itt ez az iskola, a szaléziaknak a igazi szalézi műve lehetne így fogalmazni. Don Bosco nyomán egy hasonló típusú iskolát működtetnek, amit Don Bosconnak idején Torinóba elkezdett, hogy az utcáról, börtönből egyéb ilyenekről szedte össze a fiatalokat. Hát most mi nem a börtönből szedjük össze, az tény és való, de nagyon sok a hátrányos helyzetű gyermek, és elsősorban szakképző iskola vagyunk, tehát inkább így fogalmaznám meg. Képezünk többféle szakmát, amivel tudnak helyezkedni, csak egy párat felsorol, hogy mégis érthető legyen, kőműves, heggesztő, pékcukrász, kereskedő, szociális gondozó, amivel talán van lehetőségük elhelyezkedni az itteni fiataloknak. Van egy technikum is, az kis létszámú, nem annyira erősségünk. Itt kisgyermekgondozókat, fodrászokat képezünk, és van egy programunk, ez a dobbantó és a műhelyi iskola, ez gyakorlatilag azoknak a fiataloknak szól, akik nem tudják befejezni a középiskolát valamilyen oknál fogva, vagy az általános iskolát, a dobbantó az erről szól. Az azt jelenti, hogy elmúlt már 15 éves, nem tudta befejezni 8 osztályát, akkor van egy program a felzárkóztatás céljából, ahol alapkészségfejlesztés zajlik, de önmagában ez nem ad 8 osztályt, hanem a dobbantóból át lehet lépni utána a műhelyi iskolába, amikor eljut arra a szintre ez a fiatal, hogy na, tud írni, olvasni, számolni gyakorlatilag, ahol egy rész szakmával együtt megkapja a 8 osztályról szóló alapfokú iskolai végzettséget. A műhelyi iskola annyival több még, hogy nem csak ezek a fiatalok kerülhetnek bele, akik az általános iskolát nem tudták elvégezni, hanem azok, akik elvégezték, de lemorzsolódtak a középiskolából, és akkor ők egy részszakmát kapnak, és a részszakma után eldönthetik, hogy mennek-e dolgozni, vagy pedig marad az iskolába, és akkor tudja folytatni az adott szakmában, képezheti magát tovább.
4: Önök apa és fia?
6: Jelenleg itt tanul mind a három gyermek.
4: Te már második szakmádat tanulod itt.
7: Most rettentően támogatott iskolában tanulunk, ahol lehetőség nyílik ösztöndíjakra, illetve különböző támogatásokra.
4: Tanulmányi eredményért jár ösztöndíj?
7: Így van.
6: A nagyobb fiúnak, aki 21 éves, megvan a rendes kőműves, falazókőműves, és most meg visszajött festőnek. A kisebb fiú az tavaly végzett általánosból, és itt van hegesztő szakmán, ő is ugyanúgy, mint a Tamás fiam. Négy fiam van.
4: Ez a célkitűzés, hogy minden fiúnak legyen egy, de lehetőleg több szakmája.
6: Szakmája, hogy el tudjan az életbe helyezkedni, családot alapítani.
4: Önnek sikerült fiatalként szakmát szerezni?
6: Hát nem sikerült, mert az élet másabb volt a múlt idő, de én arra motiválom őket, hogy nekik jobb legyen az élet, hogy tanuljanak és szakmát tanuljanak.
2: Hogyan érinti a roma gyerekeket az egyházi iskolák megjelenése a leszakadó térségekben? Miért nem jó, ha elkülönülten tanulnak? Van-e olyan helyzet, amiben ez mégis indokolt lehet? És mit tanulhatunk egymástól? Rafael Zsolt roma oktatási szakértővel, az Együttnevelés Szövetség egyik alapítójával beszélgettem.
8: Az Együttnevelés Szövetség 2022-ben jött létre. Olyan dolgokkal foglalkoztunk, ami napi szinten érinti a roma közösségeket, illetve a roma gyerekeket. Ehhez az Együttnevelés Szövetséghez nagyon sok civil szervezet, illetve magánszemély is kapcsolódott, mint nem roma szülők, roma szülők, aktivisták, különböző oktatási szervezetek. Felmértük azokat a problémákat, amelyek település szinten, vidéken is, illetve Budapesten is helyben az oktatást érinti, mint a 16 éves korhatár az iskolai tankötelezettség szempontjából, vagy az iskolai elvándorlás, vagy az SNI státusz. Sok esetben úgy találtuk, vagy úgy véltük, hogy szegregációs eszközként kezeli néhány iskola. Hát ez ügyben szerettünk volna valamit tenni.
2: Mit jelent az, hogy szegregált egy iskola?
8: Szegregált iskola alatt azt értjük, hogyha bizonyos etnikai, vagy vallási, vagy bármilyen különbözésség szempontjából külön vannak kezelve, csoportokban tanulnak a gyerekek elkülönítve, illetve nem azokat az oktatási feltételeket kapják, amelyek minden gyerek számára elvárható, és ami minden gyereket megillet. Találtunk olyan eseteket, ahol indokolatlanul lettek roma tanulók esenissé minősítve, és ezáltal ők másik osztályban kezdték el tanulmányaikat. Több településen, vidéken próbáltunk oktatási témában dolgozni. Például Kalocsán is használtak egy ilyen szegregációs eszközt, ahol körzeti iskolák voltak, és volt olyan körzet, ahová csak kifejezetten cigány gyerekek jártak, egy más körzetbe pedig nem, vagy alig. Más vidéki településen is dolgozunk ilyen ügyekben. Szegregációs folyamat elindult itt Törkényben a helyi általános iskolában, amelyet szeretnénk megváltoztatni. Nagyon sok szülő úgy gondolta hallomás alapján, hogy nem annyira jó ez az iskola, és hogy sok cigány gyerek jár ide ebbe az iskolába, ezért ők nem íratják ide be a gyerekeiket, és ez ügyben próbáltunk, meg hát teszünk is lépéseket. A tavalyi évben az előző évekhez képest már csak 4 tanuló iratkozott át másik iskolába, a többi pedig ide helybe iratkozott be. Próbáljuk a szülőket is, illetve döntéshozókat is arra ösztönözni, hogy becsüljék meg a helyi iskoláikat, illetve hogy ők velük közösen tudjunk lépni ezekbe a problémákba, amik egyes településeken így a szegregáció kapcsán felmerülnek.
2: Automatikusan létrejön a tanulók ilyesfajta elkülönülése, ha megjelenik a településen vagy a környékén egy egyházi iskola?
8: Azokon a településeken, amiket mi vizsgáltunk, ahol létrejött egy olyan iskola, ami egyházi iskola, és mellette ugyanezen a településen van állami iskola is, ott néhány tanév alatt megtörtént ez a kettészakadás igazából. Mi nem azt mondjuk, hogy az egyházi iskolák kimondják konkrétan, hogy ide roma gyereket nem veszünk fel, viszont mint azt tudjuk, hogy vannak más olyan szempontok, amiket az egyházi iskolák alkalmazhatnak, mint például ugye mások a beiskolázási lehetőségek, vallás és világnézeti elvárásokat is ugye megfogalmazhatnak. Közben ugye az állami körzetes iskola alapvető feladata az, hogy minden gyermeket, minden hozzátartozó gyermeket fogadjon, és ugye ez indítja be ezt a láncreakciót. Általában például az állami iskolában 71%-a halmozott a hátrányos, sok esetben roma tanuló, még például a református iskolában 0%. Vagy ha csak Encset szeretném megemlíteni, 56-58-90%-os az állami iskolák hátrányos helyzetű diákjainak a száma, míg a helyben lévő katolikus általános iskolában csupán csak 5. Szóval, hogy ezek konkrétan olyan adatok, amelyeket nem mi találtunk ki, hanem igazából ezeket kutatások támasztják alá, hogy sajnos az, hogyha egy városban vagy egy kisebb településen megjelenik egy egyházi iskola, akkor nem azt mondjuk, hogy mindenhol, de sok esetben észrevehető az, hogy szelekciót indít el.
2: Mennyiben lehet azt mondani, hogy ez az egyházi iskolák felelőssége, vagy inkább arról van szó, hogy a szülők nem akarják roma gyerekekkel egy iskolába járatni a gyerekeiket?
8: Azt gondolom, hogy nyilván a jobb érdekérvényesítő képességekkel rendelkező családokban lévő gyerekekkel a szülők sokkal jobban átlátják, sokkal jobban tudják érvényesíteni a jogaikat, illetve azt, hogy beírassák mondjuk egy egyháziskolába, mert nyilván ez függ attól is, hogy mennyire tudják áthordani, mennyire mobilisak, mennyire van idejük, pénzük, energiájuk arra, hogy ők mondjuk áthordják egy egyházi iskolába, egy jobb minőségű általános iskolába a gyerekeiket. Még egy szegényebb sorsú családban nem feltétlenül adottak ezek az eszközök, vagy ezek a feltételek, és így sokkal kevésbé tudják kihasználni annak a lehetőségét, hogy például ők áthordják oda a gyerekeiket. És akkor inkább választják ugye az állami iskolát, amiért igazából nem kell azért fizetni, hogy eljussanak oda, lehet, hogy nincs is idejük arra, hogy áthordják oda, és sokkal kézenfekvőbb az, hogy az állami általános iskolában maradjanak ezek a gyerekek.
2: Több egyházi iskola éppen emiatt vette át, vagy nyitott újra a szegregátumban iskolát, hiszen az ott élő családoknak problémát okozott az, hogy távolabbi iskolába járjanak a gyerekek, adott esetben autó vagy tömegközlekedés híján. Erről mit gondol?
8: Azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés lehet, hiszen mindannyiunk számára az a fontos, hogy a gyermekek jó minőségű oktatásban részesüljenek. Nem szeretnénk megkérdőjelezni az egyházi oktatás létjogosultságát, mert nem azt mondjuk, hogy minden egyházi iskola szegregál, meg az sem, hogy az egyházi iskolákban ne folyna sok esetben magas színvonalú pedagógiai munka. Mi csupán azt mondjuk, hogy ha egy településen egymás mellett működik egy állami, egy egyházi iskola, két intézményben nagyon eltérők lehetnek a tanulói összetételek, de ezek a kezdeményezések, amelyről az imént ön is beszélt, azt gondoljuk, hogy mindenhol kellene, hogy egy ilyen kezdeményezés elinduljon, hiszen ez magával hozná azt is, hogy ez a kettészakadás nem mélyülne tovább, sőt, hát azt szeretnénk, hogy ez minél kisebb legyen, mindenki számára elérhető legyen ugyanaz a minőségi oktatás, és hogyha valaki az egyháziskolába szeretne járni, akkor az nem attól függjön, hogy ki milyen származású, vagy ki milyen szociális anyagi háttérrel rendelkezik. Ez senki számára sem jó. Egy adott településen, hogyha szegregáció történik már eleve a gyerekkorban, ahol a gyerekeknek pontosan, hogy egymást kellene ugye megismerniük, és az elfogadásra kellene nevelni a gyerekeket. Ha már ott pont ez nem történik meg, akkor ott már nagy baj van, hiszen felnőtt korukra úgy fognak egymás mellett élni, hogy nem fogják ismerni egymást, és nem fogják tudni kezelni egymás személyiségét, vagy egymás nézeteit, vagy sok esetben szokásait, hiszen nem történik meg az iskolában ez a fajta megismerés. És hát nyilván, ahogy nőnek a gyerekek, annál jobban fognak elkülönülni egymástól, és ez mindenki számára csak negatív hatással lehet. Mind a település, mind pedig az intézmények számára is.
2: Hogyan tapasztalják, mennyire működnek együtt az egyházi és civil szereplők ezeken a településeken, ezekben a kérdésekben?
8: Én arról tudok beszélni, amit én helyben tapasztalok itt. Az egyházi iskolák nem nyitottak a civil szervezetek kezdeményezéseire, ezt tapasztalatból tudom mondani, hiszen több alkalommal kerestünk már meg ilyen iskolát, de sajnos vagy nem kapunk soha választ, vagy olyan fajta választ kapunk, ami nem visz előre. Hát nem tudom, hogy ez a közeljövőben fog-e változni, egyelőre nem látok rá megoldást. az, hogy megtörténjen a valódi elfogadás, és hogy megértsük egymást, ahhoz nem csupán annyira van szükség, hogy valakinek adunk ruhát meg élelmiszert, hanem leülünk, beszélgetünk, megismerjük egymást, megismerjük egymás kultúráját, és nem ítélkezve, hanem elfogadva. Megpróbálom megérteni, hogy ő miért ilyen, hogy ő miért épp ezt képviseli. És ha már az elfogadásnak ezt a részét valahogy elkezdjük így magunkba elrakni, hogy egyáltalán értsük meg azt, hogy mi miért történik, akkor lehet, hogy könnyebben tudna megtörténni a valódi elfogadás is. De addig, amíg csak próbálunk így felületesen kezelni helyzeteket, attól az még nem fog soha megváltozni. Egyébként az Együttnevelés Szövetségünk pont ennek kapcsán is indította el az Ország Legjobb Iskolája című programját. Keresjük azokat az iskolákat, ahol nagyon magas számban megtörténik az együttnevelés, a minőségi oktatás, és olyan módszereket alkalmaznak az ottani pedagógusok, vagy hát maga az iskola, ami az együttnevelést még inkább ösztönzi. Ezt mi meg szeretnénk jutalmazni. A benevezett iskolákat bárki nevezhet, megtörténik 5 iskola listázása, és az 5 iskolából kikerül győztesen egy iskola, aki magas nyereményt is nyerhet. Szeptember 19-én indul el ez a programunk, és lehet nevezni majd az Együttnevelés Szövetség weboldalán.
2: A stúdióban Rubovszki Rita katolikus oktatási szakértő és Neumann Eszter oktatásszociológus. Mitől működik jól egy integrációs modell, és mi az, amiben többet tehetnének az egyházi iskolák a jövőben?
1: Nagyon erős összefüggés van a roma családok, roma közösségek tanulási aspirációi, és a között, hogy milyen lehetőségek vannak a helyi közösség számára. Van-e munka? Van-e olyan oktatási intézmény, vagy tanoda, vagy bármilyen segítő program, ami perspektívát ad nekik, hogy mást is lehet csinálni? Más erőforrás is van jelen, mint a család. És a Dusz Juditnak a kutatásai mutatták meg azt, hogy egy olyan időszakban, amikor nincs elérhető munka a család számára, akkor megemelkedik a korai terhességek aránya, a gyerekvállalás aránya, és az ő általa kutatott roma közösség így bezárt, és a saját családi erőforrásait kezdte használni. Viszont amikor a településnek voltak olyan kapcsolatai, intézményi kapcsolatai, amik segítettek mondjuk egy oktatási pályát beindítani, és voltak támogató programok, amik középiskolába is el tudták juttatni a gyerekeket. Tehát ez a kettő, amikor olyan a társadalmi kontextus, hogy nem azt látja maga körül a roma fiatal, hogy csak a családból jön erőforrás, hanem vannak más lehetőségek is, és nyilván ez a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást, ideális esetben nem, akkor sokkal nagyobb esélye van annak, hogy tovább tanulnak, hogy elindulnak egy mobilitás felé, és a szülők is megfogalmazzák azt, hogy jó tanulni, meg tanulni, hogy az iskolába érdemes eljárni. De amikor az egész társadalmi kontextus olyan, hogy azt látják, hogy hiába tanulok, nem lesz munkám, vagy nem lesz jobb munkám, el vagyok adósodva, és kilátástalan a helyzet, akkor nem lesz értelme az iskolának a szülők számára és a gyerekek számára se. Az is van, hogy ugye a neoprotestáns új vallásos mozgalmak nagyon terjednek a roma közösségekben, és van arra is evidencia, nem csak Magyarországon, hanem a térségben, hogy azoknak is van egy ilyen megtartó ereje, hogy ahol ezek a neoprotestáns közösségek ott vannak, ott csökken a gyerekvállalás aránya, és iskolázottság és a társadalmi integráltság növekszik.
9: Amíg a társadalom csak asszimilációban tud gondolkodni, és nem tud abban gondolkodni, hogy Magyarországon a roma társadalomnak a saját büszkesége, a saját identitása, a saját önmeghatározása létrejöjjön. Amíg az irodalmi kánonban nem kerül bele Osztolykán Béla, amíg nem lesz kötelező olvasmány, és nem lesz kötelező lakatos mennyértnek a munkásságát megismerni Magyarországon, itt le kéne ülni szerintem még egyszer mindenfajta aktornak, és együtt beszélni, óvatosan megjegyzem, hogy nagyon-nagyon komolyan a roma értelmiséggel, és nagyon komolyan azokkal az emberekkel, és azokkal a kollégákkal, akik akár állami, akár egyházi iskolában, de ott vannak a terepen, és velük foglalkoznak, és az ő tapasztalataikkal hozni döntéseket.
1: 20 éve nem volt gondolkodás arról országos vagy állami szinten, hogy mi is az integrált oktatás, és azóta rendkívül sok, iszonyú nagy polarizáció történt, tehát kelet-magyarországi kisvárosokban 50% a roma tanulók aránya az általános iskolába, tehát ezt az egészet újra kell gondolni, és azok a korábbi gondolatok, hogy hát 15% és akkor buszoztatunk és elosztjuk, és mindenhol 15%, ez az egyszerűen nem működik sok helyen, tehát ezt újra kell gondolni az elejétől, hogy ez mit jelent és mit lehet tenni.
2: Sokszor keresztényi jó szándékból eredeztethető gyakorlat, hogy mi majd ugye lemegyünk és segítünk a szegényeknek, és megnyugtatjuk magunkat és a saját gyerekünket, hogy neki ugye mennyivel jobb dolga van, és hazamegyünk. De ettől ugye a távolság és a különbség ugyanúgy fennáll. Mi az, ami építheti ezeket a hidakat? Igen.
1: Nincs univerzális megoldás, vannak nagyon jó programok, tehát van például egy nemzetközi program, Teach for Hungary, ami Magyarországon is volt, de teljesen más, mint ahol máshol fut. Például tavasszal Romániában voltam egy integráló iskolában, ahol futott ez a Teach for Romania program. Annak az az elképzelése, hogy tanárképzésből jönnek hallgatók, de máshonnan is bejöhetnek hallgatók, képzik őket kifejezetten arról, hogy hogyan lehet tanítani egy integrált közegben, mire kell figyelni, nem annyira a tantárgy van a fókuszban, hanem a módszertan, és sokkal jó fizetést kapnak azért, hogy vállalják, hogy oda mennek szegregált településekre dolgozni. Vannak ilyen programok, de szerintem nagyon sok jó program van, és nincsenek univerzális megoldások.
9: A Taníts Magyarországi program az egy csomó helyen nagyon jól működött az elmúlt években. Itt az egyik probléma például az, amit mondott, hogy ez a program önkéntes volt. Hát úgy nem lehet egy ilyen programot létrehozni, hogy egyébként, hogyha te heroikusan a szombatodból vagy a munkaidőd mellett 5-től 8-ig lemész tanítani, ez már maga nem működik. Erre erőforrást kell áldozni egy országnak ilyen típusú programokra. Don Boscónak, ennek a nagyon-nagyon nagyszerű nevelőnek a prevenció volt a megoldása. És azt mondta, kezdettől fogva úgynevezett oratóriumokat létesítek ezekben a, mondjuk úgy, hogy szegregátumokban. Nem várom el, hogy ti vallásosak legyetek. Ott lehet játszani, lehet pingpongozni, lehet összejönni, gyere ide, és én veled együtt beszélgetek, és a kezdetek kezdetétől elkísérlek ezen az úton. Azt is át kell gondolni, hogy a roma önkormányzatoknak mi a feladatuk Magyarországon, éppen nem ez. Éppen a roma önkormányzatoknak nem kéne fölvállalni ezt a közösségteremtés szerepet. Nagyon sokfajta jó módszer van. Én számos olyan iskolátok mondani, katolikus iskolát Kelet-Magyarországon, ahol úgy tanítják a roma lányokat matekra, hogy közben megsütnek egy süteményt, és a recepten csinálják a matek példákat, meg állatasszisztált angolórák vannak helyi állatmenhelyes egyesületekkel. Csak itt szerintem az a kérdés, hogy a helyi iskolai igazgatónak az innovatív személyiségétől tesszük-e függővé a lokális emberek boldogulását, vagy pedig megpróbáljuk ezeket a jó gyakorlatokat összekötni, és egyszer úgy dönt az ország, hogy rendszerszerűvé tesz helyi heroikus kezdeményezések. Kultúraváltás történt a katolikus intézményekben, és szerintem érdemes ezt jó gyakorlatként odaadni az állami rendszernek, és együtt ránézni erre, mert szerintem ebben most mi nem állunk rosszul.
2: Köszönöm szépen Neumann Eszternek,
9: és köszönjük a meghívást.
2: Robovszki Ritának, hogy itt voltak. Köszönöm. A keresztkérdések mai adásában az egyházi oktatás körül felmerülő kritikákra és kérdésekre próbáltunk meg választ találni meghívott szakértőim és az érintettek segítségével. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, és további szép vasárnapot kívánok.

0: 4 óra hírek következnek itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikhia György. Az idei évre 2% körüli gazdasági növekedésre számít a kormány. Decemberben érkezhetnek az uniós pénzek az Európai Bizottságtól. Erős széllel jön a hideg front, érezhetően visszaesik a hőmérséklet. És most jöjjenek a részletek. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez a duplája az előző 4 év összes növekedésének, írta a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor köcsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter közölte, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közút hálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani. Erre azonban nincs keret, minden pénzt elvisz a Mészáros-Szélyféle autópálya koncessziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjúban úgy vélt, hogy az államnak ki kell szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, amely túlárazott. Az uniós pénzek hazahozásáról közölte, hogy a tényleges utalás decemberben érkezhet az Európai Bizottságtól. Katasztrofálisnak minősítette a kormányzó CDU pártszövetség a Mecklenburg Előpomerániában és Berlinben rendezett tartományi választáson elért eredményét a német kancellár. Friedrich Merz ugyanakkor közölte, hogy a kudarc ellenére továbbra is hivatalban maradna és folytatná a megkezdett reformokat. Az exit poll felmérések szerint az észak-kelet-németországi tartományban a szélsőjobboldali AfD nyert a voksok 38%-ával, a szociáldemokraták mintegy 36, a radikális baloldal 7, a kormányzó CDU pedig csak 5%-ot érhetett el. Berlinben ugyanakkor a radikális baloldal vezet a voksok csak nem 25%-ával, a CDU 20, az AfD 16, a szociáldemokraták 12%-ra számítanak. Az ország egyes területein hamarosan emelkedhet a légúti megbetegedések száma, így a koronavírus fertőzéseké is, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Danielis Ágnes főosztályvezető azt mondta, méréseik alapján már most enyhén nőtt a szennyvízben a COVID örökítő anyagának koncentrációja. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a megelőzés különösen fontos, így a gyakori szappanos kézmosás is. Azt is tanácsolta, hogy ha már megjelentek a tünetek, például erős náthát, köhögést, hőemelkedést tapasztal bárki, inkább ne menjen közösségbe. Összefogtak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó turisztikai szervezetei. Céljuk, hogy széleskörű szakmai és társadalmi párbeszéddel felhívják a figyelmet arra, hogy az ökoszisztéma változása és az erről szóló negatív hírek ellenére a három régió továbbra is kiváló belföldi úti cél. Végül az időjárásról is néhány szóban, erős széllel érkezik a hideg front, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Ilyen sok felé beborul az ég, de napközben ismét kisüt a nap. Esőre az északi-északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19 fok jöhet, majd napközben 18-24 fok várható. A héten marad a napos felhős őszi idő, de már csak 20 fok körüli hőmérséklettel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelőknek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Műsorunkban a hagyományos régi paraszti játékokról lesz szó. Erdélyi falusi bonós zenét hallanak. Pénzes Géza vagyok. A játszás annyira ösztönös, hogy a történelem előtti időkben is jelen volt. Johann Huizinga, az ismert kultúrtörténész, a Homo Ludens, azaz Játszó ember című könyv első fejezetét azzal a megállapítással indítja, a játék régebbi, mint a kultúra. Nagyszüleink és dédszüleink játszottak még saját kezüleg készített játékokkal, vagy a természet adta tárgyakat alakították játékeszközzé. Játék lehetett fű, falevél, kóró, virág, vagy akár a homok is. Játszottak olyan eszközökkel, amik eredetileg más céllal készültek, de a játékban átértékelődtek. Ilyen volt például a botos játékok szőlőkarúja, a kosárkötél, ami kiváló az ugrókötelezéshez, vagy a kocsik kerekének abroncsa, ami tökéletes a karikahajtáshoz. Az eredetileg sáros, agyagos talajon való közlekedéshez használt lábbeli megkímélésére született gólyaláb is játékeszköz lett, melynek különböző változatai még a 19. század második felében is gyakoriak voltak Erdélyben, a Rétközben és a Nagykunság területén. A szükség és ötletesség révén születtek a felnőttek tevékenységét utánzó játékok, hiszen a csutka babával a kislányok az anyaság szerepére készülhettek, míg a fiúcskák a hordón lovagolva igazi csikósnak érezhették magukat. A gyermekek a munkát az élet természetes velejárójaként látták, és kisgyermekkoruktól gyakorolták is. Egy hagymakertész családban a 3-4 éves gyermekek számára például kis kaskát, füles kosarat kötöttek, melybe az apró hagymát szeregethették. A kisgyermek számára így a munka és a játék sokszor egyben mosódott. Jó példa erre a kisállatok gondozása is. Sok gyermeknek volt saját csirkéje, malaca, melynek etetéséről maga gondoskodott. De játékként kínálkozott maga a föld is. Eső után csatornákat ástak a földbe, ezekbe terelgették az eső vizét, vagy a sárból emberalakokat és állatfigurákat formáltak. Az egyik legérdekesebb sárjáték azonban a pukkantó, a sárpuska volt. Kerek vagy szögletes lapocskát formáltak az összegyúrt sárból, majd a közepét igyekeztek óvatosan minél jobban elvékonyítani. Időnként meg kellett köpködni a közepét, hogy ujjaik jobban csúszanak a nedves agyagon. Mikor készen volt, tenyerükre fektették, és teljes erőből a járdára csapták, ahol nagyot pukkant. A sárpuska az 1960-as években még általánosan ismert volt, utána valahogy már elfeledték. Jóval tovább megmaradt azonban a sárparittya. Vékonyabb, hajlékony eper vagy fűzfa vesző végére sárgolyót tűztek, és a veszőt megsúnyítva igyekeztek a sárgombócot minél messzebbre elröpíteni. Nemzedékeken keresztül nagy népszerűségnek örvendett a tricskázás, más néven cinglizés. Apró fémpénz 10-20 filléres kellett hozzá. A gondosabb játékosok a pénzt egy anyacsavar, tompa végű vasszög és kalapács segítségével kissé meg is domborították. A játékot utcán, a ház falának tövében játszották. Először vonalat húztak a fal elé, majd kijelölték a dobás helyét. Innen kellett az érmét úgy falhoz dobni, hogy visszapattanva lehetőleg a vonalra essen. A kisgyermek fejlődésének állomásaihoz a játékok mellé mondókák és dalok szegődtek. Ezek is segítették az ülés-állás-járás megtanulását, majd a beilleszkedést a szűkebb és tágabb családba. A ringóban bölcsőben tartott csecsemőt rigmusokkal altatták. Később párválasztó körjátékokat játszottak a gyermekek, mint például a Beültettem kiskertemet, Búj-búj zöldág, Lánc-lánc Eszterlánc, vagy A körben áll egy kislányka.
1: Cím-cím drálom, trombítálom, trálaszom trálom, medve zuzálom, álombálom, petruzsálom, hopcsuldi kalácsom. Ádámnak volt két fia, se nem ettek, se nem ittak, mindig úgy tettek, mint én. Fájáikkel büz-büz-büz, lábaikkal duz-duz-duz, tenyerükkel csat-csat-csat. A szénának, szénának széna szakadéka, benne forog kis menyecske, nyújts-nyújts fonalat, a nyálával nyálozza. A begyével begyezi, egyem-begyem jó barátom, ölelj, akit szeret. Ezt szerettem, ezt kedvelem, ez az én édes kedvesem. Cidrom, bodrom, sárga bodorom, cidrom, bodrom, sárga bodorom.

Rabbikot. Hol jársz, hol kelsz, Nagy Erzsébet asszony, itt járok, itt kellek, szép lányokat keresek, szabadkai piacon, almát árul egy asszony, ettem is be.

0: kedves hallgatóink, erdélyi falusi vonós zene szólt. Műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Kardos Biri Elvira nevében is köszönöm figyelmüket. Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Ha valaki fellapozza a katolikus lexikont, hogy megtudja, mi is az egyházzene, ezt a meghatározást találja. A világi zene ellentéteként használatos, homályosan definiált újkori fogalom.

0: Lássák, a templomi zene nem kizárólag történeti repertoár, hanem ma is élő, kortárs művészeti nyelv, amely képes megszólítani a mai közösségeket is. Sófalvi Emese muzikológussal, az esemény sorozat egyik művészeti vezetőjével, Ferenc Ádám beszélgetett.
1: A Biennálénak a művészeti vezetése, és ezen belül az egész esemény sorozatnak a Spiritus Rektora Selmeci György fogalmazta meg, hogy egy újfajta szövetségre van szükség. És ez a szövetség a papság, az egyházi elöljárók, a zeneszerzők és a zenei hétköznapok munkásai, kántorok, kórusok és hát zenészek között kell megtörténjen. Azt kell mondjam, hogy idén kifejezetten a legújabb művek domináltak, több mint 25 ősbemutató volt, és ezt elmondani is hihetetlen, a 4 nap alatt úgy vált ez a hatalmas mennyiségű új zenei anyag befogadhatóvá, hogy sem a közönséget, sem az előadókat nem terhelte le. 4 nagyon-nagyon intenzív nap volt, ez egy nagyon komoly előkészítést is igényelt, hiszen most már azt kell mondjuk, hogy hagyománya van annak, hogy Kolozsvárra kell jönni a kortárs magyar egyház zene ünnepére, és kialakult az a közönség és az a befogadó réteg, amely ezt igényli, és kialakult a zeneszerzőknek és a kórusoknak, egyházzenészeknek az a csoportja, amely itt szeretne lenni. Többféle módon szólaltak meg ezek az új művek. Egyrészt kezdjük talán a kevésbé láthatóval, de nagyon fontossal a kórusműhely keretén belül, ahol az egyházzenei biennáli résztvevői, külsősök, kórustagok, zenészek leolvashattak műveket, és ezek megszólaltak ott helyben. Nagyon fontos dolog egy zeneszerző számára, hogy élőben emberi hangokkal hallhatja a műveket. Ő is inspirálja a jelenlétével, esetleg az útmutatásaival a megszólaltatókat, és maga a kórus hangzás is egy nagyon fontos élő jelleget kölcsönöz az addig esetleg csak papíron vagy fejben megszólaló műnek. Ugyanilyen fontos része volt a templomi szolgálatoknak a napja, amikor is gyakorlatilag akár akarták, akár nem, Kolozsvár magyar nyelvű felekezeteiben mindenhol megszólalt kortárs magyar egyházzene. Azért mondom, hogy akár akarták, akár nem, mert ez egy ajándék volt a résztvevő gyülekezetek számára, csupa olyan rövid, érthető és mégis teljes értékű kortárs mű szólalt meg, amely másképpen soha nem kerülhetett volna el például egy lakótelepi monostori református templomban. A Biennálénak természetesen koncertjei is voltak, és ezeken a hangversenyeken koncertszerűen szólalt meg az a repertoár, amely hát tulajdonképpen mint egy prizmán keresztül mutatta, hogy hol tart a kortárs magyar zeneszerzés, és melyek azok az új művek, amelyek az időpróbáját még nem állták ki, de egy másik szűrőn átmentek, és ez az a szűrő volt, hogy mit választanak a karnagyok. Tulajdonképpen a szelekciót maguk a résztvevők tették meg, nem egy muzikológus mondta meg, hogy ez a jó zene, és ezt tessék hallgatni, hanem a gyakorló zenészek választottak, és ezek a hangversenyek mindig különlegesek, sokrétűek.
2: A gyülekezetek szempontjából miért fontos alapvetően ez a fajta népszerűsítő munka, vagy ha úgy tetszik, találkozás az elmúlt 30 év palettájával, de akár a legkortársabb művekkel is?
1: Nem szeretnék filozófiai fejtegetésekbe bocsátkozni. Minden jó zene egyszer kortárs zene volt. És mi egy olyan zenetörténeti gyújtópontban, pillanatban élhetünk, hogy elsőként halljuk ezeket a műveket. Reméljük, hogy klasszikusokká válnak. Nem kell másféle lelkület ahhoz, hogy meghalljuk, hogy ez jó zene. A különbség, hogy ezt most írták, a zeneszerző ott ül mellettünk, izgul, hogy ki kell menjen, vagy sem meghajolni, hogy hogyan adják elő a művét, tehát egy kicsit erről a kortásról vitatkoznék. Jó zenék kellenek, és úgy fogalmaztuk meg, hogy nem kötünk nívótlan kompromisszumot, tehát csak az a zene kerülhet elő, ami hallható, hallgatható, énekelhető és befogadható. Az volt a tapasztalatunk, hogy a gyülekezetek ezeket nagyon jól fogadták, és maguk a templom terek évszázadokon keresztül alakuló kolozsvári történelmi egyházaknak a templomterei, vagy a legújabb, legkortársabb épületek egyaránt inspirálóan hatottak a fellépő kórusokra is, és a műveknek a befogadására is, úgyhogy maguk a terek és a közösségek is befogadóak voltak, ez volt a tapasztalatunk az idén is.
2: Az egyházzenei biennálé egy kicsit ilyen kárpát-medencei jelentőségű eseménye is vált, határokon átívelően is meghívnak és érkeznek zeneszerzők, kórusok.
1: Nekünk ez az életünk, hogy hiszünk egy olyan fajta összetartozásban, amely határokon narratívvel, és egy olyan fajta zenei kultúrában, és általában egy magyar kultúrában, amely nem csak volt, hanem most alakul körülöttünk, és részeseivé lehettünk, úgyhogy teljesen természetes, hogy a felvidéki kórusokat és résztvevőket ugyanolyan szeretettel vártuk és fogadtuk, mint az úgynevezett hazaiakat, a csíkszeredaiakat. A Kárpát-medencei jelleg egyúttal egyfajta különleges, nagyon bensőséges találkozásra is okot ad, és kiemelném

0: még azt is, hogy félamatőr kórusok, vagy nagyon jó gyakorló kórusok és professzionális kórusok egyaránt találkoztak. Szolgálattevő kórusokat hívtunk meg, és olyan együtteseket, amelyek vállalták azt, hogy legalább egy kortárs zenéje előadásban részt vesznek, legalább egy művének az ős bemutatóját előkészítik, és ezt mindegyikük vállalta.
1: Hogyan vélekedik a rendezvény eredményeiről Selmeci György zeneszerző ötletgazda? Őt hallják a továbbiakban mindenről.
2: Kicsit úgy éreztük, nem csak én, hanem a szerzőtársak, pályatársak, karnagyó kórusok is, hogy valahogy beérett a Biennálé. És egy olyan rendkívüli presztízsre tett szert, ami lehetővé teszi azt, hogy valóban mindenki ott akarjon lenni, ahogy mondani szokás. Tehát igazából attól, hogy objektív okok miatt valamelyest sűrítenünk kellett az idén a programot, és ezáltal két nappal rövidebb is volt tulajdonképpen a fesztivál, de egy olyan rendkívüli, szinte esszenciális képét nyújtotta a kortárs magyar egyházzenei alkotásoknak a repertóriumjának, hogy egy tökéletesen egyedülálló helyzet keletkezett. Majdnem 40 szerzőnek 100 zeneműve hangzott el 4 nap alatt, úgyhogy el lehet képzelni, hogy ez micsoda rendkívüli erőfeszítés volt. És ugyanakkor pedig külön büszkeség az, hogy ez a vállalkozás valóban teljes mértékben mentes mindenféle manipulációtól, vagy preferenciák túltengésétől. Nem zsűrik, vagy szakemberek, vagy nem tudom, megmondó emberek választják a műveket és a repertoárt, hanem maguk a karnagyok, maguk a kórusok, azok, akik ezt előadják. Tehát valamiféle automatizmust működtet ez a fajta gondolkodásmód, ami a Biennálét működteti, és ezáltal természetes módon, természetes folyamatoknak lehetünk a tanúi. Az volt egyedül kikötésünk, hogy minden kórus hozzon ősbemutatót, legalább 2, gyerekkaroknál ez 1 ősbemutató volt kötelező, tehát már ezzel is egy olyan repertoár alakult ki, ami hallatlanul érdekfeszítő, és aki el tud mélyedni, vagy egyáltalán figyelemmel van a magyar templomok zenei gyakorlatára, annak ez nagyon nagy élmény volt. Azt halljuk mindenhonnan, hogy ez valóban egy meghatározó eseménye volt a magyar templomi zenélésnek. Azt látjuk, hogy a szerzők egyre inkább végtelen felelősséggel nyúlnak az egyház zenei fajokhoz. Az is látszik, hogy felismerték a magyar szerzők, hogy valamiféle saját vallásos meggyőződés, vagy vallásos háttér, vagy vallásos élmény, vagy vallásos impulzus nélkül egyházi zenét komponálni nem nagyon lehet. Vagy ha lehet, akkor az a mű lebukik.
3: Vagy lelketlen lesz.
2: Vagy lelketlen lesz, és valami olyasmi adódik elő, ami természetesen attól még egy koncertteremben működtethető. De bennünket nagyon erőteljesen ez érdekel, hogyan talál vissza a magyar egyházzene a templomokba. És ehhez persze nagyon-nagyon sok résztvevőnek a hozzájárulása kell, hiszen egyik oldalról meg kell győznünk a templomokat és az egyházi elöljárókat, és főleg nem csak az elöljárókat, hanem inkább a második, harmadik vonalát a kárpát-medencei magyar papságnak, hogy érdemes ezzel foglalkozni, és nem csak nyitottságot kérni, hanem annak a tudatos hogy itt bizonyos értelemben el kell tudni választani a gyülekezeti zenélést és az öntevékeny zenélést, helyenként az önjelölt zenélést a valódi művészettől és a valódi művészi megnyilvánulásoktól. Ez nagyon nehezen megy. Sok egyházi ember gyakorlatilag azzal, hogyha van egy jófülű gyülekezet, hogy viccesen fejezem ki magam, tulajdonképpen letudva látja a templomi zenének a szerepkörét, és pontosan az a történelemből örökölt sok száz éves szövetség, ami az egyház és a művészetek között mindig is volt, sérül nagyon látványosan. Na most ennek a rekonstrukciójára vállalkozik bizonyos értelemben a magyar zeneszerzőtársadalom, vagy legalábbis a zeneszerzőtársadalomnak az a része, aki ezt a dolgot szívén viseli.
3: Ahogy elnéztem az idén is a programot, az látszott, hogy nagyon sok volt a magyarországi zeneszerző, illetve a magyarországi kórus. Nyilvánvalóan ez adódik abból is, hogy a határon túli magyarságnak a létszáma jóval alacsonyabb, és ebből adódik az a kérdés is, hogy akkor miért ragaszkodott ön Kolozsvárhoz? Fontos volt az egykori vallási központ, az egykori erdélyi szellemiségbe mindezt visszavinni?
2: Természetesen ez fontos volt, sőt, ez bizonyos értelemben, hogy úgy mondjam, természetes választás volt, nem volt kérdés. Ugye Kolozsvár a magyar történelemben a vallási türelemnek és a vallások békés együttélésének a szimbóluma is, nem csak egyszerűen egy vallási központ, hanem egy szimbolikus központ. Ez az egyik fele, de a másik fele valóban az, hogy sok tekintetben persze rendkívül fontos a regionalitás, és rendkívül fontos a különböző színek együttléte, de azért a magyar kultúrának, és különösen a magyar egyházi kultúrának az egységére azért figyelni kell. És a magyarországi kórusok nem voltak föltétlen túlsúlyban, hiszen nagyszerű erdélyi kórusok voltak, ha csak a marosszéki gyermek és ifjúsági kart látom, vagy a csíkszeredai Lux Aurunkvét, vagy a kolozsvári Szent Cecíliát, vagy szintén a kolozsvári Unikantét, vagy a nyitraiaknak a remek pedagógus kórusát, tehát igenis nagyon látványosan az a kitárt kapuk fesztiválja, vagy nem szeretem a fesztivál kifejezést, mert nem egészen az, és próbál is, hogy úgy mondjam, a Biennálé nagyon erősen a fesztivál logikától elrugaszkodni, és a dolognak a szakmai részét hangsúlyozni, miközben persze ezt a szakmaiságot megpróbálja a lehető legszélesebb körben megosztani. De a dolog mégiscsak azáltal működik, hogy egy hallatlanul természetes folyamatok zajlanak le. A hitelessége talán a legnagyobb erénye ennek a fesztiválnak, és természetesen az az atmoszféra, amelyre szintén nem tudok receptet mondani, de ez is valamiféle nagyon emberi, nagyon természetes, nagyon szerethető automatizmus mentén alakul ki. Szinte a nyitó koncertet követően már láttuk, hogy itt nagyszerű lesz a hangulat, itt nagy beszélgetések lesznek, itt nagy zeneszerző találkozók lesznek, itt zeneszerzők és karnagyok mindent meg tudnak vitatni. Itt akár a közönség is beülhet a kórus műhelybe énekelni, hogyha kedve van hozzá. Ugye, tehát itt ráadásul a szélső értékek is minősítik, ugye, mert fontos az, hogy legyenek sztárkórusok, legyen a Gyöngyösi Levente féle 17 Singers, vagy a Sebel Lady Valéria csodálatos Magnifikát kórus. Ugye az egyik végén a spektrumnak, a másik végén pedig igenis legyenek azok a szolgáló kórusok, azok a nem is föltétlenül zeneileg képzett emberek, akik minden vasárnap bizony oda mennek a templomokba és teljesítik a szolgálatot, és ragyogó dolgokra képesek. Tehát ez is valami olyasmi, ami talán szokatlan, de kétségtelen, hogy erre a sokat emlegetett atmoszférára, ugye, amit mindenki szóvá tesz, erre a szeretet és szakmától átitatott 4 napra, ez föltétlenül érvényes, hogy ilyen természetes folyamatok hozzák létre.
4: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Bár a Biblia Pauperum szigorú értelemben vett egy könyvtípus, a kifejezést a művészet történetben gyakran kiterjesztik a középkori templomok freskóira és falfestményeire is, hiszen a templomok belső falait borító freskóciklusok ugyanazt a funkciót töltötték be. Azaz, vizuálisan tanították a híveket, főleg azokat, akik nem tudtak olvasni, vagy nem értették az egyház latin nyelvét. Így ők a falakon lévő képsorokból olvasták ki a bibliai történeteket. Minden bizonnyal Csíkdelnén is. A székelyföldi Csíkdelnén üzentek a jövőnek. A Csíkszeredától mintegy 8 kilométerre fekvő településtől több száz méterre a szántóföldek között magányosan áll egy kerített templom, amely egykor 3 falu közös istenháza volt. A templom története több évszázadra nyúlik vissza, az 1332-33-as pápai tizedjegyzék már említi Delne plébánia templomát, amelynek restaurálása során Kisboldogasszony ünnepén visszakerült a toronysisakra, a kereszt, a torony gomba pedig az utókornak szánt üzenetet is elhelyezték. Csíki Szabolcs plébánossal Bíró István beszélgetett.
5: Nem mindennapi pillanatoknak voltunk szemtanúi az elmúlt percekben itt a Csíkszeredához közeli Csíkdelnén, hiszen a restaurált templom tornyára visszakerül a kereszt, és a keresztbe egy időkapszula is.
6: Valóban egy meghitt pillanatnak vagyok én magam is az élője, és hát bennem mindenképp egy nagy háladás van, hogy ennek a templom felújításnak részese lehettem. Az időkapszulában belekerült a plébánia részéről egy levél, ami jó néhány dolgot tartalmaz, például a felújítás során azokat a fontos személyeknek a nevét, akik szaktudásuk segítségével követték a munkálatok folyamatát, illetve a fontos döntésekben segítettek. Azon kívül megemlítem az egyházi és világi méltóságoknak a nevét, vezetőink nevei. Az időkapszula levele magába foglalja a híveinknek részletes statisztikai adatait, korosztályonként akár lebontva, hány személy lakik Csíkdelnén, hány személy lakik Csíkpálfalván, illetve megemlítem a mesterséges intelligencia korát is. Most, amikor 2026-ban ezen töprengünk, hogy az ember gondolkodását, a társadalmunkat hová fogja majd előre vinni, vagy éppen visszafele sodorni, érdekes lehet majd 50-100 év múlva, amikor a mostani időkapszula levelet olvassák, elgondolkodni, vagy éppen egy következtetésre kapcsán levon, és hát azzal zárom, hogy az én vágyam, hogy áldás legyen a jelenen és a jövőn is. Apró kicsi tárgyak kerülnek még az időkapszula levél mellé, például egy Szent József szobor. A templomot, közösségünket Szent József álmaira bízom, hogy ő álmodjon a jelennel és a jövővel is. Egy rózsafűzér, amit 2019-ben Ferenc pápa csíksomlyói látogatása során kaptam a Szentatyától. Két olyan pénzérem, ami arra utal, hogy Ferenc pápa szolgálata alatt kezdődött el a templomjavítás, és Leó pápa Péteri szolgálatának második évében fejeződött be. Azon kívül egy fiatalunk, Benő Botond, aki jelen pillanatban a Segítő Mária Gimnázium 9. osztályos tanulója, egy nagyon szép levelet írt, megfogalmazva benne, hogy reméli, hogy az utókor számára is annyira legalább fontos lesz a templomunk, mint a jelenkor számára. Az ő húga Benő Zsanett egy nagyon kedves rajzot készített, és hát az az igazság, hogy az én unokahúgom is, Hompot Anita, egy nagyon kedves rajzot készített a templomról, és ezt a rajzot szívesen behelyeztem. Márton Áron születésének 130. évfordulója van, egy Márton Áron szentkép is helyet kap az időkapszulában.
5: Aki beleolvas Delne történetébe, vagy a keresztelő Szent János plébánia történetébe, annak egy kicsit bonyodalmat okozhat az, hogy egy egyházközség, két település és három templom. Akkor hogy is van ez? Most itt vagyunk a keresztelő Szent János plébánia templomnál.
6: Helyiek szeretettel nevezik anyatemplomnak, és ez valóban anyatemplom, mert hogy az 1200-as évek közepén Tordafalva néven itt egy falu áll, írásos bizonyítékaink is vannak. 1333-34-ben pápa tizedjegyzékében szerepel, hogy a közösség Tordafalva plébánosa István névre hallgat, és egy garast fizet a pápa követőnek, és hát innen tulajdonképpen Tordafalváról születik meg a mai Csíkcsicsó, a mai Csíkdelne és a mai Csíkpálfalva. Csíkcsicsó 1783-tól önálló plébániává válik, így azóta is Csíkdelne és Csíkpálfalva, mint önálló plébániaként szerepel, és a plébánia templom tulajdonképpen a mezőben található régi műemléktemplomunk.
5: Mi történt a körülötte lévő faluval?
6: Egy természetes elvándorlás is volt a történelem folyamán. Az emberek állattartással foglalkoztak, földműveléssel, és mivel elég mocsaras a Szent János templom környékén a talaj, kút, ivóvíz is nagyon ritka volt, ezért távolra kellett menni egyrészt földet művelni, másrészt ivóvízért, és az egy természetes folyamat volt, hogy a helyiek egy idő után a mai Csicsó, a mai Delne, a mai Pálfalva területére vonultak át. Először csak tanyavilágot hoztak létre. A rendkívüli és mondjuk természetellenes elvándorlás a többszöri tatárdulásnak köszönhető. 1661-ben egy olyan hatalmas tatárdulás volt, hogy akkor a falu teljesen el is pusztult, részben a templom is. Amiért a templomot egyébként visszaépítették, a falut viszont nem, annak is köszönhető, hogy a templom szomszédságában található az úgynevezett vásárútja, És hogyha a középkori térképeket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Landstrasse-ként van megjelölve a mai vásárút. Ez azt jelenti, hogy a Moldvába vezető út, ez az útszakasz volt, és egyfajta turisztikai vagy vásár központ is volt Tordafalva, a Szent János templom közvetlen szomszédság, ugyanis Gyergyó, Csík és Kászonok rendszerint vásárokba ide jöttek. Na most a történelem folyamán volt periódus, amikor szerdánként volt itt vásár, aztán később került a mai Csíkszereda területére ez a bizonyos szerdai vásár, de több alkalommal vasárnaponként tartottak vásárt. Magyar király például szabályozza az esti harangszó, amikor megszólal, arra be kell fejezni a vásárt, különben a portéka árát maga harangszó viszi el. A király így próbálta a rendet akár a vásár terén is szabályozni.
5: A barokk és a gótika jegyeit is egyaránt hordozza a Szent János templom, és rendkívül értékes, szép freskókat is látni rajta.
6: Maradt a külső fal freskó. Erre szoktam azt mondani, hogy még mielőtt az emberek írni és olvasni tudtak volna, az egyház már használta a kommunikációt, és azt olyan formán jelenítette meg, hogy a templom falára nagyon értékes és nagy üzenettel bíró jeleneteket jelenített meg a jelen és az utókor számára. Hát ilyen felbecsülhetetlen értékünk az a három fal freskó kép, ami a templom oldalsó bejáratának az ajtója fölött található. Egy nem megszokott és nagyon értékes jelenetek láthatók. Középen Jézus keresztre feszítése, ahogy a falfreskóval szemben állunk, jobbra Mária és Magdolna vonulnak a kereszthez, illetve Szent Péter és Szent Mihály arkangyalok, akik egyfajta tüzes kardot tartanak a kezükbe, jelezve Péternek a primátusát, illetve valószínű Szent Mihály azért is ennyire fontos, mert főegyház megyünk Szent Mihály oltalma alatt áll.
5: Ez az egyházközség, amelyben itt szolgál Székelyföldön, kis egyházközségnek számít. Hogyan látja az jövőjét?
6: Reményteljes mindenképp a jövő. Fiatal családok, gyerekek, most már lassan 3 éve több keresztelő van, mint temetés közösségünkben, és ez nagy reményt ad számomra mindenképp.
1: Máté Szalka, a Szatmári Reformátusok központja. 16 évvel ezelőtt Fülöp István ezt is szem előtt tartva, illetve az 500 évvel ezelőtti reformáció lendületéből táplálkozva elindította a Reformátusok Szatmárért mozgalmat, amely során a történelmi Szatmár és Párcium reformátusainak találkozójában gondolkodott. Szombaton Nagyecseden a Bátoriak központjában 16. alkalommal találkoztak. A hívek mellett a Királyhágó melléki egyházkerület és az Iszántúli Református Egyházkerület püspökei is jelen voltak. Zsoldos Barnabás is a helyszínen járt.
7: Fülöp István gondolt egy merészet, és a szatmári reformátusok nevében megszólította a határon túli reformátusokat, nyitott fülekre talált, mert 16. alkalommal találkozik Nagyecseden a reformátusság.
8: Az, hogy ez ilyen szépen évről évre megrendezésre kerül, a legszebb álmaimat is meghaladta. Azok a munkatársak, akik, és itt említhetem Talai Kontes Peres urat, említhetem Kovács Lajos polgármester urat, akik szintén mellém álltak, biztos valami elhívást kaptak.
7: Természetesen az eseménynek a csúcspontja a református istentisztelet, a találkozók, a beszélgetések. Fülöp István összefogja az embereket a határ két oldalán.
8: Az idén azt a jelzést kaptam, hogy 4-50 személyes busz fog jönni, és még személyautókkal is jönnek. Ez a fénypont az Kiskata zenekara, keresztjén elkötelezettségű hölgy, aki zenekarával együtt igen színvonalas műsorokat szokott adni.
7: Szatmári reformátusokat emlegetünk, de hát látom megérkezett itt a Nyírségi Református Egyházmegye esperese is, tehát ez az egész Tiszántúlra kiterjed.
8: Amiatt is, mert Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 3 református egyházmegye van, és mind a 3 esperes itt lesz, illetve a határon túlról is 3 egyházmegye, a Szatmári, a Nagykároly és a Nagybányai.
7: Bogdán Szabolcs a Királyhágó melléki református egyházkerület püspöke, mennyire van benne a köztudatban ez az együtt gondolkodás a Pártiumban a történelmi Szatmár területén?
9: Az utóbbi bő 100 évnek soha nem volt kérdése az, hogy összetartozunk-e vagy nem, hiszen természetesen igen. Erre a mostani találkozóra is örömmel érkeztem. Nagy öröm, amikor jöhettünk, én személyesen 4. alkalommal vagyok jelen ezen a hatalmas, nagy közösségi élményt előidéző találkozón. És örömmel láttam azt, hogy mind a 3 esperesünk itt van.
7: Püspök úr, a gyülekezetekre, az ott ülő emberekre van hatása ennek az együtt gondolkodásnak, mert azért valljuk be, csökkent a templomba járók száma. Még a határon túl is pedig mi szoktunk a legjobban keseregni itt a határ ennek az oldalán, talán örökké is lehet látni a változást.
9: Igen, sajnos ez egyfelől igaz, hogy csökkenő tendenciát mutatnak ugye a gyülekezeteinkben akár a templomlátogatást, viszont ez abból is fakad, hogy csökken a lakosság is. Bár mindent megteszünk azért, hogy szülőföldünk maradjunk, vagy maradjanak a fiataljaink, azért Nyugatnak, vagy éppen az anyaországnak nagy elszippantó ereje van, és különösen a Párciumi megyékben ezt még intenzívebben érezzük, mint mondjuk benn Kolozsvár, vagy ugye Székelyföldre, hogyha gondolok. Viszont nem lehetne arról beszélni, hogy jaj, akkor az egyház elvesztette a hitelét, vagy a lendületét. Egyszerűen el kell fogadjuk, hogy most ilyen történelmi korokat élünk, viszont hiszünk Istenben, aki hullámvölgyek után ugye hullámhegyekre is emeli az övéit.
7: Reformátusok fognak össze Szatmárért, és itt a Szatmár szó alatt nem a mostani határvonalakat kell érteni, hanem a történelmi Szatmár. Dr. Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke. Amikor elkezdődött annak idején, a reformátusok hogyan fogadták ezt a civil kezdeményezést?
10: Akkor is befogadó szeretettel fogadtuk ezt a kezdeményezést. Kicsin kezdet volt, de nagy dolgokat vitt véghez. És ez a növekedés Isten áldása az egyesületen is, azoknak tagjain, illetve azokon a kezdeményezéseken, amelyek nem csak művészi alkotások patronálásában, szponzorálásában mutatkozott meg, rölifek, domborművek kiadásában, könyvek kiadásának a segítésében, hanem olyan összejöveteleknek a megszervezésében, amelyek közül most a 16-on vagyunk együtt Nagyecseden, a Szatmár határok nélkül református találkozó, egy olyan segítő akció, amelyik segített összenőni azt, ami összetartozik. Hiszen a határon túli szatmári, nagykárolyi egyházmegyék hívei, lelkipásztorai, esperesei itt vannak, és itt vannak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében levő 3 tiszántúli egyházmegyének a esperesei, tagjai, gyülekezeti küldöttei, és ebben élen járt az egyesület, mert ez akkor kezdődött még, amikor nem volt szó a schengeni határokról. Bogdán püspök úr mondta, hogy milyen könnyen átjött a határon, de voltak idők, amikor akár órákat is kellett várni. Légiesültek ezek a határok, de ennek a lelki egyesítésében a Szatmár határok nélkül találkozó élen járt, és azért köszönet és hála a szervezőknek és az egyesületnek.
7: Ha arra gondolok, hogy a reformáció ugye több mint 500 évvel ezelőtt indult, és Szatmár volt az egyik bölcsője, mintha a szatmári emberekben benne lenne ez a kezdeményező készség, a valamit megmutatni, mert ez is korszakalkotó tevékenység.
10: Igen, a reformáció tudta azt, amit már Pál apostol mondott Timóteusnak, a fiatal tanítványnak, hogy tudom, kiben hittem. Aki tudja, hogy kiben hisz, és ebben magabiztos, annak az öntudatossága, az álhatatossága megvan, és örülünk neki, hogy ebből a tartalékból még mindig futja, és másokat is oda tud szeretni Jézus Krisztus ügyéhez.
1: Kedves hallgatóink, szombati és vasárnapi műsorunk ismétlését hallották. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Pór István nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veres Emese Gyöngyvér. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

0: hajnaltáj. A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban reggel 5 és 6 óra között.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok! Szeptember 21-én hétfőn Máté és Mirella napján a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újjehely Zoltán. Változó klíma, szomjazó táj, bajban a Kis-Balaton. Részletek a hírek után.
2: Erre az évre 2% körüli gazdasági növekedésre számít a kormány. Decemberben érkezhetnek az uniós pénzek az Európai Bizottságtól. Az erős széllel áthaladó hideg front miatt érezhetően visszaesik a hőmérséklet. 5 óra után 1 perccel következnek a hírek. A mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez a duplája az előző 4 év összes növekedésének, írta a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor köcsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter közölte, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt, és hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közút hálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani. Erre azonban nincs keret, minden pénzt elvisz a Mészáros-Szíj féle autópálya koncessziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjúban úgy vélte, hogy az államnak ki kell szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződés. Az a része, amely túlárazott, az uniós pénzek hazahozásáról pedig közölte, hogy a tényleges utalás decemberben érkezhet az Európai Bizottságtól. Katasztrofálisnak minősítette a kormányzó CDU pártszövetség a Mecklenburg-Előpomerániában és Berlinben rendezett tartományi választáson elért eredményét, a német kancellár. Friedrich Merz ugyanakkor közölte, hogy a kudarc ellenére továbbra is hivatalban maradna és folytatná a megkezdett reformokat. Az exit poll felmérések szerint az észak-kelet-németországi tartományban a szélsőjobboldali AfD nyert a voksok 38%-ával, a szociáldemokraták mintegy 36, a radikális baloldal 7, a kormányzó CDU pedig mindössze 5%-ot érhetett el. Berlinben ugyanakkor a radikális baloldal vezet a voksok csak nem 25%-ával, a CDU 20, az AfD 16, a szociáldemokraták 12%-ra számíthatnak. A kormányzó egységes Oroszország nyerte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon. Az Összoroszországi Közvéleménykutatási Központ exit pollja szerint a válaszadók több mint 49%-a szavazott a párt jelölt listájára. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14,2, Oroszország liberális demokrata pártja 10,7, az új emberek 9,7 és az igazságos Oroszország 6,6%-ot kapott pártlistán. Az előzet adatok szerint a részvételi arány 56,6% volt. A voksoláson először vett részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Erős lehűlést hoz a felettünk átvonuló hideg front, az ezt kísérő helyenként viharos széllökések miatt riasztást adtak ki a Dunántúl és a középső területek jelentős részére, illetve néhány északi járásra. A reggeli órákig helyenként napközben főként az északkeleti harmadban lehet számítani esőre, záporra, illetve egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. Napközben 18-24 fok jöhet, majd késő estére 10 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Műsorajánló.
3: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával.
1: 5 óra múlt 5 perccel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
1: Itt kínálunk műsorunk első fél órájában a szerkesztő Füredi Zsolt. Berejtékező pocok szomjazó nád, a Kis-Balaton szenved a klímaváltozástól.
4: Én 12 éves korom óta járom a Kis-Balatont, ilyet még nem láttam, ami idén volt, majdhogy nem az a megoldás maradt, hogy az esőért imádkozunk.
1: Az öntözéstől a természetrombolásig kiszárították a gyöngyösi Toka-patakot.
5: Itt a probléma akkor adódik, amikor az emberek kontroll nélkül kezdik el ezeket a vízkivételeket végezni. Még akkor is, hogy mondom, hogy ha engedélyen rendelkeznek, azért itt egy nagyon komoly empátia hiányról beszélhetünk.
1: Fél hatig jövünk a részletekkel is. Ha önöknek is van kérdésük, véleményük, írjanak nekünk. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Az Akadémiától a Dunai hajózáson át a Lánchídig 235 évvel ezelőtt ezen a napon született a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István. Szeptember 21-e tehát jeles nap a nemzet naptárában, ám a hét ott van a népi kalendáriumban is. Heti néprajz Harangozó Imre néprajzkutatóval.
6: Szerdán, szeptember 23-án lesz az őszi napi egyenlőség. Valamikor régen a fiait tápláló földanyát tisztelték ezekben a napokban, aki tálcán kínálja gyermekeinek a beérett termést. A földanya kifejezést éppen a szegedi nagytáj őző beszédű népe őrizte a legtovább. A fogukat fájlaló régi újkígyósi gyerekek enyhülést remélve a kemence szájában a tűztér felé fordulva például így panaszkodtak. Fődanyám, fogam fáj, neköd panaszolom. Nem csoda, hogy gyógyulni szerettek volna, hiszen ilyen tájt a földanya olyan földi javakkal ajándékozza meg a gyermekeit, mint a friss dió, mogyoró, vagy éppen a mézédes szőlő, vagy a zamatos alma, körte. A vallási ünnepként kevéssé számon tartott gyümölcsadó boldogasszony napját, szeptember 24-ét inkább csak a gazdák vagy az öregebb gazdasszonyok emlegették már jó 100 esztendővel ezelőtt is. Úgy mondták, s innen a nap neve is, itt a zöldség és gyümölcs szüret dandárja, de immár illik hozzákezdeni a gazdasági épületek téliesítéséhez is. A Tiszahát és Tokaj vidékének környékén élő hagyomány szerint e napon időszerű a gyümölcsösökre Isten áldását külön is kérni. S azt is illik megemlítenünk, hogy ez a nap egyben az első csanádi püspök, a vértanú halált halt Szent Gellért liturgikus emléknapja is. A Maros melletti őscsanádon eltemetett püspököt gyakorlatilag azonnal szentként tisztelte a nép. László királyunk uralkodása idején pedig Istvánnal és Imre herceggel együtt hivatalosan is az egyház szentjei közé iktatták őket. Meg kell említeni, hogy szentünk a nép által ma is különös tisztelettel övezett eredeti szarkofágját közvetlenül a határ romániai oldalán lévő település újkori templomában őrzik. Szeptember 27-e Szent Kozma és Damján ókeresztény vértanú szentek ünnepe. Hazai kultuszuk egykori súlyát jelzi, hogy Zománc képük ott szerepel a magyar szent koronán is. A hagyomány szerint a borbélyok, cukrászok, az orvosok és fogorvosok, a fűszerkereskedők, gyógyszerészek és bábasszonyok, valamint a gyertyaöntő mesterek tekintenek rájuk, mint szakmájuk patrónusaira. Magyarországon sokfelé ezen a napon fejezik be a gazdák a kertben végzett munkálatokat. És kezdik el a káposzta savanyítását s a télire szánt zöldségek aszalását. E mezőgazdasági szempontból oly jeles hét hagyománybéli eseményeit az itt-ott még ma is élő gyümölcs és termény áldó hagyomány áldás formulája foglalja össze a legteljesebben. Kérünk Istenünk, áld meg ezeket a zöldségeket és gyümölcsöket, hogy akik ezekből esznek, általuk testüknek, lelküknek erőt és üdvösséget nyerjenek. Krisztus a mi Urunk által, aki veled él és uralkodik, most és mindörökkön örökké. Ámen.
1: Néhány szóban a Kárpát-medence időjárásáról. Bécsben esik az eső, 15 fok van, Pozsony erősen felhős, 16 fokot mértek. Kassán 18 fok van, Ungváron borult, esik az eső, 16 fok. Kolozsváron viszont derült az ég, 14 fokot mértek. Arad 18 fok, Újvidéken is 18 fokot mértek. Zágráb erősen felhős, 17 fok van. Ljubljana felett derült az ég, 16 fokot mértek. És Csíkszereda felett is derült az ég volt, gyenge északkeleti szél fúj, 5 fok van. 4:06 lesz 5 perc múlva. Árpádkori templom középkori freskókkal és olyan hívőkkel, akiknek ősei talán még a honfoglalókkal érkeztek. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Lónya egyik a legősibb magyar falvaknak. A környék a 13. században Bánkbán birtoka volt, majd a Gertrud elleni merénylet után némi kerülővel a lónyaiakhoz került, akiknek emlékét ma is ápolják a faluban. Lónya, ahol élni jó. Zsoldos Barnabás elsőként Nagy Ernő polgármester kérdezte.
7: 1270-ben bukkan fel a település neve először az írásos emlékezésekben. A Lovics halászni szóból származik, ez utalta arra, hogy valamikor a területet ugye lápok, mocsarak borították, és az itt élő embereknek a foglalkozását próbálta tükrözni. Aztán az első nagy ura Bánkbán volt, akit Katona József drámájából ismerhet a közönség. Ő itt is élt, Szatmár megyei Berence helységből, Kökke Jakab utódai elveszik a Dőlónya, vagyis a Lónya nevet. 27 családtag nyugszik a Nagylónyai temetőben található sírkápolnában, ami nemzeti sírkert is egyben, hiszen a leghíresebb tagja Lónyai Menyhért, aki valóban közös, majd magyar pénzügyminiszter is, és egy évig Magyarország miniszterelnöke is volt.
8: Említettem a kastélyokat. Legnagyobb fájdalmunkra leégett.
7: Így igaz. A 60-as évek közepén valóban óvodaként funkcionált utoljára ez az épület. Az akkori korszellem múltat végképp eltörölni, elbontott ezt az épületet, eltakarították a földszínéről, és a helyébe egy művelődési házat, hát ma tulajdonképpen a falunak ez egy multifunkciós épülete, építettek, parkja, egy 6 hektáros park megmaradt. Itt látható egy csodálatos vadgesztenye sétány, ami alatt még talán Lónyai Menyhért is sétálhatott. Nagy gonddal őrzünk és ápolunk, emlékeztetnek a főúri időkre.
9: Szabó Andrásné vagyok, Dudás Renke. És én úgy emlékszem, hogy elsősorban földműveléssel foglalkoztak, majd egyre jobban előtérbe került a jószágtartás is, mert amit megtermeltek, az állatok hasznosították, mándokra hordták a piacra, és ebből volt a pénz.
8: Ön mivel foglalkozott?
9: Elkerültem az általános iskola befejezése után Kisvárdára, a Leány gimnáziumba. Mindenképpen pedagógus szerettem volna lenni. Felvételiztem matematika-fizika szakra.
8: Lónyán tanított végig?
9: Nem volt kérdés.
10: Váradi Viktória vagyok. Nagyon gyakran jártunk át a határon. Mi már akkor itt dolgoztunk Magyarországon, ilyen országos rendezvényeken, és a férjem mindig mondta, hogy kell vegyünk Lónyán egy házat. Adódott egy helyzet, hogy engem meg se kérdezett, ő itt vásárolt egy ingatlant. Hát akkor még 10-12 évvel ezelőtt egy 500 000 forintért.
8: És akkor mi jelentette itt a megélhetést?
10: Mi országos rendezvényeken, fesztiválokon dolgoztunk, dolgozunk mai napig is. Egy ajándéktárgy készítő a férjem, és akkor már 15 éves csináljuk. Maximálisan sikerült ide beintegrálódni a faluba.
8: Megfogalmazódott magában már a férje után, hogy Lónyán élni.
10: A Lónyán élni, jó.
8: Nem panaszkodnak a megszólalók, tehát ez azt jelenti, hogy Lónyán minden megvan, vagy azért volna még mit fejleszteni?
7: Infrastrukturális szempontból nem vagyunk elmaradva a Beregi térség településeitől. A lakosság mindenki egymással karöltve szépíti, építi ezt a kis falut. Aki ide születik, azt mondom, hogy hátránnyal kell indulnia, mert egy órát utazik, még mindig Vásárosnaményben tart, és onnan még, ha ügyet akar intézni, akkor menni kell Kisvárda, Mátészalka vagy Nyíregyháza irányába. Viszont stratégiailag meg fontos településről beszélünk, határátkerő helyen rendelkezik. Van egy kompátkerünk, köldökzsinórként funkcionál a fejlettebb felső szabolcsi vidék felé. Talán a falusi turizmusba lehetne potenciált keresni, és ami igazából nagy fellendülést jelentene nekünk, az előbb említett kompot egy híd kiváltaná, már a tervek is elkészültek, jött az ukrán-orosz konfliktus, háború, nem vagyunk olyan frekventált helyen, hogy ez
8: fontos legyen,
7: így van, gondolom, hogy nem fogják hagyni, hogy kárba menjen.
1: Finom falatok és egy jó ízű beszélgetés. A kaposvári nagypiacon jó lenni és jó enni, mondják a helyiek. A város talán legfontosabb kereskedelmi és közösségi tere a múlt pénteken egy közös reggelivel ünnepelte 62. születésnapját, csatlakozva ezzel az országos nyitott piacok napjához, s bizonyítva azt, hogy a piac ma is a város szíve. Bátori Jönyvér riportja.
11: Terike néni rendszeres vásárló a kaposvári nagypiacon, így örömmel kóstolta meg a piaci reggelire készült finomságokat is.
12: Én ugyan sokat hisztam, de nem eszek se szalonát, semmit már, meg kenyeret sem, és így ezt a kis falatot, és utána megyek takárni majd.
11: Cik járni a piacra egyébként?
12: Jövök majd, tojás, befőzni való, salátáért most beszéltem az Erzsikével, mindig ott veszek káposztát, hagymát, és egy hatalmas vajlin csalamádi, és az isteni.
11: Akkor gyakran tetszik járni minden hét?
12: Szinte minden héten lejövök. Itt a barátokkal nyugdíjas találkozó. Itt van szinte.
11: És miért jó egyébként a kaposvári nagypiac? Miért ajánlaná másoknak?
12: Mert itt a közösség úgy olyan baráti a hangulat, és mindenki mindenkivel egy-két szót, ha nem is ismerem, de azért köszönünk egymásnak. A zöldségféle, a paradicsom, az uborka, minden olyan, hogy mintha otthon Gyöngyöspusztán szedtük volna kádbe.
11: A kezdeményezés célja, hogy az őstermelők és a kereskedők portékái még közelebb kerüljenek a vásárlókhoz. A kaposvári piaci reggelihez a Kovász Virág pékműhely is örömmel ajánlotta fel termékeit, mondja a Török Viktória eladó.
13: Kifejezetten a fehér kenyereinket, ezek is vadkovásszal készülnek, különböző méretben kapták a reggelisztetők. Ez egy ilyen lazább állagú lyukacsosabb kenyér. Egyébként ez az egyik legnépszerűbb.
11: Ez a mai nap miért lehet hasznos? Mi az, amit meg lehet itt ma mutatni?
13: Az embereknek valahogy vissza kéne térni ők a piacra, szerintem, mert nagyon elviszik a vásárlókat a multik. Ugye olcsóbb is, sokszor a multiban az áru, egy helyen meg tudnak venni mindent, de itt is az a helyzet, hogy mindent meg lehet venni, amit szeretne az ember. Nem mindegy az legalábbis számomra, hogy egy magyar vállalkozónak fizetek, vagy pedig egy külföldi ismeretlennek. És barátságos tényleg a piac, amióta itt vagyok, nagyon szeretek itt lenni, és ezek a rendezvények azért jók szerintem, mert hívogatja az embereket, a vásárlókat, és ezáltal mi is jobban ismertek meg leszünk, ugye, amit ugye szeretnénk, hogy kicsit fellendüljön az üzlet.
11: A kaposvári nagypiac rendszeres résztvevője a nyitott piacok napja országos kezdeményezésnek. Kovács Sándor, a kaposvári nagypiac ügyvezető igazgatója.
14: A kaposvári nagypiac mindenféle alapanyag, ami a piac reggelin rendelkezésre áll, az a felajánlásokból tevődött össze. A zöldségesek, a húsos bérlőink ajánlották fel az alapanyagot, és ezért tartottuk fontosnak, hogy megmutassuk, milyen alapanyagokból lehet egy reggelit előkészíteni itt a piacon.
11: Mi volt a tapasztalat, mennyire voltak nyitottak a nyitott piacok napjára az őstermelők és a kereskedők?
14: Azt kell, hogy mondjam, hogy 100%-ban minden itt megtalálható termék felajánlásból készült, úgyhogy jó hozzáállással fogadták a bérlőink.
11: Most már néhány perc, én is itt vagyok a kaposvári nagypiacon, és azt látom, hogy folyamatosan jönnek a vásárlók. Mennyire népszerű már ez a program?
14: Először kerül ez itt nálunk megrendezésre, ez a piac reggeli. Ebből kifolyólag kicsit ilyen puhatolózó az emberek viselkedése, de azt látom én is, hogy folyamatosan fogynak a termékek.
11: Szerintem a finom illatok azok azért ide csalogatják a vásárlókat. Én is mondanám, hogy menjünk közelebb, és vegyük szemügyre, hogy mi minden található ezen az asztalon, és nagyon szépen, gusztusosan van tálalva a reggeli, szóval mint egy 4 csillagos szállodában nagyjából.
14: Igen, meg kell, hogy említsem a kollégámat, ő séf tapasztalatokkal bír, úgyhogy igen, rutinosan állít össze minden ilyen falatot. Van itt főtt tojás, sült tojás, tükörtojás, zöldségek, sonka, bacon, virsli, széles a választék.
11: A kaposvári nagypiacon gyakori, hogy programokat szerveznek. Ez miért fontos?
14: Fontos, hogy az emberek ne felejtsék el, hogy a piacon jó lenni. Ugye a nyitott piacok napja erről szól, itt indul az emberek reggele.
11: Jó lenni és jó enni, akkor így a mai napon mindenképpen.
14: Pontosan.
0: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban reggel 5 és 6 óra között.
1: 6:04. Változó klíma, eltűnő fajok, gyökeresen megváltozhat a Kisbalaton állat- és növényvilága, figyelmeztetnek a kutatók. Európa 6. legnagyobb egybefüggő nádasa ma szó szerint szomjazik. A jégkorszak óta itt élő északi pocok is egyre kevésbé bírja a meleget, egyre több viszont a délről érkező invazív állat- és növényfaj, melyek hihetetlen sebességgel szorítják ki az őshonos fajokat. A Kisbalaton konferencián Varga Tünde járt.
4: Bende Zsolt vagyok, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság igazgatója. Folyamatosan figyelemmel kísértük a változásokat. Tavaly évben kialakítottuk a Kisbalaton monitoring rendszert, ez minden fizikai, kémiai, biológiai folyamatokat próbál rögzíteni, elemezni, ezt a vízügyel közösen csináljuk. Ebben is már olyan kilengéseket láttunk, olyan kilengéseket tapasztaltunk, amit eddig még soha. Én 12 éves korom óta járom a Kisbalatont, ilyet még nem láttam, ami idén volt. Az első probléma, az első kihívás talán, ami helyben van, az a klímaváltozás, és a klímaváltozás okozta szárazodás, légköri szárazodás, illetve felmelegedés. Ezeket a dolgokat nagyon nehéz kezelni. Az biztos, hogy olyan folyamatok indultak el, indulnak el itt a Kisbalatonon is, amiket nem tapasztaltunk eddig, után követünk. De aktív beavatkozást vízhiányában nagyon nehezen tudunk mi is csinálni. Lényegében majd, hogy nem az a megoldás marad, hogy az esőért imádkozunk. Természetes víz után pótlás nagyon nincsen.
15: Az itt élő élővilágon mit tapasztalnak önök? Érzik azt, hogy bizonyos fajokat ez mennyire érint?
4: Pont ez az említett Kisbalaton monitoring rendszer ezt hivatott alátámasztani, mivel egy lápi mocsári élőhelyről beszélünk. Az északi pocok, ami a második jégkorszakból itt maradt reliktumfaj, maradványfaj. Na most az ilyen növény és állatfajoknak ezek az utolsó menedékei, ezek a hűvös mélyfekvésű területek. Na most, amikor ezek már kiszáradnak, ezek fölmelegednek, akkor bizony ezektől a fajoktól el fogunk köszönni.
15: Kihalnak?
4: Igen, így van. És a másik oldalról pedig folyamatosan jönnek be a mediterrán, szubmediterrán, trópusi, szubtrópusi fajok, amiknek a jelenléte egy teljesen újszerű feladat elé állít minket, és teljesen új probléma elé állít minket.
15: Mit tudnak tenni? Figyelik, gyűjtik a tapasztalatokat?
4: Igen, ez az egyik és a legfontosabb, hogy megismerjük azt, hogy mivel állunk szembe. Ez egy nagyon fontos dolog. Nagy tudású, jó szakértőkkel elemezzük a helyzetet folyamatosan. És ahol tudjuk, hogy beavatkozást kell tennünk, ott valamilyen természetvédelmi célú beavatkozást teszünk. Itt az inváziós irtásokra gondolok, az inváziós halfajoknak a kihalászására, inváziós növényeknek az eltávolítására, a fájszárúaknak az injektálására. Megpróbáljuk helyzetbe hozni és fenntartani az őshonos életközösséget úgy, hogy amennyire tudjuk, lenyomjuk az egyes számát az inváziós fajoknak.
15: Önök is részt vesznek ebben a munkában. Mit látnak, és milyen hatással van ez a Balatonra?
16: Gál Róbert, Nyugat-Dunántúli vízigazgatóság igazgatója. Sajnos mi is egy ilyen nagyon aszályos időszakot élünk meg a Kisbalatonnál, óriási a vízhiány, gyakorlatilag az üzemelés engedélybe előírt vízszinteket nem tudjuk tartani, mert több volt nyáron a párolgási veszteség, mint az alán való visszafolyás, tehát gyakorlatilag most már hónapok óta a Balatonba minimális vízhozam jut be. A kifolyó zsilipünknek a bukója nem bukik át a víz, ami az üzemvízszintet tartaná, hanem csak a mellé megépített hallépcsőn folyik át egy pár száz liternyi víz, tehát ennyi a Balaton vízpótlása, és hát sajnos ez a Kisbalaton ökológiájára is rossz hatással van. A kettes ütemű terület, ami egy sekélyebb, sásos, nádasos terület, pár tíz centiméter vízszintcsökkenés is ma óriási területeket tesz szárazra, ahol degradálódik és pusztul az eredeti növényzet. Most egyelőre ezzel a veszéllyel számolunk, most éppen végzünk egy nádas felmérést, hogy lássuk, hogy mi a helyzet most jelenleg, és hát nagyon várjuk azt, hogy az alavízgyűjtő legalább egy átlag csapadékot kapjon, és visszatérhessünk a normál üzemrendre.
15: Tehát akkor ez a vízforgatókönyv, hogy essen az eső?
16: Természetesen ugye más nem nagyon tudunk tenni, mint korlátoztuk a vízhasználatokat Zalán és Jópár a Balaton vízrendszerében levő vizen. Tehát gyakorlatilag még az engedéllyel rendelkező vízkivételek is most betiltásra kerültek. Tehát ennyit tudunk tenni, hogy a meglévő vízkészletek azok mindenképpen a Kisbalatonba és a Balatonba jussanak, de természetesen valódi gazdálkodást akkor tudunk, hogyha van vízkészlet, tehát megjelenik egy olyan vízhozam az Alán, amit már vízkormányzással a legszükségesebb helyekre tudunk kormányozni.
1: A vízkormányzás vízgazdálkodás alapja tehát a kellő mennyiségű csapadék, de ha ez nincs, akkor is alap kellene, hogy legyen, például a jogkövető magatartás. Annak az elfogadása, hogy az élő környezet védelme, megóvása mindig elsőbséget élvez a pusztán gazdasági érdekekkel szemben. Nem mindenki látja ezt be. A gyöngyösi Toka patakból például annyi vizet emeltek ki illegálisan, hogy kiszáradt. Pilisi Csenge riportja.
17: Itt volt egy pár darab homokzsák betéve a mederbe, de hát ugye ez is elbontásra került.
18: És miért voltak itt a homokzsákok?
17: Hogy egy nagyon picit a lefolyó vizet meg tudjuk duzzasztani az öntözéshez.
18: Mutatta 2022 nyarán az aldebrői borászat termelési vezetője, így locsoltak a Tarnapatak vizével korábban. Az ügyben büntető eljárás is indult, egyebek mellett természetkárosítás bűncselekménye miatt. Ez nem egyedi eset. A napokban Gyöngyösön a Tokapatak állatkert feletti része kiszáradt. A halak elpusztultak, míg a felszínen szivattyúk, tömlők, az illegális vízkivétel nyomai láthatók. Valaki gátat épített és használja a patakvizét. A lakossági bejelentést kivizsgálta az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, azonban akkor kőgátat vagy csővezetéket nem találtak. A szakaszmérnökség munkatársai a nyár folyamán végzett rendszeres területi bejárás során más helyszíneken több alkalommal észleltek a Tokapatak medrében kialakított mesterséges felépítményeket, illetve azok maradványait. Az illegális vízkivétel asszály idejében az élővilág pusztulását okozza, mondja Csipkés Roland, a Bükki Nemzeti Park hidrobiológiai referense.
19: Gyöngyöspataknál is, meg abban a térségben azért több vízfolyásnál is előfordultak. Legyünk jóhiszeműek vízkivételek, de elképzelhető, hogy ezek engedéllyel történő vízkivételek voltak.
18: Én úgy tudom, hogy asszályos időszakban tilos ilyen tevékenységet csinálni.
19: A területileg illetékes vízügyi igazgatóság még akkor is vezethet be korlátozásokat ilyen vízkivételekre, ha esetleg korábban adott ki engedélyt. Tehát nyilván látják ők is, hogy mennyi víz van a mederben, azt is látják, hogy a hidrológiai előrejelzések alapján mire lehet számítani, és ezáltal korlátozásokat vezethetnek be. Akár a felére is, vagy a harmadára is csökkenthetik a kivehető víznek a mennyiségét. Itt a probléma akkor adódik, amikor az emberek kontroll nélkül kezdik el ezeket a vízkivételeket végezni. Még akkor is, hogy mondom, hogy ha engedélyen rendelkeznek, azért itt egy nagyon komoly empátia hiányról, meg szolidaritás hiányról beszélhetünk. Mert valaki, ugye találkoztam én is olyannal, aki mondjuk ott volt a vízparti, rengeteg víz van még ebben a patakban. Ezt mondtam, mondjuk egy idei nagy patak esetén. És itt lenne jó egy kicsit önkontrollt, meg önmérsékletet tanúsítani azoknak az embereknek, akik mondjuk csak a kert végében a paradicsomot, mert csak az a néhány liter víz, hát mit számít az. De mondjuk, akik a patak mellett laknak több százan, ha mindenki csak azt a néhány liter vizet kiveszi a vízfolyásból, az gyakorlatilag a vízfolyásnak az eltűnését eredményezheti, tekintve, hogy nincsen pótlása ennek a vízmennyiségnek.
18: De azért ez nem egy új keletű probléma.
19: Persze, hát ha az elmúlt, teszem azt 4-5 évet nézzük, itt azért nagyon komoly asszályos időszakok voltak. Erre azért amennyire csak lehet szerencsés előre felkészülni. Tehát, hogyha valaki gazdálkodik mondjuk, akkor nyilván ehhez mérten kell belülnie, amit végez, tevékenységet, meg amennyi vízigénye annak van. Tehát azért ez messzemutató probléma, tehát hogyha csak azt nézzük, a legálisan kivehető vízmennyiségnél, amikor a kukoricatáblákat öntözik el. Tehát itt olyan szintű vízmennyiség igénye van ezeknek a mezőgazdasági tevékenységeknek, amiket a vízfolyások már nem tudnak biztosítani. Itt lenne nagyon fontos egyébként, hogyha mondjuk neki kötelezően kukoricát kell telepíteni, mert ezt mondjuk előírta már korábban a tervezetekben, akkor azt lehessen módosítani. Hanem igenis lehessen lekövetni mondjuk az éghajlatváltozásnak a hatásait, lehessen lekövetni a klímaváltozás velejáróját, hogy tudjuk ezt valahogy egy kicsit mérsékelni, ezeket a negatív hatásokat.
3: MÁV-inform.
1: Mire számíthatnak a vonattal közlekedők a vonalban? Bogárti Bence, a MÁV-inform munkatársa. Jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok! A Cegléri fővonalon a reggeli órákban jelentősebb, hosszabb bejutási idővel kell számolni. Budapesten a repülőtér közelében fa dőlt a felső vezetékre, emiatt ezen a szakaszon nem közlekedhetnek a vonatok. Az elővárosi vonatok Ceglét felől csak Vecsésig közlekednek. Vecsés és Kőbánya-Kispest között pótlóbusszal utazhatnak. A hajnali szegedi vonatok és a napfény Intercity csak Cegléd és Szeged között járnak. Aktuális információk a mavinfon.hu oldalon érhetők el. Az Osztrák Vasút Társaság ma hajnaltól ismét fogad vonatokat Hegyeshalomnál, így ma már nem kell fennakadásra számítani a bécsi nemzetközi vonatoknál. Jó utazást kívánok!
1: 17:30 lesz, egy perc múlva. Képek alapján ne gyűjtsünk, a bevizsgálás pedig kötelező. Indul a gomba szezon. A hírek után erről is szólunk műsorunkban, tartsanak velünk!
21: Idén 2%-os gazdasági növekedést vár a kormány. Ma van a magyar dráma napja. Lehűlést hoz a hideg front. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Mikja György nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. És most a részletek. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, írta a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgozik, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegye a gazdaságot. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közút hálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani. Erre azonban nincs keret. Minden pénzt elvisz a Mészáros Szíjféle autópálya koncessziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjújában úgy vélte, az államnak ki kellene szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat, amint egy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, amely túlárazott. Demonstrációt tartottak az Andrássy úton a Terrorháza múzeum előtt. A tüntetés előzménye, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a napokban bejelentette, hogy megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza múzeum korábbi főigazgatójának a megbízatása. Az intézmény pedig átmenetileg bezár. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az országházhoz hív mindenkit. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza múzeum előtt tartja majd. Ma van a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ős bemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékére.

0: fok, Sopron erős északnyugati szél fúj 13 fok, Szombathely 15 fok, Pápán 14 fokot mértek, Veszprémben is 14 fok van, Szentgotthár 16 fok, Zalaegerszeg 15 fokot mértek, Keszthely erős északi szél fúj 16 fok, Nagykanizsán 17 fok van, Kaposváron 20, Siófok erősen viharos északi szél fúj 18 fokot mértek, a Balaton vize még mindig 21 fok, Pécs 20 fok van, Pakson is 20 fokot mértek, Baján 17 fok van, Kecskemét 21 fok, Eger viharos északnyugati szél fúj 19 fok, Széchenyben 16 fokot mértek, Miskolc 20 fok, Szolnokon 21 fok van, Karcagon is 21 fokot mértek, Debrecenben 20 fok van, Nyíregyházán 19, Záhonyban 15 fokot mértek, Szegeden 20 fokot, Békéssabán 19 fokot, és Kékestetőn viharos északnyugati szél fúj 11 fokot mértek.
1: A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
0: Jó reggelt kívánok! Önök a Kossuth Rádió vidék magazinját hallják, a mikrofonnál Újhely Zoltán. Néhány ajánlat a következő fél órából. Első a szakértő, és csak második a konyha. Indul a gomba szezon.
2: Ha szed, és akkor nem hozza bevizsgáltat, és akkor van a baj. Főleg, ha nem ismeri. Ne is egye meg. Hát meghalnak tőle az emberek. Ebből is, hogyha ne talán véletlenül mással megyek, és belekavaródik, öntöm kifel a kukába.
0: És kiégett legelők, emelkedő árak, idén az aszályka szállt a réteken.
3: Lucernával vagyunk bajba, szinte azt vásárolom. Kukoricából tudtuk, hogy nem lesz semmi, le lehet silózva, de ott sincs meg a kellő mennyiségű takarmány, nincs is benne érték.
0: Hogyan tovább állattartók? Hatig ma is hajnaltáj itt a Kossuth Rádióban, e-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő Füredi Zsolt.
4: Bozsik gazda robata.
0: A bocskoros galléros fajokat kerüljük, különösen ha fehérek a lemezek. Indul a gomba szezon. A legnagyobb veszélyt a gyilkos galóca jelenti, akár egyetlen elfogyasztott kalap is halálos mérgezést okozhat. Bozsik gazda rovata.
5: Találkoztam Dömökné Hán Terézzel és Jablonkai Máriával. Megszakadt egy kicsit a beszélgetés, mert Marikát hívta valaki gombaügyben.
6: Talált három darabot, ami neki nem annyira tetszik. A lemezei egy kicsit nyomásra, egy kicsit pirosodnak, és mondtam, hogy ez a piruló özláb, és ő inkább ezt ne főzze meg, lévén, hogy kisgyerekei vannak, mind a kettő ehető, de a piruló özláb gombával egy kicsit óvatosabban kell eljárni.
5: Miért?
6: Mert olyan anyagokat tartalmaz, ami nehezen emészhető gyomorrontást okozhat. Tehát mindenképpen javasolt, hogy 20 percnyi főzés vagy sütés a gomba elkészítésénél. Például pörköltnek vagy fasírozottnak meg lehet darálni, és fasírozottat lehet belőle készíteni, mintha hús lenne. Piros paprika kivételével és nagyon sok zöld petrezselyemmel, mert a petrezselyem és a gomba nagyon jól illenek egymáshoz.
7: Marika azt mondta az elején, fehér lemezű gombát nem szedünk, és én ehhez tartottam is magam.
5: Sok mérges gombát összegyűjtött, tehát voltak hibák, amikor emlékszik, hogy hú, ez az életembe kerülhetett volna?
7: Nem. Nagyon kevés volt. Úgy megyek gombázni, hogy kis kosárka és 3-4 zacskó. És minden ismeretlen gombát külön zacskóba teszek, és minden szezonban egy-két új felfedezésem van, és szenzációs felfedezés számomra a piruló galóca. Hogy ez milyen finom gomba, csak a bőrét le kell húzni, mert a méreganyag ott van a gombavizsgáló szerint. Tőle vagyok ilyen okos, különben nem tudnám.
5: Gyilkos galóca, légyölő galóca, ugye könyvekben is ott van, a mesekönyvekben a piros tetejű gomba fehér pöttyökkel. Van olyan gomba?
6: Van. Légyölő galócának hívják. Mérgező gomba nem a leggyilkosabb fajtája, vagy a legdurvább fajtája a galócáknak, de mérgező gomba. Mindig vigyük a gombát a gombavizsgálóba. Mutassuk meg a gombát a szakértőnek. Bizonytalan helyről ne fogadjunk el, ne készítsük el, tehát eszébe ne jusson senkinek sem, mondjuk egy könyv alapján, akik teljesen kezdő gombát azonosítani és elfogyasztani, tehát én azt gondolom, hogy tanulni is úgy lehet a legjobban, hogyha az ember gyűjt néhányféle gombát, azokat egymástól jól elkülöníti, közé papírt tesz, kosárba rakja, gombászáskor bicskát, kést használ, letisztítja a gombákról a felesleges földet, tehát nem keveri össze a gombákat, nem nejlon zsákba, zacskóba egymásra dobálva gyűjti, ami nem csak azért, mert ugye a gomba befülled a nejlon zsákba, hanem azért sem, mert úgy összekeverednek, összetörődnek ott egymáson, hogy mondjuk a gombavizsgálóknak a nagy része ki sem válogatja egymástól, el sem különíti a gombákat, hanem egy az egybe kidobja. Tehát ne essünk bele abba a hibába, hogy nem tévedhetünk, mert sajnos könnyű. És vannak olyan esetek, amikor elég egyszer tévedni.
0: Aki tehát nem akar tévedni, de szereti az erdei gombát, legjobb, ha a piacon keresgél az erdő helyett. A felhozatal eddig szerény a csapadék hiány miatt, a gombák is nehezen bújnak elő. ám ha hozzáértő gyűjtők vannak, azok tudják, hogy merre érdemes

0: és keresgélni a Vargányát, a Rizikét, a Tinórut, na és a Kalaposok királyát, az Őzlábgombát. Piacozás Pilisi Csengével.
1: Tessék parancsolni. 1500. Ez itt a Rizike, van a fenyőtinóra, szegfű.
2: Mutatja a Poroszlói Balog Ernőné.
1: Saját szedés, így van, közel 40 éve szedem.
2: Akkor ismerés a gombát?
1: Ismerem, minden gombát ismerek.
2: Milyen volt idén a termés?
1: Az idén a termés sajnos semmilyen. Már most ősszel kezd, ami ugye előjön, de esőként.
2: Be is vizsgáltatja a gombát?
1: Be, itt a papír is róla van. Ja, be ismerem, akkor is be kell.
2: Tehát nem elég a 40 év tapasztalat?
1: Nem, nekik nem elég.
2: És ezért fizetni kell?
1: Most fizettem 600 forintot.
2: Ön szerint inkább önhöz jönnek vásárolni, vagy van, aki mondjuk a saját szakállára elmegy gombát
1: szed? Is van, hogy nem vesz, mert sokkal ért a pénz, hanem elmegy és szed. És akkor behozza bevizsgáltatni. Na, itt ez a probléma, hogyha szed, és akkor nem hozza bevizsgáltatni, és akkor van a baj. Főleg, ha nem ismeri. Ne is egye meg. Hát meghalnak tőle az emberek. Ebből is, hogyha ne talán véletlenül mással megyek és belekavaródik, öntöm kifel a kukába.
2: Volt, aki már pórul járt, mert gyilkos valóta is bekerült a kosarába.
3: Csak belekerült egy olyan, amitől ugye nagyon rosszul lett a barátnőm, és a szomszédasszonyom a fiával, ő is rosszul lett. Így nem tudom én ezt megmondani, hogy mi történhetett. Vegyük a fáradtságot és vigyük, mert az élet forog kockán.
2: Pap Ferenc éppen bevizsgáltatja a reggel szedett gombákat.
4: Most szedtem a gombát, és akkor behoztam ide a gombavizsgálónak, megmutattam. Nem is viszek haza semmit, mert akár ehető lett volna, volt benne olyan, ami ehető volt.
2: És olyan, ami nem, olyan is volt?
4: Hogy nem, érgező, nem egy. A gombát nem könnyű megkülönböztetni, mert nagyon is hasonlít egymásra. Könnyen becsapja az embert, és ez életveszélyes dolog. Egyébként van olyan ismeretségi körömben, akinek az apukája erdőt járó ember volt évtizedeken keresztül, és mégis abba halt bele, mert csak egyszer tévedett, de akkor viszont ez az életébe került.
2: Akkor is megéri, ha fizetni kell érte.
4: Hát hogy?
2: Van olyan vásárló, aki feláborodott, hogy ezért nem kellene fizetni, mert hogy lehet, hogy ez visszatartó erő is van, aki nem tudja kifizetni, és lehet, hogy ezért nem mutatja meg a szakértőnek a gombát.
4: Óriási felhőtlenség. Hölgy is itt ugye napi 6 órában van. Lehet, hogy minden nap szükség lenne, főleg ebben a szezonban rá.
5: Van egy lista, ők csak azt árusíthatják, ami ezen a listán szerepel.
2: Kelemen Andrea gombaszak ellenőr.
5: A lakosságnak meg ugye azt ki kell szűrnem, hogy mi az, ami lehető.
2: Most is hoztak önnek gombát bevizsgálásra. Mondta az úr, hogy volt olyan köztem, amiben bizonytalan volt. Igen. Van ilyen gyakran?
5: Van, mert a legtöbben úgy hozzák be, hogy bizonytalan. Hogyha olyan van benne, ami mondjuk a gyilkos galocs, akkor abban az esetben van egy szabály, hogy az egész kosár kiürítésre kerül.
2: Behozzák sokan, vagy van, akit visszatart az, hogy mondjuk esetleg fizetni kell érte?
5: Legtöbb helyen nem fizetős ez a szolgáltatás. Itt most Tegerbe tavasszal bevezették. Tudom, hogy többnek nem tetszik, de ugye nem az én döntésem, nyilván, hanem a munkáltatója. De most itt többbe kerül a gyógyszer, meg a kórházi kezelés.
2: Többen jönnek azóta, vagy kevesebben, amióta fizetni kell érte?
5: Volt, mikor nekem ott sor állt, állt a sor vége, de most nem. Az a baj, hogy ez a gomboszezon, nem az a gomboszezon. Tehát ez a nyár, ez annyira száraz volt, hogy nincs gomba. Porzik az erdő, annyira száraz.
0: 3:46 lesz 5 perc múlva. Állami beavatkozás helyett piaci egyensúly. Az árréstop kivezetését javasolja a zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet, a Fruitweb. Az előző kormány a szabályozással az alapvető élelmiszerek és szükségleti cikkek drágulásának kíván gátat venni, részben nemzetközi példák alapján. Izraelben például 1956 óta korlátozzák a kenyér, a tej, a só, a vaj és a tojás haszonkulcsát. Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke szerint azonban a magyar árréstop épp a magyar termelőket hozza hátrányos helyzetbe. Gyarmati Péter összeállítása.
6: Inkább magyart visznek, mint nem magyart.
7: Mindenképpen a magyar terméket szeretem. Az íze nem olyan. Hipermarketben vagy bárhol, teljesen más az íze. Kipróbáltam. Tudom, hogy melyik a magyar, melyik a görög, vagy akár olasz.
8: Ez az általunk végzett, nem reprezentatív kutatás azt mutatja, hogy két termék közül inkább a magyart választják a vásárlók, de a valóság az, hogy inkább az olcsóbbat. Rendkívül árérzékeny a magyar piac, mondta a Kossuth Rádiónak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke. Mint hozzátette, az árréstopp a termelőket sújtja.
9: Az árréstopp alapvetően ugye nem a termelői árakat vagy áréseket szabályozza, hanem a kiskereskedelmi árakat, és nagyobb részt a nagyméretű kiskereskedelmi láncok az érintettek. Tehát nem hat közvetlenül a termelőkre, de azt látjuk, hogy közvetetten nagyon súlyos hatást gyakorol a zöldséggyümölcs termelőkre, termelésre, illetve az áruházlánci beszállítókra is. Mivel a 10-20-szor nagyobb külföldi termelő országoknál sokkal könnyebb akciós tételeket, olcsó tételeket találni, ezért az olcsó tételekkel az importot találják meg a kiskereskedelmi láncok. Ez viszont egyértelműen szorítja ki a magyar árut a polcokról, és éppen elég küzdelem nekünk a fagykárok, aszálykárok miatt kieső termést valahogyan pótolni, vagy ilyen körülmények között megmaradni a boltok polcain, hogy az árfolyam változása miatt olcsóbbá vált importtal megküzdeni. Nem hiányzik, hogy még egy állami szabályozó is az importot erősítse és a magyar árut gyengítse.
8: Apáti Ferenc kiemelte, ha megszűnik az ár és stop, akkor annak az lesz az eredménye, hogy néhány termék olcsóbb lesz, néhány pedig drágább, vagyis a piac fogja beárazni a portékát.
9: Határozott álláspontunk szerint az árstoppnak semmilyen hatása nincs az inflációra. Ugyan a bevezetésekor az eredeti deklarált cél az volt, hogy tompítsa az inflációt. Meglátásunk szerint az inflációhoz ennek a mechanizmusnak semmi köze nem volt. Azért, mert csak a zöldséggyümölcsök tekintetében úgy képzeljük el a rendszert, hogy ha az alma, a vöröshagyma, a paradicsom, a paprika az árstoppos, akkor ezeknek az ára értelemszerűen zuhan. De mivel a kiskereskedelmi láncok is a nyereségből élnek meg, úgy fognak reagálni, és úgy is reagáltak, hogy az ár és toppos termékeken elbukott pénzt, elvesztett nyereséget, azt értelemszerűen ráterhelték a nem ár és toppos termékekre. Vagyis az ár és topp csak annyit ért el, hogy amennyivel olcsóbbá váltak ár és toppos termékek, annyival drágultak a nem ár és topposak. Vagyis igazából az csak egy tévhit, hogy az ár és topp az csökkenteni az inflációt, semmit nem értünk el vele, csak annyit, hogy bizonyos termékeket mesterségesen olcsóbbá tettünk, más termékeket ugyanennyivel drágítottunk.
10: És ha a vásárlók szemszögéből nézzük, olcsóbban fogok tudni venni magyar termékeket, hogyha megszűnik az ár és stop?
9: Meggyőződésünk az, hogy az ár és stop kivezetése után sem fog semmit változni a zöldségek és gyümölcsök átlagos árszínvonala, mint ahogyan az ár és stop bevezetése átrendezte a termékkörön belüli árakat, úgy az ár és stop kivezetése is fog ilyen hatással járni, de a zöldségek, gyümölcsök átlagos árszínvonala semmit nem fog változni az ár és stop után sem, tehát ebből a fogyasztó nem fog érezni semmit. Arról nem is beszélve, hogy egy európai méretű piacon, sőt egy Európánál nagyobb méretű piacon, mivel Észak-Afrikából vagy Közel-Keletről, sőt Kínából is idejön a zöldséggyümölcs, nem a magyar ár és stop határozza meg az árakat. Egy európai szintű, egy éjszakai tavaszi fagynak, vagy egy néhány hetes hőhullámnak sokkal nagyobb hatása van az árak alakulására, mint egy magyarországi ár és stop rendszernek.
8: Megvan a teljes összefogás az ágazati szereplők között, hogy kivezessék ezt az intézkedést, de egyelőre nincs döntés a megszüntetéséről, mondta a Fruitweb elnöke.
11: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
0: Lokális gózbon, de országos tilalom. Megtiltotta Brüsszel a romániai juhok és kecskék exportját a Maros megyében észlelt kiskérődzők pestise megbetegedések miatt. A román szaktárca szerint a december 31-éig szóló bizottsági tilalom aránytalanul nagy kárt okoz uniós szinten is, és egyebek mellett ezért is kérik több országgal közösen az állatbetegségek és járványok miatt elrendelt korlátozások rugalmasabbá tételét. Románia ügyvivő mezőgazdasági miniszterét, Táncos Barnát, Pataki Lehel Zsolt kérdezte.
12: Ez a legégetőbb aktuális probléma, de legalább ennyire égető gazdasági szempontból a sertés ágazatnak, az afrikai sertéspestissel folytatott küzdelme, hisz ott már évek óta gyakorlatilag nem tudunk egy malac farkat se kivinni az országból, és ott is megoldásokat kell találni, de valóban a juhászat van most olyan helyzetben, hogy egyik napról a másikra betiltott az Európai Unió az exportot, itt pedig Románia Európa legnagyobb exportőrévé vált. Sertés ágazatban nem vagyunk ekkora uniós szereplő. megelőztük a UX-sportban, a bárányi-sportban Spanyolországot. Olyan körülmények között, hogy nem sikerült az elmúlt két évben meggyőzni az Európai Bizottságot arról, hogy képesek vagyunk megállítani a himlő és a kiskérdőzők pestisének a járványát. Az idén tavasszal több gócpont is kialakult, mind a két járvány esetében, és azonnal reagált az Európai Unió. Néhány hete voltam a minisztériumnál, amikor hirtelen jött, derült égből villámcsapásként a hír, hogy teljes exporttilalom van. Mostanra sikerült egy olyan akciótervet elkészíteni, amelyet az Általegészségügyi Hatóság elküldött a bizottságnak. Többek között Várhelyi Olivér biztos úrral tárgyaltam több alkalommal is, illetve a bizottság szakemberével. Nagyon sok technikai megbeszélésen vettem részt épp azért, hogy lássam, értsem, hogy mit vár el Romániától a bizottság ahhoz, hogy megfelelő választ tudjunk adni. 28-án Görögország, Ciprus, Bulgária, Horvátország és Románia közös beadványa fordulunk az Európai Bizottsághoz. Az én kezdeményezésemre állt össze ez az ötös csapat, és abban bízok, hogy öt tagállam hasonló problémákkal küzdködve könnyebben tudunk majd megoldást találni és kierőszakolni egy rendszer rugalmasabbá tételt a bizottságtól. Számunkra az lenne fontos, hogy vakcinázott élőállatot tudjunk exportálni két oldalú megállapodás alapján Közel-Keletre.
0: Azt is kezdeményezte, hogy egy-egy járvány góc miatt ne tiltsák meg az egész országban, vagy egy egész térségben az élőállat exportot. Lát-e esélyt arra, hogy előrelépés történjen?
12: Ez az egyik nagyon fontos pontja az öt ország közös kezdeményezésének, hogy ne legyen aránytalan az intézkedés a problémával összevetve, tehát egy gócpont miatt ne tiltsanak be egy egész országot, ne ítéljenek például 100 000 jó tartó gazdát ilyen helyzetre, miközben van 3 pestis gócpontunk és 10 körüli himlő gócpontunk, tehát ez nem tisztességes az egész országot büntetni, és ezeket a külső piacokat Európa veszíti el, az Európai Unió veszíti el, nem egyedül Románia, mert meg fognak érkezni más kontinensekről az élő állat értékesítők, és el fogják hozni az arab országokba azokat az állatokat, amelyekre kereslet van.
0: Számíthatnak-e az érintett állattenyésztők kártérítésre?
12: Kártérítési támogatást szeretnénk nyújtani a gazdáknak, és arra hívjuk fel a bizottság figyelmét, hogy ezt hazai forrásból nem lehet 100%-osan biztosítani, kell egy uniós felelősségvállalás is, hisz ők tiltották be az exportot, és ők hoztak ilyen helyzetbe vétlen gazdákat, ők büntettek meg olyan gazdákat, akiknél nincsen gócpont, nincsen betegség, mégsem tudnak értékesíteni, ha akarnak sem.
0: 3:46 perccel. Kiégett legelők, emelkedő árak, idén az aszályka szállt a réteken. A gyepek már nyár elején sárgultak, a szénatermés csak töredéke a megszokottnak, de kevés a lucerna és a silónak való is. A hiányt az árak is jelzik. Még tavaly 6-10 000 forint között volt a réti és a fűszéna, idén már 20-30 000 forintot is elkérnek egy nagy báláért. A takarmányárak a Vajdaságban is emelkednek. Rafek Violetta az Észak-Bácskai Ludason beszélgetett állattenyésztőkkel.
13: A nyári aszály és a gyenge hozamok hatása a következő hónapokban válhat majd csak igazán érezhetővé. Az állattartóknak ugyanis nem csak a jelenlegi takarmány szükségletet kell biztosítaniuk, hanem már most gondolniuk kell a téli hónapokra is. Ahol kevés a saját készlet, ott a hiányzó takarmányt vásárolni kell, ami tovább növeli a tenyésztők kiadásait. A ludasi Szalai Géza gazdaságában a fejős tehenek takarmányadagjának jelentős részét silótakarmány, hereszéna, szenázs és különféle takarmánykiegészítők alkotják. Ezek megfelelő mennyiségének és minőségének biztosítása azonban idén a szokásosnál nehezebb feladat.
14: A szárazságanyagunkon lucernával vagyunk bajba. Szinte azt ott vásárolom, mert nem lehet betakarítani eleget meg. Előre kell gondoskodnunk, sajnos, mert kukoricából tudtuk, hogy nem lesz semmi, le lehet silózva, de ott sincs meg a kellő mennyiségű takarmány, tömeg, nincs is benne érték. Hát ezt nem tudtam volna ezelőtt 20 éve, hogy megvan a tehén kukorica nélkül, hát sajnos azelőtt a toxinokkal volt probléma, most meg már nincsen toxin sem, még nincs termése belőle, csak magát silót csinálunk belőle, és akkor tele van úgymond a gyomra, de megvannak ilyen kalászos, tehát buza, árpa ledarálva, hozzáadjuk a takarmány kiegészítőket, remixeket is.
13: A húsmarha takarmányozása eltér a nagy tejtermelésű állományokétól. A téli takarmány biztosítása azonban itt is komoly feladat. A szintén ludasi Hegyi Ervin igyekszik minden hasznosítható növényi részt takarmányként felhasználni. Szerinte valamivel könnyebb helyzetben vannak a szarvasmarha tenyésztők, mivel a teheneknél a tej mennyisége és minősége szorosan összefügg az állatok takarmányozásával.
15: Mink zab, árpa, tritikális búzát helyettesítsük, ugye, mert a 8-10 mázsáj nem éri meg, meghagyni a kukoricát is, mink lesilóztuk, úgyhogy kalászosokkal pótoljuk a kukorica vesztességét, ugye az abrak takarmányt.
16: És ezt ti is termelitek meg, vagy meg kell vásárolni?
15: Hát még idáig, hál' Istennek, termettek annyi, hogy nem kellett vásárolni, de lehet, hogy ha ettől rosszabb lesz már sajnos, mert lehet, hogy rosszabb, akkor venni is kell, de még idáig le tudjuk fedni az abrak takarmányt.
13: Az alacsony felvásárlási árak, a dráguló és sok esetben hiányos takarmány, valamint a munkaerőhiány együttesen nehezítik az állattartók helyzetét. A sertéstartók számára különösen fontos a kukorica, amely az abrak takarmány egyik meghatározó alapanyaga. A ludasi sertéstenyésztő Engi Péter szerint a következő időszakban ezért egyre nagyobb szerepet kaphatnak azok a növények, amelyek a szárazabb körülmények között is megbízhatóbban teremnek.
17: Egyik alapanyag a kukorica is, de mind kevesebbet tudjuk ezt használni, és át kell térni más takarmányokra. Én, amivel látom a jövőt a halcirokban, valamint a zárpa, kritikálé, rozs, azok a termékek, amik még talán valamennyire termést is hoznak.
13: A gazdák szerint a következő termésig is biztosítani kell az állatok ellátását. A vetésszerkezet kialakításánál egyre fontosabb szempont, hogy a gazdaságok megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt tudjanak előállítani saját területeiken. A gazdák így próbálják csökkenteni annak kockázatát, hogy a következő hónapokban drága áron kelljen kéztakarmányt vásárolniuk.
0: A sertés ágazatban külön gondot jelent, hogy az emelkedő takarmányárak mellett a felvásárlási árak a mélyponton vannak. A probléma uniós szintű. Az európai piacot túlkínálat és nyomott árak jellemzik, ami a hazai termelőket is érinti. A kormány ezért is döntött úgy, hogy előleget biztosít a vágósertéshez és a tenyészkocához kapcsolódó állatjóléti támogatásokra. A tenyésztők mai félig nyújthatják be előleg igényüket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Nagy Margit összeállítása.
18: Másfél hónap ezelőtt 150 forintot esett a disznó felvásárlási ára, 485-130 forint között van az élő sertés átvételi ára, és a jobb telepeken talán van 600 forint, a kicsit rosszabbul működő telepeken 630 forint az önköltségi ár.
19: Egy mindszenti sertéstartó nyilatkozta ezt a Hajnaltájnak tavaly novemberben. Akkor még nem tudva, hogy lesz ez még rosszabb is, hiszen jelenleg 420 és 450 forintot adnak egy kiló élő állatért. Egy éve tart a sertéságazat lejtmenete, körülbelül 30%-kal olcsóbban tudják csak eladni az élő sertést az előző időszakokhoz képest. De más gondok is jelentkeztek az ágazatban, nyilatkozta Fitos Gábor, a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének ügyvezetője.
20: Erőknek teljesen elfogytak a tartalékaik, ki kell jelenteni, hogy teljes vagyonfelérés van. Európai Uniós problémáról beszélünk, ezért kértük a Agrális Élelmiszergazdaságért Fős Minisztérium segítségét abban, hogy bármilyen módon, ahol tudunk valamilyen likvid forrás biztosítani a sertéságazat számára, azt tegyük meg. Ilyen volt az, hogy előlegként kifizessük az állatvédelmi támogatásokat a következő két negyedévre vonatkozóan.
19: Az elmúlt években nem volt nagy gond a takarmány árakkal, az idén viszont növekednek. Ez már most látható, de ez nem biztos, hogy magával vonja majd a fogyasztói árak emelését is.
20: Ez az egyik legnagyobb problémánk, hogy nem tudjuk érvényesíteni a költségeinket az értékesítési árakban, ugye olyan is az Európai Unió, és főleg itt Spanyolország, meg azok az országok, akik egyébként harmadik országokba értékesítették a sertést. Itt most komoly problémák adódtak, illetve már a tavalyi évben, ezért túltermelés alakult ki az Európai Uniós piac. 15-20%-kal olcsóbban jut most a fogyasztó ezekhez a termékekhez, miközben egyébként a sertéstartók és a vágóhidak olyan masszív veszteségeket szenvednek el, amelyik igazdálkodhatatlan számukra. Az Európai Uniónak kellene intézkedéseket hoznia elsősorban arra, hogy ezt a túltermelési válságot kezelje, de sajnos a sertéságazat az nem tartozik azon ágazatok közé, amelyet akarna támogatni, vagy bármilyen módon beavatkozni a folyamatokba az Európai Unió.
19: Vannak-e adataik arról, hogy az elmúlt egy évben hány gazdaság hány sertéstartó adta fel.
20: És főleg állatfőti támogatásokkal foglalkozunk, negyed évente vannak friss adataim. A legutóbbi negyed év az előtte lévőhöz képest, tehát itt gyakorlatilag az idei évről beszélek. A szokásosnak mondható 1,2 millió értékesített hízó per negyed évhez képest több mint 10%-kal kevesebb volt az értékesített hízó. És most azt látjuk, hogy nagyjából egy 60-80 termelő abból a 600-ból, aki kvázi szokásos módon menetrendszerűen adott be kifizetési kérelmeket az állatjóléti támogatáshoz, 60-80-nak kevesebb ez a szám, tehát itt is már legalább egy 10%-os csökkenés mutatkozik a sertéstartóknak a számában.
19: Az állatjóléti támogatás előlegére vonatkozó kérelmet mai határidővel lehet benyújtani.
20: A Magyar Államkincstár felületén kialakítottak egy lehetőséget erre, hogy benyújtsák a termelők. Korábban a támogatási kérelemben megjelölt adatokhoz képest tudnak számolni a sertéstartók. A létszámokat a szervezetünk felé kell igazolniuk előzetesen, hogy melyek azok az állatlétszámok, amikre igénylik a támogatást előlegként, illetve önmaguknak egy képlet szerint ki kell számolni, hogy nagyságrendileg mi lehet az a forrás, amit szeretnének lehívni szintén előlegként. Itt nyilván meg kell vizsgálniuk az előttük álló időszak tervezett értékesítéseit, illetve a kuca vonatkozásában pedig a tervezett állatlétszámokat is ennek alapján kalkulál a Magyar Államkincstár majd egy támogatás összeget. A jogos igényeknek a 80%-át, hogyha egy negyed évre kérik, 1,6-es a szorzó, hogyha két negyed évre kérik a előleg kifizetését a sertéstartók.
19: A támogatási előleget gyorsan megkapják a tenyésztők, mondta Fitos Gábor.
20: Az a terv, hogy a Magyar Államkincstár külön soron foglalkozik ezzel a kérdéssel, és október elején, de legkisebb közepéig a folyósítás meg fog történni.
19: Az állatjóléti támogatás előlegre vonatkozó kérelmet ma éjfélig nyújthatják be a sertéstenyésztők.
0: Egy-két hír az utakról. A hatos főúton Pécsvárad és Mecseknárast között kigyulladt az avar az út mindkét oldalán. A 174-es kilométernél a tűzoltási munkálatokig a forgalmat megállították. A 11-es főúton Tahitót falu belterületén, a Szentendrei úton, a Szabadságtér közelében csőtörés miatt váltakozó irányban csak egy sávon halad a forgalom. Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidékmagazinja, de maradjanak velünk, mert hamarosan kezdődik a Felkelő című műsorunk. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. Ha újra meghallgatnák adásunkat, mediaclick.hu. A hangmérnök Rozbora Zoltán, a gyártásvezető Szöllősi Éva és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották.

0: Műsorajánló.
1: Napközben.
2: Magyarországon a becslések szerint 150-200 ezer ember él Alzheimer betegséggel, ami a fejlett országokban már a hetedik leggyakoribb haláloknak számít. Ki segít a családtagoknak megküzdeni a nehézségekkel?
3: Mondta, hogy tündérként én teljesen elhűlök, mi lesz velem. És akkor megbeszéltük, hogy leszek a kinyújtott keze, és minden, ami ezzel jár.
2: A betegséggel diagnosztizáltak mindössze 5-10%-a kap szakorvosi ellátást, és a kor felismerése az érintettek jelentős részénél csak előre haladott állapotban történik meg. De mire kellene figyelnünk? Erről is beszélgetünk az Alzheimer világnapján. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Jó reggelt kívánok, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja 2026. szeptember 21-én hétfőn. Én Benyó Rita vagyok. Isten éltesse a születésnaposokat és a Máté és Mirella nevű hallgatóinkat. Rossz hír a fejfájásoknak, hogy erős széllel megérkezett a hidegfront. Az időjárás részleteit, csak úgy, mint a híreket, a Krónika szerkesztőitől hallhatják.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Jó reggelt kívánok, Demet Imea vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
6: 2%-os gazdasági növekedést vár idén a kormány.
5: A terrorháza átmeneti bezárása ellen tüntettek a fővárosban.
6: Egy hideg front érkezik, erős széllel.
5: Következzenek a részletek. A
1: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
5: A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést. Ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, közölte a pénzügyminiszter.
6: Kármán András Orbán Viktor köcsei beszédére reagált, amelyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot.
5: Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncesszió szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
6: Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csak nem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid hozzátette, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését.
5: Pozitívnak tartják a szándékot, és gyors megoldást szeretnének a településvezetők a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban. Az adóról évek óta megy a vita az előző kormány és a különböző önkormányzati szövetségek polgármesterek között.
6: Magyar Péter miniszterelnök hétvégi pécsi fórumán bejelentette, hogy hozzányúlnak az eddigi rendszerhez, és már idén fokozatosan csökkenteni fogják annak mértékét. Wittinghoff Tamás budaörs polgármester a Krónikának elmondta, egyetért azzal, hogy fokozatosan kell kivezetni a szolidaritási hozzájárulást, bár szerinte be se kellett volna ilyen formában vezetni, mert alaptörvényellenes és az uniós jogba is ütközik. Budaörsnek idén csak nem 6,5 milliárdot kellene hozzájárulás címén befizetni, amit egyre nehezebben teremtenek elő.
7: Átlátható és tisztességes hosszú távú finanszírozási rendszert kellene bevezetni, és ebben szerintem nincs helye a szolidaritási hozzájárulásnak. Az államnak legyen az a feladata, hogy finanszírozza azt, ami kötelező állami feladat, és ahol meg sok az önkormányzati bevétel, ott lehet kevesebbet adni az államnak. Tehát legyen kiegyenlítés, legyen egy tisztességes, átlátható kiegyenlítés.
5: Demonstrációt tartottak tegnap délután a Terrorháza múzeum előtt. A tiltakozást azután hirdették meg jobboldali publicisták, hogy Tar Zoltán kulturális miniszter a napokban azonnali hatállyal megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását, és elrendelte az intézmény ideiglenes bezárását.
6: Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője a közmédiának azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy az intézmény az eddigiek szerint működjön tovább.
8: Azt szeretnénk elérni, hogy hagyják békén a Terrorháza Múzeumot. Ugye annak már örülök, hogy megijedtek, és mégiscsak kinyitották. Egyszer arcátlanság volt, hogy bezárták. Azt akarjuk, hogy ez a emlékmúzeum, ami a 20. század két szörnyűséges bűnét dokumentálja, ezt hagyják békén.
6: A kulturális miniszter a bezárás másnapján közölte, a Terrorháza holnaptól újra nyit, a közönség pedig egy hétig ingyenesen látogathatja a tárlatot. A szakmai felülvizsgálatot az ELTE Történettudományi Kutatóintézet és független szakértők végzik el.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
5: Katasztrofálisnak minősítette a kormányzó CDU a Mecklenburg-Előpomerániában és Berlinben rendezett tartományi választásokon elért eredményét a német kancellár.
6: Friedrich Merz ugyanakkor közölte, hogy a kudarc ellenére továbbra is hivatalban akar maradni, és folytatná a megkezdett reformokat. Az exit poll felmérések szerint az észak-kelet-németországi tartományban a szélsőjobboldali AfD nyert a voksok 38%-ával. A szociáldemokraták mintegy 36, a radikális baloldal 7, a kormányzó CDU pedig csak 5%-ot érhetett el. Berlinben ugyanakkor a radikális baloldal vezet a voksok csak nem 25%-ával, a CDU 20, az AfD 16, a szociáldemokraták pedig 12%-ra számíthatnak. Kedves hallgatóink, a németországi tartományi választásokkal kapcsolatban fél hét után felkelő műsorunkban további részleteket is hallhatnak.
5: A kormányzó egységes Oroszország szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon.
6: Az Összoroszországi Közvéleménykutatási Központ exit pollja szerint a válaszadók több mint 49%-a szavazott a párt jelölt listájára. Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja 14, az Oroszország Liberális Demokrata Pártja csak nem 11, az Új Emberek mintegy 10, és az Igazságos Oroszország több mint 6%-ot kapott pártlistán. Az előzetes adatok szerint a részvételi arány 56,6%-os volt.
5: Nem hoz gyökeres változást az orosz-ukrán háborúban, hogy Oroszország ismét észak-koreai katonákat vezényelt harci kiképzésre, mondta Kis Benedek József biztonsági szakértő.
6: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a múlt héten közölte, Észak-Korea 30 és 50 ezer fő közötti katonát küldött Oroszországba, és lehetőséget biztosított számukra, hogy valódi harci tapasztalatot szerezzenek, valamint kiképzésben részesüljenek. Az ukrán elnök szerint az észak-koreaiak drónkezelést tanulnak, ami komoly biztonsági problémát jelent a csendes-óceáni térségben. Kis Benedek József hozzátette, hogy Oroszország és Észak-Korea korábban is nyújtott támogatást egymásnak.
9: Korábban ugye azt mondták, hogy 12 ezer észak-koreai katona harcolt Oroszország területén, illetve főleg a határmenti régióba, de nem az első vonalban, hanem inkább a logisztikai tevékenységet segítették. Más a harcmodor, teljesen más körülmények között szocializálódtak, ami a hadsereget illeti. Ugyanakkor a Putyinnak van egy alapvető érdeke, minél kevesebb orosz katona halljon meg.
0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
5: Miközben más autógyárakban leépítenek, a debreceni BMW-nél bővítették a gyártókapacitást. Ott rakják ugyanis össze a világon egyedüliként az elektromos meghajtású BMW iX3 modellt. A típusból eddig 50 ezer darabot gyártottak, további 100 ezeret pedig már megrendeltek. A kereslet pedig tehát nő.
6: Az elektromos autók előállításához kevesebb emberi erőre van szükség, mint a belső égésű motorok gyártásához, mondta el a Krónikának az Autós Élet magazin főszerkesztője Karner Miklós.
10: Egy villanymotor vagy egy belső égésű motor, egy kuplung, vagy éppen, hogy nincs kuplung, nincs sebességváltó, stb. Ez önmagában egyszerűsíti a gyártást. Az, hogy nem kell olyan dolgokkal számolni, ami egy belső égésű motoros autónál van, az egyszerűsíti, talán gyorsíthatja is a gyártást. Valószínűsíthetően, ha egyszerűsítik a gyártást azzal, hogy villanyautókat gyártunk, akkor valahol azok az emberek feleslegesek lesznek, és ilyen formán ugye a leépítés az ország elkövetetlen lesz.
6: Az eddigi hírek szerint 4 németországi üzemét zárná be a Volkswagen. Karner Miklós arra számít, hogy a villanymotorok gyártására fokozatosan átálló győri üzemben nem lesz radikális leépítés.
5: Összefogtak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó turisztikai szervezetei. Céljuk, hogy széleskörű szakmai és társadalmi párbeszéddel felhívják a figyelmet arra, hogy az ökoszisztéma változása és az erről szóló negatív hírek ellenére a három régió továbbra is kiváló belföldi úticél, mondta a Balatoni Kör Egyesület elnöke a Krónikának.
6: Pah Gábor hozzátette, a klímaváltozás valóban kihívások elé állítja a helyi vállalkozókat, de a szolgáltatók továbbra is működnek. Hangsúlyozta, most több mint 200 vállalkozó függ össze, hogy a kutatóintézetekkel és civil szervezetekkel együttműködve felhívják a figyelmet a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó értékeire.
11: Alkalmazkodni kell a kihívásokhoz, meg kell találni megoldásokat, és akkor azokat kell kommunikálni. Rengeteg erőssége van mind a három tónak, és hogyha ezeket az erősségeket elmondjuk, megmutatjuk, beszélünk róla, akkor én azt gondolom, hogy mondjuk úgy, hogy ebből a helyzetből is jól tudunk kijönni.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
12: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. Fontos pontokat túlajtott a Ferencváros, miután 1-1-es döntetlent játszott Nyíregyházán. A Spari ezzel megőrizte őszi otthoni veretlenségét. A vasárnapi nap további mérkőzésein a Győri Eto 2-1-re győzött az MTK Budapest otthonában, míg az Újpest 2-1-re verte a Zalaegerszeget a Megyeri úton. A labdarúgó NB2-ben a játéknap rangadóján a Tisza Kécske 3-3-as döntetlent játszott Soroksáron. A Szent Lőrinc 10 emberrel futballozva is otthon tartotta a 3 pontot a BVSC ellen. A hazai csapat 2-1-re nyert. Karcak Kozár Misleny 1-1. A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool szoros meccsen 1-0-ra nyert a Bournemouth otthonában. Tóth Alex csak a 89. percben kapott lehetőséget Marco Rose mestertől. Simán nyert a harmadik fordulóban is a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Az Eto 30-20-ra győzött a Stora már vendégeként Norvégiában. Ezek voltak a sporthírek.
1: Közlekedés.
6: A 6-os főúton Pécsvárad és Mecseknádast között mindkét oldalon ég az avar. A 174-es kilométernél a tűzoltói munkálatok miatt a forgalmat megállították.
1: Időjárás.
6: Erős széllel egy hideg front érkezett, jelentősen visszaesett a hőmérséklet, de ma napos időre számíthatunk, délután 18 és 24, késő este 8 és 13 fok közötti hőmérséklettel.
5: A Krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy több ezer milliárddal növelte az autópálya koncesszió módosítása a költségvetést.
6: A terrorháza átmeneti bezárása ellen tüntettek a fővárosban.
5: Több tízezer észak-koreai katonát vetett be Ukrajnában az orosz hadsereg. Rövid hírekkel fél hétkor, Krónikával 7 órakor jelentkezünk ismét.
0: Műsorajánló.
1: Szóda.
13: Kulisszatitkok és klasszikusok. A Magyar Dráma napján Hegyi Barbara, a Vígszínház színművésze lesz a vendégünk. Egy humanista tekintet, Nora Dumas újrafelfedezése címmel nyílt kiállítás a mai Manóházban, a fővárosban, és tantermi színházi előadás készült Homérosz klasszikusából, az Odüsszeiából Egerben.
1: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: 6 óra 12 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. A felkelő elkövetkező csaknem 3 órájában a következő vendégekkel és témákkal készülünk. Szociális dolgozók tüntettek a miniszterelnökség előtt, azonnali béremelést követelnek. Köves Ferenc szakszervezeti elnököt kérdezem. Németországban újabb 2 tartomány választott, kapcsoljuk Berlint. Lakner Zoltántól kérdezem majd a legfrissebb politikai eseményeket, Király Júliától pedig azt, hogy mennyire reális az euró bevezetése. Arról is szó lesz, miért kerültek politikusok, sportklubok és sportszövetségek élére. Simicskó István lesz a vendégünk, a heti menüben pedig ezen a héten Erdős Virág ajánl majd, elsőként a Magyar Dráma napjáról beszélünk.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Pénteken a miniszterelnökség előtt tüntettek a szociális ágazat dolgozói, azonnali 25%-os béremelést és jobb munkakörülményeket követelnek. A demonstrálók szerint nem azt kapták, amit a kormány korábban ígért. A 20-25%-os emelés két lépcsőben jöhet, és ebbe a minimálbér emelés és az adójóváírás hatása is beleszámíthat. Magyar Péter miniszterelnök kiment a tüntetőkhöz, átvette a követeléseiket, és azt mondta, még a 25%-os emelés sem jelentene valódi bérfelzárkóztatást. A beszédek közben néhányan kifütyültek, mások megtapsolták, és mások azt kiabálták, elég az ígéretekből. Kapcsoljuk Köves Ferencet, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnökét. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok én is!
4: Ahogy itt elmondtam a felvezetőben, ebből következik a kérdés, hogy miért nem jó az a megoldás, amit a kormány ajánlott, vagyis a több lépcsős emelés, mit szeretnének önök pontosan elérni?
14: Nos, ugye a kormány ajánlata továbbra sem pontos. Ugye az ígéretük volt 25%. Erre ugye az volt az egyik válasz miniszterelnök úr részéről, hogy a 25 az akkor is 25, hogyha több részletben kapjuk meg. Hát ugye ez természetesen számszakilag igaz, de azért lássuk be, hogy a mostani fizetésben, ha kap az ember 10 vagy 15%-ot, az nem 25. És mondjuk, ha most kapna 25% emelést a szociális dolgozó, akkor a jövő évi emelés az már a megemelt bérének a megemelése lenne. Tehát magyarul, hogyha most kevesebb az emelés, akkor a jövőbeni emelés hatása is kisebb lesz. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a szakszervezeti követelés az nem a 25%, és nem is az azonnali. A mi követelésünk az az, hogy tartsa be a kormány az ígéretét, ez az egyik, és a mi konkrét kérésünk az pedig az, hogy a nemzetgazdasági átlagbért érje el tervezhető időn belül a szociális szakma átlagbére, és kerüljön kialakításra egy olyan bértábla rendszer, egy előmeneteli rendszer, amivel megszűnnek azok a szakadékok, amik most vannak mondjuk az egészségügyhöz, vagy például a pedagógusokhoz képest.
4: Mi okozta azt a feszültséget, amit pénteken lehetett ott kint látni? Ugye azért az ritka, hogy, vagy hát az elmúlt 16 évben ritka volt, hogy egy miniszterelnök a tüntetők közé kimenjen. Én, hogyha jól néztem meg a felvételeket, de ugye mindig nagyon más ott helyben lenni. Az elején még tapsot is kapott Magyar Péter, amikor azt mondta, hogy a 25% sem elegendő. Aztán, amikor részletezte, akkor füttyök is voltak. Elmesélni a hallgatóknak, hogy milyen is volt a hangulat ott pénteken?
14: Nagyon szívesen. Azt azért kiegészíteném, hogy nem, hogy nagyon ritka volt az elmúlt 16 évben, hogy miniszterelnök a tüntetők közé jött volna, hanem gyakorlatilag soha nem volt ilyen. Ugye, illetve ez nem tüntetés volt, hanem demonstráció. Szóval mi az elmúlt 16 évben is számtalan alkalommal emeltük fel a hangunkat és vettünk részt demonstrációkon. Soha kormányzati pozícióban lévő ember nem tisztelt meg a jelenlétével, ezt tegyük hozzá. Szóval mi örültünk annak, hogy miniszterelnök úr kijött, és ez hallatszott is a tapsokból, és el is ismertük azt is, hogy ennyit magyar miniszterelnök még szociális dolgozókról pozitív kontextusban soha nem beszélt az elmúlt 36 évben. Szóval eddig teljesen pozitív volt az is, hogy azt a narratívát, amit mi képviselünk, magáévá tette a kormány, hogy a 25% az nulladik lépés gyakorlatilag. Ami viszont a kollégák egy részének az indulatait az felszította, az az volt, hogy ezen elismerés után gyakorlatilag egy olyan válaszkör vonalazódott miniszterelnök úr részéről, ami egyértelműsítette, hogy nem lesz 25%-os béremelés idén. Uh-huh. És hát ez sokaknak fájt, hiszen a TISZA programjában leírva szerepelt az azonnali szó is.
4: Ugye a TISZA programjához képest az szokott elhangozni, és most is az hangzott el a miniszterelnöktől, hogy hát a költségvetés mozgástere az egészen más, mint amivel ők számoltak. Kármán Andrástól is tudjuk, hogy ugye jelentő átalakítást kellett még idén végrehajtani a költségvetésbe ahhoz, hogy valamelyest tarthatóak legyenek a számok. Ez elegendő érve önöknek ahhoz, hogy kicsit türelmesebbek legyenek?
14: Nos, megint messzebbről kezdeném. Tehát mi pontosan tudjuk azt, hogy az Orbán kormányok örökségét kell felszámolni. Tehát itt nincs is vita. A szociális ágazatban pedig hatványozottan igaz ez, hogy az Orbán kormányok bármit megtehettek volna pozitív irányba, hogy a szociális ágazatnak jobb legyen, ez nem történt meg. És még egyszer mondom, mi akkor is felszólaltunk, pereltük is az akkori magyar államot Európai Bíróságon, amit megnyertünk. Tehát innen indulunk. Viszont az a magyarázat, hogy a költségvetés szűkösségére hivatkozva ezt az egyébként a magyar költségvetésnek a 0,1%-át kitevő emelést, hogyha most októbertől lenne 25%, ez ennyi lenne, hogy ez nem fér bele a magyar költségvetésbe, hát ezt a magyarázatot én magam is nehezen tartom elfogadhatónak. Tehát egyszerűen ez annyira kis része a költségvetésnek, és tudom, hogy a sok kicsiből aztán nagy lesz, de ez egy döntés, egy értékválasztás, hogy hogyan dönt egy ilyen helyzetben a kormányzat. Az elmúlt 30 évben a magyar kormányok általában úgy döntöttek, hogy a szociális ágazat az ráér várni és türelmes lehet. Na most gondolhatja, hogy mit éreznek a kollégák, amikor most is ezt a választ kapják.
4: Hogy értsék a hallgatók is, hogy milyen nagyságrendekről beszélünk. Ma mennyit keres átlagosan egy szociális gondozó, vagy egy diplomás szociális szakember?
14: Ugye egy szociális gondozó az nem visz haza még 300 ezer forint nettót sem. Életkortól, helytől függ, hogy hol dolgozik, de sokan mondjuk csak 250 ezer forint körül van, aki már majdnem 300-at is. A diplomás szociális munkások nyilván jobban keresnek ennél valamivel, de a nemzetgazdasági átlagbért, ugye ami, de nem csak diplomások vannak, a diplomás szociális munkás meg sem közelíti. Tehát ugye 700 ezer forint körül van a nemzetgazdasági átlagbér, a diplomás szociális munkások bére ennél több mint 100 ezer forinttal alacsonyabb, jóval alacsonyabb.
4: Magyar Péter ugye ott helyben behívta önöket tárgyalni, amire azt mondták, hogy hát egy kis felkészülési időt hadd kapjanak, hogy úgy ülhessenek le. Van-e már azóta, egyeztettek-e, van-e dátuma annak, hogy mikor ülnek le egymással?
14: Nincsen dátum, és igazából ugye mi már jó idővel előtte küldtünk levelet, négy szervezettel közösen miniszterelnök úrnak, amiben a kérdéseinket feltesszük, és amiben kérünk időpontot arra, hogy érdemi egyeztetés legyen, arra sem kaptunk választ. Hogyha arra volt válasz, az azonnali behívás, hogy azért nem volt szerencsés, mert nem a mi szakszervezetünk egyedül kérte ezt az időpontot. Tehát, hogy igazából ott elhangzott szerencsétlen mondat, hogy felkészülés meg egyebek, ez amúgy így van, tehát utcáról szerintem nem rángatunk be tárgyaló partnert, úgyhogy mi egyébként ott ülünk miniszterestől mindenkistől és várjuk. Tehát szerintem ez azért nem egészen jó megoldás. A gesztust én értékelem, és ott helyben is elmondtam, hogy mi örömmel fogadjuk a tárgyalásra való invitálást.
4: Fél percünk van, mi a következő lépés?
14: Hát mi továbbra is azt képviseljük, hogy a kormány tartsa be az ígéretét, vagy legalábbis egy olyan kompromisszumot ajánljon, ami elfogadható a munkavállalóknak, és nem pedig számmisztika és számmágia. Mert számmágia, meg számmisztika az volt az Orbán kormányok alatt is.
4: És mi az elfogadható kompromisszum?
14: Hát ez a tárgyalóasztal mellett dől el.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt ma reggel. Köves Ferencet, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnökét hallották.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
4: A parlament elé kerül a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényjavaslat. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a NAV akár 20 évre visszamenően is vizsgálhatná a volt és jelenlegi vezetőtisztségviselők vagyongyarapodását. És azt, hogy az összhangban van-e a bevallott jövedelmükkel. A témáról a kulcskérdésekben Kadlót Erzsébet volt büntetőbírót, és Gál István Lászlót, a Pécsi Tudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát Hatvanító Terika kérdezte.
15: Politikusi, illetve köztisztviselői vagyonnyilatkozatok már a rendszerváltás óta vannak, vagyonosodási vizsgálatokat is végzett az adóhatóság, igaz, hogy 2016-tól a Fidesz elvette az adóhatóság önálló vizsgálati hatáskörét. Kezdjük azért a vagyonnyilatkozatokkal. Kíváncsiságból a megjelenésük napján az újságírók végignézik, de érdemi információhoz nem lehet jutni, mivel semmi következménye nem volt annak, ha nem voltak kifejezetten pontosak az adatok. Ezen kívül mi volt még a baj a rendszerrel, Kadlót Erzsébet?
16: Először is messze nem volt teljes körül. egyébként jogszerűen is meg lehetett tagadni hozzátartozóknak, együttélő hozzátartozóknak is a nyilatkozattételt, ami körülbelül azt jelentette, hogy akkor kár is azt az egészet forszírozni, és hát a következmények nélküliség az tulajdonképpen mindig selejtessé tesz mindenféle jogintézményt. Nem nagyon vette ezt senki komolyan, illetve hát egy vagyonnyilatkozatból akkor kinek kellett volna következtetni arra, hogy mondjuk az életvitel kirívóan aránytalan volt ahhoz képest, ami a vagyonnyilatkozatban foglaltak szerint lehetséges lett volna. Ugye a vagyonnyilatkozatokat többségében mindenki a munkáltatójának adta le. Most akkor a munkáltató ezt így megbecsüli, vagy hogy? Én ezt egy befejezetlen szabályozásnak tekintettem, így tudnám megfogalmazni, lehetett volna ez jobb, lehetett volna másként csinálni, de fenntartása így a jelenlegi formájában szerintem most is értelmetlen.
15: Egyetért Kadló Terzsébet tegel is, nem?
17: Igen, gyakorlatilag a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályozás az már a rendszerváltozás óta él a magyar jogrendszerben. Ellenben rengeteg példát lehetett látni, olvasni a sajtóban arról, hogy valakinek nem volt pontos ez a vagyonnyilatkozata, és igazából nem volt érdemi következménye.
15: Voltak olyan vagyonnyilatkozati elemek, amelyek sokak gyanúját felkeltették, de lehetetlen volt mögéjük látni. Ilyen volt például egy feltalálói díj, Rogán Antal miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszterként, azon túl, ami a feladata volt, volt ideje feltalálni valami olyan fontosat az elektronikus aláírás terén, amiből évente 100 milliós találmányhasznosítási díjat vett fel. Ez szerepelt is a vagyonnyilatkozatában. Hogyan lehetne elérni azt, hogy az ilyen titokzatos családi kölcsönök vagy opciós szerződések és az ehhez hasonló hasznosítási díjak ne lehessenek nyilvánvalóan kamufedő sztorik többé Kadló Terzsébet?
16: Szerintem itt jöhet be a másik most hatályba lépő intézménynek, a vagyonvisszaszerzésnek a legújabban törvénybe iktatott ága. Ez nem maga a vagyonvisszaszerzésről szóló, tehát nem a 34-es törvény, hanem a büntetőeljárási törvény módosítása a kiterjesztett vagyonvisszaszerzés vonatkozásában, amikor egy fordított bizonyítási teher lép életbe, tulajdonképpen nem kell azt sem bizonyítani, kétséget kizáróan, hogy bűncselekményből származik a vagyon, vagy az érintett vagyontárgy, vagy a jövedelem, de hogyha olyan bűnszervezetben résztvevő személytől szerezték meg a vagyont, akikre egyébként kiterjed a vagyonvisszaszerzés hatája, akkor az ilyen vagyon is bevonható a vagyonvisszaszerzési eljárás körébe.
15: Gál István.
17: Konkrét ügyekkel kapcsolatban én nem nyilatkoznék így az ártatlanság vélelmére való tekintettel. Általánosságban viszont azt mondanám, hogy az Európai Uniónak van az 1260/2024-es irányelv, amit a tanács és a parlament közösen hozott. Ez az Erzsébet által említett már eszközrendszert tartalmazza. Ennek november végéig meg kell felelni minden Európai Uniós tagállamnak, és lesz egy, vagy létrejött már egy nemzeti vagyonvédelmi és vagyonvisszaszerzési hivatalunk, aminek a személyi állományának a feltöltés most történik. Ennek a négy elnök helyettese közül az egyik a közpénzügyi elnök helyettes, ami a büntetőjogi szankciók alkalmazását megelőzően már valós időben nézi a tranzakciókat majd a jövőre vonatkozóan, és hogyha anomáliákat lát, akkor egy ilyen közvagyonvédelmi eljárást indíthat, és akár szerződések aláírását is megtilthatja, megtagadhatja. Tehát egyik oldalon a jövőre vonatkozóan is van egy intézményrendszer, ami majd segíti, hogy visszaélések ne történjenek a közvagyonnal. Másik oldalon valóban a vagyonelkobzásnak az intézményrendszere az megerősödik, kitágul. Azonban büntetőjogászként én azt mondom, hogy anyagi büntetőjogi eszközöket visszamenőleges hatállyal problematikus alkalmazni. Eljárásjogi eszközöket alkalmazhatunk, tehát új intézményeket felállíthatunk. Büntetőeljárási törvényt módosíthatjuk úgy, hogy az már most hatályos legyen, de szankciókat visszamenőleges hatállyal változtatni meglehetősen problematikus lenne.
4: Kadlót Erzsébet, volt büntetőbírót, és Gál István Lászlót, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárát, 60-i Tóth Erika kérdezte.
1: Időjárás.
18: Jó reggelt kívánok! Jelenleg egy hideg front vonul át az ország fölött, amelyből az Alföldön eső is előfordul, illetve az északkeleti megyékben szintén. Napközben azonban ez a front felhőzet már elhagyja az ország területét kelet, illetve dél felé, mögötte pedig ismét napos idő várható felhő átvonásokkal. Napközben már főként az ország északkeleti harmadában lehet számítani esőre, záporra, esetleg egy-egy zivatarra is. Az északnyugati széltől felé lesz erős napközben is, sőt néhol viharos széllökésekre is számítani kell, de estére némileg mérséklődik a légmozgás. A legalsóbb nappali hőmérséklet mindössze 18, illetve 24 fok között alakul. Kedden is az ország északkeleti részein fordulhatnak elő záporok, illetve néhol zivatarok, de továbbra is szeles marad az idő, legalábbis az ország nyugati felén, és kedden már szinte országszerte 20 fok alatt maradnak a csúcsértékek.
19: Közlekedés.
20: A fővárosban a 2B villamos a Gubacsi út, Határ út és a Koppány utca között, az 51-es villamos a Nagy Sándor József utca és a Koppány utca között nem közlekedik járműhiba miatt. A 223-e és a 224-es autóbusz, illetve a 2B villamos igénybevételét ajánljuk. Mától a pesti alsórakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell készülni, mert ezt az útszakasz változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
6: A pontos idő 6:30, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. 2%-os gazdasági növekedést vár idén a kormány. Ma van a magyar dráma napja. Megérkezett az igazi ősz. És most a részletek. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, írta a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt, és hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot. Ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik. Esküdte Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, aki az augusztusban lemondott fideszes Lázár János helyét veszi át. A képviselők sürgősséggel tárgyalják a kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő egészségügyi törvény módosítását, megvitatják a javítóintézetek gyermekvédelmi átszervezését és az építészetről szóló törvény módosítását is. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az országház

0: készülnek. Megalapozott gyanú hiányában elengedték az erzsébetvárosi gyilkosság ügyében elfogott férfit. Péntekre virradóra a 7. kerületi Akácfa utcában egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. A rendőrök még aznap elfogtak egy 40 éves gyanúsítottat, aki a hétvégén szabadon távozott. Az elkövetőket továbbra is keresik. A 48 éves Rostás Zsoltot és társát elfogató parancs alapján körözik. Ami az időjárást illeti, egy hideg front hozott lehűlést. Ma napos felhős idő lesz, napközben már csak északkeleten lehet záporzivatar. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat. A hőmérséklet délután 18 és 24, késő este 10 és 16 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor várjuk Önöket.
1: Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő, hírek induláshoz.
2: Jó reggelt kívánok, 6 óra 33 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Mecklenburg előbb Pomerániában az AfD nyerte a tartományi választást 38,2%-kal, az SPD 35,5%-ot kapott. A CDU viszont története során először kiesett egy német tartományi parlamentből, mindössze 4,9%-ot szerzett. Az AfD ennek ellenére várhatóan nem kerül kormányra, mert a többi párt kizárta vele az együttműködést. Berlinben egészen más eredmény született, ott a bal párt nyert 25,7%-kal, több mint megduplázva a korábbi támogatottságát. De a részleteket most már én nem is mondom tovább, mert itt van velünk a vonalban Diseri Dóra, a Deutsche Welle magyar szerkesztőségének vezetője. Jó reggel, Dóri!
3: Jó reggel, sziasztok!
2: Mit mond el ez a két választás Németország politikai állapotáról, és mekkora nyomást helyez Friedrich Merz kancellárra?
3: Ez, ahogy említetted is, valóban egy történelmi vereség a CDU-ra nézve. 75 éve nem volt olyan, hogy egy számjegyű eredménye legyen ennek a pártnak, tehát 1951-ben volt utoljára 9%-on, de már hogy kiessen egy tartományi parlamentből. Tehát nem egyszerűen gyenge eredményről van szó, hanem tényleg egy történelmi bukásról tulajdonképpen. És jól mutatja a helyzet súlyosságát, hogy Friedrich Merz egyébként már az exit pólok nyilvánossága kerülése után azonnal kiállt a nyilvánosság elé, hogy saját nyilatkozatot tegyen. Ez azért Németországban egy tartományi választás estéjén nem egy szokványos szenárió, hogy a kancellár egyből kiálljon a nyilvánosság elé, és hát sokan arra számítottak, hogy le fog mondani, de nem ez történt, hanem azt mondta, hogy megvédte egyébként vitatott reformjait, gondolok itt elsősorban a nyugdíjreformra, vagy az egészségügyi reformra, vagy a hadipari kiadások növelésére. Azt mondta, ezt folytatni kell. Ő ebben látja egyébként az autoriter rezsimek elleni mérget, így fogalmazott. Uh-huh. És azt mondta, hogy ebben kéri most a támogatást, hogy mind pártelnökként, mind pedig kancellárként folytathassa ezt a munkát. És mondom, tette ezt már 18 óra 10 perckor, uh-huh. vagy valahogy így, tehát hogy röviddel tényleg az exit pólok nyilvánosságra hozatala után, amikor még nem tudtuk, hogy ki fog esni a CDU egyébként ebből a tartományi parlamentből. Az, hogy a CDU kiesett a tartományi parlamentből, ez ilyen 11 óra környékén kezdett el egyre jobban lesüllyedni a CDU-nak a száma, és tényleg ilyen 4,9-en végzett végül, tehát hogy egész este feszülten figyeltük, hogy most végül bejutnak-e vagy sem. Uh-huh. De hát végül kiestek.
2: Erről a tartományról mit kell tudni? Van-e valami tartományi specifikum, amiért ennyire rossz eredményt értek el?
3: Ez egyébként hagyományosan egy szociáldemokrata tartomány. Tehát itt van egy nagyon erős miniszterelnök, Manuela Schwesig, a szociáldemokratáknak, az SPD-knek az egyik legerősebb arca, azt kell, hogy mondjam, szövetségi szinten is, annak ellenére, hogy egyébként ő tartományi politikus. De sokan mondták azt, hogy ezt a választást tulajdonképpen az, hogy itt nem tudott akkorát nyerni az AfD, az elsősorban egyébként Manuela Schwesig személyének köszönhető mind a szociáldemokratáknak. Mert hogy a szociáldemokraták is egyébként egyre sorra történelmi vereségeket szenvednek egyébként különböző választásokon. Ugye a szociáldemokraták azok, akik most a Friedrich Merz CDU-jával együtt kormányoznak, és ők mind a ketten, a CDU és az SPD is szövetségi szinten azért elég jelentősen veszítenek a népszerűségükből ennek a szövetségi politikának köszönhetően.

0: illetően, hogy így fogalmazzak. De Manuel Svézich még a szövetségi politikával szembeszállva is kampányolt. Az volt az érdekes, hogy ő egyébként kampányában nyíltan kritizálta is a szövetségi kormány bizonyos döntéseit, tehát ergo párttársainak a döntéseivel szemben is kampányolt egyébként bizonyos helyzetekben. De ő ebbe belement, és úgy tűnik, hogy sikerült neki. Egyébként az utolsó közvéleménykutatásokban még meg is előzte az AFD-t, és azért most is azt látjuk, hogy hát 3% ponttal maradtak le végül az AFD-től az SPD, tehát egy erős mandátumot hoztak, annak ellenére, hogy az AFD nyert, de korán sem akkora fölénnyel, mint ahogy azt például 106-ban láttuk ugye 2 hete, és ezért sem fognak tudni kormányt alakítani.
1: Nagyon más eredmények születtek viszont Berlinben, ugye ott a balpárt nyert 25,7%-kal, de ott a CDU is 18,8%-ot ért el, az SPD 12-t és az AFD 16-ot. Mennyire sziget Németországban Berlin?
0: Hát ez is bebizonyította újra, hogy igen, Németország egyrészt sziget, másrészt viszont azért abban a trendben nagyon beleilleszkedik a Die Linkének, a baloldalnak a győzelme, hogy azt látjuk, hogy a politikai palettának a közepén gyengülnek el a pártok, és a szélein pedig erősödnek. Tehát az AFD ugye az egyik széle most jelenleg úgymond a politikai palettának Németországban, a másik széle pedig a Die Linke. Ők alapvetően azért szélsőséges nézeteket is valló párttagokat is sorolnak maguk közé, a Die Linke a baloldalon. Azért ott is, ott azért vannak radikalizmus problémák abban azon a párton belül. Szóval, és azt láttuk egyébként már 106-ban is, hogy a Die Linke rettenetesen megerősödött, és mindenhol jönnek fel, és most Berlinben most először úgy tűnik, hogy főpolgármestert is fognak tudni állítani. Ráadásul abból a szempontból is történelmi, hogy egy török bevándorló személyében, Eli Ferrap egy török bevándorló családból származik, és úgy tűnik, ő lehet Berlinnek az első török származású főpolgármestere. Ami szintén érdekes, vagy amit érdemes megemlíteni, hogy ez a CDU-nak ez is nagy veszteség. Ők ugyanis eddig a főpolgármestert állították, ők volt, tehát eddig CDU-s főpolgármestere volt Berlinnek, és most, hogy ezt elveszítették, ez is egy vereség a CDU számára, hogy nem tudnak most már főpolgármestert állítani, és tehát így duplán veszített a CDU, azt lehet mondani tegnap este.
1: Világos, mi okozta azt, hogy Berlinben nagyon más témák voltak a kampányban? Ugye itt nem a bevándorlás volt a kulcskérdés, hanem a lakhatás. Ez hogy alakult így?
0: Hát egyrészt a Die Linkének mindig is volt egy ilyen nagyon erős lakhatás fókuszú kampánya, és ők nagyon rámentek arra, hogy azért a lakbérek az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedtek Berlinben. Ugye Németországban egy olyan helyzet van, hogy az emberek többsége bérli a lakását, és nem pedig tulajdonolja. És különösen igaz ez Berlinre, úgyhogy itt a lakbérek ára, az, hogy a lakbért hogyan szabályozzák törvényi szinten, ugye Németországban az albérlet árak törvényi szinten is szabályozva vannak, ami Magyarországon nincsen. Szóval ezeknek a törvényi szabályozása szintén egy fontos kérdéskör, főleg Berlinben, és ők erre rámentek, és rámentek arra is, hogy a nagy ingatlan tulajdonosok, akik több mint 30 ezer lakást birtokolnak, ők őtőlük úgymond államosítsák, vagy központosítsák ezeket a lakásokat. Ez volt az egyik kampányígéretük, és úgy tűnik ez bevált, mert valóban, ahogy mondom, emelkednek a lakhatások költségei, közben infláció van, közben gazdasági recesszió, tehát azért az emberek érzik a pénztárcájukon, például most ugye a legnagyobb kérdés a benzinár, hogy mennyi lesz az üzemanyagára, tehát ezek mind olyan dolgok, amik az megélhetés felől, tehát a megélhetés szempontjából fontos kérdések, és ezekre a Linke nagyon jól ráment, és ezzel kampányolt, és működött.
1: Viseli Dóra Berlinből, köszönjük szépen!
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Több mint 23 ezer milliárd forintot fizetett volna ki az állam 35 év alatt az autópálya koncesszió alapján. A kormány most meg akarja szüntetni a szerződést, és feljelentéseket is tesz az ügyben. De nem ez az egyetlen koncesszió, amelyet felülvizsgálnak. A dohány és kaszinó koncessziókat is átvilágítja a kormány. De mi is az a koncesszió? Miért és milyen feltételekkel adja át az állam a saját feladatait? Sipos Ildikó összeállításából mindezt megtudhatjuk.
3: Az állam az egyik legnagyobb keretösszegű koncessziós szerződését az autópálya építés és üzemeltetés területén kötötte még 2022-ben a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel. Magyar Péter miniszterelnök pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány lényegében a hazai autópályák üzemeltetésének csak nem felét adta át ezzel ennek a cégnek.
4: 35 évre kötött szerződésről van szó, több mint 20 ezer milliárd forint közpénzről.
3: Az előző kormány egy olyan komplex és átláthatatlan szerződést kötött, amely ellentétes volt az uniós joggal és a hazai közbeszerzési törvény előírásaival. Erről már a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid azt is elmondta, a szerződés nem volt valódi koncesszió, mert kockázat nélkül biztosította azt, hogy Mészárosék a pénzükhöz jussanak, ami jogellenes, így a szerződés nem tartható fenn.
5: Ebben a szerződésben, hogyha valami jól megy, akkor a profit Mészáros Lőrinc és Szíj Lászlóé, ha valami rosszul megy, akkor az adófizetők állnak helyt. Ez pedig így nem koncesszió. Egy 35 éves koncesszió az, ahol, hogyha a dolgok rosszul mennek, akkor a konceszor áll helyt. És persze, hogyha nagyon jól működteti, hogyha nagyon jól tartja fel, hogyha nagyon profi technológiát hoz, hogyha a legprofibban építkezik, ha olcsóbban építkezik, mint hogy az állam tudna, akkor az ebből eredő jövedelem is viszont az övé. Ezenek a konstrukciónak a lényege, ez a kockázati megosztása, de itt nem ez történt.
3: A 35 éves autópálya konceszió csak egy példa az állami feladatok átadására. A kormány szintén még 2022-ben kötött 35 évre szóló konceszciós szerződés a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT-vel, így a Mohu nyerte el a magyarországi hulladékgazdálkodási feladatokat. A kormány azzal indokolta a 35 éves futamidőt, hogy ennyi kell ahhoz, hogy megtérüljenek a magáncég befektetései. A koncesszió felülvizsgálatát augusztus végén jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A miniszterelnök pedig szeptember elején beszélt arról, hogy megtörtént az első átvilágítás.
6: Már ezekből az első eredményekből is látszik, hogy nem elég várhatóan egy-két csavart meghúzni, vagy megszorítani, vagy kicserélni ebben az óriási gépezetben, hanem a teljes hulladék gazdálkodási rendszer felülvizsgálatra és várhatóan átalakításra szorul.
3: Az előző kormány a választás előtt pár héttel több hosszú távú kaszinók koncessziós jogot is kiosztott több nagyvárosban, köztük Szegeden, Győrben, Pécsen és Debrecenben. Ezek között van olyan, amelyik 2061-ig érvényes. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, ezeknek a koncesszióknak jól ismertek a tulajdonosai, volt kormánytagok neve is felmerülhet. Az M4 azt írta, hogy nyilvánosan egyedül 5 budapesti kaszinó üzemeltetésére kötött még 2014-ben szerződést. Endi Vajna időközben elhunyt, filmproducer és Varga Mihály akkori nemzetgazdasági miniszter, jelenlegi egy bankelnök. A dohányárusítás 2013-ban került állami monopól helyzetbe. 40 ezerből 6 ezer trafik maradt meg 20 éves koncesszióval. Az első visszásságokat még fideszes önkormányzati képviselőként Hatházi Ákos tárta fel. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a trafikmutyiról a választások előtt azt írta, a kiszivárgott listák szerint fideszes polgármesterek és helyi kiskirályok döntöttek a trafikok elosztásáról, a jogokat pedig rokonok, barátok és pártkatonák kapták. A kormány már bejelentette a kaszinó és a dohány koncesszió felülvizsgálatát is.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Vezetőváltás történt a Magyar-Máltai Szeretetszolgáltatnál. Vecsei Miklós lemondása után Morva Emiliát választották a szervezet alelnökévé. A Máltai Szeretetszolgálat az ország egyik legnagyobb szociális ellátó szervezete, több ezer munkatársal, több száz intézménnyel, naponta tízezrek ellátásában vesz részt. Az új vezetésnek közben komoly problémákkal is szembe kell nézniük. Tajsz Miklós elnök nyáron jelentős pénzügyi nehézségekről és belső feszültségekről is beszélt. Morva Emília, Magyar-Máltai Szeretetszolgálat új alelnöke, pedig már itt van velem a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Hát ahogy fél mondattal most mondtam, ugye ön egy olyan szervezet szakmai vezetését veszi át, amelyről a saját elnökük mondta azt a nyáron, hogy komoly anyagi nehézségekkel és belső feszültségekkel küzdenek. Mekkora a baj, és mi az első feladata, amit önnek most rendbe kell tenni?
8: Jó reggelt kívánok! köszöntöm én is a hallgatókat, és elnézést, nekem most ilyen fátyolos a hangom, mert valami bajt elkaptam. A baj az a pénzügy tekintetében elég nagy, de úgy érezzük, hogy ez uralható. Nyilván voltak olyan pályázataink az elmúlt időben, amik nem úgy teljesültek, ahogy azoknak teljesülniük kellett volna. Itt még egyébként folynak az elszámolások, tehát igazából konkrét számokat mi sem tudunk. Azt látjuk, hogy lesznek olyan indikátorok, amiket esetleg nem tudunk elszámolni, lesznek olyan tevékenységek, amiket nem tudunk elszámolni. De a Málta nagyobbik része az ugye, ahogyan is említette, ez az intézményes rész, az intézmények fenntartása, a szociális intézmények működtetése. Ott teljes biztonságban vagyunk, és azt a területet nagyon szépen tudjuk tovább vinni.
1: Bocsánat, amikor azt mondja, hogy nem úgy alakult egy pályázata, hogy önök azt remélték vagy tervezték, az azért mit jelent? Nem érkezett be a forrás, nem volt elegendő kapacitásuk, hogy teljesítsék a pályázatiban elvártakat. Szóval mit jelent ez?
8: Mind a kettőt jelenti, amit ő most mondott. Jelenti azt is, hogy ez a történet, amiről most beszélünk, ki nem mondva, ez ugye ez a FETE program. Én nem szeretnék erről sokat beszélni, mert nem annyira az én területem volt az elmúlt időszakban ez a program.
1: Az egyik múlt heti kulcskérdéseket, ha visszahallgatják a hallgatók, és megtehetik, akkor abban részletesen beszéltünk erről.
8: Így van, így van. Tehát ebben a programban, ez a program volt az, amelyik most nehézségeket okoz számunkra, és nem feltétlenül a szakmai megvalósítása, hanem valóban a pénzügyi teljesítések. Tehát ennek a programnak nagyon szép eredményei is vannak. Valóban a pénzügyi megvalósítások nem sikerültek jól. Hazai forrásból indult, aztán uniós forrás lett belőle. Az indikátorok elszámolhatósága az mindig kérdéses. Tehát itt vannak küzdések, de azt gondolom, hogy nem olyan sokára látni fogjuk, hogy mivel is állunk szembe. Mi magunk is kértünk egy külső auditort, egy külső szervezettől egy auditort, hogy nézzük meg, hogy ez a folyamat hogy alakult, így tárjuk fel a hibákat, és annak a következményeit vonjuk le. Kérdezte még a belső nehézségeket. Ez a belső feszültségek, belső nehézségek, ezek egy ilyen két éves ciklusra tekinthetők, vagy időtávra mutatnak vissza. Ugye nagyjából két éve halt meg Imre atya, aki a szeretetszolgálat alapító, Kozma Imre atya, igen, aki a szeretetszolgálat alapítója volt, és utána gyorsan két alelnök is elment a szeretetszolgálattól. Nyilván ez egy olyan hihetetlen gyors változás volt egy ilyen szervezet életében, amit nehéz gyorsan pótolni, vagy nehéz gyorsan ezt a megváltozott helyzetet kezelni. Most minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a munkatársainkat, a kollégáinkat, az önkénteseinket arra biztassuk, hogy itt minden rendben van, azt tudjuk nekik mutatni, hogy tudunk tovább menni.
1: Az elmúlt években az Orbán kormány egyre több szociális feladatot adott át a Máltának, és egyébként más egyházi karitatív szervezeteknek is. Hol van az a pont, amikor egy ilyen szervezet azt érzi, hogy ez már több annál, mint amit át lehet vállalni az államtól?
8: Nagyon erős józanságot kérez mindenkitől, hiszen amikor kapunk egy feladatot, amiben az van, hogy rászorulóknak kell segíteni, ugye ez nekünk a küldetésünk, nem akarok nagy szavakat használni, de tényleg az, akkor azt érezzük, hogy igen, menni kell, és segíteni kell, van egy ilyen társadalmi elvárás, van egy politikai nyomás. Azt most biztosan állíthatom, hogy az elkövetkezendő időben minden ilyen felkérés nagyon alaposan meg fogunk vizsgálni, hogy képesek vagyunk erre. Azt szeretnénk, hogyha a szervezet organikusan fejlődne, és ne egy ilyen kényszer hatására valami nagyon erőltetett fejlődésen kelljen keresztül mennie. Nyilván meg kell nézni a szakemberek számát, tehát hogy van-e elég szakemberünk annak a feladatnak a végrehajtásához, van-e szakmai tudásunk annak a feladatnak a végrehajtásához, milyen abban a körzetben mondjuk a társadalmi beágyazottságunk, az sem teljesen mellékes. Tehát csomó szempontot végig kell nézni higgadtan, és nem csak a küldetésünket kell figyelembe venni.
1: Nem csak a Máltát, hanem ahogy említettem, több egyházi hasonló szervezetet is ért az a nyomás, és közben vált, hogy a politikának túl szoros ölelésébe került, az elmúlt kormányzó pártoknak túl szoros ölelésébe került. Ezt érzi-e ön, és érzi-e azt, hogy akár a Máltának, egyébként akár több egyházi szervezetnek ezzel most elszámolni valója van, vagy megküzdeni valója van, vagy tisztázni valója van?
8: Megküzdeni valója biztos van, ezt gondolom. Leginkább így belül, a szervezetem belül. Továbbra is azt mondom, amit az előbb is próbáltam, hogy ha hozzánk valaki azzal a kérdéssel fordul, nagyon leegyszerűsítve, hogy van egy szociális probléma, amit meg kell oldani, akkor nagyon nehéz erre nemet mondani, mert hogy mi nem azt halljuk, hogy szociális probléma van, hanem azt, hogy ott van egy nagy fogyatékos intézmény, egy bentlakásos intézmény, ahol elképesztő körülmények között élnek fogyatékos emberek, és hogy ott valamit tenni kell, és valahogy azt érezzük, hogy nem tehetjük meg, hogy ne menjünk oda, és ne próbáljunk meg legalább egy kicsit jobban működtetni azt az intézményt, mint máshol, mint mások, vagy mint korábban. Ez egy élő példa, ami most itt eszembe jutott, ez a Gödön volt egy nagy bentlakásos intézmény. Itt mindenféle jogvédők fel is jelentették az magyar államot különféle szervezeteknél az ottani állapotok miatt, és ugyanígy az állam hívott be minket, hogy ennek az intézménynek a mondjuk egyszerűen a rendberakásáról vagy a helyzet kezeléséről gondoskodjunk, és én azt gondolom, hogy ez a program például nagyon jól sikerült. Tehát ugye itt megtörtént ennek a nagy intézménynek a kitagolása, az ott élő emberek családi házakba tudtak költözni, és nagyon szép szakmai munka folyt és folyik most is ott. Itt nem volt olyan nagyon erős a politikai nyomás, itt egy feladatot kaptuk, amit végig tudtunk vinni a saját tudásunk és kapacitásunk és erőforrásainknak megfelelően szépen. Úgyhogy van jó példa is, nyilván, ahogy az elején is mondtam, valóban végig kell gondolnunk, hogy mire tudunk és mire kell igent mondani és mire nem.
1: Érkezette már megkeresés önök felé az új kormánytól, leültek-e egyeztetni, hiszen sok állami feladatot látnak el most is, ahogy azt az előbb említettük, és hát rengeteg 350 intézmény, iskola, stb. Tartozik önökhöz.
8: Igen, folyamatosan mennek el a megbeszélések, a találkozások a minisztérium államtitkáraival, éppen most is, ha bemegyek a Máltába, akkor egy ilyen találkozó lesz. Én azt gondolom, hogy a Málta szakmai tudása, azok az innovációk, amiket az elmúlt évtizedekben mi végrehajtottunk, azok a szakemberek, akik nálunk dolgoznak, az ő tudásuk, azok olyan tudások, amiket érdemes használni most is, és mi ennek nem leszünk a gátjai, tehát szeretnénk tovább menni.
1: Ugye említettük azt, hogy mennyi mindenben vettek részt, az jelentette azt, hogy egy idő után az önök programjai egyben szinte mondjuk a szociális ágazatnak, mármint kormányzati ágazatnak úgymond a kormányprogramja lett, tehát hogy anélkül, hogy kidolgozódott volna egy kormányprogram, amit végeztek a szociális ágazatban dolgozók, azokat magukévá tették, és aztán a problémákat az is okozhatta-e, hogy ebből nem lett egy egységes, politikailag átgondolt koncepció?
8: Ez egy jó összetett kérdés. Azt gondolom, hogy igenis és nem is. Tehát, hogy volt terület, ahol az akkori kormányzat a problémát úgy próbálta kezelni, hogy azt mondta a Máltának, hogy old meg te, és akkor nekem nem kell megoldani. És ez nyilván nem szerencsés. de nagyon sok más területen a Málta pedig pontosan ugyanúgy viselkedett, mint az összes többi szociális ellátó, és jogszabályoknak, szakmai sztenderdeknek megfelelően végezte a munkáját.
1: Egy percünk van, de azért ugye itt a sok feladathoz közpénz is társult. Milyen kontrollnak kell ön szerint működnie ahhoz, hogy mondjuk egy felzárkóztatási programban aztán lássuk, hogy amire ment a pénz, az jól lett elköltve?
8: Én azt gondolom, hogy teljesen átláthatóan kell működni nyilván mindenféle kontroll, tehát pénzügyi kontrollnak, szakmai kontrollnak, társadalmi kontrollnak ott kell lennie ezekben az esetekben. Erre abszolút törekedni fogunk, és én azt hiszem, hogy eddig sem azokon a területeken, amiket én jól ismerek, abszolút nem zárkoztunk el ettől, és mindenkinek megmutatunk mindent.
1: Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat új alelnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
8: Köszönöm a lehetőséget.
2: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki. Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 grammos biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmesterversenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
11: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.

0: felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó reggelt kívánok, ez a felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja 2026. szeptember 21-én hétfőn. Én Benyó Rita vagyok. Rossz hír a fejfájósoknak, hogy erős széllel megérkezett a hidegfront. Az időjárás részleteit csak úgy, mint a híreket, a Krónika szerkesztőitől hallják.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, Demet Imea vagyok, bemondó kollégám Bordi András. Főbb híreink először röviden.
4: Stabil a gazdaság, 2%-os növekedést vár idénre a kormány.
3: A terrorháza bezárása ellen tüntettek a fővárosban.
4: Erős széllel hideg front érkezett, délután 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Most pedig következzenek a részletek. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, közölte a pénzügyminiszter.
4: Kármán András Orbán Viktor köcsei beszédére reagált, amelyben a volt kormányfő azt mondta, a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot.
3: Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani, erre azonban nincs keret. Minden pénzt elvisz a Mészáros szívféle autópálya koncessziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter.
4: Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjújában úgy vélte, hogy az államnak ki kellene szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, amely túlárazott. Az uniós pénzek hazahozásáról közölte, a tényleges utalás decemberben érkezhet az Európai Bizottságtól.
3: Értékválasztás kérdése, hogy a kormány betartja-e választási ígéretét, és még az idén 25%-kal emeli a szociális ágazatban dolgozók bérét, fogalmazott a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke reggeli műsorunkban. Köves Ferenc a felkelőben azt mondta, több lépcsős emelés helyett még idén szeretnék az emelést.
4: Hangsúlyozta, a szociális szakma átlagbérének tervezhető időn belül el kellene érnie a nemzetgazdasági átlagbért. Emellett egy olyan bértáblára is szükség van, amelynek eredményeként megszűnnének a fizetéskülönbségek. Köves Ferenc azt mondta, nem fogadja el azt a magyarázatot, amely szerint a költségvetés nem bírja el az azonnali növelést, ezért azt lépcsőzetesen kapnák meg.
5: Egy szociális gondozó az nem visz haza még 300 ezer forint nettót sem. Életkortól, helytől függ, hogy hol dolgozik, de sokan mondjuk csak 250 ezer forint körül van, aki már majdnem 300-at is. A diplomás szociális munkások nyilván jobban keresnek ennél valamivel, de a nemzetgazdasági átlagbért, ugye ami, de nem csak diplomások vannak, a diplomás szociális munkás meg sem közelíti. Tehát ugye 700 ezer forint körül van a nemzetgazdasági átlagbér, a diplomás szociális munkások bére ennél több mint 100 ezer forinttal alacsonyabb.
4: A szektorban dolgozók egy része pénteken a miniszterelnökség előtt tartott demonstrációt azért, hogy hangot adjon fizetésemelési követelésének. A megmozduláson Magyar Péter miniszterelnök átvette petíciójukat. A kormányfő azt mondta, a bérek 25%-os emelése is kevés lenne. Egyúttal egyeztetésre hívta a szakszervezetek képviselőit.
3: Demonstrációt tartottak tegnap délután a Terrorháza múzeum előtt. A tiltakozást azután hirdették meg jobboldali publicisták, hogy Tarr Zoltán kulturális miniszter a napokban azonnali hatállyal megszüntette Schmidt Mária főigazgató megbízását, és elrendelte az intézmény ideiglenes bezárását.
4: A múzeum menesztett vezetője szerint az intézmény annak bizonyítéka, hogy a diktatúrák nem győzhetnek a magyarok felett. Schmidt Mária úgy fogalmazott, akik be akarják záratni, nem tűrik az igazságot.
6: Ők azok, akik nem tűrik a más véleményt, akik újra fel akarják számolni a szabadságot, akik a tettesekkel vállalnak közösséget, akik nem tűrik, hogy közszemlére tettük őket, lelepleztük bűnös tetteiket. De ez a mi múzeumunk, a mi áldozatainké és a mi hőseinké. Ha nem tetszik nekik, csináljanak maguknak egy másikat.
4: A kulturális miniszter a bezárás másnapján közölte, a terrorházak kedden újra nyit, a közönség pedig egy hétig ingyenesen látogathatja a tárlatot. A szakmai felülvizsgálatot az ELTE Történettudományi Kutatóintézet és független szakértők végzik el.
3: Ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. A mai ülésnap 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik.
4: Esküdte Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, aki az augusztusban lemondott fideszes Lázár János helyét veszi át az országgyűlésben. A képviselők sürgősséggel tárgyalják az orvosi kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő egészségügyi törvény módosítását, megvitatják a javítóintézetek gyermekvédelmi átszervezését és az építészetről szóló törvény módosítását is.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Katasztrofálisnak minősítette a kormányzó CDU a Mecklenburg-Előpomerániában és Berlinben rendezett tartományi választáson elért eredményét a német kancellár.
4: Friedrich Merz ugyanakkor közölte, hogy a kudarc ellenére továbbra is hivatalban akar maradni, és folytatná a megkezdett reformokat. Az exit poll felmérések szerint az észak-kelet-németországi tartományban a szélsőjobboldali AfD nyert a voksok 38%-ával. A szociáldemokraták mintegy 36, a radikális baloldal 7, a kormányzó CDU pedig csak 5%-ot érhetett el. Berlinben ugyanakkor a radikális baloldal vezet a voksok csak nem 25%-ával. A CDU 20, az AfD 16, a szociáldemokraták 12%-ra számíthatnak.
3: A kormányzó Egységes Oroszország szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon.
4: Az Összoroszországi Közvéleménykutatási Központ exit pollja szerint a válaszadók több mint 49%-a szavazott a párt lejelölt listájára. Az előzetes adatok szerint a részvételi arány csak nem 57% volt. A voksoláson először vett részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága.
3: Idehaza a múlt héten 700 forint fölé emelkedett a gázolaj literenkénti átlagára. A holtankoljak.hu adatai szerint azonban a szomszédos országok kútjaihoz képest a magyar benzinkutakon még így is olcsóbban tankolhatunk, csak Horvátország és Szlovákia van hasonló árszinten.
4: Bújdos Eszter ügyvezető elmondta, Ausztriában már 800 forint felett van a gázolajára, de 20-40 forinttal drágább a dízel például Szlovéniában, Lengyelországban, Romániában és Szerbiában is. Nyugat és Észak-Európában pedig már mindenhol 2 euró felett van egy liter gázolaj, több országban már tavasz eleje óta. A portál ügyvezetője szerint a nemrég bejelentett 5000 forintos célzott tankolási támogatás segíthet abban, hogy elkerüljük a gázolajhiányt.
7: Valaki 4 darab kávéra költi egy benzinkúton, de valaki tankol belőle 7 liter gázolajat, és megvan belőle az a havi 100 kilométer ingázása, amivel mondjuk elviszi a gyermekét az iskolába, vagy bejár dolgozni. Tehát ez a fajta célzott támogatás ez részemről, illetve a szakma részéről mindenképpen pozitív, mert egy ársapka, egy védett ár az minden esetben végkifejletként egy magasabb árat generál a kivezetést követően, és ellátási problémákat okoz.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Az ország egyes területein hamarosan emelkedhet a légúti megbetegedések száma, így a koronavírus fertőzéseké is, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján már most enyhén nőtt a szennyvízben a COVID örökítő anyagának koncentrációja, mondta Danielis Ágnes, a központ járványügyi és infekció kontroll főosztály vezetője a Krónikának.
8: Az orvoshoz fordulók körében a megbetegedéseket feltehetően nem csak egy vírus okozza, tehát nem csak a SARS-CoV-2, hanem számos más egyéb légúti vírus is folyamatosan jelen van egész évben a lakosság körében, és az is okoz megbetegedéseket. Most, hogy elkezdődött az iskola, befejeződtek a szabadságok, az emberek visszatértek, sokkal többen többet találkoznak zárt térben.
4: A megelőzés különösen fontos, beleértve a gyakori kézmosást, hívta fel a figyelmet a szakember, aki azt tanácsolja, hogy ha már megjelentek a tünetek, például erős náthát, köhögést, hőemelkedést tapasztal bárki, inkább ne menjen közösségbe.
3: Ma van az Alzheimer kórvilágnapja. Magyarországon 1 millió embert érint a betegség, de az esetek 45%-a megelőzhető lenne.
4: Kevés az állami segítség. A betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik, mondta a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense. Hidasi Zoltán hangsúlyozta, a demencia 70-80%-át az Alzheimer kór okozza. Idehaza 65 év felett az emberek 10%-a, mintegy 2-300 ezer ember szenved a betegségtől. Az Alzheimer kórnak jelenleg nincs hatékony gyógyszeres kezelése, de a demencia megelőzhető, illetve jelentősen lassítható.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. Fontos pontokat túlajtott a Ferencváros, miután 1-1-es döntetlent játszott Nyíregyházán. A Spari ezzel megőrizte őszi otthoni veretlenségét. A vasárnapi nap további mérkőzésein a Győri Eto 2-1-re győzött az MTK Budapest otthonában, míg az Újpest 2-1-re verte a Zalaegerszeget a Megyeri úton. A labdarúgó NB2-ben a játéknap rangadóján a Tiszakécske 3-3-as döntetlent játszott Soroksáron. A Szent Lőrinc 10 emberrel futballozva is otthon tartotta a 3 pontot a BVSC ellen. A hazai csapat 2-1-re nyert. Karcak Kozár Misleny 1-1. A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool szoros meccsen 1-0-ra nyert a Bournemouth otthonában. Tóth Alex csak a 89. percben kapott lehetőséget Marco Rose mestertől. Simán nyert a harmadik fordulóban is a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Az Eto 30-20-ra győzött a Stora már vendégeként Norvégiában. Ezek voltak a sporthírek.
0: Közlekedés.
4: A 11-es főúton Tahitótfaluban a Szabadság tér közelében csőtörés miatt váltakozó irányban csak egy sávon halad a forgalom. Árokba hajtott egy autó a 471-es főúton Gyírmegyes határában a Szalkai úton a Rózsa utca kereszteződésénél. Az érintett szakaszon útszűkületen kell áthajtani.
0: Időjárás.
4: Erős széllel hidegfront érkezett, jelentősen visszaesett a hőmérséklet, de napos időre számíthatunk. A hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul délután, este 18, illetve 8 és 13 fok közötti értékekre számíthatunk.
3: A pontos idő 7 óra múlt 12 perccel. A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy decemberben érkezhetnek az uniós pénzek az Európai Bizottságtól.
4: A kormányzó egységes Oroszország szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon.
3: Járvány még nincs idehaza, de egyre több a légúti megbetegedések száma. Rövid hírekkel 7:30-kor, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
0: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
10: Melyik volt számára az igazi aranykor? Amikor forgatókönyveket írt Mészáros Mártának, vagy amikor regényt írt Rádiunk aranykora címmel? Emlékek és történetek Pataki Évával. Koyot, egy rendszerkritikus film, amely nagyot ütött a NER univerzumára. Milyen hatása volt a Koyotnak, és mi történt ezt követően a film alkotójával? Vendégünk Kostyán Márk rendező.
0: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 7 óra 13 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. A parlamentben sűrű héttel folytatódik a politikai ősz. A kormány több fontos törvényjavaslatot visz a ház elé, közben folytatódik a korábbi koncessziós szerződések felülvizsgálata, és jön a politikusok 20 évre visszamenő vagyonosodási vizsgálata is. Magyar Péter miniszterelnökként közben tovább járja az országot, a Fidesz pedig keresi az ellenzéki politizálás formáit. Először hallgassuk meg Zilai Zsuzsa összefoglalóját a pécsi országi járásról, majd az elmúlt napok eseményeit Lakner Zoltán politológussal elemezzük.
11: A miniszterelnök augusztus 20-án a Tisza-szigetek országos találkozóján jelentette be, hogy ismét országjárásra indul. A tervek szerint 15 városba látogat el, végül pedig Budapesten tart fórumot. Magyar Péter szeptember 12-én Veszprémben járt először. A miniszterelnök ott egyebek közt arról beszélt, hogy a Tisza pártot az különbözteti meg az eddigi politikai elittől, hogy nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen.
12: lezárult egy korszak. Nem azt jelenti, hogy nem kell megkapni a büntetését annak, aki bűnt követett el, hogy nem kell visszavenni az ellopott vagyonokat. De az egyszerű magyar állampolgároknak igenis kezet kell egymásnak nyújtani. Újra kell tudni beszélgetni.
11: A hétvégén Pécsen folytatódott a miniszterelnök országjárása, ahová ezúttal két helyi országgyűlési képviselő, Ruzsa Diana és Kovács Áron kísérte el. Mint mondta, az ország kapott egy utolsó esélyt, a választók pedig éltek ezzel az áprilisi voksoláson. Magyar Péter beszédében kitért arra is, hogy nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei önkormányzatokat átvilágítják. Hozzátette, Pécs ma csődhelyzet szélén van. A kabinet célja ezért az, hogy minél hamarabb segítsen az önkormányzatok anyagi helyzetén.
13: Egy kivéreztetett költségvetést örököltünk. Egy óriási feladat lesz a pénzügyminiszternek, hogy a hiány szint javítása mellett az önkormányzatoknak is tudjunk legalább részlegesen segíteni, hogyha szükséges, akkor egy kisebb részét az idei szolidaritási adónak elengedjük, és fontos feladatunk Lőrinc Viktória miniszterasszonynak is, hogy egyeztessen az önkormányzatokkal, hogy hogyan tudjuk ezt az intézményt szép lassan csökkentve, nem kivezetve, de csökkentve igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban ennek a térségnek a fejlesztésére fordítani.
11: Magyar Péter legutóbb a választások előtt, február 16-ától 56 napon át járta az országot a Tisza párt miniszterelnök jelöltjeként.
2: És itt van már velem a stúdióban Lakner Zoltán politológus, a Jelen főszerkesztője, akivel most is tegeződni fogunk, tekintve a hosszú évek közös interjúira. És kezdjük akkor onnan, ahol a riport véget ért, hogy ugye Magyar Péter az önkormányzatok helyzetéről beszélt, és Orbán Viktor pedig a Köcsei beszédben azt mondta, hogy az első, amiben majd beleáll, az első nagy gazdasági nehézség, az az önkormányzatok csődje lesz. Valóban annyira nehéz helyzetben van-e az önkormányzati szféra, és lehet-e, hogy Magyar Péter pontosan ezek miatt tért ki erre külön a beszédében?
14: A volt miniszterelnöknek mindenképpen tudnia kell az önkormányzatok nehéz helyzetéről, hiszen elsősorban a szolidaritási adó miatti tiltakozások évek óta napirenden vannak. Talán Magyar Péter mondatai, a jelenlegi miniszterelnök mondatai annyiból lehetnek meglepőek, hogy még, ha jól emlékszem, talán a legutóbbi kormányszóvő sajtótájékoztatón is sokkal kevésbé bizonyult megértőnek a budapesti csőd helyzettel vagy csőd veszéllyel kapcsolatosan. Most viszont Pécsen kifejezetten ezt a kockázatot emelte ki, és hát az eddigiekhez képest legkonkrétabb ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a szolidaritási adóval valami történni fog, mert egyszerűen nem tudják a nettó befizetője vált nagyvárosok elsősorban ezt kifizetni.
2: Sokan felvetették, hogy egyáltalán mi értelme van egy ilyen országjárásnak kormányon, hogy nem visze el például túl sok energiát, vagy hogy mi lehet most a célja, hiszen választás nagyon sokára van. Mi lehet ilyenkor a célja egy ilyen országjárásnak?
14: De először is arra emlékeztetnék, hogy a magyar politikában 1990-től 2014-ig a normál állapothoz tartozott, hogy tavasszal van parlamenti és ősszel önkormányzati választás, tehát a politikusok útra keltek fél évvel a parlamenti helyekért folytatott küzdelmet követően. A Tisza párt esetében pedig nyilván magyarázza ezt az is, hogy ez egy választói mozgalomból lett párt, szokták számolgatni, hogy hány konkrét tagja van ennek a pártnak, de közben van egy több tízezresre becsült aktivista hálózata, és van egy nagyon széles szavazói közönsége. Én azt gondolom, hogy az ezzel való kapcsolattartás nagyon fontos a Tisza számára, mint párt számára, és úgy tűnik, hogy a miniszterelnök is igyekszik megerősíteni ezt a társadalmi bázist. Neki ez politikai tőke, hogy találkozni tud a választópolgárokkal. Hozzátéve azt is, hogy persze ez egyfajta kockázat is, hiszen amíg egy párt 50-60%-os támogatottsággal rendelkezik, addig a féle diadalutak az ilyen miniszterelnöki látogatások nehezebb helyzetben volna akkor, ha mondjuk ennél kisebb lenne a Tisza párt támogatottság, ami azért elképzelhető, ritkán állnak ilyen magas támogatottságon a kormánypártok, viszont az elvárás az most kialakul azzal kapcsolatosan, hogy neki ilyenkor is találkoznia kell a választópolgárokkal.
2: A találkozásokról ugye pénteken is találkozott a választókkal, akkor a szakszervezetisekkel találkozott, az ő irodája előtt tüntettek és kiment a tüntetők közé, ugye az azonnali béremelést, amelyet beígért egyébként a választási kampányban Magyar Péter, azt követelték. Mekkora kockázat van abban, hogyha ilyenkor fizikailag is oda megy a miniszterelnök, ugye itt is volt azért fügyszó, meg volt bekiabálás, tehát lehetett volna az is, hogy az egész hangulat erőteljesen ellene fordul.
14: Én olyan nem emlékszem, hogy miniszterelnök kiment volna a tüntetők közé. Bokros Lajos pénzügyminiszterként 1995-ben a tandíj ellenes tüntetők színpadára fölment, hogy megpróbálja őket meggyőzni, illetve egy Pintér Sándor mozzanatra emlékszem 2011-ből a rendvédelmi dolgozók tüntetésén egyszer mondott egy beszédet. Miniszterelnök talán ilyet még nem tett. Nyilván ennek megvan a kockázata, de talán azt gondolhatta végig a kormányfő, hogy annak még nagyobb lenne a kockázata, ha úgy tenne, mintha a választási kampány során tett ígéretek nem hangzottak volna el, vagy ezekről a kormány teljesen megfeledkezett volna. És itt is azt az álláspontot igyekezett kifejteni, hogy tisztában vannak a helyzettel, tisztában vannak azzal, hogy kinek mivel tartoznak, úgymond a választási kampányban tett ígéretek nyomán, de hogy a kormánynak mérlegelnie kell, hogy mit, mikor tesz. Hát azt kell mondanom, ez a kormányzás nehéz feladatai közé tartozik, és láthatóan ezt tartotta a kisebb kockázatnak, hogy személyesen megjelenik, mert ezzel azt tudta jelezni, hogy tudatában van annak, hogy minek kellene történnie.
2: Ugye, ahogy ő is mondta, 133 nappal, mert ugye 133 nap volt, amit Orbán Viktor jósolt egyébként a Tisza kormánynak, még mindig miniszterelnök. Ugyanakkor látszik az, hogy például ugye a szociális dolgozók már tüntetnek, és azért vannak morgolódó vagy elégedetlen hangok. Ennek kapcsán talán többen látták a hétvégén a Partizánon Krasznahorkai László interjúját, ahol ő például azt mondja, hogy milyen türelmetlenek az emberek egy nagy rendszerváltó párttal szemben. A pécsi beszédében, minthogyha Magyar Péter is arra utalt volna, hogy érti az egyszerre azt az elvárást, hogy számoltasson el, de közben legyen nyugalom is már végre. Látszik-e, hogy ezt a némileg ellentmondásos helyzetet tudja-e valahogy kezelni Magyar Péter, vagy az egész kormány?
14: Én ezeket egyelőre hangulati árnyalatoknak látom, tehát, hogy nem mutatkoznak jelek arra vonatkozóan, hogy a Tisza pártnak a támogatottsága meg recsent volna, vagy komolyan változott volna. Amit az előbb is mondtam, azt tudom megismételni, ez a kormányzás különböző féle elvárásoknak kell egyidejűleg eleget tenni, és persze lehet azt mondani, hogy az emberek türelmetlenek, de mondjuk azok a szociális vagy gyermekvédelmi dolgozók, akikről, hát a Tisza párt maga is mondta, ellenzékben is, egyébként kormánypárton is tisztában vannak vele, hogy minimális fizetésért nagy felelősséggel járó munkát végeznek. Ők, hát hogy úgy mondjam, nem sok mindent kapnak a boltban azért, hogy be van ígérve egy jövőre, két év múlva esedékes, teljes körű béremelés a számukra. Nekik most kell megélni ők, és a kormánynak is érdeke rendezni valamilyen szinten ezt a helyzetet, ha talán nem is teljes mértékben tudják most odaadni a beígért béremelést, de hogyha még több dolgozó hagyja el a szociális szférát, az egészségügyet, az oktatást, lehet még sorolni, akkor még rosszabb helyzetbe kerülnek azok a közszolgáltatások, amelyek most is hát csikorogva, nyikorogva, és tényleg az ott dolgozók hősiessége révén működnek.
2: Egy héttel ezelőtt Záruk Péter farkassal részletesen elemeztük a Köcsei beszédet, csak hogy akkor még nem ismertük a Köcsei beszédet, azóta viszont hát egy minimális, de vágott, mert két helyen, mintha meg lenne vágva az a beszéd, egy ilyen kiszivárgott módon fölkerült a vadhajtások, igen, oldalára. Ebben a beszédben Orbán Viktor a jobboldal hatalmi védvonalának rendszeréről beszél, ez egy elég vaskos része a beszédnek. Ide sorolja az alkotmánybíróságot, az alapítványokba szervezett egyetemeket és a sajtó egy részét is. Mit jelent az, hogyha például az alkotmánybíróság a jobboldal hatalmi védvonalának rendszerének a része? Miről beszélt itt Orbán Viktor?
14: Engem ez a felütés kevésbé lett meg azt követően, hogy a volt miniszterelnök ugye mindig is hát tulajdonképpen saját magával és a saját pártjával azonosította a nemzeti politizálást most, és nemzeti ellenállásról beszél. Miközben hát én azt gondolom, hogy minden parlamenti párt a nemzetben gondolkodik, és különböző véleményeket fejeznek ki. Ez valóban egy hát meglehetősen explicit megfogalmazása volt ennek, de igazából nem lóg ki a szokásos orbáni keretből számomra.
2: Na jó, de elismerte eddig ő ennyire nyíltan és egyértelműen az állam és a párt kapcsolatát, vagy hogy az, ahogy szoktatok fogalmazni, az állam foglyulejtését?
14: Hát én azért föl tudnék mutatni nyelvészeti előzményeket ezzel kapcsolatban, szóval szerintem volt több ilyen tetten érhető megfogalmazás. Nekem elemzőként inkább az volt ebben az érdekes, ha tetszik, nem alábecsülve ennek a problémának a jelentőségét, amit felvetettél, de nekem inkább az volt feltűnő, hogy egyrészt múlt időben beszélt a vereség okainak elemzéséről, tehát egy szem villanásnyi idő alatt ez egyszer csak lezajlott, és ebben a vereségelemzésben külső okok, brüsszeli zsarolás, francia-német titkosszolgálatok, soros hálózat, a német gazdaság gyengélkedése játszanak szerepet, és a vereség, illetve a vereség utáni helyzet külső meghatározó tényezői közé tartoznak ezek a bizonyos védvonalak, hogy ezek Orbán Viktor szemszögéből szintén külső okokból omlottak le, például azért, mert dezertált a köztársasági elnök az ő olvasatában, illetve egy paktumnak tulajdonítja azt, hogy az Alkotmánybíróságban az a fideszes bírák által meghatározott többség nem tud már jelen lenni. Tehát minden egyes olyan probléma, ami ahhoz vezetett, hogy a Fidesznek a társadalmi helyzete meggyengült, a választási vereséget követően is, azok mind Orbán Viktoron kívül vannak. Ez a mondat is ebbe a logikába illeszkedett.
15: Ugye egy ilyen 7 pontos menetrendet is meghirdetett, és azt mondta, hogy igazából a gazdaság úgyis össze fog omlani, egy gazdasági összeomlás vár a Tisza kormányra, és nekik csak ki kell ezt várniuk. Ha bekövetkezne is ez a gazdasági összeomlás, annak a bármilyen következményei, mármint hogy váltás következményei, azok valóban a Fidesz ölébe hullanának?
14: Én azt hiszem, hogy Orbán Viktor helyzetértékelésében az hibázik, hogy láthatóan egy megismétlődő 2006-tal számol, hogy tehát győz a Fidesz ellenfele a választáson, de néhány hónap után kiderül, hogy az ígéretei és a gazdasági helyzet azok tartatatlanak, csak hogy a 2006-hoz hasonló helyzetet már megéltük ebben az évtizedben, az 2022 volt, amikor a kormányzást folytató választási győztes néhány hónappal a választást követően kénytelen volt egy nagyon drasztikus megszorító csomagot hirdetni, ez volt 2022 nyarán, ami aztán ugyanúgy, mint 2006 után a szocialisták utolsó kormányzását, a Fidesz egész utolsó kormányzását végigkísérte, tehát igazából nem tudták maguk mögött hagyni ezt a megszorító csomagot. Ez volt a Fidesz vereségének egyik oka. Én éppen ezért nagyon, hát természetesen politikai elemzők semmire nem mondják azt, hogy mindig meg vagy soha, de hát azért nagyon alacsony valószínűséget látok abban, hogy azok a választópolgárok, akik részben azért váltották le a Fideszt, mert az elmúlt 4 évben egyáltalán nem volt gazdasági növekedés, volt viszont 2 év sokkoló méretű infláció, akármilyen gazdasági problémával szembesülve első szándékból ahhoz a Fideszhez mennének vissza, amit pontosan a gazdasági problémák miatt is váltottak le.
15: Másfél percünk van, tegnap a terrorházánál tüntettek Bajer Zsolt szervezésében. Lehet-e ez az egész terrorháza ügy meg Schmidt Mária ügye egy olyan szimbolikus ügy a fideszes szavazók számára, mint annó volt az ellenzéki szavazók számára, akár a CEU ügye, vagy akár az SZFE ügye? Ugye most már azt is tudjuk, hogy október 23-án is ott lesz a Fidesz tüntetése, vagy megemlékezése, bocsánat.
14: Lehet, sőt, a terrorháza mindig is jelképes nagy ügynek számított a Fidesz szavazók számára. Itt azt kell figyelembe venni szerintem, hogy a Fidesz ma egy kisebbségét, egy látható, de azért egyértelmű kisebbségét képviseli a magyar társadalomnak. Amennyire én olvasni tudom Orbán Viktor politikáját, a Kötsei beszéd és más megnyilvánulásai is elsősorban annak szólnak, hogy ezt a meglévő Fidesz tábort igyekezzen megőrizni, hogy a zuhanást próbálja megállítani, és azt tegye világossá, hogy ki adja meg a helyzetértékelést, ki ad stratégiát, ki ad szavakat a mostani helyzet megnevezéséhez, ebben akár a terrorháza melletti kiállás is szerepet játszhat, de én nehezen tudom elképzelni, hogy ez a Fidesz táboron túli közönségnek különösebb érzelmi igényeit kielégíteni.
15: Laknár Zoltán politológus, a Jelen főszerkesztője, köszönöm, hogy itt voltál.
14: Köszönöm én is.
16: Közlekedés.
17: A fővárosban a 4-es és a 6-os villamos a délbudai végállomások és a Korvin negyed között nem közlekedik, mert egy utas rosszul lett. Újbuda központ és a Korvin negyed között pótlóbusszal utazhatnak. Az M2-es, az M3-as és az M4-es metrók igénybevételét is ajánljuk. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól, majd tovább a Budaörsi úton befelé, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Németh Luca, BKK Info.
4: Fél nyolc van, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Borti András. Évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani a közlekedési miniszter szerint. Ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés. Egy hideg front hozott lehűlést. És most a részletek. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani, erre azonban nincs keret. Minden pénzt elvisz a Mészáros-Szíjféle autópálya koncesziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjújában úgy vélte, az államnak ki kellene szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, amely túlárazott. Ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Esküdte Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, aki az augusztusban lemondott fideszes Lázár János helyét veszi át. A képviselők sürgősséggel tárgyalják az orvosi kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő egészségügyi törvény módosítását, megvitatják a javítóintézetek gyermekvédelmi átszervezését és az építészetről szóló törvény módosítását is. Nem kell külön igényelni a dízelautók után járó támogatást, azt minden jogosult automatikusan megkapja, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV tájékoztatása szerint a bankszámlaszámot sem kell bejelenteni, mert azoknak, akik nem adták meg adataikat, a postás kézbesíti az összeget. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói évvégéig 4 részletben összesen 20 ezer forint támogatást kapnak. Csökkent a hajóforgalom a Hormuzi szorosban. A műholdas megfigyelő rendszerek adatai

0: találkozója előtt. A Donald Trump és Xi Jinping közötti washingtoni találkozó legfőbb célja a novemberben lejáró kétoldalú kereskedelmi tűzszünet meghosszabbítása lehet. Itthon napközben, főként északon, északkeleten kell esőre és erőszélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére ismét napos idő várható felhőátvonulásokkal. A hőmérséklet délután 18 és 24, késő este 10 és 16 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 8 órakor várjuk Önöket.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 7 óra 33 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Reális céle az euró bevezetése Magyarországon, és milyen gazdasági árat kell fizetni érte? Erről is szó volt a HBLF pénzügyi csúcs találkozóján. Kármán András pénzügyminiszter itt a Felkelőben azt mondta, 2030-ra az euró előszobájába kell eljutnunk. Orbán Viktor viszont a kiszivárgott kötsei beszédében az eurót a megszorítások kódjelének nevezte. Király Júlia, az MNB korábbi alelnöke itt van már velem a vonalban. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: És akkor kezdjük is ezzel, hogy ugye Orbán Viktor köcsén arról beszélt a fideszes holdudvarnak, hogy még az ősszel a falnak megy a magyar gazdaság, és ez alapjaiban rendezheti át a belpolitikai helyzetet. Így van? Ősszel már a falnak megy a magyar gazdaság?
3: Nem tudom, milyen információi vannak a volt miniszterelnök úrnak. Egyelőre ennek semmi olyan jele nincsen, mint bármelyik másik országban. De természetesen soha nem mondjuk azt, hogy nem fordulhat elő valami szörnyű esemény, mert az bármikor előfordulhat. Hát pont a hírekben az utolsó volt a hormuzi szoros. Ha egy nagyobb méretű, lokális vagy több földrészre kiterjedő háború kezdődik, ne adj Isten, vagy egy újabb pénzügyi válság robban ki valahol minket is érintően a világban, akkor természetesen, mint minden más gazdaság, a magyar gazdaság is megérzi, de jelen pillanatban, ha adottnak vesszük a jelenlegi körülményeket, akkor a magyar gazdaság inkább kibontakozóban sem, mint összeomlóban van, de erről tényleg inkább a volt miniszterelnök urat kérdezze meg.
2: Ugyanakkor a konferencián önök is beszélt arról, hogy hozzá kellene nyúlni több népszerű intézkedéshez, és hogy például az ársapkához, rezsicsökkentéshez, egyes különadókhoz. Ez a Fidesz szerint megszorítás. Ez megszorítás önök szerint, vagy gazdasági racionalizálás, vagy ez csak a szavakkal való játék?
3: Elnézést, kezdjük egy kis diszklimerrel, akik ott voltunk a konferencián, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az ősből lények, tehát egy generációval idősebb korosztály, mint akik kezében most van a gazdaság, és azt gondolom, hogy ez nagyon helyes. Tehát mi nem írjuk elő, hogy mi legyen a követendő gazdaságpolitika, nem is súgunk, nem is ez a mi dolgunk, mert ez a fiatalabb generáció felkészült, rendkívül tehetséges, és eddig kiválóan csinálta. Természetesen aggódunk, tehát az aggódás joga az azt hiszem minden állampolgárt megillet, de ott is, és most is, hadd mondjam el, hogy nagyszerű pillanat, talán még ilyen jó pillanata soha nem volt a magyar gazdaságnak, hogy megvalósítsa végre az Európához való gazdasági visszatérést is, és csatlakozzunk az eurozónához, hiszen van egy olyan gazdaságirányítás, egy olyan állami és jegybanki gazdaságpolitika, amelyik nem csak beszélget egymással, hanem egy irányba is akarja vinni az országot. Ez mindenképpen a bizalom helyreállítását szolgálja, az ország hitelességét növeli. Azaz igen, van lehetőség az eurozónához való rövidebb vagy hosszabb csatlakozáshoz. És tényleg nem az évszámok a fontosak, hanem mint Moszkó Péter is elmondta ott azon a konferencián, az oda vezető út. Tehát ha hitelesen meg tudja mutatni az ország, hogy érdemes bizalmat, érdemes tőkét fektetni, de igen, komolyan gondoljuk, hogy Európához tartozunk, by the way, Magyarországnak gazdaságilag az euró

0: bevezetése inkább hasznos sem, mint káros, tehát az euró ellenzői vagy a lassítás proponálói még nem mutatták meg, hogy mi az, amitől egy ilyen kicsi monetáris politikájában abszolút nem független országnak érdemes lenne kimaradni az euróból. Tehát azt gondolom, hogy az oda vezető utat kell úgy megtervezni, hogy az elfogadható legyen minden fél számára, úgy a gazdaságpolitika alakítóinak, mint a széles társadalomnak. És itt térek most rá az ön kérdésére.
1: Jó, köszönöm.
0: A konferencián a kérdés úgy hangzott, hogy mit tenne ön, ha nem lenne politikai ára a lépésnek. Hát, akkor nagyon sok mindent ki tudunk találni. Na, de a lényeg az, hogy az euróhoz való csatlakozás egy politikai út is. Igen, hogy a társadalom el is fogadja ezt. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy most titokban készül egy szörnyűséges megszorító csomag, hanem megpróbál a gazdaságpolitika skilla és a Karibdisz között hajózni, ha már az Odüsszeiát annyian látták úgyis az idén, tehát tudják, miről van szó, megtartani a hiteles pályának az irányát, ami igen, azt jelenti, hogy a költségvetést rendbe kell rakni, de közben nem tenni olyan lépéseket, amivel elveszi a politikai támogatottságot. Ha már említette a rezsicsökkentést, tehát nagyon sokan úgy véljük, hogy a rezsicsökkentésnek nem az a lényege, hogy kedvező báron juttasson el néprétegekhez energiát, hanem hogy bevezessen egy igazságtalan elosztó rendszer. Pont a napokban ön készített a füredi lakóparkokról egy kiváló interjút, amiből kiderült, hogy nem kevesen vannak olyan honfitársaink, akik egyébként kétfele élnek a nyarat, a Balatonon, a Telet Budapesten. Gondoljuk meg, ők a rezsicsökkentés igazi nyertesei, hiszen mindig csak fél évig használják az adott energiaforrást, és mindig az olcsó árat fizetik.
1: Igen, ugyan...
0: Szerintünk a rezsicsökkentés igazságtalan. Át kell alakítani.
1: Na, de ugye...
0: nem az én dolgom.
1: Igen, ugye említi igen? a politikai árat, és már nagyon sokszor annak is politikai ára volt a kampány során, hogyha önök elmondták a véleményüket, mert ugye azt mindig azzal hozták egyből összefüggésbe, hogy hát önök biztos, hogy a Tisza szakértői, önök biztos, hogy nekik adnak tanácsot, tehát amit önök mondanak, az a Tisza programja. Így van-e ez most is?
0: És ez már számtalanszor bebizonyosodott a kampány alatt is, hogy az úgymond ó értelmiség magamhoz hasonló tagja is fontos szakpolitikai nézeteinket egymással megosztjuk, de ez nem megy ezen túl. Tehát ez egy szűk kör, azt kell mondjam, hogy az aggódás hangja, de egyáltalán nem a súgás. Tehát mint ahogy nem készült Tisza program sem az én lakásomban, sem korosztályom más tagjának lakásában, úgy most sem ülünk valami súgójukban, ahonnan mozgatjuk a gazdaságpolitikát, fel kéne végre fogni, hogy az új gazdaságpolitikának és az új politikának az irányítói egy felkészült, sőt, talán felkészültebb, tehetséges, sőt, talán tehetségesebb nemzedék, akinek most megvan esélye a sikerre. És nekünk az a dolgunk, hogy ennek szurkoljunk, megbevallom, hogy szívből szurkolok is, és azt gondolom, hogy amit eddig euró csatlakozásról elmondtak, amit eddig költségvetési pálya kapcsán tettek, az hiteles. Hiszen ne felejts el, hogy ez a költségvetés idén nem a most előrejelzett 7,5%-os, hanem a 8,3%-os hiány nézett szembe, azaz anélkül, hogy bárki bármit érzett volna, 1%-ot már húztak azzal, hogy a fölösleges kiadásokat, a pazarlásokat kezdik megszüntetni. Vitézi Dávidnak volt erről egy fantasztikus interjúja, többek között önnel is. Tehát pontosan azt csinálják, hogy amit lehet, azt elveszik az állam saját magára, illetve a csoposaira fordított kiadásaiból. Mindez nem jelenti, hogy néha nem fog fájni. Hát, bocsánat. Igen. Fájni, bizonyos dolgok fájnak. Igen.
1: Ha már itt említi Vitézi Dávidot, ugye most a koncessziós, az autópálya koncesszió szerződések eltörléséről van szó, és ugye itt több tízezer milliárdos összegekről beszélnek. Ez jelent ténylegesen pénzeszközben, tehát hogyha ezt felmondják, akkor ez jelent lényegesen nagyobb mozgásteret a jövő évi költségvetésnek? Tehát ez oda-vissza csatornázható?
0: Mindaz, ami az előző kormányzat által megkötött pazarló, az gazdasági növekedést nem segítő, az országnak inkább káros, néhány embernek igen hasznos szerződéssel kapcsolatos megtakarítás, az igen, az a jövő évi mozgásteret bővíti. Ugyanúgy, ahogy az ideit is már, ez a közel 1%-os rendrakás bővítette, de ne felejtsük el, és ez a Divitézi Dávid nagyon-nagyon jól felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a korábban megkötött szerződéseknek természetesen van felmondásának, szerződések felmondásának van ára is, és azt látom, hogy az új kormányzat úgy próbálja helyre rakni a dolgokat, a korábbi szerződéseket felmondani, hogy az ezzel kapcsolatos költségek azok messze alatta maradjanak a valós megtakarításoknak. Az autópálya szerződéseket, amikor megkötötték, akkor is többen megszólaltunk, hogy ez maga az ország kifosztása. Vitézi Dávid ezt most mindenki számára csodálatosan érthetően mutatta be, magyarázta el, és nem ez az egyetlen. Tehát még számos ilyen közpénzt kifolyató szerződésrendszer működik az országban. Ezeket nem lehet egyik napról a másikra felszámolni. Én úgy látom, hogy elég jó úton haladnak, hogy az államháztartás valóban arra költhessen, amire kell, ami a feladata, és ezt tudjuk. Oktatás, szociális rendszer visszaépítése, honvédelem, ha úgy tetszik, rendőrség, tehát az állam alapvető feladatai, ahelyett, hogy magára, stadionokra fölösleges útpályaszerződésekre.
1: Lágos, innen is folytatnám, ugye pénteken volt egy tüntetés a szociális ágazatban dolgozók béremelése kapcsán, és hát azért itt van egyre több olyan ígéret, amit egyszerre kellene beváltani, és közben az euró bevezetéséhez is, illetve hát egyáltalán a költségvetés egyensúlyához is meg kellene hozni olyan lépéseket, amelyekről most az előbben is beszélt. Hogyan lehet ezt a kettőt egyszerre teljesíteni, hogy oda is adják azokat a pénzeket, amiket ígértek, és közben valóban tartsák is azokat a gazdasági elvárásokat, amelyek például az euró bevezetéséhez szükségesek?
0: Egyrészt az euró bevezetést azért nem kell olyan értelemben mitizálni, hogyha valaki azt mondja, hogy szeretném bevezetni az eurót, az feltétlenül azt jelenti, hogy tönkreteszi a gazdaságát, mert azért az elmúlt 20 évben, több mint 20 évben, amióta csatlakoztunk az Európai Unióhoz, az eurozónához csatlakozó országok többségében nem ezt lehetett megfigyelni, és mégis tudták teljesíteni a feltételeket, tehát én a hitelességet minden elé helyezem. Egy hiteles gazdaságpolitika a legbiztosabb sarokköve az euró bevezetésének. Na most már a másik az a költségvetés, az mondjuk ki, hogy akár független is az euró bevezetésétől, hiszen egy költségvetésnek a rendberakása az az országnak az érdeke. Az ország érdeke az, hogy ne folyjon el az állami pénz magánzsebekbe. Milyen ütemben lehet az ígéreteket teljesíteni? Ez az, ami a gazdaságpolitikának a politikai ága. Igen, ezt egy felelős kormányzatnak tudnia kell, éreznie kell, és én a különböző nyilatkozatokból úgy látom, hogy pontosan érti és érzi, hogy milyen ütemben, milyen lépésekben valósítsa úgy meg a választási kampány során tett ígéreteit, hogy abból ne legyen különösebb probléma a jövőben. Hát nem lesz könnyű.
1: Király Júliával, az MNB korábbi alelnökével beszélgettem. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt ma reggel, legyen így máskor is.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: és gyorsváltásban külpolitikával megyünk tovább. Véget ért Oroszországban a háromnapos parlamenti választás. Az első ilyen szavazás a 2022-ben indított teljes körű ukrajnai háború óta. A tét 450 duma képviselői mandátum, emellett 39 régióban törvényhozási választást, 11 régióban pedig kormányzó választást tartanak. Összesen több mint 2200 különböző szintű választási eljárást rendeznek, de mennyire beszélhetünk egyáltalán szabad választásról, mit lehet ilyen körülmények között valóban kiolvasni az eredményekből. Seremet Sándorral, a Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgetek. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy itt van. És kezdjünk is ezzel, mert azért szerintem, amikor azt hallják a magyar hallgatók, hogy Oroszországban választást tartottak, akkor lehet, hogy sokan mosolyognak, hogy milyen választást tartottak. Milyen választást tartottak? Lehet-e egyáltalán szabad, tisztességes választásról beszélni?
3: Hát kezdjük azzal, hogy legalább megtartották a választásokat, tehát ez is egy fontos tényező. Az a kérdés, hogy mennyire választás, mennyire nem választás, mennyire szabad, mennyire nem szabad, ez már nagyon régóta fennáll Oroszországban, igazából amióta Vlagyimir Putyin 2008-ban, azt hiszem, elmondta a híres müncheni beszédét, azóta minden választás mellett felteszik a kérdés, hogy na vajon ez mennyire volt szabad, mennyire nem volt szabad. Én úgy gondolom, hogy itt elsősorban azt érdemes megfigyelni, hogy mekkora volt a választóknak a jelenléte, részvétel ezeken a választásokon, hiszen ez sokkal többet mutat, mint az, hogy egyébként mennyire lehetett válogatni.
1: 56-7%,
3: majdnem 57%, nem rekord, de benne van ugye a magasabb végébe a spektrumnak. A legmagasabb részvételi arány azt hiszem 2011-ben volt, amikor majdnem 67%-os volt a részvételi arány, a legalacsonyabb pedig a 47% fölött volt valamivel 2016-ban. Hogyha nem csal az emlékezetem. Ugye, amit gyakran szoktak feltenni kérdésként ebben az esetben, az az, hogy ha ilyen sokan elmennek választani, az egyébként nem túl széles palettából, tehát 10 párt indult, ezeknek a politikai iránya az leginkább ugye a belpolitikai dolgokra vonatkozott, tehát abban lehetett különbségeket látni, a külpolitikai irány az talán csak a Jablokó pártnál volt mondjuk úgy háború ellenesebb, ennek a listáját le is vették.
1: Azért az nem mellékes.
3: Nem mellékes, ugyanakkor ezt ritkában szokták említeni, hogy ennek ellenére egyébként a Jablokó több mint 100 jelöltet indított végül egyéni választási körzetekben, elnézést, meg azt hiszem a Tveri területen a regionális választásokon listával is tudott indulni, tehát hogy nem teljes tiltás volt. Jó, hát nyilván nehezebb volt így indulni. De összességében az, hogy az emberek elmentek ennyien, az azt jelenti, hogy valamilyen formában ezt a fajta rendszert, ezt a fajta irányt, ezt mégis támogatni tudják valamilyen formán. Mert ugye ilyen körülmények között a legegyszerűbb dolog a protestre az az lenne, hogyha nem mennének el szavazni.
1: Ugyanakkor azért ismerünk, a magyarok a saját életükből is ismerhetnek még sokan olyan példát 89 előttről, amikor nagyon szűkös a választás, óriási a részvétel, de hát az épp nem a szabadságot, hanem annak ellenkezőjét fejezte ki. Itt kimondható-e, hogy mindenki, aki elmegy szavazni, az azért megy el szavazni, mert ő el akar menni szavazni?
3: Szabadságról beszélni, erről már beszéltünk korábban is, vagy hát a beszélgetés elején, hogy akkor ezeket a kategóriákat szerintem Oroszországnak a választási rendszerében talán nem lehet úgy értelmezni, mint másút. De hogy gondolom arra gondol, hogy mennyire voltak rákényszerítve az emberek arra, hogy menjenek el szavazni. Nyilván megvan az ilyen rendszerben működő országokban az úgynevezett adminisztratív erőforrás és az adminisztratív, hát mondjuk úgy ráhatás a választásokra, de ez ugyanúgy megvan a demokrácia fellegvárának tartott Ukrajnában is, amikor az állami intézményekben, iskolákban elmondják, hogy na akkor most mindenkinek el kell menni szavazni, mégiscsak az államtól kapjuk a fizetést, fontos, hogy mindenkinek meglegyen ugye a helye ott. Ezt általában arra szokták alkalmazni, hogy a helyi vezetők különböző adminisztratív szinteken hogyan tudják egyébként alkalmazni és betartani ugye a rájuk eső szabályokat. És ez nem csak a választásban mutatkozik meg, hanem minden egyéb regionális ügynek az intézésében. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, vizsga, ami után majd, amikor összeáll az új kormány, összeállnak az új regionális kormányok, meg különböző hatalmi szervek, akkor majd eldöntik, hogy ezek az adminisztrátorok, ezek a különböző hivatalnokok mennyire voltak hatékonyak, vagy nem. Ennek alapján pedig majd kiderül, hogy maradnak-e, vagy sem. Tehát azok a lépések, amelyeknél azt lehet látni, mit tudom én, a különböző iskolai csoportokban, vagy munkahelyeken körbeértük mindenkinek, akár elbocsátás árán szavazni kell menni. Ugye ez a helyi vezetőknek a saját pozíciónak a megtartása érdekében intézett. Hát vagy túlkapások, vagy nem túlkapások, de összességében mindenkit vezényszóval oda vezényelni a fülkékhez nem lehet.
1: A most leadott szavazatokból mit tudunk egyébként kiolvasni? Tehát mi az a hosszabb távú, vagy mi az a kézzelfogható eredmény? Ugye Putyin előzetesen azt mondta, hogy a háború támogatottságát is le akarja ebből mérni. Le lehet ebből mérni?
3: Hát a háború támogatottságát ugyan lehet mérni, de azt is fel kell mérni, hogy mit értünk a háború támogatottsága
1: alatt. Hát biztos, hogy mást ért Putyin alatt, mint én, de...
3: Hát valószínűleg. Ezeknek a választásoknak gyakran, vagy hát bármilyen ilyen választásnak, de most kimondottan, ugye azt szokták gyakran felhozni, hogy hát ez tulajdonképpen egy legitimizációs kérdés volt, hogy lemérjék a társadalomban azokat az általános dinamikákat, vagy hát legalábbis az általános hőmérsékletet, hogy mennyire támogatják a rendszert. Ha a rendszert támogatják, akkor támogatják annak a politikáját, ugye itt a háborúról van szó. A háborúnak a támogatása, nem támogatása, az függ attól is, hogy a háborút le kell zárni, vagy nem kell lezárni. És az, hogy hogyan lehet lezárni, vagy hogyan nem lehet lezárni. Jelentek meg olyan tanulmányok, ahol állítólag Putyin olyasmit mondott, hogy ha ő most befejezi a háborút eredmények nélkül, akkor akár fel is lógathatják. Én nem tudom, hogy ez mennyire hiteles, vagy mennyire volt hiteles az a forrás, amelyik ezt az üzenetet megfogalmazta, de az biztos, hogy a háborút nem a meghirdetett, egyébként nagyon nehezen megfogható célok mentén lezárni, tehát ahhoz is komoly társadalmi felhatalmazásra van szükség. Tehát hogyha van egy...
1: Mármint itt most területi kérdésekről beszélünk, amikor ezt mondja?
3: Akár területi kérdésekről, de nem csak a területről szól a háború. Tehát azért van rengeteg egyéb olyan eleme a követeléseknek, amelyek nem csak arról a két viszonylag nagyobb városról szól, ami a Donyász-medencében még nincs orosz fennhatóság alatt, vagy a Zaporizsia és Kherszon megyéknek a ukrán kézen lévő területeinek a nem elfoglalásáról, de itt beszéltünk biztonsági garanciákról, szankcióknak a feloldásáról, akár a különböző utazási korlátozásokról, amelyek az orosz állampolgárokra vonatkoznak, az európai vízumok kiadása, stb. Tehát, hogyha ezeket sem sikerül elérni, ugye az is feltehet olyan kérdést az orosz vezetés felé, hogy de akkor miért kellett, ugye? Tehát ezért, hogy akár mondjuk úgy az eredetihez képest kedvezőtlen módon is lehessen zárni a háborút, ahhoz tudni kell, hogy a társadalom mennyire van a vezetőséggel együtt. Nem biztos egyébként, hogy Oroszország nagyon sokáig akarja húzni még ezt a háborút, bár még mindig azt mondják, hogy az ő oldalukon van az idő, legalábbis ezt
1: mindenki
3: mondják
1: ezt
3: az oroszok.
1: Mindenki ezt mondja, ukránok meg azt mondják, hogy az ő oldalukon van.
3: Hát igen, csak hogy az ukránoknak meg az oroszoknak a helyzetét, hogyha összehasonlítjuk, akkor van benne egy nagyon erős különbség. És a nagyon erős különbség abban mutatkozik meg, hogy Oroszország a saját pénzén harcol, Ukrajna pedig a támogatói pénzén harcol. Tehát, hogyha Oroszországban kilőnek egy olajfinomítót, vagy megrongálnak egy kikötőt, akkor Oroszország annyival kevesebb bevételt tud generálni, amely bevételt majd rá tud fordítani a háborúra, és fenntartani azt a látszatot, ami szerint az országban minden rendben van, és a háború az csak valahol ott van, és nem érinti a társadalmat. Úgy, mint hogy egyébként Ukrajnában érinti azt. Ukrajnában ki lehet lőni rengeteg dolgot, nagyon nagy problémákat fog okozni, de Ukrajnának a fenntartása, Ukrajnának az ellátása, az nem Ukrajna belső forrásaiból történik, hanem ez külföldről érkezik, és ez elérhetetlen az orosz rakéták és bombák számára.
1: Ez azt is jelenti, hogy azért az orosz társadalom sokkal jobban fárad ebbe már, mint ahogy azt Putyin előzetesen számította?
3: Ezt nem mondanám. Ebben is van egy kicsit fordított hatás is. És hogy az orosz társadalmi szerződés, legalábbis a háború kitörése után arra irányult, hogy a háború az nem fogja érinteni az orosz lakosságot, most érinti. Nyilván ugye a határmenti régiókat jóval korábban, de most a fővárost is érinti.
1: Hát ugye a szavazás napján is volt egy jelentős ukrán dróntámadás.
3: Ez így igaz, és voltak halálos áldozatai is ennek a támadásnak. Tudomásom szerint az egyik választókerületnek az egy dolgozója is megsérült. ugye 3 nap alatt, ami ott volt, de végül ki már dolgozni, nyilván ebből csináltak egy ilyen hősügyet is, de buták lettek volna, ha ezt nem teszik meg. De hogyha visszatérünk ugye erre a kérdésre, hogy mennyire fárad az orosz társadalom, vagy nem, és említettem ezt az ellentétes hatást, tehát sokan például, akik a különböző támadások következtében, amelyek akár az ilyen online piactereknek a raktárai kiiktatását célozták meg, egyéb ilyen létesítményeket ütöttek ki, ugye munkanélkül, bevétel nélkül maradtak, és számukra ugye az egyetlen jó jövedelmező, bár kockázatos lehetőség, az a hadsereghez való csatlakozás maradt. Sokan egyébként az ilyen közép és kisvállalkozók között, akik nem tápláltak túl sok szimpátiát a orosz-ukrán háborúhoz, és nem támogatták a háborút, és úgy, ahogy szolidaritást mutattak az ukrán lakossággal. Náluk egyébként felmerültek a negatív érzelmek is, mert az egy dolog, hogy Oroszország indította el a háborút, és ezért tisztában vannak, de ukrán rakéták tették tönkre az ő üzletüket, vállalkozásokat, stb. Tehát, hogy amellett, hogy megkezd megjelenni egy bizonyos fajta fáradtság is, megjelent egy bizonyos társadalmi konszolidáció is azok körében, akik egyébként korábban nem voltak túl boldogok ezzel az egész folyamattal.
1: Ugye említettük itt a beszélgetés elején, hogy a Jablobko jó részt ki is volt zárva a választásból. Van-e bárki, aki be tudja csatornázni egyébként, és érdemben be tudja csatornázni az ellenérzéseket? Felmutatható-e ma még olyan ellenzék Moszkvában, mint 10 évvel ezelőtt, vagy mindenkit Putyin karanténba tudott tenni, vagy pedig úgymond ő felsége ellenzékévé tudott tenni?
3: Inkább az utóbbi. Tehát megvannak, tehát azért létezik bizonyos kritika Oroszországgal szemben, vagy az orosz vezetéssel szemben, elnézést. Ennek azonban megvannak a különböző végletes betületei. Tehát ott van például a kommunista párt, amelynek van egy elég erős kritikája a Putyin rendszer felé, nyilván a megadott kereteken belül. Ez vonatkozhat arra, hogy a háborút akár be is kellene fejezni, akár a frontvonal mentén, mert hogy ezt nem lehet fenntartani, és rossz hatása van a gazdaságra. De van egy olyan jellegű ellenzék is, amely azt mondja, hogy már pedig jóval erősebben kellene ezt a háborút vinni, mert hát senki nem tisztel minket, meg kell mutatni, hogy mégis egy birodalom vagyunk. Na, ezeket az erőket, az utóbbiakat nem is baj, hogyha karanténban tartják egyébként.
1: Seremet Sándor, a Külügyi Intézet vezető kutatója, köszönöm, hogy itt volt ma reggel.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 8 óra van, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja 2026. szeptember 21-én, én Benyó Rita vagyok. Isten éltesse a születésnaposokat és Máté és Mirella nevű hallgatóinkat. Az időjárás részleteivel és a hírekkel pedig most következik a Krónika.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Jó reggelt kívánok, Demet Imelt hallják, a bemondó Borti András. Főbb híreink először röviden.
6: 2% körüli gazdasági növekedést vár idénre a pénzügyminiszter.
5: Jó helyzetben van a magyar gazdaság ahhoz, hogy csatlakozzon az eurozónához, mondta reggeli műsorunkban Király Júlia közgazdász, a jegybank korábbi alelnöke.
6: Hidegfronthoz néhány fokos lehűlést.
5: Következnek a részletek. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, közölte a pénzügyminiszter.
6: Kármán András Orbán Viktor Köcsei beszédére reagált, amelyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt, és hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot.
5: Ideális állapotban van a magyar gazdaság ahhoz, hogy visszatérjen az európai gazdasághoz, az ország pedig csatlakozzon az eurozónához, mondta a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke reggeli műsorunkban.
6: Király Júlia szerint reális esély van az euró bevezetéséhez. Az inkább hasznos, mint káros lenne az országnak, fogalmazott a közgazdász, aki szerint az oda vezető utat úgy kell megtervezni, hogy az a társadalomnak és a gazdasági szereplőknek is elfogadható legyen.
0: Az euróhoz való csatlakozás egy politikai út is. Igen, hogy a társadalom el is fogadja ezt. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy most titokban készül egy szörnyűség és megszorító csomag, hanem megpróbál a gazdaságpolitika skilla és a Karibdisz között hajózni, ha már az Odüsszeiát annyian látták úgyis az idén, tehát tudják, miről van szó. Megtartani a hiteles pályának az irányát, ami igen, azt jelenti, hogy a költségvetést rendbe kell rakni, de közben nem tenni olyan lépéseket, amivel elveszi a politikai támogatottságot.
2: Kossuth Rádió.
5: Újra mindenkié. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani, erre azonban nincs keret. Minden pénzt elvisz a Mészáros-Szélyféle autópálya koncesziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter.
6: Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjújában úgy vélte, az államnak ki kellene szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat, amint egy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, amely túlárazott. Az uniós pénzek hazahozásáról azt mondta, a tényleges utalás decemberben érkezhet az Európai Bizottságtól.
5: Kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények magyarországi építéséről írta le memorandumot a MOL és a Naftogaz, közölte az ukrán vállalat.
6: A projekt fő célja az orosz támadások miatt veszélyben lévő ukrán infrastruktúra tehermentesítése. A megállapodást a Kárpáti nyolcak pénteken megrendezett első csúcs találkozóján írták alá az ukrajnai Bukovelben. A röviden C8 elnevezésű kezdeményezésben Ukrajna és Magyarország mellett Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Románia és Szerbia is részt vesz.
5: A múlt heti áremelés után 700 forint fölé drágult a gázolaj átlagára Magyarországon.
6: Bújdos Eszter, a holtankoljak.hu vezetője a Krónikának elmondta, a 709 forintos literenkénti ár a nemzetközi kőolajárak emelkedése és a környező országok tarifái mellett még viszonylag alacsonynak számít a térségben. A szakértő szerint a nemrég bejelentett 5000 forintos célzott támogatás segíthet megfékezni a határokon átnyúló üzemanyagturizmust és megelőzni az ellátási zavarokat.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. A mai ülésnap 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik.
6: Esküdte Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, aki az augusztusban lemondott fideszes Lázár János helyét veszi át az országgyűlésben. A képviselők sürgősséggel tárgyalják az orvosi kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő egészségügyi törvény módosítását, megvitatják a javítóintézetek gyermekvédelmi átszervezését és az építészetről szóló törvény módosítását is.
5: Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter.
6: A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. A Fidesz a Terrorháza Múzeum előtt tart majd megemlékezést.
5: Demonstrációt tartottak tegnap délután a Terrorháza Múzeum előtt. A tiltakozást azután hirdették meg jobboldali publicisták, hogy Tar Zoltán kulturális miniszter a napokban azonnali hatállyal megszüntette Schmidt Mária főigazgató megbízatását, és elrendelte az intézmény ideiglenes bezárását.
6: Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője a közmédiának azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy az intézmény az eddigiek szerint működjön tovább.
7: Azt szeretnénk elérni, hogy hagyják békén a Terrorháza Múzeumot. Ugye annak már örülök, hogy megijedtek, és mégiscsak kinyitották. Egyszer arcátlanság volt, hogy bezárták. Azt akarjuk, hogy ez a emlékmúzeum, ami a 20. század két szörnyűséges bűnét dokumentálja, ezt hagyják békén.
6: A kulturális miniszter a bezárás másnapján közölte, a Terrorháza holnap újra nyit, a közönség pedig egy hétig ingyenesen látogathatja a tárlatot. A szakmai felülvizsgálatot az ELTE Történettudományi Kutatóintézet és független szakértők végzik el.
5: A reklámrendelet felülvizsgálatát kéri a Magyar Reklámszövetség. A tervezet szerintük több száz magyar kis- és középvállalkozás lehetetlenítene el, több mint 1000 munkahelyet szüntetne meg, és milliárdos adóbevétel kiesést okozna.
6: Mint írták, az óriás plakátok többségének megszüntetése korlátozná a hirdetési lehetőségeket, az eszközök elbontása pedig 19 ezer ingatlan tulajdonost érintene. A reklámszövetség arra kéri a kormányt, hogy folytasson érdemi egyeztetést az ágazat szereplőivel.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter.
6: Landert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz.
5: Ma van a Magyar Dráma Napja.
6: A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. A Magyar Dráma Napjára országszerte és a határon túl is változatos színházi programokkal készülnek. A témával bővebben foglalkozunk a heti menü rovatban 8:30 előtt itt a Felkelőben.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. Fontos pontokat túlajtott a Ferencváros, miután 1-1-es döntetlent játszott Nyíregyházán. A Spari ezzel megőrizte őszi otthoni veretlenségét. A vasárnapi nap további mérkőzésein a Győri Eto 2-1-re győzött az MTK Budapest otthonában, míg az Újpest 2-1-re verte a Zalaegerszeget a Megyeri úton. A labdarúgó NB2-ben a játéknap rangadóján a Tiszakécske 3-3-as döntetlent játszott Soroksáron. A Szent Lőrinc 10 emberrel futballozva is otthon tartotta a 3 pontot a BVSC ellen. A hazai csapat 2-1-re nyert. Karcak Kozár Misleny 1-1. A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool szoros meccsen 1-0 nyert a Bournemouth otthonában. Tóth Alex csak a 89. percben kapott lehetőséget Marco Rose mestertől. Simán nyert a harmadik fordulóban is a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Az Eto 30-20-ra győzött a Stora már vendégeként Norvégiában. Ezek voltak a sporthírek.
2: Közlekedés.
6: A 11-es főúton Tahitót falu belterületén a Szabadság tér közelében csőtörés miatt váltakozó irányban csak egy sávon halad a forgalom. Baleset történt Oroszlány és környe között, így a Kecskédi repülőtérnél a forgalmat megállították, a forgalmat elterelik.
2: Időjárás.
6: Egy hideg front vonult át az országon, a következő órákban csökken a felhőzet, és napközben már ismét mindenütt sok lesz a napsütés. Csak az északi-északkeleti országrészben lehet eső, zápor, helyenként zivatar. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 18 és 24, késő este 8 és 13 fok között alakul a hőmérséklet.
5: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy újabb részletek derültek ki az autópálya koncessziós szerződésről.
6: Tüntetést tartottak a Terrorháza Múzeum előtt.
5: Ma van a Magyar Dráma Napja. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor, krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
4: Műsorajánló.
2: Napközben.
9: Magyarországon a becslések szerint 150-200 ezer ember él Alzheimer betegséggel, ami a fejlett országokban már a 7. leggyakoribb haláloknak számít. Ki segít a családtagoknak megküzdeni a nehézségekkel?
10: Mondta, hogy tündérként én teljesen elhűlök, mi lesz velem, és akkor megbeszéltük, hogy leszek a kinyújtott keze, és minden, ami ezzel jár.
9: A betegséggel diagnosztizáltak mindössze 5-10%-a kap szakorvosi ellátást, és a kor felismerése az érintettek jelentős részénél csak előre haladott állapotban történik meg. De mire kellene figyelnünk? Erről is beszélgetünk az Alzheimer világnapján. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: A mikrofonnál Benyó Rita, 8 óra 11 perc van. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetne be a kormány a sportban. A tervek szerint politikusok és magasrangú állami vezetők nem irányíthatnának országos sportszövetségeket vagy nagy sportegyesületeket. Az elmúlt másfél évtizedben ugyanakkor Magyarországon megszokottá vált, hogy miniszterek, államtitkárok és országgyűlési képviselők kerültek sportklubok és szövetségek élére. Miért alakult ki ez a rendszer? Kinek volt jó, és indokolt-e most szétválasztani a politikusi és sportszervezői szerepeket? Először Illés Anna összeállítása következik, majd Simicskó Istvánnal folytatjuk.
11: A tervezett két új jogszabály olyan változtatásokat vezet be, mint személyi összeférhetetlenség, valamint egy külön 4 éves sportvezetői kizárást abban az esetben, hogyha súlyos támogatási szabálytalanság került az adott egyesületnél vagy szövetségnél megállapításra.
12: Közölte a miniszterelnök a múlt heti kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter úgy fogalmazott, a hazai sport az évek alatt fokozatosan politikai befolyási övezetté változott.
11: Amennyit elfogadja az országgyűlés a szabályokat, és hatályba lép, a jövőben miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és több más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget jelentős, 500 főnél több sportolót igazoló sportszervezetben.
12: A sportvezetőknek 30 napon belül kell majd nyilatkozniuk arról, hogy érinti-e őket az új összeférhetetlenségi szabály.
13: A piros-kékmezes munkásportolók célkitűzése kezdettől fogva több volt a testedzésnél. Társadalmi, politikai harcra is szerveződtek.
12: Hangzott el az 1986 márciusi filmhíradóban, a Vasas 75 éves fennállásáról szóló összefoglalóban.
14: A nagy múlttal rendelkező Vasas Sportegyesülete végre otthonhoz jutott. Kálár János, a Vasas elnöke ünnepi beszédében leleplezte az egyesület átadását megörökítő emléktáblát.
12: Kádár János még 1946. szeptember 12-én lett a Vas és Fém Munkások sportklubjának elnöke. Ebben az időszakban egyúttal a Magyar Kommunista Párt fontos budapesti politikusa és angyalföldi pártvezető volt.
15: A magyar sportban bizonyos területeken még a rendszerváltás előtt tartunk.
12: Erről már Elbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense, sportvezető beszélt a felkelőnek. Emlékeztetett, az, hogy itthon a különböző sportszervezetek, klubok élén politikusok állnak, még jóval a rendszerváltás előtti időszakra nyúlik vissza.
15: A rendszerváltás előtt is azt mondták, hogy a Fradit, ha valaki támogatja, akkor ez az agrárium, vagy az a terület, amit akkor Tordján József vezetett. Ahogy ugye az Újpest, meg az többi tósa, az valahogy a rendőrséghez kötődött. Magyarországon nagyon sok honvéd egyesület volt, ami a honvédelmi minisztériumhoz kötődött, a Vasas a szakszervezetekhez kötődött, és egyébként is a rendszerváltás előtti időszakban ugye nagyon sok olyan sportegyesület volt, amely valamely nagyvállalatban, vagy nagyvállalat holdudvarában jött létre. Tehát van itt Kelet-Közép-Európában ennek azért gyakorlata.
12: Tordján József a Független Kis Gazdapárt elnöke és földművelésügyi miniszter volt, amikor a 90-es évek végén a Fradi elnöki pozícióját is megkapta.
15: Sokáig volt Barát Etele, aki egy szocialista politikus volt, a Kajakkenu Szövetség elnöke, ami egyébként a magyar kajakkenu sportnak az egyik legeredményesebb időszaka. Gémesi György, aki MDF-es politikus volt, ő a Magyar Vívó Szövetséget vezette szintén eredményesen. Érdekes, hogy a Sportegyesületek Országos Szövetsége, amely a rendszer körül azért erősödött meg, mert hogy a korábbi nagy sportegyesületek vezetői próbálták részben a saját státuszukat, részben az egyesületük erejét megtartani. Mégis egy idő után először talán Mesterházy Attila, aki szintén szocialista politikus volt, meg miniszterhelyettesi rangban lévő államtitkár, aztán később Dajs Tamás, tehát hogy ez majdnem, hogy politikai szintől függetlenül vált szokássá, hogy a sportban vezető szerepet kaptak politikusok.
12: A szakértő szerint a régmúltból eredő szokások mellett a kialakult gyakorlat fennmaradásának más okai is vannak.
15: Közép-Kelet-Európában az érdekérvényesítés erőssége határozta meg azt, hogy egy-egy sport vagy sportegyesület hogyan tud fejlődni, vagy mennyi forráshoz tud hozzájutni, másrészt pedig az meg a mi felelősségünk sport szakembereké, hogy nem sikerült a mai napig azt megértetni Magyarországon, hogy sportot csinálni az egy önálló szakma.
12: Elbert Gábor szerint az elmúlt 15 évben csúcsra jutott a politikai résztvevők vezetői szerepvállalása a sportéletben. A mostani kormányváltást követően sorra távoztak azok a politikusok, akik közül többen éveken át irányítottak sportszövetségeket, mások mellett Kósa Lajos, Semjén Zsolt, Lázár János és Szűcs Lajos. Ugyanakkor Szijjártó Péter, a Kispest honvéd, Kubatov Gábor Gábor az FTC és Dajcs Tamás az MTK elnöke továbbra is vezető szerepet tölt be az érintett kluboknál. Dajcs Tamás a sport területén tervezett új összeférhetetlenségi szabályokra reagálva azt írta, az MTK vezetőit az MTK választja, nem Magyar Péter. Kubatov Gábor pedig úgy fogalmazott, a mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól, holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni.
1: És itt van már velünk a vonalban Simicsko István, a KDNP országgyűlési képviselője, korábbi sportért felelős államtitkár, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Jó reggelt kívánok!
16: Jó reggelt kívánok!
1: Jól sejtem, hogy az utóbbi titulusa a Honvédelmi Sportszövetség elnöke önnél is egy összeférhetetlenségi kérdést fog felvetni?
16: Hát szerintem nem. Ugye én a BHS-e, tehát a Budapesti Honvéd Sportegyesület társadalmi elnöke voltam 2010-től, amikor sportfőszerelős államtitkár lettem, akkor lemondtam erről a megbízatásról, bár ugye a társadalmi elnök az semmilyen jutatásban nem részesül, tehát egyfajta lobby tevékenységet végez a mindenkori kormányzat irányába. A Honvédelmi Sportszövetség az alapvetően a Honvédelmi Szövetség, tehát az egy a fiatalok, tehát nem nincsen versenysport, meg nincsenek versenyzők, tehát a sportolói alapján az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. Ugye nálunk nincsenek sem amatőr, sem hivatásos sportolók, hanem kadétok vannak, fiatalok vannak, és sportlövészet van egyébként, de hát az korántsem versenysport a szinten, mint mikor labdarúgás például. De nyilván ezt majd a közgyűlés el fogja dönteni, nekem úgyis egyébként mi már bevezettük azt a szabályt, hogy 8 évig lehet valaki elnöke a Honvédelmi Sportszövetségnek, nekem januárban lejár a mandátumon, de nincs jelentősége, tehát én mindig úgy vagyok ezzel, hogyha nézzük meg, hogy ki tud többet tenni az adott klubért, az adott sportegyesületért. És én azt hiszem, amit Elbert Gábor elmondott, ez így van, hiszen ez nem idegen, hogy politikusok, nagyvállalkozók beszállnak a sportba, főleg a labdarúgásba, hiszen valóban akár Bőr Alfredet említhetném, az MTK nagyiparos alapítóját, aki egyébként, most nem akarok itt semmilyen párhuzamot vonni, nyilvánvaló, hogy más világot élünk, de aki egyébként annyira szerette a klubját, hogy a 30-as, 40-es években, amikor zsidó törvényeket fogadtak el, ő maga állt föl, mert úgy érezte, hogy a MTK bajba került miatt, a személye miatt, de valóban a jelenhozó Gémesi György is, barátedele is, akár Katona Béla a Vasasnak az elnöke volt, tehát sikeres időszakokat láttunk.
1: Na de bocsánat, hogy közbevágok, ugye a sikeres időszakok, ugye épp az a egyrészt ez szokott az érv lenni, és az ellenérv is lenni, hogy a politikai kapcsolatok azok egyben pénzt, infrastruktúrát és mondjuk nagyobb érdekérvényesítő képességet hoznak. A kritikusok szerint épp ez a baj, mert így válik túl szorossá a politika és a sport viszonya. Ön melyik oldalon áll?
16: Hát én igyekszem olyan megértéssel lenni, és senkinek sem adnék életvezetési tanácsot. Egy biztos, hogy valóban ugye egy demokratikus jogállamban azért a civil törvény, tehát az egyesülési jogról szól törvény, mint a polgári törvénykönyv, az utat mutat arra, hogy hogyan kell a sportegyesületekhez és a sport ági szakszövetségekhez viszonyulni. Az alapvető demokratikus jogelv az az, hogy valóban ezeknek az egyesületeknek van közgyűlése, vagy küldőgyűlése, amit legalább évente egyszer össze kell hívni, és ott nem csak a pénzügyi tervet fogadják el, meg a számíteli beszámolókat, hanem semmi kérdésekben is döntenek. Ráadásul általában titkos szavazással. Tehát lehet azon vitatkozni, hogy túl sok politikus került az utóbbi időben valóban a magyar sport vezetésébe, de ettől még senki sem tagadhatja, hogy például Kubatov Gábor időszakában a Ferencváros nagyon sokat erősödött, fejlődött, új stadion kapott, vagy akár az MTK-t is.
1: Na jó, csak ugye itt pont ez a kérdés, hogy azért választják-e meg őket, mert hogy annyira közel vannak a politikához, hogy ebből majd úgy is lehet hasznuk, szemben azokkal, az egyesületekkel, ahol meg nem politikus vezeti, és akik meg emiatt mondjuk akár a vesztesei lehetnek. Tehát nem az lenne a normális, hogy nem az dönti el, hogy sikeres-e egy sportklub, hogy mennyire van szorosan az állami pénzekhez közel?
16: Ez egy relatíve kis ország, és alapvetően Közép-Európában ez a rendszer alakult ki, hogy mindig törekedtek a sportegyesületek valóban a verseny miatt a mindenkori kormányzatokkal korrekt kapcsolatot kialakítani. Szerintem az önmagában nem baj. Tehát, hogyha nem az FC Barcelonát működtetjük, jó lenne, aminek mondjuk az éves bevétele 2 milliárd euró. És általában ezek szponzoráció, illetve bevételekből jönnek, már tagdíj bevételekből, hát ott több százezer ember várakozik arra, hogy bérletet tudjon venni, kihalásos alapon jutnak hozzá a Barcelona bérletes helyéig, és gyakorlatilag szinte teltház előtt játszák a mérkőzéseket, 80 ezer néző, vagy szurkol a Barcelonának egy-egy mérkőzésen, míg a Ferencvárosnak mondjuk nem éri el a 20 milliárdot körülbelül, amennyire én néztem az utóbbi adatokat a forintban, persze természetesen nem euróban, tehát más nagyságrendben beszélünk. Tehát én azt hiszem, hogy az állami támogatásokra a magyar sportnak szüksége van. Ez benne is van a sporttörvényben, hogy a sportegyesületek állami sportcélú támogatásban részesíthetőek, ugye ez egy feltételes, tehát nem kötelező, de mivel a nemzetközi világhoz is kapcsolódunk, tehát a magyar sport az egy alapértéke a nemzetnek, tehát a sportban nemzet célkitűzésünk van, tehát vannak nagyon jó célkitűzések, és én összességében persze látom azt, hogy anyagi források mindig is problémát jelentettek a magyar sportban, és a Fidesz-KDM kormány, ha valamit tett a családok támogatásán túl, akkor a sportnak a támogatása. Az, hogy most kik hogyan tudtak lobbizni, milyen ügyesek voltak, hát ezt nyilván meg kell kérdezni a szurkolókat, meg kell kérdezni a közgyűléseket, tehát én rábíznám ezt a döntést a közgyűlésekre. Tudom, hogy ez egy nehezebb út, mondjuk a TISZA szempontjából, hiszen 141 képviselő most sok mindent eldöntött a parlamentben, megalkothat összeférhetetlenségi szabályokat is, de szerintem ez nem elegáns, és mondom, egyrészt viszonylag és hatálytilalmát nem nagyon alkalmazzák manapság a parlamentben, másrészt pedig a demokrácia alapelveit szerintem be kell tartani mindenkinek.
1: Hát igen, de ugye ön is említi, hogy közben itt közpénzről is szó van, szóval kérdés, hogy egyébként, hogyha a közpénzből gazdálkodnak sok esetben ezek a szervezetek, akkor milyen rálátást kap maga az állam, például ezzel, hogy beleszólhat abba, hogy ki nem lehet. Ugye ő nem azt mondja majd a magyar állam, hogyha én jól értem a szabályt, hogy megmondja, hogy ki lehet sportvezető, hanem megmondja azt, hogy ki nem lehet.
16: Hát ez így van, de egyébként a sporttér felelős államtitkárságnak többek között az a feladata, hogy a magyar sportot nyilván segítse, a támogatásokról részben gondoskodjon, és elszámoltassa az egyesületeket. Tehát ott az egy komoly elszámolási rendszer van, amit nyilván a sportnámzítkárság apparátusa most már évtizedek óta szigorúan alkalmaz, és ahol probléma van, ott nyilván megteszi a szükséges lépéseket.
1: De ön szerint ezek megtörténtek az elmúlt években, vagy most történnek meg?
16: Hát szerintem nyilvánvalóan megtörténtek. Tehát én azt láttam, hogy akár a TAO ellenőrzések is, ez egy kényes kérdés volt mindig mindenkinek, de hát erre is törvényi szabályok voltak, azokat igyekeztek az államtitkárság munkatársai betartani maximálisan. Tehát, és nyilván az ellenőrzések szigorúak voltak, és következetesek voltak, tehát bármilyen bűncselekmény gyanúja merült fel, akkor megtettük a szükséges intézkedést. Bár mondom, én csak 3 évig voltam sportvezetős államtitkár, tehát az utóbbi rendszert azt én már nem láttam belülről.
1: Simicsko István, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt ma reggel.
16: Én is köszönöm. Minden jót, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Az heti menünket Erdős Virággal fogjuk összeállítani, ő mondja ezen a héten a kulturális ajánlót, és most nem egy konkrét programmal kezdünk, hanem a Magyar Dráma Napjával. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok! Igen, én egy ilyen rendhagyó megoldásra gondoltam, hogy nem egy konkrét programot ajánlanék ma, hanem arra hívnám fel a figyelmet, hogy szeptember 21-én ünnepeljük a Magyar Dráma Napját, ami ugyan egy történeti dátumhoz kötődik, de ez abszolút nem egy unalmas emléknap, hanem ez egy élő eleven ünnep, és leginkább talán a mindenkori kortárs magyar dráma napja.
1: Olyannyira, hogy ugye ilyenkor mindig készülnek is a színházak valamivel.
17: Igen, hát igazából én az életemnek egy jóval korábbi, és azóta már véglegesen lezárult időszakában én magam is írtam drámaszövegeket, és akkoriban, amikor ez még szokáson volt, akkor ezen a napon adták át a kortárs drámaíróknak a Szép Ernő jutalmakat, és pont most erre a ma reggeli alkalomra készülve gondoltam bele, úgy kereken 20 évvel ezelőtt, pont ezen a mai napon kaptam Szép Ernő jutalmat, az életem első drámájáért, a Merényletért, de ez abszolút nem a díjazott személy, a fontos itt, hanem a szoktam mondani, itt a díjazott laudálójának köszönője a fontos, hiszen a laudációt aznap este a dramaturgok céhének képviseletében az a Soltenszky Tibor mondta, akinek nem csak a neve, de a csodálatos, gyönyörű orgánuma is ismerős lehet a régió Kossuth Rádió hallgatói számára, ugyanis már a 80-es évektől mindenféle minőségében munkatársa volt a Kossuth Rádiónak, és ami a legfontosabb, hogy az utolsó majdnem egy évtizedben a vezetője volt annak a rádiószínháznak, amiről most leginkább itt érdemes megemlékeznünk, amelynek a története viszont 2011-ben egészen brutális módon ért véget, hiszen akkor Soltenszky Tiborral együtt a szerkesztőség gyakorlatilag minden tagját kirúgták a rádióból, és ez a legnagyobb baj, hogy ezzel egy komplett alkotó műhely szűnt meg, azóta is vannak hangjátékok a rádióban, de ezek ilyen külső helyszíneken készülnek, nem egy állandó stúdióban, úgyhogy az én fejemben ez úgy él, hogy...
1: Hát igen, és azóta már az a stúdió sem létezik, ugye?
17: Igen, és azóta már ugye az a stúdió sem létezik, pedig Zoltán Gábor épp nem régiben írt a Literán erről egy kis értekezést, és ott pont azt mondta el, hogy itt a hely szellemének mennyire fontos jelentősége volt, hogy az a millió, ahol, és ahogy ezek hangjátékok készültek, de hát közben már maga az épület sincs meg, ahol ez a bizonyos stúdió palota állt, és nem tudom, nem is a funkcióvesztett épületként, ezt azóta már földig rombolták. Úgyhogy pedig hát ez egy tényleg egy fantasztikus közösség volt, tényleg olyan zseniális rendezők rendeztek itt, mint Magos György, Zoltán Gábor, de akár Vajdai Vilmos, és tényleg a kortárs irodalom legjava jutott így módon el a hallgatókhoz.
1: Ha ezen az úton nem is, milyen úton lehet kedvet csinálni a mai olvasónak ahhoz, hogy kezébe vegyen kortárs drámát? Tudunk-e még egyáltalán drámát olvasni?
17: Hát igen, ez egy nagy kérdés, nekem is jelent meg már kortárs dráma, vagy hát a saját drámaimból drámakötet, és abszolút egy ilyen furcsálkodással találtam szembe magamat, mintha ez valamiféle nehezített terep lenne. Nekem kísérletem volt arra is, hogy mesejátékot, hogy lehet akár gyerekekhez eljuttatni, és akkor erre mindenféle ilyen trükköket találtunk ki. Nekem Filó Vera illusztrálta a Pimpár és Vakvarjucska című színpadi darabból készült a mesekönyvemet, és ott ő azt találta ki, hogy apró kis arcocskákkal jelezte a megszólalót. Azt, hogy éppen ki az, aki a dialógusnak a résztvevője. Tehát valószínűleg sokkal trükkösebbnek kell lenni, hogy dráma szövegeket is el tudjunk juttatni az olvasókhoz, de hát ha belegondolunk, akkor gyakorlatilag maga a rádió színház egy ilyen köztes műfaj, ami még nem színház, de már több mint
1: olvasás. Szöveg,
17: igen, úgyhogy szerintem itt a szeptember 21-én a Magyar Dráma Napján itt a régi rádió újra mindenki elszóló hullámhosszán nem kívánhatunk magunknak mást, szebbet, jobbat, mint hogy a Hajdani Rádiószínház azért a méltó keretek között, és ne csak a nevében élhessen tovább és újra önálló, és állandó szakmai közösséggel rendelkezők is.
1: Tökéletes végszó. Köszönöm szépen Erdős Virágnak.
6: Fél 9, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. 2%-os gazdasági növekedést vár idén a kormány. Súlyos vereséget szenvedett a német kormánypárt a tartományi választáson. Napos, szeles, hűvös időnk lesz ma. És most a részletek. A magyar gazdaság stabil. A kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést. Ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, írta a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt, hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza Múzeum előtt tartja majd. Súlyos vereséget szenvedett a Német Kereszténydemokrata Unió a tegnapi Mecklenburg-Előpomerániai és berlini tartományi választáson. Északon Friedrich Merz kancellár pártja a CDU története leggyengébb szereplésével, a szavazatok 4,9%-ának megszerzésével kiesett a helyi parlamentből. A szélsőjobboldali AfD az előzetes eredmények szerint 38%-kal győzött. Berlinben a baloldal aratott győzelmet, miután a szavazók csak nem 26%-a adta le rá a voksát. A CDU csak nem 19, az AfD 16%-ot kapott. Ma van a Magyar Dráma napja, amely Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883-as bemutatójáról emlékezik meg. Az alkalomból országszerte és határon túl is rendhagyó programokkal ünnepelnek a színházak, valamint a közmédia csatornáin is tematikus műsorokkal készülnek. A Kossuth Rádió Szóda című műsorában Hegyi Barbara színművész mesél a kulisszatitkokról. Jelentős késésekre kell számítani a ceglédi vasútvonalon, mert a repülőtér közelében leszakadt a felső vezeték. Pest-Szentlőrinc és Vecsés között nem járnak a vonatok. Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlóbusz közlekedik. A Mavinform bejegyzése szerint a felső vezeték helyreállítását csak a tűzoltók munkája után kezdhetik meg, ezért napközben a Ferihegyi repülőtér felé torlódás.

0: a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklám. Hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
3: 8 óra 34 perc van a mikrofonnál, Benyó Rita, és ahogy a hírek előtt Erdős Virággal is beszéltük, a heti menő rovatunkban ma van a magyar dráma napja. Ehhez kapcsolódóan tegnap este adták át a színi kritikusok díját. A Katona József Színház 4 díjat is bezsebelt, ebből 3-at ifja Vidnyánszky Attila a Néma csend előadásért. A legjobb közszínházi előadás a Szombathelyi Vörös Sándor Színház Takarásban című produkciója lett, a legjobb női főszereplő Kókai Tünde, a legjobb férfi főszereplő Kónya Ütő Bence lett. Életmű díjat kapott Asser Tamás, Nádasdi Ádámot pedig posztumusz életmű díjjal ismerték el. Az évad díjazottjairól Szemere Katalin készített összefoglalót.
4: Én évad hosszat egy Excel táblában vezetem, hogy mikor, mit, hol látok. Ezt én nagyon sokáig nem csináltam, ami óriási butaság volt, de ahogy öregszem, elkezdtem ezt a rendszert használni, és szépen ott vannak a kategóriák, mind a 14 kategória, és hogyha valamilyen kiemelkedő teljesítményt látok, akkor odarakok szépen egy X-et. Az előző évadban 300 plusz előadást láttam, és most viszonylag gyorsan ment a táblázatos rendszernek köszönhetően.
3: Mennyire vagy elégedett a végső listával?
4: A kritikus cég honlapján hamarosan megjelennek az egyes szavazólapok. Kínos bevallani vagy sem, de ez a mai eredmény, ez majdnem az én szavazólapom, úgyhogy én igen elégedett vagyok. Van azért fájdalmam, de ez egy ilyen játék.
3: Számítottál rá, hogy a Néma csend 3 kategóriában is díjat kap? Ugye a Katona József Színház előadása.
4: Én ebben majdnem biztos voltam. Szerintem mind a tér, mind Lengyel Benyámin alakít, illetve maga az előadás is abszolút kiemelkedett az idei mezőnyből, de gyorsan hozzátenném, hogy az, amit ifja Vidnyánszky Attila az előző évadban művelt, ide sorolom még a Letargiát a Vígszínházból, illetve a Revizort, mi a Beregszászi Színháznak, illetve a Nemzeti Színháznak a koprodukciója, mind a 3 kiemelkedő produkció volt.
3: Kovalik Balázs, a Répa Király című előadás rendezője, a Budaörsi Színház előadása 2 díjat is nyert. Szerinted mennyit változott az előadása kormányváltás óta?
5: Az előadás nem változott sokat, annyit változott, amint egy előadás változik, ami egy ilyen aktuál kabaréra is épít, mert pedig az épít, tehát hogy bizonyos szövegek, bizonyos tónusok, bizonyos elhangolódások. Én inkább azt figyeltem, hogy a választások így hogyan változik, és nem is tőleg az előadás, hanem a fogadtatása, tehát ahogy fölfogja a közönség. Azt éreztem, hogy egy sűrűsödik be, és az, hogy bizonyos helyzetek, helyzetkomikumok, amik még októberben nem voltak annyira élesek, azok ugyanúgy játszódnak a színpadon, és mégis egy hihetetlen élt kapnak márciusban.
3: És miért választottad ezt a darabot?
5: Szerintem ennek van egy általánosan örök érvénye, tehát, hogy egy gyökérül a trónon, hát ez azért mindig érvényes, hogy Pomádé királynak nevezzük, vagy Répának, ez teljesen mindegy, és a másik, hogy egy olyan darabot kerestünk, ami prózai színészekkel is megvalósítható zenés operett jellegű előadást, de akkora nonsens az előadás, mint hogyha Monty Python-t játszanánk tulajdonképpen, tehát a maga darab, úgyhogy ehhez pedig van valamiféle vénám talán.
3: Gratulálok a díjhoz, Ostrom Dress, Örkény Színház, Kókai Tünde, a legjobb női főszereplő. Ez egy teljesen új darab, neked írt a Bíró Kriszta. Mennyire volt kész a darab, mikor te megtudtad azt, hogy játszani fogsz benne? Mit tudtál róla?
6: Először a Kriszta csak így megpedzette, és odaadta nekem a könyvet elolvasásra, és akkor azon túl, hogy nagyon megrémültem, igazából sokat gondolkodtam rajta, hogy ezt meg kéne csinálni, vagy sem, és igazából azért győzött, mert egyszerűen nagyon, nem is az, hogy magával ragadónak gondoltam, hanem olyan történetnek, amit el kell mondani, és nagyon boldog voltam attól a gondolattól, hogy én ezt így ki tudom hangolni. hangosítani, vagy ez így hozzájárulhatok. A történet az Kassai Margitnak, aki egy zsidó származású pesti nő volt,

0: tulajdonképpen a bujkálás története az ostrom alatt, tehát őt nem vitték el. Mindenféle szerencsék, saját praktikák és ügyesség segítségével bujkált Pesten egy óvóhelyen, ahol gyerekekre vigyázott, és azon kevesek egyikek volt, akik kimertek menni az ágyú tűzbe. Gyakorlatilag volt, amikor csak ő, és sokan köszönhetik neki az életüket.
1: A díjakról hosszabb anyagot hallhatnak a keddi Szabad Polc című műsorban.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Sűrű futball hétvége van mögöttünk, a Ferencváros csak egy pontot hozott el Nyíregyházáról, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos győzött Angliában, a Real Madrid viszont elbukta a városi rangadót, közben Varga Barnabás sérülése miatt a magyar válogatott pénteki Nemzetek Ligája rajtja előtt is van miért aggódni, de hogy miért is kell aggódni, miért is kell drukkolni, az arról Szalai Kristóffal, a Nemzeti Sportrádió munkatársával beszélgetek. Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat.
1: Akkor kezdjük Szoboszlaiékkal, mert valószínűleg, hát nem tudom, mert a fradi szurkolók most biztos megdorgálnának, hogyha azt mondom, hogy ez érdekli legjobban a hallgatókat, de mégiscsak mesélj egy kicsit magáról a meccsről, a magyar válogatott csapatkapitánya, ugye Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nyert egy olyan csapat ellen, amiben Tóth Alex is játszott. Mesélj erről egy kicsit nekünk.
3: Azért mekkora dolog ez is, hogy játszik három magyar egy ilyen Premier League mérkőzésen, és ugye így, hogy Pécsi Ármin már nincs a Liverpool kötelékében, kölcsön van adva Ausztriába, akár még egyel több is lehetne. Szóval összességében nyert a Liverpool, a játék képe alapján, tehát nem is nagyon, ha akarok belemenni itt szakmázásban, de a Liverpool, hogyha azt mondja az ember valakinek, hogy játszik a Liverpool, biztos, hogy nyerni fog valószínűleg. Na hát most a Borussia az elmúlt években feljött már arra a szintre, hogy mondhatni, hát nem is meglepetésnek, de hogyha döntetlenre végződött volna ez a találkozó, talán senki nem kapja fel úgy a fejét, mint arra néhány évvel ezelőtt, ami történt például a Liverpool, amikor nem volt annyira sikeres, még például Jürgen Klopp első éveiben. Na de visszatérve erre a mostani találkozóra, a Dominik játszott, lecserélték. Ugye őt nem nagyon szokták lecserélni, most a 81. percben a mesterük Iraola úgy döntött, hogy mégis lehozza őt a pályáról. Ez azért is érdekes, mert Andoni Iraola, ő pont a Bournemouth csapatából érkezett a Liverpoolba idén nyáron, tehát volt még ilyen kis pikantériája. Kerkez Milos is ott volt végig a pályán, ő végigjátszotta a találkozót, inkább ő az, akit kettő közül, hogyha a Szoboszlaihoz mérjük, van, hogy lecserél a vezetőedző. Ő is Bournemouthból érkezett például anno Liverpoolba, úgyhogy lehet, hogy van egy ilyen kis különös kapcsolat a két klub között. Tóth Alex pedig hát nem játszik annyit, mint amennyit talán kellene az ő fejlődése szempontjából az elmúlt hetekben, ides tovább most már lehet mondani hónapokban. Most pont beállt, úgyhogy volt olyan szerencsés összefüggés ennek a találkozónak. Volt róla szó, hogy kölcsön adják, hogy a további fejlődése érdekében rendszeres játék lehetőséghez jusson. Most éppen beállt. Nagyon érdekes és vicces jelenet volt a legelső Tóth Alex mérkőzés a Bournemouthba bemutatkozásként, pont akkor is, még az előző szezonban a Liverpool ellen játszottak, és ahogy szaladt be a pályára csereként, pont elszaladt Szoboszlai mellett, és volt egy olyan kis magyaros jelenet, hogy Szoboszlai hátratette a kezét, hogy lepacsizzon vele, Alex pedig ahogy jött, beleütött a tenyerébe, és akkor volt egy ilyen kis pikantériája is a történetnek. Szóval 1-0 nyert a Liverpool a Bournemouth ellen, és mondhatni hozta a papírformát így.
1: Maradjunk még akkor a magyar focistáinknál, Varga Barnabás sérülése miatt mi várható itt majd az Ukrajna elleni meccsen? Ugye ezt a felvezetőben is mondtam, hogy itt van némi izgalom emiatt.
3: Hát ez nagyon sajnálatos. Tehát Varga Barnabás egy izomsérülést szenvedett. Teljesen egy fatális tévedés mondhatni, hogy a görög kupában játszott egy másodosztályú csapat ellen. Tehát ő gyakorlatilag a görög legjobb csapatban játszik, az AEK Athénban, és ezt így tessék elképzelni, egy második osztályú csapat ellen, a Panathinaikos ellen, 6-0-ás félidei állás után, amikor már Varga Barnabás rúgott két gólt, a mesterük, a vezetőedzők még ezután is fent hagyta őt is a pályán, és másik fél időben sajnos oda kapott a jobb combhajlítójához, izomszakadás gyanú, több hét kihagyás, és emiatt nem játszhat majd most a soron következő Nemzetek Ligája mérkőzéseken. Óriási érvágás, tehát nekünk egyik kollégám szokta mondani, hogy a magyar válogatottban két kulcsfontosságú és pótolhatatlan játékos van, az egyik Szoboszlai, a másik Varga Barnabás, és a kettőből egyik ugye nem lesz bevethető. helyette Bárány Donátot hívta be Marco Rossi szövetségkapitány, ő a holland ADO Den Haag csapatában játszik, és szerencsés fordulat lehet talán az, hogy ő most hétvégén szintén csereként beállva, de szerzett egy gólt, így talán az önbizalmát növelte, felhozhatta arra a szintre, hogy a válogatottban is tudja ezt majd kamatoztatni. Nyilván sajnos nem ugyanolyan kvalitású játékosról beszélünk Varga Barnabás, illetve Bárány Donát esetében, ő egy debreceni fiú, onnan igazolt ki Hollandiába, de hát bízunk a legjobbakban, és hogy Bárány Donát gólokkal fogja meghálálni ezt a lehetőséget.
1: Milyen esélyekkel indulunk az ukránokkal szemben?
3: Hát ez nagyon jó kérdés, teljesen kikimecs, napi forma dönthet, ugye ez a Nemzetek Ligája besorolások úgy vannak megcsinálva, hogy nagyjából azonos erősségű csapatok játszanak mindig egymás ellen. Ez abszolút így van most, tehát ez a Magyarország-Ukrajna, a Puskás Arénában, Teltház, egyébként minden mondhatni mellettünk szól az elmúlt évek sikeres Európa-bajnokságokon mutatott szereplésétől kezdve, az, hogy rengeteg topligás játékosunk van most már, akik bajnokok ligájában is szerepelnek, de az ukránoknál ugyanez elmondható. Ott is van két nagyon jó csapat a hazájuk bajnokságában, a Shakhtar Donetsk, illetve a Dinamo Kiev, ők is mindig ott vannak valamelyik európai kupasorozatban, teljesen kikimecs. Bízunk abban, hogy nekünk van egy olyan világsztárunk, aki náluk nincsen, az pedig Szoboszlai Dominik, úgyhogy örüljünk, hogy nálunk ő ott lesz.
1: A spanyol bajnokságban is voltak érdekességek, a Madrid otthon kikapott, például ez egy érdekesség volt. Mit lehet még tudni most a spanyol bajnokságról?
3: A spanyol bajnokság most is nagyon kiélezett, sőt, talán az elmúlt évek legkiélezettebb bajnoksága lehet. A Real Madrid és a Barcelona két ősi rivális, de az Atletico Madrid azért csak elverte a Realt tegnap 2-1-re. Ugye José Mourinho visszatért a Real Madridhoz korábbi sikereinek helyszínére, és abszolút ott van az esélyesek között. Miért ne lenne ott, a Real Madridnak mindig ott kell lenni? Bár így hétforduló elteltével már 6 pontos a lemaradása a Barcelonához képest, amely 100%-os a spanyol bajnokságban, de nem, hogy 100%-os, hanem Lamine Yamalék ilyen négyesével, ötösével, olykor hetesével rúgják a gólokat, tehát megállíthatatlannak tűnnek. De visszatérve erre a madridi derbire, itt is gyakorlatilag sosincs esélyes, az Atletico hazai pályán gyakorlatilag bárkit meg tud verni. Van egy olyan nagyon temperamentumos argentin vezetőedzőjük, akit Diego Cholo Simeonének hívnak, és amikor vezet a csapata a Real Madrid ellen, akkor nagyon-nagyon bele tudja hergelni azt a 60-70 ezer madridi szurkolót, hogy megverjék a Realt, az ott a legnagyobb ellenfügye Madrid két csapata. Tehát azt szokták mondani, hogy az Atletico a nép csapata, a Real pedig az a királyak, a gazdagok csapata, ők szurkolnak nekik. Nekik ez egy külön presztízs meccs, már mint az Atletinek, és most sikerült 2-1-re megverni a nagy galaktikus Real Madridot, úgyhogy biztos, hogy nagy a nép ünnepély ott most Madrid utcáin.
1: Egy kicsit jöjjünk még haza, ugye úgy konferáltam fel, hogy a Fradinak csak egy pontot sikerült elhozni a Nyíregyházával. Ez miért csak, vagy miért meglepetés ez?
3: Hát az elmúlt években a Ferencvárostól megszokhattuk, hogy rendkívül kétszínű. Az Európa Ligában vagy az európai kupasorozatokban fantasztikus teljesítményt nyújt, gyakorlatilag alig talál legyőzőre, míg az NB1-ben belecsúsznak egy kis döntetlen, egy kis vereség, és ennek lehettük most is szemtanúi, ugyanis múlt héten csütörtökön a Celticet, a Celtic Parkban egy nagyon jó nevű Celticet vertek 3-1-re idegenben. De ezt úgy kell elképzelni, hogy nem csak hogy úgy megverték őket 3-1-re, hanem a hazai közönség egy ilyen 50 ezernyi skótot kell elképzelni egy helyen, tehát hangosak. És saját játékosaikat fütyülték, amikor a Fradi passzolt, akkor olléztak nekik, sőt a 80. percben hazament egyszerűen a stadionnak a fele, így próbáltak demonstrálni a gyenge skót játék ellen, szóval fantasztikus volt a Fradi, ehhez képest mindenki azt várta, hogy hát ha ott ment, akkor Nyíregyháza ellen hogy ne menne, és sajnos ez nem így sikerült, egy-egy lett az a mérkőzés, de a Ferencváros ettől függetlenül esélyese a bajnokságnak.
1: Még néhány ilyen beszélgetése is, még pár Ted Lasso rész, és nagyon ki fogom magamat képezni a fociban. Szalai Kristóf, köszönöm szépen.
3: Én köszönöm.
1: Ma reggel.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: Reális cél-e az euró bevezetése Magyarországon, és milyen gazdasági árat kell fizetni érte? Erről is szó volt a HBLF pénzügyi csúcs találkozóján. Kármán András pénzügyminiszter itt a Felkelőben korábban azt mondta, 2030-ra az euró előszobájába kell lejutnunk. Orbán Viktor viszont a kiszivárgott kötcsei beszédében az eurót a megszorítások kódjelének nevezte. Király Júliával, az MNB korábbi alelnökével beszélgettem az adás korábbi perceiben.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
1: Ugye Orbán Viktor Köcsén arról beszélt a fideszes holdudvarnak, hogy még az ősszel a falnak megy a magyar gazdaság, és ez alapjaiban rendezheti át a belpolitikai helyzetet. Így van? Ősszel már a falnak megy a magyar gazdaság?
4: Nem tudom, milyen információi vannak a volt miniszterelnök úrnak. Egyelőre ennek semmi olyan jele nincsen, mint bármelyik másik országban. De természetesen soha nem mondjuk azt, hogy nem fordulhat elő valami szörnyű esemény, mert az bármikor előfordulhat. Hát pont a hírekben az utolsó volt a hormuzi szoros. Ha egy nagyobb méretű, lokális vagy több földrészre kiterjedő háború kezdődik, ne adj Isten, vagy egy újabb pénzügyi válság robban ki valahol minket is érintően a világban, akkor természetesen, mint minden más gazdaság, a magyar gazdaság is megérzi. De jelen pillanatban, ha adottnak vesszük a jelenlegi körül, akkor a magyar gazdaság inkább kibontakozóban sem, mint összeomlóban van, de erről tényleg inkább a volt miniszterelnök urat kérdezze meg.
1: Ugyanakkor a konferencián önök is beszéltek arról, hogy hozzá kellene nyúlni több népszerű intézkedéshez, és hogy például az ársapkához, rezsicsökkentéshez, egyes különadókhoz. Ez a Fidesz szerint megszorítás. Ez megszorítás önök szerint, vagy gazdasági racionalizálás, vagy ez csak a szavakkal való játék?
4: Elnézést, kezdjük egy kis diszklimerrel. Akik ott voltunk a konferencián, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az ősbölények, tehát egy generációval idősebb korosztály, mint akik kezében most van a gazdaság, és azt gondolom, hogy ez nagyon helyes. Tehát mi nem írjuk elő, hogy mi legyen a követendő gazdaságpolitika, nem is súgunk, nem is ez a mi dolgunk, mert ez a fiatalabb generáció fel készült, rendkívül tehetséges, és eddig kiválóan csinálta. Természetesen aggódunk, tehát az aggódás joga az azt hiszem minden állampolgárt megillet, de ott is, és most is, hadd mondjam el, hogy nagyszerű pillanat, talán még ilyen jó pillanata soha nem volt a magyar gazdaságnak, hogy megvalósítsa végre az Európához való gazdasági visszatérést is, és csatlakozzunk az eurozónához, hiszen van egy olyan gazdasági irányítás, egy olyan állami és jegybanki gazdaságpolitika, amely nem csak beszélget egymással, hanem egy irányba is akarja vinni az országot. Ez mindenképpen a bizalom helyreállítását szolgálja, az ország hitelességét növeli. Azaz igen, van lehetőség az eurozónához való rövidebb vagy hosszabb csatlakozáshoz. És tényleg nem az évszámok a fontosak, hanem mint Moszkó Péter is elmondta ott azon a konferencián, az oda vezető út. Tehát a hitelesen meg tudja mutatni az ország, hogy érdemes bizalmat, érdemes tőkét fektetni, de igen, komolyan gondoljuk, hogy Európához tartozunk. By the way, Magyarországnak gazdaságilag az euró bevezetése inkább hasznos sem, mint káros, tehát az euró ellenzői vagy a lassítás proponálói még nem mutatták meg, hogy mi az, amitől egy ilyen kicsi monetáris politikájában abszolút nem független országnak érdemes lenne kimaradni az euróból. Tehát azt gondolom, hogy az oda vezető utat kell úgy megtervezni, hogy az elfogadható legyen minden fél számára, úgy a gazdaságpolitika alakítóinak, mint a széles társadalomnak. És itt térek most rá az ön kérdésünkre. A konferencián a kérdés úgy hangzott, hogy mit tenne ön, ha nem lenne politikai ára a lépésnek. Hát, akkor nagyon sok minden ki tudunk találni. Na, de a lényeg az, hogy az euróhoz való csatlakozás egy politikai út is. Igen, hogy a társadalom el is fogadja ezt. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy most titokban készül egy szörnyűséges megszorító csomag, hanem megpróbál a gazdaságpolitika szkilla és a karibdisz között hajózni, ha már az Odüsszeiát annyian látták úgyis az idén, tehát tudják, miről van szó. Megtartani a hiteles pályának az irányát, ami igen, azt jelenti, hogy a költségvetést rendbe kell rakni, de közben nem tenni olyan lépéseket, amivel elveszi a politikai támogatottságot. Ha már említette a rezsicsökkentést, tehát nagyon sokan úgy véljük, hogy a rezsicsökkentésnek nem az a lényege, hogy kedvezőbb áron juttasson el néprétegekhez energiát, hanem hogy bevezessen egy igazságtalan elosztó rendszert. Pont a napokban ön készített a füredi lakóparkokról egy kiváló interjút, amiből kiderült, hogy nem kevesen vannak olyan honfitársaink, akik egyébben kétfele élnek, a nyarat a Balatonon, a Telet Budapesten. Gondoljuk meg, ők a rezsicsökkentés igazi nyertesei, hiszen mindig csak fél évig használják az adott energiaforrást, és mindig az olcsó árat fizetik.
5: Ugyan...
4: Szerintünk a rezsicsökkentés igazságtalan. Át kell alakítani.
5: Na, de ugye... Igen, ugye említi a politikai árat, és már nagyon sokszor annak is politikai ára volt a kampány során, hogyha önök elmondták a véleményüket, mert ugye azt mindig azzal hozták egyből összefüggésbe, hogy hát önök biztos, hogy a TISZA szakértői, önök biztos, hogy nekik adnak tanácsot, tehát amit önök mondanak, az a TISZA programja. Így van-e ez most is?
4: És ez már számtalanszor bebizonyosodott a kampány alatt is, hogy az úgymond értelmiség magamhoz hasonló tagja is fontos szakpolitikai nézeteinket egymással megosztjuk, de ez nem megy ezen túl. Tehát ez egy szűkör, azt kell mondjam, hogy az aggódás hangja, de egyáltalán nem a súgás. Tehát mint ahogy nem készült TISZA program sem az én lakásomban, sem korosztályom más tagjának lakásában, úgy most sem ülünk valami súgójukban, ahonnan mozgatjuk a gazdaságpolitikát. Föl kéne végre fogni, hogy az új gazdaságpolitikának és az új politikának az irányítói egy felkészült, sőt, talán felkészültebb, tehetséges, sőt, talán tehetségesebb nemzedék, akinek most megvan esélye a sikerre. És nekünk az a dolgunk, hogy ennek szurkoljunk, megbevallom, hogy szívből szurkolok is, és azt gondolom, hogy amit eddig euró csatlakozásról elmondtak, amit eddig költségvetési pálya kapcsán tettek, az hiteles. Hiszen ne felejts el, hogy ez a költségvetés idén nem a most előrejelzett 7,5%-os, hanem a 8,3%-os hiánnyal nézett szembe, azaz, anélkül, hogy bárki bármit érzett volna, 1%-ot már húztak azzal, hogy a fölösleges kiadásokat, a pazarlásokat kezdik megszüntetni. Vitézi Dávidnak volt erről egy fantasztikus interjúja többek között önnel is. Tehát pontosan azt csinálják, hogy amit lehet, azt elveszik az állam saját magára, illetve a csoportjaira fordított kiadásaiból. Mindez nem jelenti, hogy néha nem fog fájni, hát bocsánat, igen.
5: Ha már itt említi Vitézi Dávidot, ugye most a koncesziós, az autópálya koncesszió szerződések eltörléséről van szó, és ugye itt több tízezer milliárdos összegekről beszélnek. Ez jelent ténylegesen pénzeszközben, tehát hogyha ezt felmondják, akkor ez jelent lényegesen nagyobb mozgásteret a jövő évi költségvetésnek? Tehát ez oda-vissza csatornázható?
4: Mindaz, ami az előző kormányzat által megkötött, pazarló, az gazdasági növekedést nem segítő, az országnak inkább káros, néhány embernek igen hasznos szerződéssel kapcsolatos megtakarítás, az igen, az a jövő évi mozgásteret bővíti. Ugyanúgy, ahogy az ideit is már, ez a közel 1%-os rendrakás bővítette, de ne felejtsük el, és ez a Vitézi Dávid nagyon-nagyon jól felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a korábban megkötött szerződéseknek természetesen szerződések felmondásának van ára is, és azt látom, hogy az új kormányzat úgy próbálja helyre rakni a dolgokat, a korábbi szerződéseket felmondani, hogy az ezzel kapcsolatos költségek azok messze alatta maradjanak a valós megtakarításoknak. Az autópálya szerződéseket, amikor megkötötték, akkor is többen megszólaltunk, hogy ez maga az ország kifosztása. Vitézi Dávid ezt most mindenki számára csodálatosan érthetően mutatta be, magyarázta el, és nem ez az egyetlen. Tehát még számos ilyen közpénzt kifolyató szerződésrendszer működik az országban, ezeket nem lehet egyik napról a másikra felszámolni. Én úgy látom, hogy elég jó úton haladnak, hogy az államháztartás valóban arra költhessen, amire kell, ami a feladata, és ezt tudjuk. Oktatás, szociális rendszer visszaépítése, honvédelem, ha úgy tetszik, rendőrség, tehát az állam alapvető feladatai, ahelyett, hogy magára, stadionokra fölösleges útpályaszerződés péntekre.
5: Most innen is folytatnám, ugye pénteken volt egy tüntetés a szociális ágazatban dolgozók béremelése kapcsán, és hát azért itt van egyre több olyan ígéret, amit egyszerre kellene beváltani, és közben az euró bevezetéséhez is, illetve hát egyáltalán a költségvetés egyensúlyához is meg kellene hozni olyan lépéseket, amelyekről most az előbb ön is beszélt. Hogyan lehet ezt a kettőt egyszerre teljesíteni, hogy oda is adják azokat a pénzeket, amiket ígértek, és közben valóban tartsák is azokat a gazdasági elvárásokat, amelyek például az euró bevezetéséhez szükségesek?
4: Egyrészt az euró bevezetést azért nem kell olyan értelemben mitizálni, hogyha valaki azt mondja, hogy szeretném bevezetni az eurót, az feltétlenül azt jelenti, hogy tönkreteszi a gazdaságát, mert azért az elmúlt több mint 20 év, mert amióta csatlakoztunk az Európai Unióhoz, az eurozónához csatlakozó országok többségében nem ezt lehetett megfigyelni, és mégis tudták teljesíteni a feltételeket, tehát én a hitelességet minden elé helyezném. Egy hiteles gazdaságpolitika a legbiztosabb sarokköve az euró bevezetésének. Na most már a másik az a költségvetés, az mondjuk ki, hogy akár független is az euró bevezetésétől, hiszen egy költségvetésnek a rendberakása az az országnak az érdeke. Az ország érdeke az, hogy ne folyjon el az állami pénz magánzsebekbe.
5: Ezt és a többi interjút is, amelyek a Felkelőben elhangzottak, a YouTube csatornánkon visszahallgathatják. Én pedig mára búcsúzom technikai munkatársak Dancsó Mária, Sós Zoltán, Sie Gábor, riporter Kovács Márton, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra, a szerkesztő Király István Dániel nevében is. Én Benyó Rita vagyok, viszont látásra, viszont hallásra.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 9 óra van, jó napot kívánok, én Horváth Ágnes vagyok. Az Alzheimer-kor világnapján arról is gondolkodunk, hogy hogyan lehet késleltetni a betegséget, és mit jelent a gondozás az érintett családok számára. De mindenek előtt most hírek következnek.
2: Több ezer milliárddal növelte az autópálya koncesszió módosítása a költségvetést. Súlyos vereséget szenvedett a német kormánypárt a tartományi választáson. Napos, szeles, hűvös időnk lesz. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. És most a részletek. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncesziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncesziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Hozzátette, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést. Ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt, hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot. Reális az esély arra, hogy hazánk csatlakozzon az eurózónához, mert a magyar gazdaság ideális helyzetben van, mondta a Magyar Nemzeti Bank egykori vezetője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Király Júlia hangsúlyozta, az euró bevezetéséhez vezető utat úgy kell megtervezni, hogy közben meg kell tartani a társadalmi támogatottságot. A szakértő Orbán Viktor Köcsei beszédére reagálva hozzátette, semmi jelét nem látja a volt kormányfő által előrevetített gazdasági összeomlásnak. Súlyos vereséget szenvedett a német kereszténydemokrata unió a tegnapi Mecklenburg, Előpomerániai és berlini tartományi választásokon. Északon Friedrich Merz kancellár pártja, a CDU története leggyengébb szereplésével a szavazatok 4,9%-át szerezte meg, és kiesett a helyi parlamentből. A szélsőjobboldali AfD az előzetes eredmények szerint 38%-kal győzött. Berlinben a baloldal aratott győzelmet, miután a szavazók majdnem 26%-a adta le rá a voksát. A CDU a fővárosban csaknem 19, az AfD pedig 16%-ot kapott. Ismét orosz dróntámadás érte az éjjel Kijev megyét. Az ukrán főváros térségében 3 gyermek és egy nő halt meg a légi csapásokban. Találatért egy logisztikai központot, a Bojárkai gázelosztóállomást és az odesszai kikötőben egy katonai rakománnyal érkezett hajót. Közben az orosz légvédelem csaknem 250 ukrán drónt lőtt le 18 régió és a Fekete-tenger fölött. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Közölték, a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű, típustól és életkortól függetlenül évente ellenőriztetni, mert a jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Ma napos felhős idő lesz, délután csak északkeleten lehet zápor, zivatar. A szél több felé megerősödik. A hőmérséklet napközben 28 és 24, késő este 10 és 16 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket.
0: Műsorajánló.
3: Dr. Kossuth.
4: Szívizom gyengeség, lumbágó, koordinációs zavarok, stressz, depresszió, szív- és érrendszeri panaszok, no és a kettes típusú cukorbetegség. És ezeken kívül még számos betegségnek van közvetlen köze a mozgásszegény életmódhoz. Hogyan előzhetők meg a bajok? Erre létezik csodakapszula, rendszeres testmozgásnak hívják. Kérdezzenek 0630 9666.
3: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin ma délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Napközben, napközben.
0: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 9 óra után 5 perccel a szerkesztő Gécsek Tóth Enikő nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is írhatnak nekünk, 0630 9666. És már is mondom, hogy mivel foglalkozunk 10 óráig. Magyarországon a becslések szerint közel 200 ezer ember él Alzheimer betegséggel. Milyen korai jelek figyelmeztetnek, és mit jelent ez a hozzátartozók számára?
5: Mikor mondta, hogy tündérként én teljesen elhűlök, mi lesz velem, és akkor megbeszéltük, hogy leszek a kinyújtott keze, és minden, ami ezzel jár.
1: Az Alzheimer betegséggel diagnosztizáltak mindössze 5-10%-a kap szakorvosi ellátást, pedig a fejlett országokban a betegség már a 7. leggyakoribb haláloknak számít. Miért van ez így? És valóban hatással lehet a stressz a betegség kialakulására? Hamarosan a szakértők válaszolnak. Hogyan segíthet a mozgás a demencia megelőzésében? És mit tud az örömtánc?
6: Mindenki mosolyog, mindenki nagyon örül a másiknak, itt nincs intrika. Amikor zene van, akkor csöndnek kell lenni, fegyelem van, és akkor ott a zenére figyelünk, egymásra figyelünk, és olyan boldogan megyünk haza, itt elfelejtjük, hogyha valamilyen bajunk van.
1: Gyógytornász rovatunkban arról is hallhatnak ma 3:40-től, hogy mely mozgásformák lassíthatják a szellemi hagyatlást. És írják meg nekünk önök is, hogy van-e a környezetükben demenciával vagy Alzheimer-kórral küzdő beteg. Hogyan tudnak neki segíteni? SMS számunk még egyszer 0630 9666. Az Alzheimer-kor betegként vagy hozzátartozóként hazánkban mintegy 1 millió embert érint. A gondozás terheinek túlnyomó része pedig a családokra hárul. A szakemberek szerint az esetek csaknem fele megelőzhető vagy késleltethető lenne. De hogyan? Sajnos a betegség nem csak az emlékeket veszi el, hanem egy egész család életét is átírhatja. A gondozás komoly fizikai és lelki terhet ró rájuk. Akik sokszor úgy érzik, hogy miközben szerettüket ápolják, fokozatosan őt magát veszítik el. Gárdonyi Eszter egy dokumentumfilm részletét is felidézi.
5: Mikor mondta, hogy tündérként én teljesen elhűlök, mi lesz velem, és akkor megbeszéltük, hogy leszek a kinyújtott keze, és minden, ami ezzel jár.
7: Az elhangzott mondatok egy az Alzheimer-kórról készített dokumentumfilmből származnak, amely egy győri rendező Kollár István nevéhez fűződik, és amelyben a betegség különböző fázisait láthatjuk testközelből, három család mindennapjain keresztül. A téma aktualitását az a szomorú statisztika is alátámasztja, hogy az Alzheimer-kór napjaink időseinek egyik leggyakoribb betegsége, ami a szellemi képességek súlyos romlásával jár együtt, olyannyira, hogy a beteg végül már nem lesz alkalmas a mindennapi feladatok elvégzésére, illetve az önellátásra sem. Ezért ez a betegség óriási kihívás elé állítja a családokat is.
8: Teljes volt az életünk. Igen, igen, ez most is ez hiányzik, igen.
7: Mivel a betegségre jelenleg célzott terápia nem létezik, ezért a szakemberek a megelőzésre fektetik a hangsúlyt, ami kiemelten fontos annak a tükrében, hogy a kórképben szenvedők száma mintegy 10 évenként világszerte megduplázódik. Ez az adat keltette fel először a fiatal győri dokumentumfilmes Kollár István figyelmét is, majd a forgatások alatt az is kiderült, hogy a saját édesanyja is ebben a betegségben szenved.
9: Összefutottam egy hölgyel, aki a férjét tápolta akkor már évek óta. És nyilván megfogott a témának az érzékenység egyrészt, másrészt pedig a hölgynek az életigellése, a hozzáállása. És akkor gondoltam azt, hogy én sem tudtam, mi ez az Alzheimer-kor pontosan, ennek menjek utána. Mégis egy orvost megkérdezek, hogy mi ez, hogy van. És teltek a hónapok és az évek, és a fő indítatást az adta, hogy anyukám is Alzheimer-kóros lett pont ebben a folyamatban, és én sajnos már láttam, hogy ennek mi a vége. Amit persze az ember akkor nem hisz el, hogy jó, hát az én anyukám az nem lesz egy ágyban fekvő, beszélni és írni, olvasni, kommunikálni képtelen valaki. Ez egy olyan betegség, hogy magával a beteggel valóban nem tudunk mit kezdeni. Itt, akivel foglalkozni kell, az a hozzátartozó.
10: Csinálok valamit. Nincs neki egy nagy értelmet, de tudom, hogy akkor még nem vagyok hülye.
7: A család szerepe egy Alzheimer-kórban szenvedő beteg esetében kiemelten fontos, ám a hozzátartozók csak akkor tudnak minőségi segítséget nyújtani a szerettüknek, ha a saját lelki egészségüket is megóvják. Ebben tud segíteni a 2014-ben Győrben életre hívott Alzheimer kávézó, amely most már hazánkban számos nagyvárosban megtalálható. Ezeken a helyszíneken szakmai segítséget, lelki támogatást és részletes tájékoztatást is kaphatnak az érintett. Meséli Erika.
11: Sajnos a társamnak a nővére ezzel a betegséggel küszködött, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy milyen is ez a betegség, mivel jár. Annyit tudtunk, hogy az Alzheimer betegséget nem lehet gyógyítani, de hogy milyen segítséget tudnánk nyújtani. Tájékozódásilag mentünk el, és szerencsére egy olyan kellemes helyre, kellemes társaságba kerültünk, ahol ha sokszor könnyezve hallgat is végig a betegek hozzátartozóinak a történetét, de abból is tanultunk, mert soha nem lehet tudni, hogy ránk mi vár.
7: Tematikusan épül fel?
11: Elsősorban van egy témakör, és ahhoz kapcsolódóan a másfél-két óra alatt van egy időszak, amikor fórummá válik ez az egész. Nagyon tanulságos, de sokszor nagyon-nagyon szívettépő sztorik vannak. Az emberek segíteni szeretnének, mert inkább a hozzátartozókon kell segíteni, a betegen már nem tud. De ez nagyon-nagyon sok áldozattal jár, és abból a monoton ápolásból, amit egy ilyen beteg igényel, nagyon jó, hogyha őt egy segítő váltja fel.
7: Melyik volt az a téma, ami önben különösen megmaradt?
11: Az érzelmi oldala. Ugye az az ember, aki ebbe a betegségbe szenved, nem tud már magáról, de az érzelmi szálak működnek. Tehát egy simogatás, egy mosoly, egy érintés, az segít, és hogy ezek az ápolók, gondozók, akiknek a családjában van, azt láttam, hogy milyen szeretettel veszik körül az ilyen nagy beteget. Ez úgy szíven ütött, hogy úristen, én tudnám ezt csinálni. Volna ennyi lelki erőm, és megtapasztaltam. Megtapasztaltam, amikor szegény rokonunkat meglátogattam, és nem tudtam mit csinálni, beszélni, hiába beszélgettem vele, de a nyakát elkezdtem masszírozni. És az az ember, aki nem szólalt meg addig, nem kommunikált, azt mondja, hogy milyen jó. Ez volt az utolsó szava hozzám.
1: Önök is megtapasztalták már, hogy milyen egy Alzheimer beteget ápolni? Hogyan tudtak neki segíteni? És hogyan diagnosztizálták a betegséget? Írják meg nekünk a tapasztalataikat. 0630 9666 az SMS számunk. Stúdiónk vendége pedig dr. Menyhárt Miklós főorvos, az első Alzheimer Café megalapítója. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: És Bocskai Krisztián genetikus, Alzheimer a menekülő agy című könyv szerzője. Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok! Köszöntöm én is hallgatókat.
1: Először talán Menyhárt doktor úrhoz fordulok, mert ugye a felvezetőben is említettem egy eléggé meglepő adatot, hogy az Alzheimer betegséggel küzdők mindössze 5-10%-a kap szakorvosi ellátást. Ez azért van, mert hogy nem diagnosztizálják a betegséget? Vagy nagyon ez későn veszik észre?
12: Részben nem diagnosztizálják, részben később, de ami a legnagyobb probléma, hogy néha mellé diagnosztizálnak. Ehhez tudnunk kell azt, hogy a demencia az nem betegség. A demencia az egy tünetcsoport, olyan, mint például a láz. A demenciára az jellemző, hogy először beszédzavara van az embernek, utána emlékképeinek az elvesztése, aztán a viselkedésváltozás, és egy degeneratív demenciánál, mint az Alzheimernél, az élet vége felé indul el, tehát gyakorlatilag önmagát teljesen ellátásra képtelen állapotba fog kerülni. Ez is az egyik legnagyobb út. Na most ugye azért fontos erről beszélni, mert a demenciáknak több formája van. A demenciáknak nagyon röviden az éreledetű stroke okozta demencia, a baleseti eredetű, amikor például a Schumacherre gondolunk, a fölébredne, ő neki lenne egy ilyen. De vannak olyan demencia tünetek is, amik egyáltalán nem betegségek, például egy stressz, az iskolai stressz, vagy berugott az ember teljesen típusosan egy átmeneti demenciájában. Viszont a legnagyobb, amiről beszélni akarunk, az az Alzheimer típusú degeneratív demenciák. Nagyon fontos azt tudni, hogy ezeknél az elváltozásoknál általában az agy különböző részeire, az agy különböző területein, a sejt különböző fehérjék rakódnak le, az Alzheimer-kornál az idegsejtek külső részére az amiloid, az idegsejt belsejében a tau fehérje változik meg, és ennek a következménye az idegsejt szétesés lesz, ez az Alzheimerre jellemző, de vannak ugyanilyen típusú tünetekkel
1: járó. Idegsejt járunk. Szétesés? Tehát ez történik az agyban, hogy ez szétesnek az idegsejtek?
12: Az amiloid rárakódik, de nagyon közérthetően, tehát nem tudományosan, csak tudományos alapokra mondom el, igen, az idegsejt külső részén az amiloid fölszaporodik, az idegsejt belsejében tófehérje zavarok vannak, szétesik az egész az a vezeti, az idegrendszeri vezetés, és ugye ennek következtében ugye az idegsejtek ásor vannak, nem véletlen, hogyha MR vizsgálattal nézzük, akkor az agynál agysorvadást látunk, ami ugye ennek a következménye. De nagyon fontos tudni, hogy hasonló tünetekkel és hasonló alapon csak más rakodik föl, például mondjuk ha réz rakodik fel az idegsejtekre, akkor ki alakul a Wilson-kór vagy részkór, ez is demenciával jár, de ami a legfontosabb, hogy az Alzheimer mellett a második leggyakrabban előforduló degeneratív demencia a Lévi-testes szindróma, aztán a frontotemporális szindróma, aztán még sorolhatnám Binswanger, tehát többféle ilyen probléma van. Miért fontos ez? Azért fontos, mert például ez ellátásánál, a beteg ellátásánál, az Alzheimernél tudjuk azt, hogy nem ismerjük az okát, nincs rá gyógyszer, mert valóban most van egy gyógyszerféleség, de nincs rá gyógyszer, a folyamat folyamatosan romlik, még az lévi testesnél már. Csak egy példát szeretnék elmondani, én a sürgősségén dolgozom, nem egyszer bekerül egy beteg a papírokkal, hogy Alzheimeres, és rákérdezünk a hozzátartozóra, mondja, hogy halucinál évek óta, az nem valószínű, hogy Alzheimeres, hanem lévi-test szindrómás.
1: De akkor beszéljünk a diagnosztizálásról.
12: Igen, tehát, azért mondom el, mert akkor érthető lesz, hogy melyiket lehet diagnosztizálni, melyiket nem. A diagnózist akkor, amíg a frontotemporális megemlíteném, aminek az a lényege, hogy agresszív beteg folyamatosan évek óta, az is egy degeneratív demencia, de nem Alzheimer, hanem frontotemporális szindróma. Azért fontos ezt tudni, mert a diagnosztikában ennek van jelentősége, és az ellátásban is. Az ellátásban úgy értem, hogy például a lévi-test szindrómás betegnek nem lehet haloperidolt adni, mert utána olyan állapot alakul ki, ami aztán soha nem fordítható vissza. És ezt azért fontos tudni, mert a hozzátartozók, mert sokszor rámondják, hogy Alzheimeres, és akkor ugye ezzel nincs differenciálva, ez egy nagy gond. De a diagnosztika. A diagnosztika folyamata azért nagyon fontos, mert az legelső elvileg annak kéne lenni, hogy a házi orvosnál jelentkezni. A házi orvosi vizsgálat után mindenképpen egy szakembernek a vizsgálatát, ami neurológus vagy pszichiáter, aminek a vizsgálat egy folyamat. Tehát az, hogy egy csepp vérből vagy vizeletből kimutatjuk az Alzheimer-kort, az egy elmebeteg dolog, vagy inkább egy pénzbeszedéses dolog, hanem kell egy alapbelgyógyászati vizsgálat, fizikálisan kellenek laborvizsgálatok, amikben pajzsmirigy és egyéb dolgoknak az elváltozás az is okozhatnak tünetek. Tehát nagyon sok olyan demencia forma van, ami nem degeneratív demencia, ezeket el kéne választani. Utána jön egy neurológiai vizsgálat, speciálisan, és utána jönnek a most már két éve körülbelül a biomarkereknek a vizsgálata, a tauferje, stb. Utána a képalkotó vizsgálat. Itt meg kell említeni azt, hogy például az Alzheimer-kornál CT-vel nem tudjuk kimutatni, csak MR vizsgálattal, tehát amikor mutatják, hogy itt a CT és Alzheimer-es, az komu, az nem nincs kivizsgálva.
1: Csak MR.
12: És hát ugye ezért fontos a dolog. Nem tudom, lehet, hogy túlbeszéltem, de fontos.
1: Nem, mindenképpen hogy... szeretném, hogyha beszélnénk még arról, hogy hogyan diagnosztizálható konkrétan az Alzheimer-kor, illetve mit tudunk most a kezelésének a lehetőségeiről. De ugye ön is említette, hogy nem szabad összekeverni, tehát nem minden demencia tünet jelent Alzheimer-betegséget. És tulajdonképpen erről a téves megítéléséről szól Bétót Erika riportja is. Hallgassuk meg.
14: Ugye önökkel is előfordult már, hogy elfelejtettek valamit. Ez természetes. Ha ez nap mint nap többször és huzamosabb ideig tart, érdemes orvoshoz fordulni. Mert a feledékenység az első jel, hogy valami nincs rendben. Mondja a Kázár Ágnes házi orvos gerontológus, aki az Alzheimer-kórral és a demenciával küzdők és hozzátartozóik élharcosa.
15: Alapvető különbség, hogy a demenciáról tünetekről beszélgetünk, amikor az Alzheimer-kórról beszélgetünk, akkor pedig konkrétan egy betegségről beszélgetünk. És valóban közel 100 olyan betegség van, ami demencia tünetet okozhat. Fontos tudni, hogy ebben a 100 betegségben azért vannak visszafordítható, illetve nem visszafordítható betegségek, tehát hogyha idejében születik meg a diagnózis, akkor a betegségek egy részének a kezelésével a demencia tüneteket csökkenteni lehet.
14: Az Alzheimer-kór az demencia?
15: Nem, az Alzheimer-kór az egy betegség. Ennek a betegségnek a tünete a demencia.
14: Az Alzheimer-kórnál a hozzátartozókra is hatalmas teher hárul. Fel kell készülniük lelkileg is erre a betegségre, és az érintett figyelmét a ráleselkedő veszélyekre is fel kell hívni, mondják a családtagok.
16: A mi családunkban is számtalan beszélgetés elhangzott családi összejöveteleken, vagy egyszerű találkozás során, hogy anya, nagyon oda kell figyelned arra, hogy ki az, aki becsenged, kit engedsz be magadhoz, milyen unokázós csalók használják ki az idős nagyszülőket, bajba jutott unoka felhívásával kapcsolatban. Hát ezzel az online csalással megmondom őszintén, hogy talán én sem hívtam fel kellően erre a figyelmét, de nem gondoltam arra, hogy egy 79 éves nagymama olyan csalásba keveredik bele, hogy egy irreális 39 éves cselló művésszel szerelmi szálakat ápoljon, és olyan...
14: De csak online, tehát?
16: Online, ez teljesen online, úgyhogy messenger chaten keresztül soha nem beszélgettek egymással, tehát itt csak írásos szerelmi vallomások hangzanak el oda-vissza, illetve hát ugye egy idő után ez a szerelmi vallomás a segélykérés pénzügyi része felé kanyarodik az anyukám irányába. Mi esetünkben is már több mint 1 millió forintot csalt ki ez a szerelmes művész az anyukámból, azzal hitegetve, hogy rajongói kártyát kell vásárolnia az anyukámnak ahhoz, hogy találkozhasson a művész úrral.
14: A család kétségbe esett. Hiába volt minden beszélgetés, az idős hölgy hajthatatlan maradt. Sok-sok pénzt küldött az internetes szerelmének. Lánya szerette volna gondnokság alá helyeztetni, ám a házi orvos véleménye szerint térben, időben tájékozott volt, így orvosi szempontból nincs teendő. Jogi oldalról nézve pedig mindenki annak adja a pénzét életében, akinek akarja. Kázár doktornő azt mondja, hamarabb kellett volna a tünetekre figyelni.
15: Rendkívül összetett a probléma. Alapvetően nem úgy kezdődik az Alzheimer-kor, mint betegség, és annak tünete a demencia, hogy rögtön arra kell gondolni, hogy valakit meg kell fosztani az alapvető emberi jogaitól. Azért ne felejtjük el, hogy a gondnokság alá helyezés az egy megfosztása valakinek valamitől, a cselekvő képességétől. Nem így kezdődik. Ez a hozzátartozó elkésett. Ő nem vette észre, hogy sokkal-sokkal hamarabb már nehézségek vannak a mindennapokban, nem vette észre, hogy mi történik. Folyamat elején, a demencia tünetek elején általában valóban a gondolkodási funkciókban van zavar. Ezek a zavarok, ezek gyakorlatilag részben a memória zavara, részben a tájékozódás zavara, részben tárgyak és személyek felismerésének zavara, illetve bizonyos cselekedeteknek a kivitelezése, megtervezése és kivitelezésének zavara. Körülbelül így állnak össze ezek a bizonyos kognitív tünetek, a gondolkodási funkció tünetei. Mindaddig, amíg valakinek ezekben a funkciókban enyhe eltérései vannak, addig általában a hozzátartozók legyintenek, az öregedés természetes részeként figyelik ezt az állapotot, és nem is jut el a beteg orvoshoz. Pedig itt lenne az a helyzet, amit ki kellene használni, ugyanis itt szűrni kellene a házi orvosnak a beteget. Fölveti a gyanúját a kognitív funkciók romlásának, és ad egy beutalót, amivel szakorvoshoz küldi a beteget.
1: hogy milyen szakorvoshoz érdemes fordulni, erről is beszélgetünk a továbbiakban. Stúdión vendége továbbra is Mennyhárt Miklós főorvos, az első Alzheimer Café megalapítója és Bocskai Krisztián genetikus. Szóval itt elhangzott, hogy hát vannak első tünetek, az iménti összeállításban hallottuk, de mit kell észrevenni a családnak? Melyek az első tünetek?
12: Hát igazán ez egy folyamat, de leginkább a családban úgy, nem, azért nem tűnik fel időben a családban, mert a beszédzavarral kezdődik, által az Alzheimernél speciálisan. Tehát az elkezd összekeverni a szavakat, a hozzátartozó, nem veszük észre, mert nap mint nap halljuk, és idegen jön, vagy régen látott rokon. Azt mondja, de milyen érdekesen beszél, szavakat ismétel, nem következetes, amit mond. A második dolog, amit észreveszünk, hogy például megszokott dolgokat, folyamatokat felkeveri, vagy összekeveri, nevesítve például rántott húst akar csinálni, és kérdezi a lányát, hogy Mariskám, hát mit is kell most csinálnom, tehát ez a következő lépés. Térben, időben tájékozódási zavarok vannak, például esik az eső, kimegy egy szál ruhában, eláztatja magát. A érdeklődés elvesztése, például nézegeti az idős Alzheimer-es beteg a sorozatot, és látjuk azt, hogy hát már egy hónapja nem nagyon érdekli az egész dolog, az érdeklődés elvesztése, folyamatosan ilyen tüneteknek a felépülése.
1: Ha jól tudom, Bocskai Krisztián is hozzátartozóként érintett. Mely tüneteket vette észre először az édesanyján?
13: Az édesanyámon, igen, pont ezeket a tüneteket, amiket Miklós is felsorolt, és én is pont a rántott hús volt a legelső példa, igen, véletlenül, illetve a térbeli tájékozódás.
1: És ott a konyhában is kérdezte, hogy na most akkor mit kell csinálni?
13: Itt van, mi a sorrend. De előfordult ugyanez, hogy amikor például levest készített, megkérdezte, hogy most akkor melyik hozzávaló, mikor is jön sorrendbe. Aztán mondjuk, hogy megfigyeltem, hogy amikor elindult a postára, már nem talált oda. Egy darabig tudta az utat, de utána már nem.
1: De ez mennyire volt hosszú folyamat? Tudja, hogy hány éves korban kezdődött például?
13: Ez konkrétan tudom, igen, 65 éves korban kezdődött, és 75 éves koráig tartott egészen a haláláig.
1: És ön mint genetikus, mert hát mégiscsak a területen dolgozik, tehát hogy fel kellett, hogy tűnjön. Mikor gondolta azt, hogy itt ez egy komolyabb betegség, komolyabb kivizsgálást fog igényelni?
13: Hát nekem azt tűnt fel, hogy téveszmék és halucinációk jelentek meg ezek mellett, a tünetek mellett, és akkor gyanítottam, hogy itt nem skizofréniáról van szó, mert elmentünk szakrendelőkbe kollégához, és ott nagyon sokan azt mondták, hogy édesanyám skizofrén lett, hát mondtam, ez teljesen kizárt. És akkor kezdtem el én gondolkodni, hogy vajon mi állhat a háttérben, és akkor összerakva az ismereteimet, hát az Alzheimerre jutottam, és akkor elmentem a hazai egyik legismertebb szakértőhez a témában, és ő sajnos ezt megerősítette.
1: Mit tudnak tanácsolni azoknak a hozzátartozóknak, akikben esetleg él most a gyanú, mert ugye nagyon kevesen jutnak el időben orvoshoz, mert hogy lehet, hogy azt mondják, hogy a mama feledékeny, vagy néha összekeveri az unokák neveit, ez előfordul. Tudom, hogy vannak különböző tesztek is, amelyeket ki lehet tölteni, például tipikus ez az órateszt, ugye, hogy az időpontokat, illetve a mutatókat be kell tudni rajzolni, és hogyha erre valaki nem képes, az már biztosan jelzi az Alzheimer betegséget, vagy csak a demenciát? Intett közben, hogy nem jól mondom?
12: A demenciát.
1: Csak a demenciát. Tehát, hogyha azt szeretném tudni, hogy Alzheimer beteg lehet-e hozzátartozom, mit tudok tenni én első lépésben?
12: Nyilván megkeresem azt a szakembert, aki ezzel foglalkozik, aki lehet neurológus, lehet pszichiáter, de házi orvos is az alapteszteket elindíthatja. Magyarországon ugye az óratesten kívül az MMS-teszt, az Addenbrook-teszt, és van egy pár olyan teszt, amit hivatalosan lehet használni, de az Alzheimernek a megállapítására az egyik sem alkalmatlan. Franciaországban szereztem egy másoddiplomát, ott a feladatom az volt, hogy a demenciákat differenciál diagnosztizáljuk. Hosszú ideig a tesztek voltak azok, amikkel amik ki lehet mondani, hogy lehetett elkülöníteni különböző demenciatípusokat. 64 darab teszt van, amit Nyugat-Európában használnak, hát nálunk ezeket nem nagyon lehet látni, viszont az utóbbi pár évben...
1: Miért nem?
12: Hát, mert nem tudom miért, nem, én ott az egyetemen ebből teszt tanultuk, nekem megvan mind az összes teszt, egyszer megjelent azt tettem, hát megjelentettem orvosi szaklapban, kutyát nem érdekelte, hogy valakit érdekel, akkor megmondom, meg tudom mutatni. Az a baj, hogy most nem a baj, az az igazság, hogy most már ez ennél többet lehet, hogy megjelent ugye a biomarkerekkel, a tófehérje egyéb vizsgálattal, a gerincvelőből, a vérből, a vizeletből, azt nem mondanám, hogy ezt valóban alkalmasra. Aztán ugye a képalkotó vizsgálatok, amit említettem, a CT, MR, PET-CT.
1: De hogyha elmegyek a házi orvoshoz, akkor a hozzátartozom, a házi orvos el fog irányítani ezekre a vizsgálatokra?
12: Igen, ha jó, a házi orvos nyilván elirányítja azoknak az alapján, amivel valóban a demencia tüneteit meg lehet állapítani. Még az óratest és az MMS-teszt arra is jó, hogy a folyamatot figyeljük, tehát fél évente nézem, és akkor látom azt, hogy hogyan romlik az állapot.
1: De ezt még otthon is megcsináltatható
12: egyébként. Hát otthon meg, végül is meg. Hát vannak nyilván aztán olyan demenciatesztek, amiket a Facebookon az ember néz, hát tragédiák, már hülyeségek.
1: Jó, szóval nem kell mindent elhinni, amivel a világhálón találkozunk. Nem. Nagyon fontos kérdés, sok hallgatóban keltettünk riadalmat. Van, aki azt írja, hogy nálunk a családban szerencsére nincs ilyen, de én borzasztóan félek tőle, mert vannak nálam sajnos ráutaló jelek a memóriámmal, írja Gábor. Aztán egy másik hallgató azt mondja, hogy anyám és minden testvére, apám anyja és annak apja is ebbe halt meg. Milyenek az esélyeim?
12: Hát megint csak azt mondom, és azért kicsit bőbeszédű voltam az elején, hogy a különböző demencia formáktól függ, hogy milyen. A degeneratív demencia formáknál az Alzheimer az teljesen olyan, hogy az gyógyíthatatlan, nincs rá gyógyszer. A Lévi-testes szindrómánál már vannak genetikai dolgok és okok is. Ott a folyamatot lehet lassítani, a frontotemporálisnál megint csak más. Tehát alapban az a lényeg, el kéne különíteni egymástól a demencia formákat. Az éreredetű demencia formák, amit Binswangen típusú demenciának nevezünk, az is csatolódik még egy gondolatot, hogy az Alzheimer Magyarországon általában nem csak magában jelenik meg. Csatolódik hozzá általában Parkinsonos dolog, csatolódik hozzá cerebrovaszkuláris, tehát éreredetű elváltozások, és a kettő együtt mutatja azt a kórképet, amit látunk.
1: A tudomány jelenlegi állása szerint úgy tudom, hogy nem gyógyítható a betegség, de kezelhető vagy lassítható.
12: Lassítható.
1: És az okokat is még kutatjuk, hogy pontosan mi is okozza, bár számtalan okot említett már. És lehetséges, hogy az Alzheimer-kor nem egy elkerülhetetlen genetikai végzet, és nem is a szervezet véletlenszerű megbetegedése, hanem az idegrendszer legvégső védelmi reakciója a fel nem dolgozott múlt elől. Legalábbis ezt mondja Bocskai Krisztián, genetikus, az Alzheimer a menekülő agy című könyvében. Mire gondol?
13: Egész konkrétan, amikor ezt a címet adtam a könyvnek, én arra gondoltam, nagyon sokat gondolkoztam a személyes tapasztalatomból kiindulva, hogy tulajdonképpen mi történik ilyenkor, hogy mi történik az aggyal, és én azt a választ adtam magamnak, hogy valójában a krónikus stressz az egy kulcsfontosságú rizikófaktor, és valójában ettől menekül az agy.
1: Mert mi történik az agyban a krónikus stressztől?
13: Hát krónikus stressz hatására egy sor láncfolyamat indul el. Egyik ilyen láncfolyamat például egy gyulladásos folyamat, a magas stressz hormon, a kortizol szintnek a megemelkedése, mely igazából elkezdi pusztítani az agyban a memóriáért felelős központunkat, vagy csak egyet mondjak, a hipokampuszt, és ez egy nagyon lényeges dolog, mert megfigyelték azt, hogy traumatizált gyerekeknél már kora gyermekkorban 5-12%-kal csökken ennek a térfogata.
1: Ez azért megdöbbentő, mert ugye közben olvassuk a riasztó adatokat, hogy folyamatosan nő az Alzheimer betegek száma. És hát ismerjük a mai világot, legalábbis a nyugati világot, ahol a hétköznapjaink azért jócskán stresszben telnek. Mégis van, aki megbetegszik, van, aki nem. Mi múlik ez?
13: Hát egyrészt genetika. Egyrészt genetika, másrészt nagyon szorosan összefügg a genetika a környezeti faktoroktól, tehát az, hogy hogyan élünk, mennyire egészségesen, mind mentálisan, mind lelki értelemben, mind fizikálisan. Ezek mind-mind kockázati tényezők. Az Alzheimer az egy azért nagyon bonyolult dolog, és minden másik demencia is, mert nagyon-nagyon sok tényezőtől függ. Nem lehet egyetlen egy tényezőt kiemelni, hogy csak attól. hanem ezek sok tényezős dolgok. Sok faktor van benne.
1: De lehet például ezeket a traumákat, amelyeket említett, akár gyerekkori traumákat, vagy súlyos élethelyzeteket, stresszt, aztán valahogy úgy kezelni, hogy mégse vezessen a betegséghez, vagy ez a folyamat akkor elindult?
13: Én azt gondolom, hogy lehet úgy kezelni, csak ehhez az kell, hogy először az ember azonosítsa és felismerje.

0: Már hogy mit?
1: Mármint, hogy valóban egy, abszolút, egy traumatikus
0: teljesen
1: állapot
0: teljesen egyetértek, igen. Viszont, hogyha már említette a hippokampuszt és a folyamatot, egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, amiből rám gondolom, hogy mindenkinek haszna van. Úgy kell elkezdeni, nem lesz hosszú történet, hogy megszületünk, és az agyunk, amikor kijövünk a világra, az agyunk készen van egészen, de nem működik. Az agyban csak az amigdala nevű kis szerv, ami az agy mélyén elrejtve van, ez az, ami működik, és ez tesz lehetővé, hogy életben maradjunk, mert ezzel tud kommunikálni az újszülött gyerek a hozzátartozó anyjával például. Mit jelent ez? Fáj a hasa, nem SMS-t ír, nem fölhívja TikTokon meg egyéb, hanem elkezd sírni. Az anya mit csinál? Nem vágja fejbe, mert a csöndben legyen, magához öleli. Tehát itt az érzelmeken keresztül tudunk kommunikálni egészen 3 éves korig a gyereknél. Tehát csak ezzel tudom, de semmi már. Hiába mondjuk neki, ha 2 évesen, hogy ne menjél ki az esőbe, hiába mondjuk neki, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, nem lehet. 3 évestől 6 éves korig fejlődik ki, illetve már elindult a hippokampusz, amiben az emléképeket tároljuk, ezután utána van a frontális, a homloklebeny, és így alakul ki a felnőtt kor. Az Alzheimerben mi történik? A folyamat visszafele megy, lefelé, visszafele, és abban a stádiumban, amikor már az utolsó stádiumban van, a hozzátartozóval csak érzelmileg lehet beszélni. Így érthető, hogy amikor azt mondja például, hogy elloptátok a pénzemet, akkor nem vitatkozom vele, mert a gyerekemmel sem vitatkozom, ha hülyeséget mond, hanem tudom azt, hogy ő ugyan az anyám, de olyan betegségben van, ami visszafele megy egy csecsemőkorba, és olyan kezelés, úgy tudok csak vele valamit elérni, lassítani is a folyamatot, nem provokálni, hogyha ezt tudom, és nem felejtem el, hogy amikor én csecsemő voltam, ugyanazt megkaptam tőle, amit nekem kéne adni. Ez sokkal részletesebb, mert csak nem akarom az időt.
1: Világos, én csak nagyon fontosnak tartom olyan szempontból, amit mond, hogy beszéljünk a hozzátartozókról. Mert ugye ez az a betegség, amely nem úgy kezelhető, hogy azt mondom, hogy menjen be a kórházba, műtsék meg, lábadozzon, és akkor folytatjuk az életet, hanem itt azért egy nagyon-nagyon hosszú időszakra, és tulajdonképpen a család gondozására van ez bízva. Mit jelent ez egy család számára a hétköznapokban? Hogy kell ezt elképzelni?
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy elsősorban rendkívül nagy fizikai terhet és mentális terhet, tehát a családtag igazából nagyon sokszor belebetegszik ebbe. Nagyon sokan lesznek depressziósak, nagyon-nagyon sokan beleroppannak, tehát kérnek segítséget ez ügyben. Anyagilag rendkívül súlyos terhet jelent a családnak, hiszen egy 24 órás felügyeletet igényel, amit ugye, hogyha az ember szeretne megfizetni egy gondozót, akkor közel 1 millió forint lenne egy hónapra.
1: Tehát valakinek mindig ott kell lenni a beteg mellett.
2: Ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem lehet magukra hagyni.
1: És azért képzeljük el azt az állapotot is, hogy van, hogy mondjuk egy házastárs, aki leélt több évtizedet egy emberrel, egyszer csak azzal szembesül, hogy az a valaki egészen más, aki most velem van szemben, és fel se ismer engem. És hát nyilván mosdóba kell vinni, etetni kell. Hogy tudják ezt megtanulni a hozzátartozók?
2: Én azt hiszem, hogy a helyzet rákényszeríti az embert, hogy ebben nagyon hamar beletanuljon, illetve lehet azért segítséget kérni, mert vannak különböző szolgálatok, akik megmutatják, hogy mit, hogyan kell. A legnehezebb mégiscsak azt gondolom, hogy az a fizikális és anyagi teher, amit a hozzátartozók elszenvednek, illetve pont az a folyamat, amit ön is említett, hogy mentálisan azt feldolgozni, hogy mondjuk nem ismeri fel már őket.
1: Hogy akit én nagyon szerettem, akinek segíteni akarok, az azt se tudja, hogy én ki vagyok.
2: Ezt nagyon nehéz elfogadni, de ha az ember a betegséggel tisztában van.
0: Mert visszavitt a csecsemőkorára, ez
2: van.
0: A lényege a dolog.
2: Így van.
0: Ha
2: így
0: tudom
2: van.
0: Azt, hogy egy csecsemőkorban van, akkor nyilván, és ezt a Alzheimer kapékon a hozzátartozókkal való beszélgetéseknél, ha tudatosítjuk, jelentősen másképp tudnak hozzáállni.
1: Érkeznek közben még hallgatói kérdések, szeretném, hogyha néhányra tudnának válaszolni. Azt írja egy hallgató kulcsfogalomként, amit érdemes megjegyezni, a szeretet. A szeretet, az tud egyedül segíteni. Egy másik hallgató pedig azt kérdezi, hogy ha valaki egyedül él, és csak távoli rokonokkal, észre tudja elvenni magán, leszámítva a memóriát, hogy érintett, és azt hiszem, hogy itt a magánynak amúgy is fontos szerepe van.
2: Egyre többen kutatják most már ezt, igen, hogy a magánynak milyen kulcsfontosságú szerepe van, és itt különbséget kell tenni a magány és az egyedül lét között. Mert a magány az egy külső kényszer hatására bekövetkező valami, az egyedül létre pedig úgymond én választom. és hogy a magány miért is jelent nagyon fontos szerepet az Alzheimerben, vagy bármilyen más

0: mentális leépülésben, igazság szerint evolúciósan mi úgy vagyunk kódolva, úgy van húzalozva az agyunk, hogy csoportban létezünk, tehát hogy társas lények vagyunk. Ez nem csak azért alakult ki így, hogy közösen tudjunk vadászni ugye az ősidőkben, hanem azért is nőtt ekkorára az agyunk, hogy mások érzelmeit megértsük, tudjunk rájuk reagálni, és gyakorlatilag mások tükröződésében látom saját magamat. Tehát úgy tudom magamat definiálni, hogy a másik tükör.
1: Tehát mindenképpen közösséget kell keresni, tehát az semmiképpen nem jó, hogy ha valaki magányos, ha valaki tényleg teljesen egyedül él, akkor tudja el magát diagnosztizálni?
2: Elvileg nem.
1: Nem, tehát mindenképp orvoshoz kell
2: fordulni. Egy érdekes dolog viszont, hogy minél magasabb intellektusú valaki időnként, amikor már folyamatosan romlik az állapota, időnként tud olyanokat produkálni, amivel a tüneteket elfedi, de ez nem jelenti azt, hogy nem romlik tovább. Magasabb intellektusú, elmegy jön egy másik hozzátartozó, aki nem vele egész nap, mond neki valamit, és akkor mondja annak, aki ápolja, hogy hát de nézd meg, ő neki semmi baja nincsen. Holott ő neki megy le a folyamat, csak bizonyos esetekben átmenetileg tudja még azokat a dolgokat eltitkolni, amiket ő nem akar.
1: Igen, és nekem is azt hiszem, hogy Krisztián mondta, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy amíg az ember maga kételkedik, tehát azt mondja, hogy hú, lehet, hogy van valami probléma, vagy demenciám, addig még nincsen valódi probléma.
0: Ugye?
1: De érdemes nyilván akkor szakemberrel kivizsgáltatni. Említette itt a traumákat, hogy a saját tapasztalata szerint egy súlyos trauma lobbantotta be a betegséget. De van-e ilyenkor megállj, vagy lehet-e késleltetni a betegség előre haladtát? Lehet-e kezelni például egy ilyen
0: traumát?
1: Hát
0: ugye én azt figyeltem meg, az a probléma, hogy itt évtizedekig elhúzódó traumákról van szó, ezeket hívják úgy, hogy jelentős életesemények. Ilyen például a gyász, ugye egy házastársnak az elvesztése, vagy ne adj Isten, egy gyermeknek az elvesztése. Ilyen például a szegénység vagy az éhezés, az is egy nagyon traumatikus folyamat, vagy maga az abúzus. Tehát ezek mind-mind olyan jelentős életesemények, amiket nagyon sokan egész életükben nem tudnak feldolgozni. És hogy ennek miért van káros hatása? Hát azért, mert ez folyamatosan emészti az embernek az idegrendszerét, koptatja, hogy ilyen nagyon egyszerűen fogalmazza.
1: Lehet, hogy pszichológus segítségét is igénybe kell venni?
0: Hát ilyen esetben én mindenféleképpen javasolnám, igen.
1: Említett már néhány rizikófaktort, ugye igen. A genetikát is, például pajzsmirigybetegségeket?
2: Hát például pajzsmirigybetegség, ugye az érbetegségek, a magas vérnyomás, ezek mind-mind olyan alapot adnak, aminek a következménye demencia kialakulása, és az Alzheimer kor mellé csatolódva ezek egy komplex betegségtömeget okoznak, vagy mutatnak, és hát ezért fontos az, hogy az kezdetétől a vizsgálatoknál figyelembe vegyük azt, hogy mire számíthatunk olyan dolgokra, amik kiváltatják az okát.
1: Hol tart ma a tudomány? Mit tudnak tenni az Alzheimer betegség
2: hát ellen? Konkrétan az Alzheimer betegséggel kapcsolatban ugye ezt tudjuk, hogy nincs rá gyógyszer, illetve most már van egy lehetőség, tavaly előtt próbáltak az Egyesült Államokban egy gyógyszert, ami nagyon ígéretes volt, viszont nagyon sok mellékhatása volt, agyvérzésben meghaltak a betegek. Jelen pillanatban van egy olyan, ami úgy néz ki, hogy nevét nem mondhatom most, ami úgy néz ki, hogy folyamatosan működik, ez rendben is van, ezt tudjuk használni. Amit Magyarországon használnak, az a négy féle molekula, amiket azokat azért látjuk úgy, mintha jó lenne egyik másik betegnél, mert nem Alzheimeres, hanem megkapja azt a kezelést, amit ugye Alzheimernekre adunk, de nem Alzheimeres, hanem mondjuk Binswanger kórja van, akkor csodája javul, de az Alzheimeres nem.
1: De érdemes vigyázni magunkra, és a traumákat akkor időben kezelni. Az Alzheimer-kor világnapján a kezelés lehetőségeiről is beszélgettünk dr. Menyhárt Miklós főorvossal, az első Alzheimer Café megalapítójával, és Bockai Krisztián genetikussal, az Alzheimer, a menekülő agy, a lélek rejtett indítékai című könyv szerzőjével. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk.
0: Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük mi is.
3: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
4: Délelőtti szolgáltató magazinja.
1: Hogyan segíthet a mozgás a szellemi hanyatlás megelőzésében, elménk frissen tartásában? Erről beszélgetünk a következő percekben. A zene, közösség és élmény, ez lehetne a magyarországi Senior Örömtánc Mozgalom mottója. A Világmozgalomhoz hazán 2019-ben csatlakozott. Az Anna Mánia táncközösség fellegi Anna Mária vezetésével kifejezetten az idősebb korosztály számára nyújt örömteli mozgásformát, amely bizonyítottan segít a demencia és az Alzheimer megelőzésében is, illetve a mentális frissesség megőrzésében. Erről is meséltek még 2025 nyarán itt a Kossuth Rádióban Fellegi Anna Máriát, Kim Frenát, a táncoktatót, és Miskolci Attiláné Judit örömtáncost Gécsek Tóth Enikő kérdezte. Ja.

0: Mitől örömtánc az örömtánc? Kim Renátától kérdezem, aki oktató.
1: Az öröm, mint szó, nagyon sok mindent hordoz magában. A jelen esetben azt mondom, hogy a közösségről szól, az együtt töltött minőségi időről. A tánc az alapja, de mit ad nekünk a tánc örömöt? Mit termel a szervezetünkben endorfint? Hova hat? Ez a hivatalos és a tudományos része. Ennél sokkal-sokkal többről van szó, hiszen az ott eltöltött idő, az túlmutat azon. Az ott táncolók egy közösséget formálnak, képeznek, és a tánc táncon túl is együtt töltenek időt, ami meghatározza a hetüket, a hónapjukat, az évüket, és azon a jövőjüket is nagyon-nagyon-nagyon alakban.
0: Hányan táncolnak egyszerre együtt egy-egy ilyen alkalmon?
2: Különböző létszám, a legmagasabb az 50 fő körülbelül, ez Budapesten érjük el ezt a létszámot. Magyarországon körülbelül 700 ember táncol az Anna Mánia oktatóival. A legkisebb csoportunk talán 10-12 fős, de azért egy 500 fős faluban a 12 fő egy nagyon-nagyon szép szám. Generációk táncolnak együtt. Észak-Kelet Magyarországon van olyan család, ahol az unoka, a szülő és a nagyszülő heti rendszerességgel együtt van annak az óráinkon.
0: Akkor ez egy hálózat, amit sikerült kiépíteni, egy ilyen közösségformáló hálózat, amely során táncolnak, együtt vannak, és mindig is számíthatnak egymásra.
2: Bízunk benne, hogy alakulunk, és mindenki megtalál minket, illetve mi megtaláljuk azokat az embereket, akiknek erre szükségük van. Mert együtt lenni jó, és együtt táncolni még jobb. A tánc az egy boldogság. Ott lenni öröm. Úgy mennek ki az ajtón, hogy mosolyognak. Volt olyan, aki a könyvtárban látta meg, hogy itt idős hölgyek lépnek ki az ajtón és mosolyognak, hogy mi volt itt, mert ő ide szeretne tartozni.
0: Gondolom, azokat az energiákat érezhették, mint amiket önök hoznak magukkal. Judit, hogyan keveredett ebbe a világba? Hogyan lett önből szenior táncos?
3: Utána elmentek az izmaim, és akkor hallottam a táncról.
0: Érezte, hogy elgyengült, vagy elgyengült a
3: teste? Nem tudtam lépcsőzni, biciklizni, igen. Egy post-covid tünetem lett, és a barátnőmmel elmentünk Anna Marihoz megnézni, hogy miről is van szó, és azóta aztán 2,5 éve itt vagyunk, mindenki mosolyog, mindenki nagyon örül a másiknak, itt nincs intrika. Amikor zene van, akkor csöndnek kell lenni, fegyelem van, és akkor ott a zenére figyelünk, egymásra figyelünk, és olyan boldogan megyünk haza, itt elfelejtjük, hogyha valamilyen bajunk van, abban a pillanatban, hogy elkezdődik a zene, a tánc, akkor csak azt figyeljük, hogy a lépéseket jól tegyük, mert ha máshova gondol az ember, akkor elrontja. Tényleg az agymunka is.

0: ennek a korosztálynak alig van valami, ami ennyire összetartó lenne. Itt még, ha elmegyünk vidékre, vagy határon túlra, itt mindenki tud örülni a másiknak. Mindenki barátokra lel, ismerősökre lel, megöleli a másikat. Csodálatos érzés.
1: Mit szól a környezet? Mert hogy ugye sokakban azért, hogy jó, hát ennyi idősen már inkább bezárom az ajtót, nézem a tévét, a sorozatokat, nehogy nevetség tárgyává váljak.
0: Nem, abszolút. Én nekem a baráti körünk, 50 éves baráti körünk a férjem, 50 éves házasok leszünk a hónap végén, és azt mondták, hogy kicserélődtem. A gyerekeim azt mondták, hogy anya, menjél, mert megfiatalodtál, egész más lettél, végre magaddal foglalkozol.
2: Azt tudni kell, hogy a táncoló hölgyek körül van egy olyan férkoszorú, akik ha nem is a heti rendszerességgel történő mozgásos órákon ott vannak, de a közösségi élmények aktív részesei, és nyilván ilyenkor nem maradnak ők sem feladatok nélkül.
1: Anna Mária még egy olyan példát is mondott nekem, hogy olyat is látni, hogy a lány vitte a demens édesanyját igen. táncolni, mert hogy ahogy kilépett volna a táncterem ajtaján, már eltévedt volna, de ott mégis tudott táncolni és zenére mozogni.
3: Igen, több demens táncos is van, nagyon figyelünk rájuk. Mindig átalakítjuk úgy a koreográfiát, hogy legyen egy társa, aki őt tovább viszi.
1: Fizikálisan ez mennyire megterhelő?
0: Annyira ehhez vagyunk szokva, annyira jól átmozgat mindenünket, és a zenétől elfelejti az ember azt, hogy itt még menni kell. Leizzadunk. Hazamegyünk, akkor jó esik pihenni.
1: Van sportértéke.
0: Van, de csodálatos érzés, csodálatos.
4: Az örömtáncról Gécsek Tóth Enikő kérdezte a résztvevőket is, és hogyha azt mondtuk, hogy a traumák, a súlyos lelki traumák akár Alzheimer betegséghez is vezethetnek, akkor hát le kell vonjam azt a következtetést, hogy az öröm, a boldogság talán segíthet megóvni bennünket. És hogy valóban így van ez, hogy az öröm vagy a tánc részvel lényegesebb például ennek a mozgásformának, arról már Ács Henriett, a gyógytornászt idős úti életmód tanácsadót kérdezem. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Én azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon hasznos, az öröm is és a tánc is. Nyilván a tánc által okozott öröm az, ami a legfontosabb. És hát mindenféleképpen ez egy olyan mozgásforma, ami nagyon jól beilleszthető a demenciával küzdő embereknek a mindennapjaiba, kezelésébe.
4: Mi történik akkor az agyunkban, amikor boldogan valamiféle mozgásformát végzünk, akár csak sétálunk?
5: Hát mindenféleképpen egy megerősítése annak, hogy egyáltalán végre tudjuk hajtani azt a funkciót. És ugye itt az előzőekben szó volt arról, hogy egy előre haladott Alzheimerben vagy demenciában szenvedő betegnél ugye az önállóság is elveszik. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy minél tovább megőrizzük. Ennek egy jelentős része lehet a mozgásterápia.
4: Mert hogy akkor mondjuk tudok még biztosan egyedül mozogni, tehát például nem billenek meg, nem veszítem el az egyensúlyomat, hogyha tudatosan odafigyelek arra, hogy nem tudom, jó kondícióban tartsam magam, vagy nem ejtem el a poharat?
5: Ez mind. És hát mindenféleképpen fontos az is, hogy az önállósághoz azért az is hozzátartozik, hogy önállóan vagy segítséggel tudok megfordulni az ágyba, kiülni az ágy szélére, fölállni, elmenni a mosdóba, tölteni magamnak egy pohár vizet. Hát ez mind nagyon fontos, és ehhez mind kell az, hogy ugye ezt a funkciót fenntartsuk.
4: Szeretném, hogyha mondaná azért konkrét gyakorlatokat is, de áruljuk el a hallgatóknak, hogy amint belépett a stúdióba, azt mondta nekem, hogy mondjuk el, hogy a megelőzés a fontos. Na, de mikor kell elkezdeni ezt a megelőzést?
5: Igen, hát mindenféle ilyen kognitív funkció romlással összefüggő betegségnél, ugye az Egészségügyi Világszervezetnek van egy ajánlása, hogy hogyan lehet, vagy melyik részét lehet azoknak a kockázatoknak csökkenteni, ami befolyásolható. Tehát például a rendszeres testmozgás, a rendszeres testmozgás végzése az ebbe a csoportba tartozik. Tehát a Alzheimer vagy a demencia kockázatát csökkentő tényező a rendszeres testmozgás. Ez nem azt jelenti, hogy ha rendszeresen mozgunk, akkor biztosan nem lesz ilyen betegségünk, de jelentősen csökkenthető a kockázat. Ugye itt a rendszerességen van a lényeg, hogy ez a mindennapi életünkbe beépüljön.
4: Hát eleve akkor egészségesebben élek, például különböző stressz helyzeteket biztos, hogy tud oldani a mozgás is, biztos, hogy tud örömet is okozni, és mondjuk az izomzatomat is karban tartja.
5: Hát ugye a mozgásnak ez mind a... hogy mondjam, jelentősen hozzájárul ugye ezekhez a tényezőkhöz, de ami még nagyon fontos, hogy ugye a keringési rendszer fokozásával, fokozott működésével ugye ezeket, tehát ugye a fokozott keringés az az agynak is jó, az izomzatnak is jó, erősíti az izmokat, az állóképességünket föntartja, a mozgathatóságunkat föntartja, tehát az ízületeknek a mozgékonyságát föntartja, mindenféleképpen szükséges a mozgás, az élet.
4: Mondjon néhány praktikus gyakorlatot, amelyet idősebb korban is mindenképpen érdemes elvégezni. Most említette az ízületeket, rögtön elkezdtem hajlítgatni az ujjaimat, de valószínűleg nem erről van szó.
5: Tulajdonképpen van egy ilyen megfogalmazás az Egészségügyi Világszervezetnek, hogy az a mozgás mennyiség, amit tulajdonképpen mindenféleképpen kellene végeznünk, az legalább hetente 150 perc mozgás. Ugye ez egy ilyen közepes intenzitású, és hogy ezen belül milyen mozgásforma, az már mind egyénre szabott, hogy milyen erősségű mozgásforma, az is szintén az egyénhez kell, hogy alkalmazkodjon. Ez lehet akár séta, mindenféleképpen a séta az egy alapvetően...
4: Ez egy állandó, az a környezet, hogyha mondjuk sikerül zöld környezetben megtenni ezt.
5: Tehát ez egy könnyen kivitelezhető dolog, mindenki számára elsajátítható. Ez nem egy nagyon bonyolult, de van még azért, ami ennél is jobb, és még talán kiegészítheti ezt a 150 perces sétát, az az izomerősítés, tehát olyan, kifejezetten olyan gyakorlatok, amik az izomerősítést célozzák, és ugye idősebb korban az egyensúlyfejlesztés.
4: Ezt hogyan lehet?
5: Az egyensúlyfejlesztéshez például az örömtánc az egy kiválóan alkalmazható mozgásforma. Ugye tulajdonképpen az egyensúly gyakorlatok olyan gyakorlatokat tartalmaznak, amikor az egyensúlyunkat egy picit elveszítjük, tehát és aztán visszahozzuk.
4: Jobbra, tehát direkt balra, provokáljuk. Ki kell támasztani, igen, meg igen. Kell pördülni például.
5: Igen, igen.
4: Újra kitámasztani.
5: Nyilván ezt egyénre szabottan, tehát ugye mindig az adott embernek az állapotához kell meghatározni, hogy milyen mennyiségben és minőségben foglalkozunk.
4: Vannak-e otthon elvégezhető gyakorlatok, úgy, hogy akár bekapcsolom a zenét? Ugye például tudom, hogy gyermekek fejlesztésénél szoktunk olyat csinálni, hogy mást kell csinálni az egyik kéznek, mint a másiknak, vagy a lábnak, éppen azért, hogy az agyi folyamatokat segítsék, hogy mire figyeljen. Létezik-e ilyen például idősebbek számára is, vagy érdemesebb próbálgatni, hogy míg a kezemmel körzök, addig a lábamat nem tudom, jobbra mindig kiteszem.
5: Abszolút. Ugye az, amiről most ön beszélt, ezt mi úgy hívjuk, hogy koordinációjavító gyakorlatok, amikor ellenkező végtagokat használunk mozgásra egyszerre, vagy pedig ellenkező mozdulatot kell csinálni. Ugye hála jó Istennek, hogy ugye a médiában rengeteg ilyen gyakorlat van, tehát hogyha valakinek nem sikerül mondjuk gyógytornásztól elsajátítani, akkor nyugodtan utána lehet ezeknek nézni, vagy megkérni az unokát, és akkor majd ő segít ebben.
4: Tehát a világhálón vannak fönt ilyen gyakorlatok, igen. Azt mondja, amelyeket érdemes kipróbálnunk.
5: Igen, nyilván az a legjobb, és az a legbiztonságosabb, hogyha egy mozgásterapeuta, gyógytornász segít ebben, és személyre szabja ugye a gyakorlatokat, de ha ilyennel nem rendelkezünk, vagy nem gyorsan elérhető, akkor azért nagyon-nagyon-nagyon sok játékos gyakorlat elérhető az interneten.
4: Ha már valakinél diagnosztizálták is az Alzheimer betegséget, vagy egyéb demenciával összefüggő betegséget, akkor érdemes-e külön mozgatni, vagy csinálnak-e ilyet gyógytornászok?
5: Igen, szóval gyógytornász az, vagy a gyógytorna az nem magát a betegséget gyógyítja, hanem ugye mindig a beteget kezeli. Tehát nyilván attól függően, hogy milyen mozgás érintő probléma merül föl, úgy tudjuk a betegnek személyre szabottan a támogatást nyújtani.
4: Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy érdemes mozgatni, hogyha mondjuk így már elernyednének az izmai, vagy nyilván nem jó, hogyha egész nap ül valaki, de ez nem a betegség kezelésére van, hanem például arra, hogy megmaradjon a koordináció, vagy el tudja látni magát az a beteg.
5: Így van, így van. Ilyenkor már mindig az önállósághoz szükséges mozdulatoknak a gyakorlásával tudunk legjobban segíteni.
4: Tehát, hogy például a felálláshoz megmaradjon az a combizomzat, vagy így a karban van. A kapaszkodáshoz
5: így van,
4: megmaradjon.
5: Így van. Ugye, hogy egyáltalán, ugye, ha segítséged is valaki, tehát segítséget kap ahhoz, hogy járjon, akkor azt is érdemes forszírozni, mert ugye a mozgásképesség elvesztésének rengeteg szövődménye van.
4: Tehát a mozgás az mindig nagyon fontos. Tulajdonképpen ezt tudtuk hangsúlyozni az Alzheimer-kor kapcsán is, és a megelőzés szempontjából is fontos nagyon a mozgás. Nagyon szépen köszönöm Ács Henriett, a gyógytornásznak, hogy itt volt.
5: Én is köszönöm.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkora szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRM koncertjén. mrm.jegy.hu.
6: Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja. Délelőtti szolgáltató magazinja.
4: 10 óra van, jó napot kívánok, én Horváth Ágnes vagyok. Hamarosan kiderül, hogy kik nyerhetik el az év vidéki vállalkozója díjat, és utána járunk majd annak is, hogy mennyire tartja fontosnak az Z-generáció a kapcsolatok ápolását, illetve hogy mit tehetnek egymásért egy alumni klub tagjai. De mindenek előtt most hírek következnek.
9: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Súlyos vereséget szenvedett a német kormánypárt a tartományi választáson. Reális az esély arra, hogy hazánk csatlakozzon az eurozónához. Napos szeles idő lesz ma. És most a részletek. Súlyos vereséget szenvedett a német kereszténydemokrata unió a tegnapi Mecklenburg-előpomerániai és berlini tartományi választásokon. Északon Friedrich Merz kancellár pártja a CDU története leggyengébb szereplésével, a szavazatok 4,9%-ának megszerzésével kiesett a helyi parlamentből. A szélsőjobboldali AfD az előzetes eredmények szerint 38%-kal győzött. Berlinben a baloldal aratott győzelmet, miután a szavazók majdnem 26%-a adta le rá a voksát. A CDU a fővárosban csak nem 19, az AfD pedig 16%-ot kapott. A kormányzó egységes Oroszország szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon. Az exit pollok szerint a válaszadók több mint 49%-a szavazott a párt jelölt listájára. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14, az Oroszország liberális demokrata pártja pedig 10%-ot kapott pártlistán. Az előzetes adatok szerint a részvételi arány majdnem 57% volt. A voksoláson először vett részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Ideális állapotban van a magyar gazdaság ahhoz, hogy visszatérjen az európai gazdasághoz, az ország pedig csatlakozzon az eurozónához, mondta a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke reggeli műsorunkban. Király Júlia szerint reális esély van az euró bevezetésére. Az inkább hasznos, mint káros lenne az országnak, fogalmazott a közgazdász, aki szerint az oda vezető utat úgy kell megtervezni, hogy az a társadalomnak és a gazdaság szereplőinek is elfogadható legyen. Jobboldali újságírók, közéleti személyiségek szerveztek tüntetést tegnap délután a Terrorháza Múzeum elé. A demonstráción tiltakoztak Schmidt Mária főigazgató menesztése és a múzeum ideiglenes bezárása ellen. Tar Zoltán kulturális miniszter az átvilágítás idejére átmenetileg elrendelte az intézmény bezárását, majd később közölte, a Terrorháza holnap újra nyit, a közönség pedig egy hétig ingyenesen látogathatja a tárlatot. Nem kell külön igényelni a dízelautók után járó támogatást, azt minden jogosult automatikusan megkapja. A NAV tájékoztatása szerint a banklán bankszámla számot sem kell bejelenteni, mert azoknak, akik nem adták meg adataikat, a postás kézbesíti az összeget. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói évvégéig 4 részletben összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Csaknem 200 kg vágott dohányra bukkantak a pénzügyőrök Borsodaboly Zemplén megyében. A rendőrség és a NAV munkatársai közösen ellenőriztek egy furgont, amelynek rakterében megtalálták a dohánnyal teli zsákokat. A sofőr azt állította, hogy a csaknem 29 millió forint értékű árut saját fogyasztásra vásárolta. Közben az ellenőrök egy közeli ház pincéjében illegális dohánygyárat is találtak. A jövedéki törvénysértés és a költségvetési csalás miatt az ügyben eljárás indult. Napos felhős idő várható, napközben már csak északkeleten lehet zápor, zivatar, a szél több felé megerősödik. A hőmérséklet napközben 18 és 24, késő este 10 és 16 fok között alakul. Friss hírekkel 11 órakor jelentkezünk legközelebb.
10: Közlekedés.
11: 10 óra után 5 perccel jöjjön néhány szó az utakról. Komárom-Esztergom vármegyében Oroszlány és környék között összeütközött 3 személyautó és egy kamion, így a csákvári elágazásnál a forgalmat megállították. A térségben a megszokottnál erősebb a forgalom, főleg környe belterületén, hosszabb menetidőre kell készülni az érintett szakaszon. Bács-Kiskun vármegyében Kiskunfélegyháza és Tiszaalpár között az 56-os kilométernél a csongrádi elágazásnál összeütközött 2 személyautó, itt megállították a forgalmat. Az M7-es autópályán Letenye irányában Martonvásár és Kápolnásnyék között a 36-os kilométer környékén javítják a szalagkorlátot, a belső sávot elzárták, itt is már több kilométeres a torlódás, vezessenek türelmesen.
10: Műsorajánló. Felfedező.
12: Mit kaptunk az űrkutatástól? A memória habtól, a légtalpas cipőn át, a Hunor Magyar űrhajós program világújdonságának számító lágy cellájáig.
13: Ez a kísérlet ez nem csak hatalmas siker volt, azért is fontos, mert nagyon új találmányról és feltalálásról beszélhetünk. Pontosan látjuk, hogy különleges, pontosan látjuk, hogy hasznos.
12: A műsor vendégei lesznek Kapu Tibor, Magyarország második kutató űrhajósa, a Hunor program igazgatója és dr. Nagy Balázs, a projekt kutatásfejlesztési igazgatója. Balog Tamás vagyok, várom Önöket.
10: Felfedező. A technológia világáról ma délután 1 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
6: Napközben, napközben.
10: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
11: Ismét lehet pályázni az év vidéki vállalkozói díjra. Vidéken minden harmadik vállalkozás családi cég. Az Opten idei adatai szerint arányuk majdnem 35%, míg Budapesten csupán 23. Sok vidéki vállalkozás egy családi ötletből, személyes kötődésből, vagy több generáció közös munkájából nő ki. Hamarosan róluk beszélgetünk. 10:30 után pedig hallhatnak arról, hogy mit is jelent a no contact, azaz nincs kapcsolat jelenség a Z-generációnál. Vajon tényleg bölcsebb eldobni egy konfliktusokkal terhelt régi barátságot, mint küzdeni érte? És pótolhatja-e a személyes kapcsolattartást az offline találkozás?
14: Fontos az is, hogy az online térben is tudjunk egymásról, üzenetek, hívások formájába, de én nagyon is a személyes kapcsolat híve vagyok, és én szerintem attól jó egy barátság, ha személyesen is találkoznak az illetők.
4: miért más a fiatalok kapcsolattartási szokása. Erről is beszélgetünk majd. 11 óra után pedig az alumni klubok világába kalauzoljuk el önöket. Miért jó egy egyetemnek, ha összefogja a már végzett hallgatóit, és mit profitálhat egy-egy tanuló mindebből?
15: Ez mögött valódi emberi barátság van. Bizalom ez ezt hozza létre, és jó érzés ezt tudni. Jó érzés ezt tudni, hogy valakivel több mint 30 éve egy olyan kapcsolatban tudok lenni, ami nem sérült, még mindig tartalékokkal bír, és aminek van jövője is. Szerintem ez fantasztikus.
4: Az egyetemen, főiskolán megszerzett kapcsolatokból sokszor közös munka, akár közös vállalkozás is születhet, nem is akármilyen. De önök tagjai valamilyen közösségnek, amely az egyetemhez köthető? Van esetleg alumni közösségük? Írják meg nekünk a tapasztalataikat. SMS számunk 0630 9666. Közel 1 millió embernek adnak munkát a vidéki mikro, kis és középvállalkozások. Foglalkoztatotti létszámuk pedig 2021 óta közel 27 ezer fővel nőtt. Ez derül ki a modern és stílusos vidéki üzleti közösség és az Optán közös elemzéséből. És idén is lehet pályázni az év vidéki vállalkozói díjakra. De milyen szerepe van a vidéki vállalkozásoknak, és hogyan boldogulnak manapság? Erről is beszélgetünk a következő percekben, és ahogy mondtam, számítunk természetesen az önök tapasztalataira is, hogyha akár vidéki vállalkozók. A 2025-ös év dinamikus fejlődő mikrogazdasága címet egy szegedi cég és annak webshopja nyerte el. A természetizei.hu oldal és a mögötte lévő munka egy szegedi klapkatéri réges-régi vállalkozáshoz, nevezetesen a szepesi méhészethez kötődik. Csősz Dáviddal, a vállalkozás vezetőjével Nagy Margit beszélgetett.
16: Gyerekkorom óta a nagypapámnak köszönhetően ismertem meg. Jártam én is segíteni, pörgettünk, méhészkedtünk. Aztán, amikor nagyobb lettem, akkor is jártam haza az iskolából, és segítgettem. Így beleszerettem.
17: Mi az eredeti foglalkozása?
16: Gazdasági informatikusnak tanultam. Az egyetem 90%-áig jutottam el, amikor jött egy lehetőség, hogy elkezdhessem a saját vállalkozás formájában a méhészkedést.
17: Mi volt ez a lehetőség?
16: Hát fiatal gazda pályázat, és akkor azon belül kellett helytállni. Ez már 14 éve.
17: Ahol vagyunk, azt úgy ismeri a város, hogy ez a szepesi méhészet.
16: Igen, ez mindig is szepesi méhészet marad Szeged számára. Szepesi Feri bácsi alapítása az egész, az ő vele való barátság miatt kerültem ide.
17: Ön Szepesi Ferenc tanítványa, mentoráltja.
16: Mondhatni fogadott fia, apám helyett apám. Miután betanított, volt lehetőségem tovább vinni és fejleszgetni ezen az úton.
17: Én úgy hallottam Szepesi Ferenctől, hogy átadta önnek a gazdaságot.
16: Igen, igen.
17: Ami hát egy méhészet. Valójában.
16: Egy méhészet, egy kis termelői, egy kis üzemi gazdaság, kézműves termelői, vidékre természetizei.hu ilyen néven létezünk.
17: Na nézzük, mi kapható itt.
16: Hát a legkeresettebb és sikeresebb termékünk a vitamézes, méppempő propolis virágpor méz.
17: Neked látom, hogy vannak itt apró sütik, minden, ami mézes, mézes puszedli, ilyen mézes süti, olyan mézes süti. Hányféle termékük van?
16: 200 féle méz különlegességünk van.
17: Érdekes, hogy propoliszos nyalóka, tehát még egy nyaló is lehet egészséges.
16: Igen, törekszünk.
17: Ha beljebb megyünk, megengedi?
16: Igen.
17: Azt látom, hogy kapható itt más is.
16: Ez is volt a célunk, hogy ne csak mondjuk egy-két havonta egy üvegmézért jöjjenek, hanem ezzel a kis kibővített delikált féleségünkkel akár heti egyszer-kétszer is megforduljanak. Termelői kolbász, sajtok, sütemények van.
17: Gyümölcsök, paprika, céklalé, van itt minden.
16: Fűszerek van egy csomó ilyen kimérős, csomagolásmentes lehetőséggel, akár kávé, vagy ilyen kovászolt adalékmentes kenyér. Ha csak a delikát részét nézném, akkor úgy önmagában nem bírna fenntartani magát, még Szegeden, Budapesten nagyobb erre a felkapottság.
17: Viszont ott is van üzletük Budapesten?
16: Hát ott most sikerült nyitni, hála Istennek, egy hete körülbelül. Nagycsarnokban, a Vámház körúton egy nagyon szép kis üzletecskét.
17: Miért gondolták, hogy meg kell jelenniük Budapesten?
16: A legtöbb vásárlónk, fogyasztónk onnan érkezik.
17: Ennek a nagy munkának azért meg lett a gyümölcse. Nézzük meg az emléklapot. A természet íze. Hú, 2025-ben elnyerte az év dinamikusan fejlődő vidéki vállalkozás a díjat mikrovállalkozásként.
16: Igen, ez egy nagyon megtisztelő esemény volt. Neveztünk, mert akik szervezik, annak a kis vidéki MSVK, vidéki üzleti klubnak vagyunk a tagjai. Ilyen nívós eseményen még nem nagyon voltam, de hála Istennek sikerült egy kis eredményt elérni.
17: Pontozás alapján kaphatja meg valaki ezt a díjat, vagy eljönnek egy próbavásárlásra ide Szegedre, vagy netán Budapestre, azok, akik a zsűriben benne vannak?
16: Egy pályázatot kell készíteni 3-5 ezer karakterbe, bemutatni a főtevékenységet, és aztán egy elég komoly szakmai zsűri vizsgálja át, nézi, elemzi, utána járnak, megnézik szerintem olyan adatokat is, amiket mi nem csatolunk, és utána döntenek.
17: Hány versenyző volt a ringben?
16: Azt, hogy ebbe a kategóriába hányan jelentkeztek, azt pontosan nem tudom, de talán vagy 200 pályázat érkezett.
17: Az idei évben is beadják a pályázatot?
16: Egy másik kategóriára megpróbáljuk.
17: Melyik lesz ez a kategória?
16: Ez a generációknak szóló, éppen Feri bácsi, Szepesi Feri bácsi, meg a nagypapámtól érkező tudás, tapasztalat és lehetőségnek a tiszteletére adnám be arra a témára.
17: Jelente valamit a gyakorlatban ennek a díjnak a birtokában lenni?
16: Igen, egy elég jó média megjelenési lehetőség. A sajtó is komolyan veszi, a vásárlók is, a weboldalon is jól mutat. Vannak felkérések, meg talán ennek azért egy olyan súlya van, ami egy általános kis piaci alapon működő díjjal ellentétben ez többet ér.
11: A 2025-ös év dinamikusan fejlődő mikrogazdasága címet elnyerő Csőz Dáviddal Nagy Margit beszélgetett Szegeden, és hogy milyen díjakra lehet még pályázni az idén a vidéki vállalkozásoknak, arról is beszélgetünk majd itt a stúdióban, és szeretettel köszöntöm Petrik Idát, a Modern és Stílusos Vidéki Üzleti Közösség ügyvezetőjét. Jó napot kívánok!
18: Jó napot kívánok!
11: És dr. Csorbai Hajnalkát, az Opten stratégiai és operatív igazgatóját, a Joint Venture Szövetség elnök. Két jó napot kívánok
18: önnek is. Jó napot kívánok.
11: A felvezetésben is említettem már, hogy ugye az adatok szerint 300 ezer vidéki KKV működik Magyarországon, amely csaknem 1 millió embernek ad munkát. De miről árulkodik ez a szám? Hát nyilván egy magas számnak tűnik, de mi mindent kell kiolvasnunk belőle?
18: Annyira magas számnak tűnik, hogy még teljes vállalkozások számának tekintetében Budapest viszi gyakorlatilag a döntő többségét, vagy egy jelentős részét, az 50%-át a hazai vállalkozásoknak. KKV-k tekintetében ez egyáltalán nem így van, hiszen vidéken közel 40%-kal több KKV működik, mint Budapesten, és ez egy nagyon komoly jelzés arra vonatkozóan, hogy ott gyakori az a döntés, hogy a magánszemélyek vállalkozást indítanak, családi vállalkozásokba szervezik sokkal nagyobb arányban egyébként, mint Budapesten, és a saját értékrendjük alapján hosszú éveken keresztül építik ezeket a cégeket.
11: Azért, mert hogy szükségszerű, hogy vállalkozást indítsanak az életben maradáshoz? Vagy egyszerűen szeretnék ezt az életformát megőrizni, vagy a helyi adottságokat kihasználni többnyire vidéken?
18: Semmiképpen nem beszélnék klasszikus kényszervállalkozás típusú szükségről, az sokkal inkább jellemző egyébként Budapesten. Ez inkább az értékrendek alapján szerveződő döntés eredménye, tehát hogy azt vizsgálják, hogy ők szívesen dolgoznak ebben a környezetben, és ott maga a vállalkozás szó mást jelent. Tehát ott egy felelősségvállalással jár együtt, egy presztízzel jár együtt vidéken, és talán ezt az egészet egyben érdemes szemlélni.
11: Hogyha vidék, akkor mindig azt gondoljuk, hogy biztos, hogy valahogy a mezőgazdasághoz kötődik nyilván egy vállalkozás, de azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem ilyen evidens. Meg lehet fogalmazni, hogy mely ágazatokban tevékenyek ezek a KKV-k?
18: Hát a négy legnagyobb terület, az első, a legnagyobb, a 37%-uk az a kereskedelem területén tevékenykedik, közel 17%-uk a feldolgozóiparban, 12,5%-uk az építőiparban, és nagyjából 6%-uk tevékenykedik az agrárszektorban. De azért tudni kell, hogy az agrárszektor a tekintetben, hogy hány embert foglalkoztatnak, lényegesen jelentősebb ennél, és ez az egyéni vállalkozókat nem tartalmazza, akik ugye őstermelőként nagyon gyakran még szintén az agrárszektorban jelennek meg.
11: Itt van előttem egy adat, hogy a vidéki KKV 2025-ös nettó árbevétele megközelítette a 38.900 milliárd forintot, nyilván ez is egy óriási szám, de ebből nem tudom kiolvasni azt, hogy mennyire boldogulnak ezek a vidéki vállalkozások, mert ugye nincs összehasonlítható adat, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt ez mennyi volt.
18: Ebből nem is nagyon lehet. Egyébként folyamatosan növekszik a KKV szektor súlya, különösen vidéken. Budapesten egyébként ennek nagyjából a felé az, ez a 19 ezer milliárd forint, amit megtermelnek a budapesti KKV cégek. Az, hogy mennyire boldogulnak, azt ebből a számból tényleg nem lehet kiolvasni, sokkal fontosabb ott a profit. Azt gondolom, hogy azért az elmúlt 5 év az nagyon nehéz volt mindenki számára, és hogyha néztük ezt a kereskedelem, feldolgozóipar, építőipar, agrárszektor, mindenhol hosszan tudnánk sorolni a problémákat. De itt is az az értékrend, ami vezérli őket, az néha képes, hogy felülemelkedjenek ezen, és kreatív megoldásokkal megtalálják az útjukat.
4: Van annyi tartalék egy-egy ilyen családi vállalkozásban akár, hogy hosszú távon merjen gondolkodni, és azt mondja, hogy jó, itt most van 5 nehéz év. De túléltük már az elmúlt 30-at is, akkor túl fogjuk élni a következő 15-öt is.
18: Biztosan lesz szerepe a hazai gazdaságfejlesztésnek, hogy hogyan tudja segíteni ezeket a vállalkozásokat, de ők máshogy indulnak. Ők onnan indulnak, hogy túl fogjuk élni ezt az időszakot, és az is mutatja, hogy például átlagosan 5 évvel idősebbek, mint a budapesti cégek. Tehát náluk más a szemléletük, helyből hosszú távra rendezkednek be, nem is ismernek olyan opciót, hogy nem élik túl, de természetesen azért ehhez szükség lehet nekik segítségre.
4: Most már Petik ideához fordulok, mert talán van saját tapasztalata is, hogy hogyan változott ez a vidéki vállalkozói világ az elmúlt években?
19: Nagyon-nagyon jó a kérdés, és köszönöm szépen, hogy ez szóba került, mert azt látom, illetve mi is ezért dolgozunk, hogy sokkal láthatóbbak legyenek a vidéki mikro, kis és középvállalkozások. Ha szétnézünk a hazai üzleti életben, még mindig nagyon-nagyon alul reprezentált ez a szektor, és többek között ezért is alapítottuk meg az év vidéki vállalkozói díjakat, hogy reflektorfénybe tudjuk helyezni azokat a kiváló teljesítményeket, amik vidéken jöttek létre, mert vallom, hogy egy jó példa másokat is inspirál, és ezeket érdemes megmutatni.
4: Elárulom, hogy mondta is mindenképpen ide, hogy csak a díjról beszéljünk mindenképpen. Miért olyan fontos ez a díj?
19: Az elismerés miatt, ahogyan Hajnalka is említette, hogy olyan komoly értékrend húzódik a vidéki vállalkozások mögött, amit azt gondolom, hogy nyilvánosan is el kell ismerni. És nem volt ilyen díj korábban Magyarországon, ezért gondoltunk arra, amikor tavaly megalapítottuk, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő lehet abban, hogy megmutathassuk ezeket a kiváló teljesítményeket.
4: Na akkor nézzük, hogy ki és hogyan pályázhat idén az év vidéki vállalkozója díjra, és kiket keresnek, kiket akarnak megtalálni.
19: Igazából bármilyen vidéken működő vidéki mikrokis vagy középvállalkozás nyújthat be pályázatot. Hivatalosan így szól, hogy Budapesten kívüli legyen a székhelye, vagy legyen legalább
4: vidéken
19: egy telephelye is. Igen, nem zárjuk ki a Pest megyei vállalkozásokat is, nagyon csodálatos cégek vannak ott, sajtműhelyektől kezdve, és hosszan sorolhatnám. A KKV, ugye a mikro, kis és középvállalkozást pedig foglalkoztatotti létszámban definiáltuk mi, tehát maximum 250 fő foglalkoztatottig tudnak pályázni. Ugye a 3 kategóriában a mikrovállalkozás, ugye az, akik 10 fő alatti létszámmal dolgoznak, a kisvállalkozás 10 és 50 fő között.
4: De akkor mondjuk el a praktikus információkat, mert hát ha ezt valaki most hallja, és most jut eszébe, hogy de jó volna pályázni. Hol, hogyan, milyen kategóriában jelentkezhet? A világhálón keresztül?
19: Abszolút, a weboldala a díjnak a www.vidékivállalkozók.hu. Itt megtalálhatóak a díjkategóriák, a pályázati űrlap, a nevezési feltételek, a határidő, minden. 9 díjkategóriában várjuk a pályázatokat. Azt gondolom, hogy sikerült a szakmai zsűrivel tényleg olyan nagyon jól átfogóan meghatározni ezeket a kategóriákat, hogy szerintem minden vállalkozás talál egy-egy olyan területet, amiben ő kiváló, vagy valamilyen komoly teljesítményt tudhat magáénak. Külön díjazzuk a fiatal vidéki vállalkozókat, itt 35 év a korhatár, tehát 35 év alatti vállalkozók pályázhatnak, és volt már olyan érdeklődésünk, aki azt kérdezte meg, hogy van-e alsó korhatára a pályázatnak, mert ő még egyetemista, de már vállalkozása van vidéken, illetve volt 80...
4: Ez milyen vállalkozás?
19: Gluténmentes táplálkozással kapcsolatos, mert a hölgy, aki alapította, ő ebben érintett, és egy applikációt fejlesztettek gluténérzékenységgel élő emberek számára.
4: Tehát nincs alsó korhatár, hogyha valakinek van egy ilyen jó ötlete, akkor is pályázhat.
19: Abszolút. Igen,
4: mondjuk el még egyszer az oldalcímet a biztonság kedvéért.
19: www.vidékivállalkozók.hu.
4: Említette már a láthatóságot, hogy nagyon fontos, hogy láthatóvá váljanak ezek a vidéki vállalkozások. Azért, mert szélesíteni kell a piacot, akár határokon átívelően is, vagy azért, mert a különböző fejlesztésekhez erre van szükség. Mert gondolom, hogy a díj is tulajdonképpen ezt szolgálja.
11: hogy minél inkább látható legyen egy-egy vállalkozó.
19: Igen, igen, teljesen komplex módon tudja ez segíteni tulajdonképpen a vállalkozásokat. Egyrészt van egy jelentős marketing értéke, tehát a fogyasztók felé is hitelessé tudja tenni ezeknek a vállalkozásoknak a tevékenységét. Ahogyan Csőz Dávid is említette, az egyik díjazott, jelentős sajtóérdeklődés övezi ezt a díjat, tehát ilyenkor azért a díjazottakról sok helyen jelennek meg újságcikkek, interjúk, különböző riportok, ami szintén ezt a láthatóságot elősegíti. Azt gondolom, hogy az üzleti partnerek számára is, akik mondjuk nem lakossági fogyasztókat céloz a termékszolgáltatás, abszolút hitelessé teszi egy vállalkozásnak a tevékenységét, tehát hogy egy megbízható üzleti partner, hiszen itt egy komoly szakmai zsűri ismerte el az ő munkájukat, és hát azt gondolom, hogy egy export tevékenységnél is ezt mindenképpen fel lehet tüntetni.
11: Mi a jutalma a díjazottnak azon túl, hogy különböző cikkek megjelennek vele?
19: Kapnak egy nagyon szép díjat, illetve egy oklevelet, sajtómegjelenéseket, és tavaly különböző szolgáltatásokkal is tudtuk támogatni a díjazottakat, például az Optenhez egy éves előfizetést is kapott minden díjazott.
11: Tud kiemelni esetleg a tavalyi díjazottak közül kettőt, amely különösen tetszett önnek, vagy különösen jó ötletnek tartotta, hogy egyáltalán az agroturizmushoz, vagy a mezőgazdasághoz köthető díjazottak voltak-e?
19: Hát abszolút az évvidéki vállalkozóját emelném ki, hiszen ez volt tulajdonképpen a fődíj. Ezt tavaly a Sarkpont ZRT nyerte, akik Kaposvár mellett egy kis településen működnek, és gesztenye üzemük van. És abból a szempontból volt nagyon-nagyon különleges az ő vállalkozói eredményük, vagy teljesítményük, hogy egy szomorú esethez kötődik tulajdonképpen. Tavaly tavasszal leégett az üzemük, és ősszel van a betakarítási szezonja a gesztenyének, tehát ha ez a cég őszre nem tudta volna újraépíteni az üzemét, és itt egy komoly üzemről beszélünk, gyakorlatilag csődbe ment volna. És nekik sikerült, úgyhogy őszre, mire a gesztenye érkezett, addigra újra működött egy vadonatúj üzem, és ami nagyon-nagyon példaértékű volt ebben, az az összefogás, ami kísérte ennek az újjáépítésnek az útját, kezdve onnan, hogy több százmilliós komoly hitelekre volt ehhez szükség, odáig, hogy egy munkavállalónak a nagymamája a piacon eladott tojásnak az árát bevitte a céghez, hogy ő ezt szeretné felajánlani az üzem újraépítéséhez.
11: Tehát az egész közösséget erősítette tulajdonképpen ez a cég, és nyilván az egész közösségnek fontos volt, hogy megmaradjon ez a gesztenye üzem, gondolom már csak a munka miatt is.
19: Abszolút, igen, igen. Ők ott az egyik legnagyobb munkáltató abban a pici faluban, sőt azt hiszem ott az egyetlen, de a környéken is, tehát nagyon fontos volt ilyen szempontból is.
11: Ez is kiemeli azt, hogy fontos törődni ezekkel a KKV-kkal, családi vállalkozásokkal, mert hogy egy sokkal tágabb közösségért felelnek, vagy hát nem tudom, átvitt értelemben sokkal tágabb közösségről is gondoskodnak?
18: De inkább azt mondanám, hogy pont, hogy szűkebb közösségről is gondoskodnak, amellett, hogy természetesen ebből a sok kis közösségből, ebből nagyon értékes nagy közösség áll össze. Talán amit még kiemelnék, hogy ezek a vállalkozók nagyon gyakran hihetetlen, végtelen pozitív értelemben vett alázattal állnak hozzá a saját munkájukhoz, és úgy gondolják, hogy hát nincsen abban semmi, ők csak teszik a dolgokat. És szerintem az is egy nagyon fontos része ennek a pályázatnak, hogy amikor összeírják, hogy ők miket csinálnak, struktúrába rendezik, és rájönnek, hogy ez milyen érték. Tehát először maguknak kell elhinni, hogy ez milyen fantasztikus, amit csinálnak, és ehhez járó hozzá az, hogy egyébként kifele is meg lehet mutatni. Én szerintem idáig egy olyan részt találtak meg ezzel, ami egy hatalmas hiány volt a magyar gazdaságban, hogy azok a vállalkozók, akik adott esetben már 20-30 éve egy területen vannak, de akár éppen csak most léptek be, azok nem tudják magukat megfelelően értékelni, és ez az érték, ez ott a közösségen belül is, meg egyébként teljes társadalmi szinten is gyönyörűen jelenik meg.
11: Hadd szólítsa meg a hallgatókat is, hogyha hallgatnak bennünket országszerte, és van önök között vidéki vállalkozó, akkor írják meg nekünk, hogy milyen problémákkal küzdenek, milyen ötletek segítenek átlendülni a nehézségeken. 0630 9666 az SMS számunk. Látják-e azt, hogy mely területen jelennek meg a piacon, vagy mely szegmensekben jelennek meg a piacon új vállalkozók, újfajta ötletek, hol van kiaknázható terület? Ezt most mind a kettőjüktől kérdezem.
18: Hát mostanában nagyon gyakori az informatikai terület felé fordulás, mint ahogy egyébként konkrétan ez az applikációfejlesztés is mutatta. A mesterséges intelligencia megjelenésével különösen sokkal könnyebbé vált, akár olyanok számára is belépni erre a piacra, akik nem kifejezetten fejlesztőként végeztek adott esetben mondjuk felsőfokú intézményt. De emellett azért a hagyományos területek is megmaradtak, és vidéken még inkább jellemzők egy picit a hagyományőrzés, az egészséges életmód, a társadalmi felelősségvállalás, akár mint üzleti terület is megjelenik, amellett, hogy egyébként ez áthatja az egész működésüket.
11: Itt a tapasztalják azt, hogy esetleg második lábként mondjuk párosítva jelenik meg egy vállalkozás, tehát mondjuk valaki foglalkozik mezőgazdasággal hagyományosan, egy családi gazdaságban, de azt gondolja, hogy ehhez nem tudom, valamilyen kézműves portékát érdemes csatolni, gasztronómiát, vagy nem tudom, agrárturizmust érdemes csatolni.
19: Igen, szerencsére Magyarországon is egyre népszerűbbé kezd válni az agroturizmus, mint téma. Pont a múlt héten volt egy rendezvényünk a Kislépték Egyesülettel közösen az agroturizmusra fel roadshow keretében, Lajos Komáromban, a Páskom Cottage-ban, ahol ők maguk is tulajdonképpen egy ilyen vállalkozás van, egy agrárlábuk, ahol szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak, és pár éve a tulajdonosok megálmodtak egy olyan szálláshelyet, egy olyan gasztroműhelyt, éttermet, ami pedig a vidék is a vidéki gasztronómiát tudja képviselni.
11: Itt van velünk a telefonvonalban Kujáni Katalin is, a Kislépték Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
20: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
11: Egy országos roadshow indult el agroturizmusra fel címmel. Hogyan kell elképzelni ezt a roadshow-t? Mi történik egy-egy helyszínen?
20: Ezt a roadshow-t azt úgy találtuk ki Petri királyékkal, hogy 10 alkalmat szervezünk az országban. 2026-ban, 2027-ben szervezzük ezeket a találkozókat. És azért agroturizmusra fel a neve, az elnevezése, mert olyan KKV-kat hívtunk meg, akik az agroturizmusba szeretnének elindulni, vagy már elindultak és szeretnének fejlődni. És a cél az, hogy ők egyrészt találkozzanak, tájegységenként, régiónként meghívást kapnak és találkozzanak, együtt elkezdenek gondolkodni, elinduljon egy párbeszéd a részükről, másrészt pedig felkészítjük őket olyan kérdésekre, amivel minden nap találkoznak. Így a roadshow-nak az első felében kapnak egy betekintést arról, hogy mi az, hogy agroturizmus, hol van ennek a helye a vidékturizmusban, gasztroturizmusban, hogyan lehet hozzá kapcsolódni, kik tudnak hozzá kapcsolódni. Majd ezt követően egy nagyon érdekes témával foglalkozunk, elég új, hogy ezt összegetjük, ez a mentálhigiénia kiégés kérdése, hiszen azt látjuk, hogy vagy azért jönnek a vállalkozások az agroturizmusba, mert esetleg már a saját korábbi munkájukba kiégtek, nem találják a helyüket, és valami újat szeretnének benne keresni, vagy pedig pont azért, mert hogy olyan sok mindent csinálnak ezek a termelők, ezek a gazdaságok, hogy elfáradnak, és ezért mindenféleképpen kell a mentálhigiéniás kérdésekkel foglalkozni, majd ezt követően egy workshopon találkoznak, beszélgetnek, és tájegységszintű, régiói szintű együttműködéseket próbálunk közöttük kialakítani együttműködések generálása kapcsán.
11: Tudja, olyan romantikus elképzelést tényleg ebbe belegondolni, hogy na én majd ott az erdő alján egyébként teát és zsíros kenyeret kínálok, vagy nem tudom, vidéki szállást kínálok, de azt hiszem, hogy a siker kulcsa sokkal komolyabb ennél. Tudnak segíteni abban, hogyha valaki beindít egy ilyen vállalkozást, akkor az mitől lesz hosszú távon is vihető?
20: Igen, igyekszünk olyan szakértőket megtalálni, akik ebben tudnak segíteni. Ugye egyrészt mi a mezőgazdaság oldaláról, hogyan képes egy termelő felkészülni és profilt váltani, mert ugye egy mezőgazdasági alaptermelésben a turizmus nem nagyon tud megjelenni. Nagyon ritka, hogy arra készen állunk, hogy egy ilyen komoly feladatot még behúzzunk. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy szükség van azokra a szakértőkre, segítőkre, akik tudnak abban segíteni, hogy egyáltalán egy falusi vendégasztalt hogyan tudok megszervezni, mitől lesz az a piros kockás terítő érdekes a vendégek számára, és milyen higiéniai vagy adózási szabályoknak kell megfelelni. Úgyhogy igen, ez egy nagyon idilli tematika, viszont a felkészülés az annál hosszadalmasabb, és a fenntartásánál is nagyon fontos, hogy élményt kell generálni. És a mezőgazdasági munka önmagában nem biztos, hogy élmény. Viszont ha megtaláljuk benne azokat a színes, szagos, workshop jellegű különlegességeket, akkor viszont egy élményturisztikai elemet tudunk vidéken létrehozni.
4: A szerkesztő Kécsek Tóth Enikő kérte, hogy mindenképpen kérdezzünk rá arra, hogy miért jó terep ez a nők számára, milyen vállalkozói készségekre van leginkább szükség ahhoz, hogy valaki sikeres legyen az agroturizmusban.
20: Igen, nagyon gyakran látjuk azt, hogy egy családi vállalkozásban, egy családi gazdaságban az agroturizmus egy női szereppé válik. Akár legyen az egy szállásadás, tehát amikor tudsz egy szobával, néhány ágyal operálok, és azt szeretném felajánlani, ugye itt is a vendéglátás, a helyszín, a szállás felkészítése, az lehet egy kifejezetten női feladat, viszont most folynak Magyarországon a nyitott porta napok, és nagyon sok gazdasszony fogad minket, a háttérben ott van a férfi, aki a traktorsimogató programot hozza nekünk, és a gazdasszonyok azok, akikkel sajtot kóstolunk, különböző sajtos programokra megyünk, kézműves, virág, bonzáj előállító programokra megyünk, tehát a kreativitást, a plusz dolgokat, az élményjellegű dolgokat nagyon sok esetben a hölgyek hozzák ebbe az agroturizmusba, és így megvan a férfi és a női szerep is egy családi vállalkozásban.
4: Agroturizmusra fel Kujáni Katalinnal, a Kislépték Egyesület elnökével beszélgettünk a programról az iménti percekben, és itt van velünk még a stúdióban Petrik Ida, a Modern és Stílusos Vidéki Üzleti Közösség ügyvezetője, illetve dr. Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai és operatív igazgatója, és ugye egy területet még nem említettünk, hogy mennyire érdemes a kisvállalkozásoknak vagy a családi vállalkozásoknak nagyobb léptékben gondolkodni. Látják-e a jó példát, hogy akár export és tudnak termelni ezek a vállalkozások, hogy tudnak nőni, növekedni?
18: A szándék többükben benne van, és ez egy nagyon jó vonal, hogy ne csak termeljenek, hanem feldolgozzanak, terméket készítsenek, tehát a teljes értéklánc végig menjen ezeknél a cégeknél, és

0: jól felfegyverzett ellenfelek is vannak ott. Hogyan tud segíteni ebben, nem tudom, egyáltalán központosító valaki, vagy például egy ilyen egyesület, mint az önöké?
1: Az exportra jutásban én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos feltétel, hogy az adott vállalkozás készen álljon erre, tehát tudjon nagyobb volumenben, megfelelő minőségben, mindig ugyanabban a minőségben elegendő terméket előállítani. Ha ez a lehetősége megvan, tehát maga a kapacitás, akkor utána nyilván megfelelő piacismeretekkel kell rendelkezni, a piackutatást kell végezni, hogy mely országokban milyen felvevő piac lehetne az ő termékére, és ehhez kell, hogy legyen megfelelő szaktudás is a cégben, vagy ha nincsen, akkor olyan szakemberek együttműködni. Egyébként nagyon jó példákat tudok mondani a saját vállalkozói közösségünkből is, biocsírát, szörpöt, kőkaspókat, nagyon sok mindent exportálnak a vidéki családi vállalkozások már most
0: és
1: is.
0: És önök is tudtak tanácsot adni, hogy merre, hogyan induljanak el, vagy ki segíti őket az üzleti életben?
1: Ezek a vállalkozások már, amikor mi kapcsolatba kerültünk, már nekik akkor is volt export tevékenységünk, igen, de igyekszünk mi is segíteni. Most például, amit Hajnalka is említett, hogy a minisztériumi szinten is van erre törekvés, mi is megtettük az ajánlásainkat, hogy mely vállalkozások azok, akik szerintünk komoly potenciállal rendelkeznek ezen a téren.
0: És meglátjuk, hogy ki lesz idén az év vállalkozója. Nagyon szépen köszönöm, az év vidéki vállalkozója, hogy helyesen mondjam. Petrik Ida és dr. Csorba Jajnaka volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk.
1: Köszönjük a beszélgetést.

0: Önök mit tapasztalnak? Tényleg mást jelent a mai fiatalok számára a barátság, vagy a rokoni kötődés? Egy kutatás során a Z generáció 60%-a mondta, hogy az elmúlt egy évben megszakította a kapcsolatot egy baráttal vagy családtaggal, mondván el kell tudni engedni, ha valami konfliktusos és nem építi a lelket. De miért nem ragaszkodik úgy ez a generáció? Üzenet, videóhívás, chat, az online térben szinte bármikor elérhető egy ismerős, akár a világ másik végén is. De hogyan változtatta meg mindez az emberi kapcsolataikat? A fogyasztói társadalomban tényleg mindig van másik? Kobolák Attila erről is kérdezett fiatalokat.
1: Tartja a kapcsolatot volt egyetemi társaival?
2: Igen, én tavaly végeztem az egyetemen, és van, akikkel még a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, és szervezünk közös programokat.
1: És ez a kapcsolattartás könnyebb a digitális világban? Milyen hatással van alapvetően a digitális világ, az internet a kapcsolatokra?
2: Könnyebbé tette, mert sokkal egyszerűbb elérni a másikat, ha gondolok egyet, és beszélni szeretnék vele, vagy valamiben a segítséget szeretném kérni.
1: Nem érzi azt, hogy így felületesek lesznek a kapcsolatok? Azáltal, hogy írhatok a barátaimra bármikor, így kevesebbet találkozunk.
2: Én nem gondolom azt, mert ezekben a megbeszélésekben is sokszor arról van szó, hogy mikor fogunk találkozni.
1: Ez minden telefonos vagy internetes beszélgetésére igaz, mindig az a téma, hogy mikor találkoznak, vagy vannak olyan emberek az életében, akikkel megelégszik, hogyha csak telefonon, üzenetben beszélgetnek.
2: Sok ilyen nincs az életemben, mert akikkel általában beszélgetek, az egy idő után találkozni is fogok, úgyhogy nem érzem ettől felületesebbnek.
1: Ezáltal mindenkihez közelebb kerül, úgy érzi? Az internet, a digitális világ segíti ezt.
2: Igen, én mindenképpen úgy érzem, hogy ez közelebb hoz hozzájuk a mindennapokban.
1: És honnan vannak a barátai? Hol ismerte meg őket? Kik azok az emberek, akikkel azt beszéli mindig, hogy mikor találkoznak?
2: A legtöbb barátom nyilván iskolákból vannak, akár gimnáziumból vagy egyetemből, de például általános iskolában van a mai napig a legjobb barátnőm, meg emellett én sportoltam kiskorom óta, és a táncról is vannak mai napig nagyon jó barátaim, akikkel a mai napig összejárunk és találkozunk.
1: Melyek azok a kapcsolatai, amelyeket megőrzött az évek során, milyen értékekkel rendelkeznek ezek a kapcsolatok?
3: Baráti kapcsolatban az nagyon fontos, hogy kölcsönös legyen, egymást ugyanannyira keressék a felek, tudjak számítani a barátaimra, és ők is tudjanak rám számítani. Sportból őriztem meg ilyesfajta kapcsolatokat, iskolából, illetve hát egyéb helyekről is, mint például

0: Által ismert emberek, akikkel közel laktunk egymáshoz az elmúlt években.
1: Azok az emberek, akik az ön által elmondott kritériumoknak nem felelnek meg, azokat elengedi általában? Vagy nem vesznek össze, csak eltávolodnak egymástól?
0: Bizonyos életkor felett nagyon jól szelektál az ember, tudat alatt is, és nem épít ki olyan szoros köteléket ilyesfajta emberekkel, de ez a múltban nagy tanulság volt ezeket kezelni, az olyan embereket, akikkel egy ideig nagyon szorosba voltunk, legalábbis én azt gondoltam, aztán ők nagyon csúnyán viselkedtek, vagy egyoldalú lett a kapcsolat. Egy ideig meggyűlt azzal a bajom, hogy ezt helyre tegyem magamba, hogy ilyenkor nem én vagyok feltétlenül a hibás, és el kell engedni ezeket az embereket.
1: Most már könnyebben elengedi ezeket az embereket.
0: Igen, könnyebben, illetve hál' Istennek van egy olyan baráti kör körülöttem, akikre mindig számíthatok, és akiket nagyon közel tudhatok magamhoz. Így úgy érzem, hogy nincs is szükségem feltétlenül új emberekre. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem nyitok, és nem alakulnak ki új baráti kapcsolatok, de sokkal több kell ahhoz, meg sokkal több időnek kell eltelni ahhoz, hogy szorosabb kötelék alakuljon ki.
1: És a barátaival inkább személyesen, vagy online formában tartják a kapcsolatot? Gyakran találkoznak?
0: Igyekszünk nagyon gyakran találkozni. Persze nem mindig hozza úgy az élet, szerintem fontos az is, hogy az online térben is tudjunk egymásról, üzenetek, hívások formájában, de én nagyon is a személyes kapcsolat híve vagyok, és én szerintem attól jó egy barátság, ha személyesen is találkoznak az illetők.
2: Kobolák Attila összeállítását hallották az iménti percekben, és valóban valami új szokatlan van abban, ahogy a fiatalok a kapcsolataikról beszélnek. Sokkal könnyebben kimondják egy kapcsolatról, hogy az nem attól értékes, hogy régi, és nem kell fenntartani pusztán azért, mert hogy ez egy rokoni kapcsolat. De mit gondolnak, mit veszítenek ezzel? Miért nem ragaszkodnak annyira másokhoz? Kinyílt a világ, vagy kerülik a konfliktust, vagy egyszerűen elmenekülnek az online térbe? Erről is beszélgetünk a következő percekben Berecki Enikő generációkutatóval, a Rejtélyes Z generáció című könyv szerzőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Szóval mi az igazság, hogy mindaz, amit ők ilyen élesen kimondanak, az valóban a szívükben így is van? Azt így is gondolják? Csak nekünk megdöbbentő?
3: Egész biztos, hogy sok tekintetben máshogy viszonyulnak a világhoz, akár a kapcsolatokhoz, mint a korábbi generáció tagjai, de talán ez nem is meglepő, hogyha belegondolunk abban, hogy ők más környezetben nőttek fel, más média környezetben szocializálódtak, mint a korábbi nemzedék, másfajta információk is állnak rendelkezésükre, akár pszichológiai információk, akár más területről az életben, más tapasztalatok nyomán döntenek úgy, hogy nekik más az útjuk akár a kapcsolatokban.
2: Ugye ez két oldalról megközelíthető. Egyrészt mondjuk tájékozottabbak, tehát sokat hallanak arról, hogy mit jelent egy mérgező kapcsolat, mi az, hogy mentális egészség, vagy mentális jólét, mi az, amit én tehetek magamért. Másrészt azért, hogyha arról beszélünk, hogy másfajta információkat kapnak a világból, az azt is takarja, hogy hát egy sokkal önzőbb, vagy sokkal inkább én központú világban nőnek föl, ami feltételezi, hogy lehet, hogy nem annyira figyelnek egymásra. Vagy lehet, hogy ez a én meg tudom szakítani a barátságot is, vagy a rokoni kapcsolatokat, azt is jelenti, hogy nem akarok többet adni. Nem?
3: Ez nagyon érdekes kérdés, nagyon összetett kérdés. Említette a mentális egészségnek a fontosságát, és ez valóban felértékelődött a fiatalok életében. Különféle kutatások szerint is, például eszembe jutott most egy néhány évvel ezelőtti kutatás, ez egy amerikai kutatás, amelyben a újévi fogadalmakat vizsgálták, és az első 5 prioritásban benne volt az, hogy jobban odafigyelnek a mentális egészségükre. Talán a 21. században ezt nagyon-nagyon nehéz megőrizni, főként a fiataloknál, ahol már egészen korai életkortól jelen van a állandó online kitettség. És erre még ráerősít az, hogy nagyon rövid, néhány perces TikTok videókból sajátítanak el olyan fogalmakat, hogy toxikus kapcsolat, vagy határhúzás, és így tovább. És nehéz eligazodni, hogy meddig van az, hogy én egészségesen határt húzok, és mikortól van az, hogy kényelmesebb nekem megszakítani a kapcsolatot. mint az, hogy rendezzem a konfliktust. Tehát könnyebb azt mondani, hogy ez már nem fér bele, mint az talán, hogy ez már nem fér bele, de nézzük meg, hogy mit tehetünk azért, hogy tudjuk ezt a konfliktust rendezni. És a kérdésben megfogalmazódott az, hogy ők özőbbek-e talán, mint a korábbi nemzedék tagjai. Úgy gondolom, hogy a világ lett másabb, individualistább a világ is. Az én van inkább előtérve helyezve, nem annyira közösségek, és ebben emiatt fontos számukra is az, hogy ők jól legyenek, ha kell akár határhúzással is, és kevesebb az eszköz még arra, hogy a konfliktusokat hogyan tudják kezelni a határhúzáson túl.
2: Azt megszokhattuk a hétköznapokban, hogy valóban sok minden eldobható, mindig van másik, mindig van jobb vagy újabb a piacon, de azért nehéz ezt ráhúzni az emberi kapcsolatokra.
3: Igen.
2: És lehet, hogy közben ez is bennük van, hogy azt hiszik, hogy ez ugyanúgy érvényes, akár rokonokra, akár barátokra, vagy akár régi iskola, vagy edzőtársakra, de ott azért nem biztos, hogy mindig van újabb.
3: Igen, igen.
2: Ott beletenni is kell.
3: Igen, ez a fogyasztói kultúra, konzumerizmus is megjelenhet akár kivetítve a kapcsolatokra, illetve egy olyan generációról beszélünk, akik létszámban is kevesen vannak ma, akár Magyarországon, akár Európában, jóval kevesebben vannak, mint akár a szülői generáció tagjai. Kisebb közösségekben élnek, kisebb családokban élnek, a társadalom is egyre jobban urbanizálódik, tehát kevesebb a tapasztalatuk abban, hogy mi egy kiterjedt közösségnek, vagy egy nagyobb családnak vagyunk a része, és kevesebb mintát is látnak ilyen módon arra, hogy a konfliktusokat hogyan lehet jól kezelni, vagy kell kezelni. És lehet, hogy emiatt van az, hogy úgy gondolják, hogy drasztikusan érdemes megszakítani a kapcsolatot.
2: Csak olyan, mint hogy valami filmbe élnének. Tehát nekem mindig az jut eszembe, hogy hát ez így szokott lenni a nem tudom milyen sorozatban, vagy valamilyen filmben, hogy ilyenkor meghúzom a határt, becsukom az ajtót, és azt mondom, hogy na, nem találkozunk inkább többet, mert az az én lelkemnek nehéz. De hogyha ez tényleg így történik a hétköznapi életben, akkor valahogy ők mégis boldogtalanabbak. És azért ezt az életkor előre haladtával mindenki tudja saját magáról is, hogyha meg is kell küzdeni, akár családon belüli viszonyokért, már pedig meg kell küzdeni, még távolabbi rokoni viszonyokért is, meg sok mindent le kell tudni nyelni, sokat kell érte tenni, vagy például régi gyerekkori barátságokért, hát hány vitát kell túlélni, és újra felépíteni, annak aztán nagyon nagy értéke lesz, és nagyon nagy stabilitást ad. Tehát, hogyha ők ettől megfosztják magukat, akkor miközben azon dolgoznak, hogy jobban legyenek, valójában rosszabbul lesznek, nem?
3: Ez érdekes kérdés. Valójában a magány az sújtja őket, és számtalan kutatás szerint szenvednek is ettől. Egy kutatás szerint körülbelül majdhogy nem a fele a generáció tagjainak időnként magányosnak érzi magát. Viszont mivel kisebb létszámú családokban vannak, sok esetben a válások magas aránya miatt egyszülős családokban élnek, a szülőkkel szorosabb a kapcsolatuk.
2: Meg őszintébb talán, nem? Tehát nincsenek olyan nagy gátak, mármint a nevelés módjában is ugye másmilyen volt.
3: Abszolút, igen. A szülők is inkább demokratikusabb elvek mentén nevelik őket, bevonják korán a döntésekbe, és kialakul fiatal felnőtt korra egy partneri kapcsolat sokaknál. Emiatt is lehet, hogy konformistábbak, kevésbé lázadóak a hagyományos módon, de sokan szenvednek az úgynevezett társas magánytól. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy az online térben sok ismerősük van, mégis kevesebb olyan közeli jó barát, akikkel mélyebb kapcsolatot tudnak ápolni, de ez sem annyira egyértelmű, mert mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon heterogén generáció, tehát itt is vannak olyan fiatalok, akiknek igenis fontos közösségi lét, akik soha nem szakítanák meg drasztikusan a kapcsolatot a barátjukkal, a családtagjukkal, de új jelenségként valóban megjelenik ez, illetve már korábban megjelent a ghostingolás, ami annyiban más, mint a no contact jelensége.
2: Azért ezeket fordítsuk le, tehát a no igen. contact, hogy nincsenek kapcsolatok.
3: A ghosting, ahogy a nevében is van, szellem, mint egy szellem eltűnnek a kapcsolatból, minden magyarázat nélkül. A no contactnél lehet az, hogy megindokolja röviden, határt húz és lezárja a kapcsolatot. Ez talán azzal is összefüggésbe hozható, hogy korábban, amikor egy kapcsolatot megszakítottunk egymással, akár egy párkapcsolatot, akár egy barátságot vagy munkakapcsolatot, akkor fizikailag is beállt egy távolság. Most azonban mindenki fent van, javarészt az online térben, így például a párkapcsolatnál továbbra is láthatja az ő exét, hogyha kapcsolatban marad, hogy lehet ez egyfajta önvédelmi reakció is, vagy egy önvédelmi mechanizmus is, hogy figyel magára, hogy ha már ő lezárta a kapcsolatot, akkor ne nézegesse továbbra is, hogy mi történik például egy volt barátnővel, baráttal az online térben.
4: Milyen érdekes, hogy igen, van egy virtuális valóság, és akkor itt van ez, amit élek a hétköznapokban, és mind a kettőt kell tudni kezelni már ennek a generációnak valószínűleg.
3: Igen, igen, náluk nagyon egybeolvad az online és az offline tér, és valóban, mivel hatással van a lelki egészségükre is az, hogy mi történik az online appokon, a digitális térben, ez hatása lehet arra is, hogy hogyan alakítják a kapcsolataikat.
4: Jó, valóban más a világ, tényleg itt van az online tér, de alapvetően azt gondolom, hogy az emberi lélek az nem más. Az talán olyan sokat nem is változott az elmúlt évszázadok és évezredek alatt. Hogyan tehetnek a szülők, a pedagógusok, vagy akár a nagyszülők azért, hogy ebben a világban is ezek a fiatalok mégis tényleg egészséges lelkűek legyenek, és úgy kötődjenek, kapcsolódjanak más emberekhez, hogy az aztán előre vigye az életüket, segítse az életüket hosszú távon. Ezt a szót talán nehezebben értik sokszor.
3: Ez nagyon jó ez a hosszú távon, mert azért itt nem csak generációs sajátosságról van szó, hanem életkori sajátosságról, amikor úgy látjuk, hogy nem hosszú távon terveznek a fiatalok, ugyanis tizenéves korban például még folyamatban van az agyprefrontális kérgének a fejlődése, ami az impulzivitás kontrollért és a hosszú távú tervezésért, gondolkodásért felelős. Ugye ezért is mondjuk, hogy fiatalság bolondság, vagy nem nőtt be még valakinek az agyalágya. Tehát nem elvárható még ez a hosszú távú tervezés, sokkal könnyebb a mában benne ragadni, ami éppen jelenleg jó nekem. Viszont visszatérve a kérdésre, mit tehetünk mi, akik tőlük már érettebbek, idősebbek vagyunk? Nehéz ez a kérdés, de talán egyrészt azzal, hogy mi odafigyelünk önmagunkra, hogy mi jól legyünk, mi legyünk egy stabil bázis számukra. Úgy gondolom, hogy ez sem egyszerű.
4: Mi ott vagyunk, és nem csak úgy, hogy mit adnak, ahhoz képest vagyunk ott, hanem alapból
3: igen.
4: Ott vagyunk. Szülőként, barátként, tanárként fordulhatsz hozzám.
3: Így van, nyitottak vagyunk, és odafigyelünk rájuk, meghallgatjuk őket. Rengeteget számít az is, hogy meghallgatják őket. Én azt tapasztalom a mindennapokban fiatalokkal dolgozva, mentorálva, tanítva őket. A másik pedig az, hogy milyen példát adunk nekik, akár a kapcsolatok kezelésében is. Jó példát tudunk-e közvetíteni abban, hogy határt húzunk, igenis vannak határaink, ugyanakkor meg is tudunk küzdeni a kapcsolatokért. Tudunk-e nekik segíteni abban, hogy nem oldjuk meg feltétlenül helyettük az ő konfliktusaikat, hanem engedjük őket a kerekben is hibázni.
4: Már kiskorban? Pont azért, hogy megtanulja kezelni a konfliktusokat?
3: Akár már kiskorban, nyilván az életkori sajátosságokat figyelembe véve.
4: De akkor nem kéne hagyni, hogy elmeneküljön például egy konfliktus elől. Azt mondja, hogy hát ezt utálom, átmegyek másik iskolába.
3: Igen, például ez is egy jó példa, hogy megtettem-e mindent annak érdekében, hogy itt jól érezzem magam, és csak a legvégső esetben érdemes lépni. Nyilván lehetnek indokolt esetek is ebben, ezt nem tagadom, de hogy megtettünk-e mindent annak érdekében, ami rajtunk áll. Hogy
4: tehát arra ösztönözni, hogy azért küzdjön meg valamiért.
3: Igen.
4: Meg, hogy pláne az emberi kapcsolatokért küzdjön meg.
3: Szerintem igen, és az is nagyon fontos, hogy mi mit tartunk értéknek. És ezt az életmódunkkal hogyan közvetítjük, hogy mi a fontos az életünkben, a tárgyak, az anyagi javak, vagy inkább a kapcsolatok fontosabbak számunkra. Van-e nekünk elég időnk például rájuk, akik ugye a legfontosabbak számunkra. Számunkra fontosak-e a barátságok? Teszünk-e ezért? Mert hogyha valójában mi is hosszú távon tervezünk, akkor kétség nélkül, hogy fontos, hogy erre kellő időt szenteljünk.
4: És hogyha összehozzuk a nagy családot időnként, akkor ez természetes lesz, akkor ezt nem fogja megkérdőjelezni, hogy kell-e nekem találkozni a másodunok a testvérekkel például, vagy van-e értelme találkozni, hanem örülni fog neki majd 50 évesen, hogy de jó, hogy ilyen kiterjedt rokoni hálózatom van.
3: Nyilván itt sok mindentől függ, vannak introvertáltabb, extrovertáltabb személyiségtípusok a fiatalok körében is, van, akit inkább a társaság tölt fel, valakinek erre kevesebb igénye van, de hogyha kutatásokat vesszük alapul, akkor Robert Waldingenéknek a kutatása jut eszembe, akik a Harvard Egyetemen végeztek egy hosszú longitudinális felmérést több generáción átívelően, arra voltak kíváncsiak, hogy mitől jó az életünk. Meg is jelent egy könyv, magyarul is olvasható, A jó élet, ez a címe, és a végkicsengése az, hogy nem a karrier, nem a pénz, nem a siker tesz minket boldoggá, hanem az emberi kapcsolatainak a minősége.
4: Csak hallják meg ezt a fiatalok, és értsék meg ők is. Másképp viszonyulnak egyébként például a munkahelyi kapcsolatokhoz, mint mondjuk a mai 40-es, 50-es generáció?
3: Másképp viszonyulnak, igen, a munkahelyi kapcsolatokhoz is, és itt is a számok fontosak, hogy kevesebben vannak már, mint például az én generáció.
4: De az nem azt ösztönözni, hogy jobban tartsanak össze?
3: Talán igen, az is, viszont nem arról van szó, hogy keményen meg kell küzdeniük minden esetben, nyilván itt is vannak kivételes esetek, egy-egy jó pozícióért, hanem nagyon elterjedt, hogy a munkáltatók küzdenek meg, hogy be tudjanak vonzani egy-egy tehetséges, szorgalmas fiatalt, és ez azért versenyelőnybe helyezi őket. Több a választási lehetőségük is.
4: És ettől több az elvárásuk is.
3: Több az elvárásuk is a munkáltató felé is, és könnyebben is váltanak, hogyha van egy jobb lehetőség számukra.
4: Elgondolkodható, nekem nem biztos, hogy tetszik az a világ, hogyha nagyon ilyen üzleti alapon kezeljük majd az emberi kapcsolatainkat is. Tehát nyugtasson meg generációkutatóként, hogy azért ez a generáció is nyilván fejlődik, és lehet, hogy picit másképpen fog élettapasztalattal háta mögött gondolkodni 10-20 év múlva.
3: Egészen biztos vagyok ebben. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a határhúzásban mindenképpen sokszor a korábbi generáció előtt állnak. Például a munkavilágát említette az előbb, és én úgy gondolom, hogy mindenképpen pozitívum az, hogy ez a fiatal generáció már meri azt mondani, mondjuk egy vezetőnek, hogy ő nem tud túlórát vállalni, mert van, ami neki fontosabb, a tanulmányai, a családja, és így tovább, vagy megkéri, hogy pontosítsa a feladatot, amit delegált, mert nem érti, és munkahelyi tréningeket tartva számos esetben hallom tőlük idősebb generáció tagjaitól, hogy nekik ez rendkívül felszabadító volt, amikor ilyen fiatal munkavállaló munkatársuk volt, hiszen ők nem így nőttek fel, nem volt ez számukra a norma, de az, hogy lehet kérdezni, lehet határt húzni, az szerintem mindenképpen hasznos, ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni arról sem, amit viszont az idősebb generáció tud megtanítani számukra, hogy ha bármilyen probléma van, vagy határt akarunk húzni, akkor itt nem érdemes megállni, lezárni a dolgokat, hanem meg kell próbálni erőfeszítést tenni, hogy amennyire tudjuk, kezeljük.
4: De mi is tanulhatunk ezek szerint bőven a Z-generációtól. Nagyon szépen köszönöm, Berecki Enikő generációkutató volt a vendégünk az iménti percekben. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
3: Én is köszönöm.
5: Társadalmi célú reklám.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Haydn-on koncertek a Zeneakadémián. 3 előadás, 3 különleges zenei világ. Chopin dalai és mazurkái, Bach ünnepi kantátái és a romantikus kamarazene kivételes darabjai októbertől decemberig a Zeneakadémián. Tartsanak velünk! További információ www.haydenam.com.
9: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Reklámot hallottak.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra van, én Horváth Ágnes vagyok. Mindjárt annak járunk utána, hogy mi a feladata egy-egy alumni közösségnek. Írják meg önök is a tapasztalataikat. Előtte azonban most hírek következnek.
2: Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek az államfő. Ismét civil áldozatokat követelt az orosz támadás Ukrajnában. Napos szeles időnk lesz ma. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. És most a részletek. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. A Sándor Palota közleménye szerint Baka András a jelöltek széles körére kiterjedő alapos tájékozódást követően találta a legalkalmasabbnak Szatmári Zoltánt. Kinevezéséről az országgyűlés dönt majd. A Sándor Palota bejelentette azt is, hogy az államfő napi rend előtt felszólal az országgyűlés mai ülésén. Polyák Gábor médiajogászt javasolta a médiatanács elnökének az országgyűlés eseti bizottsága. A múlt héten 11 jelölt vázolta fel szakmai elképzeléseit, köztük a képviselők végül csak azokról a pályázókról szavaztak, akiket a szakmai szervezetek delegáltjai is érdemesnek tartottak a pozícióra. Az országgyűlés művelődési bizottsága még ma meghallgatja az elnök jelöltet. Tömeges orosz dróntámadás érte az éjjel Kijev megyét. Az ukrán főváros térségében 3 gyerek és egy nő halt meg a légi csapásokban. Orosz közlés szerint logisztikai központot, gázelosztóállomást és az odesszai kikötőben egy katonai rakománnyal teli hajót is találat ért. Közben az orosz légvédelem csaknem 250 ukrán drónt lőtt le 18 régió és a Fekete-tenger fölött. Csökkent a hajóforgalom a Hormuzi szorosban. A műholdas megfigyelőrendszerek adatai alapján a hétvégén 12 áruszállító hajó haladt át az övezeten, az egy héttel korábbi 35-tel szemben. Az Irán elleni háború előtt a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz forgalmának mintegy ötödét bonyolító átjárón naponta átlagosan 125 nagy kereskedelmi hajó haladt át. A mesterséges intelligencia biztonsági kockázatairól és a kereskedelmi vitákról is egyeztettek New Yorkban az Egyesült Államok és Kína képviselői a két ország elnökének közelgő csúcs találkozója előtt. A Donald Trump és Xi Jinping közötti washingtoni találkozó legfőbb célja a novemberben lejáró kétoldalú kereskedelmi tűzszünet meghosszabbítása lehet. 3 hónappal meghosszabbította a Miskolci járásbíróság az augusztus közepén az M3-as autópályán felborult lengyel busz sofőrének letartóztatását. A bíróság szerint a férfi szabadon engedése esetén feltehetően elhagyná az országot. A lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án éjjel a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után szenvedett balesetet. Az 57 utas és 2 járművezető közül 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A rendőrség vizsgálatai alapján a sofőr elaludt vezetés közben. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon. Erre hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Közölték, hogy a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű, típustól és életkortól függetlenül évente ellenőriztetni, mert a jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Ami az időjárást illeti, napközben, főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, de napos idő várható. A hőmérséklet délután 18 és 24, késő este 10 és 16 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 12 órakor a Déli Krónikában jelentkezünk.
0: Műsorajánló.
3: Szóda.
1: Kulisszatitkok és klasszikusok. A Magyar Dráma napján Hegyi Barbara, a Vígszínház színművésze lesz a vendégünk. Egy humanista tekintet, Nora Dumas újrafelfedezése címmel nyílt kiállítás a mai Manóházban, a fővárosban, és tantermi színházi előadás készült Homérosz klasszikusából, az Odüsszeiából Egerben.
3: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mese sorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mese sorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Napközben, napközben.
5: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: Vannak olyan egyetemek, amelyeknek a diákjai későbbi szintet testvérként tekintenek egymásra, és ha a világ valamelyik pontjáról volt felsőoktatási intézményüket említi egy üzleti partner a bemutatkozásnál, az bizony komoly versenyelőnyt is jelent. De mi múlik, hogy megmaradnak-e a kapcsolatok az egyetem után? Mi a feladata egy-egy alumni közösségnek? Önök például tartják a kapcsolatot egykori iskolájukkal? Írják meg nekünk, SMS számunk 0630 9666. Bizony, egy egyetemi főiskolai barátság akár több milliárd forintot is érthet. Kobolák Attila, a BGE alumni fesztiválon olyan cég tulajdonosaival is találkozott, akik még főiskolai éveik alatt indítottak el egy vállalkozást, ami mára már 25 milliárdot ér.
7: Itt állnak mellettem az Eventrend tulajdonosai és alapítói Nagy Gábor és Kőrösi Zoltán. Hogy emlékeznek vissza az első találkozásukra? Akkor már tudták, hogy ebből cégalapítás lesz.
8: Néhányan, ugye még a középiskolába is együtt jártunk, onnan kerültünk be a főiskolára, és volt egy lehetőség előttünk, méghozzá egy sajtótájékoztató, az Eddának az egyik lemezbemutató sajtótájékoztatója, ahol a szolgáltató lemondta a catering szolgáltatást, és mivel a sajtófőnök az egyik barátunknak az édesanyja volt, ő keresett meg minket, hogy lehetne, hogy ebbe kihasználjuk a potenciálunkat és az eddigi tapasztalatainkat, és összerántott a Laci egy csapatot, négyen összeálltunk, és elkezdtük azt a rendezvényt megvalósítani, és lebonyolítottuk. Óriási siker volt, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy hát ne csak ilyen ad-hoc módon vállalkozzunk, csináljunk ebből egy céget. És ez áprilisi alkalom volt, és utána szeptemberben megalapítottuk a cégünket, négy főiskolai barát.
7: Ön hogy emlékszik vissza erre az időszakra?
9: Ők az akkori alapító cégtársainkkal régóta ismerték egymást, én meg egyébként a többieket ismertem, és akkor így lett. Egyszer csak egy lehetőségből egy közös vállalkozás. Főiskolás másodévesek voltunk. Az ember azt gondolja, és mi azt gondoltuk főiskolásként, hogyha vége a főiskolának és lediplomáztunk, akkor végre már nem kell tanulni, akkor már lehet dolgozni. És én azt hiszem, és a Gáborról sokat beszéltünk, szerintem ma mi sokkal többet tanulunk, mint főiskolásként bármikor, és az élet sokkal keményebben vizsgáztat minket, mint bármikor a főiskolai kollokviumok vagy egyébként szigorlatok vizsgáztattak minket.
7: Ez a szellemiség vagy akár személyiségjegyek közelebb hozták önöket egymáshoz. Nagyobb volt a bizalom, ezért is sikerült ilyen jól közösen együttműködni?
9: Kapcsolatunk a Gáborral, most már 34. éve dolgozunk együtt, ez azt jelenti, hogy az életünknek egy jelentős, nagyobb részében gyakorlatilag mi kollégák vagyunk. Mindig úgy szoktuk mondani, hogy munka, meg minden szempontból a Gáborral a leghosszabb személyes viszonyban vagyunk. Nekem az életemben, a szüleimen kívül nincs még egy ember, akivel ilyen hosszan és ilyen sokáig, és ilyen mélyen együttműködtem volna.
8: Nekem az Oli az az ember az életemben, akinek, hogyha hátat fordítok, akkor biztos vagyok benne, hogy nem szúr hátba. Szóval én azt gondolom, hogy a bizalom az nálunk töretlen, és nem is emlékszem szinte olyan periódusra, amikor ez megingott. Igaz, hogy mindenkünk a munkánk köt össze, de hogy ez mögött valódi emberi barátság van. Bizalom ez ezt hozza létre, és jó érzés ezt tudni. Jó érzés ezt tudni, hogy valakivel több mint 30 éve egy olyan kapcsolatot tudok lenni, ami nem sérült, még mindig tartalékokkal bír, és aminek van jövője is. Szerintem ez fantasztikus, igen.
7: Itt ül mellettem Vértesi Eszter, a BGE egyik vezetője. Miért tartják fontosnak, hogy alumni klubot tartsanak fönt, építsenek ki?
10: Tulajdonképpen ez az alumni kezdeményezés az utóbbi pár évben indult el egyáltalán így a magyarországi egyetemi hálózatban. Ugye azt látjuk, hogy a nyugat-európai, angol száz területeken ennek azért nagy múltja van, és 10-20-30 éve, valahol 50 éve is építik ezt az alumni közösséget. Az egésznek a célja tulajdonképpen az, hogy a korábban nálunk végzett hallgatók tudjanak találkozni, tartsák a kapcsolatot az egyetemmel, és nagyon sokaknak ma már vezető pozícióban lévő vállalkozók, nagyvállalati munkatársak saját kollégáit keresik, És azt vesszük észre, hogy előszeretettel keresi mindenki a saját alma máterébe a kollégákat, hiszen ott tudja, hogy milyen tudást kapott ő, és akkor ebből következően ő azért számít arra, hogy a mostani generáció is legalább olyan jó képzést kap, tehát örömmel fogadja a fiatalok közül azt, aki ugyanott tanult, ahol ő is. Ma már ott tartunk, hogy egy több mint 11 ezer fős adatbázisunk van, tehát 11 ezer olyan volt hallgatónk van, aki regisztrált nálunk egy platformra, őket aktívan el tudjuk érni, és ő velük folyamatosan együtt építjük ezt a közösséget. Őtőlük jött egyébként az igény, hogy alapvetően hiába élünk ilyen online világba, de hogy abszolút igény van a személyes találkozókra és a rendezvényekre. Most már azt mondom, ez a harmadik alumni fesztünk, amit csinálunk. Az első évben nagyon nehéz volt, de hogy így pár év alatt olyan híre ment, hogy most már azt mondom, hogy szinte egy bejáratott eseményről beszélünk.
7: Most az est főszereplőit kérdezem, az öreg diákokat. Miért jött el ma?
6: Ez az első eseményem, és igazából ismerős arcokat keresek, illetve a cégek, akik felvonultak az ő képviseletük érdeke, hogy milyen szolgáltatást hoznak ki az eseményre.
7: Mit vár a mai naptól?
11: Kellemes rendezvény. Azért is jöttünk el, hogy régi ismerősökkel tudunk találkozni, illetve új kapcsolatokat is tudunk teremteni. Tehát ez nagyon-nagyon jó kezdeményezés.
7: Az ön mellett ülő hölgy régi ismerősnek számít?
11: Igen, régi ismerősnek számít, mert évfolyamtársak voltunk annak idején.
7: Mennyire befolyásolja az, hogy jó volt az évfolyami közeg, azért jött el ma? Vagy más célból érkezett?
12: Nem, azért el szoktunk jönni ezekre a rendezvényekre és találkozni a régi évfolyamtársakkal, másrészt egyéb évfolyamokról találkozni azokkal a hallgatókkal, akik szintén ott végeztek, ahol mi.
7: És ilyenkor régi sztorikat elevenítenek fel?
11: Régi sztorikat is, illetve az, hogy azóta kivel mi történt, hát olyan is volt a legutóbbi rendezvényen, hogy 4-5 évvel nem láttunk, nem hallottunk egymásról, és ilyenkor úgy hirtelen egymásra találunk, hogy te is itt vagy, mi lett veled, hova kerültél.
1: A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem alumni találkozóján Kobolák Attila járt, de írják meg nekünk önök is, hogy tagjai-e például valamilyen alumni közösségnek. SMS számunk 0630 9666, és írja is egy hallgató, hát gondolom, hogy Debrecenben, DB-ben szombaton volt alumni piknik. Miről szól egy ilyen piknik? Miért tagja ennek a közösségnek? Hogyan tudják segíteni egymást, vagy felelősnek érzi-e magát például a Debreceni Egyetem működéséért, a jelenlegi diákok életéért? Erre is kíváncsiak vagyunk. Stúdiónk vendége pedig dr. Babos János, az ELTE szolgáltatási igazgatója. Jó napot kívánok!
13: Közi csókolom, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az ELTE-n is működik alumni közösség, ha jól gondolom.
13: Igen, az ELTE-n is működik alumni közösség. És bár sokan úgy gondolják, hogy a diploma megszerzésével véget ért az egyetemmel való kapcsolat, mi az ELTE alumni közösségében azt hiszük, abban hiszünk, hogy az ELTE-hez, az egyetemünkhöz való tartozás egy életre szól.
1: Így... Az életrajzban örökre ott van, hogy én ELTE-s vagyok. Igen. Azokkal az emberekkel is találkozhatunk az életünk során, akikkel valamikor együtt tanultunk, vagy legalábbis ugyanabban az intézményben tanultunk.
13: Igen, amellett, hogy az életrajzunkban is ott van az alumni közösségünk, hogy nem csak egy nyilvántartás, hanem egy olyan élő hálózat, ahol különböző generációk találkozhatnak egymással, segíthetik egymást, akár a szakmai kapcsolatukban, kapcsolódásukban, eszmét cserélhetnek egymással, és akár együtt támogathatják az egyetemet is. Ebben segítjük őket mi az alumni központban.
1: Ugye elhangzott az iménti összeállításban a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemről, hogy hát Magyarországon nincsen olyan nagy hagyománya, nem olyan régóta működnek alumni klubok, de észrevettem, hogy felvonta a szemöldökét, mert hogy nem ért ezzel egyet, gondolom. Vagy mi számít régnek?
13: Mi számít régnek? Ez nagyon jó kérdés. Valóban az angol szász világban az alumni élet hosszú évszázadokra nyúlik vissza. Talán mondhatom, hogy a közép-európai, kelet-európai térségben ez ténylegesen nem így van. Azért...
1: Mert hogy valamikor szétesett az a világ, ami a régi egyetemi közösségekre alapozódott, és akkor ezt újra kellett kezdeni a rendszerváltozáskor?
13: Ezt én nem tudom megmondani, hogy szétesette vagy sem. Annyit tudok, hogy az ELTE több mint 390 éves történeté belül mindig is fontosak voltak az egyetemhez tartozó közösségek, de az alumni közösség, mint szervezet, közösség tulajdonképpen a 2007-es évben jött létre, és aztán 2008-ban az egyetem korábbi öt rektora alapította meg az alumni alapítványt, és ezzel vette kezdetét tulajdonképpen nálunk a szervezett alumni élet.
1: Hát akkor lassan 20 éve, nézzük Igen. a tapasztalatokat. Tulajdonképpen mit is jelent ez az alumni közösség? Hát nyilván egy alapítványnak sokféle feladata van, de egyáltalán ez a közösség. Tehát említettem már, hogy különböző generációkat tömörítenek.
13: Igen, a mi alumni közösségünk figyel a jelenlegi hallgatókra is, egyre inkább próbáljuk őket integrálni az alumni rendezvényeinkbe, programjainkban, de alapvetően továbbra is az alumni a végzett hallgatóknak szól, és ezen belül próbáljuk megszólítani a különböző generációkat. Egy friss diplomás nyilván másra kíváncsi, mint egy középkorú, vagy egy régebb óta fiatal végzett hallgatónk. A friss diplomásokat általában a karrierút, az állás lehetőségek érdeklik, ebben is próbálunk nekik segíteni.
1: És ebben segíthetnek például régebben végzett diákok, akik lehet, hogy már ott vannak valahol a piacon, nem?
13: Így igaz, a már szakmai tapasztalattal rendelkező, mondjuk úgy, hogy középkorú végzettjeinknek megvan a szakmai tudása, kapcsolatrendszere, így ők részben ugye egymáshoz is kapcsolódhatnak, új inspirációkat szerezhetnek, másrészt pedig a mentorprogramokon keresztül tudnak segíteni akár még a jelenlegi hallgatóknak, vagy a frissen végzett a hallgatóinknak az elhelyezkedésben, akár egy gyakornoki programmal.
1: És mi a tapasztalata, ez működik?
13: Igen, működik. Abban...
1: Hogyan bekopogtatnak, nem tudom, a tanulmányi osztályra, és azt mondják, hogy én keresek két gyakornokot ezen a területen, vagy a cégemhez szívesen felvennék, és szeretném, ha erről az egyetemről jönne?
13: Igen, részben akár így is, de az ELTE-n fölépítettünk egy úgynevezett karrierplatformot, aminek az egyik fő funkciója az, hogy részben begyűjtsük a volt hallgatóktól, vagy akár bárkitől a különféle állásajánlatokat, állás lehetőségeket, és ezeket továbbítsuk a jelenlegi hallgatóinak, illetve a friss diplomás hallgatóinknak. Ezen kívül természetesen a programjainkon is lehetőség van arra, hogy a hallgatók, a végzettek az előadótól kérdezzenek, illetve kiépítsenek velük a szakmájukhoz, a végzettségükhöz, diplomájukhoz a szükséges szakmai kapcsolatot.
1: Ezért érdekeltek a friss diplomások, vagy akik még az egyetemre járnak, de hogyan lehet érdekelté tenni azokat, akik valamikor az egyetem hallgatói voltak, és lehet, hogy már hét határon túl vannak sikeres üzletemberek valahol, nem tudom, a tengeren túl.
13: Azt gondolom, hogy ami segíthet, az a közösségi élmény és a szakmai kapcsolat. Tehát, hogy olyan...
1: Tehát a lelküknél fogva kell megfogni akkor ezeket az üzletembereket?
13: Általában nem könnyű, igen, feladat. Nem könnyű feladat, valóban mi is úgymond tanulópályán vagyunk ezen a területen, hiszen visszatérhetek egy gondolat erejéig a nyugat-európai vagy angol szász rendszerhez, nem tudjuk néhány év alatt ledolgozni azt a hátrányt, ami velük szemben van, de ezen az úton haladunk folyamatosan, és igyekszünk olyan programokat, olyan előadókat világhírű tudósokkal szervezni, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot a volt hallgatóink körében, legyenek ők akár sikeres üzletemberek, és eljöhetnek hozzánk, kérdezhetnek, fölvehetik a kapcsolatot ezekkel az előadókkal, és aztán utána már rajtuk múlik, illetve platformot is biztosítunk ahhoz, hogy azok az alumnusok, akik a élet különböző területein sikereket érnek el, megtalálják egymást, és össze tudjanak kapcsolódni.
1: Van erre esetleg, nem tudom, egy világhálón lévő felület, hogy mi eltések? Itt tudunk egymással beszélgetni, itt találjuk meg, vagy még nincsen, most csak ötletet adtam.
13: Van a lehetőség világhálón is, de van egy speciális eltés platformunk arra, hogy a volt eltéseket behúzzuk, bevonzuk, és ott a tagozatokba, illetve közösségekbe szerveződve tudjanak egymással kapcsolatot létesíteni.
1: Én azt teljesen értem, hogy akár érzelmi alapon az ember ragaszkodik a volt egyetemihez, iskolájához, hát a legjobb éveket tölti. Ott nyilván nagyon sok barátság szövődik. Az már egy másik dolog, hogy miért ragaszkodik valaki egy olyan volt munkahelyhez, amelyet egyszer már ott hagyott, vagy hogyan profitálhat ebből egy munkahely, de léteznek ilyen alumni közösségek is. Itt van velünk a telefonvonalban Lippai Gabriella, a KPMG Magyarországi Marketing és Kommunikációs Igazgatója. Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat, és benne voltam már itt a vonalban, nagyon érdekes voltam, amit az ELTE-ről hallottunk.
1: Gabriella, és érti a felvetést, ugye, hogy hát az egyetemnél még ez úgy érthető, bennünk van, nem, hát ragaszkodunk a fiatal éveinkhez, elmegyünk osztálytalálkozókra, nyilván ott az egyetemi évfolyamról számtalan közös emlékünk van, de hogy lehet ezt fenntartani például a munkahelyek esetében is, ahol lehet, hogy a karrier már rég tovább vitt engem?
14: Szóval nagyon hasonló, mint az egyetemeknél, hiszen a cégek ugye egyfajta cégkultúrát, egy együttműködési platformot, egy közösséget, aztán később egy ökoszisztémát működtetnek együtt, és nálunk ez szinte a kezdetektől fogva, nyilván a globális KPMG-ben is vannak ilyenek, de szinte a kezdetektől fogva, hogy a cég megjelent Magyarországon, ez egy kérdés nem is volt szinte, hanem csak egyszerűen alakultak ezek a klubok, mégpedig, ahogy említettem, azért, mert hogyha valahol jól éreztem magam, jól, tehát tanultam eleget, olyan közösségbe kerültem, ahol, amit szívesen viszont látnék, akkor tulajdonképpen lehet, hogy a pályám egy szakaszán elhagyom ezt a közösséget, de valahogy mindig szívesen gondolok erre vissza. Mi ezekkel a volt kollégákkal tudunk közösséget alkotni, és egyébként, hogyha munkára fordítható ez a bizalmi, nem tudom, kapcsolat, akkor adott esetben nem a nulláról indulunk, hanem olyan minőséget, olyan cégkultúrát, mint említettem, tudunk viszont látni, és ez általában, hogy mondjam, üdvözítő és jó irányba viszi a dolgokat.
1: Hogyan tudnak profitálni ebből, vagy mit profitálnak ebből, hogy a közelükben tartják azokat, akik valamikor megfordultak a cégnél?
14: Hát ugye többféleképpen tartjuk a közelünkben, mert hírleveleink vannak, időnként ilyen klub eseményeket szervezünk, egyébként mi nem klubnak nevezzük, hanem csak alumni közösségnek mindezt. És nyilván az nagyon nehezen mérhető, hogy egy-egy ilyen alkalomból hogyan profitál a cég, ezért említettem azt, hogy tulajdonképpen egy ilyen ökoszisztémát működtetünk, ahol nyilván, ha platformot teremtettünk arra, hogy találkozzunk, vagy esetleg a hírlevélben hírt adtunk néhány érdekes üzleti szituációról, akkor utána könnyebb bizalomra épít, amint szintén említettem, valahol megkeresni azt a céget, ahol már tudom, hogy milyen minőség jön ki az adott cégből.
1: Tehát üzleti kapcsolatok terén van egy üzleti bizalom, és mondjuk van kit megszólítaniuk akár másik területen is, hogyha önöknek van szüksége valamiféle segítségre.
14: Igen, hát van egy üzleti fantázia, hogy mire képes az a cég. Ugye a mi cégünk egy tanácsadó, könyvvizsgáló cég, tehát mi a szakértelmünket adjuk el. Itt tényleg nagyon fontos, hogy ki az, akihez fordulok ebben, és milyen minőségi munkával tudja segíteni adott esetben az én munkámat. Tehát ez a mi termékünk. És egyébként ezen túlmenően ezek a klubok például ilyen referál programokra, vagyis ilyen ajánló toborzási szisztémákra is tudnak építeni. Mi például egy CSR programot kötöttünk ezzel össze, ha valaki ajánl valakit, és ő aztán KPMG-s lesz, akkor mi nem fizetünk ezért, hanem megjelölhet egy olyan civil szervezetet, akivel mi kapcsolatban vagyunk, és annak fizetünk. Tehát, hogy szerintem ez például egy nagyon érdekes metszete ennek a közösségnek.
1: Értem, tehát tudják így ösztönözni is, hogy megmaradjon ez a hatalmas kapcsolati háló, és erre például nagyon jó egy ilyen üzleti alumni közösség. Köszönöm szépen, Lippai Gabriella, a KPMG Magyarországi Marketing és Kommunikációs Igazgatója volt itt velünk az iménti percekben, és említettük már, hogy az alumni közösségeknek nagyon nagy hagyománya van Angliában, de hogy mit is jelent ez ott, arról hallgassuk meg Tóth Vali beszámolóját.
15: A leghíresebb ilyen klubok természetesen a két legpatinásabb intézményhez, az 1096-ban alapított Oxfordi és az 1209 óta működő Cambridge-i egyetemhez kapcsolódnak. A két oktatási intézmény a brit és európai, sőt ma már globális, politikai, tudományos és jogi elit történelmi bástyája. Az Oxfordi Egyetem például jelenleg 400 ezer öreg diákjával tart kapcsolatot 170 regionális csoport részén szerte a világon. Támogatva volt, sőt jövendő diákjait is, mentorálás, ösztöndíjak, mesterkurzusok, szakmai konferenciák révén. A Cambridge-i Egyetem 340 ezer aktív öreg diákot tudhat klubtagjai sorában, és a szakmai kapcsolatokon és programokon túl rengeteg szabadidős programot is kínál, könyvklubtól a borkóstolóig, vitaestektől a kulturális programokig. Az öreg diákok klubjai egyrészt megtartják és erősítik a diákok és az egyetemük közti érzelmi kötődést. A volt diákok kapcsolatrendszerük révén komoly segítséget nyújthatnak egymásnak, de még a jövő diákjainak is. Egykori diákjaik sikere pedig visszahat az egyetemekre is. Az ő presztízsüket és vonzerejüket is növeli. Vagyis e hagyomány ápolásával mindenki csak nyer. Zárójelben teszem hozzá, hogy sok sikeres egykori diák anyagilag is támogatja volt egyetemét, például ösztöndíjakat szponzorálva, ami szintén további lehetőségeket kínál a jövő diákjainak. Így aztán érthető, hogy ma már szinte valamennyi brit felsőoktatási intézmény igyekszik kapcsolatot tartani volt diákjaival. Ezeknek a kluboknak a népszerűsége mostanra annyira megnőtt, hogy a közelmúltban a British Council támogatásával létrehoztak egy új globális hálózatot, az Alumni UK nevűt, amely egy konkrét egyetem öreg diák klubjain túl az összes brit egyetem volt diákjait szervezi és kapcsolja össze, éljenek is bárhol a világon. Az új szervezet világméretű professzionális hálózatot, szakmai fejlődési lehetőségeket, mesterkurzusokat és továbbképzéseket kínál. És persze azt, hogy a volt diákok megőrizhetik kapcsolatukat egykori brit egyetemükkel és a Szigetországgal. Az öreg diákoknak fesztiválokat és egésznapos programokat is rendeznek. És a könnyedebb események egyik fénypontja minden évben az egyetemek közti rivalizálás szimbóluma, az Oxford-Cambridge evezős verseny. Idén ezt április elején tartották, és mindkét csapat örülhetett. A női számokban ugyanis a Cambridge-i, még a férfi versenyszámokban az Oxfordi Egyetem versenyzői voltak jobbak. Akit egyébként további részletek érdekelnek, az rengeteg információt és részletes programismertetést is talál, mind az említett két egyetem, mind a globális öreg diák klubok internetes honlapjain.
1: Angliából Tóth Vali jelentkezett, és itt van velünk még a stúdióban dr. Babos János, az ELTE szolgáltatási igazgatója, aki remélhetőleg az összes ELTE-snek, aki most hallgat bennünket, kedvet tud csinálni ahhoz, hogy csatlakozzanak az alumni klubhoz, illetve volt ELTE-snek, úgy kellett volna mondanom, mert hogy különböző programokra is várják őket.
13: Igen, nagyon sok programot szervezünk minden fél év során. A soron következő, tehát a legközelebbi holnap lesz délután 5 órakor egy futóverseny a sportosaknak esetleg. Ez az 55 kilométer, amin alumni kategóriában is hirdetünk helyezéseket, de ezen túl
1: lehet még jelentkezni, hogyha valaki most kapott kedvet? Bajban lesznek.
13: Megoldjuk, hogyha erről van szó. De ezen kívül számos egyéb programot is szervezünk. Itt kiemelném az ELTE sikerek programsorozatot, amiből most készülünk a 30. előadásra. Ezen olyan híres tudósok léptek föl már, illetve adtak elő, mint Obádovics Gyula, matematikus, vagy Csányi Gyula, etológus, vagy Jürge Forzec Diana, megosztott béke Nobel-díjas környezet, illetve klímakutató. És ezen kívül még, ha tényleg csak a teljes igénye nélkül említeném a Nemzetek Estjei programunkat, amely, tudjuk, hogy az ELTE-n több mint 70 nyelvet tanítanak, és ebbe minden nyelv, minden nemzet be tud mutatkozni, úgyhogy várjuk sok szeretettel az érdeklődő volt hallgatókat.
1: Az ELTE alumni klubjában, de keressék az egyetemük aktuális alumni klubját is, érdemes, ahogy erről beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk dr. Babos János, az ELTE szolgáltatás igazgatója.
13: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, a napközben mai műsora hamarosan véget ér, de holnap hallhatnak majd arról, hogy tulajdonképpen ki is lehet jelen a szülésnél az édesanya mellett. Az apa, a dúla, vagy kísérhetik mindketten holnap, tehát ennek járunk utána. Én a mai műsorban Rozbora Zoltán hangmesternek, a szerkesztőnek, Gécsek Tóth Enikőnek és a gyertes vezető Mali Andreának is köszönöm a közreműködését. Ezt a műsort újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a hírek után kezdődik a Vendég a háznál című műsorunk, amelyben megismerkedhetnek egy védőnővel, aki idén ünnepelte a 100. születésnapját. Köszönöm, hogy figyeltek ránk. Viszont hallásra, Horváth Ágnest hallották.

0: napot kívánok! Mohácsi Edit vagyok, a mai műsor szerkesztője. Ritkán adatik meg, hogy hiteles információkat kapjunk a régmúlt szakmáiról. Ma megismerkedhetnek egy védőnővel, aki idén ünnepelte 100. születésnapját, és a II. Világháború után kapta meg diplomáját. Hallgassák meg Nyitrai Lászlóné Etelka néni visszaemlékezéseit. Hogy lett védőnő?
1: 60-ban laktunk, és a védőnő anyukámnak jó barátja volt. Mondtam, hogy én védőnő szeretek lenni, anyukám nagyon ellenezte. Ő mindig azt mondta, hogy édes gyerekem, kimész a sárba, ködbe, egyedül leszel. Mindent más szeretett volna. Egyedül a nagyapám volt, anyukám édesapja, akivel nagyon jóban voltunk. Azt mondta, hogy azt csinálja, amit akar. Na akkor elmentem a kertészeti egyetemre, mert azt is szerettem volna, de oda azért nem tudtam elmenni, mert nem gimnáziumban érettségiztem, és latint nem tanultam. És akkor nyáron kellett volna latint tanulni, lemondtam. És egész véletlen volt ez, hogy mikor érettségiztem, Budapesten voltam ostrom alatt, Pesten jártam középiskolába is, 44-ben érettségiztem. Amikor bombázták Budapestet, anyukának a húga 60-ban lakott a vasútállomás mellett, és minden nap bejártam a érettségire. Ranolder intézetbe. Ez egy püspök volt a Ranolder, Madacsonyban van a szobra. Fiú egyházi iskolák voltak, de lány nem. Csak egy volt, azt a orsolyás nővérek csinálták, és ő gondolta, hogy csinál egy másikat is. És a Ranolder intézetet alapította meg, mint egy ipari középiskola olyan volt, tehát érettségit adott, meg egy tanítóképző. Apukám már pályamester volt, 60-i a szüleik, 6-an voltak testvérek, és anyukámnak a szülei pedig Jobbágyén laktak, Pásztó 60 közötti kis falu. A Mátra csücske tulajdonképpen odaér. A hegynek az az oldala már nem erdős, hanem gyümölcsös. És olyan isteni gyümölcs volt ott mindig, nagyszemű fekete cseresznye, hogy Budapestről a kofák lejártak, hajnalban jöttek, addigra a falusiak megszedték. Én meg otthon voltam a nagymamáék nálunk, itt kis unoka. Rettenetesen boldog volt a nagyapa, amikor megszülettem. Mesélték, hogy olyan jó idő volt márciusban, hogy fölment a hegyre, és annyi ivóját szedett, hogy egy mély tányérba telerakták, és azt tették oda a gyerekágyas anyukának. És utána aztán apukát elhelyezték Hortra. Ott kapott szolgálati lakást, közben meghalt a déd nagyapám, ő is 90 körül volt már, de apukám családja, mindenki 90 fölött. 100 évet senki se érte meg. Nagymama 94, akkor ment Gagarin az űrbe. Tévé még nem volt, de nagymama rádiót hallgatta, 95 évesen teljesen észbe volt. Hát a védőnőség úgy volt, hogy érettségiztem 44-be, amikor Budapestet bombázták, és én 60-ból jártam, már ott voltam a nagynénéknél. Jöttem a érettségire, úgy emlékszem rá, az volt bűn és bűnhődés arany lélek ábrázolásába. Hétre kellett volna odaérnem, de mikor a vonat megállt Gödöllő körül, azonnal mindenki kiszáll, mert a keleti pályaudvart lebombázták. Ott vártuk, hogy vége legyen a bombázásnak, fütyült a kalauz, de mondták, hogy nem a keletibe megyünk, mert azt lebombázták. Hát én kétségbe voltam esve, de ismertem azt a részt, rohantam, és hát mire odaértem az iskolába, hát a kedves nővér, hol

0: Legközelebb a nagyapa azt mondta, hogy igen. És hát egy évig nem volt se tanítás, semmi, de hát beadtam a minisztériumba, hogy szeretnék a védőnőképzőbe menni, és egyszer csak jött egy papír, hogy megnyílik a védőnőképző Kassán. És Kassán kezdtem a védőnőképzőt. Nagyon-nagyon jó volt, nem sokáig voltunk. Szép ruhánk volt, kalapunk volt, a színházban bérletünk, jártunk a Dómba misére.
1: És mit tanult az iskolában?
0: Hát édesem, kezdtük anatómiával, ugyanúgy, mint az orvostan hallgatók, és itt már sokan kiestek, és akkor mindenfélét, belgyógyászat, urológia, szemészet, mindenből kevesebbet, de főleg a gyerekgondozás, gyerek életmód. Aztán ilyen volt, hogy beszédtechnikát tanítottak például nekünk, hogy hogy lehet a szülőkkel kapcsolatba kerülni. Hát ezzel nekem soha nem volt problémám. És akkor egy hét múlva az egész iskola megszűnt, mindenkit hazaküldtek, megszűnt a védőnőképzős. Hát vártuk, hogy megint mi lesz. Egyszer csak jött a minisztériumból egy papír, hogy mégiscsak Budapesten megindul a védőnőképző. A László kórházzal szembe volt egy épület, azt mondták, hogy ez lesz a védőnőképző, de az is össze volt bombázva. Úgyhogy mikor mi oda mentünk, az emelet már volt, 5-6-an aludtunk egy szobába, de a WC még csak földszinten volt. Akkor ott elkezdődött a védőnőképző.
1: Ez már 1946?
0: Igen, igen, Kassáról. Összebarátkoztunk egy párat, itt is nagyon jóba voltunk.
1: Hány éves volt akkor a védőnőképzőiskola?
0: 3. Az volt a szerencsém, hogy Vámos Györkön véletlenül megőrült a védőnői állás.
1: Ez volt az első állás, Vámos Györkön?
0: Állásom. Védőnői lakás volt. Olyan orvosrendelő volt a tanácsadás egyik oldalon, és közfürdő is volt. Kádfürdő volt, amit bárki ingyenesen igénybe vehetett. Hát vízvezeték nem volt, hanem egy artézik útra kellett behordani. A másik oldalon meg volt a bejárat, lehetett menni a rendelőből, és ott volt a védőnői lakás.
1: És hány anyuka tartozott magához?
0: Hát körülbelül 30-an voltak a faluba. De még akkor úgy volt, azt tudod, hogy annyira tudtuk, hogy aki már terhes lesz, az általában meg is szült, és nem úgy volt, hogy ugye évekig várni kellett, és akkor már jöttek a terhes anyukád előre jelentkezni. Egy héten egyszer jött Budapestről egy nőgyógyász, azon kívül pedig kismamáknak volt a tanácsadás. Na aztán én annyira megszerettem itt, mindenkihez elmentem bemutatkozni, hát a doktor bácsi az egy nagyon szerencsétlen, annak akkor vitték el a 14 éves fiát a Gulágra, a gimnáziumból, képzeld el, úgyhogy ez a doktor bácsinak nagyon nagy bánat volt. Tudod, hány év múlva jött haza? Egy feleséggel és egy kisfiúval.
1: Egy orosz lány?
0: Orosz lány volt, igen.
1: És akkor együtt érkeztek meg haza. Hányban?
0: 51-be. Nem sokat éltek együtt, mert aztán visszament az asszony, nem tudott itt megszokni. De azt akarom mondani, hogy hát mindenki az elmentem bemutatkozni, és 7 évig voltam Vámos Györkön, de nem csak Vámos Györk volt, hanem 2 kapcsolt községem volt. Visznek volt az egyik, oda busszal kellett reggel elmenni, a másik meg Atkár. Na most én biciklizni nem tudtam.
1: Ezért busszal kellett menni a faluba.
0: Egyetlen védőnő volt az országban, aki nem tanult meg, de olyan rendes volt a busz, hogy ott nem volt megálló, de a vasútállomástól jött, és mindig megállt nekem, mentem Visznekre. Na most azért mondom ezt, mert itt ismertem meg a férjemet, hogy egyszer jöttem haza Visznekről, megállt a busz, leszálltam, és ott ült a két szomszédasszony, és mondták, hogy jaj, védőnéni, hát 3 katonatiszt keresett engem. Mondták, hogy majd este eljönnek. Hazajöttem, nem sokára kopognak, ott áll egy katonatiszt, és mondta, hogy szabadság. Hát én meg mondtam neki, hogy jó napot. és akkor bemutatkozott, azért keresett,

0: mert másnap nagy gyakorlat volt a faluban, és az egészségházat ki kellett nyitni, mert oda hordták a sebesülteket. A gyakorlatban rá volt írva, hogy hasnövés, tífusz, és azokat oda rakták, az a elkülönítő volt. Rettenetes nagy zúdulás volt az egész faluban, így ismerte meg a férjemet, utána hát elment, és akkor egy hét múlva tanácsadás volt.
1: És milyen tanácsokat kellett adni tanácsadáson?
0: A terheseknek ott kellett jelentkezni, és akkor hát először az ember felvette az adagokat, lemérte a súlyát, és hogy kell egy terhes anyukának viselkedni, hogy mit kell enni. Nem szabad sok édességet enni, szereset enni. Nem szabad sokat hízod. Hát a csokoládé akkor még nem volt a valódi csokoládé, de azért madártejet már tudtak csinálni cukorral. Erre vigyázni, hogy nehogy ödémás legyen a lába. De sok édességet és ne sok vizet, de a vízből is meg kell találni a mennyiséget, ami éppen jó. Hát ha szomjas valaki, nyugodtan megiszik egy pohárral. Ha kint van, vagy meleg van, akkor nyugodtan ihat. De hogyha nincs olyan nagyon meleg, akkor vigyázzon a mennyiséggel. Ez például az egyik a víz. No most akkor ugye még nem volt az, hogy mirel itt, hanem zöldséget, ami kertbe, az igen. Mindenkinek volt, nekem is volt isteni kis kertem, onnan hoztam a karalábét, répát, mindent. Zöldségeket, gyümölcsöt, gyersen, mert vitamin ilyenkor kell. Elmondtam ezt neki, hogy hát a mama most abból táplálkozik, abból nől, hogy anyukája mit eszik. Olyan lesz neki a immunrendszere is, hogy az édesanyja hogy táplálkozik. Na most ott az a doktor bácsi, idős volt már, cigarettázott, pipázott, de jött az iskolába például oltásra. Bementünk egy osztályba, diftéria, meg nem tudom már milyen oltások, nagyon sok kötelező oltás volt, és két sorra voltak a gyerekek. És az egyiket a védőnő oltotta, a másikat a doktor bácsi. És senki nem akart a doktor bácsihoz menni, hanem mindenki hozzám akart jönni. De nem csak gyerekeket oltottam, hanem a kis katonákat, mikor besorozták, azokat is én oltottam. Na most volt olyan vérnyomás szakrendelés előtt, kiabál egy asszony, hogy védőréni, védőrű. Hát látom, hogy ez az egyik nagymama. Azt mondja, emlékszik Etuka, mikor dugtuk neki a pólyába a melegvizes teljes palackokat, mosorozták be a kisfiút, hol volt még akkor? Semmi nem volt. A koraszülöttet, ha 3 kiló alatt volt, először hazahozták, tehát a teljes üvegbe meleg vizet kellett tenni, nagyon jó elzárni, belepugyolálni pelenkába, és beletenni a pólyába, hogy melegítsük a gyereket. Nem volt még a hőközpontja. Ha koraszülött volt, és mondom, a nagymama mondta, hogy hála Istennek kiskatona lett belőle.
1: Milyen tanácsot kellett még adni?
0: Hát aztán arra, hogy szoptatta, hogy már a terhesség alatt, az utolsó hetekbe megnéztük, hogy milyen a melbibója. Nincs-e behúzódva, meg kérdezze meg anyukát, hogy meddig szoptatott, hogy tudod szoptatni. És akkor meg kellett tanítani, hogy otthon már, akinek olyan a melbibója, kezdje nagyon-nagyon finoman, de nagyon finoman kihúzogatni, hogy el tudja kapni a mama. Ezt ugye meg kellett mutatni, ez sem volt egyszerű, mert erre is sem gondol senki.
1: Egyébként, amíg otthon volt a szülés, addig nem ment ki a szülésre a védőnő?
0: Hát volt, amikor, mert a bába néni olyan részeges volt, de volt egy olyan maszek bába, aki nem volt bába, a szerencsére otthon minden szülés levezetett. Én is tudtam róla, de hiába ment valaki a bába nénihez, ha be volt zárva az ajtaja, vagy éppen ivott.
1: Akkor a védőnőnek nem kellett menni szülésre.
0: Hát mondjak egy másikat. Alig voltam még ott egy vagy két hete, és már tudtam egy anyukát, 2 kisgyerekük volt, és most a harmadikkal terhes volt. Úgy képzeld el, hogy volt egy asztal, 2 szék, de a kicsik, a 2 éves meg a 3 éves, annak már nem volt ágy, mert egy ágyban aludt apuka anyuka, hanem szekrények voltak, aminek alul volt egy kihúzható fiókja. és este abba ágyaztak a 2 évesnek, a 3 évesnek. Ott aludtak. És egyszer csak kopognak éjszaka ablakon. Tessék jönni, védőrini, mert szül a feleségem. Voltam már a bábánál, kis egyította az ajtót. Na hát én erre összeszedtem gyorsan mindent, amit tudtam otthon, és akkor rohantam hozzájuk. Nagyon meg voltam ijedve, mert hiába voltam én ott szülészeten, kórházba, mi csak ott néztük, és nagyon meg voltam ijedve, és anyuka biztatott, hogy Etuka, ne tessék félni, olyan könnyen meg lesz ez. Észre se veszi, hogy már itt lesz a mama. De akkor hazarohantam, hoztam köldök, lekötőt, mindent, csak ollót, annál, ha gondoltam, van egy ollójuk, hát nekik sincs olló. Újra visszarohantam éjszaka, és akkor megszületett a mama, és hát lekötöttem a köldököt, bepólyáztam. Na ez volt.
1: Akkor jöttek az 50-es évek, amikor kórházban kellett szülni. Mit változtatott ez a védőnő munkájában?
0: Hát nem mindenki ment kórházba. Akkor már magon laktunk. A férjem addigra leszerelt, ő volt ott az orvos, én meg a védőnő. Akkor már a nagyobb fiam megvolt, és volt nálunk egy dédi, az volt otthon a gyerekkel, de ő takarította a rendelőt is, meg délelőtt egy családot látogattam, délután meg irodai munka, meg tanácsadás volt. Egyik reggel kopognak, és jön be a rendes szülésznő, hogy jaj, tessék elképzelni, az unokám szült az éjjel. Pestre járt iskolába, kiment a spajzba, de nem tudta se az anyja, se a nagymamája, hogy terhes a kislány, és egyszer hallanak sírást. És a spajzba, a kőre, ott volt az egészséges kismama. Nem volt koraszülött, ezt jött mondani nekem a bába néni. Hát odaadtam neki rögtön az összes baba ruhát, meg mindent. Na hát ilyen volt, akkor már a kórházba kellett volna szülni. De most volt más is olyan. Éjjel jött megint egy ember, hogy tessék már jönni, azok meg egy tanyán laktak, de 2 rettenetes kutyájuk van, úgyhogy mikor odaérek a tanya közelébe, ott van egy nagy diófa, oda lesz támadva 2 villa, hogy a kutyák nehogy megegyenek. Képzeld el, akkor elindultam éjszaka, de szerencsére, mire már jött a szülés, addigra megjött a szomszédbában, úgyhogy nem kellett a szüléshez. Na szóval ilyen dolgok.
1: Egyébként minden nő szoptatott?
0: Ez a baj, hogy a kórházban is úgy volt akkor még, hogyha egy jó, fejlett kismama az éhes volt, és el tudta kapni az anyukáját, és rájött, hogy milyen a szopás. De amelyiknek nehéz volt, meg kicsi volt a súlya, síros volt, az nem kezdett szopni, és akkor az ápolók rögtön odaadták nekik a tejet üvegbe. Akkor újra kellett szoptatni, tanítani. Nagyon nehéz volt, mert azt kellett volna az elején rögtön.
1: Az a baba mit evett, aki nem szopott?
0: Feles tehén tejet. Aztán 3/4-eset.
1: De a másik fele mi volt?
0: Víz. Azt úgy kellett megforralni. Azért a fejt tej, az nem sterilizált volt. Nagyon vigyázni kellett adni, hogy hasamenés legyen. Akkor ugye gyógyszert kellett adni, akkor diétáztatni kellett. Volt, hogy kevesebbet adtunk, kihagytunk egy evést, hogy kiürüljön a gyomra. Már még nem szopott, annak korábban kellett kezdeni a hozzátáplálást. Én már a saját gyerekemmel is nem cumistattam, én sokáig szoptattam, és már jártam bölcsödébe, és este még szoptattam. A kiskanállal etetést azt meg kellett tanítani először. 1 év körül már kapta a teljes tehén tejet. De akkor jöttek a főzelékek. Legelőször a sárgarépa, reszeltalma, húsleves valami bennefőt, átpasszírozták, és akkor először kiskanállal próbálgatni. Egy keveset evett, utána még itt a tejecskéjét. Hozzászokott a főzelékekhez. Na most a krumpli volt még, és utána egy kis zöldségleves, például karalábé, kelkáposzta, az nem mehetett, mert az erős volt. 1 éves korára kellett megtanítani azt is, amelyik szopott, de az immunerősítés a szopásban volt, agyatejjel. Amelyik mesterségesen táplálták, annak gyakrabban volt. Ilyen a széklete, olyan a széklete.
1: A pelenkázás. Ugye most már mindenki eldobható pelenkát használ.
0: De hát akkor még volt, mikor még én szültem, adtak egy kelengye utalványt. Ebben a csomagban pelenka is volt, meg pólya, meg minden.
1: Mi volt a 40-es években? Lehetett kapni pelenkát a boltban?
0: Mindenféle, ami volt otthon, rongyokat. Ha a lepedő el akart szakadni, akkor szétszakították, és vetették pisis pelenkának. Na, az volt a szokás nekem is, hogy amikor megfürdettem a babát, kiöntöttem a vizét egy vödörbe, abban raktam bele mindig a pelenkákat, mielőtt mosásba került. Ha egy harisnya volt rongyos, akkor oda tették rongyos. Ugyanúgy a menstruációnál is.
1: Na és akkor jött a 60-as évek, 70-es évek. Volt-e valami változás a védőnő életében?
0: 64-ben jöttünk Gyögyösre. Itt nem védőnő volt, hanem volt védőnői állás. Csak bölcsöde vezetői állás volt. És én nem akartam bölcsödébe menni egyáltalán. De most olyan bölcsöde volt ez, hogy nem bölcsödének épült, hanem házat, aminek nagy udvara volt. Elvettek a tulajdonostól, és itt lesz a bölcsöde. Egy csecsemő részleg volt, ott nagyon kevés gyerek volt. Hát Peti majdnem egy éves volt, mikor visszamentem dolgozni, de itthon még szoptattam.
1: És akkor mikor lett újból védőnő?
0: Utána már nem lettem védőnő. Soha többet.
1: És követi-e azóta, hogy a védőnőknek mit kell csinálni? Más munka ez, mint amit régen csináltak?
0: Tulajdonképpen az alap ugyanaz. Gondozni kell a terhes mamát, a kismamát. Most hányszor kell a terhessége megjelenni, az is mindig változott. És nem volt ez a sok, meg nem született gyerek, tudod? Tulajdonképpen a fogamzás gátló beavatkozás a természet rendjébe, másképp mennek a ciklusok, a másik pedig az is, hogy megfáznak, mert ki van a derekuk, egyre kevesebb gyerek születik. Terhes ugye a unokámnak a menye, úgyhogy ő két hónap múlva fog szülni, hát rettenetesen várják. Oda megyek most majd szombaton, hogy mert szeretném látni terhesen. Ő a hatodik dédunokám lesz. Egy kisfiú van, mind lány. De most én már annyit kötöttem, annyit hímeztem. Ez a unokám, amelyik most szül, mikor mondtam, hogy nem kéne már repülőre ülni, mondta, hogy nagymama, olyan vagy, mint a vészvonár, mindig neked a rossz jut eszedbe.
1: Szóval az unokák nem jönnek tanácsot kérni a védőnőtől?
0: Hát nem nagyon, mert megnézik az okostelefonba, de nem az a valóság.
1: Hol tudják tényleg?
0: Tanácsadáson, vagy az orvostól, azt tudja, hogy éppen most milyen rendelet van, most olyan is van, tudod, hogy a kispapának ki kell venni a szabadságot a szülés után azonnal, ennek nagyon örülök, úgyhogy akkor nem volt más. És mondom, a húgom is védőnő volt, 17 évvel idősebb vagyok, mint ő. És képzeld el, neki is 3 gyereke van, és azt hitte, hogy 60 éves korára ott gyűzsögnek, és egyik gyereknek se sikerül.
1: Ma Nyitrai Lászlóné, Etelka néni védőnő visszaemlékezését hallhatták. Műsorainkat meghallgathatják podcaston és a mediaclick.hu internetes oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Mohácsi Edit.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 grammos biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Biziák Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatóink, ma délben a Badacsonytördemici római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Badacsonytördemic a Balaton partján, a Badacsony északnyugati oldalán fekszik. Területe a bronzkorban is lakott volt, a rómaiak idején pedig már virágzott a szőlőkultúra e tájon. A falu főutcája a római út, amely az ókorban fontos kereskedelmi és hadi út volt. Első ismert írásos említése 1219-ből maradt ránk. A középkorban egytelkes nemesek lakták, 1950-ig Nemes Tördemic volt a neve. 1299-ben épült Szent János tiszteletére az első kápolna. Ennek helyén 1783-ban emelték azt a templomot, amely két alkalommal is leégett, de a hívek újjáépítették. 1871-ben felkereste József nádor leánya, Mária Henrietta hercegnő, II. Lipót belga király felesége. 1904-re a templom már szűkössé vált, ezért újat építettek. Védőszentje Szent Mihály arkangyal, a mennyei seregek vezére. 1955-ben Rezes Molnár Miklós festőművész a szentélyt ingyen kifestette, az angyalok modelljei a faluban élő 10-12 éves kislányok voltak. A Badacsonytördemici római katolikus templom tornyában két harang lakik. A kisebbik 135 kilós, a nagy harang 418. Mindkettőt Szlezák László öntötte 1926-ban.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Ceglédi Edit, főbb híreink először röviden.
2: Az MNB volt alelnöke szerint valós esély van arra, hogy Magyarország csatlakozzon az eurozónához.
1: Ma van az Alzheimer korvilágnapja, a kampány középpontjában ezúttal a korai diagnózis áll.
2: Először beszélt nyíltan az űrhadműveletek vezetője az Amerikai Egyesült Államok űrfegyvereiről.
1: 12 magyar, köztük 10 budapesti hotel kerül be a világ legjobb szállodái közé a Michelin Guide 2026-os válogatásában.
2: Napközben főként északon, északkeleten erős szélre kell számítani, egy-egy zivatar is kialakulhat, de napos idő várható.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. A Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke szerint valós esély van arra, hogy Magyarország csatlakozzon az eurozónához. Király Júlia a Kossuth Rádió felkelő című műsorának beszélt az egységes uniós valuta esetleges hazai bevezetéséről. Azt mondta, a kormány tervei ígéretesek. Részletek Kovács Mártontól.
3: Talán még ilyen jó pillanata soha nem volt a magyar gazdaságnak, hogy megvalósítsa végre az Európához való gazdasági visszatérést is.
4: Mondta a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Király Júlia szerint ideális állapotban van a magyar gazdaság ahhoz, hogy az ország csatlakozzon az euróvezethez. Hozzátette, reális esély van az euró bevezetésére, ami szerinte a gyakran hangoztatott állítással ellentétben nem tenné tönkre a gazdaságot, sőt, inkább hasznos, mint káros lenne az országnak, fogalmazott a közgazdász, aki hangsúlyozta, a célhoz vezető utat kell megtervezni úgy, hogy az a társadalomnak és a gazdasági szereplőknek is elfogadható legyen.
3: Az euróhoz való csatlakozás egy politikai út is. Igen, hogy a társadalom el is fogadja ezt. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy most titokban készül egy szörnyűséges megszorító csomag, hanem megpróbál a gazdaságpolitika skilla és a Karibdisz között hajózni, ha már az Odüsszeiát annyian látták. Úgyis az idén, tehát tudják, miről van szó. Megtartani a hiteles pályának az irányát, ami igen, azt jelenti, hogy a költségvetést rendbe kell rakni, de közben nem tenni olyan lépéseket, amivel elveszi a politikai támogatottságot.
4: Király Júlia az euró bevezetésének két fontos feltételeként említette a hiteles gazdaságpolitikát és a rendbe rakott költségvetést. A közgazdász hitelesnek tartja a kormánynak az eurózónához való csatlakozásról és a költségvetésről eddig tett nyilatkozatait.
3: Van egy olyan gazdaságirányítás, egy olyan állami és jegybanki gazdaságpolitika, amelyik nem csak beszélget egymással, hanem egy irányba is akarja vinni az országot. Ez mindenképpen a bizalom helyreállítását szolgálja, az ország hitelességét növeli.
4: A Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke szerint kiemelten fontos, hogy a kormány felelősen felmérje az ígéreteit, hogyan és milyen ütemben tudja teljesíteni.
1: Ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés, amely ma 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik.
2: Esküdte Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, aki az augusztusban lemondott fideszes Lázár János helyét veszi át. A képviselők sürgősséggel tárgyalják az orvosi kamara tagságot, ismét kötelezővé tevő törvénymódosítást. Megvitatják a javítóintézetek gyermekvédelmi átszervezését és az építészetről szóló törvénymódosítását is.
1: Demonstrációt tartottak tegnap délután a Terrorháza Múzeum előtt. A tüntetés előzménye, hogy Tar Zoltán kulturális miniszter a napokban azonnali hatállyal megszüntette Schmidt Mária főigazgató megbízatását, és elrendelt az intézmény idéglenes bezárását. Bayer Zsolt publicista, a demonstráció főszervezője úgy fogalmazott, a brüsszeliták, a globalisták, az örök hazaárulók akarják tönkretenni az intézményt. Prieska Dániel összefoglalója.
5: Aki ezt megmeri tenni, hogy a terrorházát, a múltunkat és a gyermekeink jövőjét bezárja, az ellen fel kell lépni, az önkény ellen.
6: Több százan gyűltek össze vasárnap délután az Andrássy út 60 előtt. Sokan magyar zászlókat a magasba emelve várták a felszólalókat.
7: Ne záródjon benne ez a múzeum, maradjon úgy, ahogy eddig volt, és ne alakítsa át a Tisza a szájíze szerint.
6: A demonstráció Nagy Feró produkciójával kezdődött, majd a Demokrata főszerkesztője lépett színpadra.
8: Itt vannak az új kommunisták.
6: Bencsik András az 56 előtti időszakhoz és 2006-hoz hasonlította a jelenlegi helyzetet, a közelmúltban letartóztatott fideszes politikusokat pedig politikai foglyoknak nevezte.
8: Mondjuk ki! És hirdessük hangosan, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján nem engedjük, hogy az új kommunista csőcselék beszennyezze az ünnepet. El a kezekkel a terrorházától!
6: Ami 5 hónapja az országban zajlik, arra nincs magyarázat, fogalmazott a Magyar Nemzet szerkesztője. Szentesi Zöldi László szerint elkerülhetetlen a Tisza kormány összeomlása.
9: A magyar kormány napjai megszámláltattak, és mi néhányan már látjuk ezt. Minden egyes hazugsággal, minden nagyképű mondattal, minden elhibázott intézkedéssel a saját sírjukat ássák.
6: Színpadra lépett Mencer Tamás, fideszes politikus is, aki először az Orbán kormányok 16 évének eredményeit sorolta, majd arról beszélt, az áprilisi választás után levonták a tanulságokat, és ha rajta múlik, nem követik el újra ugyanazokat a hibákat.
10: Azt tudom nektek mondani, hogy az új könyvnek, amit veletek együtt írunk, a legszebb lapjai, a legszebb lapok, vagy azt is mondhatnánk, a legszebb napok még előttünk állnak.
6: A Pesti Srácok főszerkesztője Hút Gergely úgy látja, a kormány tagjai félnek attól, hogy a Terrorháza Múzeum kiállításának igazsága rájuk zúdul. Bajer Zsolt publicista, a demonstráció főszervezője pedig kijelentette, a brüsszeliták, a globalisták, a korszellemmel csaholók, az örök hazaárulók akarják tönkretenni az intézményt.
11: Mi egész életünkben szembe mertünk szállni a korszellemmel. Éppen ezért mi tudunk nem félni, nem igazodni, és nem együtt üvölteni a farkasokkal. És amikor majd visszaszerezzük a mi terrorházánkat, akkor megint Schmidt Mária lesz a főigazgató, és Orbán Viktor fogja mondani az új avató beszédet.
6: A múzeum menesztett főigazgatója szerint az intézmény annak bizonyítéka, hogy a diktatúrák nem győzhetnek a magyarok felett. Schmidt Mária úgy fogalmazott, akik be akarják záratni, nem tűrik az igazságot, és fel akarják számolni a szabadságot.
12: De ez a mi múzeumunk, a mi áldozatainké és a mi hőseinké. Ha nem tetszik nekik, csináljanak maguknak egy másikat.
6: Tar Zoltán kulturális miniszter a bezárás másnapján közölte, a terrorháza kedden újra nyit, a közönség pedig egy hétig ingyenesen látogathatja a tárlatot. A szakmai felülvizsgálatot az ELTE Történettudományi Kutatóintézet és független szakértők végzik el.
1: Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök.
2: A Sándor Palota közleménye szerint Baka András a jelöltek széles körére kiterjedő, alapos tájékozódást követően találta a legalkalmasabbnak Szatmári Zoltánt. Kinevezéséről az országgyűlés dönt majd. A Sándor Palota bejelentette azt is, hogy Baka András köztársasági elnök napirendelőt felszólal az országgyűlés mai ülésén. A 24.hu információi szerint Szatmári Zoltán jelenleg is a legfőbb ügyészségen, a büntetőbírósági ügyek főosztályán osztályvezető ügyészként dolgozik.
1: Polyák Gábor médiajogászt javasolja a média működését ellenőrző média tanács elnökének az Országgyűlés Szakbizottsága. A szakember korábban a Mérték média elemző műhelyt vezette. Polyák Gábort a Művelődési Bizottsági meghallgatása előtt kérdeztük a megválasztása esetén megvalósítandó terveiről, Delcsinyi Dávid összeállítása.
13: Itt lenne az ideje egyszer a média békének, és egy olyan hatóságot szeretnék vezetni, ami partnerként tekint piacszereplőire, a közönségre, a fogyasztókra, úgy tekint a technikai fejlődésre, mint lehetőségre, amit Magyarországnak ki kell használnia, és úgy tekint mindenkire, aki magyar tartalmat gyárt, mint olyan szereplőkre, akik a magyar kultúra a fennmaradásának nélkülözhetetlen elemei, és olyan jó lenne, hogyha egyszer nem arról szólna, hogy milyen botrányok övezik a pályázatokat, és kikivel szemben elfogult, hanem egy valódi szakmai és nyitott működést látnánk. Ebben most lesz felelősségem.
14: A korábbi médiatanács a kapcsolatban Polyák Gábor így vélekedett.
13: Az biztos, hogy nem mindent fogunk folytatni a gyakorlatból. Magam itt megtapasztaltam például, hogy a állami hirdetések besorolása az mennyire már az akkori médiatörvénynek is ellentmondó gyakorlatot alakított ki, ahol bírósági ítéletek erősítették meg a médiatanács döntéseit, ott nyilván ahhoz idomul a következő testület, de ez egy új testület, egy új helyzet, itt tényleg azzal a szándékkal kell majd a jövőbeli jogalkotást alakítani, hogy legyen olyan magyar tartalom, ami Magyarországról a magyar közönség érdekeit szolgálja, és legyen egy olyan hírközlési piac, ahol a felhasználók biztonságban érezhetik magukat, és a lehető legjobb minőségű szolgáltatásokhoz jutnak hozzá.
14: A pártpolitikától való függetlenséget Polyák így látja garantálva.
13: Én úgy látom, hogy a Tisza által jelölt kollégák azok a szakma csúcsából kerülnek ki. Ez egy óriási lehetőség, hogy ilyen emberekkel lehet együtt dolgozni. Ismerem őket, ismerem a munkájukat. Nincs kockázata annak, hogy ők politikai érdekeket fognak szolgálni, egyszerűen ez az alkatuktól idegen, és megint csak a transzparencia az, ami egy fontos biztosíték, nem a sötét szobákban és félmondatos jegyzőkönyvekben fog láthatóvá válni, hogy hogyan születnek a döntések, hanem a lehető legtöbb információ, kikivel tárgyalt, milyen meghívásoknak tett eleget, szavazati arányok. Ezek a programom szerint mind nyilvános információk lesznek éppen azért, hogy ki tudjunk jönni abból a rossz reflexből, ami a magyar média szabályozást kísérte, nem is csak 16 éven át, az egy egészen különleges helyzet volt, de az azt megelőző időszakban is.
14: A Tisza három jelöltje a médiatanácsból. Bencsik Márta újságíró, médiajogász, Bodrogi Bea Judit médiajogász, és Nagy Krisztina jogász, médiapedagógus.
15: Kossuth Rádió.
0: Újra mindenki.
1: Katasztrofálisnak minősítette a kormányzó CDU eredményét a Mecklenburg-Előpomerániában és Berlinben rendezett tartományi választáson a német kancellár.
2: Friedrich Merz ugyanakkor közölte, hogy a kudarc ellenére továbbra is hivatalban akar maradni és folytatná megkezdett reformokat. Az exit poll felmérések szerint az észak-kelet-németországi tartományban a szélsőjobboldali AfD nyert a voksok 38%-ával, a szociáldemokraták mintegy 36, a radikális baloldal 7, a kormányzó CDU pedig csak 5%-ot érhetett el. Berlinben ugyanakkor a radikális baloldal vezet a voksok csak nem 25%-ával, a CDU 20, az AfD 16, a szociáldemokraták 12%-ra számíthatnak.
1: Először beszélt nyíltan az űrhadműveletek vezetője az Amerikai Egyesült Államok űrfegyvereiről. A Krónikának nyilatkozó szakértő szerint a nyilatkozat felír egy figyelmeztetéssel. Részletek Kovács Mártontól.
16: Lényegében beismerték azt, amit nagyjából tudunk.
4: Mondta a Krónikának Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő. Az Amerikai Egyesült Államok vezetése 40-50 éve fejleszt űrfegyvereket, műhold megsemmisítő rendszereket. Ebben a versenyben India, Kína és Oroszország állandó rivális. Az amerikai űrhaderő parancsnoka nyíltan beszélt arról, hogy az Egyesült Államok földkörüli pályán keringő fegyvereket működtet. Douglas Shess tábornok szerint ezek az eszközök a honvédelem támogatását és az elrettentést szolgálják. Tálas Péter hozzátette, a kijelentés felér egy a versenytársaknak szánt figyelmeztetéssel, ugyanakkor nem tudni, hogy pontosan milyen fegyverekről van szó.
16: Az egyik az a földről indított rakéták, amelyek műholdakat képesek eltalálni. A másik elektronikai hadviselést és kiberképességek, olyan elektronikai zavarás és kiberzavarás, ami lehetetlenné teszi vagy megakadályozza az űrtechnológiának a használatát. Van olyan, hogy lézeres zavarás, amikor megvakítják gyakorlatilag a műholdat. Van úgynevezett co-orbital rendszer, más műhold megközelítése és manipulálása, és végül vannak úgynevezett kinetikus megsemmisítés, amikor szétlőnek egy műholdat.
4: Tálas Péter szerint ezen űreszközök tesztelési versenyét az Amerikai Egyesült Államok nagy előnnyel vezeti, ami annak is köszönhető, hogy a szektort magánemberek is támogatják. Az amerikai vezetés az űrfegyverek fejlesztése mellett az alacsony, földkörüli pályán működő ballisztikus és hiperszónikus fenyegetés ellen is alkalmazható védelmi rendszert is kialakít. Annak bemutatását 2030-ra tervezik.
1: A kormányzó egységes Oroszország szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon.
2: Az Összoroszországi Közvéleménykutatási Központ exit pollja szerint a párt jelölt listájára a válaszadók több mint 49%-a szavazott. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14, az Oroszország Liberális Demokrata párt csak nem 10, az Új Emberek majdnem 10, az Igazságos Oroszország pedig bő 6,5%-ot kapott. Az előzetes adatok szerint a részvételi arány 56,6% volt. A voksoláson először vett részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Szeptember a nemzetközi Alzheimer hónap, ezen belül 21-e az Alzheimer korvilágnapja. Az idei kampány középpontjában a korai diagnózis áll. Minél hamarabb tudunk a demenciáról, annál többet tehetünk a folyamat lassításáért. Bétúr Erika összeállítása.
17: A feledékenységnél többről van szó. A világnap felhívja a figyelmet az Alzheimer-kórra és a demenciával élő emberekre, valamint azokra a családtagokra, hozzátartozókra, akik nap mint nap szembesülnek a betegséggel. A demencia nem tekinthető a normális öregedés természetes velejárójának, mondja Kázár Ágnes, a miskolci háziorvos, gerontológus, aki a betegség, illetve annak gyógyításának kutatója. Nevéhez fűződik a Ne Feledd elnevezésű országos rendezvény, amely néhány éven keresztül arra hívta fel a figyelmet, hogy már az első tüneteknél érdemes orvoshoz fordulni.
18: Az Alzheimer-kór az egy betegség. Ennek a betegségnek a tünete a demencia. Demenciáról, tünetekről beszélgetünk, amikor az Alzheimer-kórról beszélgetünk, akkor pedig konkrétan egy betegségről beszélgetünk, és valóban közel 100 olyan betegség van, ami demencia tünetet okozhat.
17: Kezdetben a rövid távú memória romlása tűnik fel a hozzátartozóknak. Az érintett többször megkérdez valamit rövid időn belül, nehezebben találja a szavakat. Később a tájékozódás és a mindennapi önállóság is sérülhet, mesélik a hozzátartozók.
19: Nehezen találja a szavakat, elhagy dolgokat, nem találja. Hihetetlennek tűnt ez, hogy ez édesapám.
20: Magát nem tartotta rendben. Tisztasági állapota az, hogy evett rendszeresen, az már nem volt. Kihagyott étkezéseket, nem tisztálkodott megfelelően, és mindent elfelejtett.
17: A korai felismerésnek nagy jelentősége van, mondja dr. Kázár Ágnes.
18: Általában a hozzátartozók úgy legyintenek, az öregedés természetes részeként figyelik ezt az állapotot, és nem is jut el a beteg orvoshoz. Pedig itt lenne az a helyzet, amit ki kellene használni, ugyanis itt szűrni kellene a házi orvosnak a beteget. Hiszen vannak olyan betegségek, amiket, hogyha idejében felismerünk, megfelelő terápiával, ha kezeljük a betegséget, akkor a demencia tünetek visszafordíthatóak.
17: Az Alzheimer világnap nem csak a betegségről szól, arról is, hogy figyeljünk oda azokra, akiknek egyre nehezebb megőrizniük az emlékeiket. Mert lehet, hogy egy név, egy történet feledésbe merül, de az ember, aki mögötte van, szeretetre, figyelemre és méltóságra szorul.
1: Hosszú a várólista, nagyjából 40 ezren várnak arra, hogy idős otthonba kerüljenek, ezért nagy szükség lenne a Tisza párt választási programjában említett 20 ezres férőhelybővítésre, mondta a Krónikának az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnöke. Az idősügyért is felelős helyettes államtitkár szintén nyilatkozott. Szerinte még idén indítanának egy országos felmérést arról, hogy az idős ellátás melyik területén van a legnagyobb hiány. A bővítés erre épülne, Nagy Viktória összeállítása.
21: Az idős otthonok férőhelyi kapcsán hatalmas kereslet mutatkozik a társadalom oldaláról. Sajnálatosan ezzel a fajta társadalmi igénnyel maga az ellátó rendszer az elmúlt 20 évben, 30 évben nem tudott lépést tartani.
22: Mondta az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnöke a Krónikának. Nagy Viktor ismertette, hogy az állami férőhelyek száma 54 ezer, ezen felül pedig mintegy 40 ezer idős vár elhelyezésre. Hozzátette, a legtöbb állami otthonban több éves várólisták vannak, a drágább intézményeket pedig a legtöbben nem tudják megfizetni. A helyzetet kihasználva egyre több az illegálisan működő idős otthon, ezek viszont nem nyújtanak megfelelő szolgáltatást, tette hozzá Nagy Viktor, aki felhívta a figyelmet arra, hogy idős otthon választásnál érdemes ellenőrizni az intézmény működési engedélyét, az ellátásról szóló szerződést pedig jogásszal is átnézni. Hangsúlyozta, az egyik legsürgetőbb feladat az állami férőhelyek bővítése lenne.
3: Ugye a jelenlegi kormányzat belengetett egy 20 000 fős állami normatív férőhelyszám növekedési ígéretet vagy vállalást a választási kampányban. Ennek a hiánya nagyon érződik a rendszerben.
22: A piacon többféle időseknek szóló szolgáltatás érhető el, mondta a Krónikának Bódi Éva, idősügyért is felelős államtitkár. Hozzátette, még idén szeretnének készíteni egy országos felmérést, amelyben az idősek, hozzátartozók és a területen dolgozó szakemberek is elmondhatják, mire van a legnagyobb igény, és ennek ismeretében döntenek a bővítésről.
5: Az idősek ápoló gondozó otthonába, vagy az állami fenntartónál lévő, eddig még csak 7 telephelyen működő szakápolási központokba, vagy a nyugdíjas házakkal kapcsolatban kell nekünk valamilyen együttműködést, vagy akár azokat szociális szolgáltatását tenni, vagy pedig egy teljesen más platformon kell gondolkodni, és mondjuk az egyén saját lakásában nyújtott szolgáltatást, mint a házi segítségnyújtás, idősek, demensek nappali ellátását kellene inkább tovább fejlesztenünk.
22: Az államtitkár elmondta, hogy a felmérésről várhatóan november elején adnak bővebb tájékoztatást.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 12 magyar hotel, közülük 10 budapesti került be a világ legjobb szállodáit bemutató Michelin Guide 2026-os válogatásába. A Krónikának nyilatkozó turisztikai szakértő szerint minden ilyen rangsor hozzájárul a hazai turizmus népszerűsítéséhez és a nemzetgazdaság erősödéséhez. Nagy Viktória összefoglalója.
7: A nyertes szállodák rendkívül magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtanak,
22: mondta Kis Robert Richard, turisztikai szakértő, aki a világ legjobb szállodáit bemutató Michelin Guide friss listájáról beszélt a Krónikának. Elmondta, a Michelin kulcs elnevezésű minősítést 2024-ben vezették be, és főként az építészetet, a szolgáltatás minőségét, az egyediséget és az árérték arányt veszik figyelembe. 12 magyar, köztük 10 budapesti szálloda került fel a listára, közülük 2 kapott magasabb, 2 kulcsos minősítést. Kis Robert Richard hozzátette, a Michelin minősítésnek nem csak a turisztikai szakmában van nagy neve, hanem az utazókat is inspirálja. Ezért marketing szempontból is fontos.
7: Ha megnézzük azt, hogy mekkora választék, hát itt azért nagy a verseny a szállodák között, hiszen most már bőven vannak csúcsminőségű hoteljeink. Hogyha egy külföldi utazó adott esetben azt látja, hogy ez Michelin kulcsos, akkor véletlenül azt gondolja, hogy ez egy viszonylagos standard minőséget képvisel.
22: A 12 hazai hotel között egy balatonfüredi és egy tatai szálloda is szerepel. A turisztikai szakértő azt mondta, ez azt is mutatja, hogy a vidéki turisztikai szolgáltatás is jelentősen fejlődött az utóbbi években.
7: Most már vannak bőven csillagos élményt kínáló hotelek Balaton környékén, és hát Balatonfüred ebből a szempontból szintén vonzó lett azok számára is, akik ezt a minőséget akarják. De ha Tatát említeném, hát Tata eleve a szállásokat, gasztronómiát, szolgáltatásokat illetően azért nagyon komoly minőséget képvisel a magyar átlagszinthez képest.
22: Kis Robert Richard hangsúlyozta, ezek a listák nagyobb forgalmat generálnak az adott szállodáknak, ami nem csak a szolgáltatóknak jó, hanem a nemzetgazdaságnak is, mivel hozzájárul az állam bevételének növekedéséhez.
1: Olcsóbb lett a tűzifa, miután a kormány a lakossági tűzifa árának áfáját 27-ről 5%-ra mérsékelte. Az Egererdő ZRT-nél érezhetően nőtt a forgalom, de a fűtési szezon közelettével elindultak az illegális faárusok is, Pirisi Csenge beszámolója.
23: Megindult a roham a tűzifáért. Az áfa csökkentés miatt sokkal többen keresik az erdészeteket, mondja Dobre Kecsmár Csaba, az Egererdő ZRT vezérigazgatója.
24: 3 nap alatt mintegy 3000 köbméternyi lakossági igényt jelent meg. Ez a mostani termelési tempónkhoz képest nagyjából egy heti termelésnek felel meg. Annyiban változott a szociális tűzifa pályázatnak a kiírása, hogy míg korábban csak az 5000 fő alatti települések pályázhattak szociális tűzifára, most már beléptek külön feltételek teljesítése mellett az 5000 és 20000 fő közötti önkormányzatok is. Korábbi években ez 12 ezer köbméter körül mozgott, most úgy számolunk, hogy egy 15-16 ezer köbméternyi mennyiséget tartalékolunk kint az erdőn.
23: Nem csak a kiemelt faanyagot kell védeni ilyenkor, hanem a pénztárcánkat is, hiszen elindult az illegális fakereskedelem.
25: Itt ment egy kis teherautó, megállt, megkérdezte, vásárolnánk-e fát, láttam, hogy jó a fa, mondtam, hogy menjünk el, mérjük le a fát egybe, és akkor vásárolom meg. Azt mondta, hogy nem kell mérni, azt mondja, kis mérleggel. Letette a mérleget, megmértünk egy kast, 30-40 kiló mentett be a kis kasba. Mondta, hogy mi jegyzeteljük, írjuk le a strigulát, és aztán végül beszorozzuk. Aztán, amikor elmente, akkor azért látszódott, hogy hát ez kevesebb. Megtévesztő volt, nem figyelt az ember erre a dologra, és utána még hallottuk, hogy az országban sok embert megtévesztettek.
6: Nem annyit adnak, nem olyan minőséget adnak, mint ami kezdetben kialkották az árat. A végén lehet, hogy csak felét kapja meg a vevő, mint amennyit valójában kifizetett.
23: Tavaly összesen 234 esetben szabtak ki erdővédelmi és eljárási bírságot 62 millió forint értékben, mondja dr. Nagy Dániel, a Nébih erdészeti főfelügyelője.
8: Van néhány apróság, amire érdemes különösen odafigyelni. Hogyha különösen olcsó, akkor meg különösen kezdjünk el gyanakodni, akkor is gyanakodjunk, hogyha ugye nincs ilyen EUTR azonosítószám az online térbe talált hirdetésnél, akkor is gyanakodjunk, hogyha túl messziről akarják hozni nekünk a fát, illetve hogyha nem adják közre a online térbe a telephelyet vagy a telefonszámot, csak egy Facebook profil mögé bújnak el, akkor is nagyon óvatosak legyünk, és inkább keresünk más beszerzési forrást.
1: Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem.
2: Közölték, a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű, típustól és életkortól függetlenül évente ellenőriztetni. Ez akár életet is menthet. A jellemzően nyílt lánggal működő berendezések ugyanis meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. A szénmonoxid érzékelőknek is van szavatossági idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: A legfrissebb híreket Mújdrica István osztja meg a hallgatókkal.
9: Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Erről a szövetség ma számolt be közösségi oldalán. Helyettük Nagy Zsolt a Puskás Akadémia és Tóth Milán a Vasas játékosa kapott meghívót Márko Rossi szövetségi kapitánytól. Ez már a harmadik kényszerű csere. Korábban Varga Barnabás helyére Bárány Donát került be a keretbe. A Nemzeti Együttes pénteken az ukránok ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divízióját. A labdarúgó NB1 8. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén a Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza vendégeként. A nyírségek a félidőben még vezettek, a szünet után viszont egyenlített az FTC, amely az 5. helyen tölti a válogatott szünetet. Osváth Attila, a Ferencváros védője, a meccs után így értékelt.
10: Tudjuk, hogy Nyíregyháza milyen fazit játszik, felvettük velük a kesztyűt, korai gól kicsit meghatározta a mérkőzést, amit kaptunk, de utána is tudtuk kontrollálni a mérkőzést, több helyzetünk volt, szerintem összességében jobbak voltunk, 60. percre sikerült kiegyenlíteni, utána nyomtunk a szerintem maradék fél órába is, egyszer-kétszer próbáltak kijönni egy-egy kontrával, nagyjából tudjuk őket csemlegíteni, talán egy vagy két lövésük volt, de szerintem összességében a meccs összességét nézem, akkor kontrolláltuk a mérkőzést, de sajnos nem sikerült a győzelem, egy gólra futottam csak tőlünk, bízunk benne, hogy a válogatott szünet után bajnokságban győzelemmel folytatjuk.
9: Szintén a labdarúgó NB1-ben a címvédő Győr pedig 2-1 nyert az MTK otthonában, és továbbra is második helyen áll a tabellán, és 2-1 nyert az Újpest is méghozzá hátrányból fordítva a vendég Zalaegerszeg ellen.
0: Közlekedés.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint több jármű ütközött az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 33-as kilométernél az Inárcsi pihenőhely után. Sávzárásra is jelentős, több mint 5 kilométeres torlódásra kell készülni. Aki teheti, térjen le már a 44-es jelű Albert Irsa Dabas Újhartyán csomópontnál. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között több szakaszon torlódik a forgalom, a kiépített terelés külső sávjában.
1: Most pedig a fővárosi utak hírei jönnek.
11: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Hengersor utcában a Liszt-Ferenc köz közelében. A 93-as és a 93-a autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kispest vasútállomás megállót, Szemere-Telep vasútállomás felé a Bozsik stadion megállót, illetve Kőbánya Kispest felé pedig kihagyja a Lajos-Mizsei sorompó megállót. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Németh Luca, BKK Info.
0: Időjárás.
1: Hogy meddig marad velünk a napsütés, azt Fejős Ádám árulja el.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Az elvonult hidegfront mögött nagy területen megerősödik majd az északnyugati szél. Észak-kelet Magyarországon, illetve a keleti határvidéken záporok, zivatarok kialakulása miatt akár erősen viharos széllökések is lehetnek. Arrafelé még átmeneti csapadék előfordulhat. Többnyire 20 fok körül, délen afelett lesz majd a hőmérséklet, majd hajnalban általában 10 fok körüli minimumok mellett marad az élénk szél. Kedden is változékony, de egyre kevésbé csapadékos idő várható, pár fokkal hűvösebb lesz. Köszönöm a figyelmet, felhőtlen időtöltést kívánok, viszont hallásra.
1: A Déli Krónikát hallották, hamarosan kezdődik a Kulcskérdések 60 Itót Erikával, a téma a fővárosi színházigazgató választás. A Krónika szerkesztője Illis László volt, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a technikai munkatársak Sós Zoltán, Fácán Andrea és Rácz Dorottya. A bemondó Ceglédi Edit nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották, viszont hallásra 17 óra 30 perckor az Esti Krónikában.
12: Műsorajánló. Felfedező.
13: Mit kaptunk az űrkutatástól? A Memória habtól, a légtalpas cipőn át, a Hunor Magyar űrhajós program világújdonságának számító lágy cellájáig.
14: Ez a kísérlet ez nem csak hatalmas siker volt, azért is fontos, mert nagyon új találmányról, vagy feltalálásról beszélhetünk. Pontosan látjuk, hogy különleges, pontosan látjuk, hogy hasznos.
13: A műsor vendégei lesznek Kapu Tibor, Magyarország második kutató űrhajósa, a Hunor program igazgatója, és dr. Nagy Balázs, a projekt kutatásfejlesztési igazgatója. Balog Tamás vagyok, várom Önöket.
12: Felfedező. A technológia világáról ma délután 1 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Kulcskérdések.
12: Mi a tétje?
0: Miért fontos?
12: Mit jelent?
0: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
15: Jó napot kívánok, 60 Itót Erika vagyok. Új igazgatói pályázatot írtak ki három fővárosi kulturális intézményben, az Új Színházban, a Madách Színházban és a Trafóban. Mindhárom intézmény közös fenntartású, vagyis az épület a fővárosé, az üzemeltetés pedig állami feladat. Ez a felállás a kormányváltással különösen érdekessé vált. Mi várható az igazgatóváltásról az intézményekben? Lesz-e irányváltás az Új Színházban és a Madách Színházban? Milyen új elemei vannak a pályáztatásnak, és ez mire lesz elég? Ezekről is beszélgetünk a mai kulcskérdésekben. Kovács Bálint kulturális újságíróval, a HVG munkatársával. Jó napot kívánok!
16: Jó.
15: És Rihai Kovács Zita jogásszal, aki a Színházi Dolgozók Szakszervezetének ügyvezetője. Jó napot kívánok!
26: Jó napot kívánok!
15: Szirtes Tamás rendező 2004 óta vezeti a Madácsot. Dörner Györgynek már 2012 óta a harmadik vezetői ciklusa jár le, a Trafó ügyvezetője pedig Erdődi Katalin még júniusban jelezte, hogy közös megegyezéssel távozik a Trafóból. Három teljesen eltérő profilú intézményről van szó, és közösen, illetve egyszerre írták ki a vezetői pályázatokat. Milyen új elemei vannak ennek a vezetői pályáztatásnak?
26: Új eleme egyetlen egy van, ez a kompetenciamérés, ami azt vizsgálja a pályázati kiírás szerint, hogy milyen vezetői készségekkel rendelkezik a pályázó. Egyébként pedig szinte szó szerint a korábbi pályázati kiírást ismétlik meg.
15: Mondjuk az 5 évvel ezelőtti?
26: Igen.
15: Pályázati kiírás.
26: Tehát nem hozott olyan döntést a fenntartó, a működtető, hogy ebben változtatni szeretne, átalakítani, szélesíteni, szűkíteni a feladatkört.
15: És mi a véleményük erről, Bálint, hogy nem változott a kiírásban csak ez a vezetői kompetencia mérés?
16: Én úgy vagyok vele pont azért, mivel ezek viszonylag speciális helyzetű intézmények, hogy én tulajdonképpen örülök ennek, mondjuk főleg a Madács az, aminél ez a leglátványosabb, hiszen ugye a főváros majd, hogy nem egyetlen musical színháza, ugye most van az Erkel színház, ami egy különös fideszes mutyi eredményeként lett tulajdonképpen konkurense a Madách színháznak, erről egyelőre nincs szó, hogy ezzel mi van, noha privát véleményem szerint egyébként lehetne és kellene is erről beszélni, ott Szente Vajt mindenféle pályáztatás és minden egyéb nélkül 9 milliárd forint társaságában megkapta azt az intézményt ajándékba. Tegyük hozzá, arról a Szentavajokról beszélünk, aki Orbán Viktor DPK gyűléseit rendezte, tehát azt hiszem, hogy sejtjük a motivációkat is, de erről nincs szó. Na, visszatérve a kérdésre, ugye a Madách Színház az egy musical színház, ahol a Broadway és West End musicaleket magyar feldolgozásban lehet látni. És én azt gondolom, hogy erre szerintem szükség is van. Egy világvárosban, ha Budapestet egy világvárosnak tartjuk, tegnap előtt, vagy tegnap volt az Evita bemutatója, illetve tegnap előtt, tegnap, és még az előtt, mindegy. Három szereposztásra játsszák. Szerintem Budapesten lehessen látni az Evitát, lehessen látni a Mary Poppins-t, a Józsefet, a Nyomorultakat, mit tudom én. Tehát én ennek örülök, hogy ez nem akar egy teljesen másfajta színház átalakulni, illetve vagy a fenntartó nem akarja. Az új színháznál ott ugye máshol van a kutya elásva, ott nem a koncepcióval van a baj, hanem azzal, hogy a koncepciót ki és milyen formában valósítja meg. Az ugye szintén a Fidesznek az egyik, hát nem is tudom milyen ilyen nagyobb jelentésű színháza volt, hiszen ez volt az első, amiről kinyilvánították, hogy már pedig akkor most mi jövünk, és most a mi embereink kapják meg. Tehát itt se azzal van a baj, hogy akkor ne egy prózai színházat kéne játszani stúdióban és nagy színpadon, hanem azzal van a baj, hogy talán ezt nem politikai rátermettség, hanem szakmai rátermettség alapján kellene kiosztani, vagy hát pályáztatni. A Trafó az pedig egy teljesen speciális intézmény, részben befogadó színház, részben alkotóműhely. Én itt nem is tudom, őszintén szóval megmondom, hogy

0: lesz a pályázata, ráadásul csak ez utána vezetői kompetencia mérés után fogja azt kihirdetni, hogy ki az, akit egyáltalán meghallgatnak még a pályázatok miatt, tehát a színházak élére. Van-e ezzel probléma, Zita?
1: Hát, amit a minisztérium közé tett, az tulajdonképpen a jogszabályokból következő válasz, ugyanis annyit ír csak elő a hatályos előadó művészeti törvény végrehajtási rendelete, hogy a miniszternek arról kell gondoskodni, hogy a nyertes pályázatok megismerhetőek legyenek. Ez sem úgy történik, hogy kiteszik egy honlapra, hanem úgy történik, hogy be lehet jelentkezni a hatósághoz, akik valamilyen módon betekintést biztosítanak. Ez biztos nem oké, és felülvizsgálatot igényel. De azt gondolom, hogy ha az van benne egy törvényben vagy egy rendeletben, hogy a nyertes pályázatot kell megismertetni, akkor ez lehetett az oka annak, hogy a többit nem. Bennem sok kérdés merül fel, hogy mi lehet az oka annak, az igénye is az oka, az indoka, a szükségessége annak, hogy nyilvános legyen egy pályázat, és a másik kérdés pedig az, hogy mikor. Mert egészen mást jelent, hogyha a pályázati szakaszban, ugye még azt se tudjuk, hogy érvényesek-e a pályázatok, hiszen csak a benyújtásról adtak hírt, és a másik lehetőség pedig akkor, amikor már lezajlott a kiválasztási folyamat. Ennek van gyakorlata teljesen titkosra, és lehet egy teljesen nyilvános pályáztatás. Azt gondolom, hogy ezt is, amikor az előadó művészeti törvénynek lesz majd a megújítása, vagy teljesen új írása, akkor ezzel foglalkozni kell. Most viszont lejárnak január 31-én ezek az igazgatói megbízatások, és hát az is benne van a jogszabályban, hogy 6 hónappal előtte ki kell írni a pályázatot. Más kérdés az, hogy mi történik akkor, ha egy kicsivel később, vagy meghosszabbítják egy évvel a megbízatást, és addig van idő kitalálni, hogy mit várnak ezektől a színházaktól, és milyen pályáztatási keretek azok, amik az új kulturális kormányzat elképzeléseinek megfelelnek, amibe elengedhetetlen, hogy bevonja ezt az egyébként nagyon hangos és véleménnyel rendelkező szakmát.
0: Egy kis ellentmondást is szül ugye az, hogy nem nyilvánosak a pályázatok, ugyanakkor vannak olyan pályázók, akik maguk hozzák nyilvánosságra a pályázataikat, például Schilling Árpád. És egy társadalmi vagy szakmai párbeszéd is megkezdődik majd erről, méghozzá szombaton, amikor a Partizán és az Örkény Színház egy ilyen szakmai fórumot tart. Zitán, látom, hogy
1: 25-e,
0: ja, péntek, elnézést, én nem tudtam fejből a naptárt, tehát, hogy még ezen a héten, amikor a Partizán és az Örkény Színház egy szakmai fórumot fog tartani a Merlinben, és oda várják a pályázókat is, a szakmát is, a Nagy Ervin államtitkárt is oda hívták. Van-e értelme ennek az előzetes szakmai párbeszédnek, Bálint?
2: Már a folyosón vitatkoztunk Zitával erről, hogy akkor most kéne nyilvánosságra hozni, nem kéne, miért kéne, mi az oka. És én erre azt tudtam mondani, hogy egy ideális világban egyébként tényleg nem kéne, hiszen sejtjük, hogy kompetens szakemberek kompetens pályázatokat adtak le. Azt hiszem talán a szellemi tulajdon védelmével is szoktak érvelni, amivel én ebben az esetben nem értek egyet, hiszen egy pályázat az nem egy lírai mű, hanem egy koncepció. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes lenne Magyarországon 2026-ban nyilvánosságra hozni előzetesen a pályázatokat, azért, mert annyi rossz példát láttunk. Tehát én nagyon kíváncsi lettem volna, vagy lennék mindmáig azokra az állítólagos pályázatokra, ami alapján az előző kormány színházakat osztott. Annak ellenére, hogy a társulat az adott igazgató ellen szavazott, a társulat kétharmada akár, annak ellenére, hogy rengeteg panasz volt.
0: Mondjunk egy pár konkrét példát.
2: Akár az Operett Színház, Budapesti Operett Színházban vannak hatalmas feszültségek. Nem tudom, hogy Vidnyánszky Attilának, róla nem feltételezem, hogy kamu pályázattal indul, de ettől még azért ott is érdekes, hogy például pénzügyileg hogyan tud elszámolni azzal, hogy olyan a színháza nézettsége, amilyen. De hát vidéken, meg aztán főleg vidéken tényleg tudni lehet, hogy az adott minisztérium vagy polgármester az azért adott színházat, mert sőt, tehát ezt ugye a Fidesz bele is fogalmazta a törvénybe, hogy a

0: minisztériumnak vétójoga van, és meg is történt Egerben, és aztán Pécsen is 4-5 évvel ezelőtt, hogy az ellenzéki polgármestert választottak, aki azt mondta, hogy na itt van vége annak, hogy politikailag nagyon jól fekvő, de egyébként dilettáns igazgatók igazgatnak, úgyhogy mi kinevezünk mást, aki szakmailag rátermett. Majd erre a minisztérium azt mondta, hogy jó, de akkor azt a 560 millió forintot, azt akkor teremtsétek elő, és akkor ne legyen közvilágítás Egerben, meg ne induljanak a buszok, hogyha őt akarjátok a színház élére. Tehát, hogy ezeket a pályázatokat, amikkel így lehetett színházat kapni nyilvánvaló, és még csak nem is tagadott politikai nyomásra, ezeket kellett volna, hogy láthassa a nyilvánosság. Igen, legyünk jó hiszeműek, feltételezzük, hogy most már ez nem így van, de én akkor sem tudok igazából ellenérvet az ellen, hogy miért is ne lássa a közvélemény vagy a szakma egy közpénzből üzemeltetett, közfeladatot ellátó közintézmény működtetésére írt koncepciót.
1: Zita, mik az ellenérvek?
2: Egyrészt az esélyegyelőség, abban az értelemben, hogy az ismertség az itt nagyon nagy hatalom tud lenni. Az, ami, hát azt látjuk, hogy igen nagy szerepe van a közvéleménynek, az online nyilvánosságnak az életünk minden területén, és igenis látjuk, hogy befolyásolni tud politikai és szakmapolitikai döntéseket is az, hogy hány like érkezik, vagy milyen típusú kommentek. Én ezt nem zárom ki, hogy akkor ez legyen az egyik szempontja a döntéshozatalnak, de akkor ez is legyen az esélyegyelőség tiszteletben tartásával feltételeket, tehát mondjuk létre lehet hozni egy olyan fórum felületet, ahol regisztráció után, vagy anonim módon, ezt is majd meg lehet tárgyalni, hozzá lehet szólni egy nyilvánosságra hozott pályázathoz. De ez egy kicsi ország, és az is számít, hogyha valaki elindul mondjuk a saját színházában, és azt megtudja az ő vezetője, akkor láttam már olyat, hogy hirtelen nem volt neki több szerep, tehát nincs az a tiszta verseny, hogy kezet rázunk és megmérettetünk, hanem akkor te ellenem indultál, nem pedig azért, mert van érvényes terved, ötleted, hogy hogyan lehetne ezt a színházat működtetni. Úgyhogy ezek az én érveim, amiket úgy láttam, hogy a Valcz Péter is az ő csapata is oszt.
1: Fogunk róla is beszélni nem sokára.
2: Igen, de leginkább az, hogy szerintem ezeket mind előtte, tehát egy pályázati kiírás előtt kellene megbeszélni, mert így szerintem egy kicsit túl is van pörgetve, tehát korábban is voltak pályázatok, ennyire nem voltak nagy figyelem alatt. Amikor ilyen nagy figyelem alatt volt, az a 2012-es új színház pályázat, igen, például.
1: Ahol, mikor először a Dörner
2: Tőle. Igen, mert akkor volt nagyon sok szabálytalanság már a bírálat körül. Úgyhogy szerintem érvényesek ezek a beszélgetések. Nekem az most így problémám, hogy esetleg valaki, aki bíráló, az annak az is egy szempont lehet a bírálatában, hogy mit olvasott a saját ismerősének a falán egy adott pályázóval kapcsolatban. Ezt is például nem tartalmazzák a kiírások, hogy a pályázatot kell 100%-ban alapul vennem, vagy hát élek egy szakmai világban, és van saját tudomásom, saját ismeretem az adott pályázóról, hogy ez melyik, milyen mértékben számít, amikor a javaslatot hozom az adott pályázatról.
1: Ezt elég nehéz lehet eldönteni.
2: Igen, úgyhogy még egy olyat is el lehet képzelni, hogy egyébként ezt teljesen el is távolítják akár a szakmától, és egy nagyon konkrét kiírás és pályázat összevetés történik, de ehhez a kiírásnak is olyannak kell lenni, hogy abban meg kell mondani pontosan, hogy mi az elvárásom, és ahhoz képest mit kínál egy adott pályázat.
1: Menjünk részletesen a színházakra, hiszen a színházak profilját ismerjük, a hallgatók is, akik színházba járók, az alapján fogják eldönteni, vagy tudni, képbe helyezni a pályázatokat. Legyen mondjuk a Madács, amelyik egy nagyon népszerű színház, talán a legnépszerűbb Budapesten, ahogy Bálint említette, musical színház, Szirtes Tamás nagy tekintélyű színi direktor, és újra beadta 81 évesen a pályázatát a színház vezetésére, azzal, hogy ő szívesen kinevelné a saját utódját. De van még bőven pályázó a Madácsra is. Elképzelhető-e egyáltalán az, hogy a Madács profilja megváltozzon egy új vezetővel?
0: Én úgy tudom, hogy a kiírás az egyébként ezt elvileg nem teszi lehetővé, de talán majd az itt a konkretizálja, hogy ez mennyire veszik ezt olyan szigorúan figyelembe abban az esetben, hogy most akkor esetleg a bírálóbizottság egy olyan pályázó mellett dönt, aki a pályázatában X dolgot írt, és aztán az évek során azt látjuk, hogy egyébként jelentősen megváltozott a Madács profilja, hogy na most ennek akkor milyen következménye van, akkor kirúgják, megbüntetik, visszafizettetik vele az eddigi támogatást, több milliárd forintját, nem tudom, hogy ez erre nem volt eddig példa. Sehol, ha jól tudom, legalábbis Magyarországon sehol. Úgyhogy nem tudom, hogy mi van ilyenkor, de hát mi az, hogy profil? Tehát, hogy az, hogy musical színház, népszerű, mit jelent? Azt jelenti, hogy folyamatosan írjon ki mondjuk pályázatokat, és legyen újabb és újabb magyar ismeretlen ősbemutató musical premier. Az nyilván egészen más, mint hogy a világhírű, az egész világot körbejáró, nem tudom, tényleg Evitát és Nyomorultakat mutatjuk be, nyilvánvalóan 30 évig teltházzal, hiszen az mindig is teltházas lesz. Tehát az már egy profilváltást jelentene, hogyha ha innentől nem Broadway musicalek lennének, hanem nem tudom milyen musicalek, mondjuk mint a Víg Színházban is vannak saját gyártású musicalek. Tehát az is egy kérdés, hogy egyáltalán meddig tart egy profilnak a gumifala. Vagy hát szerintem elég gumiból lévőek ezek a falak.
2: Zita? Hát ezeket a pályázatokat a jelenlegi profilra írták ki. Ami számomra sokkal lényegesebb, és nem tudom, hogy mi van a fenntartó, működtető fejében, hogy nem csak a Madács Erkel, hanem Madács Erkel Operettszínház az, amit mind az állam tart fenn, mindegyik vízzenés színházi profilt, és hogy egymáshoz képest hogyan határozzák meg őket. Én mindig nézem amúgy a hozzáférhetőség szempontjából is. Egy zenés színház támogatásának az is a célja kell, hogy legyen, hogy a néző meg tudja vásárolni a jegyeket, hiszen ezek nagyon-nagyon költséges előadások, mindegyik, és a jegyárak is magasak, és például abban, hogy az állam hogyan támogatja egymáshoz képest ezeket a színházakat, azzal tudja befolyásolni azt is, hogy ki mennyiért árulja a jegyeket, és ezzel már is generál egy verseny hátrányt, versenyelőnyt, attól függ, kinek a szemszögéből nézzük. Tehát nekem ez hiányzik most, hogy ezt a, és akár lehet, hogy a pályázatokban érdemes is kitekinteni arra, hogy ez a három a piacon hogyan van egymás mellett?
1: Hogyan van? Tehát piaci alapon melyik az, amelyik megél, és melyik az, amelyik több támogatásra
2: szorul? Hát szerintem egyik se.
0: Egyébként ezt én is fontosnak tartom leszögezni, hogy ez egy nagyon-nagyon gyakran, sőt talán a színház támogatások kapcsán leggyakrabban felmerülő álláspont, hogy ugyan már ezek kommersz színházak, miért támogatnánk őket? Azért, mert ha nem támogatnánk őket, így is nem tudom, 16 ezer forint vagy mennyi egy jegy, úgy akkor viszont 56 ezer vagy 116 ezer forint lenne a jegy, mint ahogy egyébként a Broadway-en is. Igen. Átszámítva ennyi, vagy még ennél is több. Tehát azért ez nem igaz, hogy ők hogy is olyan sok pénzt beszednek ezzel a nagy sikerrel, akkor nem kell őket támogatni, mert azért kell, pont amit Zita mond, hogy hozzáférhető legyen, bár ezek a jelenlegi 16 ezer forint körüli jegyárak, nem tudom, hogy ez még hozzáférhetőnek számít-e, vagy ez már nem. Igen.
2: Igen.
1: Menjünk akkor az új színházra, ez volt a Madács. Az új színház pályázati kiírásában is az szerepel, hogy a magyar klasszikus és kortárs dráma jelenjen meg az új színházban. Eddig is főként magyar darabokat játszottak, ha nem is kortársat mindig, de ez volt a profilja. Lehet-e a vezetőváltással profilváltás a műfajon belül, Zita?
2: Ez ugye nem az én területem, hanem inkább a szakírói, de mint néző azt mondom, hogy persze, hiszen a kortárs magyar dráma sokkal szélesebb, mint ami eddig szerepelt a színház repertoárján. Itt is van helye, ami hiányzik a dráma a pályázatoknak, tehát az, hogy szülessenek új drámák, és azokat tényleg meg is ismerhesse a közönség minél nagyobb számban. De egyébként visszakapcsolva, a Madács csinált azt hiszem évente talán olyan pályázatot, ami új magyar musicalek írására szól, és ezekből például a 15. jelenleg is fut a színházban. Tehát, hogy ez szerintem kell, hogy visszatérve, hogy támogatást kapjon bármelyik színház, hogy ő olyan közfeladatot lásson el, ami egyébként a magyar kulturális javak bemutatását, az új drámák bemutatását elősegíti.
0: Illetve én egyébként azt gondolom, és ez megint csak olyan, amiről szerintem majd kell beszélni, akár az új törvényírásakor, hogy azért most már 2020-sokban kicsit flexibilisebben kellene gondolkozni, mint az ilyen szavak, hogy kortárs és klasszikus magyar dráma. Tehát például nem akarunk feltétlenül szerintem Zita sem meg én sem nevekről beszélni, de azt lehet tudni, a Siring Árpád ugye beadta az új színházba. Na most Siring Árpád színháza már a Krétakörrel kezdve, de hát azóta pláne, az nem arról szól, hogy akkor ő elővesz egy, nem tudom, egy Tasnádi István drámát, és akkor szépen megrendezi, hogy ki jöjjön be jobbról, és ki menjen ki balra, hanem posztdramatikus színház, műhelyek, akár részvételi színház, performance, happening, mit tudom én. Tehát, és akkor jó, hogyha ha ezt is gumifogalomnak tartjuk, mint oly sok mindent, akkor ez mind kortárs magyar dráma.
1: Igen.
0: De hogy azért igen, tehát hogy ezen is kell gondolkodni, hogy nem csak a szövegek eljátszása egy színház feladata, sőt szerintem, ahogy haladunk előre az időben, egyre kevésbé lehet azt mondani, hogy csak legyen 8 darab bemutató, aztán premier után pogácsa és kész, hanem azért itt más feladatok is vannak.
1: Igen, próbálom a maradék 5 percbe besűríteni még a mondani valót. Az új színház volt talán az első, amelyiknek a vezetése, kinevezésekor politikai szempontokat emlegettek. Ugye Dörner Györgyöt Tarlós István nevezte még ki, még mielőtt az állam és a főváros kapcsolata a színház fenntartásban úgy alakult, ahogyan az most van.
0: Sőt, a kinevezés még Dörnerre és Csurka Istvánra szólt.
1: Így van, igen. Vajon ez a politikai kinevezés megy tovább most a kormányváltás után? Tehát, hogy mennyire érzékeny
2: nem
1: ez
2: tudjuk.
1: A téma?
2: Ugye a végén mindenképpen olyan személy dönt, aki egy politikus, akár egy önkormányzatot, akár egy minisztériumi fenntartású színházat nézünk. Itt ezen a döntéshozón múlik, hogy mennyire támaszkodik az általa kinevezett szakmai bizottságra, komolyan veszi őket, vagy felülírja. És ezért van jelentősége ezeknek a színházaknak.
0: És szerintem egy jól működő országban, vagy jól működő előadóművészeti törvénynél ezt is alaposan át kéne gondolni. Én lehet, hogy radikális, de én azt gondolom, hogy nem annak kéne lennie a törvénynek, ami most, hogy ő nevez ki, hanem azt kéne mondani, hogy a szakmai bizottság, amit tényleg ért hozzá, az ő döntésével szemben mondjuk legyen rendben, legyen vétójoga a miniszternek, de amennyiben erre nincs valamilyen szigorúan lefektetett ok, hogy milyen esetben lehet vétójog, akkor a szakmai bizottság döntését kell elfogadni, hiszen a miniszter az politikával foglalkozik, és nem azzal, hogy akkor most, amit beszéltem, hogy akkor most a posztdramatikus színház versus kortárs magyar dráma nem is dolga ezzel foglalkozni, épp ezért a szakmai bizottság, akinek viszont ez dolga tudni, annak a döntése szerintem sokkal erősebb kell, hogy legyen, mint a miniszteri.
2: Igazából most is felkéri, tehát hogy megvan, hogy ki hogyan delegál, ebben mondjuk a minisztéri területnek túlsúlya van a jelenlegi szabályozásban, úgyhogy azon biztos, hogy lehet változtatni. Ami nagyon fontos, hogy viszont a miniszter, illetve a polgármester felel azért, hogy gazdasági szempontból működjön, hogy munkáltatóként működjön, és be kell hoznom a szakszervezeti szempontot, hogy azért ott emberek dolgoznak. És kell, hogy és nézik is, ugye van a szakszervezeti delegált már, ahol működik szakszervezet a pályázati elbírálásban, mert hogy ezt jelenleg nem négy falat pályáznak a pályázók, hanem egy működő társulatot.
1: Igen. Erről jut eszembe, vajon a társulatnak változnia kell-e új igazgató kinevezésével? Tegyük fel csak elméletben, hogy az új színházban Schilling Árpád lesz a vezető. Tud-e azzal a társulattal dolgozni egy teljesen más szemléletű igazgató, amelyik már ott van?
2: Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és ezt ki kell nyitni. A szakmai oldal, a fenntartói oldal és a munkavállalói oldal közös beszélgetésében, mert hogy ezek mind érvényes szempontok, és igenis a döntéshozónak ezzel foglalkoznia kell.
1: Hát főleg szakszervezeti szempontból, abszolút. Mert egy elbocsátás hullám után azért ezen a magyarországi palettán nincs annyi hely a színészeknek, mint amennyi színész esetleg újra
2: igen, új pályát és ez amúgy keresne. Pont a nyilvánosság mellett is szól, hogyha a munkavállalói közösség megismeri a pályázatot, akkor tudja, hogy milyen sors vár rá.
1: Bálint?
0: Én azt gondolom, hogy amire ez alapján, a kérdés alapján az ember először gondol, hogy akkor jó kirúgni mindenkit, hiszen ők egy rossz garnitúrában voltak, és odahozni az ország legcsodálatosabb színészeit, hiszen az ország legcsodálatosabb színházat akarom létrehozni. Ez így biztos, hogy nem igen, szabad, igen. Hogy működjön. Tehát akkor tényleg, ahogy az itt a fogalmaz, négy falra kell pályázni, és egy üres térre. Ugyanakkor igen, ez egy nagyon-nagyon kétoldalú kérdés, hiszen azt sem lehet elvárni egy igazgatótól, hogyha ő azt látja, és most nem az új színházról akarok beszélni, egy elképzelt esetben van egy színházban sok olyan színész, aki nem bírja a szakmát olyan színvonalon, ahogy azt egy jó színházhoz méltó, vagy kell, hogy legyen, akkor nem várható el, hogy azért ő 5 éven keresztül ezekkel az emberekkel dolgozzon. Tehát igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes spektrum, de erre valószínűleg az a válasz, hogy olyan embernek kell pályázni egy adott színházra, aki ezt azért valamilyen szinten, ha nem is 100%-ban tökéletesen ugyanazokkal az emberekkel, de valamilyen szinten mégiscsak azokkal az emberekkel is el tudja képzelni a közös munkát, legalábbis az első években, és aztán, amikor már nem arról van szó, hogy neked nem tetszik a képed, mert miért szeretted az előző igazgatót, akkor engem nem szeretsz, hanem arról van szó, hogy kiderült, hogy nem tudunk jól együtt dolgozni, kiderült, hogy te nem tudod hozni azokat a standardeket, akkor már más kérdés egy elbocsátás, mint a január 31-i vagy február 1-i odaülés azonnali pillanatában.
1: Azt hiszem, mindannyian nagyon várjuk az eredményét ezeknek a pályázatoknak, és figyelemmel kísérjük majd a pályázatokról tudható dolgokat is, főként itt a heti Partizán és Örkény Színház által rendezett eszmecsere után. Nagyon köszönöm Kovács Bálint kulturális újságírónak, a HVG munkatársának, és Rihai Kovács Zita jogásznak, a Színházi Dolgozók Szakszervezete ügyvezetőjének, hogy elfogadták a meghívásunkat. Kulcskérdések holnap is 12:30 lesz, nem sokára pedig tudományos műsorunk következik. 60-i Tóth Erikát hallották.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmester versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
4: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRM koncertjén. mrm.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak.
5: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenki.

0: 13 óra. Jó napot kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek az államfő. Súlyos vereséget szenvedett a német kormánypárt a tartományi választáson. Napos, szeles idő lesz. Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleménye szerint Baka András a jelöltek széles körére kiterjedő, alapos tájékozódás után találta a legalkalmasabbnak Szatmári Zoltánt. Kinevezéséről az országgyűlés dönt majd. A 24.hu információi szerint Szatmári Zoltán jelenleg is a legfőbb ügyészségen, a büntetőbírósági ügyek főosztályán osztályvezető ügyészként dolgozik. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban, erősítette meg a BRFK a közlekedési és beruházási miniszter korábbi kijelentését. Vitézi Dávid augusztusban tett feljelentést az ügyészségen az autópálya üzemeltetési joga kapcsán, amelyet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek ítéltek oda. A tárcavezető szerint Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó társaságnak a szerződést. A Fidesz ezt cáfolta és közölte, hogy az előző kormány nem hozott döntést az M6-os érintett szakaszának koncessziós üzemeltetéséről. Az új kommunista gazdaságpolitikájával a falnak viszi az országot a Tisza kormány, reagált a pénzügyminiszter kijelentéseire a Fidesz. Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója szerint a kormányzat inkompetens és a makrogazdasági mutatók romlása miatt hamarosan leblokkolhat a hazai gazdaság. Kármán András tárcavezető a hétvégén arról írt, hogy a gazdaság stabil, az idei növekedés pedig a nehéz örökség ellenére is elérheti a 2%-ot. Súlyos vereséget szenvedett a Német Kereszténydemokrata Unió a tegnapi Mecklenburg előpomerániai és berlini tartományi választásokon. Északon Friedrich Merz kancellár pártja a CDU története leggyengébb szereplésével, a szavazatok 4,9%-ának megszerzésével kiesett a helyi parlamentből. A szélső jobboldali AfD az előzetes eredmények szerint 38%-kal győzött. Berlinben a baloldal aratott győzelmet, miután a szavazók majdnem 26%-a adta le rá a voksát. A CDU a fővárosban csaknem 19, az AfD pedig 16%-ot kapott. A nem végleges adatok szerint az Egységes Oroszország párt fölényesen megnyerte a hétvégi oroszországi választást. A kormánypárt a szavazatok 95%-ának összeszámolása alapján csaknem 58%-ot kapott, ezzel megőrizve alkotmányozó többségét, rekordszámú 355 mandátumot szerezhet a 450 fős alsóházban. Elfogták az Erzsébetvárosi gyilkosság két feltételezett tettesét. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki, egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a BRFK. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. Délután főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul. Hírekkel 14 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Dr. Kossuth.
2: Szívizomgyengeség, lumbágó, koordinációs zavarok, stressz, depresszió, szív- és érrendszeri panaszok, no és a kettes típusú cukorbetegség. És ezeken kívül még számos betegségnek van közvetlen köze a mozgásszegény életmódhoz. Hogyan előzhetők meg a bajok? Erre létezik csodakapszula, rendszeres testmozgásnak hívják. Kérdezzenek 0630 9666.
1: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin ma délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mrme.jegy.hu.
4: Reklámot hallottak.
6: Felfedező. Tudományos magazin a technológia világáról. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: 13 óra után köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Az űr végtelensége és titokzatossága a kezdetektől fogva megbabonázza az emberiséget. Természetünk alapvető vonása pedig, hogy átlépjük a határainkat, és kutassuk, akár a csillagok között is, honnan származunk, és egyedül vagyunk-e a mindenségben. Azonban az űrutazás és az űrkutatás extrém kihívásai, úgy mint súlytalanság, sugárzás, víz és helytakarékosság olyan technológiai áttöréseket kényszerítettek ki, amelyek alapjaiban változtatták meg a hétköznapjainkat. Az 1960-as évek elején fejlesztették ki a Mylar névre keresztelt hőtakaró fóliát a műholdak védelmére, melyet a mai napig használnak mentőtakaróként bajba jutottak hőháztartásának stabilizálására. Aztán a 60-as évek végén az Apollo 11 küldetésnek köszönhetjük a vezeték nélküli akkumulátoros kéziszerszámokat és a morzsaporszívót. Néhány évvel később az Apollo 15 holdjáróinál digitális joystick technológiát használtak, akkor még nem is sejtve, hogy a videójáték kontrollerek, számítógépes botkormányok és ipari gépek vezérlői is ezt a fejlesztést veszik majd alapul. 1973. A NASA modern füstérzékelőt tervez a Skylab, vagyis a világ egyik legelső űrállomása számára, és ezek az érzékelők ma már szinte minden háztartásban őrzik a biztonságunkat. A 80-as években pedig megjelennek a karcáló szemüveglencsék, az űrhajós sisakok plexiének és az űreszközök műszerfali ablakainak védelmére kidolgozott gyémánt kemény bevonatnak köszönhetően. A sor szinte vége láthatatlan, hiszen az űrkutatásnak köszönhetjük a GPS pontosítást, az okostelefonok kameráit, a légtisztító berendezéseket, a digitális mammográfiát, a legmodernebb futócipőket és úszódresszeket, a vertikális farmokat, sőt, még a gumiabroncs nyomás ellenőrző rendszert is. És hogy mi minden felfedezést köszönhetünk a Hunor Magyar űrhajós programnak, arról már Kapu Tibor kutató űrhajóst, a program igazgatóját kérdezem, és köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, köszöntünk minden kedves hallgatót!
7: És itt van velünk dr. Nagy Balázs is, a program kutatás fejlesztési igazgatója. Üdvözlöm!
9: Jó napot kívánok!
10: 2025. augusztus 18. hazaérkezés. Akkor elhangzott, hogy azonnal elkezdődik a kísérletek kiértékelése. Na, hol tart most ez?
8: Ez így is volt. Ugye mindig jó emlékeztetni a kedves hallgatóságot, hogy amikor mi felmentünk a világűrbe, akkor 25 kísérletet vittünk magunkkal, és mind a 25 kísérlet az magyar kutató helyekről, csoportoktól, illetve ipari szereplőktől, egyetemektől is érkezett, tehát megpróbáltuk a teljes szektort lefedni, és azt is mondhatjuk itt a kollégámmal, hogy a teljes országot is, tehát gyakorlatilag nyugatról keletre, északtól délre minden tájegység képviseltette magát a mi kísérleteinkben. Ilyenkor egy kísérlet az úgy épül fel, hogy a kutatók gyakran éveket töltenek azzal, hogy kitalálják ezeket a kísérleteket. Aztán elkezdődik egy integrációs folyamat, amikor is űriesítjük ezeket a kísérleteket, majd az űrhajós felviszi magával az űrállomás, azokat elvégzi, tehát végrehajtja, és aztán, amikor visszajövünk, akkor még lehetséges mondjuk kísérletenként még pár mérés, de a kutatók azok, akik korábban kitalálták ezeket, ők egyből elkezdik a kiértékeléseket.
9: Most már minden minta rendelkezésre áll a kutatóknál, és ennek megfelelően el is kezdték ezeknek a feldolgozását. Ugye azt is fontos tudni, hogy az ilyen kísérleteknél az űrben végzett tevékenység az csak egy része. Tehát a referenciaméréseket a Földön csinálják, összehasonlítások, rengeteg statisztika, adatfeldolgozás, és most tartunk ott, hogy az első tudományos publikációk megjelentek, vagy megjelenés alatt vannak, elfogadott tudományos publikációink vannak, jelenleg 5-nél tartunk, de további 25-30-ra számítunk, ugye a kutatóknak a jelzése alapján, és azt kell, hogy mondjam, hogy az első megjelent publikációknak nagyon jó volt a fogadtatása, és nagyon érdekes dolgok dolgokat írtak le benne a kutatók.
8: Itt még hadd fűzek gyorsan annyit hozzá, hogy ugye a maga a küldetés óta csak egy év telt el még. Hogyha a kedves hallgatók majd föltekintenek a legnagyobb videó megosztóra, akkor láthatják, hogy mi az elmúlt két hónapban tartottunk 4 olyan panelbeszélgetést is, ott a Univerzumban, a Millenárison, ami a mi látogatóközpontunk ugye a küldetésnek szentelve, amely során én és Balázs, vagy néha más kollégák is leültünk a kutatóinkkal konkrétan, és átbeszéltük, hogy mi történt azóta. És ott elhangzott egy olyan mondat, ami nagyon-nagyon fontos volt az egyik kutatónktól, hogy amikor ő készült a publikációjára, akkor látta, hogy nemrég jöttek ki az AX2 és az AX3-as publikációk is, ugye? Én az AX4-es küldetéssel repültem, előttünk repült majdnem másfél évvel az AX3-as. Oh. És amikor ők publikáltak, akkor már 2,5 év telt el azóta a küldetés óta. Tehát ezt mindig érdemes tudni, hogy a tudományos életben a publikációk azok egy nagyon jó mérőszámok, és kvázi eredményként is már természetesen tekinthetők, de amíg az ember, egy kutató eljut odáig, hogy publikáljon valamit, az hosszú hónapoknak az eredményeit. El kell fogadtatni ezeket a publikációkat egy grémiummal, ők néha visszaküldik, akkor javítás és hasonló, és még ezt nyilván megelőzi a kiértékelés, az adatok kiértékelés és a konzekvenciák levonása. Tehát ez a tempó, amit kutatóink ilyen esetben diktáltak, az egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó tempó, és még a következő, tényleg mondhatjuk, hogy egy-két évben minimum még várhatunk sokkal több ilyen publikációt.
10: A 25 kísérlet közül melyik volt a legnehezebb?
8: Hú, hát ezt nehéz megmondani. Voltak olyan kísérleteink, amikor nem is fogom elfejteni sosem. Egy olyan kísérlet, amelynek a kísérletnek az összerakása, rengeteg eszközről beszélünk, virtuális valóság eszközről, szemüvegről, egy FNIRS nevű optódokkal rendelkező agyi aktivitás mérőről, és még rengeteg számítástechnikai eszközt, egy hatalmas csomagot kell képzelni, ezeket összekötögetni, nagyjából egy óra, de maga a kísérlet az 10 perc, és aztán ezeket még egyszer lebontani. Tehát ennek is nyilván van egy pálya és van egy komplexitása. Itt egy gyors személyes történetet hadd szúrjak közbe, ezt még neked sem mondtam, Balázs. Amikor ezt a beszélgetést megejtjük, akkor én most nemrég érkeztem vissza Párizsba. Egy űrcsúcs találkozóról, International Space Summit, maga nemében az első ilyen volt. És odalépett hozzám teljesen véletlenszerűen egy indiai lány, aki megköszönte, hogy én, amikor odafönt voltam, akkor kimondtam a nevét a rádióban, amikor mi Houstonnal rádióztunk odaföntről. És ez azért volt, mert volt egy problémánk a költés elején, amit hát legalább 4-5 nap volt szerintem megoldani. Sokszor használjuk ezt a példát, Houston, Huntsville, Budapest és még Dánia is együtt dolgozott 4-5 napon keresztül, hogy megoldjunk egy számítástechnikai problémát, és végül volt két kulcs szereplő, aki ebben rengeteget segített nekünk, és én kaptam egy fülest odafönt, hogy ha esetleg megköszönném nekik rádión, akkor az nyilván nekik nagyon jól esne. De hát én velük sosem találkoztam, most tudom, hogy melyik.
10: Ő volt az egyik.
8: És ő volt az egyik, képzeld el. És egy év eltelt, és így felismert, és odajött hozzám, hogy szia Tibi. Tehát hogy még most is beleborzolok. Manapság nagyon ritkán késztek én szelfit valakivel, de általában fordítva történik, de itt én megkértem, hogy legyen már egy közös képünk, mert nekem ez nagyon-nagyon jól esett, és neki is. Tehát amikor gondoljunk bele, hogy ez egy olyan kommunikációs csatorna, ahol a világ legnagyobb űrközpontjai ott vannak, ugye Houston, Moszkva, Huntsville, Cukuba, München, és ezek publikus dolgok, mindenki azt hallgatja, hogy akkor az űrhajósok hogy kommunikálnak. És amikor megemlített, hogy hát szeretném Velmának megköszönni az áldozatos munkáját, mert rengeteget segített, és hallja nagyjából 300 ember, akik tényleg relevánsak ebben a szektorban, azért azt tényleg nem
10: és az irányítóban mindenki ránéz, hogy
8: pontosan,
10: így van, pontosan.
8: Úgyhogy na, ez így nézett ki. Úgyhogy ez csak egy kísérlet. Aztán volt a növénykísérletünk, amire én nagyon szívesen gondolok vissza. Ott az öntözéssel voltak olyan váratlan problémák, amire mi nem számítottam, vagy én nem számítottam, de segítettek nekem a NASA-s űrhajósok is. Aztán talán a DIROSZ nevű kísérletünk, ami mindenképpen említendő, az a most már tényleg klasszikusnak mondható kísérletünk, amikor egy teniszlabda méretű műanyag gömböt szeretnénk 1/4 liter vízzel bevonni, hogy aztán azt forgassuk, abba a fehér nyomkövető részecskéket fecskendezünk, és a kamera felvételen nézzük, hogy ezek hogy forognak ebben az összeállításban, de a víznek a felhelyezése, amire mi nem is tudom, hogy most már pontosan pár percet szántunk alapból, és a legeslegelső alkalma volt 45 perc, az nyilván váratlan nehézségekkel szembesültünk, azt a kísérletet én Pegivel végeztem, ez egy négykezes kísérlet volt.
10: Emlékszem, igen, hogy ő tekerte, bizonyám, és valahogy lassabban forgott, így gondolom, van, mint itt gravitációs környezetben.
8: Meg tényleg arról volt szó, hogy a víz az, tehát ugye a felületi feszültség hatására, ő saját magából akar igazából egy gombócot csinálni. Tehát neki, majd a vízre gondolva, neki az egy extra nehézség, hogy ő egy gömböt vonjon be. Rá kellett venni azt a 1/4 liter vizet, hogy igenis neked az körül kell ölelni. Nem volt ilyen elképesztően könnyű, viszont nagyon-nagyon-nagyon sok szép történet van csak ebben az egy kísérletben, hogy eleve kettő próbálkozásunk volt, először volt 45 perc, máshogy erre 15 percet összejött, tehát mennyit fejlődtünk én és Peggy ebben a kísérletben, és aztán még lehetőségem volt egy harmadik meglepetés végrehajtására, amit még a NASA se tudott, hogy őszinte legyek. Az utolsó napon az ebédidőnket rászántuk Peggyvel, és gyakorlatilag 5 percet föltettük a vizet, és onnantól azt mondhattam Peggynek, hogy figyelj, akkor innentől kezdve én meg vagyok, és akkor csinálom én tovább, mert ő főleg az elején kellett ez a kísérlethez.
10: Lehet, hogy a NASA nem is örült volna annyira, hogy megint 1/4 liter víz ott szabadon kerül az
8: Igen.
10: Valamelyik számítógépének közelében. Na de ezek a kísérletek itt a Földön mit adnak nekünk?
9: Igen, ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, hogy ugye ezeket a kísérleteket miért végezzük, vagy miért csináljuk. Az alapkutatás, vagy felfedező kutatások egy része, ami mondjuk űrkutatás, másik része űrben kutatás, ugye akár önmagában is érdekes. Tehát amit a Tibor például most említett, DIROSZ kísérlet, a Szaturnusz bolygónak van egy olyan légköri jelensége, ami egy pár évtizedes, mondhatni, rejtély, és ezt próbálják megérteni. És egyébként most fejlemény is van ezzel kapcsolatban, mert most a Szaturnusz pont úgy áll, a Hubble tudott egy nagyon jó képet lőni róla, hogy a déli sarkán is egy ilyen szabályos tízszög megjelent, és ezt fel is kapta viszonylag az űrkutató közösség, ami azt jelenti, hogy a mi kísérletünk abszolút trendekbe illik, tehát tényleg érdekli az embereket és a kutatókat. Akkor vannak olyan alapkutatások, például kristálynövesztés, ez egy fehérje kristálynövesztés, ez például elvezethet később gyógyszerek fejlesztéséhez, gyártásához, ami szintén most egy nagyon fontos trend az űrben kutatás területén.
10: Mert hogy a kristályok ugye gravitációs környezetben teljesen máshogy alakulnak, mint mikrogravitációs környezetben.
8: Így van, ugye az 1G, amivel a Föld húz minket, gyakorlatilag vonz minket, az egy domináns erő ilyenkor, amikor a kristályok kialakulnak, és hogyha ezt megszüntetjük, tehát a súlytalanság állapotában, amikor ugye minden lebeg, ezek a kialakuló kristályok is, gócok is lebegnek, akkor is sokkal szabályosabb és sokkal tökéletesebb szerkezetet tudunk kapni.
10: Volt olyan kísérlet fönn egyébként, hogyha már így a tudományos részt nézzük, és azt, hogy mit kap az emberiség tőle, amitől úgy megijedtek, hogy ezt nem fogjuk tudni befejezni, nem fogjuk tudni megcsinálni, mert hiszen másodpercre pontosan be van osztva az idő a nemzetközi űrállomáson.
9: Űrhajós idő az egy nagyon értékes szűkösség, és ennek megfelelően szigorú beosztás van. Amikor mi kialakítottuk a portfóliót, akkor különböző szenáriókkal számoltunk. Tulajdonképpen egy hátizsákot kellett megpakolnunk, nem csak absztrakt módon, ahogy a klasszikus probléma, hanem a valóságban is egy zsákot pakoltunk meg. Itt ugye térfogati tömeg, űrhajós idő, pénzügyi korlátokat kellett figyelembe venni, és így maximalizálni ezt a tudományos értéket, amit létrehozni szerettünk volna. De ezzel számoltunk, hogy esetleg maga a küldetésnek az ideje az változik, akár ugye csökkenhetett volna is, vagy ugye meg is növekedhetett volna. Szerencsére végül ez lett. Tehát egy ilyen szerencsés csillagászati együttállásnak is köszönhetően ugye néhány napot nyertünk, később tudott elindulni a Dragon visszafelé, de erre fel voltunk készülve, és voltak olyan kísérletek, amiket emiatt meg lehetett ismételni, illetve úgy voltak skálázható aktivitásaink, amiket ezzel ki lehetett tölteni. Úgyhogy igazából ezzel a ebéddel, amit a Tibor beáldozott a végén, így lett meg, hogy minden, amit szerettünk volna, a hibajavításokkal együtt sikeresen elvégzésre kerültek.
8: Hogyha engem kérdezel, akkor még egy félkötőjel egy évet azért még kaphatunk volna. Csillagászati együttállásoknak köszönhetően, de hát ennek a négy napnak is örülünk, négy extra napnak.
10: Nagyon különleges kísérlet volt a Lightcellák, ugye egy magyar matematikai felfedezésre épült, és nem is olyan rég olvastam talán, hogy az Oxfordi Egyetem is kiemelte, és hogy milyen hosszan foglalkozott vele, mert hogy ez egy annyira új dolog volt, amit nem is gondolták volna, hogy létezik. Meséljen erről, kérem, mert az, hogy mi látjuk, az egy dolog, de elkészíteni, az teljesen más.
8: Így van, ugye a Lightcellánál kezdjük onnan, hogy ha az ember elképzel maga előtt építő kockákat, akkor nagyon könnyű elképzelni azt, hogy ezek kitöltik a teret. Tehát, hogyha úgy bizonyos rendben pakolgatom a kockákat egymás mellé, akkor nem lesz köztük semmilyen hézak, tehát egy szép nagy falat, vagy valamilyen teret be tudunk ezzel tölteni. Ha ugye ezt megcsináljuk gömbökkel, bármekkorák is a gömbök, bármennyire kis pici golyócskákról van szó, hogy hatalmas gömbök, akkor szerintem mindenki el tudja képzelni maga előtt, hogy ha ezeket egymás mellé pakolgatjuk, akkor mindig lesz hézag. Lesz minimum egy ilyen pici kis giliszta, vagy pici kis kígyó, ami mindig keresztül tud majd ott a hézagokon menni. Ez Balázs példája egyébként, ő rengetegszer használja ezt, hogy a light cella, habár nyilvánvalóan nem ez a matematikai megfogalmazása, absztrakció szintjén talán könnyebb kicsit elképzelni, hogy az olyas valami, ami a kocka és a gömb között van, se nem kocka, se nem gömb, tehát matematikai értelemben nincsenek olyan élei és csúcsai, mint a kockának, ezért hívjuk light cellának. Azért fontos ez, mert ilyen formán mondhatjuk azt, hogy egyszerre rendelkezik kocka és gömb tulajdonságokkal, tehát bizonyos rendbe illesztve kitölti a teret, nem úgy, mint egy gömb, de nagyon szép, lekerekített élei vannak, nem úgy, mint egy kockának. És amit általában videókon látszik, az csak a kerete, és ezt töltöttük meg bizonyos mennyiségű vízzel, pontosan pontosan azért, mert azt szerettük volna látni, hogy súlytalanság állapotában a víz úgy szeretett odafönt viselkedni, ahogy neki a legkényelmesebb nyilvánvalóan. És a keret hatására mégis felveszi azokat a minimál felületeket, amiket egyébként mi is sejtettünk, és hát a Budapesti Műszaki Tudományi Egyetemen sejtettek a matematikus, hogy Domokos Gáborról van szó, aki a gömböcnek is a feltalálója. Szóval ilyen szempontból ez a kísérlet, ez nem csak hatalmas siker volt. Én mai napig emlékszem arra, hogy amikor ezt csináltam, akkor ez egy nagyobb ilyen fizikai kísérletcsomagnak a része volt, és az első kettő próbálkozásom az nagyon nem úgy alakult, ahogy én szerettem volna. Ott kicsit el is voltam szontyolodva, hogy őszinte lehetek így a hallgatókkal, és akkor harmadjára bedobtam ezt, hogy jó, akkor ezt mindenképpen, és egy elsőre megmutatta magát, elsőre összejött, és gyönyörű volt, és nagyon-nagyon boldog voltam, hogyha felidézik a hallgatók a videókat, vagy megnézik esetleg, akkor az látszik is szerintem az arcomon. Ez a kísérlet ezért fontos. Viszont azért is fontos, mert nagyon új találmányról, vagy feltalálásról beszélhetünk, ami ilyen formán nyugodtan hívható alapkutatásnak, hiszen az, hogy mire fújik, ezt még pontosan alkalmazni, azt még nem is tudjuk. Tehát a szépsége itt van a dolognak, hogy pontosan látjuk, hogy különleges, pontosan látjuk, hogy hasznos, és nagyon-nagyon várjuk azokat az alkalmazási töltöket, amikkel esetleg majd más kutatók fognak foglalkozni.
10: Említette, hogy egy zsákot kellett megtölteni szó szerint a kísérlet alkatrészeivel, kellékeivel. Nemzetközi minősítés, vagy nem is tudom, mi vonatkozik erre, mennyire nehéz egyébként. Mert oké, hogy mi kitaláljuk, hogy hát mi ezt szeretnénk elvégezni, de hát jön a Axiom, jön a NASA, meg még vagy 200 mérnök, és azt mondják, hogy hát ezt nem lehet felvinni.
9: Nagyon szorosan együttműködve az Axiom szakemberei és a NASA szakembereivel. Vizsgálatok egy részét azokat mi házon belül a Hunorban csináltuk, de ez párhuzamos folyamat volt a NASA Safety Review-kkal, tehát a biztonsági előírások ellenőrzésével, és minden egyes felvitt tárgyat különböző szakaszokon keresztül biztonsági kapukon kellett átmenni, kezdve az anyaghasználat, annak, hogy akkumulátor volt benne, annak a tulajdonságait megnézni, ugye a hő háztartása más fönt a konvekció hiányába talanságban az eszközöknek, tehát a földi eszközök úgy, ahogy van, nem biztos, hogy fölkerülhetnek a nemzetközi űrállomásra. Sok olyan dolog van, amire nem is feltétlen gondolnánk, hogy nem biztonságos fönt, és ez a fő szempont a NASA szempontjából, hogy se a legénységre, se a felbocsátásban résztvevő űreszközökre, űrhajóra és az ISS-re se legyen semmilyen biztonsági kockázat.
8: És Balázs azért említi a hardvereket, mert ugye ez kézzelfogható, ezt a hallgatók könnyen tudja képzelni, de a szoftverekre ugyanez igaz például. Tehát az kevesen tudják, hogy ha esetleg mi egy kísérlethez szoftvert írunk, applikációt írunk, akkor azt még jóval hamarabb is kell leadni a NASA-nak biztonsági ellenőrzésekre, mint egy hardvert, hiszen ők minden egyes informatikai rendszerén végig mennek az űrállomásnak, hogy ha esetleg valahogy interakció lép fel a mi kísérleti szoftverünk között és az ISS között, akkor az ott biztosan ne legyen semmilyen kárt. Tehát ott hosszú-hosszú hónapoknak a procedúrája telik el, amíg például egy ilyen szoftvert leokéz a NASA.
10: Amivel nagyon jók voltunk, és továbbra is azok maradtunk, ebben is az a sugárzásmérés. Ugye kezdődött a pillével, de most ismét volt egy főhajtás a NASA részéről.
8: Bizonyám, ugye egy random nevű eszközünk került fel az űrállomásra. Szerintem a teljes beszélgetést el tudtuk volna azzal tölteni, hogy mi dicsekszünk ezzel, sőt dicsérjük a kutatóinkat, ugye itt a 27G Kft-ről van szó, és Géci Gáborról, aki ennek az atya gyakorlatilag. Más elve működik, egy félvezető elve működik, mint a pille. Ennek köszönhető az is, hogy jóval-jóval kisebb. Ugye a pille maga idejében épp azért lett pille elnevezésű, mert pillekönnyű volt, jóval kisebb, mint más doziméterek. Hát ezt a szintet ezt most megint megugortuk. Ez a félvezető technológia és a rengeteg nagyon okos algoritmus megengedi azt, hogy nagyon gazdaságos energiafelhasználással, tehát tényleg egy töltéssel egy ilyen gyufás doboz méretű doziméter hónapokig el van. Az a rengeteg adat, amit nagyon-nagyon-nagyon gyakran mér le, tehát vannak másodpercenként történő mérések is, ezt hónapokig tudja tárolni, vagy hónapok adatmennyiségét tudja tárolni az ő saját memóriáin. Nem csak sugárzást mér, hanem vannak benne magnetométerek, tehát a mágneses mezőt méri, illetve rengeteg környezeti paraméter, tehát széndioxid szint, oxigén szint, fény, mennyiség, lényomást és hőmérséklet két szempontból is méri. Ami azért volt nekünk fontos, mert több ilyen eszközt felvittünk. Minden alkalommal, amikor egy ilyen eszközt felviszünk, azt mi technológiai demonstrációnak hívjuk, tehát ott az a lényeg, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy az űrbe szent eszköz az tényleg működik az űrben, de mi nem csak ezt a célt tűztük ki magunk elé, hanem rengeteg más kísérletben, most mondhatok például azt, hogy amikor muslicákat vittünk fel, legalább 600 muslicát is néztük, azt, hogy a sugárzás hogy hat az ő szervezetükre, és az enzimek hogy javítják ezeket a DNS-eket. Az, hogy ők milyen sugárzást kaptak pontosan, mi azt is randomban mértük le. Volt olyan kísérlet, ahol a hőmérsékleti funkcióit használtuk, de volt olyan kísérlet, például a növénykísérletünk, ahol pedig pont arra voltunk kíváncsiak, hogy a búza, a retek és a paprika, az milyen típusú és mekkora fényt kap, szintén a randomot használtuk erre. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon sokoldalú eszköz, és tényleg nyugodtan mondhatjuk, hogy a Hunor kísérleti portfóliónak, tudományos portfóliónak a gerincét alkotta, nagyon büszkék vagyunk rá. Még van egy tulajdonság, amit nem mondtam, az, hogy vákumban is használható. Tehát picike, vákumban használható, ami azt jelenti, hogy űrsétákra is alkalmas, másodperces felbontással méri azt, hogy milyen sugárzás éri az űrhajósokat. Ez a későbbiekben nagyon-nagyon fontos lesz.
10: Elképesztő.
9: És az első kérdésre visszatérve, a random tulajdonképpen ez a kísérlet, amiből az első publikációk születtek, 20 nap alatt, amíg a Föld körül keringett, olyan pontosággal tudott egy térképet létrehozni, sugárzás térképet a Földről, ebben a magasságban megfelelő sugárzás térképet, amit názás eszközök, vagy az ESA is sokkal hosszabb idő alatt tud létrehozni, és ugye ez az egyik publikáció. A másik, ami szintén nagyon érdekes, a gyorsulás, több tengelyi gyorsulás mérők is voltak ebben az eszközben, vagy vannak ebben az eszközben, és ezzel tulajdonképpen a felbocsátástól az egész küldetésnek a gyorsulásait végig lehetett követni, és hát egy-két ilyen statisztikai szűrés után ebből is egy nagyon érdekes publikáció született, talán az egy ilyen számot bedobva, hogy a földi gravitációnak az 1%-a átlagosan fönt az űrállomásra küldetés alatt annak a két űrhajósnak, aki ezt viselte, tapasztalhatott azokból a mozgásokból, amit ugye fönt végeztek.
10: Igen, mennyire alacsony, mennyire csekély az a mennyiség. Hány előadás volt már Magyarországon, hogyha az iskolákat, óvodákat és mindenféle meghívást nézünk?
8: Én, hogyha jól emlékszem, akkor kb. 200-nál járhatunk. Tudni érdemes, hogy az elmúlt 2,5 hónapban ezeket kvázi minimumra kellett, hogy csavarjam. Akaratom ellenére, hiszen ugye június végén a felbocsátási évfordulóján megkaptam az új megbízatásomat a miniszter úrtól, miszerint dolgozunk azon, hogy a Hunor program hogyan vihető tovább, hogyan tudjuk ezeket a kompetenciákat tovább vinni és tovább fejleszteni, amikkel a kollégák rendelkeznek, illetve dolgozunk azon, hogy az űrügynökségünk az hogyan fog majd kialakulni. Ez rengeteg munka, teljesen más típusú munka, amit eddig csináltam, ezért az előadásokat az most kicsit vissza kell csavarnom, úgyhogy ezért elnézést kérek mindenkitől, mert nyilván a meghívás az pedig rettenetesen sok, de jól emlékszem, hogy olyan 200 előadásnál járhatunk, és 40 ezer ember van, akiket ezzel elértünk, több mint a fele az iskola, amikor mi ott összejövünk, akkor ilyen, hát ahányan befernek egy ilyen terembe, aulába, ugye a tornaterembe általában, annyi gyermeket szoktak oda hívni. Hiányzik is most már, és ezt a tevékenységet nem fogom nyilván elfelejteni, azt most egy kicsit racionalizálom, hogy az időbeosztása sajnos benne van a pakliban.
10: Mik a leggyakoribb kérdések?
8: Milyen volt az űrben? Ez persze, az a, és ezek nagyon-nagyon jó is, talán mondhatom azt, hogy aranyos találkozások, mert rengetegen jönnek úgy oda hozzám, hogy mennyire büszkék, ugye, amiről már sokszor beszélgettünk korábban, hogy mennyire sokat jelentett nekik a felbocsátás, hogy nézték azokat a pillanatokat, de utána is, amikor ugye az űrállomással áthaladtunk Magyarország felett, hajnal 2, hajnal 2:30, hajnal 3-kor mindig kivezényelték a gyerekeket is, akármennyire fiatal is nézték a kertben, hogy éppen elrobogunk felettük, elkeringünk felettük, és ezeket a gondolatokat nagyon szívesen osztják meg velem, így most már több mint egy év távlatában még mindig. És szerintem sokszor megszeppen megkérdezik, hogy hát akkor milyen volt az űrben? Ez így általában kezdőjem jégtörő kérdésként beszokott jönni, és aztán, amikor mindkettőnk kicsit belehelyezkedik a szituációba, akkor szoktak mást is. De a klasszikus kérdések mindig felmerülnek, hogy hogyan kell fönt vécézni, mit teszünk oda fönt, milyen volt a földlátványa, mit szerettem a legjobban, ezek mindig felmerülnek.
10: Még egy kérdés a végére, milyen volt az űrben? Nem. Egy utasszállító repülőgépnek, ugye, ha jól tudom, akkor körül 330 kilonewton toló ereje van, a Falcon az olyan 8000 kilonewton?
8: Igen, pontosan 7700 kilonewton, pontosan 770 tonna.
10: Milyen érzés az, amikor az elindul?
8: Ugye, hogy 20-szoros, akkor hogyha most így gyorsan fejben számolok, nagyjából annyi, mint egy Boeingnek. Azért van ez, mert maga a Falcon az 550 tonna súlyú, amiből 500 üzemanyag, és ugye az 550 tonnát kell elemelnünk a földtől, tehát természetszerűen a tolóerőnek magasabbnak kell lennie, mint ennek a súlynak, úgyhogy ez 770 tonna tolóerő már a legelejétől kezdve. Annyi könnyebbség van, hogy az üzemanyag az vészesen fogy. Az 500 tonnából nagyjából 400 tonna az első 2,5 percben is fogy. Úgyhogy minden kevesebb üzemanyag, annál könnyebb dolga van a rakétának. Ezért van az, hogy minél tovább megyünk a felbocsátásnak a szekvenciájában, ami 8,5 perc, annál nagyobb a gyorsulás. 2 fokozatban van, tehát azért kicsit bonyolultabb bennél, de a végén 4,5G az a gyorsulás, ami ránk hat, tehát 4,5-szerese a testsúlyunknak szólít bele minket az ülésbe, ami tényleg egy páratlan érzés, hogyha az ember belül egy elektromos autóba és jól rálép a gázpedál, akkor ugyanezt érzi, de az nagyjából 1,1-1,2G, akkor ezt szorozzuk meg kb. 4,5-rel, és akkor nagyjából olyan, mintha rakétába ülnénk.
10: Ahogy zajlanak a kiértékelések a kutatásokkal kapcsolatban, fogunk még beszélgetni, legalábbis bízom benne, hogy akkor is elfogadják majd a meghívást. Nagyon szépen köszönöm a Kapu Tibor kutató űrhajósnak, a Hunor Magyar űrhajós program igazgatójának, illetve dr. Nagy Balázsnak, a program kutatás fejlesztési igazgatójának, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen.
9: Köszönjük szépen.
11: Felfedező. Tudományos magazin a technológia világáról.
10: És kedves hallgatóink, ez volt a Felfedező a technológia világáról. A gyártásvezető Vancsok György nevében is köszönöm figyelmüket. Ne feledjék, műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Tartsanak továbbra is a Kossuth Rádióval. Én búcsúzom. Balogh Tamást hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Erős vár a mi Istenünk.
2: Az Evangélikus Egyház fél óráját hallják.
1: A stúdióban Stipner Kőháti Dorottya szerkesztő
3: és Hajdú Tibor. Mai műsorunk is hallhatóan evangélikus. Nem csak evangélikusoknak, szeretettel köszöntjük Önöket.
1: Isten szeretetéről, kegyelméről, szabadításáról szól mai műsorunk. Hogyan lehetséges ez, amikor szenvedésről, rabságról, üldöztetésről, a hitért, az elhurcolást és a halált is vállaló hősökről szóló igaz történetet elevenítünk fel? Hamarosan megosztja velünk gondolatait Szabó T. Anna költő, Krillusz Dániel zeneszerző, előadó művész és Faminyi Tamás nyugalmazott püspök. Előtte hallgassuk meg Balcó Mátyás újságíró bizonyságtételét.
4: Könnyek a templompadban. Jó lenne mindig arról írni, hogy keresztényként, hívőként milyen jó az élet. Jó lenne, ha mindig minden jó lenne, de egyrészt nincsen így, az édenkertből való kiüzetés óta soha nem is volt, másrészt egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy annyira jó lenne, ha így lenne. Földi életünk az emberi mi voltunknál fogva nem lehet tökéletes, ezért ha bármilyen megfontolásból ennek ellenkezőjét próbáljuk mutatni, az szembe megy a valósággal, így szembe megy az igazsággal is. A hangsúly a mindigen és a mindenem van, mert ebben a valóságot filterekkel és más trükkökkel elfedő világban sokan akarják nekünk eladni a tökéletességet, elhitetve, hogyha ezt vagy azt használjuk, és persze előtte jó pénzért megvesszük, akkor olyan tökéletesek leszünk, mint ahogyan mutatni akarják azok, akik hirdetik nekünk. Keresztény ismerősöknél is tapasztaltam, hogy egy személyes történet elmesélésekor kihagytak olyan részeket, amelyek arra mutattak volna rá, hogy a hívő ember is lehet gyenge, hibázhat, bánthat meg másokat. Erősen sejtem, hogy emögött az elhallgatás mögött az a nem feltétlenül tudatos szándék húzódik meg, hogy elkerüljék még a látszatát is annak, hogy a keresztény ember élete nem tökéletes. Téves missziói felfogásként azt akarják közvetíteni, hogy hívőként mindig minden jó. De nem az. Istennel közösségben lenni nem azért jó, mert az tökéletességet hoz az életünkbe, hanem azért, mert megtapasztalhatjuk, hogy bármilyen mélyen is vagyunk, bármilyen rosszul is érezzük magunkat, ő soha, de soha nem hagy magunkra, mindig van eszköze a vigaszra. Számomra is volt már sokszor. Egyszer éppen egy vasárnap a templomban, amikor az Isten tisztelet után magamat nyomorultul érezve ültem a helyemen. Így vártam, hogy lassan kiürüljön a templom, hogy minél kevesebbet kelljen állnom, mert még az is nehezemre esett. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy korábban már műtötték mindkét térdemet, egy orvosi megállapítás szerint 20 évvel idősebbek, mint én. Az Isten tiszteletet megelőző napokban csillagokat láttam a fájdalomtól. De azért, és főleg mert a házassági évfordulónkat ünnepeltük, elvánszorogtam vasárnap a templomba, ahol aztán folyamatosan, ülve és állva is iszonyúan fájtak a térdeim. Mindeközben az járt a fejemben, hogy mi lesz, ha tartósan így marad, ha mostantól nem tudok biciklizni, ami a fizikai kikapcsolódás mellett lelki felüdülést is nyújt, vagy fájdalommentesen sétálni. Ekkor megjelent mellettem az egyik presbitertársam, Pisti. Megkérdezte, mi a baj, miben segíthet. Elkezdtem neki előadni a helyzetemet, és elsírtam magam. Hogy mások ne lássák, a lehető legmélyebbre hajolva zokogtam. Előbb a magam kínján, de aztán a sírás érzete megkönnyebbülésbe váltott, végül egy furcsa örömféleségben csengett le, annak megélésében, hogy Isten most sem hagyott magamra. Ezúttal Pisti volt az eszköze, aki odalépett hozzám, akivel beszélgetve kiszakadt az önsajnálatom zsákja, és jó sok keserűség folyt ki belőle a könnyeim formájában. Megkönnyebbültem. Tökéletes ettől sem lett minden, kaptam viszont valami sokkal jobbat, valami sokkal fontosabbat, ráadásul ingyen. Törődés a vigasztalás formájában egy jó adagot Isten soha el nem múló szeretetéből, amely egy olyan apróságban is meg tud nyilvánulni, mint hogy odalépünk a másikhoz és megkérdezzük, mi a baj? Jézus Krisztus által nem a tökéletességre vagyunk elhívva, hanem arra, hogy az ő végtelen hűségében megtartva tartsunk meg másokat mi is. Ezért is fontos, hogy amikor a másiknak erre van szüksége, váljuk láthatóvá, hiszen ahogy Máté evangéliumában olvassuk, lámpás sem azért gyújtanak, hogy a vég alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Ahogyan az esküvőnkön, úgy az Isten tisztelet záró énekeként is felhangzott a 293. ének. Ez arra irányítja a figyelmünket, hogy az örök Isten megáld minket, őrző gondja van ránk, ő vezeti lépteinket, még ha néha fájnak is azok a léptek, ő áldó jó atyánk.

0: Látod-e Isten címmel Gája laboratórium készült a 350 éve szabadult protestáns, köztük számos evangélikus prédikátor emlékére. A megemlékezés művészi formájának ötletadója Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök, a drámai kompozíció dallamait Grillus Dániel, a kétszeres Kossuth díjas Kaláka együttes tagja szerezte, szövegét Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, író, műfordító írta. Az előadás budapesti bemutatójára szeptember 22-én, tehát holnap, a budapesti Deáktéri Evangélikus templomban kerül sor 6 órai kezdettel. A belépés díjtalan és regisztrációhoz sem kötött, az alkotók szeretettel hívják és várják hallgatóinkat az eseményre. Örömhír, hogy egyházunk könyvkiadójának gondozásában kötet formájában is hazavihető a szöveg, sőt, a zene is. A CD melléklettel ellátott kiadványt holnap tehát akár dedikáltathatják is a templomban.
1: A magyarországi protestantizmus egyik legnyomorúságosabb időszaka az úgynevezett gyász évtized. Ez egy bő 350 évvel ezelőtti kor, amikor is a protestáns prédikátorok és tanítómesterek, de mondhatjuk, hogy az egész egyház, a protestáns egyháza komoly üldöztetés kellett, hogy elszenvedjenek. Ennek részben vallási, részben politikai oka volt. Egyrészt a Veselényi féle összeesküvés után vagyunk, amikor is a Habsburg ház és a katolikus egyház kereste a felelősöket, és nyomozott azután, hogy kik lehetnek a jövőben potenciális árulók, összeesküvők, és a protestáns prédikátorokban megtalálni vélték ezeket a veszélyes elemeket. Gyász évtizednek hívjuk ezt, mert sorra rendezték a, ma úgy mondanánk, koncepciós eljárásokat, vagy kirakat pereket Eperjesen és Pozsonyban, vésztörvényszéket, vagy még brutálisabb szóval így is nevezték, hogy vértörvényszéket tartottak, és oda beidézték a protestáns prédikátorok százait. Többen elbújdostak, nem voltak hajlandók megjelenni, magtárakban, vagy csűrben, és tehát a mögötti helyeken bújtatták őket, de akik megjelentek, azok bizony nagyon komoly retorzióval szembesültek, három választási lehetőséget kaptak, vagy katolizálnak, vagyis feladják a protestáns, református vagy evangélikus hitüket, vagy lemondanak a hivatásukról, el lehet képzelni, hogy ez egy elkötelezett tanító vagy lelkipásztor, de akár csak egy harangozó esetében milyen komoly áldozatvállalás volt. Ha egyiket sem vállalta valaki, akkor pedig rabszolgának adták el, azon belül is itáliai vagy spanyolországi gályákra, és ez volt az a legendás 40 prédikátor, akik elszenvedték ezt a megalázó sorsot, hogy végig hurcolták őket erőltetett menetként egész Európán, Sárváron keresztül, Triesten át egészen az Adriáig, és ott Nápolyban tették őket gályára. Nagyon sokan elpusztultak útközben, mások ott a gályákon lelték a halálukat, el sem tudták őket temetni nagyon sokszor, vadállatok vagy madarak falták őket fel, vagy a tengerbe vesztek, de 20-valahányan túlélték ezt a megpróbáltatást, egy holland admirális, Michel de Ruyter felszabadította őket, de még akkor se térhettek vissza a hazájukba, hanem vagy református területen Hollandiában, vagy evangélikus közökben, Németországban, Dániában szolgáltak, és aztán csak hosszú-hosszú évek után, ha még megérték ezt, akkor térhettek vissza Magyarországra, többen azért szolgálhattak újra lelkipásztorként.
2: Hogyan született meg ennek a megemlékezésnek az ötlete?
1: 50 éve élelődött bennem ez a gondolat, ha hiszik, ha nem. 16 éves voltam, vagy 17 éves voltam, amikor a Deáktéri templomban a Lutheránia énekészenekar előadta Szokolai Sándor Gája rab kantátáját. Ez volt a 300 éves évforduló. Emlékszem, hogy édesapám is előadást tartott, egyháztörténész volt. Otthon is persze sokat mesélt nekem a Gája rab prédikátorokról, mondta, hogy a religió és a rebellió hogyan függ össze. Akkor már egy kicsit foglalkoztam azzal a gondolattal, hogy talán lelkész leszek. Ijesztőnek találtam azt a szókapcsolatot, hogy Gája rab prédikátor. Lelkipásztornak készültem, és hogy ez Gája rabsággal is együtt járhat. Hát a Kádár rendszer azért ennyire nem volt brutális, hogy ilyen veszélyfenyegetett volna minket, de talán egy gyökereimet segített megtalálni, és a hivatástudatban megerősödtem. Nem mondom, hogy akkor már kitaláltam, hogy Grillus Dánielvel és Szabó T. Annával, aki akkor kisgyerek volt, és Dani pedig lehet, hogy énekelt is egyébként a Lutherániában, és az ott esetben részt is vett ezen az Isten tiszteleten, de akkor már elkezdett foglalkoztatni engem ez a gondolat. Később 25 évvel ezelőtt a Duna TV számára készítettem egy ismeretterjesztő filmet a Gája rab prédikátorokról, és most közeledve a 350. évfordulóhoz megkerestem Grillus Danit, mint régi jó barátomat, ha lehet mondani, munkatársamat, és az ő javaslatára fordultunk aztán Szabó T. Annához, és így jött létre ez a kis munkaközösség. Kiegészült Kővári Katalinnal, aki kiváló rendező.

0: Ő Jászai Díjas érdemes művész, és segített abban, hogy ez a szépen megírt darab színpadra is kerüljön, és lemezfelvétel legyen róla. Egy könyv mellékleteként a zenei anyag is a világot lásson, és így ismeretterjesztő és sokak szívéig hatoló útjára elindulhat ez a Gaia Laboratórium. A Látod-e Isten címet adtuk neki.
1: Aristáli György,
2: Szőny,
1: Bátorkeszi István,
2: Veszprém,
1: Borhidai Miklós,
2: Rába Szent András,
1: Bugányi Miklós,
2: Sajó Gömör,
1: Szeglédi Péter,
2: Léva,
1: Kocsik Csergő Bálint,
2: Pápa,
1: Füleki István,
2: Naprad.
3: Szabó T. Annához fordulok. Hogyan kapta a felkérést, hogyan fogadta, és hogyan mélyedt el a történetben?
4: Számomra is évforduló volt ez az év, mert Griósz Dániellel 30 éve álltunk először egy színpadon. Hát akkor én még kezdő költő voltam, de ők költőnek tekintettek már az első kötetem után, és együtt egy szilveszteri műsorban részt vehettem, és nagyon boldog voltam, amikor ezt a felkérést megkaptam, és rögtön tudtam, hogy igent fogok mondani, de én nem tudtam, hogy mit vállalok. Én azt gondoltam, hogy írunk néhány szép éneket, és ennyi. És utána, hogy beszélgetni kezdtünk, rendszeresen leültünk beszélgetni, és elkezdtem a szakirodalmat olvasni, amit a püspök úr ideadott, és azután már én is elkezdtem összeszedegetni magamnak, és akkor láttam, hogy ez egy nagy történet, amit érdemes elmondani, de nagyon megterhelő volt. Egyrészt azért, mert nekem gyerekkorom óta ismerős a szorongattatás. Az üldöztetés kevésbé, de a szorongattatás, a félelem, a döntéskényszer, hogy az ember valamire igent mond, vagy nemet mond, és az én legkedvesebb íróim között is sokan vannak olyanok, akik foglalkoztak a témával, Arany Jánostól kezdve Tompa Mihályon át, Nemes Nagy Ágnesig és Szabó Magdáig, és ne hagyjam ki Szabó Lőrincet, aki szintén írt másik gályarabokról, de írt a gályarabokról, és már az elején tudtam, hogy szeretnék nekik is valamiképpen nem is csak emléket állítani, de tisztelegni. És amikor elkezdtünk dolgozni, akkor együtt kezdtük kitalálni a menetét a történetnek, és akkor én végigjártam a gályarabok útját. Ez egy férfi történet, de nagyon sok háttértörténet van mögötte. Ezeket itt voltam a Szabad Egyetemen, és Csorba Dávid egy csodálatos előadást tartott, és ott elmesélte a női történeteket, a családtörténeteket, de akkor én már kész voltam a darabbal. Nagyon örültem, hogy ezeknek megvan az igaz története, mert amit én írtam, azt tulajdonképpen kitaláltam hozzá. Mert a szakirodalomban csak a gályarabokkal foglalkoztak az ő megtörténetettségükkel, és engem nagyon megviselt az útjuk. A várbörtön arról nem tudtam, hogy milyen hosszan kínozták őket, és maga az út. Olyan nagyon nehéz volt ezzel foglalkozni, hogy alig bírtam megírni, és akkor tényleg álmomban hallottam meg az elsőt, és szinte az egész verset álmomban írtam meg, mint egy kegyelem volt, hogy meghallottam a gályarabok énekét, és akkor el tudtam kezdeni a munkát. Nagyon köszönöm, hogy ebben részt vehettem.
5: Most beszéljünk a zene megszületéséről. Kezdettől fogva oratóriumban gondolkodtak?
6: Hogy milyen vers, milyen zenét hív elő belőlünk, az inkább a költő és a stílus határozza meg, azt hiszem, mint feltétlenül a téma. Most nem azt mondom, írjak a gályarabokról, nem biztos, hogy ugyanilyet írnék, de ha Anna így írta meg, akkor én ezt írtam hozzá. Persze a zene itt is sokféle, mert van olyan, ahol nagyon szomorú kínzást hívja elő, van olyan, ahol a gúnyolódást például, akik kínoznak, mert nekik is van valami nótájuk. Aztán van olyan, ahol népzenei ihletettségű maga a dallam, van olyan, ahol egészen kis hangközökben, szinte nem is éneklés, mint nyöszörgés, de ilyen jellegűek, és aztán van benne imádkozó ének is, és van benne még egy ilyen karakán büszke ének is, aki nem hajlandó betörni. Sokféle stílus elmegy itt egymást, és a végén hál' Istennek, ugye, akik kiszabadulnak, azoknak már van egy vidám énekük is. Kata még, most Kőveri Kata, ami rendező, azt mondta, hogy jó lenne, ha néhány olyan szöveget is inkább énekelnénk, amit úgy érezte, hogy nem biztos, hogy elmondva szerencsésebb. Most ugye Anna egy hatalmas munkát végzett, és fantasztikus az a stílus, amit ő megtalált. Arhaikus is, de ugyanakkor teljesen ma érthető szöveg. Nincs olyan problémánk vele, hogy most azt mikor is írták, mert érezzük, hogy most írták, csak mégis benne van, hogy ezt már 350 évvel ezelőtt is körülbelül így gondolhatták. Legalábbis ez jön le számomra. Akkor utána Kata egy kicsit gondolkozott a dolgon, hogy hát hogy is menjen ez le, mint egy ív. És akkor azt mondta, jó lenne néha megszakítani azzal, hogy Tamás püspök elmondja a hátterét. Tehát van mondjuk egy 5-6 perces jelenet, három férfi színész van benne, az egyik a prédikátor, Száraz Dénes, a másik az elbeszélő, Széles Tamás, és Simon Kornél, aki a vádló. Van egy asszony és egy lány, Famíli Ruiz és Kis Dorka, és van négy muzsikus, akik kísérik ezeket a dalokat, hol én éneklem, hol Major Gabi énekli, hol Bece Gábor énekel, és ráadásul Ávér Jani egy igazi jazz, aki egy olyan akusztikát ad az egésznek, amit nem is tudtam volna lekottani. Az egész biztosan azt mondom, hogy na most gyere, te aztán fújjad. És ezek a színészek, ahogy mondják a szöveget, Tamás elhelyezi, hol történelmi, hol hitéleti, hol bibliai kontextusban az egészet, hogy mire nézvést hallgassuk. Akkor aztán tovább gördül megint, és akkor a végére érünk előbb-utóbb a történetnek. Most a Deák téri templomban lesz 22-én este 6-kor, ott egyébként Mészáros Andris lesz a vádló, mert ugye muszáj egy dupla szereposztást produkálnunk, ez nem egy színtársulat, de nagyon örülök neki, hogy ez a Deák téri esemény ez meg lesz, igyekszünk nagyon jót hozni, mindenre próbálunk odafigyelni. És még egy, Anna írt egyszer egy verset, az Ég Zsoltár, ez volt a címe, az Arszakra Fesztivál honlapján olvastam én ezt, és mindjárt éreztem, hogy ebből nótát kell faragni. És azóta is énekeljük a Kalákával, ennek már 6-7 éve legalább azt hiszem, és Anna pedig azt mondta, hát akkor tegyük bele a darabba is. Úgyhogy ezzel kezdődik.
4: Ez nagyon-nagyon ideillett, mert ugye a Perely Uram perlőimről azt mondja a beszélő, aki egy megbékítő női hang az én elképzelésem szerint egyébként, és nagyon szépen megcsináltátok ki férfi hangra is, de hogy az én fejemben úgy szólt, hogy egy nő azt mondja, hogy béküljünk meg, Perely Uram felhőiddel mond, hogy rend van a világban, és ez egy olyan történet, a gályarabok története, ami nagyon régóta sebb. A protestánsok sokat beszélnek róla, sokat emleget. Ideje úgy beszélni róla, hogy megértő szeretettel, de megbékélő szeretettel is. És egy párbeszédet is jó lenne, ha ez elindítana, és emlékeznénk rájuk, és emlékeznénk a családjaikra, de valahogy felemelnénk ezt az egészet, és azért jó, hogy sokan vesznek részt benne. Egyszerre most játszódik a színpadon, a zenében most játszódik, és egyszerre kicsit eltávolodik, hiszen egy művészi előadásról van szó. Nagyon-nagyon örülök, most fogom először itt a Deák téren én élőben hallani, a próbát hallottam, a lemezt hallottam, de nekem is ez lesz a legnagyobb meglepetés, hogy milyen szépen fog szólni egy templomi térben. Nagyon várom.
5: Püspök úr, mit tudhatunk meg a kísérő eszéből, amelyet a kötetben olvashatunk, és mit ad hozzá a könyv és a hanganyag a színpadi előadáshoz?
0: Azt hiszem úgy így méltó, hogy egy verses kötetben is ezt hozzáférhetővé tesszük, ami azért több is, mint Szabó T. Anna verses kötete, hiszen hangos könyv is. Kicsit régi módi módon vállaltuk azt, hogy ebben még CD is van, de máshogy is lejátszható QR kóddal ez a zene. Az említett esszé mellett még nagyon fontosnak érzem, hogy az egyik megszabadult gályarab, akit úgy hívtak, hogy Maszméciusz Tóbiás, a fogságban átélteket utólag lerajzolta és megírta. Egy naplót írt tulajdonképpen, egy ilyen gája naplót. Le is rajzolta a pozsonyi várbörtöntől kezdve a trieszti helyszínen keresztül a nápolyi öbölig, vagy a helyszínekig az egyes szenvedési területeket. A rajzokat még nem ismeri a nagy közönség. A szakértők ismerik, hiszen az evangélikus gyűjteményekben hozzáférhető, de nyomtatott formában összefüggően ezek még nem jelentek meg. Zászkalőszki Ruzsa művészettörténész írt egy rövid összefoglalót, és reméljük, hogy ez a kép anyag is nagyon gazdagítja ezt a kiadványt.
3: Jól érzem, hogy ez az alkotás minden közreműködő számára különösen személyes?
6: Azt hiszem, jól érzed. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, meg a alkotótársaknak, hogy ezt őszülő vagy zsingülő fejje, vagy hogy mondja, ezt én megírtam. Sokkal többet látok benne, mint egy átlag dalban, amit az ember úgy ír. Valahogy ilyen sorsszerű. Valahogy úgy érzem, hogy itt volt az ideje, hogy ez megtaláljon az egész történet.
4: Az a jó, hogy a hit megtartó erejéről is szól, tehát, hogy van benne szabadulás. Ez nem csak egy gyász történet, hanem egy szabadulás történet is. Ez nekem nagyon sokat adott, hogy felfele megy ez az út, a veszteségeken keresztül mégiscsak a bizonyosságba, hogy megkapták a szabadulást, amire vártak. A másik, ami miatt nagyon személyesen érint engem, az az értelmiségi ember felelőssége. hogy nem csak magáért felel, hanem egy gyülekezetért, egy országért, összes emberért tulajdonképpen, mert az empátia és az értelem egyensúlyát kell megtalálnia. Ebben a mai világban ez is nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan dönt egy értelmiségi, mit választ, mennyire hisz, hogy nem csak egy munka az értelmiségi lét, hanem felelősség is. Nekem ezt jelentette azon kívül, hogy végigjártam a magam útját ővelük, most a jelenben is jelentősége van.
3: Tudatos választás volt a finoman arhaizáló, mégis közérthető költői nyelv?
4: Ugye erről született az a 40 prédikátor a Moldova, tehát aki akarja egy kicsit maibban megfogalmazva, persze az is arhaizál. De az én versszövegem, annak voltak előzményei, Arany János nevét említettem, de hogy Nemes Nagy is az istenes verseiben rögtön elkezd arhaizálni. Tehát a nyelvben megszólal a nyelvtörténet, a hitvallásban megszólal a hitvallók története, a szavakon keresztül. Nekem nagyon segített az arhaizálás, akár Orbán Otto is eszembe jut, aki legszebb verseiben, az Istenhez fohászkodó verseiben a régi fohászok és imák megszólalnak, és az oratórium formánál egyébként én Pilinszkire gondoltam. Pilinszki írt oratóriumot egy másik szenvedés történetről, és a végén állt össze ez, mint ahogy a cím is nem az én választásom volt, de a lehető legjobb választás. Ez egy kérdés, amit felteszünk, és a válasz mindenki magának mondja, de hát hiszen a szabadulás maga is egy válasz. Úgy éreztem.
0: Ez nekem új, amit most Anna mond, de nagyon tetszik, hogy Pilinszki KC-t oratóriuma is talán mögötte van, meg más oratóriumokat is, talán a Síremlék a címe, azt hiszem, amik valóban az emberi szenvedésekről, akár egyéni, akár kollektív szenvedésekről szólnak. Említette Anna még a hitvallókat, vagy a hitvallásosságot. Ez a Magyarországi Evangélikus Egyház mostani éveiben nagyon fontos. Sokszor beszélünk arról, hogy mit jelent hitvalló kereszténynek. Nem meldöngető, hanem egy alázatosan, egyértelműen a hitét megvalló kereszténynek lenni. És a tematikus évek, amiket tartunk most 2030-ra, az ágostai hitvallás évfordulójára készülve, mind-mind ilyen szóösszetétellel jelöltek, hogy hitvallás és evangélium lesz jövőre, és idén éppen ez, hogy hitvallás és éneklés. Azt hiszem, most nagyon jól beleilleszkedik az egyházi esztendőnkbe és a tematikus évbe, ez hiszen éneklésről is van szó, hitvallásról is van szó, és én nagyon remélem, hogy az alkotók is, ahogy hallom, megerősödtek a bizonyosságban, hogy valaki megtartja őket nehéz helyzetekben, akár személyes válságban, betegségben, kataklizmák közepette, válságos világhelyzetben, akár az egyházban is megtapasztalhatjuk ezt a megtartó erőt. És a végén, amikor olyan szépen szól a záró kórus, hogy szabadítónkat köszöntjük, akkor ez kettős tartalmú, mert egyrészt a Gályáról megszabadító holland admirálist köszöntik, de ott van mögötte a nagybetűs szabadító Jézus Krisztus, hogy ő az, aki igazából a szabadságot adja az ember számára. Ilyen értelemben erősíthetünk meg a hitvallásosságunkban.
4: Az a mondat jutott eszembe, hogy a szó a létra, a zene a szárny. Tehát sokkal gyorsabb és közvetlenebb viszony van a transzcendenssel a zene által, rejtélyesebb és direktebb módon a ritmus, a szóritmus is visz, de a szavakkal lehet hazudni is akár, de a zenével nem lehet. Nagyon fontos volt számomra, hogy ez megzenésítve adódik elő. A hitvallásnak a zenei része is fontos, hiszen az eredeti Gályára prédikátorok is folyamatosan énekeltek. Megvannak azok a zsoltárok a feljegyzésekben, naplókba, amelyeket énekeltek. Próbáltam egy kicsit bele is csempészni, vagy használni is ezeket a zsoltárokat, de hogy az ének által maradtak meg, az ének által erősítették egymást és magukat a hitükben, a legmélyebb kétségbeesésben is, és azért elképzelni ezeket a többnyire nem fiatal, testben teljesen megtöretett embereket, amint énekelnek, kinyitják a szívüket és énekelnek, és ez tulajdonképpen hitvallás és hirdetés is, hiszen a többiek is hallják, hogy ők nem félnek. Ez nagyon megrendítő és nagyon szép, és nagyon sokat adott nekem.
1: Fordítom lovamat, lapszem tőled felé, száműzöm magamat, Isten háta megé. Ki fogad be engem, ha családom nincsen, majd csak befogadnak, nem hagy el az Isten.
5: Hogyan érintheti meg a mai közönséget egy kifejezetten elmélyülést és együttérzést kívánó oratórium?
6: Kicsit nehéz azt mondani, hogy hát ez mindenkihez szól, nyilván nem fogunk mindenkit elérni ezzel. De aki holnap eljön a Deák térre, az biztos, hogy meg fogja érinteni.
0: Az oratórium kettős értelmű, hiszen zenemű is, vagy irodalmi forma is, de imádság, az imádság szava van benne, és azt hiszem, hogy ha ezzel az imádságos lélekkel közelítünk hozzá, akkor szívünkig fog hatolni. Azt is nagyon remélem, hogy a könyvet is kézbe veszik. Ez egy kicsit tisztatás arra, hogy a könyvvel a kezünkben érdemes a szöveget hallgatni, a zenét hallgatni, és adott esetben még az énekbe is be lehet kapcsolódni. Lesz olyan előadásunk tervek szerint, ahol diákok bizonyos énekeket, zsoltárokat, vagy a kezdő éneket, amit Anna olyan szépen megírt, együtt fogják énekelni talán majd a muzsikusokkal. Tehát ez közösségi műfajjá is válhat.
4: Nagyon sokat gondolkoztam ezen, és ez nem változott most sem. Különösen, ami most az egész világgal történik, a természeti katasztrófák az Ég Zsoltárában hirtelen egyszer csak egy fontos szerepet kapott az, hogy itt a felhőkről van szó, kiszáradó időkben, vízről van szó, kegyelemről van szó, és hogy hinnünk kell a szabadításban. Tehát, hogy magunkat is segítünk megszabadítani, de hogy lesz ennek jó vége. Mert nagyon nehéz idők jönnek, és ez nagyon fontos, hogy a hitünk megmaradjon ezekben a nehéz időkben. És időt kell adni. Ez az előadás nem csak egy dal, hanem egy út, amit bejárunk. Adunk neki egy órát, vagy egy kicsit több időt, hogy eljussunk valahonnan valahova, a sötétségből a fénybe, a szenvedésből az örömbe, a kétségbeesésből a szabadulásba, a kétségből a hitvallásba, és hogy együtt közösségileg járjuk be ezt az utat, időt adva a fénynek, hogy besüssön, akkor én szerintem ennek csak jó vége lehet.

0: Szabó T. Anna József Attila díjas költő, író, műfordító interjút adott az Evangélikus Élet című kétheti magazinnak is. A nyomtatott lapban, illetve egyházunk honlapján is olvashatják a vele készült beszélgetést, ahol az alkotás stációiról, gyökereiről, hitéről beszél. Evangélikus félórával legközelebb két hét múlva, október 5-én hétfőn délután 13:30-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádió hullámhosszán.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Rastetter Gémese Erika gyártásvezető és Németh László hangmérnök, a vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos.
0: Stipnek Kőháti Dorottyát
1: és Hajdú Tibort hallották.
0: Erős vár a mi Istenünk.

0: 14 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek az államfő. Súlyos vereséget szenvedett a német kormánypárt a tartományi választáson. Napos, szeles idő lesz. Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleménye szerint Baka András a jelöltek széles körére kiterjedő, alapos tájékozódás után találta a legalkalmasabbnak Szatmári Zoltánt. Kinevezéséről az országgyűlés dönt majd. Szatmári Zoltán jelenleg is a legfőbb ügyészségen, a büntetőbírósági ügyek főosztályán osztályvezető ügyészként dolgozik. Hűtlenkezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban, erősítette meg a BRFK, a közlekedési és beruházási miniszter korábbi kijelentését. Vitézi Dávid szerint Lázár János, korábbi építési és közlekedési miniszter, a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó társaságnak a szerződést. A Fidesz ezt cáfolta és közölte, hogy az előző kormány nem hozott döntést az M6-os érintett szakaszának koncessziós üzemeltetéséről. Súlyos vereséget szenvedett a Német Kereszténydemokrata Unió a tegnapi Mecklenburg előpomerániai és berlini tartományi választásokon. Északon Friedrich Merz kancellár pártja a CDU története leggyengébb szereplésével kiesett a helyi parlamentből. A szélsőjobboldali AfD az előzetes eredmények szerint 38%-kal győzött. Berlinben a baloldal aratott győzelmet, miután a szavazók majdnem 26%-a adta le rá a voksát. A CDU a fővárosban megelőzte az AfD-t. A nem végleges adatok szerint az Egységes Oroszország párt fölényesen megnyerte a hétvégi oroszországi választást. A kormánypárt a szavazatok 95%-ának összeszámlálása alapján csaknem 58%-ot kapott, ezzel megőrizve alkotmányozó többségét, rekordszámú 355 mandátumot szerezhet a 450 fős alsóházban. A német kormány október 1-től az év végéig csökkenti az üzemanyagok adóját. Literenként 17 eurocentet, vagyis körülbelül 62 forintot engednek el a benzin és a gázolaj árából is. A bevétel kiesést az energiaszolgáltatók többletnyereségének megadóztatásával tervezik visszaszerezni. A gázolaj átlagára rekordszintre csaknem 900 forintnak megfelelő összegre emelkedett Németországban. Elfogták az Erzsébet városi gyilkosság két feltételezett tettesét. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki, egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a BRFK. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. Az M0-as autó déli szektorán az M3-as autópálya irányába felborult egy biogáz alapanyagot szállító kamion Dunaharaszti térségében. A 25-ös kilométernél csak a belső sávon lehet haladni, a torlódás már most 2-3 kilométeres. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán az Inárcsi pihenőhely után korábban baleset történt, de a 4-5 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Délután főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. A hőmérséklet 18-24, késő este 10-16 fok lesz. Hírekkel 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Kulisszatitkok és klasszikusok. A Magyar Dráma napján Hegyi Barbara, a Végszínház színművésze lesz a vendégünk. Egy humanista tekintet, Nora Dumas újrafelfedezése címmel nyílt kiállítás a mai Manóházban, a fővárosban, és tantermi színházi előadás készült Homérosz klasszikusából, az Odüsszeiából Egerben.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
4: Melyik volt számára az igazi aranykor? Amikor forgatókönyveket írt Mészáros Mártának, vagy amikor regényt írt Rádiunk aranykora címmel? Emlékek és történetek Pataki Évával. Coyote, egy rendszerkritikus film, amely nagyot ütött a NER univerzumára. Milyen hatása volt a Coyote-nak, és mi történt ezt követően a film alkotójával? Vendégünk Kostyál Márk rendező.
2: Necces. Ma délután 4-től 5:30-ig a Kossuth Rádióban.
1: műsorajánlót hallottak. Rádió Színház.

0: Nagy Endre, a kabaré regénye. 9. rész.
1: A magyar arisztokraták legnagyobb része Budapesten mindig idegenül és egy kicsit vidéken érezte magát. Csak azért jött haza, hogy külföldi szereplésének költségeit kiheverje. Egy este épp a feleségem mögött áldogáltam, aki rendes szokása szerint a jegyeket árusította a kabaré pénztárában. A pénztár kis ablaka előtt Gróf Károlyi Mihály jelent meg egyik rokonával.
2: Kérek két jegyet, de kijelentem, hogy mi egyedül akarunk ülni. Se jobbról, se balról ne üljön senki se.
3: Legjobb lesz, ha egy páholyt vesznek.
2: Na és hány hely van egy olyan páholyban?
3: 5.
2: Na és mennyibe kerül egy ilyen páholy?
3: 30 korona.
2: 30 korona? Hát ez kihemez, hahúságos hablás. Igen, és adjon vissza a 100 koronámba is, punktum.
1: De én hirtelen kinyúltam az ablakon, kikaptam kezéből a jegyet, és visszatoltam a pénzt. A gróf úr számára nincs jegyem, se olcsóbban, se drágábban. Megismert és rám mosolygott.
2: Na-na, azért nem kell mindjárt meghahágodni.
1: Természetesen én nem haragszom, gróf úr, csak... Nagyon, de nagyon el vagyok szomorodva. Tetszik tudni, gróf úr, a múlt nyáron Párizsban voltam. Egy este épp a Boulevard Strasbourgon lődörögtem a Scala nevű 20-rangú kis külvárosi színház előtt. Egy autóból a gróf úr szállt ki. A portásnak, aki a kocsiból kisegítette, a mellény zsebéből egy aranyat adott borravalónak. Aztán a pénztárhoz ment, és egy 100 frankosért váltott egy páholyt egyes egyedül magának. És a gróf úr rablásnak nevezi, mert 30 koronát kérünk egy 5 személyes páholyért, amelyben ketted magával akar ülni. Már látom, hogy ezt a kabarét nem a gróf úr számára csináltam. Az ősi törvény, amely arra kötelezi az embert, hogy a megkezdett történetet be is fejezze, késztett annak a közlésére, hogy a gróf ezután gyakori látogatója volt a kabarénak.

0: grófnő budai palotájába kéretett, és közölte, hogy a magyar arisztokrácia részt óhajt venni a főváros társadalmi életében. És e célból egy nagy műkedvelő előadást szeretne tartani, amelynek rendezését reám bíznák. A kabaré érdekében örömmel fogadtam ezt a megbízatást. A magyar arisztokrácia a Habsburgok fénykörének visszasugárzásában egyenrangú tagja volt a nagy nemzetközi arisztokrata társadalomnak, és e szerepében magasan túlemelkedett a kis Magyarország horizontján. Érdeklődéseiknek igazi gócpontjai a nemzetközi arisztokrácia találkozóhelyei voltak, Magyarországhoz csak roppant birtokaik fűzték őket, amelyeknek hasznot hajtó, gazdaságos kezelésétől finnyáson tartózkodtak. Angolul, franciául és főként németül az anyanyelv biztonságával beszéltek, de a magyar beszéd kemény ázsiai zengzete eltorzult az európai nyelvekre szokott ajkukon. Képtárlatainkon, színházainkban, könyvpiacainkon a magyar arisztokrácia épp oly idegen volt, mint országos vásáraink Laci konyháin. Az a kivételes néhány magyar festő Bencúr, Pállik is csak nemzetközi elfogadottságával jutott be termeibe. Színházi kultúránkból csak az opera és a balett nemzetközi beszéde érdekelte, viszont a magyar irodalom legnagyobbjai ismeretlenebb egzotikumok voltak a számára, mint a külföldi irodalom legkétesebb újdonsült beérkezettjei. Ebbe a szigorúan körülzárt világba bejutni a kabaré számára fölért a legünnepélyesebben kinyilatkoztatott udvarképességgel. Azt indítványoztam, hogy az előadást nevezzük el Mágnás revűnek. Ez a cím biztosan vonzani fogja a magyar közönséget. Ó, szép Budapestem címmel írtam egy látványos revűt, amely persze tarkabarkaságaiban is óvatosan számolt a műkedvelés lehetőségeivel. Az előadást az Uránia Tudományos Színházba terveztük, abba elfért 500 ember. Még mielőtt a próbák megindulhattak volna, naponta voltak tanácskozások a budai palotában, és így megismerkedhettem a magyar arisztokráciával. Az előadás szereplőit gondos, sokszor kínosan aggodalmas mérlegeléssel válogatták ki. Ez a társaság a Károlyi, Széchenyi, Andrássy és Battyányi családból és ezeknek melléktermékeiből alakult ki. Különösen meglepett egyrészt a pénztől majdnem egészen független, gondtalan gazdagságnak, másrészt a krajcáros takarékosságnak az a különös keveréke, amely gazdasági életük egyensúlyát olyan bizarr libegésben tartotta. Mikor a revű jelmezei szóba kerültek, azt ajánlottam, hogy dolgoztassanak a magánszínházak varrónőivel. Ők megszokták már, hogy olcsó anyaggal minél mutatósabb holmit készítsenek. De a grófnő kijelentette, hogy a szereplőket nem szabad költségekkel megterhelni, sokkal egyszerűbb lesz, ha az operaháztól kérjük kölcsön a jelmezeket. Beszéltem hát Kéméndi Jenővel, aki kereken tudtomra adta, hogy ez lehetetlenség. Az operaházi jelmezeit semmilyen alkalomra senkinek se lehet kikölcsönözni. Ezt törvényes rendelkezés tiltja meg. Amikor erről az utamról beszámoltam, a grófnő hirtelen földerülve kérdezte.
1: Azt mondja, hogy törvény van róla.
0: Igen, a törvény tiltja a jelmezek kikölcsönzését.
1: De hisz akkor nagyon könnyen segíthetünk rajta.
0: Ott mindjárt fölhívta telefonon az operaház intendánsát, és felén fordulva, kedves egyszerűséggel mondta.
1: Ő nekem a kuzen Germainem, ő majd elintézi.
0: És el is intézte. Persze, ha nem lett volna törvény róla, ő se tudta volna megszegni.

0: egy értekezleten épp gróf Battyányi Gyulával beszélgettem félrevonulva, amikor két ifjú gróf hozzánk lépett, rólam tudomást se véve, elkezdtek Battyányival beszélgetni, mialatt én kínosan feszengve állottam egyik lábamról a másikra. Aztán a beszélgetés után Battyányival egyenként kezet fogtak, és odébb álltak. Kik voltak ezek a fiatal urak?
1: Hát nem ismeri őket? Pedig nekik is nagy szerepük van a revűben.
0: Nekik? Az én revűmben? Akkor én visszavonulok. Nem vagyok hajlandó együtt szerepelni olyan urakkal, akik fölöslegesnek tartják, hogy nekem bemutatkozzanak. Másnap délután a két ifjú gróf a lakásomon keresett föl. Fekete zsaketben voltak, csíkos nadrággal, fehér mellénnyel, cilinderrel, a legszigorúbb vizitjelmezben. Ünnepélyesen bocsánatot kértek tőlem, és kijelentették, hogy eszük ágában sem volt engem megsérteniük azzal, hogy nem mutatkoztak be, és nem is sejtették, hogy én ezt rossz néven vettem. No igen, nem sejthették, hogy egy magamfajta ember is igényt tarthat az ilyesmire. Egy ebéd után a szereplők B. grófnő palotájába voltak hivatalosak feketére. A grófnőnek két leánya és veje is a szereplők között volt. Kávé után az egész társaság fölkerekedett, hogy átmegy gróf Széchenyi László Andrássy úti palotájába, az úgynevezett Vanderbilt palotába. B. grófnő összeszorított szájjal fanyalogva mondta.
2: Nem értem, miért nem tartják nálam a próbákat. Azt hiszem, itt is elég hely van. Nem látom be, miért volna előbbre való az a Vanderbilt az ő petróleumszagú millióival.
0: Néhányan suttogó hangon tárgyalni kezdtek vele, és utána ő is derűs megnyugvással csatlakozott hozzánk. Gróf Széchenyi László palotájának, amelyet a Vanderbilt család amerikai építésze tervezett, egész padlása véges végig egyetlen sima falú, fényes parkettájú terem volt. A falak tövében garmadában állottak az olcsó porcelán tányérok. A komornyik elmagyarázta, hogy a gróf, aki szenvedélyes amatőr zsonglőr volt, itt szokott naponta trenírozni. Volt nap, amikor 500 tányért is összetört művészeti gyakorlataiban. Délután tudomásunkra adatott, hogy próba után Vanderbilt Gladys szívesen látja az egész társaságot egy csésze teára. Próba után egyenként lépdeltünk lefelé a fehér márvány lépcsőkön. A hallban, a lépcső márvány korlátjához támaszkodva, ott állt a ház úrnője, Vanderbilt Gladys. A párizsi Worth Toilet pompásan tapadt fejedelmi karcsúságához. A férje kedvéért szorgalmasan tanult magyarul, és kedvesen, idegenes kiejtéssel, de kifogástalan magyarsággal mondta.
3: Legyen szerencsém egy csésze teára.
0: Most működésbe lépett a finoman stilizált főúri bunkó. Amint egyenként elhaladtak előtte a hölgyek, kurta fejbiccentéssel, az urak kalapjukat megemelve, oda köszöntek egy jó napottal, de megállás nélkül továbbmentek a kapu felé. Úgy kopogtak rajta ezek a könyörtelen jó napotok, mint a bibliai kövek. Lassanként ajkára fagyott a mosoly, az arca elsápadt, és gyönyörű karcsúságában olyan dermedten állott ott, mintha egy láthatatlan kereszthez lett volna feszítve. Mögötte, a széttárt ajtószárnyak mögött üresen tátongtak a pompás termek, csillogóan megterített apró asztalkáikkal, és az asztalok között ezüst lánccal a nyakában, kifogástalan frakjában, vörös arccal, öles termetével állott az amerikai maître d'hôtel. Már valamennyien elvonultak, én maradtam legutoljára.
3: Kérem, maradjon itt egy csésze teára.
0: Leültünk az egyik asztalka mellé, a lakályok megtöltötték a teás csészéket, és ő könnyed, elfogulatlan hangon csevegett velem. A hatalmas Vanderbilt család leánya, aki 50 millió dollár hozományt hozott magával, puritán hitves és családanya volt. Egyszerű, modorú, jótékony lelkű és büszke tüntetéssel mindvégig magyarul beszélt velem. Látszólag egészen gondtalan kedéllyel irodalomról, művészetről kezdett beszélni, és megállapíthattam, hogy férje iránti szerelmében valóban őszinte érdeklődéssel iparkodott a magyar élethez alkalmazkodni. De egyszer csak hirtelen kipirosodott az arca, kigyulladt a szeme, fölugrott az asztal mellől, és átmenet nélkül szinte drámai szavaló hangon kiáltott föl.
3: Kérem, az én őseim a Mayflower hajón jöttek be Amerikába, és már ezelőtt otthon is urak voltak. És ezek így mernek bánni velem.
0: Az egyik főszerepet egy fiatal, bájos és nagyon tehetséges komtesz adta. A szerep tetszett neki, és az első próbán mindjárt látszott, hogy kitűnően el is tudja játszani. De a második próbára lehangoltan jött el.
4: Kérem, a nagyanyámnak komoly aggályai vannak a szerepemet illetően.
2: Amíg azokat nem sikerül eloszlatni, nem is engedi meg, hogy a további próbákon részt vegyek.
0: Elsiettem az öreg grófnőhöz, kedvesen adta elő panaszát.
4: Átolvastam a szerepet, amit unokámnak, Hanna grófnőnek kellene eljátszania. Mondhatom, általában nekem is tetszett, de van benne egy kifejezés, amely nem convenable, és önnek is be kell látnia, hogy egy fiatal grófnő ezt nem veheti a szájára.
0: És melyik az az illetlen kifejezés?
4: Itt van, ledér, angyalom, ledér. Ilyen kifejezést az én unokám mégsem ejthet ki. Remélem, ezt ön is belátja.
0: És ha azt írnám oda helyette, hogy hűtlen angyalom, az megfelelne?
4: Kitűnő. Most már teljesen meg vagyok nyugodva.
0: Persze az ilyen apró árnyalatokon megakadó aggályok egy kissé goblén színűre tompították az előadás tónusát, de egyébként a szereplők nagyszerűen megállták a helyüket. Egy fiatal báró olyan előkelő bájjal énekelt és táncolt végig egy kuplét, hogy a legünnepeltebb operett bonvivánokkal is kiállotta volna a versenyt. Egy délután a fiatal báró édesapja telefonált a lakásomra, és megkérdezte tőlem, hogy hajlandó vagyok-e őt egy nagyon fontos ügyben fogadni.
5: A fiam az ön darabjában egy szerepet játszik, és otthon azt mesélte nekem, hogy mindenkinek nagyon tetszik a játéka. Valóban olyan jól játszik a fia?
0: Édes Istenem, mindenféle lelkiismeret fordulás nélkül elkezdtem áradozva dicsérni a fiát, hogy nincs az a tanult színész, aki jobban adhatná a szerepét. Azt az ajánlatot tettem neki, hogy másnap elhívjuk a próbára Bőti Lászlót is. Bőti el volt ragadtatva, és kijelentette, hogy hajlandó a fiatal bárót még ebben a szezonban fölléptetni a Királyszínház legközelebbi operett újdonságában.
5: Az igazgató úr talán még fizetni is hajlandó volna a fiúnak?
6: Hajlandó vagyok a báró úrnak esténként 100 koronát fizetni.
5: Ez nagyon szép pénz.
6: Ha parancsolja, mindjárt ki is állíthatjuk a szerződést.
5: Nagyon. Nagyon köszönöm. Igazán boldoggá tett. Tudnélik, a fiam diplomata pályára megy, és szerettem volna megtudni, hogy tényleg van-e tehetsége.

0: revű konferanszéja gróf Széchenyi László volt. Mint piros sapkás hordár jelent meg, de a második részbe az ő kívánságára egy cirkuszi jelenetbe zsonglőrnek illesztettem be. Tányirokkal fog dobálódzni, amelyek végül mindig kipotyognak a kezéből és összetörnek. Egy este bejött hozzám a kabaréba, lehivatott a folyosóra, félrevont egy sarokba és izgatottan suttogta.
1: Kedves nagyetre, persze antrénum maradjon, ragyogó ötletem van, roppant nagy dologról van szó.
0: Elmondta, hogy a Royal Orfeumban most szerepel két óriás idomított elefánt. Megállapodott az idomítóval, hogy estére kölcsön adja az elefántokat. Jó pénzért őt is betrenírozza, hogy az elefántok hozzászokjanak. Képzeljem csak el, hogy micsoda nagyszerű dolog lesz, ha ő lefekszik a színpad deszkáira, és a két elefánt elkezd látszólag megvadultan nyargalászni a teste fölött, anélkül, hogy széttaposnák. Ez valami remek.
1: Na mit szól hozzá, Nagy Endre?
0: A gróf még a lelkemre kötötte, hogy senkinek a világon ne szóljak a készülő szenzációról, mert ő ezt meglepetésnek szánta. A feleségét akarja meglepni vele. Másnap este újból eljött a kabaréba a gróf, és lehangoltan közölte, hogy a pompás ötletből semmi se lesz. Váratlan akadály bukkant föl, amire ő nem gondolhatott. Ugyanis az Uránia Színház bérházak közé van beékelve, és nincs hátsó bejárata, amely a színpadra vezetne. Így aztán a két elefántnak előről, a nézőtér zsője sorai között kellene fölkapaszkodnia a színpadra. Ezt pedig igazán nem lehet kívánni tőlük, akármilyen jól vannak is idomítva egyébként.
1: Igazán kár, pedig remek hetsz lett volna.
0: Másnap este ragyogó arccal jött be hozzám. Boldogan újságolta, hogy a probléma meg van oldva. Tudnélik, a szomszéd ház földszintjén van egy udvari lakás. Valami proletár család lakik benne, ő azzal megegyezett. A jószág igazgatója már utasította is az építészt, hogy ezt a lakást a leggyorsabban alakítsa át elefántistállóvá. A hátsó falon nyittat egy széles kaput, amely egyenest az Uránia színpadára vezet.
1: Lássa, Nagy Endre, minden problémát meg lehet oldani. Csak akarni kell.
0: Másnap este megint szomorú volt. Ismét újabb baj van. Az az udvari lakás legalább 6 méterrel mélyebben fekszik, mint az Uránia színpada. Első pillanatban arra gondolt, hogy valami vas lépcsőt csináltat, de az idomító kijelentette, hogy az elefántok nem tudnak lépcsőt járni. Arra is gondolt, hogy egy gőzdarut állítat oda, ami ennel a tengeri hajókra szokták az állatokat beemelni. De az idomító kijelentette, hogy ez idegesítené az elefántokat, és ez esetben nem áll jót értük. Másnapra ez a kérdés is megoldódott szerencsésen. A mérnöknek sikerült megterveznie egy furfangos vashidat, amely az istállóból kikanyarogna az udvarra, szerpentinesen vezetne föl a színpadra. Az elefántok, akármilyen hisztériás művészek is ezzel úgy sétálhatnának föl, mint az országúton. A rendelkezésre álló idő ugyan most már egy kicsit rövid, de a mérnök kijelentette, hogy éjjeli külön órázással idejére elkészülnek. Minden megy, csak akarni kell. Azután már csak egy újabb akadály bukkant föl, ugyanis kiderült, hogy az Uránia színpada egyszerű favázas alkotmány, amely még Orfeum korában könnyűlábú táncos nők számára épült. Az is alaposan elkorhat azóta, amióta tudományos színház lett belőle. Ha az a két behemót testű elefánt rálép, menten összeroskad. A gróf kiadta a parancsot, hogy az Uránia színpadát alakítsák át vasszerkezetűvé. Szót fogadtam, senkinek se árultam el a készülő szenzációt, így aztán tökéletes volt a meglepetés. A főpróbán Vanderbilt Gladys ott ült az egyik proszcénium páholyban, és zavartalanul gyönyörködött férje művészetében. Aztán következett a nagy cirkusz jelenet. A gróf kitűnően dobálódzott a tányirokkal, és a produkció végén, mintha véletlenül megbotlott volna, elvágódott a színpadon. A következő pillanatban a színfalak mögül rettentő bömbölés hallatszott, és két vad elefánt ormányát magasra tartva kiszáguldott. A proszcénium páholyból rémes sikoltás szakadt föl, és Vanderbilt Gladys ájultan hanyatlott hátra. A meglepetés minden előzetes várakozást fölülmúlt. A grófnak a két elefánt szerepeltetése 45 ezer koronájába került. Maga az egész előadás 46 ezer korona tiszta hasznot hozott a jótékonyság konyhájára. Viszont az Urániának azóta van modern vasszerkezetű színpada.

0: Előadás napján déltájban egyszerre szörnyű gondolat nyilalt belém, hogy a feleségemnek nem foglaltam le előre jegyet. Pedig ő már az új toalettjét is megcsináltatta erre az alkalomra. Fölkerestem K. grófnőt, hogy hát ha neki akad dugeszban néhány jegye. Vagy talán az is meglehet, hogy amilyen finom tapintatú hölgy, ő maga gondoskodott a feleségem jegyéről. Ebben is csalódtam. Végre is megszánt a grófnő, és megmutatta, hogy micsoda bravúrokra képes a főúri jól nevelt tapintat. Fölhívta telefonon a feleségemet.
1: Halló? Kérem, a ma esti előadáson két előkelő hölgyre lenne szükség, aki a színpadon a nagy rumliban a rendet ellenőrizné. Az egyik én leszek. Megkérdem, nem lenne kegyes vállalni a másik ellenőrző hölgy szerepét?
0: A feleségem kegyes volt. Új toalettjében korán este föl is ment a színpadra, ott lelkiismeretesen elhelyezkedett a kulisszák mögött, egész este. Semmit se látott az előadásból, és nagyon meg volt elégedve.

0: Engem várt a kabaré. Már az elején ott kellett hagynom az előadást. Mikor a mellettem álló gróf Batthyány Gyulától elköszöntem, utánom szólott.
1: Viszontlátásra, a grófnőnél az összes szereplőt meghívta teára.
0: Engem nem hívott meg. Az én szereplésem befejeződött. Nincs többé szükség rám. Vége a barátságnak. Amikor a kabaréba értem, egészen megvigasztalódtam. Az asztalomon egy kis doboz várt egy pecsétes levéllel. A levelet K. grófnő írta. Megköszönte az előadás érdekében kifejtett buzgó fáradozásaimat, és arra kért, hogy hálája szerény kifejezéséül fogadjam szívesen a mellékelt emléktárgyat. A dobozban egy kis arany cigaretta tárca volt, belevésve a grófi család címere a kardot tartó griffmadárral. Rögtön leültem, és a következő levelet írtam válaszul. Méltóságos grófnő, én eddig abban az illúzióban voltam, hogy mindketten ugyanannak a jótékony célnak a szolgálatában dolgozunk, és ez esetben semmiféle indokoltsága se volna annak, hogy apró ajándéktárgyakkal fejezzük ki egymásnak elismerésünket. Stb. Ki kell jelentenem, hogy az én eddig kifejtett munkámat a küldött cigarettatárcával egyáltalán nem látom kellőképp díjazottnak. Ellenben tisztelettel közlöm, hogy munkám honoráriumát 6000 koronában állapítom meg. Maradtam tisztelettel, stb. A levelet a cigarettatárcával együtt elküldtem. Másnap este fölkeresett a grófnő jogtanácsosa.
2: Hajlandó volna az igényeit kissé mérsékelni?
0: Mennyit volnának hajlandók fizetni?
2: Hát, mondjuk 3000 koronát.
0: Rendben van, beérem 3000 koronával. Pénztárcájából kiteregetett elém 3000 ezrest. Átvettem a pénzt, aztán egy ünnepélyes mozdulattal visszaadtam neki. És most legyen kegyes megkérni a grófnőt, hogy fogadja el ezt az összeget, mint az én adományomat a jótékony célra. Őszintén szólva szívesebben adtam volna 6000 koronát, de így is jó. Másnap a grófnő őszinte meleghangú levélben köszönte meg az adományomat, egyben a cigarettatárcát is visszaküldte. Arra kért, hogy most már igazán tartsam meg jó szívvel emlékül. Ezzel az arany cigarettatárcával később két érdekes kalandom esett meg.

0: Nagy Endre, a kabaré regénye. A 9. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Közreműködött Molnár Piroska, Bradnai Csilla, Szabó Erika, Tóth Eszter, Bán Bálint, Hajmási Dávid, Hunyadkürti István, Bindrog Csaba, Szabó Győző, Szervét Tibor, Sel Judit. Hangmesteri zenei szerkesztő Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Vajda István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2018-ban.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
3: Kulisszatitkok és klasszikusok, a Magyar Dráma napján Hegyi Barbara, a Vígszínház művésze a vendégünk. Egy humanista tekintet, Norát Dumas újra felfedezése, új kiállítás a fővárosban, a mai Manóházban. Tantermi színházi előadás készült Homérosz klasszikusából, az Odüsszeiából Egerben, és volt egyszer egy csemege. Kiállítás a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban Budapesten. Ez a Szóda, a Kossuth Rádió kulturális magazinjának mai kínálata. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kádár Dóra nevében is. Én Babucs Kriszta vagyok. Ma van a Magyar Dráma napja, ugyanis 1883-ban ezen a napon volt Madách Imre az Ember tragédiája című darabjának ősbemutatója a Nemzeti Színházban, Paulai Ede rendezésében. Azonban most nem irodalomórára készülünk, inkább benézzünk a színházi kulisszák mögé. Egy olyan vendég érkezett hozzánk, akinek a hangját ezer közül is felismernénk. Itt van velünk a stúdióban a Vígszínház Jászai Mari díjas színművésznője Hegyi Barbara. Köszöntelek szeretettel.
4: Én is mindenkit köszöntök szeretettel.
3: Ha a színház egy komoly játék, akkor most kezdjük mi játékosan egy villámkérdés sorral a beszélgetésünket. Jó?
4: Kérlek.
3: Szóval az első gondolatot mond, ami eszedbe jut. Az első kérdés, mit választanál a felsorolt lehetőségek közül, klasszikus, veretes dráma, vagy pörgős kortárs végjáték?
4: Hű, bármelyiket, de ez nem jó választ, tudom, nyilván választanom kellene egyet. Igen, azért nehéz egy ilyenből választani, mert egyik jobb, mint a másik. Tehát egy pörgős mai azért érdekes, mert mai, és egy veretes pedig, most készülünk a Cseresznyéskertre, hogy abból mit lehet hozni ma, hogy az mennyire aktuális, mennyire szól a mai közönséghez, és az mindig egy kihívás a rendezőnek is, színésznek is, hogy az friss legyen.
3: Tehát akkor mindkettő, ha jól sejtem,
4: hát
3: a választ.
4: Hát igen, de gondolom, hogy nem vagy boldog a válaszsal, sajnálom.
3: Premier előtt inkább egy dupla kávét iszol meg, vagy 10 mély levegőt veszel a takarásban?
4: Mind a kettőt, de mondjuk biztos, hogy iszom egy kávét előadás előtt, és aztán veszek egy nagy levegőt, és elindítjuk. Talán nem 10-et.
3: Ha elfelejted a szöveget a színpadon, akkor improvizálsz, vagy milyen a partnered szemébe nézel és segítséget kérsz, esetleg a súgósúg.
4: Súgó az soha, odáig nem jutunk el. Miután természetesen tudom tartalmában, hogy miről kell beszélni, akkor lehet, hogy egy rokonértelmű szót fogok helyette mondani. Az ritkám, hogy mélyen a partner szemébe néznék, mert az már régen rossz, akkor látná rajtam, hogy itt teljes gáz van, és akkor már régen beszélne. Tehát odáig nem jutunk el. Valószínűleg egy másik szót fogok helyette mondani.
3: Melyik a kedvenc helyed a Vígszínházban? A nagy színpad, az öltöződ, vagy a büfé?
4: Hát a nagy színpad az annyira megható hely, hogy nem is tudom, hogy tudok-e hozzá hasonlót mondani. Minden este, amikor leveszem a jelmezemet, és ezzel szerintem nem csak én vagyok így, hanem a többi színész nő is, mert a női oldal, ahhoz, hogy átjuss a női oldalra, keresztül kell menni a színpadon, és ez így van kifelé is. És az egy fantasztikus érzés, amikor a fiúk már bontják, tehát a díszítők bontják a díszletet, és egyszer csak feltárul egyrészt a szétbontott színpad és feltárul a nézőtér üresen egy olyan megható érzés mindig elköszönni a színháztól aznap estére, és azt mondani, hogy szervusztok, jó, köszönjük szépen, szervusz Vígszínház. Úgyhogy persze, hogy a nagy színpad.
3: A szövegtanulás éjszaka csendben történik, vagy nappal, jövésmenés közben, akár főzés közben?
4: Nagyon szerencsés vagyok, van egy nagyon kedves barátnőm, aki segíteni szokott nekem szöveget tanulni, úgyhogy nappal és nála, és akkor együtt tanulja velem a szövegeket. Nagyon sok szöveget kellett most, főleg az elmúlt évben borzalmasan sok volt, úgyhogy rászorulok a segítségre.
3: Ha a közönség lélegzett visszafolytva figyel, azt szereted jobban, vagy amikor hangosan felnevetnek egy-egy poénnál?
4: Hát ez, én micsoda kérdések ezek? Nyilván a szituáció attól függ. Nagyon jól emlékszem, amikor Hegedűs Gézával játszottuk a Mephisztót, amit Alföldi Róbert rendezett, és átkerült hozzánk a Vígben. A Vígben játszottuk mi is, és be kellett állnunk mind a kettőnknek más színészt kiváltva, és hátul ültünk egy padon, és ott beszélgettünk, mikroport volt rajtunk, de ilyen egészen picikében, és ott egy olyan csend volt a nézőtéren, hogy amíg élek, nem fogom elfelejteni, hogy az mennyire érezték, hogy a két ember bajban van, a játszott figurák öngyilkosságra készültek, de egész picibe tudtunk beszélni, és azt muszáj mondanom, hogy a nézőtér, tehát mondjuk az erkélytől a színpad közepéig az 27 méter. Tehát egy nagyon nagy távolság. És hogy ott érvényesen picibe beszélni úgy, hogy megálljon a levegő, ez egy nagyon, nagyon erős hatás, és az fantasztikus volt átélni.
3: Ez volt a bemelegítés, hamarosan mélyebb beszélgetés következik, azonban előtte látogassunk el a mai Manóházba, ugyanis október végéig várják oda a látogatókat az Egy humanista tekintet Nora Dumas újra felfedezése című kiállításra. Ez a különleges tárlat a magyar származású párizsi fotográfus Nora Dumas fontos, sokáig ismeretlen, eddig háttérben maradt munkáit mutatja be az 1930-as évek Franciaországából. Somosi Rita kurátorral Veres Emese gyöngyvér beszélgetett.
5: Valahányszor belépek a mai Manóházba, a kiállításba, és szembesülök egy-egy magyar származású női fotográfus életművével, akkor mindig megfogalmazódik bennem az, hogy hány életművel kell még ismerkednünk, és vajon, ha nem mentek volna el, sikeresek lehettek volna ezek a nők itt Magyarországon?
6: Én azt gondolom, hogy igen, ugyanakkor pont Nora Dumas esetében lehet, hogy megtalálta volna itthon is

0: sokat lendítettek ezen az érdeklődésen.
1: Tudjuk is az életrajzából, hogy volt köztük kapcsolat, sőt segítették is a munkásságában, de a fényképei viszont a véletlennek köszönhetőek, hogy most már láthatóak.
0: Valóban, és ezt a kurátornak köszönhetjük, aki hihetetlen sok évnyi munkájával kikutatta Nora Düma életét, családjának történetét, és így került tudomására is aztán a tulajdonába az az anyag, ami most itt kiállításra került a mai Manóházba.
1: Miért éppen humanistaként tekintenek Nora Dumára? Hiszen a fényképei azt hiszem, hogy tökéletesen beleillenek a kornak, a társadalom rajzába, abba, hogy miket jelenít meg. Az eltűnő paraszti kultúrának a fényképezése valószínűleg több kérdést felvet bennünk is.
0: Azt hiszem, hogy azért nagyon találó ez a cím, mert nagyon eklektikus volt az az életmű, amit Nora Düma ránk hagyott, amit a kiállításon is nagyon jól látszik, a gyerekportrétől kezdve a vidéki élet, mezőgazdasági munka, akt, nagyon sok területen dolgozott, de mégis nagyon-nagyon emberközpontú.
1: Ez a kiállítás arra is lehetőséget adott, hogy tisztázzanak félreértéseket, hiszen voltak olyan fényképek, amelyeket szintén Norának tulajdonítottak, de közben kiderült, hogy a férjének a munkái. Ezeket is láthatjuk itt.
0: Igen, ugye Nora Düma felvette a férje Adriennek a vezeték nevét, ugye Telkes Nora volt a leánykori neve, és a férje is, aki maga egyébként építész volt, de maga is fotózott, főleg egyébként csendéleteket, és gyakran ezért a szakirodalom összemosta őket. Azért Norától se lehet teljesen elválasztani a képeket, mert ő hívta elő a férjének a képeit, tehát végülis az ő kéznyoma is rajta van a végleges fotográfiákon.
2: A fővárosi mai Manóház a fotográfia születésének 200. évfordulóján ünnepi évadot hirdetett, ennek része a Nora Düma kiállítás is, amelyről az imént hallottunk. 200 éves tehát a fotográfia, a Vígszínház pedig 130 éves, vendégünk a stúdióban Hegyi Barbara, akivel akár fel is lapozhatunk egy képzeletbeli Vígszínházi albumot. Te örökös tag vagy az anyaszínházban.
3: Én nem tudom, ez így nincs kimondva, hogy én örökös tag lennék.
2: De szeretnél az lenni.
3: Csodálatos érzés, de nagyon régi bútordarab vagyok, már 30 éve ott vagyok, úgyhogy ez már...
2: Ez már akár örökös tagságot is jelenthetne, de hogy a Vígszínház ennek apropóján most egy kis filmet is forgatott veled, amelyben nagyon meghatóan beszélsz arról, hogy hogyan kerültél te a Vígszínházhoz. Ezt elmesélnéd nekünk?
3: Hát persze, örömmel. 100 éves volt a színház, és minden budapesti színháznak, tehát a többieknek ki volt adva, hogy valamilyen meglepetéssel készüljön ennek az ünnepségnek az alkalmára, hogy delegáljon színészt a saját társulatából, akik ott valamiféle kis műsort adnak, valami szösszenettel, de köszöntik a 100 éves színházat. És a József Attila Színház tagja voltam akkor, és az akkori igazgatóm, Lénár Péter, engem kért fel Józsa Imre mellett, hogy tegye meg, hogy átmegyek a Vígszínházba erre az ünnepségre, és ott legyen valami. És hát még a főiskolai időszakban én tulajdonképpen a Vígbe kellett volna, hogy menjek gyakorlatra, de az egész osztály oda ment, és Iglódi István akkor főrendezője volt a József Attilának, minket kettőnkkel, a Hászfader Péter osztálytársammal elhívott a József Attila Színházba, és azt gondoltam, hogy ez jó lesz, mert akkor ott több lehetőségünk lesz, tehát nem mentem a Vígbe. És gondoltam, ez milyen hülye helyzet, hogy most, mint a József Attilából átmegyek a Vígbe, ott köszönteni, jó, hát de mi legyen, mit kellene nekem csinálni? És játszottunk egy operettet, Mesék az írógépről volt a címe, amiben Benkő Gyula, mint vendég, a Vígszínház vendége egy grófot játszott, és átjött vendég szerepelni ebbe az előadásba, amiben én játszottam az egyik szerepet. Mint primadonna, nagyon vicces ezzel a hanggal, ott énekeltem. És volt egy közös duettünk, és azt találtam ki, hogy akkor az lesz az alkalom, hogy én a Gyula bácsival a Vígszínház színpadán eléneklem ezt a közös dalt. De azt is tudtam, hogy 100 éves a Vígszínház, nem lehet oda menni egy ilyen kis valamilyen ruhácskába, hanem oda egy méltó ruha kell az alkalomhoz, és Vidák Györgyének előtte volt egy divatbemutatója, és ott volt egy fantasztikus ruhám, és megkértem, hogy a nagyanyám hagyatékából, egy maradék ruhából csináljon nekem ebből egy nagy ruhát. Na és ezzel mentem be a színpadra, és énekeltünk Benkő Gyulával.

0: És hát azt lehet mondani, hogy nagyon nagy sikerünk volt, és akkora sikerünk volt, hogy másnap felhívott Marton László, hogy esetleg átszerződnék-e.
1: És hát mit lehet erre mondani?
0: Hát kénytelen voltam igen mondani. Lényeg Péter, nagyon sajnáltam.
1: Gondolom, érdemes megnézni egyébként ezt a kis videót, mert itt látható, vagy bele lehet hallgatni ebbe a duettbe is, és hát tényleg nagyon impozáns és elegáns ruha volt, akár egy hollywoodi filmfesztiválon mert is el tudnának benne képzelni.
0: Kis feketét vett fel, mindenki olyan kis szolidan, de én arra gondoltam, hogy 100 éves ez a... Én mindig úgy gondolok a Vígszínházra, mint egy nagyasszonyra, és arra gondoltam, hogy egy 100 éves szülinapot nem lehet csak úgy egy ilyen kis fekete műzébe, ruhácskában megünnepelni.
1: Hát egy nagyasszony elegáns ruha, egy nagy uszály,
0: hát mondjuk a köldököm ki volt vágva, hogy...
1: A dekoltás, igen, de ez volt a habatortán, vagy a cseresznye ott a torta közepén. Melyik előadást idéznéd először ebbe az albumba, ha mondjuk kellene egyet összeállítani az elmúlt 30 évedből, a, mondjuk a legkedvesebb szereped?
0: Hát...
1: Van ilyen?
0: Hát nagyon sok lenne benne, és nagyon sokféle. Hát nyilván benne lenne a sok jó, semmiért, de benne lenne az Oklahoma, de benne lenne a sógornők, de benne lenne a házi színpadon a romlás, úristen, és nyilván benne lenne az öreg hölgy látogatása, és hát most nagyon szeretem az államtitkár urat, vagy a büszkeség és balítéletet, tehát nagyon sok, nyilván a Spiró darab is benne lenne, az első tétítés, tehát hát 30 év, hát ez pusztítóan hosszú idő.
1: Ugyan látod a mai dráma helyzetét, vagy a magyar drámaírók helyzetét, van lehetőségük a kortárs darabokat bemutatni? Nálatok azért a Vígben ez általában jellemző, hogy elő-elő kerülnek.
0: Abszolút, hát fent a házi színpadon jellemzően ilyen típusú előadások mennek, de azt gondolom, hogy most a színházok kapnak az új mai írások után, tehát hogy szerintem ez most egy elég jól működő helyzet, hogy a színházak ki vannak éhezve az új darabokra, és kell is, hogy legyen. De nagyon jó, hogy közben klasszikust is lehet játszani. Szóval a villámkérdések között ugye szerepelt ez a kis kérdés, tehát én azt gondolom, hogy egy színész akkor boldog, vagy egy közönség akkor boldog, vagy egy színház vezetése akkor boldog, hogyha sokfélét tud mutatni, és mindenki megtalálja a saját örömét benne.
1: Ugye Vígszínházi bemutatók idén is lesznek, vagy ebben az évadban is, a következő Ajaj. Októberben új Mészáros Károly rendezésében a Szobatárs, a Vígszalomban, amiben te is te játszol az egyik szerepet.
0: Igen, ez egy kétszemélyes darab, Petrik Andrea a másik, ez egy kétszemélyes darab, és ez egy amerikai darab.
1: Túl a próba folyamaton, hiszen hamarosan bemutató.
0: Már tavasszal kezdtük, és most augusztusban próbáltuk, és tulajdonképpen majdnem készen volt, de úgy Mészáros Károlynak dolgoznia kellett menni egy másik helyre, úgyhogy egy hónap múlva lesz a bemutató. Úgyhogy most arról a próbáról jövök, mert újra és újra próbáljuk szinten tartani, újra és újra lejárjuk, és a szöveget összemondjuk Andreával. Ez egy nagyon új helyzet a színházban, hogy lett egy harmadik, mit beszélek, egy negyedik játszóhely, és egy nagyon a közönség által nagyon szerethető, és egyébként nekünk színészeknek is egy nagyon, nagyon színésznek alkalmas, de egyébként pedig azon túl, hogy egy alkalmas hely, azon kívül egy nagyon bájos hely, mert nagyon emlékeztet az előcsarnok a nagy Víg színházra, és közben pedig belül van egy modern tér.
1: Kulisszatitkok és klasszikusok, ugye a Magyar Dráma napján Hegyi Barbarával beszélgetünk a Vígszínház színművészével, most hallgassuk őt énekelni is, mert hogy bár azt mondta, hogy nincs primadonna hangja, de azért Zoránnal közös daluk jön most, hallgassunk ebbe bele.

0: Játsz még, hallottuk itt a Kossuth Rádióban, a Szódában Hegyi Barbara és Zorán duettje szólt, és most folytassuk egy klasszikussal, mondhatom így, a 10 évig tartó trójai háború után Odüsszeusz legénységével együtt hazaindult Itakára. A tenger sok megpróbáltatás elé állítja Odüsszeuszt, hazaútja során számos kalandban lesz része, miközben megismeri önmagát is. Az Egri Harlekin Bábszínház legújabb bemutatója színházi nevelési programként valósul meg. A társulat szeptember végétől találkozik a diákokkal. Pilisi Csenge riportja következik.
1: Elég, megmondta Kirké,
2: hogy...
1: Kirké, tudod, a szép hajú istennő, aki ilyen varázsfüzeteket készít.
2: Igen, Proteus, tudom, hogy ki Kirké.
1: Megmondta Kirké, hogy Héliosz napisten irgalmatlanul megbüntet bennünket, hogyha hozzányúlunk a szent és sérthetetlen marhájhoz.
3: Hogy írta át az eredeti művet? Hogyan lehet megszólítani a mai fiatalokat?
4: Homérosz eposza a terjedelmét tekintve is egy hatalmas anyag.
3: Mondja a Madák Zsuzsanna, az előadás rendező dramaturgja.
4: És nekünk 2 tanyórányi idő áll rendelkezésünkre, szóval nagy kihívás volt megragadni azt, hogy mi legyen a középpontban. Kalypszó szigetére helyeztem a történetet. 3 szereplünk van, Kalypszó, Odüsszeusz, illetve Proteusz, aki egy tengeristen. Ő eredetileg nincs benne Homérosz eposzába, de mivel ő egy olyan isten, aki mindent tud, de nem szeretné elárulni az igazságot, ezért csak akkor árulja el, ha elkapják, és ilyen alakváltó, tehát mindenféle alakot fel tud venni. Ez nagyon inspiráló volt, ez az alak a drámába, így hát őt beemeltem. És akkor tulajdonképpen Odüsszeusz Kalypszónak meséli el ezeket a történeteket, így elevenedik meg Odüsszeusznak a története, vagy pontosabban a történetei.
3: Milyen technikával mondják el ezt a történetet?
5: Szerintem abszolút vannak olyan részek, amik élőszereplősek, de hogy nagyon nagy hangsúly van egyébként a tárgyakon.
3: Mondja Inoka Péter, aki Odüsszeuszt játsza.
5: Nincsenek kimondott olyan bábok, amiknek szája, szeme, keze, lába van, hanem tárgyakat keltünk életre, és ezáltal ismerjük meg ezeket a történeteket.
3: A fantáziának elég nagy szerepe van.
5: Igen, de szerintem nagyon bravúrosan van kitalálva.
3: Mennyire vevők a mai fiatalok? Megszokták ezt az interaktivitást? Könnyebb őket bevonni most?
5: Mivel mi mégsem egy tanórán beszélgettünk, mégsem tanár beszélgetünk, de felnőttekkel beszélgetünk, szerintem ezért izgalmas lehet nekik. Ezt az ember általában értékeli tinédzserként, hogy valaki partnerként beszél vele.
3: És még jegyet se kapnak rá.
4: Arról szeretnénk gondolkodtatni a nézőinket is, hogy mi a szerepe a történeteknek abban, hogy megismerjük önmagunkat. És tulajdonképpen ezt elég aktuálisnak gondoljuk, hiszen folyamatosan történeteket posztolunk magunkról. És hát azt kutatjuk tulajdonképpen, hogy ezek a történetek, amik rólunk szól, azokból mások meg tudnak-e bennünket ismerni, illetve tudok-e másokat befolyásolni az, hogy milyen történetet osztok meg magamról, illetve hogy ezek hogyan hatnak vissza rám. Ezeket a kérdéseket boncolgatjuk az előadáson keresztül.
6: Szóda. Szóda. Pezsgő kultúra.
0: Homérosz klasszikus eposza a Hegyi Barbarához is kapcsolódik, egy rádiós hangjátékra és egy televíziós kalandfilm sorozatra gondolok itt. Az előbbiben te voltál Pallas Athéné. Emlékszel rá?
7: Nem én.
0: Béres Attila rendezze. Az Odüsszeusz Alkonya című hangjátékról.
7: Komolyan?
0: Van szó, igen.
7: Hát én ezt elfelejtettem.
0: Mert hogy annyi...
7: Nem
0: annyi,
7: tegnap volt.
0: Igen, valószínűleg is. Annyit játszol és akár szinkronizálsz is, hogy lehet, hogy azt sem tudod, hogy előző héten mit csináltál.
7: Hát ne, de, tehát, ahogy mondjam, egy nagy képű dolog, hogy 60 évesen, igen, nem tudom, hogy miket játszom, nem, ez így nem igaz, persze, hogy tudom, hogy miket játszom, de hogy az előző héten mi volt, tényleg olyan sok, annyira felgyorsult minden, és nekem olyan szerencsém van, hogy ennyi helyen játszhatok, hogy mondjuk, nem mondom, hogy nem fárasztó, de nagyon örülök neki, hogy még tudom csinálni, és hogy még hívnak rá.
0: És a televíziós sorozat címe az első magyar Odüsszeia expedíció. Ez egy francia-magyar koprodukció volt, és ebben is játszottál.
7: Tényleg?
0: Igen. Jó, hát akkor kanyarodjunk.
7: Ez lehet, hogy a memóriámmal van.
0: Nem, szerintem a sok feladatról van szó. Azt mondtad, hogy próbáról jössz, és mész tovább a...
7: Meddig szinkronizálni, igen, ide egyébként nem olyan messzire.
0: Tehát ez is itt van még a mindennapokban, a sok fellépés, karakter szerep mellett is.
7: Hát hála a jó Istennek. Egy színésznek az egy jó és szerencsés élete, hogyha ha sokféle dolgot tud csinálni, vagy legalábbis én nagyon élvezem. Nagyon szeretek színházban játszani, és persze ez a fővonal, de időnként szerdán például forgatni fogok, most szinkronizálni fogok, tehát, hogy nem csak a saját színházamban játszom, hanem mondjuk a Rózsavölgyi Szalomban, vagy az Árcintérben is játszom. Tehát ez egy nagyon, én mindig arra gondolok, hogy ez talán rugalmasan tart, hogy nem csak a nagy színpadon játszom, hanem egész piciben is, tehát hogy sokféle módon kell hatni, sokféle módon kell élményt adni a közönségnek.
0: És közben nagyon kedvelnek téged. Fiatal vagy, de halhatatlan lettél, ugye nem örökös tag, hanem halhatatlanok társulatának tagja. Másfél héttel ezelőtt helyezték el a lábnyomodat a Nagymező utcában. Hát az egy... gondolom, egy szép
7: Nagyon megható. Egyrészt megható a közönség részéről, mert őszintén szólva, hogy veszi valaki a fáradtságot, hogy ő szavazzon, hogy leadja a voksát valakire, ez szerintem egy tiszteletre méltó dolog. Másrészt a kuratórium, akik összeállították a névsort, hogy kikre legyen idén szavazás, az megint egy jó érzés, hogy
0: mégis,
7: hogy
0: rád.
7: Hogy hát igen, de nem akárkik. Szóval egy nagyon komoly grémium, akik beválogatták a nevemet, és ez egy nagyon jó érzés. Nem azt mondom, hogy egy pici visszajelzés, egy kicsi támogatás a rosszabb napokon, mert innentől kezdve persze még többet kell teljesíteni, hiszen állandóan igazolnod kell ezt az elvárást, de mégis már arra gondolni, hogy végülis nem választottam olyan rosszul, amikor kitaláltam magamnak, hogy ezt én mégis szeretném csinálni, hogy talán ez nem volt egy rossz ötlet.
0: A színház is a szenvedélye Hegyi Barbarának, de a főzés is, mindjárt erről is beszélgetünk, de előtte ajánlok önöknek egy kiállítást, a Bolt egyszer egy csemege címűt a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban a fővárosban. A tárlat a híres Bolt hálózatot és a 70-es, 80-as évek vásárlási élményét idézi meg. Kádár Tóra Jenei Gabriella kurátorral beszélgetett.
8: Szó szerint mondhatjuk, és átvitt értelemben is, hogy a múlt a pulton van, és csemegészhetünk a kínálatból. Önnek melyik a szívéhez legközelebb álló csemege?
9: Kiállításban én azt gondolom, hogy a mellettünk levő pénztáros hölgy az egyik kuriózum abból a szempontból, és nem csak a kiállított tárgyak, egy nagyon szép régi pénztárgép és egy mérleg, hanem maga a kasszírozás folyamata, ami a mai életünkben tűnik el ezekkel az automata kassza folyamatokkal, és a személyesség, ami korábban egy kasszás hölgynek a kommunikációjában, meg a blokk visszaadás, a pénz elszámolás, tehát egy egészen más eszközrendszer volt hozzá. Olyan személyesség volt mögött, ami ma már sajnos nincsen. Számtalan riportfilmet készítettünk régi csemegésekkel, és van egyfajta kotta, majdnem mindenki úgy kezdődik, és akkor 14 évesen beállítottak engem a csemegébe, adtak rám egy nagy köpenyt, először csak köszönnöm kellett megtanulni, és utána szép lassan ezen a létrán felfele haladtak, és hát főleg a férfiaknak volt ez a kíváncsiság, hogy vezető pozícióba is eljuthattak.
8: Nem csupán idézőjelben a csak ott bolt hálózat volt, hanem egy korszak kulturális kereskedelmi kirakata is?
9: Azt gondolom, igen. Azok az értékek, ami kulturális értékek számunkra, azok nem csak emlékművekben vagy műtárgyakban jelenhet meg, hanem akár a hétköznapi életnek is különböző ösztudást adó értékeiben.
8: Itt van az orromban a kekszek, nem beszélve a kávék illata, és ha ide a pulthoz sétálunk, akkor már nagyon könnyű fölidézni a kaszinó tojásokat is. Még az ár is ott van? Hány
9: igen,
8: forint van?
9: Az ár is itt van, 7 forintot írnak, de ami már tényleg nosztalgia, hogy fillérekről is beszéltünk, például a kukoricasalát, a 9 forint 50 fillér volt 10 dekája, tehát egy egészen más árfekvés, ami szintén egyfajta nosztalgia, a 6 forintos tej, vagy a 3,60-as tej, vagy a kiló kenyérára, és ezt a kiállítást nem csak azok az emberek szeretik, akik ezt valóban megélték saját életpályájuk során, hanem a retro, az állócsillag már 30 éve, akárhogy is nézzük. Úgyhogy fiatalok is nagyon szívesen jönnek ide, és valahogy így újabb jelentéstartalmat látnak ebben a kiállításban.
0: A Magyar Dráma napján vendégünk a stúdióban Hegyi Barbara, a Vígszínház színművésze itt a Szódában. Adásunk után nem sokkal pedig 18 órától a Vígszalonban egy különleges színházi esemény kezdődik. Nádas Péter emlékére levetítik a Találkozás című előadás 1985-ös felvételét. A Kossuth-díjas író drámáját Valló Péter rendezte, Rutkai Éva és Hegedűs D. Géza voltak a főszereplők. És ha már a helyszínt említem, akkor szóba kell hoznunk az önálló estedet, az előbb a főzést említettem egyik szenvedélyednek, ugyanis történeteket mesélsz a konyhádból, a konyhádról, ez másfél óra stand-up, így ígéred, legközelebb október 16-án találkozhatunk ott veled. Na hát mi történik itt? Közben főzöl is?
7: Nem. Egyébként fölmerült, hogy főzzek, de végül is úgy döntöttem, hogy ez nem lenne elég gusztusos, mert egy színpadon főzni, az nem elég tiszta, az nem elég, szóval nem főzök közte, viszont, és nem is csak kizárólag a konyháról van szó, ezek azok a történetek, vagy a többségükben azok a történetek, amiket én a két szakácskönyvben már egyszer leírtam, és azoknak egy újradolgozása, Vörös Robert dramaturggal átdolgoztuk őket, és tulajdonképpen én kis monológocskák, igazán olyan emberekről, akik valamiért nagyon hatottak rám, vagy akiktől sok mindent tanultam. Tehát egy olyan világról beszélek közben, miközben egyébként ez a, valahogy az étkezéshez, vagy így-úgy kapcsolódik, ami azt gondolom, hogy ma már nincsen igazán jelen az életünkben, vagy másképpen, vagy mindenkinek valahol, nagybácsik, nagynénik, nagymamák, nagypapák, valahogy megvan, és mindenki egy kicsit visszagondolhat a sajátjára. Azt remélem, hogy humoros formában, tehát olyan, mint egy stand-up, de mégis valahogy ezeknek az embereknek a fajtaságát felmutatva.
0: A szeretett nyelve tehát Hegyi Barbarának is jól, ha jól sejtem, a színház mellett a főzés is.
7: Is.
0: Az étel. Köszönöm szépen, hogy a Magyar Dráma napján elfogadtad a meghívásunkat.
7: Én is nagyon köszönöm.
0: Hegyi Barbara a Vígszínház színművésze volt a vendégünk. A hallgatóktól én búcsúzom mára, a hangmérnök Rácz Dorottya, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a szerkesztő Kádár Dóra és a felelő szerkesztő Bödő Anita nevében is. Holnap délután 15:30-kor ismét várom önöket itt a Szódában. Addig is vigyázzanak magukra. Babucs Krisztát hallották.

0: 15 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Minden vitatott szerződés átvilágításáról beszélt Magyar Péter. Napi rendelőt szólalt fel a parlamentben az államfő. Németország adócsökkentéssel reagál a gázolaj drágulására. Legyen nemzeti minimum, hogy ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak, mondta Magyar Péter az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök közölte, minden vitatott szerződést át kell világítani, ahol pedig jogsértés történt, ott az államnak érvényesíteni kell a nemzet érdekét. A kormányfő úgy fogalmazott, büszke arra, hogy minden egyes forintot, amit sikerült megmenteni a pazarló szerződésekből, azt a magyarokra és a magyar gazdaságra költik. A köztársasági elnöknek vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Baka András erről napirendelőt beszélt az országgyűlésben. Az ellenzéki pártok nem voltak jelen a felszólaláskor. Az államfő bejelentette, hogy Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. Emlékeztetett, az új vezető feladata az lesz, hogy világos szakmai követelményeket állítson és helyreállítsa a felelősség rendjét. Támogatta Polyák Gábor média tanács elnökké választását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A döntés előtti meghallgatáson a médiajogász arról beszélt, hogy jövőképe a média béke. Szerinte az ország megérdemli, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel jelenjenek meg, a választópolgár pedig mérlegelhesse az elhangzottakat. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt 6 szakember szintén megkapta a testület támogatását. Nem segít a gazdákon a gázolaj támogatás, közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A MAGOSZ szerint a gazdáknak járó jövedéki adó kedvezmény a kiemelkedően magas, literenként 709 forintos átlagár mellett mindössze 14 forint, de ez sem jár például belterületi földterületek után és az állattartók telepi fogyasztására. A szervezet ezért újabb kormányzati intézkedéseket sürget. A német kormány október 1-től csökkenti az üzemanyagok adóját. Literenként 17 eurocentet, vagyis körülbelül 62 forintot engednek el a benzin és a gázolaj árából. Az állam az így keletkező bevételkiesést az energiaszolgáltató vállalatok többletnyereségének megadóztatásával tervezi visszaszerezni. Az intézkedés az év végéig lesz érvényben. Németországban a gázolaj átlagára rekordszintre csaknem 900 forintnak megfelelő összegre emelkedett a múlt hét második felében. Légi csapásokat mértek az ukrán erők az orosz csapatok logisztikai infrastruktúrájára. A délkelet-ukrajnai Zaporizsia megyében lerombolták azokat a hidakat, amelyeket az oroszok személyzet, haditechnika és lőszer szállítására használtak. A logisztikai kapacitás csökkenése arra kényszerítette az orosz hadsereget, hogy aktívabban alkalmazzon motorkerékpárokat és más könnyű motoros járműveket. Hidegfront hozott lehűlést, délután főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani. Egy-egy zivatar is kialakulhat, ennek ellenére sok helyen süt a nap. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul. Hírekkel 16 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Melyik volt számára az igazi aranykor? Amikor forgatókönyveket írt Mészáros Mártának, vagy amikor regényt írt Rádiunk aranykora címmel? Emlékek és történetek Pataki Évával. Coyote, egy rendszerkritikus film, amely nagyot ütött a NER univerzumára. Milyen hatása volt a Coyote-nak, és mi történt ezt követően a film alkotójával? Vendégünk Kostyál Márk rendező.
2: Necces. Ma délután 4-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
4: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ős bemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.

0: Gondolom sokaknak ismerősen csengett az LGT ikonikus dala. Az idén 101 éves Magyar Rádió története egybeforta a Bródy Sándor utca 5-tel, hiszen sok-sok évtizeden át itt készültek a műsorok. A Magyar Rádió felirat pedig az 1956-os híradókban is sokszor felbukkant. És hogy mit keres egy zöld műsorban az LGT? A környezetvédelem területe nem csak az élő környezetre terjed ki. Mi lesz az épített kulturális értékeinkkel? Merre tovább tönkretett műemlékvédelem? Erről is szólunk a zöld hírek mellett mai adásunkban. Üdvözli Önöket a szerkesztő, Sarkadi Péter. Veszélyben levő örökség, megújulás, újragondolás, élettel való megtöltés. Ez a hétvégén országszerte megtartott kulturális örökség napjaink idei szlogenje. A Civilek a Palota Negyedért Egyesület szeptember 20-án rendezett Kertek, Arisztokrata Parkok, Rádiós Terek a Palota Negyedben címmel Sávoly Tamás levéltáros vezette sétát a Pollach Mihály téren. A Palota Negyed Budapest 8. kerületének, azaz a József városnak a Kálvin tér, Asztória, Blaha Lujza tér és a 32-esek tere közötti része. Sávoly Tamás egykori kollégámnál talán senki nem ismeri jobban a Magyar Rádió már a részint lerombolt épület együttesét a Magyar Nemzeti Múzeum mögött. Tegnap még a séta előtt beszélgettünk.
1: 16 és fél évig voltam a Magyar Rádió levéltárosa, és ebből fakadólag hát elég jól ismerem a történetét. Hát, hogyha körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy eléggé jelentős igazából az épületek pusztítása. A Civilek a Palota Negyedért Egyesületnek a felkérésére itt tartathatok egy előadást, ami azt a célt szolgálja, hogy bemutassam a palotákat, amik itt hátul láthatók, és ezen belül is a kertjeiket, udvaraikat. Ugye, ami nem látható, ugye a rádió stúdió palotája, ami már szintén nincs közöttünk, annak is volt egy ikonikus kertje, és annak is volt egy ikonikus előtere, ahol fogadta a bejövő vendégeket.
0: A pagoda, a híres nevezetes pagoda, mint műintézmény.
1: Igen. Amiről fogok igazából beszélni, az az, hogy hogyan hasznosították ezeket a kerteket, hogyan voltak ezek nyilvános kertek.
0: Kezdjük onnan, hogy ha itt most kinézünk a múzeumkert hátáról a volt rádió épület tömbére, induljunk el jobb oldalról, jó? A múzeum utca és a Pollach Mihály tér sarkán van egy amúgy gyönyörű épület, de hát már ilyen másfél méteres fácskák nőnek ki a tetején.
1: Ez a Károlyi palota, de én nem innen indulnék. A séta igazából onnan indul, hogy milyen célt szolgált ez a terület annó egykor. Hogy ez a kertövezete volt Pestnek, ebből fakadólag magát a rádiónak az utcáját is úgy hívták, hogy Városmajor utca. Ugye nagyon-nagyon fontos volt, hogy ebbe a kertövezeti részbe, amikor a város terjeszkedett, ugye a városfal a Nemzeti Múzeum előtt húzódott, akkor megfelelő települési tényezők jelenjenek meg. Elsők, akik itt megjelentek, azok maguk a polgárok voltak, és az újságírók. Ugye Kulcsár István tulajdonképpen az első reformkori újságíró itt vett telkeket, és ezeken a telkeken épül föl majd később a rádió stúdiópalotája. De a Szentkirály utca 23 számú ház és annak a kertje nagyon-nagyon híres, hogyha valaki elsétál oda, akkor láthatja a táblát is, hiszen Katona József itt írta a bánkbányát. Többször kiült a kertben, itt készült Karacs, úgy is hívták egyébként Virág Benedek, így hívta ezt a területet, hogy Karacs Tusculanum, azaz a cél az volt, hogy bemutassa, hogy micsoda alkotás folyik itt, irodalmi alkotás, itt készült Kisfaludy aurórája is, ez egy folyóirat volt, irodalmi folyóirat. Kiültek a kertbe, beszélgettek, és megszületett a mű. Ez tulajdonképpen mondhatni a hely beszél, tehát igazából saját magát megteremti. Az első palotát, amit arisztokraták építettek, ez a Festetics palota, ami ott a szélen található, és az első úgynevezett főúri kert is ezt jeleníti meg.
0: Az a Bródy Sándor utca és a Pollach Mihály sarka, amiben most az Andrássy Egyetem van.
1: Így van. Ennek egy csodálatos kertet építettek, teljesen természetesen Keszthely mintájára, és ezt a kertet örökölte meg a rádió, amit ugyanúgy használt. De ennek van 56-os múltja, ennek a kertnek vannak olyan elemei, amik visszaépítést igényelnek. Az Esterházy palota, amelyik 1871-ben épült, egy nagyon kis kerttel rendelkezett az U alakú épület között. Ez a kert azért érdekes, mert hogy ugye maga az épületet 1940-ben a Nemzeti Múzeum kapta meg, és a Nemzeti Múzeum gyűjteményeinek adott otthon. Egy kétkarú lépcsőn lehetett fölmenni az Adi emlékszobába, tehát nagyon sok látogatója volt ennek a kertnek.
0: Ez az az épület, amit márványteremként ismer talán mindenki.
1: Igen, és ehhez kötődik a 23-as stúdió, ahol rengeteg nagyon jó és sikeres felvétel készült. Ugye például a rádió kabaré felvételeknek az egyik otthona volt. No, de mi volt itt ezen az üres területen, ami most jelen pillanatban üres tér? Hát nem más, mint a Nemzeti Lovarda épület. Ez volt az az első épület, amelyik egyben volt kulturális központja, a Nemzeti Múzeum hát mögött sportközpont, és itt alakult meg a MAC, itt rendezték Budapest első bicikliversenyét, tehát egy csomó minden kötődik ehhez az épülethez, és hát nem beszélve lovagolni is lehetett, hiszen lovardaként is üzemelt. Ennek a kertje ugye lebetonozott volt, hogy lehessen a lovakkal megfelelő módon járatni, és természetesen ez homokkal és különböző szalmával volt szórva. Kis filmeken ezt meg is lehet nézni a filmhíradók online-on. És hát ugye, amiről elkezdtél beszélni, a Károlyi palota kertje, amiről szintén szólni fogok, ugye ez a főúri palota 1860-as években épült, Károlyi Lajos és Károlyi Alajos palotája volt, és ha megnézzük, a kertje csodálatos gloriettel zárt régebben. Ezt a rádió is hasznosította, hiszen a rádiósok is gyakran kiültek ebbe a kertbe, de hogyha megnézzük ennek az előtörténetét, hiszen olasz követségként is üzemelt ez a palota.
0: Ezért hívtuk egyébként mi is rádiósok olasz épületnek.
1: Így van. Hogyha megnézzük a korabeli filmhíradókat, láthatjuk, hogy vívó mérkőzés volt a falai között, és mindenképpen, amit meg kell említeni, filmvetítések voltak, amik nyilvános filmvetítés volt.
0: Tulajdonjogilag ez ki? Ez a múzeumé?
1: Nem, tulajdonjogilag ez az egész terület most jelen pillanatban a katolikus püspöki karé, vagy konferenciáé. Minden? Jelen pillanatban minden. Így van. Ami az érdekessége a dolognak, hogy ugye az MTV, amikor 2011-ben megalakult, akkor törvényileg azt a szabályozást követte, hogy minden egyes területén található, már pedig ezek az épületek az ő területén voltak, épületet karban tartja, fejleszti, és azon túl, hogy fejleszti, megőrzi. Ez 2016-ban változott ez a státusz, amikor is olyan adósságot halmozott fel az MTVA, hogy ezeket az ingatlanokat visszaadta az államnak. Az állam pedig 2016-ban odaajándékozta először a Széchenyi Könyvtárnak, majd a Nemzeti Múzeum kapta meg ezt a területet. Mind a két intézmény kidolgozott rá egy megfelelő épületstruktúrát, 2020-ban pedig megkapta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Ez egy nagyon-nagyon jó gondolat volt, bár mondjuk nagyon érdekes a dolog, hiszen 1992-ben, amikor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alakult, akkor egy rozsdaövezeti beruházás keretén belül alakították ki Piris Csabán az első egyetemi kampuszt. Ez a kampusz azért volt érdekes, mert saját vonatot, saját autóbuszjáratokat terveztek hozzá.
0: Ez az, amit a köznyelv Makovec kampusznak hív, hiszen Makovec tervezett mindent, de aztán az évek alatt gyakorlatilag ez becsődött, mert hogy energetikailag fenntarthatatlanná vált.
1: Így van, ez a kampusz azért érdekes, mert hogy egy orosz laktanya helyén épült, ebből fakadólag ennek volt egy szimbolikus ereje is mindenképpen, és magának a Makovec terveknek is ezt a fajta előremutató jelét láthatjuk ebben. Ki volt, aki épített ezt a kampuszt? Az akkori esztergomi érsek, Paskai László volt, aki kezdeményezte ezt, maga a terület nagyon gyorsan tulajdonba került, és maga a rektor Gál Ferenc és Marót Miklós voltak, akik ezt szorgalmazták, és nagyon-nagyon jól elgondolták, hogy hogyan is lehetne egy Budapesthez közeli gyors kampuszt létrehozni, ahol mindenki eléri, de mégis egy csöndesebb, békésebb helyen található. Magukat, a kollégiumokat is ott építették ki a környéken, bár Budapesten is volt kollégium a Pázmánynak. Ami az érdekesség, hogy ezzel a gyakorlattal szakított a jelenlegi katolikus vezetés, és hát ugye a Cigrek a Palota negyedért, amely 2008-ban alakult, mindent megtett, hogy ezt a zöldítést, vagy hát ugye, hogy részt vegyen igazából ennek a területnek a rehabilitálásában. A civilek aktívak lettek, megpróbáltak ebben beleszólni. Maga a Nemzeti Múzeum csinálta egyébként az első fórumot ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt újra megnyitni a köz számára. Ugye maga a zöldítésnek az is lenne a lényege, hogy az itteni lakosok, amelyek ugye itt élnek, vagy maguk az egyetemisták, ki tudjanak ülni a zöldbe, tudjanak tulajdonképpen rekreációt folytatni.
0: Mindjárt kezdődik a túra, úgyhogy már gyülekeznek itt a résztvevők. Ugorjunk egy picit az időbe. Tehát végül is megkapta az egyház, én láttam a terveket, meg akkor beígért nekik Lázár János akkori építésügyi miniszterként valami 260 milliárd körüli összeget, igen, hogy akkor abból itt tele lesz épületekkel gyakorlatilag az egész. Aztán közben változtak az idők, elfogyott az állam pénze, legutóbb már csak 150 milliárdos ígérete volt az egyháznak az államtól, és akkor egy új tervpályázatot írtak ki, de közben azért a rombolás, a bontás azért zajlott. Tehát itt most például egy fekete falánk van, ami mögött, ha nagy nehezen átlátunk, akkor egy hatalmas nagy síthalom van. Egy kis dombocska van felhúzva, a stúdiópalotát kinyírták, a pagodát ledózerolták, a két nagy épületet a Szentkirályi úton eltüntették, tehát igazándiból a fele az már nincs is meg.
1: Igen, hát a kertek pedig hát romokban vannak, és most parkoló helyként üzemel. Ugye, hogyha megnézzük, akkor ugye három különböző szféra az, amelyik uralja általában ezt a területet. Ugye az egyik ugye a kertövezeti rész, a másik ugye a politikai rész, és a harmadik az pedig maga a kulturális rész. Ez állandóan küzdelemben áll az idő folyamán egymással, hol ez kerül a hatalomra, hol az, de nem is ez a lényeg. Ugye maga az egyház igazából nem tárgyalt a civilekkel, nem volt valós tárgyalás ezzel kapcsolatban. Ezt szakította meg a mostani tárgyalás, ami megszületett ugye szeptember 3-án, amikor is minden érintett fél leült egy asztalhoz, és elkezdtek róla beszélgetni.
0: Közben a kiemelt állami beruházási státusz megszűnt. Ez egy kényszer is volt.
1: Én azt gondolom, hogy igenis, meg az egyetem részéről is volt egyébként visszajelzés, hogy szeretnének együttműködni a civilekkel, tehát volt egy ilyenfajta visszajelzés az egyház felé. Én azt gondolom, hogy most ez a fajta gondolkodás, ez elindul egyfajta úton. Az mondjuk egy kicsit furcsa dolog, hogy az, aki leromboltatta az épületet és a kerteket, Becker Pál, ő igazából vezeti az egyházi delegációt, de ez egy másik kérdés.
0: Mit hoz a jövő szerinted?
1: Hát a jövő az, hogy a tárgyalások pozitív eredménnyel zárulnak, és elindulhat a zöldítése a területnek.
0: Elképzeled, hogy akkor ahol most romhalmaz van, azt eltakarítják, és akkor visszaparkosítják. Igen, ám de mondjuk hova kerülnének az épületek, hiszen ugye, itt is arról is volt szó, hogy a mögöttünk levő múzeum, a Nemzeti Múzeum megkapná legalább ezt a palotát itt mellettünk, hiszen helyhiányba küzdködnek ők is, kiállítási térhiányban.
1: Ugye három épület az, amelyik egyébként itt marad a területen. Az egyik a Bródi Sándor utca 5-7 torzója, a másik az Eszterházi palota, és a harmadik pedig a Károlyi palota. Mind a három palotával kapcsolatban lehet tárgyalni az egyházzal szerintem. Az is lehet, hogy vegyesben oldják meg ezt a Nemzeti Múzeummal. Szerintem úgy jár jól a társadalom és az emberek is úgy járnak jól, hogyha sikerül megegyezni a terekről, és hát erről folyik igazából a diskurzus mostantól kezdve, és hát reméljük, hogy ez mielőbb megoldódik, mi hamarabb, méghozzá az október 23-ai forradalom előtt. Kulturális tárcától kezdve a belügyminisztérium minden érinti ezt a területet, hiszen az utolsó döntés igazából, amelyik született ezzel kapcsolatban, az volt, hogy elvették igazából az utcák tulajdonjogát például a kerülettől. Tehát a kerület is ebben nagyon-nagyon nagy szerepet játszik. Ha visszakapják ezeket a jogokat, akkor utána egyenlő félként lehet tárgyalni a továbbiakban.
0: Köszönöm szépen, akkor én most engedlek, mert itt már közben összegyűrtető meg, és indul a séta, úgyhogy akkor jó sétát kívánok neked.

0: Maradjunk még a hétvégi kulturális örökség napjainál. Mekkora rombolást végzett az Orbán rezsim 16 év alatt a hazai épített környezetben? Hogyan lehet a likvidált műemlékvédelmet újraéleszteni? Többek között erről kérdeztem Sarkadi Márton okleveles építészmérnököt, műemléki szakértőt, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hajdani munkatársát, aki egyébként csak névrokonom.
1: Magyarországon az elmúlt 16 évben egyfajta kegyelemdöfés történt. Ez már csak a történet vége, hogy a Orbán kormány felszámolta a műemlékvédelem intézményét, és besöpörte azokba a kormányhivatalokba, ahol politikai nyomás alatt születtek döntések, és ezek tendenciózusan szolgáltak tulajdonosi érdekeket. A műemlékvédelem a rendszerváltás óta erodálódott. Egyrészt még azok az intézmények is megszűntek, amik a késő szocializmus idején előremutató és pozitív intézkedések voltak, különféle támogatások a műemléktulajdonosok részére, és hát valójában a kegyelemdöfést egyrészt az jelentette, hogy a kormányhivatalokba szervezték a műemlékvédelemnek a felügyeleti részét, de egyébként már korábban felszámolódott lényegében az Állami Műemlékrestaurálási Központ, amelyik a műemlékvédelemnek egy olyan operatív szerve volt, és amit ugye 1993-ban jött létre, egy olyan operatív szerve volt a műemlékvédelemnek, amely konkrét gyakorlati tevékenységet tudott végezni. És az egykori Állami Műemlékrestaurálási Központ dolgozóit helyezgették ide-oda az elmúlt években. Ez a team pusztult folyamatosan azokkal a kollégákkal együtt, akik az úgynevezett Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban voltak, ami szintén az 1993 utáni átalakulások fejleménye, bár ezen a néven csak 2001-ben jött létre, amikor a régészettel és a műtárgyvédelemmel egyesítették a műemlékvédelmet. Ezek a leépülések többrétűek. Egyrészt azért is katasztrofális, mert az emberek tudatában, tehát a közemberek tudatában alakították át a műemlékvédelemről alkotott képet, és helyezték a műemlékvédelmet egy nagyon negatív összefüggésbe. Másrészt erodálták azokat a szakembereket, akik ezen a területen dolgoztak. Nagyon sok tehetséges, kiváló kollégánk hagyta el a szakmát, és keresett máshol boldogulást. És hát akik megmaradtak a szakmában, azok is évek óta látszott tevékenységet végeznek.
0: Április 12, kormányváltás, új szelek, új irányok. Mi a helyzet most?
1: Nagy reménységeket hozott április 12-e. Nagyon bízunk abban, hogy létrejön egy olyan intézmény, amely a műemlékvédelemnek minden területét képes fölkarolni. De hát erre egyelőre még konkrét lépésekről nem tudunk. Jó néhányan vagyunk, akik jelen pillanatban nem rendelkeznek információval arról, hogy mi lesz, hogyan képzeli el a Tisza kormány ennek a területnek a jövőjét, de hát nagyon bízunk benne, hogy egy olyan intézményt szeretnének fölépíteni, amely ennek a szakmának a szakmai követelményeit képes áttekinteni, és azt szerint megvalósítani a tevékenységét. Tehát nem egy kulturális örökségvédelmi hivatalt reprodukálnak, ami egy csonka intézmény volt, és csupán ennek az egész területnek egy részét volt képes lefedni, hanem olyan intézményt építenek föl, amely támogatja a műemléktulajdonosokat, a műemlékek helyreállítását és az értékeik kibontását, tudományos kutatásukat, megismerésüket, fenntartásukat. Az Iparművészeti Múzeum egy nagyon jó példa. Egyrészt arra, hogy a múzeumok milyen helyzetbe kerültek napjainkra, másrészt arra a nagyon furcsa és megmagyarázhatatlan kapkodásra, ami az Orbán kormány kulturális beruházásait jellemezte, hogy kiköltöztettek múzeumokat úgy, hogy azoknak még nem volt meg a helyük, és fölforgattak intézményeket, amik ha nagyon nehezen is, nagyon visszaszorított módon, de még valahogy tudtak működni, ennek a kapkodásnak a következtében teljesen lehetetlen helyzetbe kerültek. Ugye így járt az Iparművészeti Múzeum is, amelyik évek óta bérelt épületekben, raktárakban működik, illetve hát lényegében nem tud működni, ezért nem tudja végezni a feladatát. Azt hozzá kell tennünk, hogy az Iparművészeti múzeumnak a rekonstrukciójára, felújítására készült egy nagyszabású és nagyon jól előkészített terv. Egy tervpályázatot is hirdettek az épület helyreállítására, és egy meglehetősen furcsa eseménysor következett ezután, ugyanis a meghirdetett tervpályázat eredményeként elkészült terveket végül is egy főigazgatóváltást követően sútba dobták, és elkezdtek új terveket kidolgozni. Nem indult el a beruházás, viszont a főépületen olyan beavatkozásokat végeztek, amely szakértők szerint egyébként fölösleges volt. Tehát kerámia burkolat eltávolítása szakértők szerint egy túlzó, fölösleges dolog volt, ami egy pániknak a következménye, ugyanis néhány helyen valóban találtak olyan elemeket, amelyek meglazultak, de ettől még nem kellett volna a teljes burkolatot leszedni az épületről. Ez a burkolat, ez védte az épületet.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
0: A zöld híreket ma Barta Bernadett válogatta.
3: Pontos menetrendet kapott a Magyar Környezetvédelmi Intézményrendszer eddigi legnagyobb átalakítása. Hivatalossá vált ugyanis, hogy 2027. januárjától kezdi meg operatív működését az új országos hatáskörű környezet- és természetvédelmi főhatóság, valamint a hozzátartozó úgynevezett zöldőrség. Ez a megerősített szervezet kiemelt figyelmet fordít majd a nagymértékű ipari beruházások és az akkumulátorgyárak folyamatos, szigorú ellenőrzésére. A zöldőrség munkatársai a legmodernebb mérőeszközökkel és azonnali szankcionálási jogkörrel lesznek felruházva, ami azt jelenti, a szabályszegő cégekre az eddiginél lényegesen magasabb, akár milliárdos tételt is elérő bírságokat szabhatnak ki, vagy azonnal leállíthatják a környezetszennyező üzemek működését. Írja a kormány.hu. Azonnali és rendkívüli kormányzati beavatkozásról született döntés a Dunai Vasmű térségében, ahol a kritikus állapotba került ipari hulladék és melléktermékkezelő rendszerek miatt közvetlen környezeti katasztrófa helyzet fenyegetett. A kormány döntése értelmében a gyár kritikus állapotú létesítményeinek kármentesítése mostantól szigorú állami koordináció mellett zajlik. A cél a Duna és a környező lakóövezetek ivóvízbázisának, valamint talajszerkezetének azonnali megóvása. A szakemberek már megkezdték a helyszíni felméréseket, hogy stabilizálják a legveszélyesebb tározókat és minimalizálják a káros anyagok kiutásának kockázatát. Amerikai óceánográfusok legfrissebb kutatása szerint az emberi tevékenység okozta globális felmelegedés miatt végleg felbomlott az indiai és csendes óceán között 400 éve fennálló stabil klímakapcsolat. A két óceán évszázadokon át egymást egyensúlyozó légköri és áramlási rendszere teljesen szétesett. A történelmi klímaadatok szerint ezt a törékeny egyensúlyt korábban csak a legnagyobb vulkánkitörések tudták átmenetileg megzavarni. A mostani változás azonban véglegesnek tűnik. A kutatók figyelmeztetnek, a kapcsolat megszűnése teljesen kiszámíthatatlanná teszi a dél-ázsiai monszunidőszakokat, és drasztikusan felerősítheti a szélsőséges időjárási jelenségeket világszerte. Olvasható a SciTech Daily-ben.
0: A Föld marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órás hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetőek a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az afoldmarad@mtva.hu címen. Tódi Szabolcs és a hangmérnök Síje Gábor nevében is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Még úszni sem tud, ez volt az egyik legnagyobb sértés az ókori Görögországban. De ma sincs ember, aki ne tudná, hogy a mozgás egészséges, a restség, a tunyaság pedig minimum hiba. Ma arra keresjük a választ, hogy vajon miért ennyire hasznos a mozgás, mi történik sejtszinten, miért megy le a vérnyomás és a vércukor mozgás hatására. Továbbá arról is beszélgetünk majd, hogy miért nehéz néhány betegembert kirobbantani az önsajnálat és a tehetetlenség ördögi köréből. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a szerkesztő Veres Ágnes. Önök mennyit mozognak? Hogyan mozognak? Könnyű vagy nehéz elkezdeniük, meg aztán folytatniuk? Írjanak magukról. SMS számunk 0630 9666. Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. Kezdjük Pál történetével, aki hosszú ideig volt lélegeztetőgépen a Covid idején, utána pedig sztrókot kapott. Meggyőződése, hogy kétszer is a mozgás, a sport volt túlélésének záloga. Schweyer Rita beszélgetett vele.
2: Tuszi vagyok, voltam mindig is. Egyre hisztam, irodába dolgoztam, max a kocsiba mentem, éjszaka is, ha határidő volt, akkor ott is dolgoztam. Én is éreztem, hogy ez nem lesz jó. Közben aszmás voltam, vérnyomásom felment, kaptam egy tüdőbetegséget, szargoidózis, autoimmun, ha jól tudom. Feleségemnek az edzője ajánlotta, hogy Pali, neked is kéne menni a gymbe edzeni. Hetente kétszer-háromszor mentem, nagyon élveztem, mert az edzés után fáradt az ember, de mégis eufóriát érez.
3: Ez még azelőtt volt, igen, hogy kapta volna a Covid vírus?
2: Igen, ez 2018 körül indult. Kicsit izmosnak éreztem magam. A súlyom az nem változott, drámai változás volt. A Covid elvitt a mentő, túléltem ezt. 40 kilót fogytam akkor.
3: Intenzív osztályon is volt, több hónapon át küzdött ezzel a betegséggel. Gégemetszést is végre kellett hajtani.
2: Fogyás, felfestvések, meg mindenfajta probléma. Nagyon vastag kór, életem van. Tudom, hogy én azért tudtam ezt túlélni, mert két évig edzettem. Amikor hazajöttem, nagyon gyenge voltam, nagyon sok problémával, elkezdtem a gyógyulást, de közben bennem volt egy alattomos dolog, egy tájog volt bennem, és elmászott a agyamig, és sztrókot kaptam. 21. januárban elvitt a mentő még egyszer. Tudtam, hogy valami furcsa, mert a fél karomat érzem, hogy nem mozog, csak mind a lepülne. Össze-vissza beszéltem, 4 hónapig rehabban voltam. Megint fogytam 20 kilót. Olyan gyenge voltam, nem tudtam felállni az ágyból. A sztrókba, az agyba sérült egy rész. Nekem a beszéd központba az afázia miatt nem tudtam beszélni. A logopédusommal már 6 éve együtt dolgozunk.
3: Tehát most is még ez nagy.
2: Most is mai napig, minden héten megyek a rehabra, egy óráig terápiáról.
3: És a gyógytornász mennyi idő után tudott úgy segíteni, hogy már teljesen akadály nélkül feljött a lépcsőn?
2: Az volt első nagy mérföldkő, hogy fel tudtam állni az ágyból, és egyet léptem. Privát gyógytornász is próbált segíteni. Tériszony problémám is volt, nem érzem a jobb karomat. Nagyon féltem, hogy leesek. A privát gyógytornászom segített egy évig, hogy izomzat, a csontok és a koordináció ne esek le a székről. Most már egész Európába utazok, koncertekre megyek repülővel. Szép lassan, türelmesen az ember tud gyógyulni.
3: Jött a sport is mindemellé.
2: Igen, egy teremben nem tudtam elmenni, mert a jobb oldalam nem érzem futó padon, meg van otthon egy szobakbiciklit, leesek róla. Gyaloglás az egy triviális dolog. Sokan nem nézik sportnak, de szerintem az is a sportnak része.
3: Sokat gyalogol?
2: Én nagyon sokat megyek. Van, amikor csak 6-8 kilométer naponta, de volt olyan, hogy 15 kilométer megyek. Megnézem a vérnyomásom, teljesen jó. Laborom még nem volt ilyen jó az életemben. Tehát most jobb, mint valaha. Egész nyáron úsztam. Kedvenc sportom az úszás lett, majdnem minden nap úsztam. Vad vízbe, olyan tóba, meg folyóba, ahol lehet. Fantasztikus a kilátás, a táj, nagyon megszerettem ezt. Télen is lehet úszodába menni, tavasztól őszig pedig a szabadba.
3: És mennyit úszik?
2: Nem mérem. Nekem a szívbillentyűm kicsi vastagabb lett, ezért vigyázik el, de kell mozgatni. Ahogy úszok, a pulzusom felmegy, és akkor pihenek. Óvatosan, hát ilyen nyugdíjasan úszok, tudom korrigálni magam.
3: Tudod, hogy jobb kezét segítségével is úszni?
2: Teljesen más a vízbe mozgatom a lábam, kezem, könnyed, mint hogyha a szárazba.
3: Ez akkor azt jelenti, hogy az úszás vagy a gyaloglás az nem pusztán a túlélés eszköze, nem csupán egy lehetőség arra, hogy jobban érezze magát, hanem valójában már belső igény és szükségletté vált.
2: Így van. Attól tudom nagyon érezni magamat, hogy nem stressz van, mert nem úszás, meg a gyaloglás, meg a friss levegő, ezek nagyon egyszerű alapdolgok. Gyógyuló embernek szerintem ez az alapterápiája. Élni akarok és tudok, az a lényeg.
3: Kipróbál a más sportot is, hogyha lenne lehetőség, vágyik más jellegű
2: futottam,
3: sportot is?
2: Futottam a buszra, mert tudtam, hogy nem érem el a busz, akkor baj lesz. Kardiológus, ő is mondta, hogy Marika, ez nem szabad. Vigyázni kell, de én érzem, hogy valamikor jövőbe szeretnék majd elmenni edzőterembe óvatosan, segítéssel.
3: Tehát az élni akarás mindennél erősebb ember.
2: Ezt nem tudom, hogy mi az alapja, hogy a élni akarás ember benne van, mint egy ösztön, és utána jön a eredmény, vagy fordítva, szerintem egymás segítés. Én mindig hálás vagyok. Reggel már úgy nézek ki a lukon, hogy itt vagyok. Ez csodás dolog.
1: Schmeyer Rita interjúját hallották, a vonalban pedig itt van velünk dr. Wilhelm Márta, a Pécsi Tudományegyetem Sporttudományi és Testnevelési Intézetének professzora. Kezdésokorom, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Azt olvasom, hogy minden biológiai folyamat alapja a mozgás. Az alap a mozgás? Ez az első? Ez a legfontosabb?
4: Igen, teljesen egyetértek. Azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy a mozgás az élet lényege. Ezt tanulják már általános iskolában is. Kémiából, fizikából tanulnak a különböző molekula mozgásokról, a különböző oldódási folyamatokról, arról, hogy milyen a pumpa, hogy milyen a közlekedő edény, de arra a következtetésre általában nem jutnak el, hogy mindezt azért kellett megtanulni, hogy nagyjából el tudják képzelni, hogy milyen a keringésük, a légzésük, és milyen a testnek a működése. Miért működne az emberi test mozgás nélkül, hogyha semmi más nem működik mozgás nélkül? Úgyhogy valóban ahhoz, hogy megfelelően mozogjon a keringés, a pumpa, a szívünk, ahhoz nekünk is mozgatni kell, ahogy ez az előző riportban is elhangzott.
1: Konkrétan fel lehet azt sorolni, hogy milyen élettani károkat okoz a mozgás szegény életet? Mi történik a testünkben, amikor nem mozgunk?
4: Hát igen, ma már a WHO, az Egészségügyi Világszervezet több olyan definíciót is bevezetett, ami a

0: Ugye a fizikai inaktivitás, tehát a mozgásszegény életmód, az tulajdonképpen ma már vezető halálok az ilyen típusú betegségek között, vagy azért, mert ez az elsődleges ok, vagy pedig azért, mert az a betegség, ami kialakult, és ami miatt az illetőt kezelik, vagy ne adj Isten el is vesztik, az tulajdonképpen azért alakult ki az illetőben, mert túl keveset mozgott.
1: És
0: ennek a...
1: Igen, bocsánat.
0: Csak azt akartam még mondani, hogy ennek az egyik nagyon tipikus és Magyarországon is nagyon jellemző tünet együttese, ha úgy tetszik, a különböző keringési betegségek, az infarktus, a magas vérnyomás, a különböző sztrókok, amelyeknek az előfordulási valószínűsége Magyarországon jóval magasabb, mint az európai átlag.
1: És akkor, ha megnézzük a dolognak a másik oldalát is, nyilván a pozitív hatást élettani szempontból, itt a mozgás a lényeg, akár a nem túl nagy energiabefektetést vagy erőkifejtést igénylő mozgás, tehát sétálás mondjuk, vagy igen, pedig kifejezetten a terhelés az, ami segít a keringésemet fenntartani, mármint hogy egészségesen tartani.
0: Alapszinten mindenképpen a mozgás. Hogyha a különböző kardiológiai és egészségügyi szervezetek ajánlásait is nézzük, nem csak a sporttudományét, akkor ők már differenciálnak is. Tehát azt mondják, hogy a napi 10 000 lépés az lenne az abszolút minimum az egészség megtartásához. 10 000 lépés az körülbelül 5 km gyaloglás, nyilván lépéshoztól is függ ez a dolog. Emellett ők mindenképpen javasolnak különböző mozgásokat, és azt mondják, hogy egy héten 3-5 alkalommal kéne különböző egyéb tevékenységeket is végezni, nem csak a gyaloglást, ebbe beletartozik egyébként a kertészkedés, a takarítás, a bevásárlószatyornak a cipelése, stb. És emellett azt mondják, hogy fiatalkorban különösen, aztán érdekes módon 65 éves kor fölött megint rendkívül fontosak az olyan tevékenységek, amelyeket akár sportnak is nevezhetünk. Nagyon érdekes módon megint a kardiológusok is, és sporttudósok is, és az egészségtudósok is egyetértenek abban, hogy fiatalkorban is, meg időskorban is nagyon fontos az erőfejlesztés. Nyilván nem intenzitásokról beszélünk, nyilván nem az időtartamokról beszélünk, de ahhoz, hogy megfelelően működjön a test, hogy az izom tudja mozgatni azokat a testtájékokat, amelyeknek a mozgatására szükségünk van, az izom egyébként önmagában segíti a keringésnek a működését is. Ez fiatalkorban és időskorban is nagyon fontos, és amit el szoktak felejteni az idősek, az az, hogy ahogy idősödünk, és ahogy az idegrendszerünk aktuális állapota romlik, ahogy az izomrendszerünk aktuális állapota romlik, egyre több egyensúlyozó gyakorlatra, edzésre lenne szükségünk. Magyarán a heti 5 edzés a mozgás, a gyaloglás mellett az szükséges lenne, csak tudni kéne, hogy milyen jellegű mozgások. Tehát nem feltétlenül az a cél, hogy nagyon intenzív legyen, nem élsportszintű mozgásokról beszélünk, hanem egészségmegtartó mozgásokról.
1: Na és akkor nem sokára erről beszélgetünk még, hogy mely életkorban milyen típusú mozgások lennének a leginkább kívánatosak, meg a különböző betegségeket is mindjárt átnézzük, hogy melyikben milyen szerepet játszhat a mozgás. Dr. Wilhelm Márta a vendégünk, a Pécsi Tudományegyetem Sporttudományi és Testnevelési Intézetének professzora, mármint hogy telefonon, közben jönnek az SMS-ek is, 0630 9666. Én sajnos kevesebbet mozgok, mint amennyit kéne, és folyamatosan sopánkodok, amiatt, hogy nagyobb a focakom és vastagabb a combom a kelleténél, írja Gábor, hát egy önkritikus SMS. Aztán egy másik tapasztalat, a gyógytorna és a tánc is hasznos, úszás, kondipark, sőt még akár a súlyzós edzés is, na hát majd ezt mindjárt megnézzük, hogy melyik életkorban melyik, de itt van velünk a stúdióban Parászka Mónika, Lakatosné Parászka Mónika, gyógytornász kezdés, akkor jó napot kívánok!
2: Napot kívánok és üdvözlöm a

0: kedves hallgatókat?
1: Gyógytorna szempontjából nézve nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy a mozgás fontos, és hát erről beszélünk most is. Mégis egy-egy súlyosabb betegség vagy sérülés után talán nehezebb újrakezdeni, vagy megint elkezdeni, vagy egyáltalán életünkben először elkezdeni. Mi az, ami visszatart bennünket? Mi a tapasztalata?
0: Most az első kérdésre válaszolnék, hogy milyen életkorban milyen mozgás kell. Hát nyilván már a kicsi gyerekkorban mozgásra kell szoktatni a gyerekeket, hogy ne a számítógép előtt üljenek, hanem szaladgáljanak, mozogjanak. Ez egyrészt azért is kell, hogy megelőzzük majd a későbbiek során a csontritkulást, hiszen a csúcscsont tömeg kialakulása az mozgás hatására történik meg, izommunka hatására, ami a 20-25 éves korra történik meg, ez stagnál 40 éves korig, és 40 éves kortól meg elkezd csökkenni. Tehát a mozgás az egész életünket gyakorlatilag végigkíséri, csak minden kornak más a mozgása, és más mozgás formákat ajánlunk, és a betegségnek megfelelően is, tehát hogyha valaki beteg, akkor jön számításba a gyógytorna, tehát amikor már kialakul a betegség.
1: Az, hogy csökken a csonttömegünk 40 éves korunktól fogva, azt gondolom, hogy a mozgást is befolyásolja, mármint az, hogy mi az, ami jót tesz nekünk, és mi az, ami kevésbé tesz jót.
0: Hát igazából a csökkenés az a hormon hatásokra jön létre, de ezt tudjuk lassítani a mozgás hatására, mert hogyha súlyzós gyakorlatokat, ellenállással szembeni gyakorlatokat, függőleges terheléssel végzendő gyakorlatokat végzünk, akkor a csont izom, illetve az izom munka alatt a csont erősödik. Tehát az izom munka hatására egy úgynevezett piezoelektromosság képződik, aminek hatására a csontbontó sejtek csontépítőké válnak. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt a folyamatot nem kell, hogy mindenkinél kialakuljon csontritkulás, ezt a folyamatot le lehet lassítani.
1: A függőleges terhelés alatt azt értjük például, amikor a nagypapa nyakába veszi az unokáját, és ő függőlegesen terheli.
0: Hát mondjuk az is igen, de függőleges terhelés a futás, az ugráló kötelezés, az ugróiskola, a különféle labdajátékok, tenisz, tehát ez mind, ami állva történik gyakorlatilag.
1: Ha valaki idős, tegyük fel, esetleg magas a vérnyomása, esetleg cukorbeteg is, ráadásul van mozgásszervi problémája is, hát könnyen lehet, hogy azt mondja, hogy hagyjatok engem békén még azzal, hogy sportoljak is, még fáj is. Ő rajta is segít, hogyha mégis ráveszi magát és elkezd mozogni?
0: Mindenféleképpen. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy ilyen pácienssel találkozik az ember, az első feladata, hogy felvilágosítsa, elmondja azt, hogy mi történik, hogyha nem kezd el mozogni, és milyen rohamosan romlani fog az állapota, hiszen elhangzott a riportban is, hogy azért a haláloknak az egyik vezető oka az, hogy nem mozgunk, és a nem mozgás hatására különféle betegségek alakulnak ki. És hogyha fájdalma van, nyilván ez egy összetett dolog. Meg kell nézni, hogy milyen korú az illető, mitől van fájdalma, milyen egyéb betegsége van. Általában, hogyha tudja, hogy cukorbeteg és magas a vérnyomása, az az esetek többségében kezelve van. Tehát akkor itt legfőképpen azt kell megnéznünk, hogy mitől fáj és milyen fáj. És rá kell venni, hogy mindenképpen mozogjon, keljen ki az ágyból, mert minél többet fekszik, annál gyengébb lesz, hiszen két hét alatt már jelentősen tud csökkenni az embereknek az izomtömege, az izom ereje.
1: Önhöz szól a kérdés, most érkezett SMS-ben, 90 fokban rögzült gerinccel mit lehet mozogni?
0: Hát ez egy igen nehéz dolog. Először is én azt gondolom, hogy muszáj lenne ortopédorvost keresni, muszáj lenne gyógytornász keresni, és hogy mitől van ez a 90 fokban. Tehát nyilván ez lehet egy csontritkulás miatt, hogy kompressziós csigolyatörések sorozata, de lehet egy olyan mozgásszervi betegség, most nem akarom itt mondani, hogy melyiktől, amitől kialakul egy hajlott hát, és már annyira elmerevedik a gerince, hogy nem tud kiegyenesedni. Ebben az esetben is lehet mozogni, meg kell nézni, hogy mennyi mobilitás van egyrészt a gerincébe, másrészt ugyanúgy lehet gyalogolni, lehet sétálni, esetleg segédeszközt kell használni, hogy ne lógjon a gerincén, akár egy rollátort, akár egy Nordic Walkingot, de hogyha keres egy jó gyógytornászt, akkor biztos meg tudja mondani, hogy mi az a mozgás, ami neki jó. Lehet mozogni, tehát lehet mozogni, és lehet az állapotán javítani.
1: Lakatosné Parászka Mónika gyógytornász itt a stúdióban a vendégünk, a vonalban pedig továbbra is dr. Wilhelm Márta professzorasszony, és akkor ha már elkezdtük a különböző betegségeket taglalni, akkor egy picit beszéljünk arról, hogy Sor, menjünk sorba. Cukorbetegség. Cukorbetegség esetén a mozgás milyen módon lehet jó hatással, akár a betegség alakulására? Lehet-e?
2: Feltétlenül. Nagyon sok kutatási adat szolgál bizonyítékul arra, hogy a cukorbetegségek, főleg a kettes típusú cukorbetegség nyilván nagy része az éppen a részben a helytelen táplálkozás, részben pedig a mozgásszegény életmód következménye. Ennek az az alapja, hogy sokkal többet kéne mozogni a páciensnek, mint amennyit korábban szokott. Nyilván lehet kezdeni azzal, hogy az illető sétál, ha esetleg van kutyája, akkor a kutyát sokkal többet sétáltatja. Abban az esetben, hogyha valaki kettes típusú cukorbeteg, akkor általában sokkal nagyobb a testtömege, mint amekkora jó lenne neki, mondjuk így. Tehát a rendszeres séta, mozgás, kertészkedés, nem mondom, hogy a busz után futás, mert az valószínűleg túlterhelni az ízületeit, de minden esetre a sok-sok ilyen apróbb hétköznapi mozgás is nagyon sokat segít.
1: Azt értem, hogy segít, bocsánat, csak hogy pontosan mi történik ilyenkor a testünkben, vagy mi történik egy cukorbetegséggel küzdő ember testében, amikor mozogni kezd?
2: Gyakorlatilag az történik, hogy először a mozgás hatására a szervezet elkezdi felhasználni azt a fölöslegesen felhalmozódott cukormennyiséget, később pedig azt a felhalmozódott zsírmennyiséget, amely a mozgásszegény életmód következtében alakult ki. Gyakorlatilag hatékonyabbá válik az anyagcsere. Sajnos ez nem megy nagyon gyorsan, tehát 3-6 hónap mozgás után látszik meg ennek a következménye, eredménye. Olyan formában, hogy miután az anyagcsere sokkal hatékonyabb, miután a szénhidrát, tehát cukor és zsírbontás sokkal hatékonyabb lesz, gyakorlatilag azok a hormonszintek fognak változni, amelyek a cukorbetegségben befolyásolják például az illetőnek a vércukorszintjét, és emiatt lehet csökkenteni majd a gyógyszerhasználatot, vagy az inzulin adagolást például.
1: Mi a helyzet a magas vérnyomással? Ha sportolok, följebb megy a vérnyomásom. Ha én magas vérnyomás betegséggel küzdök, akkor ez hogy tesz nekem jót?
2: Azok a kutatások, amik erről szólnak, azt mutatják, hogy gyakorlatilag a magas vérnyomású embereknek is nagyon jót tesz, hogyha nem kifejezetten erőgyakorlatokat végeznek, tehát nem nagy súlyokat akarnak emelgetni mondjuk egy konditeremben, hanem valamilyen állóképességi mozgást végeznek. Az előbb is mondhattam volna, és most is mondom, hogy megemlítették a táncot az előbb az egyik hozzászólásban. A tánc az egyik legkomplexebb mozgásforma, ami segíthet például a vércukorszint szabályozásban, és például a vérnyomás szabályozásban. Ha valakinek magas a vérnyomása, akkor nem azt szokták javasolni, hogy nagy intenzitású mozgásokat végezzen, hanem inkább azt, hogy valóban állóképességi, tehát a sokáig tartó mozgásokat végezzen. Ekkor a vérnyomásnak a felső szintje csökkenni fog, tehát mondjuk, hogyha csak mondok valamit, 160/90 higanymilliméter volt a vérnyomás, akkor a rendszeres mozgás hatására a felső érték is csökken, és ami ennél sokkal fontosabb, az alsó érték is csökkenni fog. Ami azt jelenti, hogy az erek aktuális állapota sokat javult. Tehát csökkentheti a vérnyomását.
1: Wilhelm Márta professzorasszony van a vonalban, itt a stúdióban pedig továbbra is Lakatosné Parászka Mónika gyógytornász. Az talán inkább gyógytornásznak való kérdés, hogy mi a helyzet a kopásokkal. Csípő, térd, egyéb ízületek, fáj is adott esetben, meg hát a terhelés sem pont ugyanolyan. Hogyan mozogjunk ilyen esetben?
0: Hát erre megint csak azt tudom mondani, hogy ez megint egyén váltogatja, hogy mozogjunk, és miért fáj az ízületünk, hogy fáj az ízületünk. Mindenféleképpen a mozgás hatására, ugyanis az izületekbe keretkezik egy ilyen szinoviális folyadék, ami táplálja a porcokat, tehát egyrészt ezért kell. Ha nagyon fáj, akkor is ott meg kell nézni, hogy mitől, hogy mennyire terhelhető az illető, mert lehet, hogy pontosan egy tehermentesített mozgás szükséges neki, egy kerékpározás vagy egy morning walking, de izom erősítést mindenféleképpen kell végezni, mert ha kerül műtétre sor, ha nem, akkor is az nagyon fontos, hogy megfelelő erősségű legyen az izomzata. Egyrészt tovább bírja műtét nélkül, másrészt a műtét után a felépülés is sokkal jobb. Harmadrészt, hogyha nagy izületi bántalmai vannak, és ha nem mozog, nem csinál semmit, csak ül, minél többet ül, akkor bizony megrövidülhetnek bizonyos izmok, amit utána nagyon nehéz, tehát úgy mondják, hogy kontraktúrás lesz az izület, tehát amit nagyon nehéz utána kinyújtani, ha egyáltalán ki lehet műtét után. Tehát már műtétre is olyan állapotba kellene elmenni, hogy az az izület megfelelőképpen mozogjon.
1: Stroke után van egy időablak, amikor el kell kezdeni a gyógytornát?
0: A stroke után, ahogy az orvos azt mondja, hogy lehet, azonnal el kell még a kórházba kezdeni, tehát a stroke-nak is többféle formája van. Tehát volt nekem olyan sztrókos páciensem, aki 2 hónapig kómába volt, és utána, amikor hazament, de a kórházba is nyilván mozgatták, mert a passzív kimozgatás meg, amit ő enged, azt csinálták. De az aztán a később az otthonába kezdődött el a nagyobb munka, amikor szinte minden egyes végtagját, ami mozgott, azt ébren kellett tartani, hogy így mondjam, tehát, hogy mozgatni kellett, és ami nagyon fontos a sztrókosoknál, hogy el kell velük hitetni, hogy javulni fognak, mert hogyha valamilyen végtagjukról lemondunk, akkor az agyukba ez tudatosul, hogy ez már úgyse fog mozogni. És hogyha állandóan próbáljuk azokat a mozgásokat, amik meg vannak fejleszteni, akkor sokkal jobb állapotba tudnak kerülni. Nekem például ez a páciensem, aki úgy jött ki a kórházba, hogy ülő egyensúlya nem volt, tehát nem tudom most hány hónap volt a rehabilitáció, ahol ugye a kimozgatás, az izomerősítés, az ergoterápia, amivel a finom mozgásokat próbáltuk előhozni, a vizitorna, ez mind annyira segített, hogy most már ez az ember tud szabadon járni, vagy maximum egy bottal, és visszament a munkájába, tud dolgozni. Tehát, hogy itt is nem mindegy, hogy milyen fokú, és milyen, hány éves az illető, és mekkora a motivációja. Tehát, ha ő meg akar gyógyulni, akkor sok mindent lehet vele kezdeni. Nem biztos, hogy 100%-osan olyan lesz, mint előzőleg, de például most egy olyan sztrókos páciensem is van, aki 4 évig kerekesszékbe volt, és azt mondták neki, hogy nem rehabilitálható, és most már hál' Istennek ott tartunk, hogy 5-6-3 lábú bottal és peroneo szemelő segítségével végig tud sétálni a szobába. És még peroneo szemelőt se írtak fel neki, mert hogy azt mondták, hogy nem rehabilitálható, és itt tartunk. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon sok múlik a paciensen, a környezetén, és nyilván a gyógytornászon is. És még egy mondat ide a sztrókosoknál, hogy a sztrókos betegeknek a rehabilitáció az 24 óra, ami nem azt jelenti, hogy a gyógytornász 24 órát foglalkozik vele, hanem a család is körbeveszi, és annyit segít neki, ami feltétlen szükséges. Tehát nem szolgálja ki abszolút, mert amit meg tud csinálni, azt meg kell neki csinálni.
1: Ismét Wilhelm Márta professzorasszonyhoz fordulok. Volt egy kutatás, amikor 65 évnél idősebbeket rávettek arra, hogy hetente 3-szor edzenek. Mi lett az eredmény?
2: Ha úgy tetszik, felfedezés, hogy ezek az idősek, ezek 2-3 krónikus betegséggel éltek együtt, például magas vérnyomás, cukorbetegség, stb. És ennek az edzésprogramnak, ami elsősorban ülő mozgás volt, tehát nem feltétlenül arról szólt, hogy minél többet mozogjanak, volt, aki nem is nagyon tudott volna például sétálni. Tehát ennek a székes tornának az lett az eredménye, hogy azon túl, hogy sokkal jobban érezték magukat, testileg is, lelkileg is, ők azt mondták, hogy sokkal jobb kedvel várják a napokat, ezen túl az összes vérparaméterükben az látszott, hogy a szervezet javult, a különböző paraméterek, amelyek azt mutatják, hogy az illetőnek milyen típusú krónikus betegsége van, azok csökkentek. Nem szűntek meg ezek a betegségek, de sokkal jobb állapotúak voltak ezek az emberek, sokkal vidámabbak, és a hétköznapi életükben sokkal aktívabban tudtak létezni, sokkal kevesebb fájdalommal.
1: Tehát mindig érdemes. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Dr. Wilhelm Márta, a Pécsi Tudományegyetem Sporttudományi és Testnevelési Intézetének professzora volt a vendégünk, Lakatosné Parászka Mónika gyógytornász pedig itt van még velünk a stúdióban. Egy utolsó kérdés, kicsit kevesebb, mint egy percünk van rá, de hát állandóan fölmerül túlsúly. Hogyan kezdjünk el mozogni, és mit várjunk tőle?
0: Hát ez egy nehéz kérdés, tehát a túlsúlyos...
1: Nehéz kérdés, de rövid.
0: Igen, rövid. Az a lényeg, hogy nem nekiállni, és rögtön a legnehezebbel kezdeni edzőterem, futás, stb., hanem akinek túlsúlya van, először próbáljon meg sétálni, többet gyalogolni, és a túlsúlyosoknak nagyon ajánlom a vízitornát, tehát hogy ezt most rövidre fogom az egészet, ennek azért jóval többet lehetne róla mesélni, ugyanis a vízben sokkal könnyebb a mozgás, tehát nem érzik azt a terhelést, viszont mozgékonyabbá válnak, és utána pedig könnyebben tudnak a szárazföldön is produkálni, és azon kívül még nagyon jó a Nordic Walking szintén, ami tehermentes mozgás biztosít, és nyilván hát a diéta az mellé nagyon-nagyon fontos. És egyébként még az időseknek a gyógytornájához egyetlen egy mondatot hozzátennék, hogy tényleg... Nagyon fontos, hogy ha fölkelnek és tornáznak, tehát nekem az anyósom 90 éves, minden reggel fölkel, tornázik, és teljesen jól néz ki, és el tudja magát látni, és még bot se kell neki. Tehát, hogy csak ennyi, hogy ez élteti az idős embereket, ha
1: köszönjük szépen. Lakatosné Parászka Mónika gyógytornász volt a vendégünk. Ez volt a Dr. Kossuth, hamarosan a Netszes műsora következik. Veres Ágnes, Rász Dorottya nevében köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották.
3: Netszes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
4: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión. A mikrofonnál Orosz Csilla. Jel a falon. Az ordas eszme képviselője ezúttal zománc festékkel tudatta, még mindig velünk van. Egy város keresi a tettest. A legjobb forgatókönyveket az élet írja. Hogyan fonódik össze magánélet és történelem? Pataki Éva író lesz a vendégünk. Női könyvklub. Mit adnak a tagoknak a közös olvasmányélmények? Koyot. Egy rendszerkritikus film, amelynek végül csak kerülő utakon sikerült eljutnia a közönséghez. Vendégünk Kostyál Márk rendező. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassák meg a nap friss híreit Ceglédi Edittől.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A nemzeti minimumról beszélt Magyar Péter az országgyűlésben. További segítséget várnak a kormánytól a magyar gazdák. Tájfun közelít Tokió felé. Legyen nemzeti minimum, hogy ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak, mondta Magyar Péter az országgyűlésben napi rendelőti felszólalásában. A miniszterelnök közölte, minden vitatott szerződést át kell világítani, ahol pedig jogsértés történt, ott az államnak érvényesítenie kell a nemzet érdekét. A kormányfő úgy fogalmazott, büszke arra, hogy minden egyes forintot, amit sikerült megmenteni a pazarló szerződésekből, azt a magyarokra és a magyar gazdaságra költik. A köztársasági elnök is felszólalt napirendelőtt az országgyűlésben. Az ellenzéki pártok nem voltak jelen, amikor Bak András bejelentette, hogy Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. A Mi Hazánk szerint tragikus a kormány válasza az elmúlt 16 évre. Torockai László frakcióvezető azt mondta, hogy egy Brüsszelben fogalmazott programot hajt végre a kabinet, amelyet diktatórikus eszközökkel vádolt. Az államfő és az alkotmánybíró választás kapcsán felrótta, hogy a Mi Hazánk hiába jelölt, csak tiszásokat akar a kormány mindenhová megválasztani. A KDNP frakcióvezetője amiatt bírálta a kormányt, hogy ukrán stratégiai kőolajtárolót telepítenek Magyarországra, és erről az ukrán sajtóból értesültek. Rétvári Bence szerint ez súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent hazánk számára. A Tisza kormány alatt nem épül kőolajtározó az ukrán-magyar határ közelében, cáfolta a hírt a miniszterelnök. Támogatta Polyák Gábor média tanácselnöki választását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A döntés előtti meghallgatáson a média jogász arról beszélt, hogy jövőképe a média béke. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt 6 szakember szerint megkapta a testület támogatást. Szintén megkapta a testület támogatását. Nem segít a gazdákon a gázolaj támogatás, közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A MAGOSZ szerint a gazdáknak járó jövedéki adó kedvezmény a kiemelkedően magas, literenként 709 forintos átlagár mellett mindössze 14 forint. De ez sem jár például belterületi földterületek után és az állattartók telepi fogyasztására. A szervezet ezért újabb kormányzati intézkedéseket sürget. Nagy erejű tájfun közelít Japán csendes-óceáni partvidékéhez. A hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztették a lakosságot. Tokióban és a környező térségben több mint 1,5 millió embert kértek arra, hogy hagyja el az otthonát. Az evakuálás ugyanakkor nem kötelező. Már 275 repülőjáratot töröltek, Tokió környékén pedig több mint 9000 háztartás maradt áram nélkül. Az M0-as autó déli szektorán az M3-as autópálya irányába korábban felborult egy biogáz alapanyagot szállító kamion Dunaharaszti térségében. A 25-ös kilométernél továbbra is tart a műszaki mentés és a takarítás, így még mindig csak a belső sávon lehet haladni, a torlódás most 7-8 kilométeres. Hideg front hozott lehűlést, délután főként északon, északkeleten kell esőre és erős szélre számítani, egy-egy zivatar is kialakulhat, a hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul. Hírekkel 17 óra 30 perckor jelentkezünk.
3: Műsorajánló. Szabadpolc.
6: A Villa Romana Baláca Magyarország legnagyobb látogatható római kori villagazdasága. Egy Közép-Európában is páratlan római kori emlékünk. Veszprém és a Balatonpart is alig 10 kilométerre fekszik tőle. Ezúttal ebben a római emlékben egy kortárs tárlat látható. Géczi János dekollázsai. A művésszel a helyszínen Böldi Tóth Zsuzsa beszélgetett.
3: Szabadpolc. Kultúráról kötetlenül. Ma este 8:30-tól a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
3: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
4: Pataki Éva neve egyszerre kapcsolódik a magyar filmhez és az irodalomhoz. Íróként és rendezőként, forgatókönyvíróként is dolgozott, többek között Mészáros Márta filmjeinek alkotótársaként. Könyveiben pedig személyes történeteken keresztül beszél családról, női sorsokról, generációkról és az idő múlásáról. Pataki Éva legújabb regénye a Rádiónk aranykora. A történet 1989-ben a rendszerváltás időszakában indul, és egy rádiós szerkesztőség életén keresztül mesél szerelemről és politikáról. Olvasni egyedül is jó, de egy könyvről beszélgetni egészen más élmény. Egy könyvklubban nem csak történeteket osztunk meg egymással, hanem új szempontokat, gondolatokat és sokszor személyes élményeket is. Közben közösség alakul, ahol már az olvasmány élmények mellett az emberi kapcsolatok is fontosak. Kostyál Márk közel 30 éve foglalkozik reklámmal. 2017-ben azonban elkészítette első nagyjáték filmjét, a Koyotot, ami a pozitív fogadtatás ellenére végül csak kerülő úton jutott el a nézőkhöz. Mi történt azóta a rendezővel? Arról is beszélgetünk majd, hogy milyen árat fizetett a Koyotért. Ez tehát a mai adás tartalomjegyzéke. Üzenhetnek nekünk, várjuk véleményüket. SMS számunk 0630 9666. Egy szó a falon. Néhány ecsetvonás, ami mögött azonban nagyon is súlyos üzenet húzódik. Egy fiatal győri Borbély üzletére rasszista felirat került, valaki zománc festékkel azt a szót mázolta fel, cigány. A történet szégyenteljes, és akár fájdalmas is lehetne, ám óriási fordulattal számos vállalkozó, és gyakorlatilag egy ország állt ki Mihálcsi Patrik mellett, aki egyébként az incidensre nem gyűlölettel válaszolt. Feljelentést tett, és mint mondja, egy bocsánat kérésnek is örülne, de ha az elkövető rászorul, akkor egy ingyenes hajvágást is felajánlott. Mihálcsi Patrikkal Gárdonyi Eszter beszélgetett.
8: Azért tegeződünk, mert mi adáson kívül is tegeződünk.
9: Igen.
8: Elindulhatunk onnan, hogy honnan érkeztél? Igen. És most hol tartasz?
9: Karszokról érkeztem, egy szegény településről, déli külvárosról. Hát nehéz volt a gyerekkor, egyértelműen szegénység volt, küzdöttünk azért az ételért. Főleg, mikor a szüleim elvált, akkor még nehezebb volt a sorsunk. Anyunk több műszakot vállalt, öcsémről nekem kellett egyértelműen vigyázni, közben iskola, otthon takarítani, főzni, mosni, mint egy házi asszony, de örömmel tettem ezt, azért most örülök tényleg annak is, hogy most így hova eljutottam, kilaktam. 9 évet Németországban, most van
8: ott
9: már, ott kezdtem igazából a szakmát, volt egy arab mesterfodrászom. Az első évem az volt, ott, hogy csak nézem, hogy hogyan készít el a hajakat, takarítottam 7/6 napot 10 óra osztába, fizetés nélkül egyértelműen. Aztán volt nekem egy kattanásom, hogy jó, most már 17 éves, hogy most már jól, hogyha keresnék egy kis pénzt is. Betöltöttem a 18-at, az úr tanítgatott, a mester, és mondtam neki, hogy most nekem mennem kell, pénzt kell keresek, elmentem dolgozni egy kórházba takarítóként, és nem tudom, hogy hogyan terjedt el a hír, hogy én jó fodrász vagyok, akkor jó barber voltam állítólag. Aztán felkeresett egy arab barbershop, ugye ott a legtöbb török arabok. Elkezdtem ott dolgozni, legalább már lett is pénzem valamennyi. Gyorsabban kellett dolgozzak, szóval itt volt tényleg az a nyomás, hogy nincsen időpontfoglalás, ott tényleg érkezés sorrendre, és ott napi 20-30 embert meg kellett csinálni. Hát itt Magyarországon maximum 10-15 embert készítenek el egy nap alatt.
8: Bele is szerettél, vagy a kényszer hozta? Ezt ne felejtsük el, hogy a 20-26-os év fodrászával ülök épp itt.
9: Igen, hál' Istennek megnyertem, de egyértelmű, hogy ez a követőimnek, vagy ismerőseimnek köszönhető. De ez már tényleg azt mondhatni, hogy a szerelem, szenvedély, mondhatni ez a szakma, mert van az, aki a pénzért csinálja, és van az a típus, aki olyan, mint én, aki azért csinálja, mert szereti, és szereti is segíteni máskor, mert ugyebár mondhatom azt, hogy közel 4 hónap alatt lassan 1000 szegény embernek levágtuk a haját, köszönöm a csapatomnak is a segítséget, és ezt még folytatni is fogjuk.
8: Csinálsz egyébként különlegességeket, tehát ilyen benyírásokat, vagy mintákat?
9: Nagyon-nagyon sokat. Én őszinte vagyok, én azt szeretem, amikor bejön a vendég, azt mondja, hogy rám bízza. Akkor annyira boldog vagyok tényleg, hogy kiéltem a fantáziámat, én szeretek festeni, szeretek színeket beleadni a hajba, mintákat, tényleg ilyen formára vágni. Nagyon szeretem amúgy, ez annyira bő ez a barber szakma tényleg, hogy sok mindent lehet csinálni nagyon.
8: Hol dől az el, amikor az ember azt mondja, hogy ez most az enyém, de nem ez lesz az én sorsom?
9: Akkor, amikor ott laktunk ugye a cigányváros részén, és egyre többet láttuk azt, hogy tényleg mennyit bűnöznek ott a cigányok, anyagoznak, vagy hogy elszívják az agyukat, hogy azt látod az embereken az utcán, hogy sétálnak, és zacskóval szipuznak, szóval itt már azért feleszül az ember, hogy valamit csinálni kell, vagy hogyha ott marad azon a részen, akkor vagy az, hogy elkezdő is bűnözni, hogy megélhessem, nem adatik ott annyi munka lehetőség, ott egyáltalán nincs is nagyon, meg ott tényleg még szerintem most is a nettó fizetés átlag ilyen 200.000 forint, abban mit tud az ember csinálni.
8: Beszéljünk most arról, amiről én nem akartam egyébként eredetileg, mert én Tőzsgyökeres Győri vagyok, és szégyeltem. De aztán utána néztem ezeket a reakciókat, és arra gondoltam, hogy rettenetesen kontraproduktív volt annak, aki ezt megtette. Mert hogy gyakorlatilag egy emberként állt mögéd ez egész ország.
9: Hát én meg is lepődtem, hogy kevesebb, mint egy nap alatt nagyjából az összes posztom, amiket kiraktunk, megosztottuk, kicsit több mint 10 millió ember nézte meg, az több mint Magyarországnak a lakossága. Nagyon meglepődtem őszintén, hogy mikor reggel idejöttem a munkába, 7:30 itt voltunk szombaton, dolgozni szerettünk volna. Megálltunk, néztünk az ajtóra. Én kicsit tudtam amúgy olvasni, hogy mi van odaírva, mondja a jó kollégám, hogy felírták, hogy cigány. Mondom, micsoda? Nem mondom, jól van, mindegy, majd leszedjük, megpróbálják elsőnek lemosni valahogyan. Hát sajnos nem jött le, ez a mászfestékkel festették fel. Aztán csináltam egy videót, hogy megosztom az emberekkel, a követőimmel. Nem gondoltam volna, hogy vírusként fog ez terjedni, mondhatni. Tényleg nagyon hálás vagyok, meg büszke vagyok az emberekre, akik így mellettem álltak, hogy tényleg ennyien támogatnak.
8: Ért már hasonló atrocitás?
9: Az, hogy cigányoznak, az mindig történik. Sokszor ért már az, hogy megyek az utcán cigány vagy, esetleg odaírják a videóm alá, hogy büdött cigány vagy. De én őszintén nem veszem fel, mert nem érdekelnek a rossz akarók.
8: Mi volt az első gondolatotok?
9: Biztos valami rasszista voltam, hogy ez volt az első gondolatunk, de az, hogy ki lehetett az őszintén, nem tudom, nem is gondoltam, hogy van rossz akarom. Mert hogy megnyertem az évfodrászát, biztos, hogy valamivel így most rongálni akartak minket. Nem is szabad az, hogy ráfestették, hogy cigány, mert mindenki tudja, most elég ránk nézni, tudjuk, hogy cigányok vagyunk, de akkor is mi tényleg büszke cigány. lányok vagyunk, és előre megyünk, ugyanúgy folytassuk a munkáinkat.
8: Megállított ezt téged egy pillanatra, vagy nem tudod?
9: Egyáltalán őszinte, hogy én meglát, na jó, ha leszedjük, hogyha nem sikerül lemosni, akkor leszedjük, teljesen letakarítsuk, aztán dolgozunk tovább. Csak csalódott voltam az emberekbe, hogy még 2020-ban újra elő akarják hozni ezt az 1939-es történetet, amik annó voltak, szóval igazából csak csalódás ért, semmi több.
8: Ugye szerencsétek van, hiszen itt több kamera is van a környéken. Pontosan. Voltál is a rendőrségen, jelenleg hol tart az ügy?
9: Most vették fel jegyzőkönyvbe, igazából most már folyamatban van az egész. Őszintén, hogy az első pillanatban azt hittem, hogy nem fognak semmit se lépni, de viszont az, hogy felhívott a bűnügyi helyszínektől az úr, tényleg, hogy ön látta a média felületet, szeretne velem beszélgetni, és hogy ennyire előre helyezték az ügyet, az tényleg szuper. Szóval folyamatban van az egész, meg fogjuk találni mindenképp az illetőket.
3: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel. Női szemmel.
4: Gárdonyi Eszter riportját hallották. 2010 óta várja a nőket a Teréz anyu pályázat, amelyet Rácz Zsuzsa alapított. A kezdeményezés lényege, hogy bárki megírhatja és megoszthatja a saját történetét. Az évek során a pályázók között barátságok születtek, és kisebb közösségek is kialakultak, az egyik ilyenből pedig könyvklub született. A tagok nem csak olvasni szeretnek, hanem maguk is írnak, és egyre inkább szerzőként is tekintenek magukra. Kisbea találkozott a közösség tagjaival.
10: Süle Viktória vagyok. Most jelenleg ez már a 10. könyvünk, Kertész Edina Magna menekülése. Ó, itt volt az írónő, úgyhogy nagyon jó volt. A mostani egy ilyen nagyon kiemelkedő alkalom volt. Egy önálló életet kapott tulajdonképpen az életünkbe, egy kapcsolódási pontot, és annyira, hogy utána ez továbbfejlődött egy ilyen mini írói klubbá. 25. október 19-től már ilyen írásos feladatokat is így úgy mondom, mi kömény magunkba, kemény magunkba csinálunk, úgyhogy hát így vagyunk mi. Jelenleg én kórházi szociális munkásként tevékenykedek, abból származik a jövedelem.
11: Visszafogom magam, hogy a szociális munkásoknak a mozgalmáról kérdezzelek téged. Sztrájk, nem sztrájk, ezt most odébb tolom.
12: Pápa Ildikó vagyok, újságíró, autizmus aktivista, már van egy 26 éves autizmussal élő, rendkívül helyes, kedves és bölcs fiam, és azt gondolom, hogy minden kedves emberre szüksége van ennek a világnak, és mi is azok vagyunk itt ebben az olvasókörben, és nagyon jó nekünk, hogy rendszeresen találkozunk.
11: És van egy könyved, aminek a kapcsán te rendszeresen jársz amúgy író-olvasó találkozókra is, tehát nem csak olvasol, hanem írsz is.
12: Igen, ennek az a címe, hogy azt beszéltük meg, hogy boldog leszel, 2019-ben jelent meg, és a fiamról írtam, az első 18 évéről, arról a különleges útról, amit együtt megtettünk az autizmus göröngyös ösvényein.
13: Én Somogyi Eszter vagyok, biológus, molekuláris biológus, és rákgyógyszerfejlesztéssel, immunterápia fejlesztéssel foglalkozom. Ezen kívül szülő is vagyok, két kis nagylányom van. Ébresztőmesék címmel írtam egy érdekes mesekönyvet, ami a reggeli ébresztgetést teszi tudományosan érdekes feladattá, mert az agyra ható jelzéseket szőttem alkalmazott mesékbe, és egy kobold interaktív módon addig macerálja a gyerekeket, amíg az élettani pályákat beindítva egy spontán ébredésre hasonló dolog történik, és akkor a kisgyerek örömteli módon ébred fel, és gyorsan.
14: Várfa Vilmelke vagyok, egy alkotói szabadságon lévő közgazdász, marketinges vagyok, de mellette gyerekkönyveket írok. Ide jelent meg az alkotói szabadságom egyik gyümölcse, az Éljen a saját dzsungel című ifjúsági regény, ami egyébként erdők ültetéséről szól, szóval nagyon hasznos, főleg így a kanikulák kapcsán, illetve dolgozom egy másik könyvön, és hogyha ezt befejeztem, akkor visszatérek valószínűleg a marketinghez. Azért járok egyébként a könyvklubba, mert én a szakmámból adódóan általában szakcikkeket olvasok, illetve a másik szakmám, illetve szenvedélyem szempontjában meg gyerekkönyveket. Rájöttem, hogy szükségem van felnőtt irodalomra, és olyan társaságra, ahol az én időmet el tudom jó női körben tölteni, és a csajokkal nagyon, nagyon jó gondolatok kerekednek ki ezekből az alkalmakból.
15: Én Cecon Ildikó vagyok, és most éppen munkanélküli ingatlanfejlesztő, az otthoni ingatlanjaimat építem át és fejlesztem. Én 12 évig Indonéziából hoztam be disznőárut és fafaragásokat. Azt szeretném, hogy egyszer ebből írjak egy visszaemlékezést és egy könyvet, és az itteni társaság nagyon inspirálóan hat, hogy ehhez bátorságot gyűjtsek. Nagyon jó könyveket választunk minden egyes más alkalomra. Ezek olyan önismereti kérdéseket vetnek fel, amit ilyen szenzációs emberekkel megbeszélni, az mindig nagyon üdítő és felemelő érzés.
16: Merát Anikó vagyok, teljesen hétköznapi munkám van, a MÁV-nál dolgozom az utasellátóban, emellett szabadúszó bölcsész vagyok, a női váltóban évek óta írok cikkeket és novellákat. A könyvklub kapcsán én nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy személyesek legyenek a találkozások, mert az én életemben ezt hiánynak éltem meg, hogy nagyon lecsökkentek, és ebbe ennyi partnert találtam is, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez sikerül megvalósítani majdnem minden hónapban.
11: Hogy választottátok ki ezt a könyvet? Kertész Edina, a Magda menekülése, és ez vajon megmutatja-e azt, hogy az összes többi könyvet hogyan választottátok ki?
14: Általában közösen bedobunk ötleteket, hogy ki mit szeretne olvasni. Eléggé hangsúlyosak egyébként a női sorsokat feldolgozó kötetek. Mi nők egymás között általában megbeszéljük, hogy mik történnek velünk, de ugye az irodalmi feldolgozások nagyon sokat hozzátesznek ezekhez a beszélgetésekhez. Azt gondolom, hogy tényleg ez egy már-már mondhatni terápia számunkra, hogy az íróknak a nézőpontján keresztül megismerhetünk dolgokat. Magda menekülését azt én választottam Kertész Edinától, ez a második regénye, és azt gondoltam, hogy mert hogy ez egy történelmi, de mégis családregény, nagyon érdekesek a nézőpontjai, teljesen demokratikusan alakulnak ezek. Még erről egyébként Anikó is tudna mesélni, hogy hogyan választunk könyveket.
16: Általában bedobunk többet, és akkor most legutóbb egyébként szavaztunk meg, még az is szempont szokott, hogy mi van a könyvtárban, hogy ki tudjuk venni.
11: Kizárólag női szerzők, női történeteivel dolgoztok? Mi volt az, ami mondjuk ebből a szempontból kakuktojás volt, és az hogy került be?
17: Vámos Miklóstól Dunapest. A Friedrich Beckmann a Nagymamám azt üzeni, bocs. Nárai Tamás szerintem. Itt most oké, hogy nekünk elsődlegesek a nőiek, de inkább ami érdeklődést vált ki belőlünk, bedobjuk közösbe, és úgy válogatunk.
18: Én azt hiszem, hogy mind a nevők vagyunk egyébként, igen, mint ahogyan nagyon sokfélék is vagyunk itt ebben a klubban, de azért szerintem nem érdemes elhallgatni, hogy azért a női sorsok iránt vagyunk a legfogékonyabbak. Nem olyan régen olvastam Erdős Renéről, beszéltünk arról, hogy ő aztán tényleg egy olyan írónő volt, aki nagyon komolyan döntögette a tabukat a maga idejében, hogy mi lenne, hogyha tőle olvasnánk egy könyvet. Úgyhogy most lehet, hogy ez lesz a következő.
11: Azt, hogy csináljátok, hogy amikor összeültök havonta, és egy hónapig ugye nem láttátok egymást, közben mindenkivel minden is történt, és amúgy, ahogy érzékelem, ti fontosak vagytok egymásnak emberként. Hogy bírtok rátérni a könyvre a magánéleti szálak után?
14: Anikó azért szépen szokta tartani a vezérfonalat, hogyha most lehetne képet mutatni a rádión keresztül, akkor megmutatnánk azt a rengeteg jelölőcímkét, ami a könyvben tartózkodik.
11: Igen, ki vannak preparálva gyönyörűen mindenkinek.
14: Meg ugye hát, ahogy minden 21. század, vagy sok 21. századi embernek, nekünk is van egy csetcsoportunk, amiben azért szoktunk egymással egyéb dolgokról is társalogni, nem csak erről. Elfoglalt nőként, háziasszonyként, üzletasszonyként, kutatóként, stb. A munkánk és az életünk, hol, hogy a hatékonyság fontos, úgyhogy igyekszünk koncentrálni arra, hogy tényleg annyira várjuk azt a pillanatot, amikor elmondhatjuk azt, hogy mit gondolunk ezzel kapcsolatban. Sőt, kicsit ez ilyen szabad asszociációs gyakorlatilag, mert ugye nincs meg egy ilyen nagyon-nagyon szigorú dolog, hanem mindenkinek beugrik valami, és aztán ilyen demokratikusan megosztjuk a gondolatokat.
16: Annyit fűznék hozzá, hogy azért néha vissza kell terelni a témát. Erre is jók ezek a jelölések, hogyha fontos részeket vagy számunkra olyasmit üzenő részeket bejelöljük, akkor kicsit segít visszatérni, de egyébként az plusz jó, hogy mindenki tud kapcsolódni valamilyen módon a könyv egy részleteihez, és akkor közben egyébként a napi események is szóba jönnek, tehát ez ilyen nagyon vegyes, úgyhogy ettől jó.
11: Miért fontos nektek egymással megosztani az olvasmány élményeket?
13: Egyrészt ez egy erős motiváció, hogy ha nincs is időm, akkor is el kell olvasni azt a könyvet. Tehát elolvassuk, és utána pedig a legjobb része a könyvklubnak, hogy időnként összevitatkozunk egyes részeken, megvitatjuk, hogy ki hogy látja, ugye más szemüveget viselünk, mások a hagyományaink, az előéletünk, más-más a családmodell, amiben élünk, úgyhogy a véleményünk is helyenként erősen különbözik, de pont ez az izgalmas, és ettől lesz pezsgő egy beszélgetés, mert mindenki hozzátesz valamit.
16: Én nagyon régóta olvasok, és mindig is hiányzott az, hogy megbeszélhessem, amit olvastam, és tehát én ebbe így lubickolok, hogy végre meg lehet beszélni ezeket az élményeket, és amit az Eszter mond, valóban még pluszban ott van, hogy más meglátásokat is látok, mint amit én beleláttam abba a könyvbe.
18: Én rendszeresen hordom a fiamat művészetterápiás foglalkozásokra, hogy az úgynevezett kis kényszeres beidegződésein tudjon változtatni, tudjon másképp kommunikálni, mint ahogyan a hétköznapokban ő ezt igényli, vagy esetleg amit én igénylek tőle, és nekem ez a művészetterápiás foglalkozásom, ez a könyvklub, hiszen itt olyan dolgokról tudok beszélni, amiről otthon nem, hiszen abban a hétköznapi mókuskerékben ilyen dolgok fel sem merülnek, vagy nem is tudnak felmerülni, mert egészen máshol van a fókusz, feleségként, anyaként. Ez egy olyan közeg, ahol szintet tudunk lépni, vagy én szintet tudok lépni, el tudok a hétköznapoktól emelkedni, és ez nekem nagyon sokat ad.
15: A könyvek többsége, sőt mindegyik majdnem, kortárs irodalom. Ezek a kötetek olyan kérdéseket vetnek fel, és olyan megfogalmazásokban írnak érzésekről és helyzetekről, amik teljesen a napi életünkre reflektálnak, és gondolatokat indítanak el bennünk a saját mindennapi életünkről. Annyi hozzátenni való születik meg bennünk, hogy amikor találkozunk, akkor inkább csak szinte egymás szavába vágva tör ki belőlünk az az élményanyag, amit egy könyv adott. Hiszen ezek a könyv jelenetek és történések pont ugyanazokra adnak választ, vagy tesznek fel kérdéseket, amik amúgy is foglalkoztatnak minket.
14: Én reklámszövegíró vagyok, úgyhogy nem fogom meghazudtolni a szakmámat, úgyhogy egy nagyon frappáns mondatot mondanék, hogy az élmény megsokszorozza magát, ha megosztjuk másokkal.
3: Netszes. Délutáni magazin. Női szemmel. Női szemmel.
4: Ebben a pillanatban jobban ki tudja magát fejezni íróként, mint színészként, mondja Kisvég Emőke, aki a független színházi közeget elhagyva az Örkény Színházban folytatja a munkát ettől az évattól. Mi a szerepe a testiségnek a színpadon? Hogyan hatnak a munkájára a filmek? Mi a hasonlóság a mélytengeri merülés és a színészet között? És hogyan vetközteti ki magából a színészt egy jól megírt szerep? A válaszokat megtudhatjuk Kis Bea interjújából.
19: Kisvég Emőkével úgy ültünk le a Marcibányi téren, hogy ide rohant a gyerekektől. Ebből azért arra következtetek, hogy nem könnyű a work-life balance. Most, hogy az Örkénybe szerződtél, ez jobb lesz, vagy nehezebb?
20: Szerintem nehezebb. Most arra gondolok, mert azért eddig nekem is volt valami beleszólásom abba, hogy osszam be az időmet, vagy mi az, amit mondjuk amiben belevágok, vagy amiben nem. Most azért ez meg van mondva, hogy mi az, amit teljesíteni kell, mettől meddig. Most is, hogy dupla próba van például magamtól, azért nem választanék soha dupla próbát.
19: Itt van a jó pillanat arra szerintem, hogy arról beszéljünk, hogy a független létből átkerülni egy ilyen hierarchikusabb közszínházi világba, az milyen? Te nagyon sokáig tartottad magad Ördög Tomival egyetemben, Ördög Tamás a férjed, akivel együtt is dolgoztok. Azt gondolom, hogy volt ezen dilemmázás, vagy beszélgetés, meg gondolkodás benned, hogy ez jó-e neked?
20: Igen, ez így volt. Ezért volt egy átmeneti időszak, amikor már voltam is az Örkényben, egy ilyen furcsa, hibrid állapotban voltam. Mégis úgy gondolok magamra, mint aki inkább alkotó emberként része ennek a csapatnak, nem titkoltan Polgár Csaba engem íróként is szerződtetett, tehát hogy nekem ez nagyon fontos lelkileg is, hogy több mindenben tudok gondolkozni. Szóval én ezért nagyon hálás vagyok. De nagyon egészségesnek is tartom.
19: Miért akarsz írni, vagy hogy miért kívánkozik ki belőled? Tehát annyi darab van a világirodalomban, mint ahogy csináltátok is a Dollárpapával, amit lehet úgy adaptálni valamilyen problémára, mert azért ti, és most már úgy látom az Örkény is ebbe az irányba megy, valami problémára koncentrálva építetek föl előadásokat, és azt gondolom, hogy egy csomó mindenhez, mint ahogy a Suttogások és sikolyokkal is csináltátok, meg nagyon sok sorozat volt Csehovval, hogy találtatok egy problémához olyan szálat létező darabokban, amit átdolgoztatok, és aztán szép lassan ez átment abba, hogy inkább te írsz egy újat.
20: Igen. Valószínűleg ez egy érési folyamat is. Tehát nem biztos, hogy az embernek, nem tudom, 21-22 évesen eszébe jut, vagy jön belőle, hogy írjon például. Aztán ezek a dolgok változnak. Tehát én tulajdonképpen megkockáztatom, hogy jobban ki tudom magamat fejezni, mint színészként. De ez egy állapot, tehát nem gondolom, hogy ez így lesz mindig, hanem erre most tudok figyelni, és most ezt látom, hogy az a szabadság és az a bőség, amit nekem ez jelent, az jelen pillanatban, igen, szóval nagyobb távlatokban van jelen, mint ahogy például ki tudom magamat fejezni, akár színészként. De hogy egyébként az országkórusnál ott azért egy fokkal behatároltabb volt az, hogy gondolkozzak, ugye attól, hogy két részből áll az este. Muszáj volt azt úgy is nézni, hogy mit jelent valamihez képest az, amit az első részben látunk.
19: De az országkórusban és az összes többiben is nagyon erős a brutális testiség. Még mesztelenkedés is van benne, viszonylag kevés ruha, szóval olyan sok minden látszik. És nagyon agresszív, és nagyon direkt cselekmény is van a színészek között. Én mondjuk csak magamról tudok beszélni, ez van, hogy engem is kidob, és aztán nehéz nekem visszakavarni, de azt hiszem, hogy vannak olyanok, akik nem is tudnak visszakavarni.
20: Teljesen egyetértek, és azt is gondolom, hogy ez nem biztos, hogy ez mindenkinek való. Most nagyon csúnyán fogalmazva, de ki kell szolgálni az extrém igényeket is szerintem. Sokan vagyunk úgy, akik vágynak olyan élményekre, amik nem biztos, hogy kellemesek, nem biztos, hogy komfortosak lesznek, de kifejezetten vágynak erre. Tehát azért a Vidám Parkban se feltétlenül azért ülnek fel a hullámvasútra sokan, mert annyira jól érzik magukat, és mégis utána azt mondják, hogy úristen, megint akarok menni, vagy hogy én ezt szeretem. És sokan azt mondják, hogy esze mágába sincs fel se ülni, mint ahogy én se. Az biztos, hogy én ezt kínálom most, jelenleg.
19: De azért elképzelem, hogy neked is ez ilyen csiki-csuki játék lehet, amikor ezzel foglalkozol, mert hogy van egy teljesen normális életed. Szerintem, aki a te előadásaidat látja, nem nagyon tudna elképzelni. És akkor közben írsz ilyen szélsőséges, brutális dolgokról, majd aztán átmész a gyerekszobába, és mesét olvasol a gyerekeknek.
20: Ez pontosan így történik. Igen, nem tudom, ez nekem is érdekes, hogy ez hogy alakult így. Tehát nem is nagyon tudok erre nagyon mit mondani, vagy hogy mondjam. Amúgy alapvetően nem szokták elhinni, hogy ezeket én írom. Hát ugye azt érzékeltetik, hogy hát jó, hát lehet, hogy te írtad, de valakivel, vagy hogy valamilyen nyomásra, akik mondjuk ismernek régebb óta, akkor lehet, hogy nem feltétlenül értik, hogy én miért írok ilyen dolgokról. De hozzátenném, hogy az a fajta brutalitás, ami mondjuk akár mondjuk a testiségben is megjelenik, az általában megjelenik a lelki szinten is. Én ezt így együtt látom.
19: Nem is gondoltam, hogy ebbe az irányba tévedünk, de azt hiszem, hogy nem lehet most nem megkérdezni tőled, hogy mit gondolsz az Eszenyi Máté Gábor, mit várunk el a színésztől, mibe hajtjuk bele a színészt, milyen eszközökkel hajtjuk bele a színészt valamibe, amit mi nagyon akar, már nem én, hanem a rendező vagy az író.
20: Igen, ezen én is sokat gondolkoztam, és arra jöttem rá, hogy nincs fekete és fehér. Tehát én örülnék a legjobban, hogyha valamire egyértelműen azt tudnám mondani, hogy na így, és így nem. Mert akkor a radikális énemet sokkal jobban tudnám kiélni. De sajnos nem így látom. Tehát én azt látom, hogy valamiben szinte mindenkinek igaza van.
19: Nem azt szeretném, hogy állást foglalj, hanem azt, hogy amikor te vagy ilyen helyzetben a színészekkel, hogy akkor ez azért szerintem egy súlyos dilemma, hogy mibe hajtod őket bele, és ők azt akarják-e, vagy te akarod, vagy hogy éred el, hogy ők is akarják.
20: Igen. Én mindig elolvastatom a színészekkel előre, sokkal előbb. Tehát, hogy nem az olvasópróbán találkoztak az én anyagaimmal a színészek először, és hogyha bárki azt mondja arra az anyagra, hogy ő ehhez a nulladik ponttól kezdve nem szeretne nyúlni, akkor én azt teljesen elfogadom. Ezért is adom oda. Ott teljesen tisztán érződik szerintem, hogy mi az, amit jó lenne bejárni ezzel. Olyan, aki visszaadta? Nem. Olyan nem volt. Én szerintem azért, hogyha egy színész minőségi módon áll a saját munkájához, akkor ezt átlátja. Nyilván nem tudja ott, hogy még mi vár rá. Ez mindannyiunknak egy kihívás, de ez mindig így van.
4: A pontos idő 16 óra 31 perc. Következzenek a hírek Ceglédi Edittől.
2: Jó napot kívánok! A híreket Kis József szerkesztette.
5: Nemet mondott a legfőbb ügyészjelöltre Magyar Péter. További segítséget várnak a kormánytól a magyar gazdák. Többfelé viharossá fokozódik a szél. Nem látjuk biztosítottnak a Tisza frakció részéről az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyésszé választását, közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben tartott sajtótájékoztatón. A kormányfő szerint a frakció még nem hozott végleges döntést. Magyar Péter kérdésekre nem válaszolt és nem árult el részleteket arról, hogy mi a kifogásuk Szatmári Zoltánnal szemben. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a felszámolás alatt álló egészségtudatossági és páciens tájékoztatósági alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az alapítvány célja a beteg tájékoztatás fejlesztése volt, amire csak nem 4,8 milliárd forint támogatást kapott, de a pénznek csak kisebb részét használták fel. A Fidesz dokumentumokat vár Vitézi Dávidtól. Arra szólították fel a közlekedési és beruházási minisztert, hogy az M6-os autópálya ügyében mutassa be a koncessziót létesítő kormánydöntést, a túlárazást igazoló dokumentumot és az általa támogatott koncessziós társaság által vállalt műszaki és szolgáltatási tartalmat. A miniszter egy idén februári jegyzőkönyvet és egy emlékeztetőt posztolt, amik szerinte bizonyítják az állításait. A rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást az M6-os autópálya működtetése miatt. Idén mintegy 2 milliárd forint bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal. Az összeg már be is folyt a központi költségvetésbe, közölte a hatóság. Emellett a Temu elkereskedelmi platform legalább 882 millió forint, az About You online kereskedő pedig 500 millió forint közvetlen kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak. A GVH 6 új kartell eljárást is indított, az érintett vállalkozások száma meghaladja 250-et. Már 12 kilométeres a torlódás az M0-as autó déli szektorán az M3-as irányában. Korábban felborult egy biogáz alapanyagot szállító kamion Dunaharaszti térségében. A műszaki mentés és a takarítás miatt csak a belső sávon lehet haladni. Az időjárásról: idegfront hozott lehűlést, esték főként északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, emiatt ott riasztás van érvényben. A szél többfelé viharossá fokozódik. A hőmérséklet jelenleg 18-24 fok között van, késő este 10-16 fok várható. Hírekkel 17 órakor várjuk Önöket.
3: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
4: Jó napot kívánok, Orosz Csilla vagyok, folytatjuk a Neccest, írhatnak nekünk SMS számunk 0630 9666. Pataki Éva forgatókönyvíróként, dokumentumfilm rendezőként és íróként is ismert Balázs Béla díjas alkotó. Mészáros Mártával közösen számos filmen dolgozott, emellett rádiójátékokat és színházi szövegeket, és persze könyveket is írt. Legújabb regénye a Rádiónk aranykora, a rendszerváltás éveibe, a magyar rádió világába vezet, miközben egy szerelem történeten keresztül arról is beszél, mit áldozunk fel a munkánkért, és mikor ismerjük fel, mi fontos igazán az életben. Köszöntelek, Éva.
2: Szervusz.
4: Örülök, hogy eljöttél. Mészáros Márta születésnapjához kapcsolódva a pénteki adásunkban volt egy hosszú beszélgetés Cinkó C. Zsuzsával. Neked is ajánlom, hogy, mert Mészáros Mártáról majd azért mindjárt szót ejtünk. Szóval, hogy Cinkó C. Zsuzsával készült egy interjú, ami visszahallgatható a Média Klikken. Ez az adás első fél órájában volt hallható. Nagyon sokat dolgoztatok együtt, és egy olyan korban kezdtétek ezt a munkát, amikor egyáltalán nem volt gyakori, hogy a fő alkotói egy filmnek rendező, forgatókönyvíró az nő. Milyen volt az a közeg, amiben ti így beléptetek?
2: A Márta, hát egy másik generáció, tehát amikor ő belépett a filmszakmába, 50-es évek legvége, 60-as évek, az egy nagyon férfi világ volt. Ő praktikusan az első női filmrendező, aki játékfilmet készített Magyarországon. Neki tényleg egy betont kellett áttörni, ami hát nem volt egyszerű. Ő ugye dokumentumfilmeket és tudományos ismeretterjesztő filmeket készített, rengeteget, és támogatta az akkori férjét, a Jancsó Miklóst. és nagyon-nagyon akart játékfilmet csinálni, borzasztó nehezen jutott a lehetőséghez, de végül is kapott egy kis költségvetést, ez lett a Szabad lélegzet, és mindenki azt hitte, hogy ez majd olyan Jancsó film lesz, és hát egy teljesen más film lett, nem is nagyon tudtak vele mit kezdeni, tehát ő egy igazi hierarchikus férfi filmes világba törte be a kaput, de amikor én ővele összekerültem a Nemeskürti tanár úrnak, azóta is mindig megköszönöm magamban, mert ezt az ő találta ki, hogy mi dolgozzunk együtt. Mint amolyan szocialista filmproducer. Akkor már megjelentek markáns női alkotók, Gyarmati Lívia, Elek Judit, Ember Mária, tehát nem, Ember Mária, bocsánat, az újságíró az ő testvére, elnézést. Tehát Magyarországon furcsa módon jobban, mint a más kelet-európai országokban, még a Szovjetunióban voltak erős női rendezők. Uh-huh. Nagyon érdekes. Larisza Sepitykó például egy csodál, akinek még ez a név mond valamit. De gyanakvás volt, a stúdiótanács csupa férfiakból állt, minden stúdióvezető férfi, minden vezető pozíciót férfi töltött be, kétségtelenül, és ez egy ilyen világ.

0: amik úgy kiütötték a biztosítékot? Tehát amikor azon kellett gondolkodni, hogy na, ez akkor átmegye a cenzúrán,
1: vagy... Másztánál soha. Szóval ő nem, abszolút nem így gondolkodott, nem volt szempont. És a probléma mindig utólag csapódott le. Már a vágóasztalon az összeállított filmnél, hogy ezt ki kell vágni, vagy azt ki kell vágni, ilyen volt. És az észszerűségig harcolt, hogy nem engedi, amikor nem lehetett, akkor az, inkább a film. Jó? Tehát, de munka közben soha.
0: Nem volt ilyen megfontolás.
1: Ő egy tényleg egy rendkívül szabad és harcos asszony volt. És ilyen, tehát nem, igen, ez neki nagyon érdekes, hogy ilyen van valami titka, amit én nagyon évtizedek óta próbálok megfejteni, de még nem tudom, hogy mi. Szabadság, valami iszletos belső autonómia, és a szabadság vágy.
0: Titeket, kettőtöket mi kötött össze? Szóval mi volt az az emberi vagy szakmai szál, ami úgy lehetővé tette, hogy évtizedekig dolgozzatok együtt?
1: Ez nagyon hamar eldőlt, mert amikor a Nemes Kürti tanár úr kvázi összehozott minket, és én először fölmentem a Mártához, és hogy mondjam, mintha ezer éve ismertük volna egymást. Ezt nem tudom, ő annyira elfogadó, kíváncsi és demokratikus volt, hogy abban a korban én egy tök kezdő voltam egy úgynevezett gyakornoki státuszban, a Budapest Stúdióban, és teljesen egyenrangúként kezelt, kíváncsi volt, befogadott, és ez engem annyira levett a lábamról, ez a nagyvonalú elfogadás és közvetlenség, felnőtt, tehát teljes egyenrangúként kezelés, noha hát ugye ez, erről nem volt szó, és aztán nem tudom, ez úgy volt.
0: Mészáros Márta filmjeiben a női nézőpont az mindig meghatározó és erős. Gondolkodtatok erről a közös munka során? Tehát, hogy ez téma volt, vagy egyszerűen ez olyan természetesen?
1: Soha. Szóval őt mindennek mondták, feminista, ilyen-olyan, holott semmi másról nincs szó szerintem az ő filmjeiben, mint hogy a főhőse a filmjének nő volt. És a magyar film, általában ez az európai, meg pláne amerikai filmben is így volt, a főszereplő a férfi, a hős, meg az antihős, és a háttérben vannak nők, vagy a vágytárgya, vagy a helyes cica ott ugrál, de hogy ő a hős, és az ő küzdelmén megyünk végig, az volt a nagy újdonság nála, és minek utána, például az én regényeimben is mindig női főszereplő van, de ez nem egy tudatos, na most, hát mi erre vagyunk kíváncsiak, vagy érzékenyek, vagy ez, hát szóval igen.
0: Vagy a tapasztalatok tárháza onnan.
1: Szóval eredhet. Mindenképpen egyszerűen, és ez is olyan radikális döntésnek tűnt abba a korba, és hogy egy Kovács Kati, meg egy Berek Kati, a színész válasz, meg egy Cinkóci, akit majd meg fog hallgatni, mert imádom a Zsuzsit, és egy csodálatos ember, szóval ezek is provokatívak voltak egy korban, ahol a Rutka Éva és a Törőcs, akiket szintén rendkívül módon szeretek, de nem kell mondjam, hogy mennyire mást akarta Márta vászorra tenni. Mm. Nyersebbet, hétköznapibbat,
0: kívülállóbbat, igen,
1: így
0: bizonyos
1: van,
0: értelemben.
1: Így van, hát aztán a Törőcsik Marival azért megcsináltak két csodálatos filmet.
0: Igen. Később aztán a közös munkák után és mellett is saját filmek rendezője lettél. Hogyan válogattad ehhez a témáidat? Vagy szóval volt valami elképzelésed, hogy te milyen filmeket akarsz csinálni?
1: Tudtam, hogy dokumentumfilmet, mert pontosan tudtam, hogy a játékfilm azt én annál jobban tisztelem, azt tanulni kell, tehát. De mindig érdekeltek bizonyos témák, össze-vissza, ebbe matematikusokról is, Bója Jánosról, a Nékoszról, a Mártáékról, van egy Rózsa utca című film, ami a Mészáros Márta Jancsó közös korszaka, mert ők a Rózsa utcában laktak, ahol akkor járt a pesti értelmiségnek jelentős része. A Bójai filmmel nyertünk díjat, akkor egy diszidálásról, a kiutazás a közérdeket sért, ami az én nemzedékem története, igen, egy barátnőm történetén keresztül. Szóval

0: valahogy mindig valami téma úgy piszkált. És akkor ez a korszak volt, hogy lehetett dokumentumfilmet csinálni, az egy magyar-kanadai koprodukció volt, és én éltem a lehetőséggel, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon élveztem.
1: Uh-huh. Az, hogy dokumentumfilm, film vagy könyv, tehát ezt az élet dobja a lehetőséget, vagy te is dönthettél, hogy melyik történetet, melyik irányba, melyik műfajba viszed el?
0: Ez nagyon érdekes, ahogy, mert én ezt, amikor élsz és benne vagy, akkor azért nem tudod, hogy nem gondolkodsz, hogy most az életem ezen pontján nem így megy, de azt tudom, hogy a forgatókönyvírást, ami egy alkalmazott műfaj, ugye az a célja, hogy egy film elkészüljön, és amikor a film elkészül, a vásznon van, a forgatókönyv okafogyottá válik, azt ki lehet dobni, vagy eltenni emlékbe. És azon kívül egy nagyon korlátozott műfaj. Tehát ugye nem lehet, mit tudom én, 120-140 oldal, költségvetési szempontok, nem írhatod le, hogy a főhős itten a ködös hajnalban kinézett és az anyukára gondolt, mert ez nem egy jelenet. Tehát egyáltalán, hogy milyen az a hajnal. Tehát engem egyre jobban zavartak ezek a korlátok, mert szívesen írtam volna 10 oldalt arról, hogy ébredt föl a főhősnő, és kinézett az ablakon, és ott mit látott. Magyarul engem elkezdett nagyon feszíteni az epika vonzása, hogy ne a célra törően írjam a gyártás számára, hogy két kókatfa van az ablak előtt. Ezen kívül...
1: Azért te is egy nagyobb szabadságra vágytál.
0: Pontosan, meg hát megvoltak a saját témáim. Tehát nekem az nagyon rendben volt, és teljesen kielégített, hogy a Márta témáit, hogy mondjam, szolgálom ki maximális lelkesedéssel, de azért azok alapvetően az ő ötletei, az őt izgató történetek voltak, egy-két kivételtől eltekintve, de nekem megvoltak a saját történeteim, és akkor egyszer valahogy úgy kész lettem rá, hogy elkezdjem.
1: Soha nem vitatkoztatok azon, hogy most ez a történet, merre menjen egy párbeszéd, hogyan domborodjon.
0: Csak vitatkoztunk. Ezt ordibáltunk. Nem, ez nem egy ilyen. Tehát általában beszélgettünk, kitaláltuk, én megírtam, vittem, felolvastam, elolvasta, áthúzta az egészet, ez is rossz, ez is rossz, hülyeség, szóval ez így ment.
1: És mikor tudtál jól lenni, vagy elég jól lenni, hogy ő azt mondja, hogy ez oké?
0: Szóval ez sok átírás, sok ötletelés, sok veszekedés, de akkor tudtuk, hogy ez az. Akkor azt érzed. Aha.
1: De a veszekedés az, hogy ilyet nem mond egy ilyen ember, mondjuk. Tehát így a szavakon?
0: Ilyen is volt, hogy mi ez a hülyeség, anyukám, te hogy beszélsz? Szóval már elég temperamentumos valaki, és eleve szóval nagyon, meg hogy sok, húztak mindig a szép, hosszú, és minden, nem kell, nem hülye a néző, érti? Ki? Dobjuk. Szóval ez így ment.
1: De soha nem sértődtél meg ezeken a kritikákon.
0: Nem. De
1: ilyen.
0: Azt hiszem, aki sértődékeny ember, az ne is menjen a filmesek közelébe, az menjen alanyi költőnek, vagy mit tudom én, más pályára.
1: Jó. A rádió, vagy rádiónk aranykor, ez a legújabb könyvednek a címe. Mi volt ez az aranykor? Egyébként beszélgettünk barátokkal, vagy itt a szerkesztőségbe a könyvedről, és szóba került a Woody Allen film, a Rádió aranykora. Van valamilyen áthallás, összefüggés a címadásodban, vagy...
0: Hát annyi az összefüggés, hogy imádom a Woody Allen filmet, és amikor ezzel a regény írtam, és nem volt címe, vagy volt egy munkacíme, de az tudtam, hogy nem jó, és akkor ez úgy beugrott, hogy hát a Omás Woody Allen, de a rádiónk aranykora, tehát, és valahogy úgy onnantól ez lett a címe, tehát ez úgy eldőlt bennem, de a regény, szóval ez egy sok élő cím, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát egyrészt van egy idézőjeles része, hiszen amiről szól, az ugye a rendszerváltás. Hát több időpontban játszódik a regény. A fő történet, mondjuk így, az a rendszerváltást előtti, alatti eufórikus évek, mert azt hiszem azok voltak.
1: Nem volt olyan sok év, az mondjuk 1-2.
0: Hát már 87-től én már oda számom, 88-89, hát De azok nagyon sűrűek.
1: Jaj, az biztos, igen. Erre én is emlékszem, csak ezért, bocs. De lehet, persze, hogy valaki tágasabban élte meg ezt.
0: Igen. És kétségtől, hogy ennek a rádió az egyik vezérhajója volt. Ugye akkor tényleg egy nagyon, nagyon progresszív korszaka volt, mindenki hallgatta, vagy hát nagyon sokan. És nagyon...
1: Ez a Bródi Sándor utca előttében lévő rádió. Ez
0: a Bródi Sándor utca, bizony. Ahova én abszolút külsősként keveredtem, mert meghívtak egy pár műsorba beszélgetni, csodálatos rádiósok, Gartner Éva, Szabó Éva, az biztos van, aki még emlékszik rájuk.
1: Gyerekműsort csináltam.
0: A Szabó Éva. Igen. Gartner meg irodalmi dolgokat, és akkor írtam rádiójátékokat, akkor azoknak ugye ott is jártam be, és ezért ezt a Bródi Sándor utcai, ezt én beszippantottam.
1: Tehát te külsősként bedolgoztál, és de közben mégis bekapcsolódtál a szerkesztőségek munkájába, megismerted az embereket.
0: Nagyon figyeltem, sokat hallgattam, nagyon izgatott, amikor jött a nagy kirúgás, és az utóélet, és akkor ez engem rendkívül módon fölpiszkált, és utána nyomoztam, hogy mi történt, hogy történt, és én előírtam egy rádiójátékot. A kínai taxisztrájk az erről szól, a friss élmények hatására, és akkor ezt eltettük egy dosszéba. És elteltek évtizedek, és akkor ez elmúlt mondjuk 2 évvel ezelőtti valamikor, egyszer csak előjött, mert nagyon, egyszer csak megint azt éreztem, hogy reped a beton. Ez benne volt a levegőbe, ki előbb érezte meg, ki később, nem lehetett tudni, hogy mi lesz, de hogy reped a beton, az benne lett a levegőben, és az egészet előhozta bennem, hogy nem egyértelmű, tehát hogy akkor újra kezdődik. Amint, hogy most ezt éljük, hogy kirúgások, régi sérelmek, új emberek, régi emberek.
1: Vízválasztó is vajon mit választ el, mitől?
0: Pontosan. Igen. Közösségek szétesnek, újak alakulnak, mint minden ilyen nagy, és engem ez rendkívül módon érdekel, annál is inkább, mert ez nem csak rádiós történet, ugyanez történik tantestületekkel, kórházi osztályokkal, tehát én nekem ez leképezi, tehát ugye közösségek dolgoznak a legtöbb munkahelyen, amelyek ugye összekovácsolódnak, és akkor így szétrobbannak bizonyos helyzetekben. Nagyon sok a szolidaritás, nagyon sok az árulás, nagyon sok a szerelem, szóval minden megtörténik, és azért is vágtam bele a regénybe, mert az nagyon ritkán adatik meg, hogy megérsz valamit, nagyon foglalkoztat, és látod az utóéletét, hiszen már tudjuk, hogy kivel mi lett. Igen. Mert ezek a főhősök, ezek fiktív főhősök, szeretném mondani, mert...
1: Mint
0: mert,
1: ahogy minden regényben.
0: Meg hát kapom a tippeket, hogy az az, meg az, de ez tényleg nem így van. Nyilván ihletők vannak, de...
1: Igen, de több, biztos több korázzá, ember
0: pontosan
1: adta ezt.
0: De most már látjuk, hogy ki merre ment. És ez nagyon érdekes, vagy nekem ez nagyon érdekes volt, hogy most már megadatik, hogy tudjuk, hogy a dráma, a harmadik
1: hova
0: felvonás, az is, most már a harmadik felvonás végén vagyunk, és...
1: Regényedben benne van egyébként a rádió épületének a lerombolása, mert 24-ig megy a történet.
0: De benne van, hát ezt nem lehetett kihagyni. Aha. És mondom, én nem voltam rádiós, tehát én film dolgozó voltam, és abszolút külsőztem, de a szívem szakadt meg.
1: Igen.
0: Tehát én nem is tudom tényleg, hogy akik ott élték az életüket, és tudod, ez az értelmetlen pusztítás, ez nagyon érdekes, mert ebben van valami ősi dolog elpusztítani, a Szőlői utca épületet bezárni, az Ódri színpadot, a Színművészeti Főiskola tényleg ikonikus helyszínét, tehát mint hogyha ez az indulat, hogy a helyszínek elpusztítás, ez olyan, mint hogy a francia forradalom úgy kezdődött, hogy a Bastille-t elpusztították.
1: Igen. Hát a földdel egyenlővé tenni, igen. Tehát a végső megsemmisítés.
0: De hát nem, de hiszen, igen. De ez teljesen fölösleges, igen. Hiszen ha valami tovább megy, az úgyis tovább megy. Tehát, és ilyen, hát szóval ez a Bródi Sándor utca és a stúdiók, azok a csodálatos stúdiók, ahol a zenekarok dolgoztak, azt mind, hát szóval ez...
1: Az a stúdió volt.
0: Igen, ezek ezek szerintem megbocsáthatatlan dolgok.
1: Uh-huh. A regényedben a történet egy nagyon személyes dilemmával indul, ugye egy 35 évvel korábban meghozott döntés, egy nem vállalt gyerek, illetve egy abortusz újra gondolása, és ez teljesen tehát ez egy veszteség nyilván, és párhuzamban van azzal a veszteséggel, amit állampolgárként, vagy közemberként megélnek a szereplők. Kicsit úgy éreztem, hogy ebben van egy ilyen kapcsolat.
0: Abszolút,
1: hogy
0: igen.
1: Egyik vállalás vagy ábránt se jön össze.
0: Igen, ez abszolút így van. De nem, amikor írtam ezt, nem így gondolt, nem volt ez előre eltervezve, hanem amikor ez kész lett, és picit eltávolodtam tőle, tehát már, mert az kell egy kis idő. Nekem akkor esett le, mert ugye itt a rendszerváltásnak is egy nagyon kemény kritikája van a regényben, hogy ott micsoda szörnyű tévedések, a legjobb indulatú, legodadobb, legérzékenyebb emberek is teljesen érzéketlenül voltak képesek amellett elmenni, hogy lett 1,5 millió munkanélküli vidéken, mert élték a pesti média háborújukat, ami ugye ahhoz képest, hogy mi történt vidéken, hogy egyszerűen a férfi lakosság egy része elpusztult, mert munkanélküliként évek alatt agyonitta magát a kocsmába, és ebbe meg is halt, amit a Grecsó Krisztián nagyon plasztikusan megírt több regényébe. Tehát de ezt én akkor nem tudtam, mert már be voltunk zárva a mi életünkbe, és én most, tehát a veszteség az is, hogy ott tényleg, hogy azt elvetéltük azt a rendszerváltást. És azt lehetett volna jobban is csinálni. És akkor valószínűleg máshogy alakul az ország sorsa, de tehát ez úgy utólag jött nekem össze, hogy de furcsa, ez összecseng.
1: Nagyon sok témát érint a könyved, de például azt is, hogy a 60 körül, mintha elfogyna körülötte a levegő, ez a főhősnő gondolata. Érezted magad körül? Érzed ezt, hogy 60 körül, vagy a fölött elfogy a levegő, nem jutunk lehetőségekhez, vagy nem jutnak az emberek a lehetőséghez?
0: Ez az elmúlt 16 évről szól. Ez nem életkori kérdés. Mm. Itt az elmúlt 16 évben igen sok ember körül elfogyott a levegő, az egyik 34 éves volt. Biztos a fiatalság azért kicsit jobb pozícióban van, de azért itt egy szisztematikus kiszárítás volt. Tehát azok a műhelyek, kulturális havilapok, bizonyos színházak, bizonyos szerkesztőségek, rádió, tehát ahova az emberek dolgoztak, és azok fogytak, egyre több, egyre nem volt, megkezdtek meg, ahova akár szerkesztőként, akár fordítóként, akár miként, és ez biztos, hogy valahogy az életkorral is összefügg, de nem, egyáltalán nem feltétlenül, tehát, de hogyha egyszer megszűnnek a helyek, például a filmeim, dokumentumfilm egy részét az 56-os intézetben készítettem, mert ők foglalkoztak dokumentumfilmgyártással is, a történelmi témájukat. Hát az meg egyik napra másikra megszűnt. Most mondtam egy példát, ahova én bejártam, és ott
1: egy közeg volt, egy csapat, igen.
0: Tehát szűntek meg a közegek, és szűntek meg ahova az ember dolgozott, és ez itt ebben a regényben nincs különösebben drámaira véve, de
1: nem sokunk, kihagyható, mert hát sokunk élménye.
0: Hát rá sokunk élménye, igen. És nem tudom, mert az, hogyha már van egy életműved, érted, leraktál filmeket, könyveket, és azt mondja a fiatal, hogy te sírsz, és mit szóljak én, akinek az életem eltelt 35 éves voltam, most meg 50.
1: Igen.
0: És akkor befogom a szám, mert igaza van. Szóval ezeket még majd fel kell dolgozzuk szépen lassan, és azért lehetett dolgozni, hát én publikálhattam regényt, tehát ez nem volt, ugye mindig vitatkozunk, hogy mi is volt ez, meg újságba is néha írtam, meg a klubrádióba is hívtak beszélgetni, tehát
1: És könyvet is írtál, ugye, hát a rádiónk aranykora, most a legfrissebb.
0: Így van.
1: Le kell, hogy zárjuk a beszélgetést, Éva, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettél velünk, és ajánlom a könyvedet mindenkinek.
0: Köszönöm szépen.

0: perces közéleti társadalmi magazin női szemmel.
1: 5 óra van, hallgassák meg a friss híreket Ceglédi Edittől.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. Nemet mondott a legfőbb ügyészjelöltre Magyar Péter. A német és a cseh kormány is belenyúl az üzemanyagok árába. Többfelé viharossá fokozódik a szél. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyésszé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, a Tisza frakció nem hozott még végleges döntést az ügyben. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a felszámolás alatt álló egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, az alapítvány célja a betegtájékoztatás fejlesztése volt, amire csaknem 4,8 milliárd forint támogatást kapott, de a pénznek csak kisebb részét használták fel. A Fidesz dokumentumokat vár Vitézi Dávidtól. Arra szólították fel a közlekedési és beruházási minisztert, hogy az M6-os autópálya ügyében mutassa be a koncessziót létesítő kormánydöntést, a túlárazást igazoló dokumentumot és az általa támogatott koncessziós társaság által vállalt műszaki és szolgáltatási tartalmat. A miniszter egy idén februári jegyzőkönyvet és egy emlékeztetőt posztolt, amik szerinte bizonyítják az állításait. A rendőrség hőtlenkezelés gyanúja miatt folytat nyomozást az M6-os autópálya működtetése miatt. Idén mintegy 2 milliárd forint bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal. Az összeg már be is folyt a központi költségvetésbe, közölte a hatóság. Emellett a Temu elkereskedelmi platform legalább 882 millió forint, az About You online kereskedő pedig 500 millió forint közvetlen kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak. A GVH 6 új kartell eljárást is indított, az érintett vállalkozások száma meghaladja 250-et. Október 1-től újra szabályozza az üzemanyagok árát a cseh kormány. A pénzügyminisztérium rendszeresen meghatározza majd a következő nap maximális árait. Egyúttal csökkentik a gázolaj forgalmi adóját. A cseh kabinet rendkívüli adót vett ki az olajfinomítókra. Németországban az év végéig 17 eurócenttel, vagyis körülbelül 62 forinttal csökkentik az üzemanyagok adótartalmát. Nagy erejű tájfun közelít Japán csendes-óceáni partvidékéhez. A hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztették a lakosságot. Tokióban és a környező térségben több mint 1,5 millió embert kértek arra, hogy hagyja el az otthonát. Az evakuálás ugyanakkor nem kötelező. Már 275 repülőjáratot töröltek, Tokió környékén pedig több mint 9000 háztartás maradt áram nélkül. Már 12 kilométeres a torlódás az M0-as autó déli szektorán az M3-as irányába. Korábban felborult egy biogáz alapanyagot szállító kamion Dunaharaszti térségében. A műszaki mentés és a takarítás miatt csak a belső sávon lehet haladni. Az időjárásról: hideg front hozott lehűlést, estig főként északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, emiatt ott riasztás van érvényben, a szél többfelé viharossá fokozódik. A hőmérséklet jelenleg 18-24, késő este 10-16 fok lesz. Fél óra múlva krónikával várjuk Önöket.
3: Műsorajánló.
0: Szóda.
4: Elsuhant emlékek címmel ünnepi gála a Műpában. Stúdió vendégünk a 70 éves Zsurávszki Zoltán, Kossuth Díjas koreográfus. A Bernarda Alba háza a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban. Nemzetközi és hazai muzsikusok a szegedi Szent Gellért zenei fesztiválon és múlt idéző kultúrtörténeti séták Balatonalmáriban.
0: Szóda, kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Kostyál Márk rendező a vendégünk, aki első nagyjáték filmjével a Coyote-tal robbant be a köztudatba. A robbanásban az is szerepet játszott, hogy a filmet gyártó Megafilm nem nevezte a Coyote-ot a magyar filmétre, így a közönség ott nem láthatta. A film bár jó kritikákat kapott, mégis egy hét után eltűnt a mozikból. Végül online platformokon ért el több százezres nézettséget. A rendszerkritikus mozival a rendező tiltó listára került, esélyesen volt az elmúlt 10 évben filmes forrásokra pályázni. Szia Márk, ez a te előtörténeted. Hogy zárult ez a sztori? Sok százezrel látták, ha így nézem, egy siker, de ha úgy nézem, hogy te kiestél további lehetőségekből, és tiltó listára kerültél, akkor egy nagyon szomorú történet.
5: Igen, de el tudom képzelni, hogy amióta újra normális berkekben folyik itt a munka, akkor rengeteg ideig fog még ez majd menni, hogy mindenki elmond egy rettenetes sztorit. Én nem akarok annyira túl sok rettenetes sztorit mondani, pont ezért, de ez egy rohadt nehéz 10 év volt. Mm. Eddig. Legyen máshogy.
1: Aha. Mesélj kicsit, hogy élted meg, mit értesz nehézségem?
5: Hát szívünk, lelkünk benne egy filmben, tényleg mindent bele raktam én személy szerint, amit akkor 38 évesen gondoltam a világról, meg amit én ki tudtam préselni a tehetségemből. Uh-huh. És azért ez a sztereotíp dolog, ez egy gyerek, amit utána megfognak, elvesznek tőled, és akkor megpróbálják ide-oda.
1: Röviden azért kérlek, meséld el, hogy ez a film miről szólt, miért volt olyan fontos számodra a történet?
5: Ez egy nagyon egyszerű történet, tehát maga a fősztori az arról szól, hogy a főszereplő vidéken örököl egy házat, ahova ő elmegy a fővárosba, és kiderül, hogy egy oligarha tartja kézben az egész környéket, és gyakorlatilag bagóért akarja őt felvásárolni, és akkor ő erre azt mondja, hogy nem.
1: És ebből
5: ez
1: aztán...
5: a rövid történet, igen. Így van, ami nyilván az élő magyar Magyarországon. Élő Magyarországon játszódott, és...
1: Te láttál magad körül ilyen történeteket?
5: Persze. Vagy? Hát tele volt. Tehát, hogy én nagyon sokat kutattam ezen, meg Budapest itt is ugyanaz volt, mint a vidéken, csak nyilván az egy megvan a vidéknek az a fajta romantikája, amit én mutatok benne, de ez ugyanolyan mocskos volt. És akkor ez kész lett, és utána nyilván... a sikert, mert volt belőle, azt én nem tudtam rendesen megélni.
1: Igen, keserűvé tette, gondolom.
5: Szar volt, nagyon szarügy volt, és a mai napig nem tettem szerintem igazából helyre a sztorit, de ennyit a picsogásra.
1: Oké, még annyit azért érdekel, hogy a szakma melléd állt, hogy reagáltak a te veszőfutásodra?
5: Két ember mellém állt, de a szakma az, az én tapasztalatom az volt, hogy hallgatott. Tehát, hogy volt annó a Magyar Filmhét, ahol én nem hivatalos forrásból tudom, hogy nagyon sok nominációnak nézett elébe, de vagy legalábbis nagyon sok díjra tartották érdemesnek, de én nem hallottam magam mellett nagy kiállásokat egyébként, akik egyébként most egy csomóan nagyon hangosak egy ideje a szakmában, hogy végre újra elindul az élet. Uh-huh. Szóval nem éltem meg jól, de az volt a szerencsém, hogy volt mellett a reklámfilm, ami ha nem is éberen tartott, de állandóan nyomtam és gyakoroltam, de az igazából hosszú távon nem ad semmit.
1: Uh-huh. Egyébként az, hogy egy első filmes rendező szavukkal remélheti, hogy kap még egy lehetőséget akkor, hogyha sikeres az első filmje, mert ugye hát nagyon sokan szeretnének filmrendezők lenni, tehát mitől remélheti az ember, hogy lehetőségeket kap? Mondjuk tiszta a helyzetekben, és nem abban, amiben éltünk, ahol előre le voltak osztva lapok.
5: Én nem tudom, hogy remélheti-e. Tehát, hogy eleve ez egy nagyon kényes terület, én ezzel nagyon csinyán bánnék. Ugye ezek adó forintokból vannak. Tehát, hogy lehet művészkedni, meg lehet sálati félredobva azt mondani, hogy én valaki vagyok, és megérdemlek egy következő filmet, de én azt gondolom, hogy a közönséget szórakoztatni kell, meg gondolkodtatni. Ezt a kettőt tartom fontosnak. Ilyen értelemben nekem nem jár, hanem én ezt egy bizonyos szinten csinálom, és ugye az elmúlt 10 évben is azt csináltam, amit egy vert harcos csinál, a Muszasi legendája, ugye miről szól, hogy egyszer megverték, és utána ő visszavonult, és gyakorolt a barlangban, hogy hogyan kell kardozni, ugyanezt csináltam. Uh-huh. Tehát, hogy azóta...
1: De miért? Azért,
5: mert ehhez értek. Uh-huh. Azért, mert ez a lelkem, a szívem, nekem ez nem munka, uh-huh. hanem a hivatásom, és ráadásul egyszer egy meggondolatlanul azt mondtam, egy nagyon kedves szakmabeli kevesek egyike kérdezte, hogy mi a motiváció, és azt mondtam, hogy az embereknek erőt adjak. És egyébként ezt tényleg komolyan uh-huh. gondolom. Tehát, hogy az én sztoriaimon keresztül bárki, rendőr, postás, vasutas, akárki, uh-huh. Ha megnézek, azt mondjuk, hú, ez, na.
1: A Koyot is ezt képviselte tulajdonképpen. Sok helyen elmondtad, hogy te örököltél egy házat, és ez is közrejátszott abban, hogy a sztoridat így építsd fel ebben a játékfilmben. Mi van azzal a házzal most?
5: Jaj, hát ezt el kellett adnom. Uh-huh. Ezt el kellett adnom, hogy az gyakorlatilag rímel a filmmel, uh-huh. és úgy, hogy én ezt annó nem számoltam ki. Tehát, hogy igazából a filmben én megcsináltam azt, ami a valóság lett.
1: Mm. De egy oligarha megjelent, hogy kéri a földet?
5: Volt, igen, és nagyon sok minden megtörtént a filmből. Tehát megjelentek, igen, kutyával kijöttek, rám küldték a legényeit. Volt ez az, volt Lajos, volt Attila. Nagyon sok minden volt, és akkor volt benne olyan, amit hozzáfűztünk az írótársaimmal együtt, de a magja, a történetnek az volt, tehát még a svédek is voltak, ugye most nyilván valaki, aki nem látta, ez teljesen új, de a lényeg, hogy egy csomó pontján irreális volt már akkor is, amikor ez történt, hogy emberek azon spekulálnak, hogy vegyenek el másoktól valamit, hogy aztán azt továbbadják nagyon csilliárdokért.
1: Más megélés volt rendezőként ezekkel a sztorikkal foglalkozni, és magánemberként?
5: Milyen sztorika? Melyik sztorika?
1: Hát ez az oligarha szeretné azt, ami a tied.
5: Nem tudom külön választani. Tehát, hogy vagyok.
1: Aha, de te féltél ezekben a helyzetekben?
5: Mindig féltem, de az igazság, hogy eljön egy pont, amikor az van, hogy bele kell állni. Mm. És egyébként a marha érdekes volt, hogy miután... lement a moziban, én nem tudom, tehát én mindig azt hiszem, amikor az emberek azt mondják, hogy jaj, mennyi hívást, meg mennyi levelet kaptam, hogy tényleg én is rengeteget kaptam, uh-huh. és mindenki az esetek nagy többségében olyan sztorikat írtak le, hogy ez velük megtörtént. Uh-huh. Vagy éppen most van benne egy olyan helyzetben, volt egy pali, aki nagyon szép levelet írt, aki például azt írta, hogy ő konkrétan most itt van, és hogy neki ez olyan erőt adott, hogy most nem fogja engedni. Tehát nagyon érdekes, hogy mit szül az élet.
1: Uh-huh. Az elején már beszéltünk róla, és még nyilván talán szóba fog kerülni, hogy ez neked azért hozott akkor kb. 10 év szilenciumot, mint játékfilmrendező. Te tanítasz a Lumière filmiskolába és operatőr tanulmányokon, vagy szakon, ha jól tudom.
5: Rendezőként tanítok, de operatőrként működöm még. Tehát, hogy ez a kettő, ez nálam egyben van.
1: Oké. Okay. Mit mondasz a diákjaidnak, hogy érdemes ebbe a szakmába belevágni, vagy milyen, szóval, hogy mit csináljanak, mire készüljenek, hogy biztatod őket, hát hiszen ők az elején vannak.
5: Idén nem veszek részt a tanításban. Alkotói szabadságot vettem ki. Nem mondok semmit. Tehát, hogy az az igazság, hogy én, amikor jelen vagyok az órán, akkor én nem szeretem a hogy mondjam, mindenki olyan, amilyen. A hangja is olyan, amilyen. És én tudom, hogy ráadásul ez egy érzékenyebb generáció már most, akik jönnek a suliban, a fiatalabbak, és én nem szoktam soha mondani, javasolni, igen, meg kérdezni, igen, a szakmáról egyetlen nem beszélek, van egy alapszabály nálam, van pár alapszabály, azt mindig azt szoktam mondani, hogy tessék olvasni. tessék nagyon sokat olvasni és művelődni, mert abból lesz a beszédkészségünk, mert ezzel a verbállal adjuk el a filmet, a másik pedig az, hogy ezek a gondolatok segítenek nekünk további gondolatokat szőni. Ez az egyik szabály. A másik szabály pedig az, hogy mindenki tudja, hogy mi a szart forgat. Uh-huh. Tehát nincs rögtönzés a forgatásra, hanem úgy kell oda kimenni, hogy mindent tud róla. És aztán biztos van még csomó alszabály, uh-huh. De ezek
1: a te szabályaid.
5: Hát igen.
1: Mondod, hogy a reklámfilm az megmaradt. Jó reklámfilm rendezőnek lenni?
5: Én nagyon szeretem. Én szerencsés vagyok. Nagyon sokat válogattam.
1: Végre, hogy ezt kimondtad magadról.
5: Igen. Mert muszáj néha hazudnom. Hogy én nagyon szeretem. Tehát nagyon szeretek. Az egy rövid dolog, de technikai skilleket, egy csomó mindent. Én mindent onnan tanultam meg a filmezésről. Uh-huh. Mindent a reklámfilmezésből. Tehát mondjuk csinálom mondjuk 2000 óta, és mondjuk igazából, amikor nagyon belendült a pályám, az 2007 volt, amikor céget csináltunk egy barátommal, és én azóta folyamatosan ezt gyakoroltam. Mm. Az nagyon jó, én azt nagyon szeretem. Az a része már hálátlan, hogy az egész munkásságom, ami több száz reklám, ebből rengeteg olyan valamire nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon egyedülálló, és nagyon odaraktuk az egészet, az gyakorlatilag egy láthatatlan mű. Tehát, hogy én forgattam 300 reklámfilmet, amiből 100 szerintem olyan, ami
1: elég meglehetős.
5: Igen, és akkor, amikor egy filmről beszélek, akkor nyilván előhúzom, hogy nézd, ez pont olyan, de ezt senki nem tudja. Szóval ez egy láthatatlan műfaj, hálátlan dolog.
1: Aha. Egyébként van a reklámfilmkészítésnek evolúciója abban az értelemben, hogy egyre jobb tud lenni, vagy friss, vagy újszerű, vagy más, mert az ember a reklámra gondol, hát mindegy, bejön valaki, mond valamit, kimegy, közben én vegyem meg, tehát így is el lehet intézni, de te biztos másképp látod.
5: Ez egy szuper kérdés. Szerintem minden attól függ, hogy mennyire okos az ügyfél, zárójelben mondom, az esetek legnagyobb többségében.
1: Az ügyfél az, aki megrendeli a reklámot, ezt hallgatók kedvéért mondom.
5: Az esetek többségében tisztelet a nagyon kevés kivételnek, de sajnos nem annyira okos az ügyfél. És mennyire ambicionált az ügynökség, ugye a reklámügynökség, akivel megszüli az ember a reklámfilmet. És nekem szerencsés...
1: Meg hogy tart egyensúlyt, nem? Elvárások és a lehetőségek között.
5: Igen, igen, de hogy én mindig úgy voltam, hogy engem mindig akkor hívtak, és ez erre rászokott mindenki a szakmában, amikor a semmiből kell valami nagyon-nagyon-nagyon mást csinálni, ami sok fajta stílus lehet, hogy nagyon-nagyon más legyen, és akkor nekem azért szerencsés konstellációm volt, mert nagyon kedves, nagyon jó és művelt emberekkel tudtam nagyon sokáig dolgozni. Az utóbbi 10 évben szerintem, ha ez nem lett volna, akkor begolyózok.
1: A 45. Magyar Filmszemlén, ami ugye most volt idén, először volt videóklip verseny, te zsűritag voltál. Mit láttál, hogy a magyar klippek már MTV kompatibilisek, hogy úgy mondjam, tehát a világ bármely pontján lemehetnének? Én a nyertes, a Jude Law klippet láttam, az mondjuk tényleg elég menő. És egyébként minden képkivágása, minden jelenete olyan volt, mint egy zseniális reklámfilm. Ezért jutott eszembe, hogy megkérdezem, hogy te ezt láttad benne?
5: Hárman voltunk. És őszintén szólva ez egy nehéz ügy volt, most már elmondhatom, ezen nem múlik semmi, hogy én alapvetően nekem nagy bajom van ezzel az egész videoklip meg reklámfilmezés műfajjal Magyarországon. Mert Magyarországon mindig valakiket utánzunk. Tehát megyünk egy trend után, ami már máshol lecsengett. Tehát a Jude Law videóklipet én mindenképpen egy, ha erről beszélünk, az gyakorlatilag egy valamilyen fajta ihletett másolata egyébként egy létező előadónak. És nagyon sok ilyen volt. Tehát, hogy miközben nagyon szép parád, és tök jó volt minden snittje. Uh-huh. Én nagyon szeretem ezt a bolond, hülye világot. Én
1: és nagyon ezt. Színes, és nagyon
5: igen, nem igen, nagyon szerettem, és tényleg is ment a nótához is. Tehát, hogy nincs ez a bajom. Az a bajom, hogy nem volt benne semmi eredeti, szerintem. Uh-huh. Ezzel persze nagyon sok ember most felsziszen a szakmában, aki ezt hallgatja, de én bármikor vállalom a véleményemet, hogy az eredetiség szinte mindig hiányzik. Uh-huh. Egyszerűen nem mernek az emberek önmaguk lenni, hanem mindig mennek egy vonal után, és akkor jaj, én azt szeretném csinálni, hogy a nem tudom milyen autómmal egy panel előtt lehetőleg frontból kapjam a fényt, és közben legyen a kezemben egy homár, mert igen, az vicces.
1: És egy jó nő mindenki.
5: Igen, szóval ezzel nem nagyon tudok menni, miközben a világ, és egyébként most válaszolva, hogy igenis a reklám tud fejlődni, ha az ember akar. Tehát, hogyha, és ezt az, nagyon sokszor ez egy nagyon nehéz folyamat, mert az ügyfél, a megrendelő nem mindig látja azt, amit mi, de hogy bízzatok bennünk. Az utóbbi időben mi dolgoztunk egy nagy pénzügyi intézménynek, már nem, hála Istennek, a vezetőség megváltozott, és ott semmilyen formában nem tudtam elképzelni a munkát, de hogy addig csodálatos, tényleg meseszerűen uh-huh. jó pofa emberekkel dolgoztunk, és olyan bolondéria hülyeségeket csináltuk, és azzal a szándékkal, hogy szórakoztassuk a közönséget. Addig, amíg mi ajánlunk egyébként egy nem nagy hazugságot. Uh-huh. És ez nagyon szuper volt.
1: Itt a filmszemlés bemutatkozásodban szerepelnek ezek a sorok. Erősen hiszi, már mint te, hogy hamarosan megszűnik az átok kis hazánkban, és újra alkothatnak azok, akiket velem együtt jegeltek.
5: Sikerült?
1: Szóval, hogy újra úgy érzed, hogy szeretnél filmet csinálni? Vagy esetleg lehetőség lesz rá? Vagy mit remélsz attól, hogy most egy új helyzetben vannak a művészek, meg hát az egész társadalom?
5: Nagyon sok kérdés van bennem, nem vagyok hurrá optimista, de én az is hozzátartozik, hogy nem tudok teljesen reális lenni most ebben a dologban, mert én azért egy nagyon hosszú boxmeccs után vagyok, és az utolsókat számolják rám. Vége van, de hogy szét vagyok törve, edzegetek, nem tudom micsoda, nyilván a készen vannak már a terveim, és most nyúltam bele nemrég egy fél éve egy olyan dologba, ami szintén nagyon érdekel, ami szintén egy másik film, tehát hogy amerre mennek most a dolgok, alapvetően bennem rengeteg kérdést vet fel, én egyetlen dolgot nem szeretnék. Van egy sorminta, ami Magyarországon a filmmel kapcsolatban mindig előjön, hogy egy szűk filmes réteg meghatározza azt, hogy mi számít értéknek, mi uh-huh. számít a magyar filmnek, és én ezen semmilyen szinten nem tudok menni. Tehát, hogy hallottam mostanában tehetséges alkotóktól olyan megnyilvánulásokat, amivel semmilyen szinten nem tudok menni. Tehát, hogy a magyar film most megvan rá a lehetősége, hogy sokrétű legyen, de a közönséget ne felejtsük el. És ez az egyik, a másik pedig, ami szerintem nagyon fontos, hogy ne essünk át a ló másik oldalára. Tehát az elmúlt rendszerben készültek azok a még szavakkal sem tudom illetni, mindegy, készültek valamik, de alapvetően most jön egy tabula ráza, de közben tele vagyunk történetekkel, uh-huh. és ne essünk vissza abba a fajta kis ország vagyunk, kis egzisztenciális problémákkal, motyogunk valahol, és az értelmiségi emberek, és a vidék, és a nem tudom mi. Szóval, hogy ezeken kívül van még dolog, amit érdemes lenne elmondani, és amire én rátettem az életemet, az az, hogy lehet, hogy kis ország vagyunk, meg kicsi szkóppal néztük a világot, de az én anamorf optikámon én szeretem ezt benagyítani. Uh-huh. Tele vagyunk hősökkel.
1: Te milyen történettel készülsz, hogyha várod a lehetőséget?
5: Jó, hát én nem akarok erről nagyon sokat elmondani, de egy nagyon a Koyot vonalán megyek tovább, de kibővül a szatírával a paletta, és egy nagyon izgalmas Annyit el tudok mondani, hogy egy ilyen Temus piszkos 12 Magyarországon valós események ről szól egyébként, és egy teljesen lázban tart. Ezen most már 6 éve melózunk az írótársammal, és akkor én most nyáron nyomtam egy szünetet, mert a magyar producerek között már kevesebb az olyan, akivel nem tudom.
1: Együtt lehet működni.
5: Igen.
1: De már ez olyan stádiumban van, hogy producerek is mögé állnak.
5: Érdeklődtek, aha, páran, de el is tűntek, de hogy ők nem voltak annyira. Nem most van egy olyan fázisban, amikor ki kell majd lőnöm ezt a dolgot, és közben meg párhuzamosan dolgozom egy másikon is, de...
1: Mit jelent az, hogy kilőni?
5: Hát azt, hogy én visszamentem az öltözőbe, ahogy mondtam, és a meccs után, és most vissza szeretnék jönni a pályára.
1: Aha.
5: És mutogatni, nézzétek, a világ legjobb magyar filme itt van a kezetekben.
1: Olyan, ez csodálatos, hát így érdemes neki indulni.
5: Hát a közönségre gondol, meg ránk mindannyiunkra, és tele van szeretettel, és tele van katarzissal, és sírunk, nevetünk egymás után, és közben csoda klassz történet, és kevesen ismerik, és ez megtörtént.
1: Aha, és akkor ott híres volt azért a realisztikus csihipuhi jelenetekről, ugye sokan kiemelték, és érdekes is volt, hogy a magyar filmben nem volt szokás ezt így megcsinálni. Következő filmed is akciódús lesz, még ha nem
5: igen,
1: is.
5: Igen, van benne az is, de hát mit csinálják? Hát fétisem ez. Tehát. De, szóval én szeretem csinálni, az egy balett, az egy gyerekkorom óta, amikor kicsi, nem volt nekünk, csorok voltunk, nem volt saját kameránk, de amikor béreltem kamerát, mert dolgoztam, stb., akkor én ezeken kísérleteztem, hogy csinálja a Spielberg, meg hogy csinálja, stb., és akkor ennyire érdekel, de maga az akció műfaj csak azért, hogy lövöldözök, az nem érdekel, de az, hogy egy... Tehát kihagyatlan zicser, ha csinálnánk mondjuk végre egy huszárfilmet Magyarországon, akkor én azt nagyon-nagyon készen van egyébként a fiókban van. Akkor...
1: A női nézőkre is gondolsz?
5: Abszolút.
1: Oké.
5: Okay. Sőt, egyre jobban.
1: Mert ez egy huszárfilm, hát én nem tudom, hogy hát, túléke megnézni, de...
5: Azért tegyünk...
1: De én is előítéletes vagyok, ha ezt
5: okay,
1: mondom.
5: Csak hogy azért nagyon fontos szempont, én arról csinálok filmet, amit ismerek. És a nők az egy olyan misztérium, amit én 50 éves múltam, és még mindig nem tudom, hogy mi ez.
1: Nem csoda. Ma este 9-kor a Koyot megnézhető a Magyar Mozi TV csatornán. Kostyál Márkkal beszélgettünk első játékfilmjéről, és ha valakit érdekel, akkor ma megnézheti otthon. Köszönjük, hogy itt voltál, és jól beszélgettünk. Köszönöm.

Ez volt már a Netszes, holnap ugyanebben az időben találkozunk. Most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádión. Én búcsúzom a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is. Orosz Csillát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Ceglidi Edit. Főbb híreink először röviden.
2: A Kopin Tárki vezérigazgatója szerint nincs olyan elemző, aki szerint idén ősszel, idézem, falnak megy a magyar gazdaság.
1: Szatmári Zoltánt jelöli a legfőbb ügyészi pozícióra a köztársasági elnök. Bak Andrást ezt a parlament plenáris ülésén jelentette be.
2: Önálló balatoni régió létrehozását kezdeményezik a tóparti önkormányzatok polgármesterei.
1: Olaszországban már 650 felett jár az igazoltan nyugat-nílusi lázzal fertőzött betegek száma, itthon 5 esetről tudni.
2: Lehűlést hozott a hidegfront, késő este 10-16 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben legfeljebb 20 fok lehet.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Illis László. Szatmári Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Bak András ezt a parlament plenáris ülése előtt jelentette be. Magyar Péter miniszterelnök néhány órával később egy sajtótájékoztatón azt mondta, nem látja biztosítottnak a jelölt megválasztását. Kovács Anna összeállítása.
3: Szatmári Zoltán több mint 15 éve dolgozik az ügyészi szervezetben. A Miskolci ügyészség titkáraként kezdte a karrierjét, majd 2011. júniusában helyezték át Budapestre. A 4. és 15. kerületi alügyészből 2012. júniusában lett budapesti kerületi ügyész. A köztársasági elnök a hétfői plenáris ülés elején őt nevezte meg, mint legfőbb ügyészjelöltet. Baka András elmondta, hogy az ügyészség megfelelő, független és határozott vezetéssel, anyagi és infrastruktúrális háttérrel visszanyerheti az utóbbi évtizedben elvesztett bizalmat.
4: Magyarországnak olyan állammá kell válnia, amelyben a közpénzzel való visszaélésnek, a korrupciónak és a közhatalommal való visszaélésnek tényleges jogi következménye van. Ugyanakkor ebben rejlik az új korszak egyik legfontosabb mércéje is. A múlt jogsértéseinek feltárása csak jogállami módon történhet. A büntetőjogi felelősséget nem politikai szándék, hanem bizonyíték alapozhatja meg, nem politikai értékelés, hanem törvényes eljárás döntheti el.
3: A köztársasági elnök többször felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy a legfőbb ügyész személye hatással van az egész szervezet munkájára, ezért fontos, hogy független legyen. Baka András az Alkotmánybíróság elnökének jelölésével kapcsolatban is észrevételt tett. Az államfő szerint át kell alakítani azt a folyamatot, ahogy a jelenleg az alkotmánybírók maguk közül választanak vezetőt. Az ellenzék nem tartózkodott az ülésteremben a köztársasági elnök beszéde alatt. A Fidesz-KDNP frakció ezt a korábbi államfő Súlyog Tamás önkényes elmozdításával indokolta. A Mi Hazánk pedig azzal, hogy az államfő felszólalását megelőző házbizottsági ülésen az a döntés született. Nem lehet kérdést feltenni a köztársasági elnöknek, és hozzászólni sem a beszédéhez. A legfőbb ügyész személyéről a parlament dönt. Közben az ügyvédkör vezetője elég határozott véleményt fogalmazott meg Szatmári Zoltánnal kapcsolatban. Horváth Lóránt úgy reagált, semmilyen változás nem lesz az ügyészség munkájában, ha olyan ügyész kerül az élére, aki eddig egy szervezetben dolgozott Polt Péterrel és utódjával Nagy Gábor Bálinttal.
5: Álláspontom szerint egy olyan ügyész kellett volna választani, aki más szervtől érkezik, tehát más ügyészi szervtől érkezik, vagy pedig olyan külsőst, aki valamelyest ismeri az ügyészség működését, illetve megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik, semmiképpen sem olyat, aki ennyire a belső körhöz tartozik.
3: Horváth Lóránt szerint egy legfőbb ügyészségtől érkező új legfőbb ügyésztől nem elvárható, hogy objektív módon világítsa át azokat a kollégáit, akikkel előtte hosszú időn át egy vezetői értekezleten ült. Nem látjuk biztosítottnak a Tisza frakció részéről az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben tartott sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint a frakció még nem hozott végleges döntést. Magyar Péter kérdésekre nem válaszolt, és nem árult el részleteket arról, hogy mi a kifogásuk Szatmári Zoltánnal szemben.
1: A közvagyont érintő vitatott szerződések vizsgálatát szorgalmazza a miniszterelnök. Magyar Péter erről napirend előtti felszólalásában beszélt ma a parlamentben. A kormányfő szerint nemzeti minimumként kellene egyetérteni abban, hogy ahol jogsértés történt, ott az állam érvényesíti a magyarok érdekét. Kócán Dávid és Mikja György összefoglalója.
6: A nemzet azért és addig létezik, amíg egymás számára ismeretlen emberek újra és újra úgy döntenek, hogy közük van egymáshoz.
7: mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, még korábban tehetős emberek állították vagyonukat a nemzet szolgálatába, az elmúlt években akaratán kívül a nemzet adakozott a vagyonosoknak. A miniszterelnök szerint az előző kormányhoz kötődő üzleti szereplők több nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ágazatban szereztek részesedést. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a politikai változás lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország visszanyerje valódi szuverenitását, ezután nemzeti egységre szólított fel.
6: Legyen nemzeti minimum, hogy minden vitatott szerződés átvilágításának szükségességében egyetértünk. A közvagyon sorsának nyilvánossá tételében egyetértünk. Ugye nem félnek ettől. És legyen nemzeti minimum abban, hogy ahol jogsértés történt, ott az állam kíméletlenül érvényesíti a magyar emberek, a magyar nemzet érdekét és jogát. Szerintem szólítsuk fel együtt azokat, akik jogtalanul bitorolják ezt a vagyont, hogy adják vissza a magyar népnek a saját jogos tulajdonát.
7: Torockai László, a Mi Hazánk elnöke szerint a kormány kiüresítette a demokráciát, ugyanis egy olyan programot hajt végre, amelyet nem Magyarországon fogalmaztak meg. Emellett a kezdetektől elutasítja az ellenzék által delegált szakembereket.
8: Önök valójában csak tisztásokat akarnak mindenhova megválasztani, és nem akarják még a demokrácia látszatát sem kelteni.
7: A KDNP frakció vezetője amiatt bírálta a kormányt, hogy ukrán stratégiai kőolajtárolót telepítenek Magyarországra, és erről az ukrán sajtóból értesültek. Rétvári Bence szerint ez jelentős nemzetbiztonsági kockázatot jelent.
9: Amit az ukránok sem mernek már Ukrajnában felépíteni, az jön Magyarországra. Kérdezem én, hol előnyös ez a magyar embereknek? Milyen előnye származik ebből Magyarországnak? Az előnyöket nem látjuk semmilyen tekintetben, de a kockázatot látjuk.
7: Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a kőolajtároló megépítése ellentétes a magyar érdekkel.
10: A kormány tudott erről, itt ugye a MOL és a Naftogáz közötti megállapodásról van szó, ha nem tudott, akkor miért nem tudott? Végeztek-e bármilyen biztonsági elemzést, és konzultáltak-e a magyar-ukrán határ magyar oldalán lévő települési és megyei önkormányzatokkal, hogy ez miért áll az ő érdekükben?
7: A miniszterelnök viszont válaszában hangsúlyozta, a MOL az előző kormány idején kezdett tárgyalni az ukrán féllel, a tárolót azonban a hírekkel ellentétben nem építik meg.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Nincs olyan elemző, aki szerint idén ősszel falnak megy a magyar gazdaság, mondta a Krónikának a Kopintárki vezérigazgatója. Erről a volt miniszterelnök beszélt Köcsén, az átkörű találkozón elhangzott beszédet pénteken hozták nyilvánosságra. A témában Kármán András pénzügyminiszter is megszólalt, szerinte nehéz örökséget kaptak, de sikerült stabilizálni a magyar gazdaságot. Részletek Sipos Ildikótól.
12: Orbán Viktor a kiszivárgott Köcsei beszédében arról beszélt, ha nem történik valami csoda, akkor ősszel falnak megy a magyar gazdaság, és emiatt sokkal gyorsabb lesz a kormány dezintegrációja, mint azt bárki gondolja. Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon úgy reagált, el kell szomorítania a bukott miniszterelnököt, mert az új kormánynak a súlyos örökség ellenére sikerült stabilizálnia a gazdaságot, csökkentették az államadósságot, 8,3%-ról 7,5%-ra mérsékelték a hiányt, hazahozták az uniós forrásokat, az idei gazdasági növekedést pedig 2% közelébe várják, ami a duplája az előző 4 év teljes növekedésének. Palócéva, a Kopintárki vezérigazgatója a Krónikának.

0: neki bizton állíthatja.
1: Palóc Éva elmondta, pár hónapja még a kopintárki is 2%-os növekedést várt 2026-ra, most már nem teljesen biztosak abban, hogy ez sikerülhet.
0: Mi eddig jó egy fél éve, háromnegyed éve 2%-ot jeleztünk előre. Most már nem vagyunk benne teljesen biztosak, hogy ez a 2% meg lesz. A megfontolás mögötte az volt, hogy bejönnek az Európai Uniós pénzek, nagyon nagy a bizalom, nem csak a külföldi befektetők és pénzügyi emberek, hanem a belföldi vállalatok részéről. És ennek következtében megindulhatnak a beruházások, mert eddig ez volt a kulcskérdés. A pénzpiac bizalma továbbra is fennáll, azonban a gazdasági mutatók eddig még nem jeleztek olyan robusztus növekedést, mint amit mi vártunk, tehát most lehet, hogy 1,5 és 2% közötti növekedést lehet előre jelezni, tehát még ez is sokszorosa az előző évekének.
1: Palóc Éva szerint a növekedésben nagyon nagy szerepet játszhat az uniós pénzek felhasználása, amely remélhetőleg már az utolsó negyed évben megkezdődik. A másik támaszt a hazai vállalatok beruházásainak meglódulása adhatja, amit a kopintárki legutóbbi konjunktúra tesztje is előrejelzett.
2: Új kommunista gazdaságpolitikájával a falnak viszi az országot a Tisza kormány, így reagált a Fidesz Kármán András pénzügyminiszter kijelentéseire.
3: Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója szerint a kormányzat inkompetens, és a makrogazdasági mutatók romlása miatt hamarosan leblokkolhat a hazai gazdaság.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Történelmi vereséget szenvedett Friedrich Merz kancellár pártja, a szélső jobb és a szélső bal győzelmét hozta a két vasárnapi regionális választást Németországban. Prüle Gergely volt berlini magyar nagykövet a Krónikának azt mondta, az eredmények alapján a társadalom egyre inkább polarizálódik, Papp Roland és Bártfai Kinga összeállítása.
5: Vasárnap Németországban két tartományban is választást tartottak. Az északkeleten fekvő Mecklenburg-Előpomerániában a legtöbb szavazatot a szélső jobboldali AfD Alternatíva Németországért szerezte meg. Prüle Gergely volt berlini nagykövet emlékeztetett. Először fordult elő, hogy a jobbközép kereszténydemokrata unió nem érte el egy tartományban az 5%-os bejutási küszöböt.
6: Mecklenburg-Előpomerániában az AfD megint nagyot nyert, de ugyanakkor a szociáldemokrata párt azzal a miniszterelnökkel, aki 9 éve vezeti az országrészt, Manuela Schwesiggel, szintén jó eredményt ért el, tehát ott ő fog tovább kormányozni. Azt látjuk, hogy nyílik az olló, a szélsőséges pártok egyre inkább népszerűek, egyre inkább polarizálódik a társadalom.
5: A fővárosban Berlinben is erősödött az AfD, de a győztes a bal párt lett, ezzel várhatóan a CDU elveszti a főpolgármesteri címet.
6: Berlinben történelmi sikert ért el a Die Linke, ami ugye eredetileg a kommunista utódpárt, de már semmi köze hozzá, semmilyen szempontból, hiszen egy török származású jogásznő fogja minden bizonnyal a kormányzó főpolgármesteri címet betölteni. Az ő programjuk az egy erős szociális program.
5: Sokan felvetették, hogy lecserélnék Friedrich Merz szövetségi kancellárt egy regionális miniszterelnökre a vereségek után. A kancellár ugyanakkor az urnazárás után bejelentette, hogy marad a helyén, és folytatja a megkezdett reformokat.
6: Itt nem kancellár kérdésről van szó. Itt arról van szó, hogy Németországnak ki tudja megállítani ezt az óriási zuhanását, aminek gyászos módon a tanúi vagyunk már jó ideje. Ki képes arra, hogy a választóknak elmagyarázza, hogy összét kell húzni a nadrágszíjat, vége van a nyugat-német jóléti államnak.
5: Prüle Gergely volt berlini nagykövet, azt mondta, egy előrehozott választás tovább rontaná Németország nemzetközi pozícióját.
2: Aggodalmukat fejezték ki németországi zsidó szervezetek az AfD és a radikális baloldal tartományi választási sikerei miatt.
3: A Nemzetközi Auschwitz Bizottság a szélsőjobboldali Alternatíva Németország Mecklenburg Előpomerániában elért sikerei miatt, a németországi zsidók központi tanácsa pedig a Die Linke Berlin tartományban tartott választási sikerei miatt fogalmazta meg aggályait.
2: Légi csapásokat mértek az ukrán erők az orosz csapatok logisztikai infrastruktúrájára.
3: A délkelet-ukrajnai Zaporizsja megyében lerombolták azokat a hidakat, amelyeket az oroszok személyzet, haditechnika és lőszer szállítására használtak. A logisztikai kapacitás csökkenése arra kényszerítette az orosz hadsereget, hogy aktívabban alkalmazza.

0: alkalmazzon motorkerékpárokat és más könnyű motoros járműveket.
1: Újabb elemmel bővült Ukrajnában az Ökumenikus Segélyszervezet támogató programja. A kelet-ukrajnai Harkivban nyitottak irodát, hogy helyben segítsék a frontvonal közeli régiók lakosait. A szervezetnél arra készülnek, hogy a tél közelettével és az energiahálózat elleni folyamatos támadások miatt jelentősen emelkedhet majd a nélkülözők száma. Harcsás Gergely összeállítása.
2: Ez egy koordinációs iroda. A legfontosabb talán, hogy azonnali friss napra kész információt biztosít arra vonatkozóan, hogy jelenleg milyen helyzet a frontvonaltól mindössze 25 kilométerre.
3: Ismertette az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programjainak igazgatója. Dékány Bence a Krónikának elmondta, a szeptember eleje óta működő Harkivi irodában a szervezet munkatársai elsősorban a projektek végrehajtását irányítják, és az első hónapokban helyi civil kezdeményezésekben vesznek részt. Kiemelte, a szükséges támogatásokról folyamatosan egyeztetnek a nemzetközi és környékbeli partnerszervezetekkel. A térségből nemrég hazaérkezett programigazgató elmondta, a gyermekek és az idősek folyamatos támogatásra szorulnak.
2: Az ukrán állam biztosít átmeneti szállást az odaérkező belső menekülteknek, akik a frontvonalról Harkivban kapnak először támogatást, viszont ez sok esetben akár egy idős személy esetén lehet egy 10. emeleti lakás, egy lift nélküli épületben. Ez nagyon komoly nehézségeket tud okozni, ilyenkor szükséges lehet további támogatás.
3: Harkivban az alapvető szolgáltatások működnek, ugyanakkor Ukrajnában folyamatosak a raktárépületek, az energetikai és a vasúthálózat elleni támadások, így a tél közelettével súlyosbodhat a humanitárius helyzet, jegyezte meg Dékány Bence.
2: Az elmúlt években folyamatosan hozzájárultunk a téliesítési folyamathoz. Gondolni kellett itt tüzelőkre, tűzifára, biobrikettekre, amiket az elmúlt időszakban több tízezer ember számára eljuttattunk. Gondolni kell itt külső akkumulátoroknak a biztosítására, akár csak a telefonoknak, elemlámpáknak a feltöltésére, és természetesen nagyon sok esetben generátorokat is biztosítottunk, nem csak a nyugati, de a kelet-ukrajnai térségben is.
3: Az Ökumenikus Segélyszervezet 1998 óta van jelen Ukrajnában, a háború kiszélesedése óta pedig története legnagyobb humanitárius segélyprogramját hajtja végre. Az elmúlt 4,5 évben csak nem 1 millió rászorulót támogattak. A humanitárius programról és az adományozási lehetőségekről bővebben a segélyszervezet.hu/Ukrajna oldalon lehet tájékozódni.
4: Kossuth Rádió.
5: Újra mindenkié.
1: Önálló balatoni régió létrehozását kezdeményezik a tóparti önkormányzatok polgármesterei. A terv nem új keletű, ám megvalósítása most sokkal időszerűbb lenne, mint korábban, hangzott el egy klímavédelmi konferencián, Gyenes Diáson. A cél érdekében meghirdették a kék-zöld szalagmozgalmat, amely a kormány munkáját segíteni a balatoni régió kialakításában, Varga Tünde tudósítása.
6: A Balaton iszapkotrásáról, Balaton vízportlásáról, Balaton környékének a tájrehabilitációjáról szólna, és egyáltalán a demográfiai mutatók javulásáról, javításáról, tehát munkahelyteremtésekkel együtt a Balatonnak a jövőképét valójában nem látjuk, ha nincsen regionalitás.
1: Fogalmazza meg a terveket Gál Lajos Gyenes Diás polgármestere. Több balatoni önkormányzat vezetője és más szakemberek is kongatják a vészharangot a tó jövőjével kapcsolatban. Éppen ezért nemrég Balatonalmádi és Gyenes Diás polgármesterének kezdeményezésére elindították a kék zöld szalagmozgalmat is. A legfontosabb cél egy önálló balatoni régió létrehozása lenne, amely egyébként régi, több évtizedes vágya a térségvezetőinek. Ha ez megvalósulna ugyanis, akkor a következő 2 évben a kohéziós alapokból megszerzett források egy része a Balaton térségébe kerülhetne, illetve fel kellene készülni a következő uniós ciklusra egy balatoni operatív program megalkotásával, amely akár 1000-1500 milliárd forint fejlesztést jelentene.
6: A Balaton vízvédelmét meg kell valahogy oldani. Vízpótlás is szükségeltetik. Az ivóvízbiztonság sincs megoldva a Balaton térségében, és mellette ne feledjük el, hogy a Balaton is térsége öregszik. Tehát egyfajta munkahelyteremtő feldolgozóipar olyan tájhasználat szükségeltetne itt a térségben, ami azt gondolom, hogy elhagyhatatlan egy regionalitás mellett. Ha úgy tekintjük, ez egy nagy urbanisztikai szalagváros a Balaton térsége, főleg nyaranta, aminek a közepén nem egy belváros van, hanem egy természetes tó, ami nagyon érzékeny és nagyon sérülékeny, de ennek része ennek a természetes tónak maga a Kis Balaton, tehát a Balaton rehabilitációjánál nagyon lényeges, hogy a Kis Balaton is környezetéről is beszéljünk.
1: Gál Lajos szerint elsősorban a tó védelme érdekében kellene fejlesztéseket megvalósítani, ami a térség jövője szempontjából is nélkülözhetetlen.
7: Már 650 felett jár Olaszországban,
4: az igazoltan nyugat-nílusi lázzal fertőzött betegek száma. Az olasz egészségügyi hatóságok szerint a hosszabban tartó melegebb időjárás miatt számítani kell a betegség novemberi jelenlétére is. Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ eddig 5 esetben igazolta a betegséget, Kovács Anna összeállítása.
7: Egyre nagyobb területen terjed Dél-Európában a szúnyogok által közvetített nyugat-nílusi vírus. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ legfrissebb adatai szerint idén csaknem 1500 helyben szerzett fertőzést jelentettek 16 európai országból. A legtöbb beteget eddig Olaszországban regisztrálták. Az Olasz Nemzeti Egészségügyi Intézet kutatója, Antonino Bella, a napokban felhívta a figyelmet arra, hogy a melegebb és tovább tartó nyarak kedveznek a szúnyogok gyors szaporodásának és így a vírus terjedésének is.
8: Quindi la casistica può aumentare anche per l'allungamento della stagione in cui noi.
3: Esetszám növekedéssel számolunk a következő hetekben. Már most jóval magasabb a regisztrált betegek száma, mint az előző években, és az időjárás előrejelzések Olaszországban is meleg októbert és novembert jósolnak. Úgy készülünk, hogy a szúnyog szezon idén még novemberben is tart majd. Korábban júniustól októberig számoltunk a betegség jelenlétével, de fel kell készülnünk arra, hogy a szúnyogok nem pusztulnak el, ha az átlagosnál melegebb az ősz.
7: A Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa szerint valóban van hatása a melegebb időjárásnak a nyugat-nílusi láz terjedésére. Nagy Anna a Kossuth Rádiónak azt mondta, hogy nálunk alacsonyabb a nyugat-nílusi lázas megbetegedések száma, mint például 2 éve. Ennek oka az lehet, hogy bár melegebb a nyár és a szeptember, de extrém szárazság volt.
9: Ennek a vírusnak a földrajzi elterjedése nagyon szoros összefüggést mutat a klímaváltozással. Ugye azt látjuk, hogy az elmúlt években egyre inkább északabbra húzódott a vírus elterjedési területe. Például idén Hollandiában, Németországban is regisztráltak helyi eredetű megbetegedéseket, míg mondjuk néhány évvel ezelőtt ennek a vírusnak az elterjedése kifejezetten a dél-közép, illetve kelet-európai régióra volt jellemző.
7: Az emberek nagy része tünetmentesen esik át a nyugat-nílusi lázon, így a fertőzés észrevétlen marad. A tünetek magas láz, izomfájdalom, fáradtság, fejfájás egy hagyományos vírusfertőzésre utalnak, mondta Nagy Anna.
5: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié.
4: Ma van a Magyar Dráma napja. A színházak rendhagyó programokkal, magyar szerzők műveivel ünnepelnek. A közmédia is tematikus adásokkal, filmekkel, ismeretterjesztő műsorokkal várja a közönséget, Falucska Ivett összeállítása.
10: Madács Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve 1984 óta rendezik meg hazánkban a Magyar Dráma napját. Részlet a Mű TV film változatából.
11: Élni. Élni. Mi édes. Mi szép.
12: És úrnak lenni mindenek felett.
10: Az emléknap célja felhívni a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és írók ösztönzése újabb művek megalkotására. A színházak ezen a napon különleges programokkal, előadásokkal várják a művelődni vágyókat.
13: A magyar drámára emlékezünk.
10: A közmédia csatornái is tematikus műsorkínálattal készültek. Filmekkel, ismeretterjesztő műsorokkal, beszélgetésekkel várják a közönséget. Nagy Szakmári Attila drámaíró a Duna Családbarát műsorában arról beszélt, milyen lenne az ember tragédiája 2026-ban.
14: Az utolsó előtti színnek egy AI által uralt, manipulált világban kellene játszódnia, egy olyan világban, ahol az emberek számára már tulajdonképpen semmilyen értelmes tevékenységre nem jut tér, még széklábat se faraghatunk, tehát én ezzel kezdeném, de éppen emiatt, mert ez nagyon sötét, megőrizném a madácsféle utolsó színet és benne a megváltásnak az ígéretét.
10: A Magyar Dráma napjához kapcsolódva vasárnap adták át a Színi Kritikusok díját. Az Örkény István Színház Ostrom Dresz darabjában nyújtott teljesítményéért a legjobb női főszereplő elismeréssel jutalmazott Kókai Tünde a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában azt mondta, sokat gondolkodott azon, hogy elvállalja-e a szerepet.
15: Igazából azért győzött, mert egyszerűen nagyon, nem is az, hogy magával ragadónak gondoltam, hanem olyan történetnek, amit el kell mondani, és nagyon boldog voltam attól a gondolattól, hogy én ezt így ki tudom hangosítani, vagy ez így hozzájárulhatok.
10: Az emléknaphoz kapcsolódva Székely udvarhelyen elkezdődött a Dráma kortárs színházi találkozó, és a vajdasági magyar drámaíró verseny előadásaival elindult az Újvidéki Színház új évada.
4: A Picasso kiállítás 20 000. látogatóját köszöntötték a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban.
0: A júniusban megnyílt Drága barátom Picasso című tárlat a világhírű művész életének több fontos mozzanatát, valamint a magyar alkotókkal való kapcsolatát mutatja be. A január elejéig látogatható kiállításon Picasso grafikái és kerámiái mellett a Guernica mérethű reprodukciója, valamint magyar művészek alkotásai is láthatók.
16: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
4: Aki pedig prezentálja, az Regős László.
17: Köszöntöm a hallgatókat! Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Erről a szövetség ma számolt be közösségi oldalán. Sajtóhírek szerint Sallaira combizomszakadás miatt műtét és egy hónap kihagyás várhat. A két játékos helyére Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia és Tóth Milán, a Vasas játékosa kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Ez már a harmadik kényszerű csere, korábban Varga Barnabás helyére Bárány Donát került be a keretbe. A Nemzeti Együttes pénteken az ukránok ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divízióját. Kukály Anna helyett Kajdon Blanka került be az Eurókupa hétvégi bukaresti négyes döntőjére készülő magyar női kézilabda válogatott keretébe. A Moson-Magyaróvár irányítója sérülés miatt nem csatlakozhat a nemzeti csapathoz. A Vác játékosa Kajdon Blanka eddig egyszer szerepelt a felnőtt válogatottban. Az Eurókupa szombati elődöntőjében Norvégia lesz a miáink ellenfele. A másik ágon a házigazda Románia Dániával csap majd össze. A Nagy Ádámot foglalkoztató Eurókupa győztes Marseille együttesével is összekerült a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája csoportkörében. Ez derült ki a mai sorsoláson. A háromszoros B győztes FTC, a román Steaua Bukarest és a görög Panathinaikos csapatával találkozik még az első szakaszban. Döntetlen játszott a Románia ellen a magyar válogatott a szamarkandi sakkolimpián. A hatodik fordulóban Rapport Richard és Gledura Benjamin is döntetlent játszott ellenfelével, Bánusz Tamás elveszítette, Lékó Péter pedig megnyerte maga partiját. Női válogatottunk is döntetlent játszott, mégpedig Fehér Oroszország ellen. Köszönöm figyelmüket!
16: Közlekedés.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint korábban felborult egy biogáz alapanyagot szállító kamion az M0-ás déli szektorán Dunaharasztinál. Az M3-os felé a 25-ös megszűnt, a 25-ös kilométernél megszűnt a sávzárás és a torlódás is gyorsan oszlik, de még mindig tapasztalható lassulás az érintett szakaszon. Aszfaltoznak a 4-es főúton Karcagnál, a 165-ös és a 166-os kilométer között félpályás korlátozás van érvényben, így a forgalom csak egy sávon irányonként váltakozva halad. A Püspökladány felől érkezőknek 40 perces menetidő növekedésre kell készülni, így aki teheti, válasszon másik útvonalat.
4: Most pedig kiderül, hogy mi a helyzet a fővárosi utakon.
18: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Petőfi híd közelében, észak felé, illetve a Petőfi híd Ferenc körút útvonalon is az Üllői útig, csak úgy, mint a pesti alsórakparton, mindkét irányban a Lánchídig. Egyébként a pesti alsórakparton mától megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra számítsanak, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila úton a külső kanyarodósávot karbantartás miatt. Az Attila úton a Döbrentei tér után is sávlezárásra kell számítani, és emiatt az érintett BKK járatok a budai végállomások felé módosított útvonalon közlekednek, kihagyva a Rudas gyógyfürdő megállót. A 15. kerületben a Rákos úton az Arany János utcánál lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket javítanak, így a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat. Mától esténként, illetve éjszakánként 20 órától hajnali 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell számítani a vasúti híd felújítása miatt. Varga Etele, BKK Info.
16: időjárás.
4: A részletek Pál Mártontól.
19: Köszöntöm a hallgatókat. Éjszaka gyengén felhős idő várható, és a nappali csapadékgócok megszűnnek keleten. Az ország nyugati kétharmadán élénk, helyenként erős marad az északi szél. A minimum hőmérséklet pedig általában 7 és 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos szélvédett északi helyeken ennél is hidegebb lehet. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, és főként az ország északkeleti felén fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. Továbbra is nagy területen lesz erős az északnyugati szél, a maximum pedig 16 és 21 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket!
4: Az esti krónikát hallották, hamarosan kezdődik a nap témája. A szolidaritási adóról is, Grönlandról lesz szó. A krónika szerkesztője Illis László volt. A bemondó Ceglédi Edit nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.
16: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.

0: 18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Nem lát esélyt a legfőbb ügyész jelölt támogatására Magyar Péter. Holnap találkozhat az ukrán és az amerikai elnök. Többfelé viharossá fokozódik a szél. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészszé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Magyar Péter azt ígérte, a végleges döntéssel a frakcióülés után, illetve a további információk megvizsgálását követően jelentkeznek majd. Baka András köztársasági elnök ma jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. Az államfő napirend előtt fel is szólalt az országgyűlésben, beszédében a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. 12 milliárd forintos egyenlegjavító megtakarítás jelentett be a kormány. Visszavonják a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló kormányhatározatot. A beruházás nem indult el, kifizetés nem történt, de a kormányzati vállalás miatt ez az összeg teherként jelenik meg a költségvetésben. A kollégium bővítéséről és fejlesztéséről a koronavírus járvány után döntött az akkori kormány. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a felszámolás alatt álló egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, a König Róbert által létrehozott alapítvány célja a betegtájékoztatás fejlesztése volt, és összesen mintegy 4,8 milliárd forint állami támogatást kapott, de a pénznek csak kisebb részét használták fel. New Yorkban találkozhat holnap az amerikai és az ukrán elnök. Ezt Volodymyr Zelenszky közölte, miután telefonon beszélt Donald Trump-al. Az ukrán elnök jelentős előrelépést vár a 4,5 éve tartó orosz-ukrán háború lezárásának ügyében. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Október 1-től újra szabályozza az üzemanyagok árát a cseh kormány. A pénzügyminisztérium rendszeresen meghatározza majd a következő nap maximális árait, egyúttal csökkentik a gázolaj forgalmi adóját. A cseh kabinet rendkívüli adót vet ki az olajfinomítókra. Németországban az év végéig 17 eurócenttel, vagyis körülbelül 62 forinttal csökkentik az üzemanyagok adótartalmát. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladék lerakás veszélyeire, valamint a környezettudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg. Az időjárásról: hideg front hozott lehűlést, estig főként északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, emiatt ott riasztás van érvényben, a szél többfelé viharossá fokozódik. A hőmérséklet jelenleg 18-24 fok között van, késő este 10-16 fok várható. Hírekkel 19 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Ki legyen ott egy édesanyja mellett a szülőszobán? Az apa, a dúla, vagy mindketten? Mikor érkezhetnek meg az önvezető autók a magyar utakra, és vajon készen állunk-e rájuk? És ha egy webáruház nem küldi az árut, nem kapjuk vissza a pénzünket, tudjuk-e egyáltalán kihez forduljunk? Mekkora az esélye, hogy egy hajléktalan szállón élő, de dolgozó és rendszeres jövedelemmel rendelkező ember lehetőséget kap arra, hogy ismét önálló lakásban éljen? Hétköznapi kérdések, amelyek egyre többünket érintenek.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
4: A Magyar Dráma Napja alkalmából.
5: Mindjárt kezdődik az előadás. Legyünk tudók, mint Isten.
4: Az ember, aki kérdez.
6: Ki mondja itt meg, melyik bűnösebb?
4: Az ember, aki küzd.
6: Az ember célja e küzdés maga.
4: Madách Imre halhatatlan műve.
7: Az végzetem, hogy harcaimban bukjam szüntelen, de új erővel felkeljek megint.
4: Szinetár Miklós rendezésében.
6: Megvetjük a földnek hitvány porát, s utat törünk. magasabb körökbe.
4: Az ember tragédiája. Ma 20 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
0: A szerkesztő Illis László nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában először az önkormányzatokat sújtó szolidaritási adó esetleges csökkentéséről, majd a műsor második felében a Grönlandot érintő Dánia és az Egyesült Államok közötti megállapodásról lesz szó. Az önkormányzatok idei szolidaritási adójának részleges elengedéséről beszélt Magyar Péter szombaton, legújabb országjárásának pécsi állomásán, a Baranyai megyeszékhelyen a kormányfő Pécs nehéz pénzügyi helyzetéről beszélt, majd a gondolatmenetét folytatva úgy fogalmazott általánosságban, hogyha szükséges, elengedik a szolidaritási adó egy részét. A vonal végén Gémesi György Gödöllő polgármestere, jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Mi volt az első gondolata, amikor ezeket a kormányfői mondatokat meghallotta? Hogyan értelmezte?
8: Hát először is örültem neki, hogy végre 5 hónap után jött az első olyan pozitív hír, ami az önkormányzatokat érinti, hiszen az első döntés a béreink csökkentése volt, aztán pedig a megyék megszüntetésével kapcsolatos hír, előrehozott választások, választási periódus lecsökkentése, tárgyalási hiány, tehát egy csomó olyan dolog volt itt 4-5 hónapon keresztül, ami nem igazán pozitív érzést váltott ki belőlünk. Mi egyébként a 8 országos önkormányzati érdekszövetség összeültünk és elkészítettünk egy javaslatcsomagot, aminek része a szolidaritási adó csökkentése is. 2026-ra is tartom az javaslatokat, de 2027-re és a további időszakra is. És az első önkormányzatok nemzetközi együttműködési tanácsa ülésén, ami a kormány önkormányzatok közötti tárgyaló szint, ekkor volt érdemi tájékoztatás néhány dologról, de még ott sem született semmilyen döntés, tehát most ez egy jó hír, hiszen úgy tűnik, ha a miniszterelnök mond valamit, akkor annak utána valamilyen formában lesz következménye, mármint egy pozitív következménye. A kérdés csak, hogy elengedik részben, vagy egyeseknél, vagy nem egyeseknél, tehát ennek milyen részletszabályi látnak majd napvilágot, ezt azért mielőbb kellene tudnunk.
0: Valószínűleg előbb-utóbb ez is kiderül. Még mielőtt tovább mennénk, mit gondol egyébként arról, hogy miért éppen most tette ezt a bejelentést? Ugye a közbeszédet azért folyamatosan uralja ez a téma, főként Budapest kapcsán. Miért éppen most hozakodott elő ezzel?
8: Azt nem tudom megmondani, miért éppen most, talán azért, mert most jutott el hozzái az az információ tömeg, amit mi átadtunk a tárcának, a Vidékfejlesztési és Településfejlesztési Minisztériumnak, vagy talán néhány olyan jelzés is kapott polgármesterektől, hogy jó lenne most már velünk is foglalkozni egy kicsit, hiszen egy elég nagy tételét képezik a költségvetésnek. Nem tudom. Én pozitívan álltam az elmúlt időszakban a dolgokhoz, és most is ahhoz úgy fogok, de semmiképpen nem szeretném azt, hogy mi ebben a kvázi önkormányzati érdekérvényesítésben háttérbe kerüljünk, ugyanis ha mi nem tudunk kinyitni rendesen óvodát, bölcsödét, vagy működtetni, vagy szociális egészségügyi szolgáltatásokat biztosítani, az 9,5 millió ember megérzi. A szolidaritási hozzájárulás 855 települést érint, és miniszterelnök úr még mást is mondott, azt is mondta, hogy erős önkormányzatokban gondolkodik, és a településeknek feladatot kell adni. Mi ezt örömmel halljuk. Mi mindig azt mondjuk települési vagy önkati szövetség, vagy szövetségek, hogy tárgyaljunk azért, hogy mit és milyen körülmények között. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha egy-egy ilyen döntés előtt volna megbeszélés, mint például most az úgynevezett Szent István program kapcsán, amiről gyakorlatilag senki nem tud semmit, bejelentésre került, hogy 10 térségben 1-1 milliárd forintot adnak kísérleti jelleggel a települések fejlesztésére. Részleteket nem tudunk. Ez jó dolog, ha a települések fejlesztésére megy pénz, de talán nem lenne rossz, hogyha esetleg mi elmondhatnánk a véleményünket, hiszen tudnánk olyan javaslatokat, ötleteket adni a tapasztalataink alapján, ami esetleg hatékonyabbá teszi a műsort, a programot, és ha minket is bevonnak ezekbe a döntésekbe, akkor lehet, hogy egy csomó olyan dolog még hozzárakható, ami egy jobb megoldást talál.
9: Még egy picikét, bocsánat, még egy picikét a szolidaritási adónál maradva, emlékeztessük már néhány mondatban a rádió hallgatókat arról, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen, mi alapján határozták meg, és hogy egyáltalán mekkora hozzájárulást kell fizetnie egy-egy adott városnak.
8: A szolidaritási hozzájárulás tulajdonképpen mi adónak nevezük, mert egyébként egy ilyen sarc jellegű pénz elvétel a településektől. Ugye ez a település, 855 településnek kell befizetnie, akiknél egy picit az átlag bevétel, az adóbevétel magasabb a többieknél. Ezek különféle mutatókat számolnak ki, szoroznak, osztanak, és a végén kijön, hogy mennyit kell fizetni. Ez mondjuk idén Gödöllő esetében 1,3 milliárd, a fővárosnál nyilván a legtöbb, mit tudom, Székesfehérvár, Győr esetében ilyen 10 milliárdos nagyságrendek, tehát hatalmas pénz, összességében 400 milliárd forint. És ez arra azt a célt szolgálta volna, hogy a kis települések működését, fejlesztését segítse. Ugye az elején, amikor ez bevezetésre került, akkor ez így is volt, de 6 évvel hirtelen elkezdett növekedni, és 6 év alatt 6-szorosára nőtt az elvonás, ami már számunkra azt jelentette, hogy ez a pénz, amit eddig fejlesztésre használtunk, vagy saját bevételként forgattuk vissza a működésünkben, ez eltűnt a költségvetésünkből. A kérésünk az egyébként most is, hogy nekünk nem több pénz kell, hanem a mi pénzünket ne vigyék el, hanem hagyjanak többet ott helyben. És erre nyitott elvileg most a miniszterelnök úr, hogy a szolidaritási hozzájárulás és befizetési kötelezettséget csökkentik. Hát az a kérdés, hogy mennyivel, kiknek, hogy lesz ez végül is a mindennapokba lebontva.
9: Mondhatjuk egyébként azt, hogy így a települések teherviselő képességét egyre erősebben próbára tette ez a bizonyos hozzájárulás?
8: Az elmúlt időszakban ez is, meg a gépjármű adó elvétel is. A gépjármű adót azt a Covid-ra való hivatkozásra vették el, és hát azóta elfelejtették visszaadni. Ebben az anyagban, amit mi elkészítettünk, ebben ez is benne van, és azt sem gondoltuk, hogy egyszerre kell mindent visszaadni, hanem hogy egy picit fokozatosan, sávosan próbáljon a költségvetés abban gondolkodni, hogy ez a települések saját bevétele, és hogy ez szükséges ahhoz, hogy a 9,5 millió embernek a szolgáltatásokat és a megfelelő szintű ellátásokat biztosítani tudjuk. Nem tart még itt a kormány, nem is tartom őket felelősnek ezért, hiszen iszonyatos sok mindennel kell megküzdeniük, de mi segítünk ebben, találjátok az együttműködésünket, mondunk javaslatokat, elkészítettük ezt az anyagot, most ugye legutóbb azt kérték, hogy bizonyos munkacsoportok kezdjenek ezzel foglalkozni, mi javasoltunk 4 ilyen munkacsoportot, ami az adóval, a jogszabályokkal, bevételekkel, állami finanszírozással foglalkozik 4 munkacsoportban. Most kaptam ma délután egy levelet a miniszterasszonytól, hogy bár engem vagy minket, ezt nem terült ki, hogy a többi szövetség vezetőit is hétfő reggel 9 órakor egy megbeszélésre. Én örülök ennek. Végre ez már most elindul, vagy reméljük, hogy elindult, és reméljük, hogy érdemi megbeszélés lesz a 9 órás hétfő reggel. Akár a szolidaritási hozzájárulást csökkentését is érintve, hiszen nyilván a miniszterelnök úr kiadta a tárcának, hogy akkor ebben kérjék ki a véleményünket, gondolom én. Ezt hangsúlyozom, gondolom én.
9: Ezt majd hétfőn megtudjuk valamennyien, remélhetőleg. Mi a véleménye egyébként Vitinghoff Tamás budaörsi polgármester javaslatáról, aki ugye azt mondja, hogy igazságosabb lenne helyben ott hagyni a bevételeket, és hogy a gazdagabb településeknek kevesebb állami forrást juttatni?
8: De teljesen jó, ez benne van az anyagunkban. Vitinghoff Tamás a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökségi tagja. Tehát több variáció létezik arra, hogy az önkormányzatok finanszírozása biztonságos legyen. Mi saját bevételeinket kér, azért megdolgozunk, tehát az nem oda potyog. Azért a település lakóinak el kell szenvedni adott esetben egy nagyobb forgalmat, egy nagyobb kamion, átmenő forgalmat és sok minden mást. Tehát ezért az a település bizonyos kérdésekről lemond, vagy bizonyos kérdések érintik a mindennapi lakókat. Ezek a pénzek ha elvételre kerülnek, akkor igazán nem lesz értelme oda gazdaságot telepíteni, mert ki akar kamionokat a városában átmenni, átvonultatni, meg ki akar nagyobb környezeti terhet, hogyha abból a település nem tud valamilyen szinten profitálni. Itt van a vita közünk, és Wittinkoffnás jól mondta, hogy ha ezek a pénzek ott maradnak nálunk, akkor ezekből mi bizonyos jellegű felújításokat, beruházásokat meg tudunk oldani, ami a helyi lakosság elvárása. Még akkor is, ha esetleg kevesebb állami finanszírozást kapunk. De tudni kell azt azért, ez egy nagyon fontos dolog, hogyha mi egy, azok, akik ugye szolidaritási hozzájárulást fizetnek, ahol ilyen magasak az adóelvonások, vagy a magasabb az adó az átlagnál, azoknál a településeknél az állam által adott normatíva, amit kapunk mondjuk egy óvodás gyermekre, egy bölcsödés gyermekre, az kisebb. Tehát egyrészt elvonnak pénzt tőlünk, másrészt az állami finanszírozás kisebb. Tehát ez már megvalósul gyakorlatilag, amiről Wittinkoff Tamás beszél. Tehát kisebb a finanszírozás, kevesebb pénzt kapunk ugyanarra a feladatra, mint az a település, ahol nincs adóbevétel.
9: Még egy percünk van, de szerintem még egy fontos kérdést szeretnék így zárásképpen feltenni önnek, hogy mi lenne a legjobb módja az adó mérséklésének, illetve kivezetésének, mi lenne ennek az optimális menete, így röviden néhány mondatban.
8: Mindenkinek volt egy az iparüzési adó 15%-a legyen egységesen, ez körülbelül a felét jelenteni a mai elvonásoknak, ez mondjuk tolerálható lenne. A másik feladat pedig az, hogy az a pénzt, amit elvonnak, az valóban a kis településeknek menjen, és ne a költségvetés, a központi költségvetés bevétele legyen. És egy második fázisban gondoljuk a gépjárműadó sávos, tehát részleges, nem azonnali visszaadását. Ez mindenféleképpen a jövőben a önkormányzati biztonságos működésének egyik alapfeltétele.
9: Remélem, hogy sikerül majd az álláspontokat közelíteni hétfőn. Gémesi Györgynek, Gödöllő polgármesterének köszönöm a beszélgetést.
8: Köszönöm szépen, további jó napot, estét kívánok.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
9: 18 óra 17 perc van, ez tehát itt a nap témája. Az Egyesült Államok és Dánia hétvégén jelentette be, hogy megállapodásra jutott Grönland biztonságáról, ezzel pedig megoldódhat az a diplomáciai vita, amelyet Donald Trump elnök korábbi annexiós fenyegetései váltottak ki. A NATO, Dánia és Grönland vezetői is üdvözölték a megállapodást, az Egyesült Államok külügyminisztere pedig egyenesen történelmi megállapodásnak, és az Egyesült Államok és az amerikai nép hatalmas győzelmének nevezte. A megállapodást egyébként a hírek szerint ezen a héten az ENSZ közgyűlésén írják alá, de a tartalmát még nem igazán ismertették. Köszöntöm a vonal végén Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát.
10: Jó estét kívánok!
9: Mi az, amit már lehet tudni erről a megállapodásról? Ugye Mette Frederiksen dán miniszterelnök azt mondta, örül annak, hogy jó megállapodás körvonalazódik. Ez egy kicsit azt is jelenti, hogy még nincs készen?
10: Nem, valószínűleg készen van a megállapodás, csak ugye mind a két fél, már mind hát három, ugye az amerikai, a dán, illetve hát a grönlandi tulajdonképpen magának tartja alapjait olyan értelemben, hogy most mindenki, vagy mindegyik fél szereti úgy kommunikálni ezt a megállapodást, hogy hát ő neki ez mekkora győzelem. Ugye már elemzések is születtek egyébként, gyors elemzések ebben a témában, hogy retorikailag itt az amerikaiak, ha úgy tetszik, nagyobb eredményt tudnak felmutatni, mint a dánok. Tehát a Trumpi kommunikációs eszköztárban ez egy óriási győzelemként van elkövetve, amit ezt lehetett hallani a felvezetőben is, míg a dánok talán kevésbé hangoztatják ezt, ők örülnek úgymond a csendes eredményeknek, konkrétan, hogy a korábbi feszült viszony az megoldódott, de ettől függetlenül a szöveget, de biztos, hogy ezt már elkészítették, tehát tekintve, hogy tényleg itt a közgyűlésben itt órákon belül, ha bizonyos szempontból, vagy hát 24 órán belül ezt aláírhatják. A tartalomról annyit lehet tudni, hogyha persze nyilvánosságra hozzák ezt a szöveget, akkor ezt majd tudjuk, hogy ez igaz vagy sem, ez a kiszivárgott hír, hogy lényegében az 1951-es megállapodást megerősíti. Ugye 51 óta van egy megállapodás Amerika és Dánia között Grönlanddal kapcsolatban. Ugye ezért volt az, hogy amikor hónapokkal ezelőtt elindult el az egész ügy, akkor ugye sokan érzetlenkedtek, hogy mi szükség van a feszültségkeltésére most bármelyik oldalról, hiszen az amerikai fél így is hozzáfér ugye a szigethez, így is ott van már katonailag a szigeten, és akkor is többen jelezték, én is elmondtam, hogy itt végső soron majd egy diplomáciai megoldás kell, hogy legyen. Tehát minden más karcsörtetés az hangos retorikai fogás, de előbb-utóbb megoldást találnak erre. Ugye ez most úgy néz ki, hogy megtörtént. Az újdonság az 51-es megállapodáshoz képest, amit 2004-ben frissítettek egyébként, hogy valószínűleg kettő elem lesz benne kiolvasható. Az egyik az, amire Donald Trump már utalt, hogy ez a megállapodás nem a NATO függvénye. Értem ez alatt azt, hogy ha esetleg ne legyen úgy, de ha esetleg a NATO felvonulna, akkor is ez a bilaterális megállapodás ez életben marad. A másik, és ez a fontosabb, hogy, és erről is korábban volt szó amerikai részről, hogy konkrétan írásos amerikai engedélyhez köti aznak a lehetőségét, hogy harmadik ország, harmadik nem NATO tagállam, és főleg a kínaiakra meg oroszokra kell gondolni, de elsősorban a kínaiakra, hogy ők bármilyen szempontból belépjenek a sziget területére, gondolok itt gazdasági befolyásra, vagy katonai és infrastruktúrális projektekre. Ezt eddig is megakadályozták az amerikaiak, de az eddigi megállapodásokban, az 51-esben és 2004-esben ez így nyíltan nem szerepelt, és valószínűleg ez lesz az új elem ebben a mostani megállapodásban, ha lehet hinni a nevük elhallgatását kérő amerikai és dán tisztviselők szivárogtatásának, vagy jelzéseinek.
9: Na most, hogyha a dolog elejére megyünk egy picikét vissza, akkor a kiinduló pont az nem volt a legegyszerűbb, hiszen azért Trump korábban ilyen szavakat mondott, hogy megvásárolja, majd elfoglalja a Grönlandot, így a stratégiai elhelyezkedése és az ásvány kincsei miatt. Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen most elfoglalta, csak másképp?
10: Azt lehet mondani, hogy az amerikai diplomácia az, hát egyesek szerint agresszív, én inkább azt mondom, hogy asszertív volt, tehát erőteljesen fellépett, és ugye ez a pesszimista olvasata a történteknek, tehát hogy meglett a megoldás a nap végén, csak hát tulajdonképpen izmoznia kellett az amerikai félnek ehhez is, ráadásul ugye egy régi szövetségesével szemben, ugye Dánia ellenében. Úgyhogy ilyen szempontból vannak, akik úgy gondolják, hogy azért ez aggasztó, hogy tulajdonképpen a Monroe elv az így szövetségesek ellenében is érvényesült. Halkan megjegyzem egyébként, a pozitív olvasat az, hogy egyrészt ugye megszületett a diplomáciai megoldás békés úton, másrészt meg hát tulajdonképpen nincs új a nap alatt, hogyha tényleges eredményeket nézzük. Tehát persze a körülmények meg az optikája az adott esetben lehet rossznak ítélni, de igazából eddig is így működött a Monroe elv, hogy nem teszi rá a kezét az Egyesült Államok bizonyos kiszemelt területekre, itt főleg Latin-Amerikában vannak erre precedensek, hogy nem fogja elfoglalni, nem teszi rá a kezét egy az egyben, nem irányítja úgy, ahogyan a trumpi retorikában is Grönland kapcsán ez felmerült, hanem egyszerűen csak olyan megállapodást köt, amelyben, ha úgy tetszik, vétójoga van azzal kapcsolatban, hogy harmadik ország, vagy harmadik fél, az amerikaiak kihívója betegye a lábát biztonsági szempontból ugye erre a területre. Ez eddig is így működött, mondom, hogy ilyen szempontból ebben nincs újdonság, csak ezt most, ha úgy tetszik, formalizálnák. Egyébként még egy gondolat, nagyon röviden, valóban ez ugye úgy indult, hogy megveszi a területet. El szoktam mondani, hogy ugye ez egy amerikai módszer ilyen szempontból, tehát az Egyesült Államok észak-amerikai terjeszkedésének a történeteiben azért voltak háborúk, voltak különböző szerződések, megegyezések, de voltak olyanok is, amelyek az európai gyakorlatra azért kevésbé jellemzőek, nevezetesen, hogy békés mód eszközökkel, de megvásároljuk az adott területet, csak hát ez idegen az európai gyakorlattól, nem is nagyon tudták értelmezni.
9: Fontos Grönland az USA számára, hogy mondjuk még ez is felmerült, hogy megvásárolja.
10: Grönland három okból fontos. Az egyik a sokat hangoztatott, hogy a ritka földfémek miatt, amelyek a sziget hát felszíne alatt elérhető, csak még egyre nem tudjuk, hogy ez költséghatékonyan kitermelhetők vagy sem, de minden esetre ez az egyik, ami miatt ugye felkerült az amerikaiaknak, illetve Trump adminisztrációnak a térképére, ha úgy tetszik, hogy figyelmében már az első ciklus alatt is. A másik, ami a második ciklusban jelent meg, ugye Donald Trump megpróbált, ugye kísérletet tesz arra, hogy az úgynevezett aranykupolát, az izraeli vaskupolának a mintájára egy észak-amerikai rakétavédelmi rendszert építsen ki, és ilyen szempontból a Grönland az, noha már van ott amerikai katonai jelenlét, ugye ez ilyen szempontból egy ilyen, hát nem vak volt, de egy olyan rész, ami elengedhetetlen ez a rakétavédelmi rendszerhez. A harmadik pedig, és hát összefüggésben van azzal a másodikkal, de tágabb kontextusban, ugye az amerikai 2025-ös nemzeti biztonsági stratégia az meghirdette a Trump kiegészítést, ami ugye hát a modernkori vagy legújabbkori Monroe doktrinára akar utalni, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Egyesült Államok az egész idézőben nyugati féltekét, az amerikai kontinenst, az tulajdonképpen amerikai, hát ha nem is befolyási övezetnek, de érdekszférának tekinti, ami azt jelenti, hogy nem engedi meg, hogy Amerikának, az Egyesült Államoknak a geopolitikai kihívói, megint csak itt főleg az oroszokra, meg a kínaiakra kell gondolni, hogy ők betegyék a lábukat, vagy növeljék tovább a befolyásukat. Erről szólt ugye Venezuela, erről szólt a Panama csatorna, részben erről szól egyébként Kuba is, és tulajdonképpen Grönland is erről szól, hogy azt akarja megakadályozni az Egyesült Államok, hogy az ő közvetlen, ha úgy tetszik, hátsó udvarában, kiterjesztett hátsó udvarában nem kívánt geopolitikai hát kihívók vagy szereplők jelenjenek meg, akár gazdasági, akár biztonsági, akár hírszerzési, akár másmilyen vonalon is. Ugye mondom, ehhez kapcsolódik a rakétavédelmi rendszer is, mert persze ehhez kapcsolódik a ritkaföldfémekhez való hozzáférés is, de ugye ennek meglátjuk, hogy milyen lehetőségei lesznek a következő években, mert ugye ez nyilván technológia, meg befektetés kérdése is.
9: Erősen közeledünk a műsor végéhez, még nagyjából 3 percünk van hátra, még 2 fontos kérdésem lenne önhöz, hogy az, hogy ugye a hírek szerint az USA bármikor építhet új katonai létesítményeket Grönlandon, anélkül, hogy ebbe a helyi kormány vagy Dánia beleegyezne. Nem sérti ez Dánia vagy Grönland önrendelkezését, szuverenitását? Mit gondol?
10: Hát, hogyha megállapodnak ebben a szerződésben, akkor szerint nemzetközi jogászról többek mond mondani, de hogyha megállapodnak ebben erről a ebben a hát szerződésben vagy megállapodásban, akkor tulajdonképpen nem, hiszen ennek a tudatával mennek bele a felek ebbe az együttműködésbe. Ráadásul történelmi precedens is van rá, mert ugye 1941 óta, igaz, hogy nem pont ilyen körülmények között, de 41 óta az amerikaiak egyébként jóval nagyobb katonai jelenléttel voltak ott Grönlandban. Ez egy ilyen visszatérő kártya volt egyébként az érvelésükben, hogy hát a második világháborúban eleve az amerikaiak védelmezték a szigetet, elsősorban a német befolyással szemben. Szóval alapvetően ez, ha úgy tetszik, egy win-win, nem véletlenül keretezik úgy egyébként a dánok most ezt a megállapodást, hogy itt ezzel a NATO-t is sikerült ugye erősíteni egyrészt, vagy erősíthetik, másrészt pedig, hogy a sarkkör, vagy az arktik, vagy a sarkkörgi biztonságnak a kérdése az, hát amúgy is foglalkozott el a NATO, de hogy most még jobban a NATO érintettsége az még jobban fokozódik ilyen értelemben. Úgyhogy tulajdonképpen itt ez ilyen szempontból egy win-win, vagy egy kölcsönösen előnyös megállapodás, hogyha az amerikai katonai jelenlétet nézik. Már csak azért is, mert csak egy rövid félmondat, mert hogy ugye az, hogy az amerikaiak ott katonai létesítményeket hoznak létre, az ugye befektetéseket hoz, meg a munkalehetőséget hoz, ugye a helyi, ugye nagyjából 56-60 ezer ugye grönlandi lakosnak, ugye erőforrásokban gazdag a sziget, viszont ugye hát támogatásra szorulnak, vagy legalábbis pénzre szorulnak. Ugye Trumpnak az egyik ellentmondásos kijelentése az volt, hogy ez nem kerül Amerikának semmibe. Hát ez attól függ, kit kérdezünk, de a lényeg az, hogy katonai létesítményeket hoz létre az Egyesült Államok különböző országokban, az a befogadó országnak is egyébként gazdasági értelemben jó, Európában is ezért van az, hogy bármennyire feszült például az amerikai, mindenkori amerikai-német viszony, azért a németek továbbra is azt szeretnék, hogy legyenek ott amerikai bázisok, és nem csak biztonsági szempontból, hanem emögött komoly gazdasági érdekek is vannak.
9: Még egy rövid választ szeretnék öntől arra a kérdésre, hogy a megállapodásnak az aláírást követően még át kell mennie a hatályba lépéshez szükséges parlamenti eljárásokon. Ez azt jelenti, hogy akár még meg is hiúsulhat?
10: Igen, hogyha nem ratifikálják a felek, akkor meghiúsulhat, és itt benne van a pakliban, hogy politikai megfontolásból, hát vagy Amerikában a szenátus, ez valószínűtlen, vagy ugye Dán részről, hogy Dán törvényhozás ezt megakasztja. Ugye ez az amerikai résznél lehet érdekes, hogy mikor kerül a napirendre, tehát a félidős választások előtt, vagy az után a szenátusban, meg hát milyen lesz a szenátus összetétele a november 3-ai félidős választásokat követően. Ugye azt látni kell, hogy a demokraták már most is, hogy még kisebbségben vannak, azért pont ezen a vonalon igyekeznek a különböző jóváhagyások terén ugye korlátozni az elnök mozgásterét, mert annyira ugye elmérgesedett belpolitikailag a viszony az elnök és a republikánusok és a demokraták között, úgyhogy igen, elképzelhető.
9: Ezekről a fejleményekről, majd beszámolunk Csiz Mária Gábornak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt a nap témája. A szerkesztő Illis László, a gyártásvezető Pernis Judit, a hangtechnikus pedig Bredák József volt. Az ő nevükben is köszönöm, hogy velünk tartottak. Nap témájával legközelebb holnap, ugyanígy az esti krónika után 18 órakor jelentkezünk. Tatár Tímet hallották.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
11: A legtermékenyebb magyar nyelvű szerző, nincs olyan színházi évad, amikor 3-4 darabját ne játszanák valamelyik Kárpát-medencei színpadon, bár a legszorosabb szakmai kapcsolat továbbra is a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatához fűzi. Történelmi drámáira, például a Vitéz Mihályra vagy a Bözödújfalusi Szombatos székelyek elhurcolásáról szóló Igazság gyertyáira, illetve a Mária országára, csak hogy a legismertebbeket mondjam, az jellemző, hogy bár a múltban játszódnak, mégis a jelenről szólnak, ráadásul jókor adag fekete humorral. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, vendégem Székely Csaba, erdélyi író, drámaíró, aki megnyerte számos drámapályázat első díját, több alkalommal is a Színi Kritikusok díját és a Kortárs Magyar Dráma díjat, valamint a Brit Írószövetség Richard Iremson díját. Készen van a dráma, amit írtál.
12: Amit írtam, igen, de...
11: Mi lett a címe végül?
12: Csehova címe. De ez egy rövidítés tulajdonképpen, és majd az előadásból kiderül, hogy minek a rövidítése.
11: Jó, de most muszáj elárulni.
12: Csendben elvérző hősök országa vagyunk. De egyébként meg nem tudom, hogy mennyi marad az én szövegemből az előadás végső formájában, mert tehát Bodó úgy dolgozik, hogy a szöveg az egy alapanyag, és arra ráimprovizáltat, átírja minden, szóval majd meglátjuk.
11: De hát, hogyha él a szerző, akkor oda bemehet kivont kardról, és azt mondja, hogy már pedig ezt a jelzőt nem engedem.
12: Ezt a jelzőt, hát örülök, ha 20%-a marad az én szövegemnek. Igazából én most már egy másik darabot írok, azzal foglalkozom, és úgy vagyok, hogy ezt csinálják meg ők a legjobb tudásuk szerint, és akkor majd hát időnként ránézek, amikor van valamilyen, mondjuk mérföldkőhöz érkeznek, valamilyen nagyobb szekciót átvesznek, és akkor megnézem, hogy hol állnak, meg az milyen. Szóval én nagyjából tudtam, hogy Bodó Viktor hogyan dolgozik, és előre megbeszéltük, hogy ez lesz. Nem ért meglepetésként. Az én munkafelfogásom, meg egyáltalán művészet felfogásom az, hogy a lehető legjobban csináljam meg. Tehát én nem hagyatkozom arra, hogy a rendező majd kihúz a csávából, és a színészek majd megoldják, hanem hogy a lehető legjobban legyen megírva, és aztán utána ők majd csinálnak vele, amit csinálnak. Platonov a kerettörténet, és a sírályt próbálják az előadáson belül, tehát színház a színházban, és a sírályban pedig, ugye a darabban, Csehov darabjában, darabot próbálnak, vagy egy előadást látunk, vagy egy előadás részletét látjuk, tehát akkor itt ez egy ilyen megsokszorozódott színház a színházban helyzet.
11: Igen, de tükörterem.
12: Igen. És majd meglátom, hogy majd kiderül, hogy mi lesz belőle.
11: Mondjuk én a Bánya trilógiát azt nagyon jól ismerem. Amikor ott ülök, teljes mértékben azért rajongok, amit Székely Csaba írt, és közben akkor ott van a rendezés, Székely Csaba hagyja, hogy amit ő írt, azt szétrendezzék.
12: Más rendezővel, vagy olyan típusú rendezővel dolgozik az ember, aki jobban hagyatkozik a szövegre, vagy szeret a szövegből kiindulni, azzal más a helyzet. Tehát én mindig szeretek úgy írni, vagy próbálok úgy írni, hogy ezzel azért sok munka ne legyen ezzel a szöveggel. Tehát, hogy ha ezt így elmondják a színészek, akkor jó lesz. Az én szövegeim általában ahhoz a típusú színházhoz valók inkább, ahol a rendező még nem tudja előre, hogy milyen előadást fog csinálni, hanem elolvassa a szöveget, és akkor a szövegből, szöveg alapján jutnak eszébe ötletek. Vannak olyan rendezők, akik szeretnének valamilyen ötletet megvalósítani, és ehhez keresnek szövegeket.
11: Szóval, hogy ők most akarnak, amit tudom én, a válásról, vagy a házassági konfliktusról, vagy a MeToo-ról, vagy mit tudom én, miről egy darabot, és akkor keresnek valakit.
12: Nem ennyire mély a dolog, hanem valamilyen formai ötletük van, és azt szeretnék megvalósítani. Például szeretném, ha a színpadon egy ilyen épületromboló gömb himbálózna végig, és akkor ahhoz keresek egy darabot, hogy hol tudnám azt az ötletemet megvalósítani.
11: Mi volt a legvagányabb ötlet, téged leginkább meglepő ötlet, amit a te szövegeid alapján valaki színpadra állított?
12: Nagy meglepetések nem értek, olyan nagy játékteret azért nem biztosítanak ezek a szövegek. Igen, és akkor volt olyan eset, ahol nagyon átírták, és akkor ott már szinte felismerhetetlen volt az, hogy én írtam. És akkor ott persze meglepetés volt. Mondjuk van olyan, hogy kevésbé humoros lesz valami, mint amilyennek én írtam, de az még belefér. A Bányavirágban van egy jelenet, ahol részegen hazajön a két főszereplő temetésről, és akkor ott érdekes megfigyelni azt, hogy melyik rendező mit talál ki. A szövegben annyi van, hogy ők hazajönnek és beszélgetnek. És beszélnek a temetésről, tehát hogy tudjuk, hogy körülbelül mi történt most, és akkor úgy lezárják végül is a darabot. Minden rendező, aki ezt előveszi, ki szokott találni valamit, hogy a részegjelenet az mi legyen. Hogy ne is legyen az, hogy most eljátszom azt, hogy részeg vagyok, és akkor ilyen klasszikus magyar bohózatszerűen bejön lődörögve az ember svájci sapkába. De legyen benne ez is, szórakoztató is legyen, meg komoly is legyen, meg minden. És akkor itt érnek meglepetések és olyan dolgok, amiket én is nagyon élvezek meg. Tehát legutóbb például a Miskolci Nemzeti Színházban Béres Attila rendezte meg úgy, hogy nagy meglepetés volt az, hogy Rózsa Krisztián Sarsány Attila mit műveltek abban a jelenetben, egy elég hosszú, egy bőlére eresztett jelenet volt. Elhangzott a székely himnusz is, de addigra már az egyik szereplő leesett a földre a piától, és hogy ott a földön vágta vigyázba magát vízszintes állapotban, és akkor ez nagyon szervítés. Az annyira saját, vagy úgy éreztem, hogy ez Erdély. Igen, de hát ugyanígy a legelső Sebestyén Aba rendezése, amikor ő találta ki ezt az ablakon bemászást is egyébként, amit később más rendezők is használtak, az övéből kiindulva, hogy a két szereplő nem találja a kulcsot, és akkor nem az ajtón jönnek be, hanem az ablakon másznak. És abból is lett aztán egy hosszú gegekkel tarkított jelenet. Na, hát ilyen értelemben van.
11: Ez egész tragédia, szóval, hogy ebben pont az a csodálat, hogy na, de akkor azt mondod, hogy a te fejedben mi van. Szóval azért elképesztően termékeny szerző vagy, egyet befejezzel, és utána ott a következő. Sokszor megtalálod a történelmi párhuzamot, ugye ezt látom én. Na, és akkor onnantól kezdve mondjuk egymásra talált valami, ami most jelenben van, és van hozzá egy párhuzam, és utána te szereplőid hogy kezdenek el a fejedben dolgozni rajtad, vagy veled, vagy én nem is tudom, hogy mi ez a jó szó.
12: Igen, azt hiszem, hogy az a dolgozni egy elég jó kifejezés erre, mert tényleg egy munka zajlik. Hát amikor megvan a téma, megvannak a szereplők, akkor elég jól ki kell találni a szereplőket ahhoz, hogy elkezdenek önálló életet élni.
11: És mi a jól kitalált szereplőnek az ismérve?
12: Hát, hogy akkor is tudom, hogy viselkedik, ha nem találom ki előre. Hogy most akkor ez fog történni, és ezt fogja csinálni. Igyekszem úgy írni, hogy nem egy a saját véleményemet, a saját igazságomat erőszakolom rá a szereplőkre, hanem hogy megpróbálok több nézőpontból megvizsgálni valamit. A szereplők nem azt gondolják, amit egyébként én gondolnék egy adott témáról, hanem mindegyik fel van ruházva saját véleménnyel, meg látószöggel. Ezeket szabad gyerengedni, hogy hagyom, hogy egymással interakcióba lépjenek, és abból derüljön ki valami. Tehát, hogy nem akarom a saját igazságot. Szeretem megvizsgálni a jelenségeket, és akkor vajon egy ilyen jelenség hogyan alakulhatott ki, hogyan jöhetett létre, ha ilyen emberekből áll a társadalom, és akkor abból, mint egy laboratóriumban, elkezdenek dolgozni azok az összetevők, és akkor abból kijön, hogy hogyan.
11: És kiszofrén dolog, hogy egyszerűen ez a szakmát?
12: Hát azt hiszem, hogy kell valamennyi empátia hozzá, és az embernek az sem árt, ha mondjuk olyan helyen nő fel, mint Erdély, ahol különböző véleményű emberekkel találkozik nap, mint nap.
13: Ki képviselik is.
12: Igen. Tényleg sokat használ az, ha az ember nem kimondottan egy buborékban él. Amikor elkezdtem ezt a szakmát, akkor azt hittem, hogy a színház szűkíti be a gondolkodást, mert hogy minden színházi szempontból fogok majd értékelni, meg úgy látom majd a világot. De a színházi nézőpont az még mindig sokkal tágabb, mint az, amit a közösségi média drámaírásnál meg azért valahol feladatod megkérdőjelezni a dolgok, hiszen te is megkérdőjelezed azt, hogy jó-e az, hogy a társadalom így működik, ahogy működik. Jó-e az, hogy így gondolkodunk emberek.

0: a vidéken élő, de közben, meg mindegyikünk életében egyszer ezek a szituációk valamilyen formában mégiscsak minden nemzedék életébe egyszer jönni fognak, és akkor majd nagyon meg leszünk döbbenve. Neked azért mégiscsak olyasmiről kell beszélned, amit a mindennapokban nem élsz át, legfeljebb egyszer az életben.
1: Hát igen, de nem tudom, hogy mennyire nem élem át. Elég tág az a merítés, amilyen emberekkel találkozom nap mint nap, meg a rokonságom, meg a baráti köröm, amilyen. Nem úgy kell elképzelni ezt, hogy ilyen high class értelmiségi mindenki, hanem elég sok rétegből jönnek, és sok sajátos problémákkal, és ezeket a problémákat azért így bele lehet szűni darabokba. Az ember megpróbálja megérteni, és a megértés által valahogy feldolgozni. Legalább szembesítenek azzal, hogy ilyen helyzetek vannak, léteznek, hogyha nem is éltünk még át hasonlót, de azért átélhetünk, igen, bármikor.
0: De hogyha te folyamatosan elemzed azt, hogy ki mit miért csinál, akkor azért a magánéletben egy nagyon könnyen kezelhető ember lehetsz, hiszen rá van állva az agyod, hogy viselkedéseket elemezd.
1: Azért nem úgy kell ezt elképzelni, hogy én ülök és mindenkit kielemzek, hanem azt hiszem, hogy inkább utólag jövök.
0: Begyűjtöd, és akkor, amikor írsz, akkor előjön.
1: Igen, azt hiszem, hogy inkább utólag elemzem ki, hogy ez hogy is volt, mi volt, mit kellett volna csinálni. Nem tudom, azt hiszem, hogy ezeket a munkákat mindjárt elvégezzük valahogy, ahol picit mindannyian drámaírók vagyunk, hogy dialógusokat írunk magunkban, hogy mit kellett volna mondanunk.
0: De most neked írsz magadba dialógusokat, a drámaíró is ír magában dialógusokat?
1: Igen, igen, mit kellett volna mondani, hogy ha ezt mondanám, akkor mi lenne? Igen, ez körülbelül ez a
0: drámaíró is ember. Te kisfiúkorodban tudtad, hogy van olyan szakma, hogy drámaíró?
1: Nem.
0: Mi akartál lenni?
1: Hát csillagász, az volt az első ilyen ágyam, hogy égitestek meg ezeknek a jelenségeknek az okát, forrását, stb. Kutassam. Hát úgy vagyok vele most, hogy a drámaírás az ilyen luxus munka. A Maslow piramisnak eléggé a tetején van, tehát hogy csak olyan társadalomokban léteznek, ahol nincs polgárháború, vagy mit tudom én, tehát hogy ahol ugye rendben vagyunk.
0: És tudom, de most nem mondta, hogy háborúban hallgatnak a múzsák, mert mondjuk Radnóti a legszebb belsejét háborúban írta, tehát azért akkor is lehet.
1: Igen, de hát a költőnek lehet, igen, de hogy a színházak azért olyankor nem nagyon működnek, tehát a Nemzetit is újra kellett építeni 44 után. És akkor gondolkodtam, hogy most mi lennék, ha nem ez lennék, tényleg valami hasznosat csinálnék, akkor mi lenne. És akkor ugye legszívesebben vagy agykutató, vagy pszichiáter lennék, azt hiszem.
0: De most nem az vagy.
1: Valahol igen, de csak ilyen kontár módon.
0: A Dionysos kultuszból nőtt ki a színház, hát, hogy az emberiségnek olyan elementális ösztönéből, hogy valahogy kilépjen abból, amiben van, mert ugye Dionysos nem csak a mámor istene, hanem a határátlépési, tehát hogy kilépjek abból, amiben vagyok, és ez a legszakrálisabb dolog. Tehát annyira nem luxus, hanem szükséglet.
1: Igen, igen, ez igaz. Csak talán az, hogy ebből éljen valaki, azt hiszem, az olyan luxus helyzet. Tehát ugye ezekben az ősi társadalmakban a tábortűz mellett is árnyékokkal el lehetett mondani, és hát nem kaptak érte pénzt.
0: Ki volt a családban álltok ilyen jó humorú, mert végül is azért akármilyen drámákat írsz, azok mindig viccesek.
1: Mindenki valahol, azt hiszem, hogy
0: milyen család volt, értelmiségi család?
1: Nem, egy munkás családból jövök. Nagymamám, nagybátyám, apám, ők általában jobb vagy többet beszélnek nálam, én inkább ugye ez a szivacs típusú vagyok, hogy én inkább hallgatom az embereket, és akkor azokból valamit leszűrök. Nem tudom, nagybátyámnak van egy ilyen karcosabb humora, szarkasztikusabb, nagymamámnak egy szelidebb, mindenki a saját maga a személyiségén keresztül szűri át a humort. Végülis egy kellemes környezetben nőttem fel, mindig ott volt a humor. Nem biztos, hogy azért, mert hogy egyszerűen csak úgy annyira vicces család volt, hanem hogy elég nehéz volt sok minden. Tehát a múlt rendszer, a Ceausescu diktatúra, az én családomnak nagyon nehéz volt. És
0: mindenkinek.
1: És akkor az, igen. Hát ugye kivéve azoknak, akik ott a tűz közelében
0: akik ugye
1: voltak.
0: Szerepelnek a te darabjaidban is.
1: Igen, igen, igen.
0: Ugye Ceausescu rendszer, hát végül is azzal történt át, hogy is van, szeretik a banánt elvtársak. És az hogy került ki Angliába? Mert az, hogy megnyerted a BBC-nek a pályázatát, de hát azért ez hogy van, hogy Marosvásárhely és BBC messze vannak egymástól?
1: Igen, akkor éppen rádiónál dolgoztam én is, az RDFM-nél, és egy kolléganőm, aki hírszerkesztő volt, ő vette észre ezt a pályázatot, és addig nyaggatott, amíg végül beküldtem, megírtam és beküldtem. És hát az volt a szerencsém, hogy volt egy angol anyanyelvűeknek és egy nem angol anyanyelvűeknek kategória, és egyébként is én úgy írtam meg, hogy ez a szereplő ez egy romániai, tehát egy kelet-európai módon.
0: Egy KDR gyerek a főszereplő.
1: Igen. Ő úgy beszél.

0: angolul, mint ahogy egy kelet-európai beszélne. És
1: mit szerettek rajta?
0: Hát, hogy nem tudom, hogy a diktatúra árnyékában emberi dolgokat mutat be, meg egy rendszerváltozást hiteles módon. Hát ugye ez volt, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen apa történet, a gyerek viszonya az apjához határozza meg a teljes sztorit, hogy a káder gyerek, és hogy amikor ők még a Ceausescu rendszerben élnek, akkor ők egy nagyon nagy kedvezmény, nem csak hogy kedvezményezett, hanem az apa ott élet és halál ura. És aztán, ahogy rendszerváltás történik, akkor az apa szép lassan áttér, és ő az a nagy túlélő, tehát megtalálja a helyét az új rendszerben is.
1: Lassan elő lehetne újra adni, nem? Mikor adták el utoljára?
0: Igen.
1: Neked van emléked, hogy Ceausescu rendszerben nagyon kis fiú voltál, de erről, hogy nem volt banán.
0: Van, igen, mire, és nem csak banán. Hát mi úgynevezett bónra kaptuk az élelmiszert.
1: Igen, az élelmiszerjegy.
0: Igen.
1: És kellett sorban.
0: Igen, és akkor egyszer elveszítettem, elküldtek a szüleim sorban, és valahol elhulladtam, vagy nem tudom, és akkor így kérdéses volt, hogy a hónap maradék, nem tudom, két hetében akkor mi lesz, hogy apám valahogy ott kiharcolta a boltban, hogy nekünk adjanak. Meg persze emlékszem arra, hogy nincs fűtés a lakásban, a sötétség van, este
1: kéne. Elveszik az áramot.
0: Igen. Apám meg készített egy ilyen akkumulátort, hogy este, amikor tél van és nincs áram, akkor lehessen egy lámpafénynél tanulni. Meg a forradalomra is emlékszem.
1: Abból mire?
0: Hát a lövésekre, a géppisztolyok hangjára, meg esténként a látványára is lehetett látni a repülőgolyókat.
1: Ugye Aradon érettségiztél, oda hogy kerültetek Marosvásárhelyről?
0: Oda költöztek a szüleim gyerekkoromban.
1: És akkor ez Aradon volt a forradalom?
0: Igen. Ilyen munkahelyi okokból apámat kapott állást, és akkor oda költöztünk. Igen, és akkor ő is kiment tüntetni, aztán mondtak nekik, hogy itt veszélyes emberek, mert lőnek, akkor hazajött, és akkor így az ablakból nőtt meg, hogy nagyon jó volt az, hogy két hónapig, három hónapig nem volt iskola, amíg újra nem nyomtották a tankönyveket, kiszedték a mosolygós diktátort az első oldalakról, meg így a tévében persze a kivégzésükre is emlékszem, mert azt ugye élőben néztük. Ja, meg hát akkor kezdődött már az én írói indulásom, csak akkor még ilyen gyermetek verseket írtam, és írtam egy verset Ceausescu elvtársról is.
1: Na mit? Tudod még?
0: Úgy kezdődött, hogy Ceausescu egy mamut, aki rombolja a falut. Akkor voltak a falu rombolások, 86, mit tudom én, és akkor én
1: meg kicsike voltam.
0: Az igazság gyertyái. Igen.
1: Aztán visszatérve a vershez.
0: És akkor én olyan 6 éves körül lehettem, és hát a szüleim meg rejtegették azt a verset, hogyha esetleg házkutatás lesz nálunk, és megtalálják, hogy akkor van egy ilyen, akkor abból baj lesz, és akkor olyan helyre dugták a lakásban, hogy ne találják meg házkutatásra.
1: De se nem dugták ki, mennyire jó fejek elrakták.
0: Hát igen, azért ők szerették azt a verset. Gondolom büszkék is voltak, hogy a gyerek egy ilyen verset írt.
1: Kolozsvára mentél egyetemre, de még akkor se drámaíró akartál lenni, vagy akkor már az akartál lenni, vagy csak egyszerű bölcsész?
0: Író, valamilyen író. Igen, Kolozsváron belekóstoltam a kortárs erdélyi irodalomba, és akkor elkezdtem.
1: Hát azért az egy nagyon vagány korszak volt ott a Bulgakov környéken.
0: Csak később lett Bulgakov. Nagyon pezsgő irodalmi élet volt akkor Kolozsváron. És hát ezekről az irodalmi életnek a szereplőiről, vagy az ő műveikről írtam mindenféle paródiákat, és akkor azok voltak azok a még vállalható írások, amelyek nem dráma, de már irodalom, de hát ugye ott van a határ, hát ugye persze paródia és irodalom.
1: Hát hova van egyébként a határ az irodalom és a nem irodalom között?
0: Hát nem tudom, amit irodalomnak tartanak, az irodalom.
1: Mikor voltál először színházban? Aradon?
0: Igen, Aradon. A Nagyváradi és a Temesvári Társulat jött gyakran Aradra vendégszerepelni, és valamelyik nagyváradi ilyen zenés előadást láttam először, de nem emlékszem a címére. Hát arra olyan furcsa, mert amíg ott éltem az alatt, a 18 év alatt, én végig elvágyódtam onnan.
1: Hova?
0: Ezt nem tudtam, csak valahogy olyan szűknek éreztem, vagy nem tudom, nem éreztem annyira magam jól.
1: Nagymamák itt maradtak Vásárhelyen?
0: Igen, itt voltak, és később úgy magyaráztam meg magamnak ezt, hogy én egy ilyen dombos, hegyvidéki helyen születtem meg, ezt szeretem, és akkor Arad meg egy nagyon lapos hely, és akkor talán azért sem éreztem annyira magam otthon, mert az élettér nem felelt meg annak, amit én elvárok egy élettértől.
1: Ez úgy volt, hogy az ember írogat drámákat, és akkor egyre jobbakat ír, aztán végül megírja ezt a Szeretik a banánt elvtársak, ugye jól mondom. Vagy egyszer csak kirobban valami, mert hát azért olyan költők is vannak, akik úgy születnek, hogy már tudnak.
0: Szerencsés helyzetben voltam, hogy már az első drámai műveim jó fogadtatásra találta. De hát persze ehhez kellett az, hogy én gyerekkoromtól írtam ezt-azt, tehát azért az írást azt gyakoroltam, mire oda jutottam, nem az volt, hogy ez az első dolog, amit írok, ez volt, és akkor lám-lám, hanem mindig írtam valamit, mert mindig is szerettem volna író lenni.
1: Ez a tehetség?
0: Hát az valami, amit a rómaiak úgy fogalmaztak meg, hogy a hely szelleme, az úgynevezett géniusz, az ott van a szobában, vagy nincs, ott lakik a lakásodban, vagy nincs. Hogy ott lakik, akkor segít megírni valamit, ha meg nincs, akkor kész, cserben hagytak. Azt hiszem, hogy a tehetség az olyasmi, hogy mindenki jó valamiben, és általában nem egy valami, tehát a tehetség az nem csak annyi szokott lenni, hogy akkor én jó színész vagyok. Általában a színészek azért tudnak még énekelni is, vagy valami hangszeren is játszani. Tehát ugye azért a tehetség általában egy halmaz. Általában több mindenben vagyunk tehetségesek. Ezért nem szoktam szeretni azt, ha valaki azt mondja, hogy hát ő nem végzett ilyen egyetemet, ő csak színész, akkor mit rendez, vagy valami. Tehát miért ne értene hozzá? Na és hát, hogy én meg valószínű, hogy egy ezen a téren kaptam valamit, hogy akkor ilyen az írásban valamit tudok kezdeni magammal.
1: Jó, de ezért a 10 000 óra gyakorlás meg volt.
0: Igen, a Ceausescu-i Mamut verstől kezdve egészen a Szeretik a banántig azért eltelt néhány év, és az valahol végigírással.
1: Tehát... Meg azért egyetemen tanultad azt, hogy mi az, hogy irodalom, meg mi az, hogy dramaturgia.
0: Én még az egyetem előtt is. Én azért írtam így jeleneteket az osztályba, különböző alkalmakra. De persze nem tudtam, hogy akkor ezzel fogok foglalkozni, hogy menj majd színházban.
1: Nem akartál színész lenni?
0: Nem.
1: Nem lenné jó azért... színész, hogy jó színész lennél?
0: Nem, hiszem, nem hiszem. Szerintem azt érezném, hogyha jó színész lennék, de nem vagyok.
1: Jó rendező, az már előbb?
0: Hát, azt majd meglátjuk. Az úgy folyamatban van. Ha minden jól megy, akkor jövőre rendezek, egyet rendeztem, jövőre rendezek egy újat, és utána meg még egyet, de egyelőre ez a kettő, így, amit úgy látok, hogy ezt a kettőt még rendezem, és ha az jól megy, akkor folytatom, de nem tudom még, hogy értek-e hozzá, vagy sem.
1: Azt mondtad, hogy a tehetség az halmaz, te miben vagy még tehetséges, főzésben, vagy nem tudom, tehát hogy mi az, amiben még azon kívül, hogy jó drámaíró vagy, még jó vagy nagyon?
0: Hát én mindenbe belekóstolok egy kicsit, de nem tudom, hogy mennyire vagyok jó. Igen, szeretek főzni is, de meg szeretek zenélni is. Azért nem mondanám magamról, hogy ezekben jó vagyok. Meg drámaírásban sem vagyok biztos, tehát azért jó, hogy...
1: Jó, hát akkor mi a biztos? Hát, hogy az ember megírt, nem tudom, már 200 drámát, és folyamatosan díjakat kap, és ismerik, de oké, akkor ez ne legyen mérce, de az, hogy játsszák a darabot, nekem nem is tudom, valamelyik színigazgató mondta azt, hogy a jó darabot az különbözteti meg a rossz darabot, hogy a jó darabot játsszák.
0: Igen, csak mindig, amikor újra, tehát amikor a következő darabom neki látok, akkor mindig azt érzem, hogy ez nem nekem való, ez igen, jó, inkább valaki kéne megírja, ki ért hozzá, vagy nem tudom, ez nem megy ez nekem.
1: Szóval amikor nem írsz drámát is, mi az, amit csinálsz, és azt viszont szereted, amire mindig azt mondod, hogy ez megy nekem.
0: Hát igen, ha már így a főzés szóba került, akkor például az azért valószínű, hogy biztonságosabb, sokkal kevesebb a kritikus, tehát azért megeszi az a 3-4 ember, akinek főzöl, és nem azon, hogy látja nem tudom hány ezer ember egy évadban, és akkor mindegyik véleményt mond. A drámaírás azért van egy ilyen teher része is, hogy azt nagyon sok ember fogja majd megnézni, és ha ezt most elszúrom, akkor erre meg lesz, igen, a vélemény. Igen, meg nagyon olyan fura, hogy a drámaírókkal kapcsolatban sokkal szigorúbbak szoktak lenni, mint nem tudom. Ha egy rendező elrontja, hanem végülis ilyen a művészet, hogy nem minden sikerül.
1: Hát ez mindenki, most akárkit veszünk, nem tudom, Wagnernek is van kevésbé jó sikerült operája, amit időnként csak azért adnak elő, mert Wagner írta. Ugyanúgy vannak nem annyira jó Shakespeare-ek is, meg nem annyira, és akkor mi van? Csak hát nyilván, amikor már eltelik 150 év, akkor könnyebb ezt feldolgozni, hogy van gyengébb is. Olyan érdekes, hogy te egyszer azt nyilatkoztad valahol, hogy meg kell érteni, hogy nem vagyunk csavargyárban, hogy majd összehasonlítja valaki, hogy hát igen, igen, a múlt héten vett csavar volt, mint most. Ez oké, én ezt értem, csak közben meg, amikor egy drámát kell megnézni, akkor nem biztos, hogy tudok ilyen okosan gondolkodni. Érted? Akkor én is ítélkezni fogok.
0: Hát igen, igen, mindenki, erre vagyunk kalibrálva, hogy ítélkezzünk. Tényleg előfordul az, hogy nem jön ki olyan jól valami, és a drámaíró ilyen szempontból hátrányban van, mert a színház azt mondhatja, hogy hát akkor ezt nem mutatom be. Míg ha egy rendező rendez egy kevésbé jól sikerült előadást, akkor nem az van, hogy nem mutatom be, hanem bemutatom.
1: Megint csak tőled egy idézet, hogy egy rendezőnél elég, hogyha félőrült ahhoz, hogy vonzó legyen, és alkalmazzák. Egy drámaírónál ez kevés. Szóval, hogy te ezeket a véleményeket hogy viseled, de a jót is mondd el, hogy viseled.
0: Hát azt hiszem, hogy jól. Mindkettőt. A pozitív véleményeket, meg visszajelzéseket, meg sikereket, ezeket úgy, hogy az ember nem ez alkotja az életemnek a gerincét, hanem nekem megvan az, hogy mivel foglalkozom nap, mint nap, az az én életem, és ez valami külső dolog, ami körülbelül olyan, mint az, hogy süt a nap, vagy esik az eső, hogyha most süt a nap, akkor jó, vagy már nagyon régóta nem volt eső, és akkor most van egy kis eső, ilyen a díj, és már nagyon régóta nem kaptam ilyet, most jött egy újabb díj, akkor ennek nagyon örülünk, hogy van valami, de nem az határozza meg azt, hogy én milyen vagyok, mint hogy az eső sem befolyásolja az én személyiségemet. Én tényleg megpróbálok fontos dolgokkal foglalkozni, és persze ez is fontos, csak az én társadalmi énem számára fontos. Én nekem magánemberként nem ez a dolgom, hogy ezekkel foglalkozom, vagy a véleményekkel, vagy a kritikákkal, vagy valami, hanem például az, hogy legyen finom az a kaja, amit a gyerekeknek főzök.
1: Velük egyébként kritikus vagy? Tudsz tényleg csak olyan apa lenni, aki örül annak, hogy vannak, és nem szól bele?
0: Én most igen, most középiskolába járnak, még nem voltak olyan nagy megpróbáltatások elé állítva, majd meglátjuk, hogyha elkezdődik az egyetem, vagy valami, akkor mi lesz. Egyelőre örülök annak, ha valami jól sikerül, és szomorú vagyok, ha kudarcokat élnek meg.
1: De egy drámaíró apuka az egyébként jól kezeli az ilyen helyzeteket, tehát ott is tud röhögni és drámát csinálni, vicceset abban, ami történik?
0: Nem tudom, én olyan nem vagyok én azért biztos abban, hogy jól csinálom apaként, amit csinálok, de hát jobban nem tudom. Meghallgatom őket, meg mondok nekik dolgokat, hogy szerintem mit kéne, vagy hogyan lehetne, vagy valami, meg hogyha nem lehet, ott vannak helyzetek, amikor nem lehet csinálni semmit, mert hogy mit tudom én, ne történik valami kiközösítés, vagy valami, akkor nem lehet csinálni semmit, hanem hogy az, hogy hogyan lehet ezt elviselni, például akkor valami tanácsot adni, vagy ilyesmi.
1: De jó úton haladsz a felé, hogy klasszicizálódj. Van olyan idézet, ami szerinted fölmarad, mert ugye, amit veled kapcsolatban szoktak mondani, ennek a szeretik az elvtársak a banánban, van az, hogy úgy telt a gyerekkorom, hogy a bátyám meg akart ölni. Ugye ez az első mondat, ezt mindenki, aki egyszer hallja, megjegyzi, de hogy szerinted van olyan, ami majd utána olyan idézet, vagy olyan rész, vagy olyan jelenet, ami majd megmarad?
0: Nem tudom. Nem hiszem.
1: Tudod egyetlen a saját drámáidat kívülről?
0: Nem, de amit sokszor láttam, például a Bányavirágot, azt úgy nagyjából tudom, de nem tudom, hogy van-e, de...
1: Abban szerinted melyik a nagy klasszikus jelenet?
0: Nehezeket kérdezem. Főleg ebben a műfajban, a színházban, ami a jelennek szól, ez olyan számomra nem annyira releváns, mert ki vagyok én, hogy másoknak az ízléséről nyilatkozzok, mint neki milyen idézet tetszik belőle, vagy sem.
1: Milyen dráma az, ami nem a jelennek szól, nem? Szóval, hogy ez a dolga.
0: Tehát ahhoz Shakespeare-nek kell lenni, hogy tényleg nem tudom, hogy mi lesz az én műveim sorsa, majd hogyan fogja az utókor kezelni őket, meg egyáltalán semmit nem tudhatunk arról, hogy lesz-e színház, vagy bármi, miután a mesterséges intelligenciát veszi a világuralom.
1: És majd a te stílusodba írd
0: azt
1: darabokat.
0: Azt hiszem, hogy éppen elég teher az, hogy a jelennek írjak darabokat, és még azt a terhet is magamra venni, hogy olyat írni, hogy a jövő értékelje, és bizonyos mondatokat meg kiemeljen belőle, az meg tényleg túl sok lenne. Az, hogy a jelen számára valami releváns dolgot létrehozni, az nekem éppen elég. Nem tudom, ezt próbálom csinálni.
1: Vendégem Székely Csaba erdélyi író, drámaíró volt, aki megnyerte számos drámapályázat első díját, több alkalommal is a Színi Kritikusok díját és a Kortárs Magyar Drámadíjat, valamint a Brit Írószövetség Richard Iremson díját. A hangmérnök Schwarz Nóra, valamint a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is búcsúzik a mai beszélgetőtárs. Farkas Adriánt hallották.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Pontosan 19 órakor. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. A Tisza frakció valószínűleg nem támogatja a legfőbb ügyészjelöltet. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Többfelé viharossá fokozódik a szél. Jönnek a részletek. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyésszé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Magyar Péter azt ígérte, a végleges döntéssel a további információk megvizsgálását követően jelentkeznek majd. Turockai László, a Mi Hazánk elnöke szerint a kormány kiüresítette a demokráciát, ugyanis egy olyan programot hajt végre, amelyet nem Magyarországon fogalmaztak meg. Emellett a kezdetektől elutasítja az ellenzék által delegált szakembereket. A KDNP és a Fidesz frakció vezetője amiatt bírálta a kormányt, hogy ukrán stratégiai kőolajtárulót telepítenek Magyarországra, ami ellentétes a magyar érdekekkel és nemzetbiztonsági kockázatot is jelent. A miniszterelnök viszont válaszában hangsúlyozta, a MOL az előző kormány idején kezdett tárgyalni az ukrán féllel, a tárolót azonban a hírekkel ellentétben nem építik meg. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsődei dolgozókat is. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élők megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják, 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. 12 milliárd forintos egyenlegjavító megtakarítást jelentett be a kormány. Visszavonják a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló kormányhatározatot. A beruházás nem indult el, kifizetés nem történt, de a kormányzati vállalás miatt ez az összeg teherként jelenik meg a költségvetésben. A kollégium bővítéséről és fejlesztéséről a koronavírus járvány után 2021-ben döntött az akkori kormány. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladék lerakás veszélyeire, valamint a környezettudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg. Végül az időjárásról. Az ország keleti területein alakulhat ki egy-egy záporzivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Éjszaka 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 16 és 21 fok között várható. A hét végéig hasonló időre számíthatunk sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc.
3: A Villa Romana Baláca Magyarország legnagyobb látogatható római kori villagazdasága. Egy Közép-Európában is páratlan római kori emlékünk. Veszprém és a Balatonpart is alig 10 kilométerre fekszik tőle. Ezúttal ebben a római emlékben egy kortárs tárlat látható. Géczi János dekollázsai. A művésszel a helyszínen Böldi Tóth Zsuzsa beszélgetett.
2: Szabadpolc. Kultúráról kötetlenül, ma este 20:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban.
4: Újabb vaddisznó?
5: Vaddisznó?
4: Nem, mi van ott a fa mögött?
5: Nem, már jól adtak, gyertek.
4: Jól adtak, jó. Milyen szerencsé, hogy növényevőkről beszélgetünk, nem lenne vicces a beszélgetés, egy medvevadaspart lenne. Na, jó van, bogárkák is vannak rendesen.
1: Lili szereti a fülvakarás a kedvence.
4: Jó, fülvakarás egy pillanat. Na Lili, gyere. Hát ez a pöttyös bunda, szóval azért ez nagyon jó. Jó van.
1: Az a szerencse, hogy ő hozzászelídült Lilihez, mert ő egyébként egy kis vadonc volt.
4: Szelíd lankák, dámszarvasok, parkerdő és egy picike, nagyon hangulatos kápolna. Megérkeztünk a Gyulay ZRT területére, Tolna megyébe. A Gyulay ZRT erdőgazdaság területén járunk, és egyébként most pocsolyák is vannak, ez az elmúlt időszakra nem volt jellemző. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Itt fogunk ma sétálgatni fel és alá. Megérkeztünk egy nagyon szép kis tavacskához, Gál László erdőművelési és ökoturisztikai ágazat vezetővel sétálok itt. Ez a Miklósvári parkerdő, amiről úgy tudom, hogy ez egy városrész neve is, itt Tamásiban?
5: Így van, mindenkit én is köszöntök. Bár Tolna megyébe járunk, de ezt úgy hívják földrajzi elnevezésre, egy külső Somogy.
4: Csak hogy összezavarjuk a hallgatókat is, meg a térképet is.
5: Így van, a Gyulay ZRT-nek a területe a külső Somogynak egy részét fedi le, illetve az egész Tolnai hegyhátot, és a délmezőföldön még a tengerészi homokvidéket.
4: Ide nézzen, mit kaptunk itt vendégen?
5: Egy szürkegém.
4: Gyönyörű volt, szépen írt egy félkört felettünk. No, tehát most a szürkegémtől eltekintve menjünk vissza kicsit a 19.-20. századba. Mit látnánk akkor itt, hogyha vissza tudnánk menni?
5: Még kisebb visszamegyek, még hogyha lehetne, a török időkig.
4: Alkudjunk meg a török időkig? Sok lesz ez, nincs ennyi műsoridőnk.
5: Nem, vagy rövid leszek azért. A török időszakban ugye az erdők nagyon jól elvoltak, ugye 150 évig Tolna megye közepén nem volt is se mezőgazdaság, se erdőgazdálkodás, és a addig középkorban kinyitott erdőkhelye részben visszaerdősült. Iparosodásnak köszönhetően nagyon megindultak az erdőgazdálkodáshoz kapcsolatos tevékenységek, egyre több fára volt szükség az emberi társadalomnak, és hol most vagyunk itt a tamási város szélén, ez egy jelentős mezőváros volt a 19. században, ez legelő volt, ez egészen biztos vagyok benne.
4: Hát ez nagyon nem hasonlít ma már egy legelőre, ennyire képes a természet pár száz év alatt.
5: És itt, ahol most vagyunk, ez egy telepített fekete fenyő, körülbelül 100 éves.
4: Hogy bírják a fekete fenyők a mostani klímát?
5: Nem bírják, bár ugye a fekete fenyőnek a legnagyobb károsítója a fekete fenyő hajtás pusztító gomba. Ha kicsit benézünk abban a koronák közé, akkor láthatjuk, főleg, hogyha följebb megyünk kicsit a hegyoldalba, hogy elkezdenek barnulni, és szépen el fognak száradni a fenyőknek a tűi, és szépen egyes erdővé kezd átalakulni. Ez egy szándékos folyamat is részben tőlünk. Ugye mivel parkerdőről van szó, nem szeretnénk tarvágásokat látni itt még véletlenül sem a közelben. A lakosság ugye rendszeresen használja a kiránduló erdőnek. Tehát tudjuk, hogy a fekete fenyő sem örökéletű. Előbb-utóbb ezek a fák szép lassan el fognak pusztulni. Hogy legyen átmenet, ezért ugye az összes elegyfa fajt, ami alatta meg tudott telepedni, azt kiméljük mindenfajta munkátok során, illetve alátelepítést végeztünk egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt, és már lehet látni egy-két ilyen hársat, kőrist, juhart.
4: Ami szépen megerősödnek itt.
5: Így van, és ha laikusként nézzük, akkor mindig zöldet fog látni, mert az aljnövényzetből, itt egy mezőjúron éppen mellettünk, ez szép lassan fel fog cseperedni, és mire ez a mellette levő hatalmas fekete fönye elpusztul, addig ez a mezőjúron megerősödik, és akkor átveszi a helyét szép lassan.
4: Szabó Stefánia ökoturisztikai referens, jól mondom?
6: Így van, jó napot!
4: Magánemberként kérdezném először, hogy hogyan lett ökoturisztikai referens?
6: Nekem a szüleim, illetve nagypapám is vadász volt.
4: Ó, hát így könnyű, akkor önnek ez teljesen természetes.
6: Innen hozom a természetnek a szeretetet, és én egyébként természetvédelmi mérnökként végeztem végül, és amikor kerestem a gyakorlati helyemet, mivel itt élek, itt éltem is mindig is a közelben, ezért kézenfekvő volt a Gyulay ZRT-t választani, pontosabban én a környezeti nevelés, illetve az iránt érdeklődtem mindig is, és akkor kaptam lehetőséget Gál László kollégámtól, hogy ide jöjjek gyakornokként. És
4: aztán olyan jól sikerült, hogy itt is maradt.
6: Így van, azóta is itt vagyok, és akkor így most már a kulturisztikai referensként kaptam egy ilyen szép titulust.
4: Jól tudom, hogy édesanyja?
6: Igen.
4: És a gyerkőcökkel kihasználja az itteni adottságokat? Mert nekem ez nagyon adja magát, ez a kis kedves tóparti sétány. El tudok képzelni itt futóbiciklit, meg bármit. Tán a görkorcsolya az egyetlen, amit nem.
6: Nagyon sokat járunk ki a gyerekekkel az erdőbe, a férjem is erdőmérnök, illetve ő is vadászik, és rengeteg időt töltünk a természetben.
4: És mi köze az eszterháziaknak ehhez az egészhez?
5: Ugye a nemesek úgy kerültek birtokba ezen a területen, a törökök kiűzése után, hogy a harcban elköltett tettekért kaptak ajándékba majd elkezdtek cserébe égetni, mert ugye nem mindenkinek kellett éppen egy kietlen pusztaság, vagy egy nagyon vad erdő. Eszterházyak is így kerültek, amit az aponyiak is így birtokba Tolna megyében, és akkor az eszterháziaknak a fő birtok központja itt az az orai Pipóvárban volt, és Miklósvár, az herceg eszterházi Miklósról nevezték el, mert volt egy vadászkastélya, most is látható különben a városban, de magántulajdonban van ez a kis kastély, itt fogadta a nemeseket, akikkel vadászott ezen a területen, ugyanis az 1700-as évek végén a fél megye összes vadja ide lett hajtva. Éjszaka távoltüzeket raktak a falvak határában, hogy a vad ne törjön vissza. Ezek a vadászatok nagyon kedveltek voltak az akkori nemesi családokban. Illetve szerintem a lakosság így jutott hozzá húshoz, mert biztos vagyok benne, hogy a több ezer elejtett vadnak a húsa az a hajtókhoz került, akik egész héten ezt a nemesi szórakozást biztosították.
4: Kovács Tamás vadászati ágazatvezetőt szólásra emelkedik.
7: Csak annyi kiegészítés a Lacihoz, hogy ez olyannyira volt nagy szám, hogy akkoriban Lord Palmerston, az angol akkori miniszterelnök meghívást kapott, és ő úgy nyilatkozott, hogy ezt nem hagyhatja ki, ezért hajlandó volt elutazni Angliából, a 18. századról beszélünk, szépen váltott szekerekkel, lovakkal jöttek idáig, és ha már a vathúst a Laci említette, Bécsből, illetve Budapestről vathúskereskedők jöttek le.
4: Közben kelünk át a kis fahídon.
7: Igen, és a vathúskereskedők akkoriban szintén váltott szekrekkel és lovakkal, jégtáblán hűtve a friss vathúst szállították az akkori piacra a Tamásiban, illetve Gyulaikösségben meglőtt dámot, gímet és egyéb vathúst. Szóval ez egy óriási esemény volt, társadalmi értelemben is, szociológiailag is, illetve vadászati értelemben is.
4: Ezt a kis tavat így kicsit félig megkerültük, és tartok tőle, hogy több víz szokott azért benne lenni ennél a mostaninál, de megérkezünk ide egy keresztövéhez.
5: Ez attól igazából egy műszaki olyan létesítmény, ami a...
4: Ne keserítsen, ennél valami romantikusabbat vártam. Tehát az, hogy egy tó műszaki létesítmény.
5: Ez is a történetnek a része. Ugye a 80-as években még volt egy műszaki erdészete az erdőgazdaságnak, tehát saját dolgozóik voltak, akik fuvaroztak, egy fagitermő brigádja volt, sőt volt asztalos és kömüves brigádja is az erdőgazdaságnak, és nagyon sok létesítményt hoztak létre. De most ennek a telephelynek kellett egy tűzivisztározója. Maga a műszaki erdészet már nem működik, és ugye minden szinte vállalkozások hajtanak végre minden munkát, viszont megmaradt a tűzivisztározó, ami egy gyönyörű parkedély tovább tudtuk átvarázsolni, és a partjaira ültetünk érdekességeket, például egy mocsárciprus található, ez egy ilyen 15 évvel oda elültetve. És
4: az a mocsárciprus az, ha jól emlékszem, a Váczrátóti arborétumban láttam ilyet, aminek a gyökérzete valahogy kijön a földből, és léggyökerei vannak, talán úgy hívják.
5: Oda nézünk, ott a kövek fölött, mert látszik is az első léggyökér.
4: Ott van, igen.
5: Ez a vörösbarna kis kezdeményezés. Vigyázni kell, mert az ember hamar bele tud botlani.
4: Igen, ez ilyen hasra esős féle. Na, és itt van ez a kis kápolna, ami egy fából épült kis épület. Nagyon-nagyon aranyos, és látom, hogy van harangja is, rendesen úgy, ahogy kell.
5: Ezt 14 évvel ezelőtt készítettük, és ezt tényleg büszkeséggel lehet állítani, hogy én saját magam rajzoltam le egy papírra.
4: Tessék, így készülnek a tavak, hogy tűzivíztározó, és így készülnek a kápolnák, hogy a kollega lerajzolja otthon.
5: Így van, a kollégáknak adtam ki feladatként, hogy termeljünk hozzá elegendő faanyagot, ez egy kis kápolna, tehát nem kellett hozzá hatalmas nagy erdőt kivágni, 4 darab tölgyfoszlop tartja, az oldalfalát pedig egy fekete fenyőből kivágott medvegerezzes boronafal.
4: És mi a funkció ennek a kápolnának?
5: Nagyon sokan használják például esküvőkre vagy keresztelőkre is például, tehát nincsen felszentelve, viszont a lakosság akkor is szívesen úgy járul ide, esetleg imádkozik, hogyha úgy gondolja. Tehát ez egy szép, nyugodt, csendes vidék a tamási város mellett.
6: Főleg a tamásiak azok, akik nagyon sokszor ide kijárnak, tesznek egy kört a tó körül, és felfedezik az itteni tanösvényeket. Ugye itt van nekünk a Tamási Vadaspark is, ahova szintén nagyon sokan akár messzebbről is ide látogatnak, és megnézik a hazai nagy vadfajainkat.
4: Ezt mindjárt mi is meg fogjuk tenni.
6: Illetve innen körülbelül 40 kilométerre van a Gyulai Zrt-nek az erdeiskolája, illetve a turisztikai és természetismereti központja Lengyel Anna fürdőn. Egész évben fogadjuk a hozzánk érkező kirándulókat, illetve mivel erdeiskola lévén a hozzánk érkező iskolás, illetve oldás gyermekeket is egyaránt.
4: Érdekes egyébként, mert régen a gyógyulás helyszíne volt, most meg egy kicsit ilyen oktatási centrum alakult. Ahova most érkeztünk, az hát egy lenyűgöző példány. Egy ma már halott fa, kidőlt fa, nyilván van szerepe a természetben így is, de hát az ő története hány évre nyúlik vissza?
5: Több száz évre. Ezt a fát a helyiek Vasgerben fának hívják. Ugye Vasgerben egy híres elbeszélő író volt, Jókainak a kortársa volt.
4: Méltatlanul elfelejtett. megközeledett Jókai mellett.
5: És ugye Vasgerben itt született nem messze Tamásytól Fürge településen, és a mond az, hogy már ő is itt írta írásait a fa alatt.
4: Kocsányos tölgy,
5: és sajnos 14 évvel ezelőtt egy nagy viharban ez végleg kiborult. 300-350 évre satszolom a korát ennek a fának.
4: És ha már emlegettük Vasgerebent, akkor következzen most egy rövid részlet egyik legnépszerűbb művének, a Nemzet napszámosainak rádióváltozatából. A főbb szerepekben Pap János, Katona László és Rátóti Zoltán színművészt hallják.
8: Minden kocsmafélszer megérdemli, hogy leemeljük előtte a kalapot. Mert nincsen egy érdemes színészünk, ki keresztül nem járta volna ezt a konzervatóriumot. Hol néha napján világossal az érdemes vásári nép húzta meg magát, este pedig magyar komédiások másztak föl a gyalulatlan deszkára. A színi előadást megelőző napon behajtott a félszer alá Stand barátunk, belépett a direktorhoz, ki annyiból volt nagyobb úr, mint a többi, mert az övé volt a felhő és a mennydörgő masina, s ha a többi koplalt, ő is egyaránt segített nekik.
9: Direktor uram, beállok a társasághoz.
10: Barátom, igen, sajnálom, de nem lehet. Olyan kövér egészséges képe van, barátom, hogy szinte mernék fogadni, hogy nem csak szereti a pecsenyét, hanem ugyancsak evett is eleget.
9: Ha előtte vált, már csak ettem belőle én is.
10: Ez nagy hiba. Mert lássa, úgy van, hogy jutalomjátéknak is bátran beszámíthatjuk, ha a hat közül egyik jól lakik. S ha még ilyen egészséges, étvágyú fiatal embert fölveszünk, nem tudom, mikor lakunk jól.
9: Hát még enni sincs elegendő.
10: Nincs, Amice. Tehát ne haragudjék, nem vehetjük be.
8: Ezzel a direktor faképnél hagyta a szegődő fiatal embert, aki másnapon előadás lévén várta a pillanatot, midőn a függönyt fölhúzzák. Hanem midőn már fulladásig tömve volt a terem, akkor veszi észre az igazgató, hogy a hatodik ember hiányzik, pedig a darabot hatodik ember nélkül nem lehet elkezdeni. Stant az igazgatót a függöny mellé intvén mondja.
9: Én a hiányzónak a szerepét eljátszom.
10: Amice, maga kilépvén először egy szót sem szól, szemeit összehunyorítja. De lassanként enged a horogból, mosolygó képet mutat, végre majd-majd a szája reped el a nagy nevetésben, de ez csak mind mutatni fogja.
8: Megvolt az előadás, s Köntös Mihály bíró úr azt mondja az igazgatónak.
11: Hol tett szert az úr arra a derék legényre, ki a képével is tud nevetni?
10: Most szegődött be hozzánk.
11: No, azt jól beszegődtesse az úr, mert az annyira érti a mesterségét, hogy az kinevettetné az emberből a halálos nyavaját. De el is hozza az úr hozzám vacsorára, mert ma nálam lesznek az urak, hanem anélkül be nem eresztem.
10: Stand úr! Felfogadlak, mert benne talentumot látok.
4: Kedves hallgatóink, azt jelenti, hogy megérkeztünk a Vadasparkba. Azt, hogy látok egy macskát. Ez persze nem igaz, mert a Vadaspark tartok tőle, hogy nem macskákkal foglalkozik, de tényleg egy círmos vár bennünket itt a kapuban. Kovács Tamás vadászati ágazatvezetőt kérem, hogy kísérjen tőle, be lehet menni, gondolom, bár a kollega azt mondta, torokra támad.
7: Igen, ő hiúz, egy círmos házi macska, és volt, aki kedves vendég megkérdezte, honnan tudjuk, hogy nem hibrid. Hát mondom, nem mutatja a jellegeket, ez egy teljesen átlagos házi macska. De hát nem hiúz. Mondom, nem az a neve a hiúz, egyébként ő egy házi macska. Ja! Egyébként Hughes beenged minket.
4: Hughesnak volt valami balesete, mert a farkincája már korán sem olyan szép hosszú, amilyen a macskáknak szokott lenni, gondolom verekedett valahol.
7: Igen, ő egy kandúr, úgyhogy szereti a bunyót, és valószínűleg valami erősebb kandúra találkozhatott, de egyébként Hughes végül fog minket kísérni, ő szeretően velünk jönni.
4: Már be is ment. Neki könnyű, mert nem kell kaput nyitnia, meg átmennie. Köszönöm szépen. Rácsos kapun be, erdei lépcsőkön föl. Hoppá-hoppá, én ott már látok valakit.
7: Igen, az egyik gimbikánk, több van bent, egyébként a Vadasparkban megtalálható a gimszarvas, amit látunk, ő egy gimbika. Most van egyébként üzekedési idő, tehát a bőgés ide.
4: Igen.
7: Az egy dám, majd őt is megnézzük. Van bent dám.
4: Ez nem igazság, hogy ön innen megmondja, hogy az ott dám. Honnan?
7: Egy párat már láttunk, és ez miatt talán, de megtalálható a muflon, illetve még a vaddisznó is.
4: És hogy a hallgatók is el tudják képzelni, a gimszarvasnak van a hagyományos agancsa, hogy úgy fogalmazunk, a dám ugye meg lapátos.
7: Így van. igazából nem egy állatkertben vagyunk, hanem ez egy 20 hektáros vadaspark. Koncepciónk az volt, amikor megcsináltuk, hogy itt a természetes élőhelyét, illetve az élő környezetét mutassuk be a vadnak. Tehát aki eljön, az nem feltétlen fog látni kicsi helyre bezárt vadjószágot, mint mondjuk egy állatkertben, hanem itt tényleg valóban ez egy 20 hektár bekerített erdő, ahol teljesen természetes reakcióik alapján él a vad bent, úgyhogy kell egy kis türelem hozzá, hogyha szeretnénk látni, de persze van egy simogató részünk, mi úgy hívjuk, hogy állatsimogató rész, ezt meg fogjuk tekinteni, ott nagyon szelídek a dámok bent.
4: És akkor visszatérek Szabó Stefániához. Amit eddig tapasztaltunk, tanultunk, aztán hogyan lehet átadni a mai gyerekeknek?
6: Szerintem a legjobb módszer az, hogy ki tudnak ide jönni, és testközelből meg tudnak mindent nézni, mindent meg tudnak tapasztalni, meg tudnak fogni.
4: Hogyha van kedve a vaddisznónak megállni, hogy megmutassa magát például?
6: Nyilván itt ugye az erdei termések, vagy éppen a falevelek, a látszerű növények, azok könnyebben bevonhatók ebbe, viszont itt testközelből látják, hogy milyennek is kell elképzelni egy ilyen természetes erdőt, ahol egy séta során találkozhatunk ezekkel a hazai nagyvadfajokkal. Nagyon érdekes látni, hogyha tényleg hosszabb időre látogatnak el az erdeiskolába, hogy a gyerekek is milyen változáson mennek át, akár egy hét alatt, ugye mindig megbeszéljük velük, hogy egyrészt erdőben hogyan kell viselkedni, mik azok a szabályok, amiket be kell tartani, és egy-két nap alatt teljesen ráállnak, és együtt tudnak működni velünk is, illetve a környezettel is, amiben érkeztek.
4: Hoppá! És megállhatunk itt, hiszen itt van egy picurka is.
7: Igen, két dámunk van itt bent, ők nagyon szelídek, hogy láthatom, hogy Hughes-zal is itt ismerkedik.
4: Kidugja a fejét, és a macskát akarja megszagolni, de a macskának igen, most nincs kedve játszani.
7: Ő Mikrosváli Lili, ő az idősebb, ő egy tavalyi borjú, tehát ma úgy mondanak...
4: Hát közben én simogatok, mert én nem tudom megállni, hogy...
7: Ő Lili szereti a fülvakarás a kedvence.
4: Jó, fülvakarás, egy pillanat. Na Lili, gyere. Jó van. Kéreti magát, jó, meg hát ez a pöttyös bunda, szóval azért ez nagyon jó.
7: Mikrosváli Lili, ahogy a másik idei dámborjú, mind a kettő mentett vadállat, az azt jelenti, hogy megtalálták jó szándékkal, egyébként illegális módon, de hazavitték emberek és háznál nevelték őket. Miután kezdtek úgymond felnőni, vagy akár egy kicsit kényelmetlenséget okozni a családnak, úgy szóltak nekünk, hogy hát nem tudnánk őket elvinni, vagy volt olyan, hogy rendőrök szóltak nekünk. Szóval ők úgy kerültek ide, ők mind a kettő mentett, úgymond befogadott jószág, de nagyon szeretjük őket, hát most ők a jelenlegi sztárok itt a vadasparkban. Az a szerencse, hogy a kis borjú, aminek egyébként még nincs neve, ő hozzászelídült Lilihez, mert ő egyébként egy kis vadonc volt.
4: Mentést emlegette, láttam egy videót a Gyulai ZRT oldalán, amelyben egy kis vadmalacot mentettek meg nem olyan régen. Igen. Ide került egyébként?
7: Nem, ő szerintem visszakerült a természetbe, de ő is és a vadmalac is jól van, köszönik.
4: Ha már vadmalac, akkor itt turkál egy vaddisznó mellettünk. Hát vaddisznóból van elég, gondolom, azzal nincs gondjuk a létszámmal.
7: Már Istennek itt még jó vagyunk, ide még nem ért ide a sertéspest is sem, tehát jó az állományunk. Ő egyébként Rozi. Ha tippelnem kellene, akkor szerintem ő Magyarország egyik legidősebb vaddisznó kocája. Látható, hogy már megvakult, tehát egyfajta szürke hájú van a szemén.
4: Tényleg így, hogy mondja. Megpróbáltam nem túl közel dugni a mikrofont, mert az a helyzet, hogy Rozi esetleg még tápláléknak nézi. Na szóval, amikor ide bekerült, azt mondta...
7: Akkor sem malac volt, tehát már akkor, ha nem is idős, de egy úgymond felnőtt korosztályban lévő vaddisznó volt. Ennek most már lassan 20 éve, tehát nem is tudjuk igazából, hogy milyen idős, de merem állítani, az ország egyik, ha nem a legidősebb vaddisznó kocája, úgyhogy rekorder is talán.
4: Ha elképzelhetné, mint vadgazdálkodással foglalkozó szakember, hogy milyen lenne az ideális erdő, akkor milyen vadak lennének benne? Ugye az ember a sok száz év alatt folyton belenyúlt ebbe a rendszerbe, vagy így, vagy úgy, mindenféle megjelent, a muflon se véletlenül jelent meg, viszont ő is jól érzi magát, szóval mik lennének akkor az erdőben?
7: Én, mint vadgazdálkodó azt mondom, hogy a jelenlegi állapot az jó, tehát a muflon valóban nem őshonos, hogy betelepített vadról van szó. Egyébként a vadasparkban itt van muflon, a szabad területünkön nincs Tolna megyében muflon, de ha ezen a fonalon gondoljuk végig ezt az egészet, akkor nagyon-nagyon sok növény és állatfajt gyakorlatilag el kellene zavarni Magyarországról. A kukorica, a krumpli, az akác, és még sorolhat.
4: Hú, ennek ne érjünk a végére, mert nem lesz akácnézünk se így, hogyha igen, ezt így nézzük.
7: Tehát, hogy nagyon sok olyan van, ami ebben a felsorolásban nem állná meg az őshonosságnak a kritériumát. Ugyanakkor a bűk az őshonos, mégis pusztul ki Magyarországon, egyszerűen a feltételek megváltoztak. Ez egy nagyon hosszú vita kérdése, hogy akkor mikortól őshonos valami.
4: Mennyi időt kell eltölteni itt Tamási környékén, hogy őshonosnak mondjuk?
7: Ha már visszatérünk a dámra, úgy az tény és való egyébként, hogy a Tamási környéki dám egész Európa dám gazdálkodásának a bölcsője, hiszen az 1980-as években volt egy kormányzati program, aminek keretében több mint 6000 élő egyedet fogtak be, ez egy óriási munka volt, tehát logisztikailag, szakmailag, minden tekintetben, és telepítették nem csak az országon belülre, hanem nemzetközi téren is a gyulai dámot. Így kerültek el például tolnai dámok York megyébe, Angliába, Ausztriába, Csehországba, Dániába, Németországba, sőt Új-Zélandra is kerültek innen el dámok akkoriban.
4: Eddig jöttünk a piros pöttyön, most már a zöld pöttyön vagyunk, Hughes még mindig velünk tart. Merre megyünk tovább? Erre?
7: Karol, kis... van egy itató,
4: meg egy újabb vaddisznó.
7: Vaddisznó?
4: Nem. Mi van ott a fa mögött?
7: Nem, már jól laktak, gyertek.
4: Már jól laktak, jó. Milyen szerencs, hogy növényevőkről beszélgetünk. Nem lenne vicces a beszélgetés, hogy medvevadaspart lenne. Mennyire vannak emberhez és készhez szokva itt a vadállatok?
7: Nincsenek. Pont azért, hogyha elnéznek arra, ott látható egy kunyhó. Ebben egy olyan speciális üveg van, amit úgy hívunk, hogy reflexiós üveg. Az azt jelenti, hogy beülve a kunyhóba mi átlátnánk az üvegen keresztül, viszont a vad, majd látni fogjuk erre az oldalról, viszont a vad önmagát látja, pont azért, hogy így kvázi úgy érzi, hogy egyedül van. Persze ettől függetlenül nagyon óvatosak, tehát mármiféle zajra vagy szagra már azonnal ugrana.
4: Ám egy ideje figyel bennünket, nem megyünk túl közel.
7: Igen, valószínűleg jó most a szerünk.
4: Ami azt jelenti, hogy felénk fúj.
7: Így van valóban. Egy vicces sztori a vadaspark életéből. Idén cseréltük ki az egyik üveget, lehet látni, két osztatú az üveg. Ez pedig azért volt, mert az egyik muflonkosunk, amikor jött le beregési, úgymond üzekedési időszakban, akkor nagyon felhevültek és rendkívül potens módon szeretnének bárkivel és bármivel megküzdeni. Meglátta önmagát a muflonkos az üvegben, természetesen egyből ellenséget látva önmagában.
4: Neki rongyolt.
7: Nem, hogy neki rongyolt, beugrott, és nem, hogy megijedve kiugrott volna ugyanott, hanem a másik üvegen kiugrott, úgyhogy kettőt kellett cserélnünk együttemben. Ezt rendszeresen 4 évente eljátsszák, nagyon szeretjük őket.
4: Na, éljen a vadaspark felújítása. Egy itatónál állunk egyébként, a vaddisznó pedig úgy döntött, hogy valóban nem akarja keresni a társaságunkat.
7: Ez nem egy természetes itató, ezt mesterségesen tartjuk fent a vad érdekében. Ezt azért szeretném elmondani, mert jelenlegi a természettől és a nagyvárosi életbe bele szocializálódott ember már annyira eltávolodott ezektől a dolgoktól, hogy nem feltétlenül érti azt, hogy Magyarországon ma a vadász az nem csak azt csinálja, hogy agyonlövi az állatot, hanem ilyen nagyon nyersen fogalmazok, hanem a saját érdekében is, a saját gazdálkodása érdekében is fenntartja, és minél jobb állapotban fenntartja azt az állományt, amivel gazdálkodik, illetve amire vadászik. Tehát kvázi nekünk itatnunk is kell. A mai idei nyár esetében ez egy rendkívül fontos dolog volt, hogy itassuk a vadállományt, mert egyébként százasával, ezesével pusztultak volna el országos szinten, egyszerűen nem találtak volna vizet. Itt nem arról van szó, hogy önkényesen adhok jelleggel eldöntve agyonlő egy vadász egy állatot az állományból, hanem előtte azt nagyon sok gondoskodás, etetés, itatás, úgymond állomány karbantartás előzi meg, aminek aztán a végén a következménye, hogy egy-egy egyedet kiemel abból az állományból.
4: Látom, a sétán közben a végéhez érkezik, mert Hughes úgy döntött, hogy ismét az érre áll, és mutatja a kijáratot intenzíven. És akkor visszatérek Szabó Stefániához. Azt mennyire érzi vagy veszi észre, hogy a gyerekeknél, a mai gyerekeknél hiányoznak bizonyos alapismeretek? Gondolok itt arra, hogy ez már az alapélelmiszerekkel is probléma, hogy adott esetben tyúkot sem lát az a gyerek, nem azért, mert nem akar, hanem azért, mert egyszerűen nem olyan környezetben él.
6: Nagyon érdekes tapasztalat. Nem egyszer volt már például bent a vadasparkban az a szép gímszarvas egy ló, hiszen a méret majdnem, hogy csak passzol.
4: És hát a lovat már látta.
6: És lovat már láttak, akkor biztos az is itt van, és nyilván ezek azok a dolgok, amiket meg kell velünk beszélnünk, és egy kicsit közelebb kell őket hoznunk ahhoz, hogy mi is kint az erdő.
4: Hát lásd a Hughes és a macska esetét.
6: Így van, de le kell kicsit ülni, oda kell egy kicsit figyelni, és azért is jók szerintem ezek a programok, illetve ezek a lehetőségek, hogy új perspektívát mutassunk nekik arra, hogy nem csak az lehet érdekes, ami ott van a markunkban, hanem az is, ami körülöttünk van.
4: Kedves hallgatóink, közben visszaértünk a kedvenc kis tavunkhoz, meg mindjárt ott leszünk a Kápolnánál is. Ma a Gyulai ZRT területén jártunk Gál László, Kovács Tamás és Szabó Stefánia kíséretében, és megpróbáltuk megfejteni, hogyha nem paksi atomerőmű és nem szekszárdi borvidék, akkor ugyan már miért is érdemes idejönni, de talán most már kiderült, ezek a szelíd dombok és erdőségek a 300 éves fákkal azért igazán impozánsak. Én köszönöm, hogy velünk tartottak. www.mediaclick.hu, ezen a címen újra elérik majd a műsor. Sorunkat. Itt a környezetemben segített hangmérnökként Dan Zoltán a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte. A szerkesztő Burkert Rudolf nevében is köszönöm figyelmüket. Hamarosan a Sportvilág következik. Bicsák Esztert hallották.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Magyar Örökség díját adó ünnepség szeptember 26-án, szombaton 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Budapest 5. kerület, Széchenyi tér 9. Magyar Örökség díj a szellemi becsületrend. Részletek a magyarörökség.hu oldalon.
13: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd.
0: A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Biziák Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Sohei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
13: Két változtatás a magyar labdarúgó válogatott keretében. Az Eurókupa győztessel is összecsap a Ferencváros a vízilabda BL-ben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Regős László Pál. Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Erről a szövetség ma számolt be közösségi oldalán. Sajtóhírek szerint Sallaira combizomszakadás miatt műtét és egy hónap kihagyás várhat. A két játékos helyére Nagy Zsolt a Puskás Akadémia és Tóth Milán a Vasas játékosa kapott meghívót Márko Rossi szövetségi kapitánytól. Ez már a harmadik kényszerű csere, korábban Varga Barnabás helyére Bárány Donát került be a keretbe. Tóth Milán behívásával már 6 újonc is a keret tagja, közülük az egyik Tóth csapattársa Doktori Csáron. A Vasas balhátvédje az összetartás első napján nyilatkozott a beilleszkedésről.
14: Óriási érzés itt lenni, főleg most, hogy már ez így igazából meg is történt, hogy be tudtam itt mutatkozni. Egy kisebb hajtó sérülésem volt, vagy inkább fáradtság múlt héten, és egyébként edzettem egész héten, de úgy döntöttünk a stábba, hogy itt legyek 100%-os, és emiatt nem játszottam, de nincs nagy gond, úgyhogy rendben lesz, úgy gondolom. Volt már több ismerősem itt, mindenki azt mondta, hogy nagyon befogadó a brigád, egyáltalán nem kell semmitől tartani, ezt a saját bőrömön tapasztalom, hogy tényleg mindenki nagyon közvetlen, néhány óra jövök itt még csak, de tényleg azt érzem, hogy mindenki nagyon befogadó és jó fogadta az új játékosokat, többek között engem is. Úgyhogy nagyon várom azt, hogy itt a pályán is megismerjük egymást, és tényleg nagyon bizakodó vagyok, hogy egy jó közösség tagja lehetek. A keret nagy része az magasabban jegyzett bajnokságban és csapatban játszik. Jó lesz egyébként velük edzeni is, de nem szeretnék annyira megelégedni, hogy itt vagyok. Szeretném azért, hogy lehetőséget is kapjak, persze az, hogy a lábam teljesen jó legyen. 4 meccs van most, ez kicsit rendhagyó, úgyhogy ezért is bizakodom abban, hogy ebből a 4 meccsből kapok lehetőséget, de hogyha tényleg most ez nem sikerül, akkor sem leszek egyáltalán csalódott, mert még kevés olyan tapasztalatom van az ilyen meccsekhez, ami segíthet, de egyáltalán nem tartok ettől, de tényleg ez kicsit így összetettem, és szeretnék mindenképpen mutatkozni ez a 4 meccs alatt.
13: Nyáron váltott csapatot Csongvai Áron, aki a francia másodosztályú Saint-Étienne-hez igazolt. A váltás bejött, hiszen Csongvai azonnal alapember lett új klubjában. 7 meccsen már van egy gólja és 2 gólpassza is a középpályásnak. Csongvai Áront hallják.
15: Én nagyon-nagyon jól érkeztem ide, nagyon jól érzem magam. Egy nagyon jó szezon kezdet után vagyok túl, és szerencsére egy jól sikerült csapatváltás is. Szóval nagyon örülök, hogy újra itt lehetek természetesen, és ez nekem is egy hatalmas dolog, hogy vissza tudtam kerülni, és nagyon várom itt az eltöltött időt. Igazából a meccsekről nagyon egy erős csoportunk van, szerintem mind a három ellenfelünk nagyon erős csapat és komoly erőt tudnak képviselni, szóval nagyon nehéz mérkőzésekre is számítunk, de úgy gondolom, hogy azért, hogyha megteszünk mindent mi is majd a pályán, akkor jó eredményekkel tudunk majd küzdeni. Nagyon szerencsés is voltam, mert nagyon jól fogadtak kint a klubnál, nagyon sok segítséget kaptam a stábtól, a játékosoktól is, mindenki nagyon befogadó volt az elején, és természetesen nagyon sokat is kellett dolgoznom ahhoz, hogy így alakuljon a szezon kezdet. Tényleg nagyon örülök, hogy ez eddig így alakult, és ilyen fontos szerepet tudtam kapni a klubcsapatomban is, és ezáltal ide tudtam kerülni. Ezt próbálom, ezt a formámat is, meg ezt a lendületet, amit most elkaptam itt a szezon kezdetnél, ezt átmenteni ide a válogatottba is, és itt is minél nagyobb segítségre rendelkezni. Igazából ez volt a cél, amikor eligazoltam Franciaországba is, hogy további fejlődési lehetőséget tudjak biztosítani számomra, akár a csapaton belül is, és amellett is, hogy végigjátszottam az összes mérkőzést, úgy érzem, hogy ezt ott is elértem, hiszen egy nagyon jó minőségi csapattársaim vannak, de hát természetesen itt a válogatottban ez még inkább elmondható, szóval igyekszem megmutatni magam a legjobb tudásom szerint, és átmenteni, ahogy mondtam, ezt a formát, amit a szezon elején tudtam mutatni a klubomba, de a legfontosabb, hogy az egész keret és csapat sikeres tudjon lenni, és úgy segítsem akár én is itt a csapatot, ahogy elvárják, és ahogy csak tudom. A hangulat az ahogy már Áron is említette, szerintem igazán jó. Természetesen nagyon nagy veszteség az összes játékos, aki most nem tud itt lenni. Mindenki tudja, hogy azért alapemberek a válogatottban is nagyon magas szintű játékosok kvalitás szempontjából is, szóval nagyon fognak hiányozni, de úgy gondolom, hogy bárki, aki ide tud kerülni, akár helyettük is, vagy alapból be tud kerülni a keretbe, az már bizonyított, és megérdemli, hogy itt legyen, szóval mindenki, aki itt van, az készen áll arra, hogy teljesítsen.
13: A Nemzeti Együttes pénteken az ukránok ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divízióját, majd játszik Észak-Írországban, hazai pályán Georgia ellen, és nagy szombaton az ukrán csapat vendégeként. 2032-ig meghosszabbította szerződését Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. A 65 éves szakember 2022 óta irányítja a spanyol nemzeti csapatot, amellyel világ- és Európa-bajnokságot is nyert. Kuke Janna helyett Kajdon Blanka került be az Eurókupa hétvégi bukaresti négyes döntőjére készülő magyar női kézilabda válogatott keretébe. A Moson-Magyaróvár irányítója sérülés miatt nem csatlakozhat a nemzeti csapathoz. A Vác játékosa Kajdon Blanka eddig egyszer szerepelt a felnőtt válogatottban. Az Eurókupa szombati elődöntőjében Norvégia lesz a miáink ellenfele. A másik ágon a házigazda Románia Dániával csap majd össze. A Nagy Ádámot foglalkoztató Eurókupa győztes Marseille együttesével is összekerült a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája csoportkörében. Ez derült ki a mai sorsoláson. A háromszoros BL győztes FTC a román Steaua Bukarest és a görög Panathinaikos csapatával találkozik még az első szakaszban. Egy szezon után távozik a válogatott Lukács Norbert az orosz Nizsnyi Novgorod kosárlabda csapatától. A 25 éves magyar játékos tavaly igazolt Szolnokról az orosz ligába, ahol 38 mérkőzésen 9,7 pontot átlagolt, s a Nizsnyi Novgorod végül a 9. helyen zárt. A hétvégén aranyéremmel tért vissza hosszú sérülése után Losonczy Dávid világbajnok birkózó. Az SMTK versenyzője napra pontosan egy évvel a zágrábi VB-n elszenvedett keresztszalag szakadását követően lépett újra szőnyegre, és egyből megnyerte a horvátországi Valamar kupát. Losonczy Dáviddal Szabó Szilvia beszélgetett.
16: 10 napos most lassan, mert 11 hónapos a műtét, ugye, ott a 8-án lesz 11 hónapos. Kérdéses volt, hogy ez nem elindulok-e, és nem a térdem miatt, mert az igazából már stabil volt, hál' Istennek augusztusban is tudtam rá jól birkózni, és nem is fájt, és nem is hátat adott az edzésen se. Inkább az a kérdés, hogy milyen a formám, és milyen lesz a birkózásom, hogy épül vissza a birkózás formám igazából. De hál' Istennek úgy láttok, és úgy is láttam én is, hogy jól mozog, és hogy el tudok indulni ez a versenyen, és hát hál' Istennek azt mondja, hogy vágytam is már, hogy versenyezhessek, hiszen 6 éves korom óta nem hagytam ki ennyit verseny nélkül egy évben, hogy én egy évére birkózzak, úgyhogy vágytam már, és jól is sikerült, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szépen sikerült a visszatérésem.
4: Ilyenkor ugye azt szokták mondani, hogy amikor a birkózó tudás már megfelelő, de mégis fejben a versenyző esetleg félti a lábát, ez szokott lenni a gond. Nálad volt-e ilyen probléma?
16: Hát az igazság, hogy ez a probléma már az első edzésen nem mutatkozott, mert tényleg egyáltalán nem féltem a lábat, és nem a fosat, a fejben nem volt semmilyen gáz bennem, és ugye a versenyen sem volt semmilyen, úgyhogy ásennek ezt én ki tudtam küszöbölni, hogy nyilván ezt mondtad nekem, mikor a sérülésem megtörtént, hogy erre oda kell, hogy figyelem, és erre készüljek, de én erre tudatosan készültem, és ki tudtam küszöbölni ezt a hátadatást.
4: Láttam videókat a meccsed végén, ugye, amikor, mert mondjuk el, hogy 3 mérkőzésed volt, mind a 3 technikai tussal nyerted meg, amilyen szívből gratulálunk, és amikor a játékvezető vagy a bíró felemelte a kezed, hát nem az örömöt láttam rajtad, hanem a rendkívüli fáradtságot. Szóval erőllétileg, hogy bírtad ezt a sorozatterhelést, hát mondhatjuk annak.
16: Köszönöm szépen igazából. Hát azt kell mondjam, hogy lehet, hogy úgy látszott, hogy el vagyok fáradva, de belülről nem éreztem annyira fáradt magam. Ugye azért tudni kell az, hogy a technikai tust birkózásban nagyon nehéz elérni, és ugye nagyon megterhelő egy embernek, de igazából tényleg azt kell mondjam, hogy jól éreztem magam, és tényleg még kell akkor tudtam tovább birkózni, és úgy éreztem magam belülről. Úgyhogy azt mondjam, hogy tényleg az állapotom pozitivitásra ad okot, és a jövőre nézve egy jó irány, úgyhogy elindultunk egy úton, és ezt szeretné tovább haladni.
4: A súlyoddal volt-e probléma a rehabilitáció alatt, vagy azért tudtál például felsőtestre dolgozni, tehát volt-e ilyen gond például a visszatérés előtt?
16: Itt is ugyanúgy tudatosan készítettem el, és ugye, hogy emelettem el a súlyomat, és tényleg figyeltem arra, hogy végig kontrolláljam, hiszen egy súlyzsugoltos sportágot űzök, és azért fogyás ugyanállunk, hogy nagyon meghatározó dolog, és már az elején figyeltem arra, hogy ne menjen el a súlyom. Nyilván ugye nem sokat hagytam kezdés nélkül, tehát igazából az első más hónapban nem edzettem, a sérülésem utána a felsőtestre elkezdtem edzeni, és azért sokkal könnyebb volt kontrollálni, és sokkal könnyebb volt maradni. Igazából itt a lábamnak a lábján volt a nagyobb hangsúly, és annak, hogy az jó sikerüljön, és hársinek ez is sikerült, úgyhogy minden tényleg a tervek szerint halad, és reméljük, hogy így is fog tovább haladni.
13: Bondár Anna és Tollár Fanni az első fordulóban kiesett a szeuli keménypályás női tenisztorna páros versenyében. A magyar duó egy ausztrál-román kettőstől kapott ki két játszmában. Döntetlent játszott Románia ellen a magyar válogatott a szamarkandi sakkolimpián. A hatodik fordulóban Rapport Richard és Gledura Benyámin is döntetlent játszott ellenfelével, Bánusz Tamás elveszítette, Lékó Péter pedig megnyerte maga partiját. Női válogatottunk is döntetlent játszott, mégpedig Fehér Oroszország ellen. Átadták a Magyar Sportházában a hónap utánpótlás edzője augusztusi díját, melyel az alapító Magyar Edzők Társasága és az utánpótlássport.hu szerkesztősége Biros Pétert tüntette ki. A Biros által irányított U20-as női

0: sajnos nem sajnos, most már csak a felnőttben tudok velük találkozni, vagy találkozhatom velük, hogy egy tényleg egy óriási pozitív élménnyel tudjunk elbúcsúzni egymástól, vagy elválni. Hát sikerült, úgyhogy szerintem úgy gondolom, hogy minden a játékosok is, meg szerintem akikkel együtt dolgoztam, úgy azért meghatódtunk. Még talán meg is könnyeztük egy kicsikét ezt a legérmet, úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm és nagyon boldogság a lányoknak és nekünk is a stábnak, hogy tényleg szépen tudtuk búcsúztatni.
1: Kemény Dénes azt mondta, hogy egy edzőt az eredmények, és nyilván az eredménytábla minősíti, és az viszont, hogy ebből a válogatottból ugye már öten ott voltak a szuperkupa döntőben, és most egyébként 8-an ott vannak a szolnoki felnőtt keret edzésen. Ez is egy visszajelzés, illetve mondjuk majd a jövő évi világbajnokság is visszajelzés lesz, hogy hányan tudnak megragadni a felnőtt csapatban?
0: Úgy gondolom, igen, de szerintem majd nekik az igazi, mikor az ideig eljön, az majd Los Angeles után van. A következő 4 éves ciklus szerintem ennek már 8-10 emberről kell majd szólni, hogy ők következő olimpiáig olyan maga biztos rutin szerezzenek a válogatottban, hogy a következő olimpián nem Los Angelesben, hanem Brisbaneben oszlopos tagja legyenek, és meghatározó tagja legyenek ennek a válogatottnak, és a magyar női vízilabdának. Megvan az esélyük. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb, ami most történhet, ez igazából rajtuk múlik, hogy fejlődjenek, fogadják meg az edzőik tanácsait, de a legtöbb szerintem úgy gondolom, hogy rajtuk múlik. Nem tudom, hogy van-e köztük Sendrián hajlamú, nincsen, mindenki szeret dolgozni, úgyhogy szerintem ez egy óriási jó tulajdonságuk. Mindemellett, hogy szerintem, ahogy elindultak U15-ből, és most nyilván U20-szal befejeződtek, látszik az a fejlődés, amin ők elindultak. Én bízom benne, hogy most se fog megtörni, azért már felnőttek, semmi nem fog változni. Ugyanazokkal a játékosok ellen fognak vízilabdázni, mint eddig. Azt nem mondom, hogy kész életnők a legtöbb, de már készen állnak szerintem arra, hogy a kis körmüket belemélyezték az ellenfélbe, úgyhogy én bízom benne, hogy minél többen lesznek ott.
1: Az egyik legnagyobb feladatot velük kapcsolatban azt fogalmaztad meg, hogy a kis hitűséget kellene legyőzniük. Ezen az Európa-bajnokságon mit mutattak meg magukból ezen a téren?
0: Én ezt most már nem tapasztaltam. Ugye én utána mentem az U18-as világbajnokságra. Ez borzasztó nagy különbség volt a 2 évvel idősebb játékosok között és az U18-ok. Mennyivel érettebbek voltak az U18-asok, holott itt is voltak csak 19 évesek, nem U20-asok. Úgyhogy nyilván ez korosztály válogatja. Itt a játékosoknak a mentalitása vagy habitusa meghatározza az egészet, úgyhogy itt nem tapasztaltam. Lehet, hogy volt egy-egy játékosnak egy kicsit kútba érezte magát egy-egy mérkőzésen belül, de úgy gondolom, hogy ugyanúgy Dénes mondta, hogy amikor mi is játszottunk, hogy volt valaki, akinek nem ment ugye játék, nem az történt, hogy fölhúztuk, hanem lehúzta az egy játékos a csapatot. Most én azt úgy látom, hogy nem történt itt meg. Megtörténhetett volna, de nem. Úgyhogy ebből is láttam azt, hogy érettem tudtak játszani, és felelősség teljesen, úgyhogy tényleg lehet azt mondani, hogy kinőtték ezt az utánpótlást, most már bizonyítsanak a felnőtt korosztályban, biztos már sokan bizonyítottak ott is, de én úgy gondolom az ő ideig igazán az egész út, tehát ennek a 19 és 20 éves lányoknak majd a Brisbane-i 4 éves felkészülésben fog eljönni, úgyhogy szerintem ott óriási szerepük lesz abban, hogy fogunk szerepelni majd Brisbane-ben.
2: Killel közösen kíván olimpia rendezésére pályázni München, amely Berlinnel és a Ruhrvidékkel van versenyben azért, hogy Németország képviseletében kandidáljon. A müncheniek hétfői tájékoztatásuk szerint megállapodtak a kikötővárossal abban, hogy az 5-karikás vitorlás versenyeknek otthont adjon abban az esetben, ha München lehetőséget kapna olimpia rendezésre. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érve búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. Viszont hallásra!
3: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Szerda Téfanni vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Rendházból otthon, kezdeményezésből intézmény. 30 éves a Nagybecskereki Leány Kollégium. 140 mester találkozó pontja. Megtartották a 4. erdélyi mesterségek ünnepét. És most jöjjenek a részletek. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a nagybecskereki Szatmári Karolina Kollégium. A 19. században alapított leánynevelő intézet, noha a II. Világháború idején megszűnt,

0: Kormány kollégium formájában 1996-ban élett újjá. Ekkor ugyanis az iskola nővérek rendjéhez tartozó Gizella nővér a délszláv háború alatt kiürült nővéri rend lakhelyén szálláshelyet biztosított a tanulni vágyó rászoruló lányoknak. Ezzel tette le a kollégium alapjait. A 30. évfordulós ünnepségről Kónya Kovács Otília küldött beszámolót.
1: Rácz Mária Gizella iskolanővér 1996-ban fogadta be az első lányokat, akik Nagybecskereken tovább tanulhattak. Így kezdődött a mai leánykollégium története.
2: 426-an voltunk eddig a mostani kollégistákkal. Hát ez azt gondolom, hogy egy szám, amit nem lehet azt mondani, hogy nem valami. És ők is szerettek, ők is érezték azt, hogy egy hazájuk van, egy otthonuk van, ahol mindig jó érezték magukat, és mindig visszajöhetnek.
1: 2020 óta a Leány Kollégium a Magyar Állam támogatásával felújított zárta épületében működik. Karjenő, a Szatmári Karolina Kollégium igazgatója.
3: Mindig próbálunk minden feltételt megadni ahhoz, hogy kényelmesen és biztonságban folytassák tanulmányaikat. Az mellett próbáljuk fenntartani a magyarságot is. Bánátban mind kevesebben vagyunk, és ezért mi is, meg a nagybecskereki középiskolák is, ahol van még magyar osztály. Azon dolgozunk, hogy ezt megtartsuk, és jövőbe is legyenek még magyar lányok itt Bánátban.
1: Az ünnepségen jelen volt Pásztor Bálint, a VMS elnöke is.
4: Nagybecskereki, Szatmári Karolina Leánykollégium és a Mozsiai Emaus Fiú Kollégium a bánáti magyar oktatás, de azt kell, hogy mondjam, hogy a vajdasági magyar oktatásnak a két gyöngyszeme, két olyan nem állami alapítású kollégiumról van szó, amelyek évtizedek óta segítenek ahhoz hozzá nap, mint nap, hogy a magyar fiatalok otthon tudjanak lelni a tanulmányaik alatt, közösségbe tudjanak kovácsolódni, és ez a Leány Kollégium esetében azt is jelenti, hogy közel 500 leány itt a Szórványban, Nagybecskerek környékéről, meg egy kicsit messzebbről is tanulmányai során olyan helyen lakhatott, ami igazán méltó, és befolyásolja az életüket pozitív irányba egészen biztosan az követő évtizedekben is.
1: A tordai származású Csordás Csilla 1999 és 2003 között volt a kollégium tagja.
5: Nagyon nagy könnyítés volt, mivel hogy ugye Tordáról nem volt nagyon autóbusz semmi, úgyhogy nekünk itt ez nagyon nagy segítség volt, hogy itt lakhattunk bent a nővéreknél, és nagyon-nagyon sok szép élmény, barátokat szereztünk.
1: Az Óbecsei Bánki Noémi harmadik éve tanul Nagybecskereken.
6: Számomra ez nem csak egy intézmény, ahol lehet tanulni, és itt aludni is, hanem egy nagyon jó közösséget kialakítottunk, és már ez a második otthonom. Én mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön kollégiumba, mert a legjobb élményeket kapjuk itten, és önállósodunk.
0: 10 éves a Pécsi Tudományegyetem zombori kihelyezett tagozata. Ezért ünnepélyes tanévnyitóval indították a tanévet. Idén 23 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait gyógytornász, fizioterapeuta szakon. Az eseményről Ternovác István küldött beszámolót.
7: 10 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Nyugodt-Bácska központjának számító Zomborban, Bács-Bodrog vármegye egykori székhelyén a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának kihelyezett tagozata azzal a céllal, hogy a vajdasági magyar fiatalok anyanyelvükön részesülhessenek felsőfokú egészségügyi ápolói képzésben szülőföldjükön. 3 éve gyógytornászakon is beindult az oktatás. A külföldi képzéssel szemben előnyt jelent, hogy nem kell utazni, és az itt megszerzett diplomát nem kell honosítani, ugyanakkor ebben a hivatásban az elhelyezkedés sem okoz gondot. Ágoston István, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának DK helyettese.
8: Nekünk az a célunk, azért jöttünk ide, hogy helyben maradjanak a diákok, tehát azt gondolom, hogy Vajdaság egészségügyének kell az az utánpótlás, amit mi biztosítani tudunk. Ebben az évben 23 hallgatót vettünk föl. Nagyon örülünkre szolgál az, hogy ilyen népszerű az ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakiránya. Ez Magyarországon is az egyik legnépszerűbb. A képzés 4 éven keresztül, 8,5 éven keresztül zajlik. Az előadók, helyi szakemberek és a pécsi oktatók is lejárnak. Vannak demonstrációs termi gyakorlatok, azoknak helyszínét itt tudjuk biztosítani. Bizonyos speciális gyakorlatok azok Pécsen valósulnak meg.
7: Úri Emese, a Zombori Egészségház igazgatója kezdetek óta részt vesz a munkában. Egyetemi oktatóként segíti a hallgatók előrehaladását.
9: Számomra nagyon fontos ennek a 10 évnek az a hozadéka, hogy a diák diákok, mikor befejezik a tanulmányaikat, nagy számban itthon maradnak. Nekünk ez nagyon fontos, mert számíthatunk rájuk egy magasabb tudással, tapasztalattal, egy külföldi egyetemen tanultak tulajdonképpen, és ezt most hazahozzák. Ez külön örömet jelent számunkra.
7: Nem csak Zombor vonzás körzetéből, Nyugodbácskából érkeztek hallgatók. Nyers Bakó Lea Szabadkáról utazik a képzésre.
10: Szerintem nagyon hasznos magyarul tanuló diákoknak, mivel van opció arra, hogy itthon maradjanak, akik Vajdaságból származnak, illetve tudnak magyarul tanulni. Engem mindig is nagyon érdekelt az emberi test és a gyógytornászat, illetve szeretnék egészségügyben dolgozni, és nagyon hasznos szakma a társadalom egészének. Ezért választottam ezt az egyetemet, mivel van lehetőségem itthon maradni, és nem kell honosítanom papírt sem. Nagyon jó opció.
7: Nagy György Alexandra a Tiszaparti Zentáról iratkozott be a 4 éves képzésre.
11: Nagyon régóta érdekelt ez a szakma, és már középiskolában is ide szerettem volna menni, de nem volt lehetőségem. Így úgy voltam, hogy akkor elvégzek egy egészségügyi középiskolát, hogy legyen valami szakmám, és utána választom a gyógytornászakot, mivel hogy nagyon szeretnék segíteni az embereken, és ez volt a legkönnyebb, ami magyarul is van, közel is van, és ezért választottam. Szeretnék itthon maradni, szeretnék dolgozni Szerbiában, Vajdaságban.
0: 100 éves jubileumi szent liturgiára gyűltek össze a hívek és a kárpátaljai görögkatolikus egyház vezetői Tiszaújhelyben. A településkő templomát ugyanis 1926-ban szentelték fel, miután a korábbi fa templom több mint 3 évszázad után már rossz állapotban volt. A jubileum különleges jelentőséggel bír a jelenlegi háborús időkben, hiszen a megújult hajlék és a több évszázados egyházi örökség ma is biztos lelki támaszt, reményt és megtartó erőt nyújt a kárpátaljai magyar közösség számára. Részletek Iváncsik Attilától.
12: 92-ig érvényben volt az a rendelet a Szovjetunióban, hogy az egyház nem foglalkozhat gyerekekkel. Én 90-ben azt mondtam, hogy szívesen mennék az iskolába hitoktatni. Úgy tartunk hittanórát, hogy olyan volt, hogy gyerekek nem fértek be. Mert minden gyereke. Nagyon érdekes időszak volt.
13: Így emlékszik vissza Orosz István görögkatolikus pap, korábbi tiszaújhelyi parókus a vallástilalmi időkre. Ma már szabadon lehet templomba járni és hittanórákat tartani, és fontos őrizni az emlékét a templomépítő, a hitben kitartó elődöknek. Hangsúlyozza Harangozó Miklós, a tiszaújhelyi görögkatolikus egyházközség parókusa.
14: Elsősorban az fontos, hogy méltók legyenek az ősökre. Azok, akik nem könnyű időben bátorkodtak pont az első világháború után nekiugrani, és azt, hogy építünk egy templomot. Nem fa templom, hanem egy maradandó templomot, amire úgy gondolták, hogy képesek rá. És az az összetartás, én gondolom, amit akkor ők éreztek, és a célt kitűzték magának, ezt megvalósítják 2 év alatt. Amikor most felújítsuk a templomot, hogy kicsikét úgy nézzen ki, ami méltó ahhoz a 100 évhez, 11 év kell, hogy megcsináljuk, akkor 2 év alatt alaptól kezdve fel tudtak hozni egy templomot, akkor a jövőben is tudjunk valami maradandót hagyni.
13: Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyház megye magyar ajkú hívekért felelős püspöki helynöke úgy fogalmazott. A templomok a háborús időkben kiemelt szerepet töltenek be, a megfáradt emberek biztos menedékeként szolgálnak.
15: 303 éves fatemplom már alkalmatlanná vált arra, amely azelőtt itt állt, hogy a híveknek a lelki igényeit úgymond ellássa, és ezért belefogtak egy olyan dologba, amelynek mi most itt 100 évvel, ezután az esemény után, hála Istennek, le tudjuk aratni a gyümölcseit, hiszen a közösség minden háborús viszony ellenére úgy tűnik, hogy ember azt hinné, hogy talán leállnak a dolgok, nem állnak le a dolgok. Tehát az életnek tovább kell mennie, hogy az ember bejön ide, és úgy érzi, hogy talán ebben a szentek közösségében, ebben a megújult dolgokban, amik itt körülvesznek bennünket, hogy itt újra erőre tudjon kapni, és neki tudjon indulni a hétköznapoknak. A mai világban ez nagyon-nagyon fontos, hogy az embernek legyenek biztos pontjai, legyen támasza, legyen olyan biztos pont, amire tud támaszkodni, amiben bele tud kapaszkodni.
0: A múlt hétvégén Marosvásárhelyen megrendezett 4. erdélyi mesterségek ünnepén mintegy 30 hagyományos népi mesterséggel és közel 140 kézműves alkotásaival ismerkedhettek meg a látogatók. A 3 napos eseményről Erdei Edi Zsuzsának küldött beszámolót.
16: Ez csodálatos, hogy még mindig csinálják ezeket a régi dolgokat. Én elmentem innen 58 éve.
17: Hol él?
16: Kaliforniába. Most hazajöttem vizitbe. És olyan jól esik látni ezeket a régi dolgokat, és hogy még mindig tartsák a tradíciót. Nekem ez olyan jól esik.
17: Barta József nagybaconi mester, aki egyedi kézműves tetőcserepeket készít. Hogyan készülnek ezek a cserepek?
18: Ugyanúgy, mint a többi kerámiai anyagok, elsősorban kell egy jó nyersanyag, megdolgozása, szárítása, égetése, majd felkábül a tetőre.
17: Milyen a jó agyag?
18: Nagybacon elől híves volt, valamikor a falunak 40%-a ezzel foglalkozott, mert volt hályi nyersanyag, amiből lehetett dolgozni. Régebb elég sokan foglalkoztak, sajnos most már csak mi maradtunk.
17: És Erdélyben?
18: Ilyen tevékenységet én nem is tudok, hogy még valahol folytatnának. Tehát hagyományos kézicsevepeket, hogy készítenének, én nem tudok róla.
17: Ezek szerint nagyon egyedi az a mesterség, amit ön művel. Átadja másoknak is, tanultak öntől?
18: Igen, igen. Van nővérem, meg két fiaik, minden vakációt ott töltötték, leanyaink. Mind a kettő már veszélyen részt. Milyen folyamatot tudnak csinálni, azt végzik.
17: Mi az úgynevezett lányos folyamat?
18: A legkönnyebb, amit tudnak csinálni, az a cseréphordás, úgy mondjuk, amit mikor készen van egy darab, azt el kell vinni a szállítóba.
17: Ti, akik folytathatjátok édesapátok mesterségét, miért jó vagy, miért tetszik nektek ez, Panni?
19: Nekem nagyon megfogta az érdeklődésemet, nagyon sok mindent tanultam, és folytatnám mindenféleképpen.
17: Neked tetszik ez a mesterség, ez a kézművesség, Csenge?
20: Igen, nagyon, mert lehet benne kreatívkodni, és nagyon szeretek kreatívkodni.
17: Miben lehetsz te kreatív? Díszítésben?
20: Én festeni szoktam legtöbbször, de díszíteni is.
19: Írni, rajzolni ilyen motívumokat vagy idézeteket.
0: Farkaslakán Tamási Áron szülőfalujában a regényhőseinek kedvenc fogásaival emlékeztek meg a 129 éve született íróról. Az író szülőfalujának egyik étterme immár 6 éve szervezi meg az írók hetét. Idén a Márton Áron emlékév miatt a két Áron asztalának kedvenc fogásait tálalták fel. Emellett zene, irodalmi kvízek és könyvbemutatók is várták a látogatókat. Geréb Krisztina összeállításában elsőként Balázs Hunort, a séfet halljuk.
21: Ábel batyúja, édesanyám húslevese, Márton Áron kedvence a túrós puliszka, Tamási Áron kedvence a lucskos káposzta. Van, amiből válogassanak a vendégek. Mitől függ valaminek a népszerűsége?
22: A régi hagyományos ízeket próbáljuk terítéken kínálni. A régi székely ember mindig, amikor elment, elutazott, akkor a kis batyújában mi volt? Túró, szalonna, kolbász, tepertő, lilahagyma, egyszerű parasztétel. Próbáltuk ezt feleleveníteni igaz, hogy az Ábelnek a batyujában mi lehetett. Például Márton Áron kedvence a kömény magleves, vagy például ott vannak ugye a szereplők Surgyélán, kecskesültje, amikor megette a kecskét, ugye az Ábel kecskéjét, és ott van Mr. Lee, aki a nagyvilágba, Amerikába utazott, és marharostélyos tevet. Próbáltuk ezeket az ételeket úgy az étlapra felvinni, amit igazából elő is tudunk készülni, el tudjuk könnyedén készíteni, a vendégek is szeretik. A favorit az mindig az édesanyám húsleves, levese, és a sült nyúlcomb hagymás törkrumplival, meg a süllőfilé. Tamási Áronnak volt az egyik kedvence a rosson sült süllőfilé vajas burgonyával, tejszínes kapormártással, de a pisztrángot tartotta a halak királyának, és a halászlevet is nagyon szerette.
23: Fancsali János.
21: Az étterem menedzsere. Történeteket poroltak le, megidézik a regényhősöket, régi ízek és kedvenc fogások nyomába erednek. Mennyire fontos az ízletes fogás mögött a történet?
23: Nem csak gondolom, hanem tapasztaljuk is, hogy lejárt az a világ, hogy ide jön a turista, vagy ide jön a kedves vendég, eszik egy nagyot és megy tovább. Fontos, hogy nem csak ízletes ételeket, hanem történeteket is tudjunk tálalni, és mivel mi itt vagyunk a Tamási Áron sírkertjével szemben, nekünk aztán hatványozottan fontos erre figyelni, és például nagyon sok vendégünk a Surgyélán kecskesültjét különösen díjazza, és addig, amíg egy mosoly, illetve egy telefont fognak meg először a Billa is kés helyett, hogy lefotozzák az étkeinket, addig nincsen probléma.
0: Ezzel a mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: Pontosan 20 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Kis József, a mikrofonnál Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. A Tisza frakció valószínűleg nem támogatja a legfőbb ügyész jelöltet. Megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási rendje. Többfelé viharossá fokozódik a szél. Jönnek a részletek. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyésszé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Magyar Péter azt ígérte, a végleges döntéssel a további információk megvizsgálását követően jelentkeznek majd. Heteken belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025 áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter dilettánsnak nevezte a szakmai kollégium megkerülésével született gyakorlatot. Azt szorgalmazta, a sebész, illetve a kórházak kezébe kell adni a döntést. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élők megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják, 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. A 11 évre szóló program célja a befogadó társadalom kialakítása. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kért pályázat. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt közölte, hogy évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csak nem 52 év. Még mindig rengeteg helyen találni régi vas és azbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. Nem segít a gazdákon a gázolaj támogatás, közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A Magos szerint a gazdáknak járó jövedéki adó kedvezmény a kiemelkedően magas, literenként 709 forintos átlagár mellett mindössze 14 forint, de ez sem jár például belterületi földterületek után és az állattartók telepi fogyasztására. A szervezet ezért újabb kormányzati intézkedéseket sürget. Október 1-től újra szabályozza az üzemanyagok árát a cseh kormány. A pénzügyminisztérium rendszeresen meghatározza majd a következő nap maximális árait, egyúttal csökkentik a gázolaj forgalmi adóját. A cseh kabinet rendkívüli adót vet ki az olajfinomítókra. Németországban az év végéig 17 eurócenttel, vagyis körülbelül 62 forinttal csökkentik az üzemanyagok adó tartalmát. Megdőlt a fővárosi szélrekord, ma kora hajnalban a Jánoshegyen óránként 92,9 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km/h volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek még 2017-ben. Végül az időjárásról. Holnap alapvetően napos idő várható felhő átvonulásokkal. Az ország keleti területein alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Éjszaka 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap napközben 16 és 21 fok között várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló. Szabadpolc.
2: A Villa Romana Baláca Magyarország legnagyobb látogatható római kori villagazdasága. Egy Közép-Európában is páratlan római kori emlékünk. Veszprém és a Balatonpart is alig 10 kilométerre fekszik tőle. Ezúttal ebben a római emlékben egy kortárs tárlat látható. Géczi János dekollázsai. A művésszel a helyszínen Böldi Tóth Zsuzsa beszélgetett.
1: Szabadpolc. Kultúráról kötetlenül. Ma este 8:30-tól a Kossuth Rádióban. Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: A táncolás fejlesztheti az önismeretet, bizarr állítás pedig igaz, hiszen a test megőrzi a lelki tartalmakat. Vajon csak női újságírók foglalkoznak Ukrajnában a háborús bűncselekmények felderítésével? És miért könnyebb női szerkesztőkkel dolgozni? A kijevi Independent munkatársa adott interjút műsorunknak.
1: Netzes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
5: Kedves gyerekek! Ma Udvaros Dorottya mond mesét.

Ma folytatjuk Babberci történetét. Tegnap ott tartottunk a mesében, hogy Pálinkos Gyurka kényelmesen elhelyezkedett a tűzhely mellett, talpát jól esően simogatta a meleg, cipője meg száradgatott a sütő tetején. Tulajdonképpen hol vagyok most látogatóban? Kérdezte. Nem árt, ha tudja az ember. Babberci tekergette a nyakát. Hát, hol lennél? Itt. Jó, jó, de mi ennek a helynek a neve? Neve? Kellene, hogy legyen neve? Példának okáért hova címezik a barátaid és ismerőseid a neked szóló leveleket? Hallottam már ilyesmiről, mondta Babberci átszellemülten. Mi esmiről? Hogy vannak, akik levelet kapnak, meg csomagot, és ajánlott, meg express küldeményeket. Rima pénteki rimai péntek azt állítja, hogy távirat is van. Mondd, kedves Pálinkos Gyurka, igaz, hogy létezik távirat is? De még mennyire, mondta Pálinkos Gyurka. E szerint még sohasem kaptál levelet? Soha, mondta Babberci, és úgy gőzölgött a szomorúságtól, mint Pálinkos Gyurka száradó cipője. De ne keseríts el nagyon, mert akkor rettentő savanyú leszek. Csak te ne keseredjél, ne savanyodjál, emelte fel az ujját Pálinkós Gyurka. Tudod, miért nem kapsz levelet? Mert nincs címed. Most kitalálunk neked egy címet, és özönleni fognak hozzád a levelek. Mától fogva az lesz a címed, hogy babháza. Vagyis, hogy Berci háza. Melyik tetszik jobban? A Berci háza. Akkor az lesz Berci háza. Széljárt a fák tere 1. És irányítószám is kell. Irányítószám, mondta áhítattal Babberci. Olyan talán még rima pénteki rimai pénteknek sincs. Neked most lesz, mondta Pálinkos Gyurka, és közben elmélyülten nézte a tűznél száradó mesztelen lábát. Méghozzá egészen különleges irányítószámod lesz, mondta diadalmasan. Én leszek az első, az eleven és holt költők közül, akinek irányító számot neveztek el a lábáról. 43,5. Ez lesz az irányító számod. Gyönyörű, mondta szívből fakadó csodálattal Babberci. Én vagyok az első ember, akinek az irányító száma egy nagy, eleven és holt mellékes költő lábáról van elnevezve. Ám bátor, meg is érdemlem. Nem? Ugye megérdemlem, kedves Pálinkos Gyurka, hiszen segítettem neked a versírásban. De még mennyire, hogy segítettél, bólogatott Pálinkos Gyurka. Babberci arcán halványka reménykedő mosoly derengett föl. Te Gyurka, nem lehetne... Mit? De ha megjelenik a versed, odaírni, mondjuk nagy betűkkel, hogy... Pálinkos Gyurka, utána meg kisbetűkkel, és Babberci verse. Pálinkos Gyurka homlokára árnyékok gyűltek, mint egy negatív glória. Egészen kisbetűkkel is lehetne, mondta sietve Babberci, esetleg zárójelben. Azt már említettem neked, mondta méltóság teljesen Pálinkos Gyurka, hogy mellékes költő vagyok, ami azt jelenti, hogy titkos is. Nem foglalkozom ficni-fecni könyvekkel, meg újságokkal. Ha én teremtek egy verset, akkor nagy titokban elvetem. Elveted? Mint egy magot a földbe? Pontosan, bólintott Pálinkos Gyurka. És ha jó az a vers, akkor ki kell? Rügyezik, kibomlanak a levelei, virágzik, áradnak benne a nedvek, zöldel, fénylik, ragyog. És akkor már kit érdekel, hogy kivetette? Az a fontos, hogy az emberek magukba szívják belőle a ragyogást. Babberci úgy ült Pálinkos Gyurka mellett, mintha a Himalája tövében ülne. Te vagy a világ legnagyobb mellékes és titkos költője, mondta áhítattal. Gyönyörűek lehetnek a szárba szökkent verseid. És nem titokban mivel foglalkozol?
Repülőgépeket építek, mondta szigorúan Pálinkos Gyurka. Ám bár azt is titokban. Titkos költő és titkos repülőgép építő vagyok. Nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy a titok vagyok maga. Érted? Értem, mondta Babberci. És milyen repülőgépeket építesz titokban? Aeroplánokat, hidroplánokat, egyfedelűeket, kétfedelűeket, motorosokat, sugárhajtásúkat, vitorlázókat és gumimotorosokat. És röpködsz velük? Röpködök, mondta Pálinkos Gyurka. Nagy titokban röpködök. Már az egész földet bejártam. Megszáradt a lába, megszáradt a cipője, Pálinkos Gyurka szedelőzködött. Én is úgy szeretnék röpködni, mondta Babberci, és szomorúan dobolt a szíve. Ne menj még el! El kell mennem, mondta Pálinkos Gyurka. Titkos útjaim vannak. Akkor legalább azt ígérd meg, hogy írsz nekem néha nap. Pálinkos Gyurka fölhúzta a cipőjét. Ez tényleg megszáradt, mondta elégedetten, majd így folytatta. Levelet írni utálok. Különben is. Most, hogy van címed és irányítószámod, ezrivel kapod majd a leveleket. De tudod mit? Csinálok neked egy repülőgépet és elküldöm. Jó lesz? Röpködhetek vele, kérdezte boldogan Babberci. Röpködhetsz. Amerre csak kedved tartja. Az egész világot összeröpködheted. Köszönöm a hozzám való jóságodat. Pálinkos Gyurka megölelt a boldogságban úszó Babbercit, és elment. Megállt, motyogott, távolodott. Jaj, belelépsz a tócsába, akarta kiáltani Babberci, de megint elkésett. Tocs! Pálinkos Gyurka frissen száradt cipője megtelt vízzel. Szortyogott, szörtyögött és cuppogott. De Pálinkos Gyurka észre se vette. Csak ment, csak ballagott a mellékes és titkos költő, aki mellékes és titkos repülőgép építő is. Egyre kisebb lett, aztán eltűnt a szél járt a fák között. Babberci azóta ott ül a háza előtt. Lesi az eget. Pálinkos Gyurka repülőgépét várja. Szegénynek lassan-lassan görcsöt kap a nyaka. Mit gondoltok? Elküldte Pálinkos Gyurka azt a repülőgépet? Vagy elfelejtette Babbercit háncsházastúl, széljártafástúl, irányító számostúl? Vagy esetleg eltévedt a repülőgép? Könnyen meg lehet. Ezért hát arra kérlek benneteket, ha valahol a Sirius környékén, vagy a Göncöl szekér táján, a rák ködben, vagy egy üstökös csóvájában, vagy akármelyik távoli galaktika foszlós csillagpora között egy eltévedt repülőgéppel találkoztok, kiáltsátok oda neki, hogy nem arra! Hé!

Lázár Ervin Babberci kalandjai című meséjéből Udvaros Dorottya olvasott fel. Szerkesztette Palotás Ágnes, rendezte Bognár Mónika. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 2005-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: tanárai a jövő tudósaként emlegették, Poéta Doctusnak nevezték. Ady Endre a legbújdosóbb magyarnak hívta a Vitéz Mihály ébresztése című versében, és ő fogadta el elsőként stílusteremtő költőnek is. Petőfi és Arany a népies verselés, a rímes epika előfutárát látta benne. Barátja és költőtársa Dombi Márton pedig a legjátékosabb komolyságú magyar poétának nevezte. Csokonai Vitéz Mihály verseit hallják.
1: Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, 100 leányért nem cserélek. Megvidító orcácskádat, csókra termett kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsiét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled. Ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad, karcsú derekadon a vál, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy ám, mint a mancié vagy, majd megmondám kié. Szép a hajad, szép szála is, ha a kis csikó hordozta is. Nem akasztott emberhaja, mint a trézi rőt vuklia. Édes a te danulásod, jérce formakotyogásod, kicskottyod innepi ének, bús szívemnek, szegénykének. Ha bánatim közlöm véled, egy szódra lelkem megéled, ha jó kedvem csucsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nékem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, beóhajtlak, besiratlak, s a képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak útamban, téged ölellek ágyomban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral, a kuckóban tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnének fel, hogy fiakat, leányokat, szülnél apró kulacsokat, zsalám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, belé férne 4-5 akó. Ne jaj, engem innet hova, elvisz a Szent Mihály lova. Szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, akit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szemfedél. Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek. Tested tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Útas, köszönj rám egy pint bort, itt látsz nyúgodni egy jámbort, kedves élete párjával, csikó bőrös kulacsával.
2: Tartózkodó kérelem. A hatalmas szerelemnek megemésztő tüze bánt, te lehetsz írja sebemnek gyönyörű kis tulipán. Szemeid szép ragyogása, eleven hajnali tűz, ajakit harmatozása, sok ezer gondot elűz. Teljesítsd angyali szókkal szeretőd, amire kért, ezer ambrózia csókkal fizetek válaszodért.
0: Csokonai Vitéz Mihály verseit Sinkovics Imre és Bicskei Tibor olvasta fel. A műsor Duba Szilvia, Rácz Dorottya és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Az ország számos pontján van egy-egy olyan település, amely a mai fül számára meghökkentő, kevésbé előnyös hangzású, humoros nevet viselt. Ilyenkor a lakók kezdeményezésére névváltoztatásra került sor. Például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Mai műsorunkban ezekről is kérdezzük Minya Károly nyelvészt, a Nyíregyházi Egyetem Nyelvés Irodalomtudományi Intézetének igazgatóját. A riporter Takács Tibor.
1: Az egyik érdekes névváltoztatás Érpatak, kezdjük ezzel.
2: Valóban talán az egyik legérdekesebb névváltoztatás a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Érpatak, aminek az eredeti neve Hugyaj volt, rövidúval és pontos jével írva. 1908-ban történt meg a névváltoztatás, mert a helyiek nyilván idegenkedtek az eredeti névtől, szégyelték és kellemetlenül érezték magukat a név hallatán, hiszen mindenkinek a vizelet jutott először az eszébe a Hugyaj névről. Ezért a község határában eredő Érpatak alapján az Érpatak nevet állapította meg az akkori országos községi törzskönyvbizottság, és ezt hitelesítette. Egyébként valójában a Hugyaj helynév puszta személynévből keletkezhetett, és a szótöve, a húgy, rövidúval, nem feltétlen a vizelet jelentésű szó, hanem talán a magyar régi csillag jelentés rejlik a húgy szóban, bár ezt már hosszúval írták. A régi magyar nyelvben tehát ez volt a jelentése, a két szó hangalaki egybeesése a véletlen művel, és ez a véletlen azonban már nagyon ősi lehet, hiszen a két szó már az uráli alapnyelvben azonosan, de legalábbis nagyon hasonlóan hangozhatott. Tehát ennek a két jelentésnek természetesen semmi köze egymáshoz.
1: Ugyanez az oka a Gebehely név megváltoztatásának is?
2: Igen, a névszépítés, illetve a névváltoztatás lényeg abban áll, hogy egy helynevet akkor módosítottak, amikor annak a jelentése az idők során kellemetlenné vált. Gebe egy régebbi település név, amely ma Nyírkáta néven ismert Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Mátészalkai járásban. A községet 1955-ig hívták Gebének, de a lakosság sérelmezte a név jelentését, ugye, ami azt jelenti, hogy sovány vagy rossz ló, és így a hatósága Nyírkáta nevet adta, hivatkozva a település Káta nemzetségbeli birtokosaira, az előtag Nyír pedig természetesen adva volt.
1: Melyik település változtatott még nevet?
2: Disznóhorvát település változtatta Izsófalvára a nevét. Ez a helység Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található, Kazincbarcikától északra. Korábban gyakran gúnyolták a települést a Disznóhorvát név miatt, ugye ahogy a korábbi nevek esetében is ez fordult elő, és ezért a nevét 1950-ben Izsófalvára változtatták az ott született Izsó Miklós szobrásznak a tisztelet. Aztán itt kell megemlíteni Disznósd helységnevet is, ez is Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található, Ósztól délnyugatra. A falut 1935-ig hívták Disznósdnak, a bizonyára vaddisznó értelemben használt disznó főnév származékaként. Mivel ebben az esetben is a lakosok csúfolódásnak voltak kitéve, ezért 1935-ben a község nevét a megyére és a falu templomának védőszentjére utaló Borsod-Szentgyörgyre változtatták.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. január 30-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
5: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: A kiindulási pontig igyekszik visszajutni valamennyi jelenség, tárgy, gondolat, vagy ha addig nem, a választott origóig. Mondja Géci János, a Kentaur Kollázs és Dekollázs című tárlat kiállító művésze. A kiállítás a Baláca pusztai legnagyobb római kori villagazdaságában látható. Az épületen belül és annak külső falain is műalkotásokat tekinthetnek meg az odalátogatók. Ez a Szabad Polc műsora itt a Kossuth Rádióban. Üdvözli Önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa. A kiállítás címe tehát Kentaur. Ennek a tárlatnak az anyagát más szövegekkel együtt egy szép kiállítású albumban jelentette meg a Magyar Nemzeti Múzeum. Itt olvasható Géci János 2012-es szövegéből egy részlet. Velencét az árvíztől és a vízmozgástól hullámtörők védik, amelyeket úgy nevezett akropodékból raktak össze. Több tonna tömegű, öt nyúlványú betonelemek ezek, s a szerkezetük miatt, ha az előre meghatározott helyükre lerakták őket, úgy ékelődnek egymásba, hogy nem csúszhatnak egymáson el. A kentaur, azaz az egymáshoz organikusan nem illeszthető, de az összenempasszolás ellenére mégiscsak összefort részekből álló lény, egyfajta hullámtörő. És a hozzá hasonló, a részekből nem a szerves összefüggés, nem a saját múlt, nem a privát fejlődés eredményeként összeállt dolgok is, amelyek a hirtelen érkező árvizek, a világ szüntelen ébredő hullámai ellen védik a gondolkodást. No, hát akkor letelepettünk ide Géci Jánossal, méghozzá az egyik munkája elé, ami még a háznak a külső falán látható, hiszen itt ülünk a egészen alacsony kőfalon a földtulajdonos lakóháza bejáratánál. Hát az egyik bejárat, ez nem a fő bejárat, de ez mit sem érdekel bennünket.
1: Ez a hátsó bejárat volt, úgyhogy ezáltal, hogy néhány száz évvel később első bejárat lesz, rögtön a dolognak a sokfele nyíltságát mutatja.
0: Igen, hát úgyhogy rögtön témánál is vagyunk, hogyha úgy tekintjük. Ezek bármilyen meglepő is az ide látogatóknak, ezek nem kollázsok, hanem dekollázsok, és a dekollázsnak maga a jelensége foglalkoztatja Géci Jánost a legjobban. Hát a történetéről már odabent mondtál egy csomó minden, de most az jut eszembe, hogy Szegedhez is elég sok közöd van, és állítólag a szegedi szalámi az úgy lett, hogy amikor a nagy árvíz volt, ugye, akkor a szalámik bent voltak a pincében, és utána bepenészettek, mert nedvesek lettek, és utána derült ki, hogy ó, milyen jótékony hatást gyakorolt a penész az ízvilágára. Hát valami ilyesmi persze nem ilyen. Na, komolyra fordítva a szót.
1: Nagyon-nagyon pontos, mert én azt gondolom, hogy ennek a 50-60 éve létező műfajnak a véletlen, az alkalmiság nagyon fontos képzője. Tehát soha nem egy szép utcán lévő, közösségi térben lévő plakát előtt állok meg, hanem az vonza a figyelmemet, amiben már van valami fajta egyéni esítés, van valami egyszeriség, tehát van benne már sérülés. És ez a sérülés azért valóban olyan, mint a szegedi szalámi, hogy egyszer egy árvíznek kell lenni, ami megrongálja, és kiderül, hogy ennek a romlottságba, vagy romlásba, vagy a szemétté válás folyamatában is vannak olyan mozzanatok, amik a szemednek is, meg az elmédnek is kellemes tud lenni.
0: Meg hát téged is ért egy ilyen áradás, tehát bizonyos munkáid egy pincében eláztak, azért ez alapvető volt.
1: Igen. A dekollázsokhoz én viszonylag későn jutottam el 80-as években, amikor a magyar irodalmi neoavangárd elkezdődött, és megjelentek magyarul a első képes kötetek. Ott Görögországban látott óriás, roncsolt óriás plakát készült fotóim kerülnek be, ezek az első ilyen típusú magyar munkák. Annak ellen, hogy már a 50-es évek végén, 60-as évek elején a németeknél, nyugatnémeteknél, franciáknál és a olaszoknál a képzőművészek érdekes módon elkezdenek ezzel a furcsa vizuális technikával foglalkozni. Tulajdonképpen ők a roncsolásnak a harmóniáját keresik, az utcákon talált óriás műveknek a beviszik a műterembe, és a műteremben kollázsokat készítenek. Annak ellen, hogy kollázsolt művek, de ők, miután roncsolás volt a kiindulási alap, ők dekollázsnak nevezik. Én hozzájuk képest radikálisabban közelítem, mert hogy én nem nagyon építek fel, tehát nem a motivumokat, a képi motivumokat, a gyümölcsre, vagy a szövegre építek, hanem a papírnak a viselkedésére, tehát az anyagnak, a felhasznált anyag, nem a hordozó nekem fontosabb, mint hogy ami a hordozón látszik, tehát nem a jelenség. Nagyon érdekes akkor, amikor Horvátországban is sokat szoktam dolgozni, ahol olyan természeti jelenségek jelennek meg a papíron, ami Magyarországon nem. Tehát az, hogy nagyon gyakran leég a tengerpart, és a óriás plakátok is leégnek, és a tűz elképesztő kérget, elképesztő színt, festékváltozatokat tud előidézni. Aztán, mikor ezek a plakátok besodródnak a vízbe, és ahol netán hetekig vagy hónapokig vannak vastagon, és akkor megjelennek a muszatok rajta, megjelennek a kagylók, befúródnak. Most itt az anyag, a papír, a cellulóz egészen speciális látványokat, meg érzeteket tud csinálni. Szóval ezek nagyon-nagyon izgalmasak.
0: Én azt hittem egyébként, hogy, bocsássak csak, hogy közbevágok, hogy azt hittem, hogy a temperamentumos horvátok jobban szaggatják a plakátokat az utcán.
1: Nem. Tehát ők annyiba érdekes módon temperamentumosabbak, hogy nem nyúlnak a lehult plakáthoz, tehát ott hagyják, nálunk összeszedik, tehát nem is nagyon a plakátokat, nem találunk már semmifajta roncsot. Ők ott hagyják akár egy télen, vagy évekek keresztül. Ezek nagyon jó, hogy is mondjam, bányászó helyek számomra, Sibenik környék, ez a dal környékén nagyon-nagyon érdekes dolgokat lehet találni. Na, szóval ezek a dekollázsok tulajdonképpen, ami megjelenik, egy bizonyos időszaknak a kultúrája, természetesen az, hogy mit ábrázolt eredetileg a kép, az nagyon is jellemző a korra, hogy éppen valaminek a vásárlására biztatnak, vagy politikai akciók vannak, vagy közösségi akciók. Annak a töredéke, akár a szavak töredéke, akár kép töredéke azért jelen van a képen. És az is, hogy az a plakát valójában hogy semmisül meg, hogy a nap szívja ki, vagy az eső teszi tönkre, vagy pedig a járókelők neki esnek, és valamit csinálnak. Itt van néhány olyan érdekes módon, inkább századfordulón található képek, amikor határozottan Magyarországon is mássá alakítják a plakátokat. Az eredeti jelentésétől megfosztják, a rétegeket inkább feltárják, de a csúfságra, a infernális dolgokra próbálnak vele alakítani. Mostanság, amik vannak, azok inkább már attraktívabb tépések.
0: Na most ugye mutattad itt bent, hogy vannak olyan plakátok is, illetve olyan munkáid, amelyek kétoldalasak, tehát hogy egyszer csak rájöttél, hogy jé, a másik fele még érdekesebb?
1: A műcsarnoki kiállításnak volt egy nagyon-nagyon érdekes tanulsága. Szerdahelyi Julinak köszönhetően a két teremfalat kollásként építhettem fel, vagyis meglévő épp plakátokat felragasztottam falra, majd utána visszatéptem, tehát hamis dekollázsokat csináltam, a installációnak a része volt. És akkor, amikor vége lett a kiállításnak, akkor ezt a falat kértem, hogy én bonthassam vissza, és hát a műcsarnoknak a vakolata, a belső vakolatát aztán korrigálni kellett, mert hogy vakolattal együtt sokszor jött vissza. És ezek a felületek, ami a kiállításon ki volt állítva, csak éppen a falnak volt fordítva, és senki nem láthatta, akkor, mikor megjelentek rajta a mészfoltok, meg a cementfoltok rettenetesen érdekes felületeket hoztak létre. Én nagyon örültem, hogy ezt az anyagot aztán Korzenszky Rihárd jóvoltából a Tihanyi apátságnak a múzeumába ki lehetett állítani. Tehát egy kiállítás maradékát, még azt a részét, amit nem láthatott senki, hiszen a belső rejtett, ha tetszik, régészeti leleteit meg lehetett csinálni. Pontosan arról beszéltek, hogy a láthatatlan, a múltból megmaradt dolgoknak a soha nem látott része is feltárulhat. És lehetséges, hogy ez

0: mégis ahogy ez a dolog szél, ahogy letéped, hogy ahogy az hasad, ahogy benne van a te korszakos mentális állapotod is, ez is nagyon izgalmas. Itt Balátszán azt hiszem leginkább ez a fajta szenzualizmus, ami nagyon jó látni. Tehát az, hogy arra gondolok például, hogy korábban nagyon sok dekollázs, amit a nyugatiak csináltak, azok az embernél kisebb felületeket dolgoztak. Tehát úgy, mint a képzőművészetben képesek voltak egy portrét csinálni, ami 5 cm-szer 5 cm volt, tehát nem az emberi léptékben. Itt, ami ki van állítva, meg azok már a eredeti méretűek. Tehát nem kicsinyített műalkotások, nem nagyított tehát nem makroszkóposan nézett, vagy mikroszkóposan nézett műalkotások, hanem a valódi méretben jelenik meg. Nos, ez itt beszélek, ennek a szenzualizmusára beszélek, hogy az emberi testhez hozzáilleszhető mérettel dolgozunk, az talán harmadik legfontosabb tanulságom.
1: És tudod, mi jutott eszembe? Most nem a popártra gondolok, hogy ugye európai példákat mondta, hogy honnan indul mindez el, meg a németek, meg a franciák, de hát igazából az amerikai kultúrából is tudhatjuk, meg aztán mostanában mondjuk egy olyan 10-20 évvel ezelőtt kezdtek bekerülni nagy múzeumokba például a híres graffiti művészeknek a falakra festett művei, leszedik valamivel együtt, nyilván ugyanígy valami a falból is rákerül, hogy ki lehessen emelni, és át lehessen tenni egy múzeumba. Tehát ez egy furcsa irány.
0: Igen, mindenképpen a popnak a következményeivel rokonítható ez a általam is csinált, vagy általam is előállított, nem is több tájtömeg. Az, hogy annak a felismerése szerintem korszakos jelentőségű, amit félig már utaltam rá, hogy nem pusztán a műalkotásoknak, nem pusztán az a része érdekes, ami az ábrázolat, hanem az is, amilyen anyagon történik ez az ábrázolás. Tehát az, hogy a papír, ami egy ilyen romlékony dolog, ráadásul egy plakát, az efemer jelenség, tehát az néhány napig él, és ezeknek a időtlenségére az ember elkezdi kapargatni, vagy az alkalmisága, amit főleg az amerikaiak csinálnak, a pillanatnyilag létezik csak az, hogy belekarmolok a falba, vagy ráköpök, vagy odarakok egy festékpecsétet, hogy ennek is van művészi értéke, ez felszabadító, jelzem egyébként az irodalomra is van esetemben felszabadító, mert tehát őszintén szólva most már 40 éve, ahogy a korral haladok előre, egyre inkább riasztanak a tökéletesen megcsinált alkotások. Számomra olyan fajta ideákat, olyan fajta szépségeket képviselnek, ami a valóságban nem létezhet. Nincs tökéletes dolog. A dolog attól szép, hogy van benne véletlen, van benne alkalmi, van valami szabálytalan, valami ami a nagy rendből kilóg, és ennek a mozaikosság, a töredékesség az, hogy nem totálisan profi. Ez nekem sokkal-sokkal tetszőbb, mint egy minden ízébe, porcikájába tökéletesen szabályoknak, elképzeléseknek, mítoszoknak megfelelő műalkotás.
1: Tehát a hiba szép.
0: A hiba a legszebb.

az van jelen, ami látszik, ami láthatóvá tehető. Géci dekollázsaiban a világ totalitása jut szóhoz. A plakát Géci egyik legkitüntetettebb alapanyaga például arról beszél, hogy a modern nagyvárosok hajnal

0: után, miként törte át a házak falát a vászonra és papírra festett és nyomtatott kép, miként zuhantak ki a betűk, történetek és elméletek a nyomtatott könyvek lapjairól az utcára, miként váltott át a kandalló előtti kipirult tekintetű és könnyes szemű olvasás barikáddá és lett vérfürdővé. A tárlatot megnyitó Kurdi Fehér János szavai ezek. És hogyan vélekedik mindenről a továbbiakban a kiállító művész? Na hát ezer szállal kötődsz te Balázához, tehát egyáltalán nem véletlen, hogy itt állítottad ki a műveidet is, meg hát már akkor is találkoztunk, azt hiszem, amikor 4 évvel ezelőtt mostani állapotában megnyitották itt a múzeumot, és azt is tudom, hogy igyekeztetek, és gondolom, hogy sok közöd van hozzá, arra is utalni, vagy bemutatni valamiképpen a ide látogatóknak, hogy milyen növényekkel foglalkoztak itten a rómaiak. Mert hát azért, aki Géczi Jánosnak csak a vizuális műveit és az írás művészetét ismeri, az nem tudja talán, hogy biológus is vagy.
1: Igen. Eredetileg, amikor a 70-es években Veszprémbe kerültem egyetem után, és akkor rögtön felfedeztem ezt a mediterrán helyet, akkor csinálta, ugye Palágyi Szilvia volt az a régész, aki a életének egyik részét teljes mértékben a villagazdaságnak a feltárására, meg a értékeinek a ország számára való, Európa számára való bemutatásnak a szentelte. Nos, az ő korába kerültem ide, akkor már Hajnóci professzor már megcsinálta a mostani épületet, és tehát az, hogy egy romra egy múzeum építményt ráraknak, ez nem nagyon jellemző Közép-Európára, rendkívüli módon tetszett, és az, hogy ez a múzeumnak ez a pavilonszerűség, ez tulajdonképpen római építészet is megidézi, ez is tetszett. Sajnos ma már az a növény nem él, ami az első balátszai élményemnek a megjelenítője volt. Az északi falnál volt egy galagonyafa, ami egybibés galagonya, ami egyébként serje lenne, de hát körülbelül olyan ember, férfi derék nagyságú törzsebb volt, fa volt. Tehát ez egy több száz éves fa volt. Sajnos a legutolsó építkezést, ezt a fát nem tekintették a érték részeként, és kivágták. Most erről az általam 1000 évesnek nevezett galagonyáról szól az első balátszai szövegem, a most megjelent Nemzeti Múzeummal közösen kiadott katalógusnak ez az első szöveg egyébként, tehát a 1000 éves balátszai galagonyafáról. Aztán utána ebből egy mesekönyv lett Balátszáról. Annak idején azt hiszem éppen ti csináltátok meg rádiójátéként és esti meseként időként megy a kutyámnak a szemszögéből, hogy hogyan is látjuk ezt a villát. A Balátszának a fontos karakterisztikus vonása egy növény. Ez a növény pedig a Palágyi Szilvia, lévén ő a francia kultúrával rendelkezik, Zsönének hívja francia módon, magyarul Jenesternek hívják. Ezt valahonnan délről szerezte, és szépen ezeket a bokrokat elterjesztette itt a munkatársaival együtt, tehát tavasszal okkersárga ennek a biálnak a környéke, és valóban visszaadja ez a néhány a valódi mediterrán jellegét a háznak. Tehát a ház, ahogy bent a freskóin lehet látni, hogy egy csomó növény és állat megidézi a mediterránt, úgy a külsejében is, a körülötte lévő, akár a kiskertben, akár a gyógynövényes kertben, és akár most egy picit elhanyagolt növényzetében, de azért ez fontos. Most gondoljunk csak bele, hogy a freskó maradványokon, amit bent nagyon-nagyon szépen helyreállítottak, olyan Alexander papagájok, Róma most tele van, ezekkel a papagájok a Nagy Sándor idejében hozzák Ázsiából be, és ilyen luxus állat volt, most már szabad, verebekkel együtt élnek a tevereparton, vagy gazellák, vagy gombák, olyan dolgok vannak itt a mindennapi élet kellékeként felfestve, amely részben megidézi az itt lakónak, a birodalomnak a szívét, részben pedig azt a mélységes természetközeliséget is visszahozza, vagyis a természetben lévő jelenségeknek, anyagoknak a ismeretét mutatja, ami azért számunkra példaadó. Tehát a rómaiaknak ez az, hogy villagazdaságban dolgoznak, élnek, hogy itt azért mindent megjelenítenek, és nem szelektíven használják a környezetet. Szerintem ez nagyon fontos 21. századnak szóló üzenetként is kell olvasni. A biológusságon természetesen, tehát nem csak a itteni világgazdaság ilyen értékeire való odafigyelésemnél jelenik meg, hanem azt gondolom, hogy minden alkotásomban is, tehát még az ilyen roncsolásos technikáknál is ott van, hogy a papírnak úgy kell szakadni, ahogy azt a cellulóz engedést, nem pedig ahogy az én akaratom csinálja. Ezek benne vannak. Most azt külön mondjuk a magánszomorúság, hogy ugye én a rózsának a művődés történetével foglalkoztam egyetemi pályám alatt, hogy itt rózsát nem találok. Helyette igaz, van gránátalma, meg van datolyapálma felfestve. Gondolnak, hogy Kárpát-medencében datolyapálma fáknak a képét találjuk egy villának az udvarán. Ezek milyen fantasztikus dolgok.
0: No, igen, hát azt is szokták. Azt is szokták mondani, hogy ugye a mitológiából ismert aranyalma, az valójában valószínűleg narancs volt, mert hát hol volt ott alma, leginkább narancs.
1: Igen, vannak citrusféle rajzok is. Most a Szabadvári Tamás, aki a régész, aki a Szilviától átvette, aztán a részben az ő örökségét viszi tovább, most megígértem neki, hogy szaporítottam, keltettem a saját kertemben lévő ciprusokból néhányat, úgyhogy most 10-et kapnak, 10 kis csemetét. Remélem, hogy ki fogja bírni majd mindegyik ezt a klímát. Nagyon szeles egyébként ez a hely.
0: Hát most is érezzük, hogy majd elfúj a szél, és a hallgatók is hallhatják.
1: nagyon jó, tehát ő a albumba egy tanulmányt írt, és tulajdonképpen Balázsának a balácai régészeti múltnak, régészek által feltárt múltnak, meg a természetnek a összevetése, a kiállítással történik meg az ő tanulmány által, és ő nagyon fontosnak jelezte azt, hogy az itteni életnek az egyik környezeti alakítója ez az állandó bakonyi szél. Tehát az, hogy itt milyen erős falakat kellett csinálni, hogy van tájolva az épület, hogy milyen növények vannak, hogy miért ebbe a pannon domböböl berakták be ezt a házat, ez nem is annyira a napnak, meg a esőzésnek, hanem a szélnek a következménye.
0: Édesapám, aki hát műemlékes építészként dolgozott egész életében, hát most már idős, már nem annyira dolgozik, de őtőle tudom, vagy ő mesélte ezt bizonyos helyeken, ugye, ahol kút is volt, mondjuk híres nagy műemlékeknél, nagyon régi épületek környezetében, hogy a kút aljából annyi minden kerül elő, hogy mondjuk a kardok, meg nem tudom, amit belepottyantottak az emberek annak idén, valamint ugye az akkori növényeknek is a maradványai benne vannak. Tehát a történeti kertészek sokszor onnan merítenek. Itt is van egyébként egy kút.
1: Hát a villa mellett van egy, a területnek a legmélyebb pontján van egy vízkivevő hely, egy forrás volt. Ezt a forrás most úgy tudom, hogy be van az ivóvíz hálózatba kötve, tehát tulajdonképpen nem mehetünk a közelébe. Igen, ezek a villák, ahol egy általában olyan 300 környéki a lakosság, tehát a tulajdonosok mellett a szolgák, rabszolgáknak a száma olyan 300 embert jelenthetek, ők mindig egy bővízű forrás mellé telepedtek, tehát az kellett ahhoz, hogy azért el tudják látni ezt a családot. Amikor Hajnóci Gyuláék ezt a rekonstrukciót megcsinálták a Palágyi Szilviáknál, akkor még a Veszprémi Múzeumnak a része volt ez a Villamos Már Nemzetének a része, akkor tulajdonképpen a Gyula bácsinak az ismeretei mutattak arra, hogy egyfajta komplex, holisztikus szemlélet kell a régészethez is, a régészetnek az építészeti, tehát a modern részéhez is. Ez volt először az az ötlet, amikor a Palágyi Szilviával arról beszéltük, hogy nem elég, ha ezt a vidéket, ezt a rendkívül fontos római, provinciai gócpontot a szűk szakma ismeri, meg a múzeum látogató, hanem a magyar értelmiségiek számára is kell, hogy valamit jelentsen, és akkor ennek ez volt az a kiindulási pont, ami eredményeképpen egy jó 20 évvel később Ladány Istvánnak, meg Tolnai Ottónak, Bozsik Péternek a támogatásával az Exszimpózión egy Baláca számot, Baláci számnak a szerkesztésére kért föl. Jó hosszú munka idője volt, és ez nagyon sokat tett, mert kb. 60-70 olyan írót, irodalomtudóst lehetett ide lecipelni, meghívni, körbenézni, akik aztán ennek a számnak a műveit teleírták. Tehát az, hogy Balácának hirtelenjében ekkora irodalmi megjelenítése volt, az például fontos az Exszimpóziónak a sorsa kapcsán is, meg a magam sorsa kapcsán is fontos eseménynek tartom, mert hogy nézd be azt a vajdasági eszmét képviseli, hogy a lokálisnak nagyon fontos a jelentése, jelentősége, részbe pedig, hogy vannak olyan kulturális ügyek, amiben összetud a sokféle ember is fogni. Tehát azt gondolom, hogy a Baláca körüli ügyködésnek ez talán egy fontos, és részben ugye ez is tett azt lehetővé, hogy aztán alkotóként is ebben a térben egy fél éven keresztül jelen lehetek.

Géczi János írót, költőt, képzőművészt hallották. Dekollázsai az Elemek című verskötetének folytatása. Egyfajta képzőművészeti diagnózis a kortárs világról. Azt az elmozdulást teszi láthatóvá, hogy miként tágul az ember illetékessége a konkrét adottságoktól a végső adottságok felé. Ezzel a mai Szabadpolc végére értünk. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik Völgyi Tóth Zsuzsa. Balácán a Kentaur című tárlat a Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében október 31-éig látogatható.

0: 21 órakor jó estét kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beskén Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. A Tisza frakció valószínűleg nem támogatja a legfőbb ügyészjelöltet. Megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási rendje. Többfelé viharossá fokozódik a szél. Jönnek a részletek. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett. Azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Magyar Péter azt ígérte, a végleges döntéssel a további információk megvizsgálását követően jelentkeznek majd. Heteken belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025 áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter dilettánsnak nevezte a szakmai kollégium megkerülésével született gyakorlatot. Azt szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élők megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják, 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. A 11 évre szóló program célja a befogadó társadalom kialakítása. Nem segít a gazdákon a gázolaj támogatás, közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A Magos szerint a gazdáknak járó jövedékkiadó kedvezmény a kiemelkedően magas literenként 709 forintos átlagár mellett mindössze 14 forint, de ez sem jár például belterületi földterületek után és az állattartók telepi fogyasztására. A szervezet ezért újabb kormányzati intézkedéseket sürget. Október 1-től újra szabályozza az üzemanyagok árát a cseh kormány. A pénzügyminisztérium rendszeresen meghatározza majd a következő nap maximális árait. Egyúttal csökkentik a gázolaj forgalmi adóját. A cseh kabinet rendkívüli adót vet ki az olajfinomítókra. Németországban az év végéig 17 eurócenttel, vagyis körülbelül 62 forinttal csökkentik az üzemanyagok adó tartalmát. Az amerikai elnök úgy véli, hogy az Ukrajnában 4,5 éve zajló értelmetlen háborút le kell zárni. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomító ipara felett. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump várhatóan holnap New Yorkban személyesen egyeztetnek. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Makkora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti csaknem 93 kilométeres széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km per óra volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek még 2017-ben. Az időjárásról. Holnap alapvetően napos idő várható felhő átvonulásokkal. Az ország keleti területein alakulhat ki egy-egy zápor zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Éjszaka 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap napközben 16 és 21 fok között várható. Kedves hallgatóink, 22 órakor hírkrónikával jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Ki legyen ott egy édesanyja mellett a szülőszobán? Az apa, a dúla, vagy mindketten? Mikor érkezhetnek meg az önvezető autók a magyar utakra, és vajon készen állunk-e rájuk? És ha egy webáruház nem küldi az árut, nem kapjuk vissza a pénzünket, tudjuk-e egyáltalán kihez forduljunk? Mekkora az esélye, hogy egy hajléktalan szállón élő, de dolgozó és rendszeres jövedelemmel rendelkező ember lehetőséget kap arra, hogy ismét önálló lakásban éljen? Hétköznapi kérdések, amelyek egyre többünket érintenek.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
4: Szóda.
5: Elsuhant emlékek címmel ünnepi gála a Műpában. Stúdió vendégünk a 70 éves Zsurávszky Zoltán, Kossuth Díjas koreográfus. A Bernarda Alba háza a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban. Nemzetközi és hazai muzsikusok a Szegedi Szent Gellért Zenei Fesztiválon és múlt idéző kultúrtörténeti séták Balatonalmáriban.
4: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Cseke Eszter és Estakács András most azért utazzák körbe a világot, hogy utána járjanak. Vajon milyen hatással van a technológiai boom egy eldugott törzsre az esőerdőben, a tibeti buddhista szerzetesekre a Himalájában, vagy a folyamatosan pörgő nyugati társadalmunkra. Most is két kamerával, stáb nélkül utaznak, hogy minél közelebb kerüljenek a szereplőikhez, a törzsfőnöktől a Dalai Lámáig. On the Spot, okos világ, 9. évad, kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Molnár Ferenc, útitárs a száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 10. rész. Valaki egyszer megkérdezte Molnárt, miért nem ír soha hűséges útitársáról, Vandáról? Miért nem mintázza meg az ő figuráját és odaadó áldozatos életét? A felelet az volt, hogy valamikor, még mielőtt ismerte volna, már rég megmintázta őt a Lilium Julikájában. Vernon Duckworth Barker írta valahol, hogy az irodalom az életnek utánzó hajlamú, akaratos húga. Íme ez olykor fordítva is áll. Az élet követi nyomon az irodalmat. S csak nem mindig ez a keservesebb. Kárpáti Aurél.
1: További történetek Vanda feljegyzéseiből.
2: Mrs. Dorothy Gernsback hűséges New Yorki barátnőnk, aki 10 évvel ezelőtt Budapesten meglátogatta Molnárt és engem, és aki sok mindenben segítségünkre sietett, amikor 1940-ben New Yorkba érkeztünk, meghívott vacsorára. Örömmel ismerkedtem meg 2 aranyos lányával. M darabjairól beszélgettünk. Dorothy tréfásan megkérdezte, miért nem mintáz rólam egy figurát valamelyik darabjában. Azt válaszoltam, nem ő az egyetlen, aki ezt kérdezi. Amikor először betették fel a kérdést, M azt felelte, olyan pontosan megírt engem 2 esztendővel a születésem előtt, mint Julikát, Lilium című darabjában, hogy ezen ma sem tudna egyetlen szót sem változtatni. Ezzel kapcsolatos megjegyzésem azonban ellentmond ennek az egyik legkedvesebb eszméjének. Tudniillik, hogy megírt engem, mielőtt megszülettem. Azt mondtam ugyanis, hogy annyira megszerettem Julika elragadó és megható alakját, hogy az évek folyamán akaratlanul, sőt, tudatalatt is igyekeztem, amennyire csak lehet Julikára hasonlítani. Ifjú korában, 1909-ben Molnár 6 hetet töltött ízületi gyulladással az egyik budapesti kórházban, ahol apácák látták el az ápolónői szolgálatot. Elmondta, hogy az egyik apáca ápolónőnek 2 aranyfoga volt, ami abban az időben a legelőkelőbb divat tetejét jelentette. Meglehetősen tapintatlan dolog volt, mondta M, de nem tudtam megállni, hogy meg ne kérdezzem, hogy jutott a drága aranyfogakhoz. Az apáca lesütött szemmel válaszolt. Mielőtt boldog apáca lettem, boldogtalan társaságbéli lány voltam.
1: Az apáca aranyfogaira vonatkozó kérdés és az apáca válasza változtatás nélkül szerepel Égi és földi szerelem című tragédiámban. Ez volt az első színdarabom, amelyben a feleségem, Darvas Lili, fellépett Budapesten. Történetesen, amikor ebben a kórházban feküdtem, és minden tagom, 10 ujjam is fekete kenőccsel volt bekenve és be volt pólyázva, kézírással hozzáfogtam egy új darab megírásához. Ebből lett a testőr, amely sikert aratott Budapesten, Bécsben, Berlinben, Rómában és Párizsban, de szörnyen megbukott New Yorkban. 15 esztendővel később, 1924-ben felújították. A darabból később filmet is készítettek, amely hosszú ideig népszerűségnek örvendett. Valahol Vanda iratai között lennie kell egy lapnak, amelyet egy sok évvel ezelőtt megjelent magyar nyelvű könyvemből téptem ki, és adtam át neki olyan pillanatban, amikor nagyon elkeserítette egy rágalom. A lap 2 oldalán általam olvasott és feljegyzett mondatok sorakoznak. Sokszor rágalmaztak engem is, mint mindenkit, aki nem remete életet folytatott egy homályos barlangban, hanem a színházak tájékán tölti el az életét. Kigyógyultam abból a betegségből, amelyet a hazugságok és a rágalmazó történetek okoznak. Az orvosságot bölcsmondások és szellemességek nyújtották. Javarészt az ifjább Dumának, a francia dráma sokat támadott mesterének önéletrajzi írásaiból és Ernest Renan műveiből. Renanról, a nagy vallás filozófusról, a Jézus élete szerzőjéről azt írta Dumas, hogy a legtöbbet támadott és a legtöbbet rágalmazott ember. Legalábbis azt hittem, hogy kigyógyultam. Nem hiszem, hogy a mi klímánk alatt akadna olvasó, aki ne vehetné hasznát ezeknek a citátumoknak. Orvosságot attól kell kérni, aki kigyógyult abból a betegségből. Napóleon mesélte Szent Ilona szigetén, hogy el volt ragadtatva a babiloniak szokásától, akik a beteget kitették a kapu elé, és az arra menőket megkérdezték, volt-e hasonló bajuk, és ha volt, mitől gyógyultak meg? Így legalább, mondta, mellőzhető volt azoknak a tanácsa, akiket az orvosság megölt. Az ifjabb Dumas mondta a La Princesse de Bagdad című darabjához írott utószóban. Egyetlen válasz a rágalomra a hallgatás, amely magában foglalja a megvetés minden formáját és minden hatását. Ugyanott írja ezt. Sose tapasztaltam, hogy a rágalom tartós hatást gyakorolt volna az emberek végleges ítéletére. Ugyanott kaptam, és még mindig kapok sok névtelen levelet. Szeretem őket, mert megvan az a nagy előnyük, hogy az ember nem köteles rájuk felelni. Ugyanott írja ezt is. Száz igazságtalan és üvöltő ellenségünk mindig életre ébreszt valahol számunkra egy új, ismeretlen barátot, aki felháborodik az igazságtalanságukon és ügyetlenségükön. És az ilyen lelkekből tevődik össze végül az, amit közvéleménynek nevezünk.
2: Szeretnék elmesélni valamit, amit Molnárról hallottam. Még 25-26 éves ifjú drámaíró korában történt, hogy titkos levelezést folytatott egy színésznővel, aki viszonozta érzelmeit. Ehhez hasonló eset sehol máshol nem fordulhat elő, csak színházban. Több magándetektíven kívül még hárman vigyáztak arra, hogy az ifjú színésznő senkivel se érintkezhessék. Az apja, az anyja, akikkel együtt lakott, és a dúsgazdag úgynevezett vőlegény, akihez a szülők mindenáron feleségül akarták adni. Néhány év múlva a lány férjhez is ment hozzá, és lemondott a színházi karrierről. Amikor a szülők és a vőlegény rájöttek, hogy a fiatal pár között komolyra fordult a dolog, olyan éberen őrizték a lányt Molnártól, hogy semmiképpen sem tudtak egymással érintkezni. Ha a lány fellépett, anyja bekísérte a színházba, és az öltözőben vagy a színfalak mögött állt őrséget. Az előadás végén a vőlegény a színházi kiskapunál várta őket. A lány postáját otthon felbontották és szigorúan cenzúrázták. Ebben az időben a lány egy francia vígjátékban szerepelt, amelynek egyik jelenetében átnyújtottak neki egy levelet. A lakály, aki a levelet hozta, szerepe szerint választ is kért. Ugyancsak a szerep szerint a lány gyorsan leült, tollat ragadott, septében ákombákomokat írt egy papírra, borítékba tette és átnyújtotta a lakálynak. Talán felesleges is folytatnom. M. esténként levelet írt a lánynak, átadta a lakályt alakító színésznek, az kézbesítette, majd átvette az 1200 tanú jelenlétében írt választ is, s az előadás után átvitte a szomszéd kávéházban izgatottan várakozó Molnárnak.
1: Az igazság, amit itt elmondok, nem lényeges a nagy közönség számára. És talán csak azok találják érdekesnek, akiknek hivatása a színház. Életem egyik pillanatában erőteljes és meggyőző bizonyítékot szereztem arra, milyen múlandó és halandó maga a drámaíró. És ugyanakkor műveinek középszerű figurái is túlélik őt. Egy este elmondtam a történetet Berman amerikai kollégámnak, amikor Vandával hármasban vacsoráztunk megszokott New York-i vendéglőnkben. Egy télen több hónapot töltöttem Cannes-ban. Csoda a hegyek között című legendám színpadi változatán dolgoztam egy kis szállodai szobában. Lili, A feleségem ebben az időben Reinhardt bécsi és berlini színházainál volt szerződésben. Rövid szabadságot kapott, és eljött hozzám egyhetes látogatásra Kamba. Délelőtt az utcán sétálva megpillantottam egy plakátot, amely Ermete Zacconinak, a legnagyobb olasz színésznek egyetlen estére szóló vendégjátékát hirdette. Egyik legjobb szerepét játszotta az Erkölcsi halott című olasz drámában. Azonnal egy virágüzletbe siettem, és hatalmas csokó rózsát küldtem Zacconinak egy levél kíséretében, amelyben hálásan emlékeztem vissza 24 év előtti találkozónkra, amikor európai körútja során Budapesten is fellépett. Ma Zacconi 90 esztendős, és Olaszország nyugati tengerpartján él visszavonultságban. Már Cannes-ban is öreg ember volt. Budapesten megnézte az Ördög című darabomat, és annyira megtetszett neki, hogy még azon az éjszakán lefordította franciára, mivel hirtelen nem találtunk olasz fordítót. Visszatérve Olaszországba, ő maga fordította olaszra a nyers francia változatot. Torinóban 1908-ban bemutatta, és több mint két évtizeden át műsoron tartotta, mert egyik legkedvesebb szerepe lett. A bemutató előtt 1907 végén meghívott Torinóba. Részt vettem a próbákon, és minden éjszaka éjfél utánig beszélgettem vele, az előadás legapróbb részleteiről is. Ez volt az első színdarabom, amelyet Magyarországon kívül játszottak. A kor egyik legnagyobb színésze alakította a főszerepet, és így érthető, hogy a torinói nappalok és éjszakák örök életemben felejthetetlenek maradnak. Hozzá kell még tennem, hogy 29 esztendős voltam. Zacconi nem csak a kor legnagyobb olasz színésze volt, hanem egyik a legolvasottabb és legműveltebb embereknek is, akikkel a színházi világban találkoztam. Nem csak, hogy komolyan tanulmányozta Platón párbeszédeit, de gondosan kiválogatva át is dolgozta őket modern olasz nyelvre, és több olasz színházban be is mutatta. A Shakespeare korszak és az Erzsébet korabeli drámák összes kérdésében, valamint Shakespeare műveinek tudományos bírálatában tekintélynek számított. Torinóban egész éjszakákat szentelt nekem, hogy elmagyarázza egyéni felfogását Hamletről, amelyet gyakran alakított. Ellentétben az akkori idők szemléletével, Hamlet alakjából modern, ideges figurát kreált, száműzött minden deklamációt, és talán egy szemernyi túlzottan naturalista szellemben játszotta. Mint említettem, 24 évvel a torinói találkozás után rózsákat küldtem Zacconinak a Cannes-i kis színházba, a Théâtre des Ambassadeurs-be. Délben felkeresett egy fiatalember, Zacconi titkára. Elhozta a mester köszönetét, üdvözletét négy páholyi egy kíséretében azzal, hogy a művész feltétlenül elvár a szünetben öltözőjébe. Ha homályosan is, de emlékszem a torinói előadásra. Paolo Giacometti az Erkölcsi halott című drámájára, amelyet 1907 utolsó heteiben Zacconi estéről estére játszott. Délelőttönként és délutánonként az Ördögöt próbáltuk. Tulajdonképpen minden este láttam az olasz darab jelmezében. Vadvörös parókát viselt, rövid fekete kabátot, fekete térdnadrágot, durván szőtt fehér harisnyát és sárgarész csatos, lapos sarkú fekete cipőt. Egy délvidéki olasz parasztot alakított. Cannes-ban Lilit, a feleségemet vittem magammal a páholyba, és meghívtam látogatóban lévő bécsi barátainkat, Ernst Lothár kritikust és regényírót és a feleségét. A szünetben nem kis meghatódottsággal siettem a színfalak mögé. Több, mint két évtizedes távollét után megilletődve gondoltam a közeli viszontlátásra. Beléptem az öltözőbe. Ott állt előttem, semmit sem változott. Pontosan úgy festett, mint 24 évvel azelőtt. Ugyanaz a vadvörös paróka, rövid fekete kabát, fekete térnadrág, fehér harisnya, csatos fekete cipő. Az arcára kent színpadi festék minden nyomát eltakarta a lepergett viharos 24 esztendőnek. Ugyanaz az egészséges, piros posgás, sima paraszt ábrázat, mint Torinóban. A szeme, mint minden igazi nagy színészé, fiatalos fényben csillogott a színjátszás varázsának izgalmától. Egy szóval. Zacconi pontosan úgy állt előttem, mint negyed századdal azelőtt, noha már akkor Torinóban sem volt fiatalember. Köszöntöttem az öltözőben. Kezet fogott velem, rám nézett, és könnyek csillogtak a szemében. Jó Isten, Molnár, maga fehér hajjal, mondotta. Hosszú ideig nem szóltunk egy szót sem. Azt hiszem, zavartan mosolyogtam, mintha megszégyenítettek volna. Torinóban, 24 évvel azelőtt szénfekete, dús fürtök borították a fejemet. Bámultam rá, és a szívem mélyén, mint egy kicsit bántott volna, csupán azért, mert semmit sem változott. Egyetlen karmozdulattal végig mutattam rajta, fejétől a lábáig. Egy jottányit sem változott, mondottam. Tetőtől talpig úgy fest, mint annak idején, jobban mondva, a parókától a csatos cipőig. Kisvártatva halkan megszólalt. A parókák nem őszülnek. A képzeletbeli alakok nem változnak. Elektra, Oedipus, Hamlet, vagy akár a maga előtt álló öreg paraszt nem vénül. Egy pillanattal sem lesznek öregebbek, mint amilyen idősek akkor voltak, amikor valaki megálmodta őket. Az élők megvénülnek, az álmok soha. A maestrónál tett látogatása mély benyomást tett rám. Ismétlem, talán csak színházi emberek, színészek és darabírók hallják meg a kis történetből kicsendülő mélabús dallamot. Bermannak tetszett ez a kis epizód, és feljegyezte, meg is jelente a New Yorkerben 1946-ban rólam írott, irónikus, de csupa szív karcolatában. Az első világháborúból küldött haditudósításaim közül, amelyeknek egy része két nagy kötetben jelent meg, Vanda a sebesült katona és a csecsemő történetét szerette a legjobban. Egy magyar baka a kiürített szerbiai Sabác falu ellen intézett egyik támadás után egy csecsemőt talált és magához vette. A katonát egy csigalassúsággal haladó sebesült szállító vonattal Budapestre vitték. Napokig tartott az utazás. Akkoriban a parasztok százai várakoztak a katonavonatokra minden vasúti állomáson, hogy ételt, italt és cigarettát ajándékozzanak a katonáknak. A sebesült baka minden állomáson kinyújtotta az ablakon a csecsemőt, és megkérte a parasztasszonyokat, hogy táplálják. Minden kis állomáson akadt egy asszony, aki megszoptatta a csecsemőt.
2: Vacsora után vendég voltam Marlene Dietrichnél és férjénél Rudi Siebernél a Croydon szállodában. Marlene lehozatta a raktárból számtalan hajókofferének egyikét, és egész tartalmát kiosztotta vendégei között. Rengeteg gyönyörű francia holmi volt benne. Én Marlene egyik párizsi kalapját kaptam ajándékba, azon kívül egy teljes garnitúra divatékszert. Adtak egy nagy bőrből való aktatáskát is, hogy vigyem el Molnárnak, aki nem volt jelen. El sem tudom képzelni, hogy jutott ilyen férfi holmi Marlene női dolgai közé. Levél érkezett M. budapesti ügyvédjétől. Minden elveszett, amit Budapesten hagyott. Gyönyörű antik bútorai, az esztendőkön keresztül szeretettel gyűjtött velencei üvegtárgyak, a szenteket ábrázoló faragott és festett régi ausztriai szobrok, a 4000 kötetes értékes könyvtár is. Minden elveszett. Részben a bombák pusztították el, főképpen azonban ellopták, amiképpen oly sok budapesti családnak is elveszett egész életen át gyűjtögetett és dédelgetett vagyona. M. azt mondta, úgy érzi, hogy amikor az egész világot kifosztották, és milliók szeretett otthona pillanatok alatt nyomtalanul eltűnt, az embernek nem fáj annyira a veszteség, mintha békében betörők fosztották volna ki a lakását. Azt a nézetet vallja, hogy a szenvedés annál enyhébbé válik, minél többen osztoznak benne. Tulajdonképpen csak egyetlen egy bútor darabjáért bánkódik, mert ehhez érzelmi kapcsolatok fűzik. Egy nagy asztalért. 30 esztendő óta ez az egyszerű asztal a kedvence. M. több mint 10 évig télen-nyáron a Margit-szigeten lakott egy 3 emeletes szálloda egyik kis szobájában. Amikor beköltözött, nem volt asztal a szobájában. Egy hosszú zöld kerti asztalt vittek fel a teraszétteremből a szobájába. Ezen az asztalon írta több darabját, első regényeit is, és, mint mondja, legkétségbeesettebb leveleit. Amikor később kiköltözött a szállodából, az igazgatóság neki ajándékozta az asztalt. Magával vitte 2 szobás lakásába, amelyet később egyre gyarapodó könyvtára miatt egy 3. szobával bővített. Ennél az asztalnál ebédelt az első világháború után Eva Le Gallien, az, aki 1921-ben a New Yorki Theatre Guild Lilium előadásán Julika szerepét játszotta, és a darab sorozatos előadásai után Budapestre utazott, hogy meglátogassa a darab szerzőjét. A szépséges amerikai színésznő volt az egyetlen nő azon az ebéden, amelyet M. rendezett a tiszteletére. Csupa férfiból állott a vendégsereg, írók, rendezők, színészek gyűltek össze az amerikai színésznő ünneplésére. Vasárnap lévén M. ebéd után az Angol Parkba vitte a művésznőt. Amikor a körhinta körül meglátta a Julikákat és a Liliumokat, s rájött, hogy mindaz, amit New Yorkban játszott, a valóságban is létezik, könnyek szöktek a szemébe. 20 esztendő múlva a színésznő meglátogatta Molnárt New Yorkban, és sokat beszélgettek erről a vasárnap délutánról. És a nevezetes asztal körül foglalt helyet 1926. június 9-én egy kisebb társaság. A 2. kerületi anyakönyvvezető írnoka és 2 tanú Molnárral és Darvas Lilivel, akik ezen a napon kötöttek házasságot.

0: Elhangzott Molnár Ferenc útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 10. rész. A szereposztása következő volt. Molnár, Serezs Zoltán. Vanda, Szabó Erika. A hangmérnök Jantyik Csaba és Jantyik Levente volt. A zenei szerkesztő Hortobágyi László. Munkatárs Szupper Edit. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Molnár Ferenc, útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 11. rész. Valaki egyszer megkérdezte Molnárt, miért nem ír soha hűséges útitársáról, Bandáról? Miért nem mintázza meg az ő figuráját és odaadó áldozatos életét? A felelet az volt, hogy valamikor, még mielőtt ismerte volna, már rég megmintázta őt a Lilium Julikájában. Vernon Duckworth Barker írta valahol, hogy az irodalom az életnek utánzó hajlamú, akaratos húga. Íme ez olykor fordítva is áll. Az élet követi nyomon az irodalmat. S csak nem mindig ez a keservesebb. Kárpáti Aurél.
1: További részletek Vanda feljegyzéseiből.
2: Tegnap Molnár hosszú levelet diktált Karl Heitz Martinnak és Hans Albersnek Berlinbe. A levelet egy katona vitte Hollywoodon keresztül, mivel Németországgal még nem indult meg a polgári postaforgalom. A levél válasz volt Martin és Albers soraira. Megírták, milyen boldogok, hogy M. Liliomát, amelyet Martin rendezésében és Hans Albers, a legnépszerűbb német filmszínész főszereplésével, a Hitler előtti időkben sok százszor játszottak, most ismét színre hozhatták. Amikor Hitler uralomra jutott, Albersnek azonnal le kellett venni a darabot a műsorról. Közvetlenül Berlin felszabadulása után a Hebbel Színház ismét színre hozta a Liliumot. Újabb 100 meg 100 előadásra van kilátás. Hálás köszönetünket küldtük Albersnek, aki nem csak egyike a Molnár darabok legkiválóbb szereplőinek, de egyben jó barát is. Tudjuk, hogy Albers a náci uralom alatt az UFA főszínésze volt, de következetesen megtagadta a szereplést minden uszító filmben. Berlinből megírták nekünk, hogy amikor a bosszúálló természetű Goebbelst, a filmdiktátort már nagyon bosszantotta Albers magatartása, a művész rászette a nácikat. Megjátszotta, hogy eltörte a lábát. Egy megbízható orvos barátja gipszbe tette a teljesen épp lábat, és Albers egy hónapig feküdt kórházban, úgyhogy a neki szánt filmszerepet mással kellett eljátszatni. Albersen kívül Molnárnak csak egy német színész barátja volt, Max Pallenberg. M. Pallenberget tartja a kor legnagyobb komédiásának, aki szerinte legalábbis egy szinten volt Chaplinnel. Oscar Sauert tartja a

0: darabot úgy rendeztek, hogy a színpadon vagy ült, vagy neki támaszkodott egy bútornak, esetleg egyik művésztársának. Így látta őt M. a Kis Ejolf című színműben. Sauer előbb halt meg, mint Pallenberg. Pallenberg tragikus körülmények között fejezte be életét. M. vacsorával várta Karlsbadban, a világhírű cseh fürdőhelyen, ahol a művésznek vendégszerepelnie kellett volna. Pallenberg repülőgépe Prágából jövet a Karlsbadi repülőtérre érkezéskor 30 méter magasságból lezuhant. Pallenberg már felvette kalapját, felső kabátját és kesztyűjét, hogy kiszálljon a gépből. A művész utitársa és a pilóta szörnyet halt. Bérelt gépen utazott, mert nem kapott helyet a menetrendszerű repülőjáraton. Rozog a gép volt, amelyet a cseh pilóták repülő koporsónak becéztek, és tréfásan figyelmeztették is Pallenberget, ne üljön rá. De ő mégis ragaszkodott hozzá, mivel Karlsbadi fellépését arra az estére hirdették meg, és ő babonás hittel vallotta, hogy a bejelentett előadást meg kell tartani. M. a színház körül sétálgatott este, hogy üdvözölje az érkező Pallenberget, és ekkor értesült a borzalmas szerencsétlenségről. A színház kapuján plakát hirdette, hogy Pallenberg hirtelen halála miatt elmarad az előadás. Még fájdalmasabbá tette M. számára a tragédiát, hogy Budapestről a Pesti Napló éjfélkor felhívta telefonon, és a porig sújtott Molnárnak háromoldalas tudósítást kellett diktálnia az esetről. M. szerint Pallenberg a világ legmulatságosabb embere volt magánéletében is. Klasszikus, shakespeari értelemben vett udvari bolond. Mindenkit beugratott. Egyszer M. volt a céltábla. Ez a következőképpen történt. Sok-sok évvel ezelőtt, a Weimári köztársaság idején M. Münchenben tartózkodott, ahol éppen ünnepi játékok folytak. Pallenberg egyik legkedvesebb darabját játszotta. A Sivek családot, ezt a régi, olcsó bohózatot, amely rendkívül hálás szerepet nyújtott neki. A művész színház utáni vacsorára hívta meg Molnárt, hogy addig is eltöltse az időt, adott neki egy jegyet a második sor szélére. A szünetben M. felkereste Pallenberget öltözőjében. A művész megkérdezte. Megnézted a szomszédodat a nézőtéren? Nem különösebben hangzott a válasz. Mégis mit vettél észre rajta? Semmi különöset, szólt M., majd hozzáfűzte. Azon kívül, hogy úgy fest, mint egy borotválatlan átsegéd, megfigyeltem, hogy valahányszor nevet a tréfáidon, mindkét kezével eltakarja az arcát, mintha szégyelné jó kedvét. Tudod, ki ez az ember? Kérdezte Pallenberg. Nem én. Pallenberg megmagyarázta. Hitler, a híres demagóg. Szándékosan mellé ültettelek. Hitler már akkor Németország legrettegettebb embere volt. Megszólalt a csengő. A nézőtérre hívta a közönséget. Eredj, rögtön kezdünk, mondta Pallenberg. Azt már nem, felelte M. Itt várom meg az öltözőben a darab végét. Pallenberg felkacagott. Félsz, hogy megharap? Képes rá, felelte M. Amikor M. elmesélte nekem ezt a kis történetet, hozzátette. Meg is harapott. Igaz, hogy 10 esztendővel később. Valahányszor a Central Parkban sétálgattunk, és M. meglátott egy aggastyánt hosszú fehér szakállal, bozontos őszhajjal, kacskaringós bajusszal, bottal. Mindig azt mondta. Itt megy Hitler. Nem tehetek róla, magyarázta. De gyakran azt hiszem, hogy Hitler életben van, és a külsejét teljesen megváltoztatva abban a városban éldegél, ahol a legkevésbé kell attól tartani, ahogy felismerik. New Yorkban.
1: Részlet Vandának egy londoni barátnőjéhez intézett leveléből.
0: Mint zenebarátnak és szenvedélyes koncertlátogatónak bizonyára tetszeni fog neked, amit Molnár mesélt egy zenei élményéről. Sok esztendővel ezelőtt egyik éjjel 3 órakor fáradtan és álmosan tért haza Bécsi szállodájába. levet között

0: és lefeküdt, de kétségbe esetten állapította meg, hogy éppen a felette lévő szobában hangos és szilaj zenélés kezdődött. Egy zongora és egy hegedű szólt, nyilván mindegyik igyekezett túlharsogni a másikat. M dühösen a telefonhoz sietett. Felhívta az éjszakai portást, és elpanaszolta neki, hogy még éjjel 3:30 órakor sem hagyják aludni a vendégeket. Az éjjeli portás megígérte, hogy azonnal intézkedni fog. Bizonyára telefonált a hangos zenészeknek, mert alig néhány perccel a telefonbeszélgetés után teljes csend borult a szobára. Másnap délben, amikor M elhagyta a szállodát, lekapta az igazgatót a lármáért, és megkérdezte, miféle társaság zajongott az éjszaka. A történet elmondásakor M megjegyezte. Életem egyik legnevetségesebb helyzetében éreztem magamat, amikor az igazgató elmondta, hogy a két hangoskodó, aki a felettem lévő szobában játszott, nem volt más, mint Jasa Heifetz és Vladimir Horowitz. Mindkettő Bécsben hangversenyezett. Egyiküknek éppen születésnapja volt, és ezt az eseményt a világ legnagyszerűbb zongoristája és legnagyszerűbb hegedűse egy pohár pezsgő kíséretében házi koncerttel ünnepelte. Saját magukat szórakoztatták, egymásnak játszottak. Rajtuk kívül senki sem tartózkodott a szobában. És mit sem sejtve ezt a koncertet akadályozta meg M, már a legelső futamoknál. Nem is beszélve a hangverseny magas művészi értékéről. Teljesen ingyen élvezhette volna. Joseph Pasternak, a Metro Goldwyn Mayer filmvállalat producere látogatta meg Molnárt ma délután. Magyarul beszélgettünk vele. Elmondott egy sikeresnek ígérkező filmtémát. Minden szót lejegyeztem gyorsírással, és még éjjel leírtam az egészet. Pasternak kérésére M jegyzeteimből megírta a mesét. Én 9 oldalt írtam, ő 197 oldalas filmnovellát készített belőle. László Ernővel és feleségével vacsoráztunk a Barbizon Delicatessen egy boxában. Messziről figyeltük Molnár és Walter Winchell megismerkedését. Aztán M elmondta, hogyan folyt le az első találkozás. Winchell nagyon melegen üdvözölte. M kiszámította, hogy több mint 1000 cikkét olvasta Winchellnek. Rövid beszélgetésük alatt egy színésznő, Miss Basquette lépett oda Winchellhez. A pultnál vásárolt, amikor megpillantotta Winchellt. Ő bemutatta neki Molnárt. A színésznő kezet nyújtott, és miután megfogta M kezét, hirtelen az arcához szorította. A mozdulat úgy festett, mintha Miss Basquette kezet csókolt volna Molnárnak. Ezt a kis villámtörténetet másnap Winchell másfél sorban megírta híres rovatában. M szerint ez a másfél sor példaképe a tömör, pontos, ízléses és rokonszenves újságírásnak. Gilbert Millernek, a néhai Jules Blatch fejének a vendégei voltunk a Lake Placid melletti Bécs birtokon. Megismerkedtünk egy nagyon kellemes emberrel. Pereirának hívják, Grace Moore énekesnőnek a férje. Említette, hogy Grace Moore megírta emlékiratait, és a most megjelent könyvben beszámol Molnárról is, akit 1923-ban Salzburgban látott. Nem ismerte személyesen, de annyit tudott róla, hogy M akkor egy boldogtalan szerelmi ügy miatt szótlanul bolyongott az osztrák hegyekben. Január 12-én Molnár születésnapján beléptem a szobájába. Gratulálok, mondottam. Ma töltötte be 68. évét. Maga az oka, felelte. Hogy én vagyok az oka, kérdeztem. Ha 2 esztendővel ezelőtt, amikor olyan rosszul lettem, nem rohant volna le hozzám ének idején, és nem mentette volna meg az életemet, csak 66 lennék. Borzalmas hír jelent meg a lapokban. A németek az óceán felett lelőttek egy repülőgépet, amelyen Leslie Howard utazott. Az egész színházi világ most úgy gyászolja ezt a ragyogó színészt, mint egy közeli kedves rokont. A magyar származású Howard csupán filmjeiről ismertem. Egy időben M sokszor találkozott vele. Amerikában 1928-ban és később Berlinben. Utoljára Berlinben voltak együtt. Hárman üldögéltek egy kis vendéglő sarokasztalánál. Molnár, Leslie Howard és Anne May Wong, az ismert kínai színésznő. Howard M. fülébe súgta. Úgy látom, csodálkozik, de eltalálta. Amióta itt ülünk, szerelmes lettem Anne May Wongba. Ne aggódjék, egy óra múlva elmúlik. Hosszú ideig ültek ott hármasban, ettek és sört ittak. Végül Leslie Howard megnézte az óráját, és megkönnyebbülten felsóhajtott. Igazam volt. Elmúlt. Néhány nappal ezelőtt a posta visszahozott Budapestről egy levelet, amelyet M. 1941. október 30-án írt ottani legjobb barátunknak, a drága, kedves, szeretett Barabás Lórinak. Barabás mutatta be nekem Molnárt a budapesti Metropol szálloda éttermében. A három ország cenzúra hivatala által felnyitott, újra leragasztott és lepecsétett borítékon magyar nyelvű cédula. Meghalt. Vissza a feladónak. Lóri, aki előzőleg elvesztette hírlapírói állását, 1941-ben halt meg. A levél, amelyet sohasem látott, 5 teljes évig vándorolt, amíg 1946-ban visszaérkezett hozzánk. Felbontatlanul helyeztük dossziénkba, a többi levél közé.
1: Idézett Vanda leveléből 1947-ből.
0: Molnár ma megkapta az amerikai állampolgárságot. Hazaérkezése után még mindig az élmény hatása alatt a következőket mesélte. Amikor a bíró a szokásos eljárás során vizsgáztatni kezdte, egy papírlapot nézegetve feltette a hivatalos kérdéseket. Hogy hívják? M. megmondta a nevét. Mi a foglalkozása? Író és színpadi szerző, hangzott a válasz. A fiatal bíró a hadviseltek jelvényével a gombjukában szinte szégyenkezve folytatta. Nem azért kérdeztem ezt öntől, mintha nem tudnám, mi a foglalkozása. Bár ismerem a műveit, köztük a Liliomot mégis meg kellett kérdeznem 2 tanú előtt, amint ezt a törvénybetűi előírják. Egy szemernyit M is szégyenkezett, és csupán ennyit mondott. Köszönöm szépen! Ezen a délutánon különben annyira zavarban volt, hogy a vizsgáztatás közben, amikor a polgárok jogairól kérdezte a bíró, megfelejtkezett arról, ami a legközelebb áll a mesterségéhez. A sajtóról és a sajtószabadságról. Azt már megírtam, hogy én 1946 nyarán amerikai állampolgár lettem. Egy esztendővel Molnár előtt. Végre találkoztam Barbara Bemelmanszel. Annyit hallottam már róla, M. régóta áradozik az egész családról. Ludwig Bemelmans általánosan kedvelt humoros író és művész. Írók, művészek és kiadók egyformán szeretik. Nemrég még pincér volt az egyik New Yorki vendéglőben. Gyakran elviszi barátait ebbe a vendéglőbe, ahol boldogan fogadja volt kollégái köszönését. Itt mindenki szereti és büszke rá. Bajor születésű, de kisfiú kora óta Amerikában él. Több cikke és könyve jelent meg, javarészt saját rajzaival. M. nem csak mint írót és művész becsüli, hanem mint nagyszerű előadót is. 2 rendkívül eredeti humorú könyvének olvasása közben gyakran hangosan nevettem. Különösen a Pikoló Sör című könyve tetszett. Bemelmanszék meghívtak ebédre. A férfi, felesége egy törékeny, halkszavú, művelt asszonyka, és a család büszkesége egyetlen gyermekük, Barbara fogadott. Barbara 10 éves. Kétségtelen soha nem láttam nála bájosabb, intelligensebb, ügyesebb, érdekesebb, felnőttebb és alkalmazkodóbb gyermeket. Példátlan tapintattal és majdnem gépiesen kapcsolódik bele az örökké változó témájú társalgásba. Tökéletes harmóniával lépked. Átható tekintete csak nem zavarba hozza az embert, noha mindig édes kis mosolygás játszadozik a szája körül. Csodálatosan nevelték. Nem beszél sokat, de ha megszólal, csupa báj és humor árad mézes kis hangjából. A kis vendéglőben, ahol ebédeltünk, semmivel sem törődtem, csak Barbarát figyeltem. Most már megértem, hogy Goddard Lieberson regényt írt erről a kislányról. Egyetlen módon tudom kifejezni a kis Barbarának rám gyakorolt hatását. Amikor ebéd után elbúcsúztunk, majdnem sírásra fakadtam. Barbara, mintha nem is ehhez a világhoz tartozó teremtmény volna. Könnyed csal ki minden gyermektelen asszony szeméből. Tegnap ismét láttam Lászlóéknál Gréta Garbót. Már nem is tudom, hányszor láttam. Gréta Garbó. Arra vágyom, hogy újra és újra láthassam.
1: Sok mindent akart még látni. Sok-sok embert szeretett volna újra és újra látni. A legtöbbjükkel meg sem akart ismerkedni, csupán látni akarta őket. Minél több érdekes embert látni, és minél gyorsabban. Sietett.

0: Elhangzott Molnár Ferenc útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 11. rész. A szereposztás a következő volt. Molnár, Serez Zoltán. Vanda, Szabó Erika. A hangmérnök Jantyik Csaba és Jantyik Levente volt. A zenei szerkesztő Hortobágyi László. Munkatárs Szupper Edit. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó estét kívánok! A bemondó Beslin Bettina, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Főbb híreink először röviden. A Tisza frakció valószínűleg nem támogatja a legfőbb ügyészjelöltet, jelentette ki a miniszterelnök.
5: Túljelentkezés miatt lezárták a vízi közműhálózatok megújítására kért pályázatot.
4: New Yorkban találkozhat holnap az amerikai és az ukrán elnök.
5: Többnyire napos idő várható, keleten kialakulhat záporzivatar.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Kócán Dávid. Szatmári Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András ezt a parlament plenáris ülése előtt jelentette be. Magyar Péter miniszterelnök néhány órával később egy sajtótájékoztatón azt mondta, nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatni fogja a jelölt legfőbb ügyésszé válását. Kovács Anna összeállítása.
6: Szatmári Zoltán több mint 15 éve dolgozik az ügyészi szervezetben. A Miskolci ügyészség titkáraként kezdte a karrierjét, majd 2011. júniusában helyezték át Budapestre. A 4. és 15. kerületi alügyészből 2012. júniusában lett budapesti kerületi ügyész. A köztársasági elnök a hétfői plenáris ülés elején őt nevezte meg, mint legfőbb ügyészjelöltet. Baka András elmondta, hogy az ügyészség megfelelő független és határozott vezetéssel, anyagi és infrastruktúrális háttérrel visszanyerheti az utóbbi évtizedben elvesztett bizalmat.
7: Magyarországnak olyan állammá kell válnia, amelyben a közpénzzel való visszaélésnek, a korrupciónak és a közhatalommal való visszaélésnek tényleges jogi következménye van. Ugyanakkor ebben rejlik az új korszak egyik legfontosabb mércéje is. A múlt jogsértéseinek feltárása csak jogállami módon történhet. A büntetőjogi felelősséget nem politikai szándék, hanem bizonyíték alapozhatja meg, nem politikai értékelés, hanem törvényes eljárás döntheti el.
6: A köztársasági elnök többször felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy a legfőbb ügyész személye hatással van az egész szervezet munkájára, ezért fontos, hogy független legyen. Baka András az Alkotmánybíróság elnökének jelölésével kapcsolatban is észrevételt tett. Az államfő szerint át kell alakítani azt a folyamatot, ahogy a jelenleg az alkotmánybírók maguk közül választanak vezetőt. Az ellenzék nem tartózkodott az ülésteremben a köztársasági elnök beszéde alatt. A Fidesz-KDNP frakció ezt a korábbi államfő Súlyog Tamás önkényes elmozdításával indokolta. A Mi Hazánk pedig azzal, hogy az államfő felszólalását megelőző házbizottsági ülésen az a döntés született. Nem lehet kérdést feltenni a köztársasági elnöknek, és hozzászólni sem a beszédéhez. A legfőbb ügyész személyéről a parlament dönt. Közben az ügyvédkör vezetője elég határozott véleményt fogalmazott meg Szatmári Zoltánnal kapcsolatban. Horváth Lóránt úgy reagált, semmilyen változás nem lesz az ügyészség munkájában, ha olyan ügyész kerül az élére, aki eddig egy szervezetben dolgozott Polt Péterrel és utódjával Nagy Gábor Bálinttal.
8: Álláspontom szerint egy olyan ügyész kellett volna választani, aki más szervtől érkezik, tehát más ügyészi szervtől érkezik, vagy pedig olyan külsős, aki valamelyest ismeri az ügyészség működését, illetve megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik, semmiképpen sem olyat, aki ennyire a belső körhöz tartozik.
6: Horváth Lóránt szerint egy legfőbb ügyészségtől érkező új legfőbb ügyésztől nem elvárható, hogy objektív módon világítsa át azokat a kollégáit, akikkel előtte hosszú időn át egy vezetői értekezleten ült. nem látjuk biztosítottnak a Tisza frakció részéről az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyésszé választását, közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben tartott sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint a frakció még nem hozott végleges döntést. Magyar Péter kérdésekre nem válaszolt, és nem árult el részleteket arról, hogy mi a kifogásuk Szatmári Zoltánnal szemben.
4: A közvagyont érintő vitatott szerződések vizsgálatát szorgalmazta a miniszterelnök. Magyar Péter erről napi rendelőtti felszólalásában beszélt ma a parlamentben. A kormányfő szerint nemzeti minimumként kellene egyetérteni abban, hogy ahol jogsértés történt, ott az állam érvényesíti a magyarok érdekét. Kócán Dávid és Mikja György összefoglalója.
9: A nemzet azért és addig létezik, amíg egymás számára ismeretlen emberek újra és újra úgy döntenek, hogy közük van egymáshoz.
10: Mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, még korábban tehetős emberek állították vagyonukat a nemzet szolgálatába. Az elmúlt években akaratán kívül a nemzet adakozott a vagyonosoknak. A miniszterelnök szerint az előző kormányhoz kötődő üzleti szereplők több nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ágazatban szereztek részesedést. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a politikai változás lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország visszanyerje valódi szuverenitását, ezután nemzeti egységre szólított fel.
9: Legyen nemzeti minimum, hogy minden vitatott szerződés átvilágításának szükségességében egyetértünk. A közvagyon sorsának nyilvánossá tételében egyetértünk. Ugye nem félnek ettől. És legyen nemzeti minimum abban, hogy ahol jogsértés történt, ott az állam kíméletlenül érvényesíti a magyar emberek, a magyar nemzet érdekét és jogát. Szerintem szólítsuk fel együtt azokat, akik jogtalanul bitorolják ezt a vagyont, hogy adják vissza a magyar népnek a saját jogos tulajdonát.
10: Torockai László, a Mi Hazánk elnöke szerint a kormány kiüresítette a demokráciát, ugyanis egy olyan programot hajt végre, amelyet nem Magyarországon fogalmaztak meg, emellett a kezdetektől elutasítja az ellenzék által delegált szakembereket.
11: Önök valójában csak tiszásokat akarnak mindenhova megválasztani, és nem akarják még a demokrácia látszatát sem kelteni.
10: A KDNP frakció vezetője amiatt bírálta a kormányt, hogy ukrán stratégiai kőolajtárolót telepítenek Magyarországra, és erről az ukrán sajtóból értesültek. Rétvári Bence szerint ez jelentős nemzetbiztonsági kockázatot jelent.
12: Amit az ukránok sem mernek már Ukrajnában felépíteni, az jön Magyarországra. Kérdezem én, hol előnyös ez a magyar embereknek? Milyen előnye származik ebből Magyarországnak? Az előnyöket nem látjuk semmilyen tekintetben, de a kockázatot látjuk.
10: Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a kőolajtároló megépítése ellentétes a magyar érdekkel.
13: A kormány tudott erről, itt ugye a MOL és a Naftogáz közötti megállapodásról van szó. Ha nem tudott, akkor miért nem tudott? Végeztek-e bármilyen biztonsági elemzést, és konzultáltak-e a magyar-ukrán határ magyar oldalán lévő települési és megyei önkormányzatokkal, hogy ez miért áll az ő érdekükben?
10: A miniszterelnök viszont válaszában hangsúlyozta, a MOL az előző kormány idején kezdett tárgyalni az ukrán féllel, a tárolót azonban a hírekkel ellentétben nem építik meg.
4: Magyarország nem tagja a Kárpáti nyolcak regionális együttműködésnek, de figyelemmel kíséri annak további alakulását, tájékoztatott a külügyminisztérium.
5: A tárca közölte, a fórumon elfogadott nyilatkozathoz Magyarország nem csatlakozott. A közös dokumentumot Ukrajna, Ausztria, Románia, Lengyelország, Szerbia és Szlovákia képviselői írták alá. A C8 egyik legfontosabb feladata a régió közös befektetési térségének kialakítása. Sajtóhírek szerint a Kárpáti nyolcak első csúcs találkozóján az ukrán gáz- és olajipari vállalat és a MOL memorandumot írt alá az ukrán-magyar határ közelében épülő kőolajtározóról. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor közölte, a Tisza kormány alatt nem épül ilyen létesítmény.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízközmű hálózatok megújítására kiírt pályázat.
5: Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter a közösségi oldalán azt írta, hogy évente 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. Kiemelte, a magyarországi vízvezetékek átlag életkora csaknem 52 év, még mindig rengeteg helyen találni régi vas és aszbeszt csöves vezetékeket, emiatt pedig jelentős az ivóvízveszteség. A pályázatot több mint 51 milliárd forint keretösszeggel hirdették meg.
4: Több mint 9 milliárd forintos kormányzati program indul a fogyatékossággal élők megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv.
5: A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják, 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása.
4: Önálló balatoni régió létrehozását szorgalmazza a tó több településének polgármestere. Álláspontjuk szerint a térség így nagyobb eséllyel juthatna uniós fejlesztési támogatáshoz, ezt gazdasági és környezetvédelmi beruházásokra fordítanák.
5: Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere elmondta, a cél egy olyan regionális program megalkotása, amely akár 1500 milliárd forintos fejlesztési keretet is jelentett a jövőben.
14: A Balaton vízvédelmét meg kell valahogy oldani. Vízpótlás is szükségeltetik. Az ivóvízbiztonság sincs megoldva a Balaton térségében, és mellette ne feledjük el, hogy a Balaton is térsége öregszik. Tehát egyfajta munkahelyteremtő feldolgozóipar olyan tájhasználat szükségeltetne itt a térségben, ami azt gondolom, hogy elhagyhatatlan egy regionalitás mellett. Ha úgy tekintjük, ez egy nagy urbanisztikai szalagváros a Balaton térsége, főleg Nyaranta, aminek a közepén nem egy belváros van, hanem egy természetes tó, ami nagyon érzékeny és nagyon sérülékeny, de ennek része maga a Kis-Balaton, tehát a Balaton rehabilitációjánál nagyon lényeges, hogy a Kis-Balaton is környezetéről is beszéljünk.
4: Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem.
5: Közölték, a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű típustól és életkortól függetlenül évente ellenőriztetni. Ez akár életet is menthet. A jellemzően nyílt lánggal működő berendezések ugyanis meghibásodás esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. A szénmonoxid érzékelőknek is van szavatossági idejük. Ha ez letelt, a készüléket cserélni kell. Mukis Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy a kémények ellenőrzését magánszemélyeknek ingyen végzik a kéményseprők.
15: Ha fával fűtünk, vagy más szilárd tüzelővel, akkor évente egyszer éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével. Hogyha gázzal, akkor pedig két évente egyszer. Aki társasházban él, neki picit könnyebb a dolga, mert oda automatikusan kimennek a kéményseprők.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Az amerikai elnök úgy véli, hogy az Ukrajnában 4,5 éve zajló értelmetlen háborút le kell zárni. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomítóipara felett.
5: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök úgy reagált, egyetért Trumppal abban, hogy a háborút meg kell állítani, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna a békére törekszik. Trump és Zelenszky a hétvégén megállapodott abban, hogy New Yorkban személyesen egyeztetnek. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcstalálkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között.
4: Újabb elemmel bővült Ukrajnában az Ökumenikus Segélyszervezet támogató programja. A kelet-ukrajnai Harkivban kinyitották egy irodát, hogy helyben segítsék a frontvonal közeli régiók lakosait. A szeptember eleje óta működő központban a munkatársak elsősorban a projektek végrehajtását irányítják, és a szükséges támogatásokról folyamatosan egyeztetnek a partnerintézményekkel, mondta el a Krónikának a szervezet nemzetközi programjainak igazgatója.
5: Dékány Bence beszámolt arról is, hogy a háború kitörése óta csaknem 1 millió rászorulót támogattak. Hozzátette, a humanitárius programról és az adományozási lehetőségekről a segélyszervezet.hu/Ukrajna oldalon lehet tájékozódni.
16: Harkiv városában egészen működnek az alapvető szolgáltatások, az alapvető élelmiszerek a boltokban egyelőre elérhetők. Ez nyilván tovább súlyosbodhat azzal, hogy raktárakat, vasúthálózatokat folyamatosan támadás alatt tartanak az orosz erők. Ezt mindenképpen folyamatosan figyelni kell, illetve nyilván maga a tél, ami mínusz 20 fokos hidegekkel is járhat, amikor elsősorban azok a sérülékeny csoportok vannak kitéve a veszélynek, idősek, gyermekek, akik támogatást fognak igényelni.
4: Egyre több dél-európai országban terjed a szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi vírus. Olaszországban a fertőzöttek száma már meghaladta a 650-et.
5: Az olasz egészségügyi hatóságok szerint a hosszabb ideig tartó melegebb időjárás a következő hónapokban is kedvező feltételeket teremthet a vírus terjedéséhez. Magyarországon eddig 5 esetben azonosították a fertőzést, mondta Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa, aki hozzátette, valószínűleg a rendkívüli szárazság az oka annak, hogy itthon kevesebb beteget regisztráltak, mint az előző években.
3: Időjárás.
5: Holnap napos idő várható felhőátvonulásokkal. Az ország keleti területein alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Éjszaka 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 16 és 21 fok között várható. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk, sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel. Budapesten 21 órakor 15 fokot mértek, a tengerszintrát számított légnyomás 1023 hektopaszkál gyengén emelkedik.
4: A késő esti krónika véget ért. A szerkesztő Kócán Dávid, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Bredák József nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Pec Gábor Olivér. Hírekkel legközelebb 23 órakor jelentkezünk. Viszont hallásra!
3: Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
17: Két változtatás a magyar labdarúgó válogatott keretében. Az Eurókupa győztessel is összecsap a Ferencváros a vízilabda BL-ben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Regős László Pál. Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Erről a szövetség ma számolt be közösségi oldalán. A két játékos helyére Nagy Zsolt a Puskás Akadémia és Tóth Milán a Vasas játékosa kapott meghívót Márko Rossi szövetségi kapitánytól. Tóth Milán behívásával már 6 újonc is a keret tagja, közülük az egyik Tóth csapattársa Doktori Csáron. A Vasas balhátvédje az összetartás első napján nyilatkozott a beilleszkedésről.
18: Óriási érzés itt lenni, főleg most, hogy már ez így igazából meg is történt, hogy be tudtam itt mutatkozni. Egy kisebb hajtó sérülésem volt, vagy inkább fáradtság múlt héten, és egyébként edzettem egész héten, de úgy döntöttünk a stábban, hogy itt legyek 100%-os, és emiatt sem játszottam, de nincs nagy gond, úgyhogy rendben lesz, úgy gondolom. Volt már több ismerősem itt, mindenki azt mondta, hogy nagyon befogadó a brigád, egyáltalán nem kell semmitől tartani, ezt a saját bőrömön tapasztalom, hogy tényleg mindenki nagyon közvetlen, néhány óra jövök itt még csak, de tényleg azt érzem, hogy mindenki nagyon befogadó és jól fogadta az új játékosokat, többek között engem is. Úgyhogy nagyon várom azt, hogy itt a pályán is megismerjük egymást, és tényleg nagyon bizakodó vagyok, hogy egy jó közösség tagja lehetek. A keret nagy része az magasabban jegyzett bajnokságban és csapatban játszik. Jó lesz egyébként velük edzeni is, de nem szeretnék annyira megelégedni, hogy itt vagyok. Szeretném azért, hogy lehetőséget is kapjak, persze az, hogy a lábam teljesen jó legyen. 4 meccs van most, ez kicsit rendhagyó, úgyhogy ezért is bizakodom abban, hogy ebből a 4 meccsből kapok lehetőséget, de hogyha tényleg most ez nem sikerül, akkor sem leszek egyáltalán csalódott, mert még kevés olyan tapasztalatom van az ilyen meccsekhez, ami segíthet, de egyáltalán nem tartok ettől, de tényleg ez kicsit így összetettem, és szeretnék mindenképpen mutatkozni ez a 4 meccs alatt.
17: Nyáron váltott csapatot Csongvai Áron, aki a francia másodosztályú Saint-Étienne-hez igazolt. A váltás bejött, hiszen Csongvai azonnal alapember lett új klubjában. 7 meccsen már van egy gólja és 2 gólpassza is a középpályásnak. Csongvai Áront hallják.
19: Én nagyon-nagyon jól érkeztem ide, nagyon jól érzem magam. Egy nagyon jó szezon kezdet után vagyok túl, és szerencsére egy jól sikerült csapatváltás is. Szóval nagyon örülök, hogy újra itt lehetek természetesen, és ez nekem is egy hatalmas dolog, hogy vissza tudtam kerülni, és nagyon várom itt az eltöltött időt. Igazából a meccsekről nagyon egy erős csoportunk van, szerintem mind a három ellenfelünk nagyon erős csapat és komoly erőt tudnak képviselni, szóval nagyon nehéz mérkőzésekre is számítunk, de úgy gondolom, hogy azért, hogyha megteszünk mindent mi is majd a pályán, akkor jó eredményekkel tudunk majd küzdeni. nagyon szerencsés is voltam, mert nagyon jól fogadtak kint a klubnál, nagyon sok segítséget kaptam a stábtól, a játékosoktól is, mindenki nagyon befogadó volt az elején, és természetesen nagyon sokat is kellett dolgoznom ahhoz, hogy így alakuljon a szezonkezdet. Tényleg nagyon örülök, hogy ez eddig így alakult, és ilyen fontos szerepet tudtam kapni a klubcsapatomban is, és ezáltal ide tudtam kerülni. Ezt próbálom, ezt a formámat is, meg ezt a lendületet, amit most elkaptam itt a szezon kezdetnél, ezt átmenteni ide a válogatottba is, és itt is minél nagyobb segítségre rendelkezni. Igazából ez volt a cél, amikor eligazoltam Franciaországba is, hogy további fejlődési lehetőséget tudjak biztosítani számomra, akár a csapaton belül is, és amellett is, hogy végigjátszottam az összes mérkőzést, úgy érzem, hogy ezt ott is elértem, hiszen egy nagyon jó minőségi csapattársaim vannak, de hát természetesen itt a válogatottban ez még inkább elmondható, szóval igyekszem megmutatni magam a legjobb tudásom szerint, és átmenteni, ahogy mondtam, ezt a formát, amit a szezon elején tudtam mutatni a klubomba, de a legfontosabb, hogy az egész keret és csapat sikeres tudjon lenni, és úgy segítsem akár én is itt a csapatot, ahogy elvárják, és ahogy csak tudom. A hangulat az ahogy már Áron is említette, szerintem igazán jó. Természetesen nagyon nagy veszteség az összes játékos, aki most nem tud itt lenni. Mindenki tudja, hogy azért alapemberek a válogatottban is nagyon magas szintű játékosok kvalitás szempontjából is, szóval nagyon fognak hiányozni, de úgy gondolom, hogy bárki, aki ide tud kerülni, akár helyettük is, vagy alapból be tud kerülni a keretbe, az már bizonyított, és megérdemli, hogy itt legyen, szóval mindenki, aki itt van, az készen áll arra, hogy teljesítsen.
17: A Nemzeti Együttes pénteken az ukránok ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divízióját, majd játszik Észak-Írországban, hazai pályán Georgia ellen, és nagy szombaton az ukrán csapat vendégeként. 2032-ig meghosszabbította szerződését Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. A 65 éves szakember 2022 óta irányítja a spanyol nemzeti csapatot, amellyel világ- és Európa-bajnokságot is nyert. Kuke Janna helyett Kajdon Blanka került be az Eurókupa hétvégi bukaresti négyes döntőjére készülő magyar női kézilabda válogatott keretébe. A Moson-Magyaróvár irányítója sérülés miatt nem csatlakozhat a nemzeti csapathoz. A Vác játékosa Kajdon Blanka eddig egyszer szerepelt a felnőtt válogatottban. Az Eurókupa szombati elődöntőjében Norvégia lesz a miénk ellenfele, a másik ágon a házigazda Románia Dániával csap majd össze. A Nagy Ádámot foglalkoztató Eurókupa győztes Marseille együttesével is összekerült a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája csoportkörében, ez derült ki a mai sorsoláson. A háromszoros BL győztes FTC a román Steaua Bukarest és a görög Panathinaikos csapatával találkozik még az első szakaszban. Egy szezon után távozik a válogatott Lukács Norbert az orosz Nizsnyi Novgorod kosárlabda csapatától. A 25 éves magyar játékos tavaly igazolt Szolnokról az orosz ligába, ahol 38 mérkőzésen 9,7 pontot átlagolt, s a Nizsnyi Novgorod végül a 9. helyen zárt. A hétvégén aranyéremmel tért vissza hosszú sérülése után Losonczi Dávid világbajnok birkózó. Az SMTK versenyzője napra pontosan egy évvel a zágrábi VB-n elszenvedett keresztszalag szakadását követően lépett újra szőnyegre, és egyből megnyerte a horvátországi Valamar kupát. Losonczi Dáviddal Szabó Szilvia beszélgetett.
20: 10 napos most lassan, mert 11 napos a műtét, ugye, október 8-án lesz 11 hónapos. Kérdéses volt, hogy ez a verseny elindulok-e, és nem a térdem miatt, mert az igazából már stabil volt, hál' Istennek, augusztusban is tudtam rá jól birkózni, és nem is fájt, és nem is hátatott az edzésen se. Inkább az a kérdés, hogy milyen a formám, és milyen lesz a birkózásom, hogy épül vissza a birkózás formám igazából. De hál' Istennek úgy láttok, és úgy is láttam én is, hogy jól mozog, és hogy el tudok indulni ez a versenyen, és hát hál' Istennek a szója, hogy vágytam is már, hogy versenyezhessek, hiszen 6 éves korom óta nem hagytam ki ennyit verseny nélkül egy évben, hogy én egy évére birkózzak, úgyhogy vágytam már, és jól is sikerült, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szépen sikerült a visszatérésem.
21: Ilyenkor ugye azt szokták mondani, hogy amikor a birkózó tudás már megfelelő, de mégis fejben a versenyző esetleg félti a lábát, ez szokott lenni a gond, nálad volt-e ilyen probléma?
20: Hát az igazság, hogy ez a probléma már az első edzésen nem mutatkozott, mert tényleg egyáltalán nem féltem a lábat, mert a fejben nem volt semmilyen gáz bennem, és ugye versenyen sem volt semmilyen, úgyhogy ásennek ezt én ki tudtam küszöbölni, hogy ilyen ezt mondtad nekem, amikor a sérülésem megtörtént, hogy erre oda kell, hogy figyelem, és erre készüljek, de én erre tudatosan készültem, és ki tudtam küszöbölni ezt a hátadatást.
21: Láttam videókat a meccsed végén, ugye, amikor, mert mondjuk el, hogy három mérkőzésed volt, mind a hármat technikai tussal nyerted meg, amihez szívből gratulálunk, és amikor a játékvezető vagy a bíró felemelte a kezed, hát nem az örömöt láttam rajtad, hanem a rendkívüli fáradtságot. Szóval erőllétileg, hogy bírtad ezt a sorozatterhelést, hát mondhatjuk annak.
20: Köszönöm szépen igazából. Hát azt kell mondjam, hogy lehet, hogy úgy látszott, hogy vagyok fáradva, de belülről nem éreztem annyira fáradt magam. Ugye azért tudni kell az, hogy a technikai tust bírkozáson nagyon nehéz elérni, és ugye nagyon megterhelő egy embernek, de igazából tényleg azt kell mondjam, hogy jól éreztem magam, és tényleg még kell akkor tudtam tovább bírkozni, és úgy éreztem magam belülről. Úgyhogy azt mondjam, hogy tényleg az állapotom pozitív társadalmat, és a jövőre nézve egy jó irány, úgyhogy eljutottunk egy úton, és ezt szeretném tovább haladni.
21: A súlyoddal volt-e probléma a rehabilitáció alatt, vagy azért tudtál például felsőtestre dolgozni, tehát volt-e ilyen gond például a visszatérés előtt?
20: Itt is ugyanúgy tudatosan készítem el, és ugye, hogy emelettem el a súlyomat, és tényleg figyeltem arra, hogy végig kontrolláljam, hiszen egy súlyzsugolt a sportágot üszök, és azért fogyás ugyanállunk, hogy nagyon meghatározó dolog, és már az elején figyeltem arra, hogy ne menjen a súlyom. Nyilván ugye nem sokat hagytam kezdés nélkül, tehát igazából az első másik hónapban nem edzettem, a sérülésem után a felsőtestre elkezdtem edzeni, és azért sokkal könnyebb volt kontrollálni, és sokkal könnyebb volt maradni. Igazából itt a lábamnak a rehabján volt a nagyobb hangsúly, és annak, hogy az jó sikerüljön, és hársinek ez is sikerült, úgyhogy minden például a tervek szerint halad, és reméljük, hogy így is fog tovább haladni.
17: Bondár Anna és Tollár Fanni az első fordulóban kiesett a szeuli keménypályás női tenisztorna páros versenyében. A magyar duó egy ausztrál-román kettőstől kapott ki két játszmában. Döntetlent játszott Románia ellen a magyar válogatott a szamarkandi sakkolimpián. A hatodik fordulóban Rapport Richard és Gledura Benjamin is döntetlent játszott ellenfelével, Bánusz Tamás elveszítette, Lékó Péter pedig megnyerte maga partiját. Női válogatottunk is döntetlent játszott, mégpedig Fehér Oroszország ellen. Átadták a Magyar Sportházában a hónap utánpótlás edzője augusztusi díját, mellyel az alapító Magyar Edzők Társasága és az utánpótlássport.hu szerkesztősége Biros Pétert tüntette ki. A Biros által irányított U20-as női vízilabda válogatott a portugáliai Európa-bajnokságon aranyérmet nyert augusztusban. Biros Péterrel Szilágyi Dóra beszélgetett.
0: Ezeknek az egésznek mindig az a lényeg, hogy megélje valaki, nem csak túl legyen rajta. Nyilván akkor sokkal jobban kötődik hozzá érzelmileg. Úgy gondolom, hogy ezt az Európa-bajnokságot nagyon jól megéltük, és nyilván, hogy aranyérmet nyertünk, így aztán végképp óriási nyomot hagyott bennünk meg sikert, úgyhogy nekem is. Most nem úgy tekintettem erre, mint egy munkára, hanem meg egy feladatra, hanem mint egy óriási utazásnak a vége, mivel ezek a lányok sajnos most már csak a felnőttben tudok velük találkozni, vagy találkozhatom velük, hogy egy tényleg egy óriási pozitív élménnyel tudjunk elbúcsúzni egymástól, vagy elválni. Hát sikerült, úgyhogy szerintem úgy gondolom, hogy minden a játékosok is, meg szerintem akikkel együtt dolgoztam, úgy azért meghatottunk, még talán meg is könnyeztük egy kicsikét ezt a nehéz. Mert úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm és nagyon boldogság a lányoknak és nekünk is, a stábnak, hogy tényleg szépen tudtuk búcsúztatni.
1: Kemény Dénes azt mondta, hogy egy edzőt az eredmények, és nyilván az eredménytábla minősíti, és az viszont, hogy ebből a válogatottból ugye már öten ott voltak a szuperkupa döntőben, és most egyébként 8-an ott vannak a szolnoki felnőtt keret edzésen. Ez is egy visszajelzés, illetve mondjuk majd a jövő évi világbajnokság is visszajelzés lesz, hogy hányan tudnak megragadni a felnőtt csapatban?
0: Úgy gondolom, igen, de szerintem majd nekik az igazi, mikor az ideig eljön, az majd Los Angeles után van. A következő 4 éves ciklus szerintem ennek már 8-10 emberről kell majd szólni, hogy ők következő olimpiáig olyan magabiztos rutin szerezzenek a válogatottban, hogy a következő olimpián nem Los Angelesben, hanem Brisbaneben oszlopos tagja legyenek, és meghatározó tagja legyenek ennek a válogatottnak, és a magyar női vízilabdának. Megvan az esélyük. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb, ami most történhet, ez igazából rajtuk múlik, hogy fejlődjenek, fogadják meg az edzőik tanácsait, de a legtöbb szerintem úgy gondolom, hogy rajtuk múlik. Nem tudom, hogy van-e köztük Sendrián hajlamú, nincsen, mindenki szeret dolgozni, úgyhogy szerintem ez egy óriási jó tulajdonságuk. Mindemellett, hogy szerintem, ahogy elindultak U15-ből, és most nyilván U20-szal befejeződtek, látszik az a fejlődés, amin ők elindultak. Én bízom benne, hogy most se fog megtörni, azért mert felnőttek, semmi nem fog változni. Ugyanazokkal a játékosok ellen fognak vízilabdázni, mint eddig. Azt nem mondom, hogy kész érett nők a legtöbb, de már készen állnak szerintem arra, hogy a kis körmüket belemélyezték az ellenfélbe, úgyhogy én bízom benne, hogy minél többen lesznek ott.
1: Az egyik legnagyobb feladatot velük kapcsolatban azt fogalmaztad meg, hogy a kis hitűséget kellene legyőzniük. Ezen az Európa-bajnokságon mit mutattak meg magukból ezen a téren?
0: Én ezt most már nem tapasztaltam. Ugye én utána mentem az U18-as világbajnokságra. Ez borzasztó nagy különbség volt a két évvel idősebb játékosok között is az U18-ok. Mennyivel érettebbek voltak az U18-asok, holott itt is voltak csak 19 évesek, nem U20-asok. Úgyhogy nyilván ez korosztály válogatja. Itt a játékosoknak a mentalitása vagy habitusa meghatározza az egészet, úgyhogy itt nem tapasztaltam. Lehet, hogy volt egy-egy játékosnál, aki egy kicsit kútba érezte magát egy-egy mérkőzésen belül, de úgy gondolom, hogy ugyanúgy Dénes mondta, hogy amikor mi is játszottunk, hogy volt valaki, akinek nem ment ugye játék, nem az történt, hogy fölhúztuk, hanem lehúzta az egy játékos a csapatot. Most én azt úgy látom, hogy nem történt itt meg. Megtörténhetett volna, de nem. Úgyhogy ebből is láttam azt, hogy éretten tudtak játszani, és felelősség teljesen, úgyhogy tényleg lehet azt mondani, hogy kinőtték ezt az utánpótlást, most már bizonyítsanak a felnőtt korosztályban, biztos már sokan bizonyítottak ott is, de én úgy gondolom az ő ideig igazán az egész út, tehát ennek a 19 és 20 éves lányoknak majd a Brisbane-i 4 éves felkészülésben fog eljönni, úgyhogy szerintem ott óriási szerepük lesz abban, hogy fogunk szerepelni majd Brisbane-ben.
17: Killel közösen kíván olimpia rendezésére pályázni München, amely Berlinnel és a Ruhrvidékkel van versenyben azért, hogy Németország képviseletében kandidáljon. A müncheniek hétfői tájékoztatásuk szerint megállapodtak a kikötővárossal abban, hogy az ötkarikás vitorlás versenyeknek otthont adjon abban az esetben, ha München lehetőséget kapna olimpia rendezésre. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érve búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. Viszont hallásra!
3: Kulcskérdések.
2: Mi a tétje?
3: Miért fontos?
2: Mit jelent?
3: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
7: Jó napot kívánok, 60-itó Erika vagyok. Új igazgatói pályázatot írtak ki 3 fővárosi kulturális intézményben, az Új Színházban, a Madách Színházban és a Trafóban. Mindhárom intézmény közös fenntartású, vagyis az épület a fővárosé, az üzemeltetés pedig állami feladat. Ez a felállás a kormányváltással különösen érdekessé vált. Mi várható az igazgatóváltásról az intézményekben? Lesz-e irányváltás az Új Színházban és a Madách Színházban? Milyen új elemei vannak a pályáztatásnak, és ez mire lesz elég? Ezekről is beszélgetünk a mai kulcskérdésekben. Kovács Bálint kulturális újságíróval, a HVG munkatársával. Jó napot kívánok!
22: Jó napot.
7: És Rihai Kovács Zita jogásszal, aki a Színházi Dolgozók Szakszervezetének ügyvezetője. Jó napot kívánok!
23: Jó napot kívánok!
7: Szirtes Tamás rendező 2004 óta vezeti a Madácsot. Dörner Györgynek már 2012 óta a 3. vezetői ciklusa jár le, a Trafó ügyvezetője pedig Erdődi Katalin még júniusban jelezte, hogy közös megegyezéssel távozik a Trafóból. 3 teljesen eltérő profilú intézményről van szó, és közösen, illetve egyszerre írták ki a vezetői pályázatokat. Milyen új elemei vannak ennek a vezetői pályáztatásnak?
23: Új eleme egyetlen egy van, ez a kompetencia mérés, ami azt vizsgálja a pályázati kiírás szerint, hogy milyen vezetői készségekkel rendelkezik a pályázó. Egyébként pedig szinte szó szerint a korábbi pályázati kiírást ismétlik meg.
7: Mondjuk az 5 évvel ezelőtti?
23: Igen.
7: Pályázati kiírás.
23: Tehát nem hozott olyan döntést a fenntartó, a működtető, hogy ebben változtatni szeretne, átalakítani, szélesíteni, szűkíteni a feladatkört.
7: És mi a véleményük erről, Bálint, hogy nem változott a kiírásban csak ez a vezetői kompetencia mérés?
22: Én úgy vagyok vele pont azért, mivel ezek viszonylag speciális helyzetű intézmények, hogy én tulajdonképpen örülök ennek, mondjuk főleg a Madács az, aminél ez a leglátványosabb, hiszen ugye a főváros majd, hogy nem egyetlen musical színháza, ugye most van az Erkel színház, ami egy különös fideszes mutyi eredményeként lett tulajdonképpen konkurens a Madách Színháznak, erről egyelőre nincs szó, hogy ezzel mi van, noha privát véleményem szerint egyébként lehetne és kellene is erről beszélni, ott Szente Vajk mindenféle pályáztatás és minden egyéb nélkül 9 milliárd forint társaságában megkapta azt az intézményt ajándékba. Tegyük hozzá, arról a Szente Vajkról beszélünk, aki Orbán Viktor DPK gyűléseit rendezte, tehát azt hiszem, hogy sejtjük a motivációkat is, de erről nincs szó. Na, visszatérve a kérdésre, ugye a Madár Színház az egy musical színház, ahol a Broadway és West End musicaleket magyar feldolgozásban lehet látni, és én azt gondolom, hogy erre szerintem szükség is van egy világvárosban, ha Budapestet egy világvárosnak tartjuk. Tegnap előtt, vagy tegnap volt az Evita bemutatója, illetve tegnap előtt, tegnap, és még az arat, mindegy. Három szereposztásra játsszák. Szerintem Budapesten lehessen látni az Evitát, lehessen látni a Mary Poppins-t, a Józsefet, a Nyomorultakat, mit tudom én. Tehát én ennek örülök, hogy ez nem akar egy teljesen másfajta színház átalakulni, illetve vagy a fenntartó nem akarja. Az új színháznál ott ugye máshol van a kutya elásva, ott nem a koncepcióval van a baj, hanem azzal, hogy a koncepciót ki és milyen formában valósítja meg. Az ugye szintén a Fidesznek az egyik, hát nem is tudom milyen ilyen nagyobb jelentésű színháza volt, hiszen ez volt az első, amiről kinyilvánították, hogy már pedig akkor most mi jövünk, és most a mi embereink kapják meg. Tehát itt se azzal van a baj, hogy akkor ne egy prózai színházat kéne játszani stúdióban és nagy színpadon, hanem azzal van a baj, hogy talán ezt nem politikai rátermettség, hanem szakmai rátermettség alapján kellene kiosztani, vagy hát pályáztatni. A Trafó az pedig egy teljesen speciális intézmény, részben befogadó színház, részben alkotó műhely. Én itt nem is tudom őszintén, szóval megmondom őszintén, nem olvastam el a konkrét pályázati kiírás, de az egy annyira millió felé ágazó működésű intézmény, hogy ott tulajdonképpen a koncepció az pont az, hogy ágazzon is millió felé, tehát ott nem is lehetne szerintem máshogy elképzelni ezt az egészet, mint hogy továbbra is legyenek külföldi táncos és prózai meghívások, továbbra is működjön együtt a független színházi szférával, legyen kísérletező, legyen képzőművészet, stb. Tehát szerintem igen, egyik színháznál sem lett volna szükség nagyobb váltásra.
2: A minisztérium nem teszi közzé azokat a pályázókat, akiknek sikertelen lesz a pályázata, ráadásul csak ez utána vezetői kompetencia mérés után fogja azt kihirdetni, hogy ki az, akit egyáltalán meghallgatnak még a pályázatok miatt, tehát a színházak élére. Van-e ezzel probléma, Zita?
23: Hát, amit a minisztérium közzétett, az tulajdonképpen a jogszabályokból következő válasz, ugyanis annyit ír csak elő a hatályos előadó művészeti törvény végrehajtási rendelete, hogy a miniszternek arról kell gondoskodni, hogy a nyertes pályázatok megismerhetőek legyenek. Ez sem úgy történik, hogy kiteszik egy honlapra, hanem úgy történik, hogy be lehet jelentkezni a hatósághoz, akik valamilyen módon betekintést biztosítanak. Ez biztos nem oké, és felülvizsgálatot igényel. De azt gondolom, hogy ha az van benne egy törvényben, vagy egy rendeletben, hogy a nyertes pályázat ott kell megismertetni, akkor ez lehetett az oka annak, hogy a többit nem. Bennem sok kérdés merül fel, hogy mi lehet az oka annak, az igénye is az oka, az indoka, szükségessége annak, hogy nyilvános legyen egy pályázat, és a másik kérdés pedig az, hogy mikor. Mert egészen mást jelent, hogyha a pályázati szakaszban, ugye még azt se tudjuk, hogy érvényesek-e a pályázatok, hiszen csak a benyújtásról adtak hírt, és a másik lehetőség pedig akkor, amikor már lezajlott a kiválasztási folyamat. Ennek van gyakorlata teljesen titkosra, és lehet egy teljesen nyilvános pályáztatás. Azt gondolom, hogy ezt is, amikor az előadó művészeti törvénynek lesz majd a megújítása, vagy teljesen új írása, akkor ezzel foglalkozni kell. Most viszont lejárnak január 31-én ezek az igazgatói megbízatások, és hát az is benne van a jogszabályban, hogy 6 hónappal előtte ki kell írni a pályázatot. Más kérdés az, hogy mi történik akkor, ha egy kicsivel később, vagy meghosszabbítják egy évvel a megbízatást, és addig van idő kitalálni, hogy mit várnak ezektől a színházaktól, és milyen pályáztatási keretek azok, amik az új kulturális kormányzat elképzeléseinek megfelelnek, amibe elengedhetetlen, hogy bevonja ezt az egyébként nagyon hangos és véleménnyel rendelkező szakmát.
2: Egy kis ellentmondást is szül ugye az, hogy nem nyilvánosak a pályázatok, ugyanakkor vannak olyan pályázók, akik maguk hozzák nyilvánosságra a pályázataikat, például Schilling Árpád. És egy társadalmi vagy szakmai párbeszéd is megkezdődik majd erről, méghozzá szombaton, amikor a Partizán és az Örkény Színház egy ilyen szakmai fórumot tart. Zitán, látom, hogy
23: 25-e,
2: ja, péntek, elnézést, én nem tudtam fejből a naptárt, tehát, hogy még ezen a héten, amikor a Partizán és az Örkény Színház egy szakmai fórumot fog tartani a Merlinben, és oda várják a pályázókat is, a szakmát is, a Nagy Ervin államtitkárt is oda hívták. Van-e értelme ennek az előzetes szakmai párbeszédnek, Bálint?
22: Már a folyosón vitatkoztunk Zitával erről, hogy akkor most kéne nyilvánosságra hozni, nem kéne, miért kéne, mi az oka. És én erre azt tudtam mondani, hogy egy ideális világban egyébként tényleg nem kéne, hiszen sejtjük, hogy kompetens szakemberek kompetens pályázatokat adtak le. Azt hiszem talán a szellemi tulajdon védelmével is szoktak érvelni, amivel én ebben az esetben nem értek egyet, hiszen egy pályázat az nem egy lírai mű, hanem egy koncepció. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes lenne Magyarországon 2026-ban nyilvánosságra hozni előzetesen a pályázatokat, azért, mert annyi rossz példát láttunk. Tehát én nagyon kíváncsi lettem volna, vagy lennék mindmáig azokra az állítólagos pályázatokra, ami alapján az előző kormány színházakat osztott. Annak ellenére, hogy a társulat az adott igazgató ellen szavazott, a társulat kétharmada akár, annak ellenére, hogy rengeteg panasz volt.
2: Mondjunk egy pár konkrét példát.
22: Akár az Operett Színház, Budapesti Operett Színházban vannak hatalmas feszültségek. Nem tudom, hogy Vidnyánszky Attilának, róla nem feltételezem, hogy kamupályázattal indul, de ettől még azért ott is érdekes, hogy például pénzügyileg hogyan tud elszámolni azzal, hogy olyan a színháza nézettsége, amilyen. De hát vidéken, meg aztán főleg vidéken tényleg tudni lehet, hogy az adott minisztérium vagy polgármester azért adott színházat, mert sőt, tehát ezt ugye a Fidesz bele is fogalmazta a törvénybe, hogy a minisztériumnak vétójoga van, és meg is történt Egerben és aztán Pécsen is 4-5 évvel ezelőtt, hogy az ellenzéki polgármestert választottak, aki azt mondta, hogy na itt van vége annak, hogy politikailag nagyon jól fekvő, de egyébként dilettáns igazgatók igazgatnak, úgyhogy mi kinevezünk mást, aki szakmailag rátermet. Majd erre a minisztérium azt mondta, hogy jó, de akkor azt a 560 millió forintot, azt akkor teremtsétek elő, és akkor ne legyen közvilágítás Egerben, meg ne induljanak a buszok, hogyha őt akarjátok a színház élére. Tehát, hogy ezeket a pályázatokat, amikkel így lehetett színházat kapni nyilvánvaló, és még csak nem is tagadott politikai nyomásra, ezeket kellett volna, hogy láthassa a nyilvánosság. Igen, legyünk jó hiszeműek, feltételezzük, hogy most már ez nem így van, de én akkor sem tudok igazából ellenérvet az ellen, hogy miért is ne lássa a közvélemény vagy a szakma egy közpénzből üzemeltetett, közfeladatot ellátó közintézmény működtetésére írt koncepciót.
2: Ezért amik az ellenérvek?
23: Egyrészt az esélyegyelőség, abban az értelemben, hogy az ismertség az itt nagyon nagy hatalom tud lenni. Az, ami, hát azt látjuk, hogy igen nagy szerepe van a közvéleménynek, az online nyilvánosságnak, az életünk minden területén, és igenis látjuk, hogy befolyásolni tud politikai és szakmapolitikai döntéseket is az, hogy hány like érkezik, vagy milyen típusú kommentek. Én ezt nem zárom ki, hogy akkor ez legyen az egyik szempontja a döntéshozatalnak, de akkor ez is legyen az esélyegyelőség tiszteletben tartásával feltételeket, tehát mondjuk létre lehet hozni egy olyan fórumfelületet, ahol regisztráció után, vagy anonim módon, ezt is majd meg lehet tárgyalni, hozzá lehet szólni egy nyilvánosságra hozott pályázathoz. De ez egy kicsi ország, és az is számít, hogyha valaki elindul mondjuk a saját színházában, és azt meg tudja az ő vezető.

0: tehát egy pályázati kiírás előtt kellene megbeszélni, mert így szerintem egy kicsit túl is van pörgetve, tehát korábban is voltak pályázatok, ennyire nem voltak nagy figyelem alatt. Amikor ilyen nagy figyelem alatt volt, az a 2012-es új színház pályázat, igen, például.
1: Ahol, mikor először a dörlet jön,
0: igen, mert akkor volt nagyon sok szabálytalanság már a bírálat körül. Úgyhogy szerintem érvényesek ezek a beszélgetések. Nekem az most így problémám, hogy esetleg valaki, aki bíráló, az annak az is egy szempont lehet a bírálatában, hogy mit olvasott a saját ismerősének a falán egy adott pályázóval kapcsolatban. Ezt is például nem tartalmazzák a kiírások, hogy a pályázatot kell 100%-ban alapul vennem, vagy hát élek egy szakmai világban, és van saját tudomásom, saját ismeretem az adott pályázóról, hogy ez melyik, milyen mértékben számít, amikor a javaslatot hozom az adott pályázatra.
1: Ezt elég nehéz lehet eldönteni.
0: Igen, úgyhogy még egy olyat is el lehet képzelni, hogy egyébként ezt teljesen el is távolítják akár a szakmától, és egy nagyon konkrét kiírás és pályázat összevetés történik, de ehhez a kiírásnak is olyannak kell lenni, hogy abban meg kell mondani pontosan, hogy mi az elvárásom, és ahhoz képest mit kínál egy adott pályázat.
1: Menjünk részletesen a színházakra, hiszen a színházak profilját ismerjük, a hallgatók is, akik színházba járók, az alapján fogják eldönteni, vagy tudni képbe helyezni a pályázatokat. Legyen mondjuk a Madács, amelyik egy nagyon népszerű színház, talán a legnépszerűbb Budapesten, ahogy Bálint említette, musical színház, Szirtes Tamás nagy tekintélyű színi direktor, és újra beadta 81 évesen a pályázatát a színház vezetésére, azzal, hogy ő szívesen kinevelné a saját utódját. De van még bőven pályázó a Madácsra is. Elképzelhető-e egyáltalán az, hogy a Madács profilja megváltozzon egy új vezetővel?
2: Én úgy tudom, hogy a kiírás az egyébként ezt elvileg nem teszi lehetővé, de talán majd az itt a konkretizálja, hogy ez mennyire veszik ezt olyan szigorúan figyelembe abban az esetben, hogy most akkor esetleg a bírálóbizottság egy olyan pályázó mellett dönt, aki a pályázatában X dolgot írt, és aztán az évek során azt látjuk, hogy egyébként jelentősen megváltozott a Madács profilja, hogy na most ennek akkor milyen következménye van, akkor kirúgják, megbüntetik, visszafizettetik vele az eddigi támogatást több milliárd forintját, nem tudom, hogy ez erre nem volt eddig példa. Sehol, ha jól tudom, legalábbis Magyarországon sehol. Úgyhogy nem tudom, hogy mi van ilyenkor. De hát mi az, hogy profil? Tehát, hogy az, hogy musical színház, népszerű, mit jelent? Azt jelenti, hogy folyamatosan írjon ki mondjuk pályázatokat, és legyen újabb és újabb magyar, ismeretlen, ősbemutató musical premier. Az nyilván egészen más, mint hogy a világhírű, az egész világot körbejáró, nem tudom, tényleg Evitát és Nyomorultakat mutatjuk be, nyilvánvalóan 30 évig teltházzal, hiszen az mindig is teltházas lesz. Tehát az már egy profilváltás jelentene, hogyha ha innentől nem Broadway musicalek lennének, hanem nem tudom milyen musicalek, mondjuk mint a Víg Színházban is vannak saját gyártású musicalek. Tehát az is egy kérdés, hogy egyáltalán meddig tart egy profilnak a gumifala. Vagy hát szerintem elég gumiból lévőek ezek a falak.
1: Zita?
0: Hát ezeket a pályázatokat a jelenlegi profilra írták ki. Ami számomra sokkal lényegesebb, és nem tudom, hogy mi van a fenntartó, működtető fejében, hogy nem csak a Madács Erkel, hanem Madács Erkel Operettszínház az, amit mind az állam tart fenn, mindegyik vízzenés színházi profilt, és hogy egymáshoz képest hogyan határozzák meg őket. Én mindig nézem amúgy a hozzáférhetőség szempontjából is. Egy zenés színház támogatásának az is a célja kell, hogy legyen, hogy a néző meg tudja vásárolni a jegyeket, hiszen ezek nagyon-nagyon költséges előadások mindegyik, és a jegyárak is magasak, és például abban, hogy az állam hogyan támogatja egymáshoz képest ezeket a színházakat, azzal tudja befolyásolni azt is, hogy ki mennyiért árul.

0: a jegyeket, és ezzel már is generál egy versenyhátrányt, versenyelőnyt, attól függ, kinek a szemszögéből nézzük. Tehát nekem ez hiányzik most, hogy ezt a, és akár lehet, hogy a pályázatokban érdemes is kitekinteni arra, hogy, hogy ez a három a piacon hogyan van egymás mellett.
1: Hogyan van? Tehát piaci alapon melyik az, amelyik megél, és melyik az, amelyik több támogatásra
0: szorul? Hát szerintem
1: szorul.
0: Egyik se.
2: Ezt én is fontosnak tartom leszögezni, hogy ez egy nagyon-nagyon gyakran, sőt talán a színház támogatások kapcsán leggyakrabban felmerülő álláspont, hogy ugyan már ezek kommersz színházak, miért támogatnánk őket? Azért, mert ha nem támogatnánk őket, így is nem tudom 16 ezer forint, vagy mennyi egy jegy, úgy akkor viszont 56 ezer vagy 116 ezer forint lenne a jegy, mint ahogy egyébként a Broadway-en is átszámítva ennyi, vagy még ennél is több. Tehát azért ez nem igaz, hogy ők hogy is olyan sok pénzt beszednek ezzel a nagy sikerrel, akkor nem kell őket támogatni, mert azért kell, pont amit Szita mond, hogy hozzáférhető legyen, bár ezek a jelenlegi 16 ezer forint körüli jegyárak, nem tudom, hogy ez még hozzáférhetőnek számít-e, vagy ez már nem. Igen.
0: Igen.
1: Menjünk akkor az új színházra. Ez volt a Madács. Az új színház pályázati kiírásában is az szerepel, hogy a magyar klasszikus és kortárs dráma jelenjen meg az új színházban. Eddig is főként magyar darabokat játszottak, ha nem is kortársat mindig, de ez volt a profilja. Lehet-e a vezetőváltással profilváltás a műfajon belül, Zita?
0: Ez ugye nem az én területem, hanem inkább a szakírói, de mint néző azt mondom, hogy persze, hiszen a kortárs magyar dráma sokkal szélesebb, mint ami eddig szerepelt a színház repertoárján. Itt is van helye, ami hiányzik a dráma a pályázatoknak, tehát az, hogy szülessenek új drámák, és azokat tényleg meg is ismerhesse a közönség minél nagyobb számban. De egyébként visszakapcsolva, a Madács csinált azt hiszem évente talán olyan pályázatot, ami új magyar musicalek írására szól, és ezekből például a 15. jelenleg is fut a színházban. Tehát, hogy ez szerintem kell, hogy visszatérve, hogy támogatást kapjon bármelyik színház, hogy ő olyan közfeladatot lásson el, ami egyébként a magyar kulturális javak bemutatását, az új drámák bemutatását elősegíti.
2: Illetve én egyébként azt gondolom, és ez megint csak olyan, amiről szerintem majd kell beszélni, akár az új törvényírásakor, hogy azért most már 2020-sokban kicsit flexibilisebben kellene gondolkozni, mint az ilyen szavak, hogy kortárs és klasszikus magyar dráma. Tehát például nem akarunk feltétlenül, szerintem Zita sem, meg én sem nevekről beszélni, de azt lehet tudni, a Schilling Árpád ugye beadta az új színházban. A Schilling Árpád színháza már a Krétakörrel kezdve, de hát azóta pláne, az nem arról szól, hogy akkor ő elővesz egy, nem tudom, egy Tasnádi István drámát, és akkor szépen megrendezi, hogy ki jöjjön be jobbról, és ki menjen ki balra, hanem posztdramatikus színház, műhelyek, akár részvételi színház, performance, happening, mit tudom én. Tehát, és akkor jó, hogyha ha ezt is gumifogalomnak tartjuk, mint oly sok mindent, akkor ez mind kortárs magyar dráma.
1: Igen.
2: De hogy azért igen, tehát hogy ezen is kell gondolkodni, hogy nem csak a szövegek eljátszása egy színház feladata, sőt szerintem, ahogy haladunk előre az időben, egyre kevésbé lehet azt mondani, hogy csak legyen 8 darab bemutató, aztán premier után Pogácsa és kész, hanem azért itt más feladatok is vannak.
1: Igen, próbálom a maradék 5 percbe besűríteni még a mondani valót. Az új színház volt talán az első, amelyiknek a vezetés kinevezésekkor politikai szempontokat emlegettek. Ugye Dörner Györgyöt Tarlós István nevezte még ki, még mielőtt az állam és a főváros kapcsolata a színház fenntartásban úgy alakult, ahogyan az most van.
2: Sőt, a kinevezés még Dörnerre és Csurka Istvánra
1: így
2: szólt.
1: Így van, igen. Vajon ez a politikai kinevezés megy tovább most a kormányváltás után? Tehát, hogy mennyire érzékeny
0: nem
1: ez
0: tudjuk.
1: A téma?
0: Ugye a végén mindenképpen olyan személy dönt, aki egy politikus, akár egy önkormányzatot, akár egy minisztériumi fenntartású színházat nézünk. Itt ezen a döntéshozón múlik, hogy mennyire támaszkodik az általa kinevezett szakmai bizottságra, komolyan veszi-e őket, vagy felülírja. és ezért van jelentősége ezeknek a színházaknak.
2: És szerintem egy jól működő országban, vagy jól működő előadó művészeti törvénynél ezt is alaposan át kéne gondolni. Én lehet, hogy radikális, de én azt gondolom, hogy nem annak kéne lennie a törvénynek, ami most, hogy ő ne vesz ki, hanem azt kéne mondani, hogy a szakmai bizottság, amit tényleg ért hozzá, az ő döntésével szemben mondjuk legyen rendben, legyen vétójoga a miniszternek, de amennyiben erre nincs valamilyen szigorúan lefektetett ok, hogy milyen esetben lehet vétójog, akkor a szakmai bizottság döntését kell elfogadni, hiszen a miniszter az politikával foglalkozik, és nem azzal, hogy akkor most, amit beszéltem, hogy akkor most a posztdramatikus színház versus kortárs magyar dráma nem is dolga ezzel foglalkozni, épp ezért a szakmai bizottság, akinek viszont ez dolga tudni, annak a döntése szerintem sokkal erősebb kell, hogy legyen, mint a miniszteré.
0: Igazából most is felkéri, tehát, hogy megvan, hogy ki hogyan delegál, ebben mondjuk a minisztéri területnek túlsúlya van a jelenlegi szabályozásban, úgyhogy azon biztos, hogy lehet változtatni. Ami nagyon fontos, hogy viszont a miniszter, illetve a polgármester felel azért, hogy gazdasági szempontból működjön, hogy munkáltatóként működjön, és be kell hoznom a szakszervezeti szempontot, hogy azért ott emberek dolgoznak, és kell, hogy és nézik is, ugye van a szakszervezeti delegált már, ahol működik szakszervezet a pályázati elbírálásban, mert hogy ezt jelenleg nem négy falat pályáznak a pályázók, hanem egy működő társulatot.
1: Igen. Erről jut eszembe, vajon a társulatnak változnia kell-e új igazgató kinevezésével? Tegyük fel csak elméletben, hogy az Új Színházban Schilling Árpád lesz a vezető. Tud-e azzal a társulattal dolgozni egy teljesen más szemléletű igazgató, amelyik már ott van?
0: Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és ezt ki kell nyitni a szakmai oldal, a fenntartói oldal és a munkavállalói oldal közös beszélgetésében, mert hogy ezek mind érvényes szempontok, és igenis a döntéshozónak ezzel foglalkoznia kell.
1: Hát főleg szakszervezeti szempontból, abszolút. Mert egy elbocsátás hullám után azért ezen a magyarországi palettán nincs annyi hely a színészeknek, mint amennyi színész esetleg újra új pályát
0: keresnek. És ez amúgy pont a nyilvánosság mellett is szól, hogyha a munkavállalói közösség megismeri a pályázatot, akkor tudja, hogy milyen sors vár rá.
1: Bármint?
2: Én azt gondolom, hogy amire ez alapján, a kérdés alapján az ember először gondol, hogy akkor jó kirúgni mindenkit, hiszen ők egy rossz garnitúrával voltak, és odahozni az ország legcsodálatosabb színészeit, hiszen az ország legcsodálatosabb színházat akarom létrehozni. Ez így biztos, hogy nem igen. Szabad, igen. Hogy működjön. Tehát akkor tényleg, ahogy az itt a fogalmaz, négy falra kell pályázni, és egy üres térre. Ugyanakkor igen, ez egy nagyon-nagyon kétoldalú kérdés, hiszen azt sem lehet elvárni egy igazgatótól, hogyha ő azt látja, és most nem az Új Színházról akarok beszélni, egy elképzelt esetben van egy színházban sok olyan színész, aki nem bírja a szakmát olyan színvonalon, ahogy azt egy jó színházhoz méltó, vagy kell, hogy legyen, akkor nem várható el, hogy azért ő 5 éven keresztül ezekkel az emberekkel dolgozzon. Tehát igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes spektrum, de erre valószínűleg az a válasz, hogy olyan embernek kell pályázni egy adott színházra, aki ezt azért valamilyen szinten, ha nem is 100%-ban tökéletesen ugyanazokkal az emberekkel, de valamilyen szinten mégiscsak azokkal az emberekkel is el tudja képzelni a közös munkát, legalábbis az első években, és aztán, amikor már nem arról van szó, hogy neked nem tetszik a képed, mert miért szeretted az előző igazgatót, akkor engem nem szeretsz, hanem arról van szó, hogy kiderült, hogy nem tudunk jól együtt dolgozni, kiderült, hogy te nem tudod hozni azokat a standardeket, akkor már más kérdés egy elbocsátás, mint a január 31-i vagy február 1-i odaülés azonnali pillanatában.
1: Azt hiszem, mindannyian nagyon várjuk az eredményét ezeknek a pályázatoknak, és figyelemmel kísérjük majd a pályázatokról tudható dolgokat is, főként itt a heti Partizán és Örkény Színház által rendezett eszmecsere után. Nagyon köszönöm Kovács Bálint kulturális újságírónak, a HVG munkatársának, és Rihai Kovács Zita jogásznak, a Színházi Dolgozók Szakszervezete ügyvezetőjének, hogy elfogadták a meghívásunkat. Kulcskérdések holnap is 12:30-kor lesz. 60-i Tóth Erikát hallották.

0: 23 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Pecz Gábor Olivér nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Egyelőre nem tudni, támogatja a Tisza frakció a legfőbb ügyészjelöltet. Az indiai külügyminiszterrel tárgyalt Orbán Anita. Tovább tart a kellemes őszi idő, jönnek a részletek. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyésszé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Magyar Péter azt ígérte, később lesz végleges döntés. Bak András köztársasági elnök ma jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. A V4-ek erős kapcsolatot építenek Indiával a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatásfejlesztés és a vízgazdálkodás területén, írta a magyar diplomácia vezetője a közösségi oldalán, miután a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei indiai kollégájukkal találkoztak New Yorkban. Orbán Anita hangsúlyozta, India Magyarország számára fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető. A miniszter hozzátette, meghívta Budapestre az indiai tárca vezetőt, ő pedig jövő márciusban viszonozza a látogatást. Európának egységes, biztonságos szabályozásra van szüksége az önvezető technológiák terén, hangsúlyozta a közösségi oldalára feltöltött videóban a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint az új technológiák fejlődéséből az európai iparnak és gazdaságnak is profitálnia kell. A miniszter Dublinban az Európai Unió közlekedési minisztereinek tanácsülésén vett részt. Vitézi Dávid kitért arra is, cseh, lengyel és francia kollégáival vasútfejlesztésekről tárgyaltak. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptanterből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amiben bevonják a szakképzési és bölcsődei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Az amerikai elnök úgy véli, hogy az Ukrajnában 4,5 éve zajló értelmetlen háborút le kell zárni. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomítóipara felett. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök úgy reagált, egyetért Trump alapban, hogy a háborút meg kell állítani, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna a békére törekszik. Trump és Zelenszky a hétvégén megállapodott abban, hogy New Yorkban személyesen egyeztetnek. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Végül a várható időjárásról. Holnap napos időnk lesz, felhő átvonulásokkal az ország keleti területein alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Éjszaka 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 16 és 21 fok között várható. A hétvégig hasonló időre számíthatunk, sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Ki legyen ott egy édesanyja mellett a szülőszobán? Az apa, a dúla, vagy mindketten? Mikor érkezhetnek meg az önvezető autók a magyar utakra, és vajon készen állunk-e rájuk? És ha egy webáruház nem küldi az árut, nem kapjuk vissza a pénzünket, tudjuk-e egyáltalán kihez forduljunk? Mekkora az esélye, hogy egy hajléktalan szállón élő, de dolgozó és rendszeres jövedelemmel rendelkező ember lehetőséget kap arra, hogy ismét önálló lakásban éljen? Hétköznapi kérdések, amelyek egyre többünket érintenek.
1: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
4: A táncolás fejlesztheti az önismeretet. Bizarr állítás pedig igaz, hiszen a test megőrzi a lelki tartalmakat. Vajon csak női újságírók foglalkoznak Ukrajnában a háborús bűncselekmények felderítésével? És miért könnyebb női szerkesztőkkel dolgozni? A kijevi Independent munkatársa adott interjút műsorunknak.
1: Necces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: A szerkesztő Illis László nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában először az önkormányzatokat sújtó szolidaritási adó esetleges csökkentéséről, majd a műsor második felében a Grönlandot érintő Dánia és az Egyesült Államok közötti megállapodásról lesz szó. Az önkormányzatok idei szolidaritási adójának részleges elengedéséről beszélt Magyar Péter szombaton, legújabb országjárásának pécsi állomásán, a Baranyai megyeszékhelyen a kormányfő Pécs nehéz pénzügyi helyzetéről beszélt, majd a gondolatmenetét folytatva úgy fogalmazott általánosságban, hogyha szükséges, elengedik a szolidaritási adó egy részét. A vonal végén Gémesi György Gödöllő polgármestere, jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
5: Mi volt az első gondolata, amikor ezeket a kormányfői mondatokat meghallotta? Hogyan értelmezte?
6: Hát először is örültem neki, hogy végre 5 hónap után előtt az első olyan pozitív hír, ami az önkormányzatokat érinti, hiszen az első döntés a béreink csökkentése volt, aztán pedig a megyék megszüntetésével kapcsolatos hír, előrehozott választások, választási periódus lecsökkentése, tárgyalási hiány, tehát egy csomó olyan dolog volt itt 4-5 hónapon keresztül, ami nem igazán pozitív érzést váltott ki belőlünk. Mi egyébként a 8 országos önkormányzati érdekszövetség összeültünk ki, és elkészítettünk egy javaslatcsomagot, aminek része a szolidaritási adó csökkentése is. 2026-ra is tartalmaz javaslatokat, de 2027-re és a további időszakra is. És az első önkormányzatok nemzetközi együttműködési tanácsa a ülésén, ami a kormány önkormányzatok közötti tárgyaló szint. Ekkor volt érdemi tájékoztatás néhány dologról, de még ott sem született semmilyen döntés. Tehát most ez egy jó hír, hiszen úgy tűnik, ha a miniszterelnök mond valamit, akkor annak utána valamilyen formában lesz következménye, mármint pozitív következménye. A kérdés csak, hogy elengedik részben, vagy egyeseknél, vagy nem egyeseknél. Tehát ennek milyen részletszabályi látnak majd napvilágot, ezt azért mielőbb kellene tudnunk.
5: Valószínűleg előbb-utóbb ez is kiderül. Még mielőtt tovább mennénk, mit gondol egyébként arról, hogy miért éppen most tette ezt a bejelentést? Ugye a közbeszédet azért folyamatosan uralja ez a téma, főként Budapest kapcsán. Miért éppen most hozakodott elő ezzel?
6: Azt nem tudom megmondani, hogy miért éppen mostanán, azért, mert most jutott el hozzáig az az információ tömeg, amit mi átadtunk a tárcának, a Vidékfejlesztési és Településfejlesztési Minisztériumnak, vagy talán néhány olyan jelzés is kapott polgármesterektől, hogy jó lenne most már velünk is foglalkozni egy kicsit, hiszen egy elég nagy tételét képezik a költségvetésnek. Nem tudom. Én pozitívan álltam az elmúlt időszakban a dolgokhoz, és most is ahhoz úgy fogok, de semféképpen nem szeretném azt, hogy mi ebben a kvázi önkormányzati érdekérvényesítésben háttérbe kerüljünk, ugyanis ha mi nem tudunk kinyitni rendesen óvodát, bölcsődét, vagy működtetni, vagy szociális egészségügyi szolgáltatásokat biztosítani, az 9,5 millió ember megérzi. A szolidaritási hozzájárulás 855 települést érint, és miniszterelnök úr még mást is mondott, azt is mondta, hogy erős önkormányzatokban gondolkodik, és a településeknek feladatot kell adni. Mi ezt örömmel halljuk. Mi mindig azt mondjuk települési vagy önkati szövetség, vagy szövetségek, hogy tárgyaljunk azért, hogy mit és milyen körülmények között. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha egy-egy ilyen döntés előtt volna megbeszélés, mint például most az úgynevezett Szent István program kapcsán, amiről gyakorlatilag senki nem tud semmit, bejelentésre került, hogy 10 térségben 1-1 milliárd forintot adnak kísérleti jelleggel a települések fejlesztésére. Részleteket nem tudunk. Ez jó dolog, ha a települések fejlesztésére megy pénz, de talán nem lenne rossz, hogyha esetleg mi elmondhatnánk a véleményünket, hiszen tudnánk olyan javaslatokat, ötleteket adni a tapasztalataink alapján, ami esetleg hatékonyabbá teszi a műsort, a programot, és ha minket is bevonnak ezekbe a döntésekbe, akkor lehet, hogy egy csomó olyan dolog még hozzárakható, ami egy jobb megoldást talál.
5: Még egy picikét a szolidaritási adónál maradva, emlékeztessük már néhány mondatban a rádió hallgatókat arról, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen, mi alapján határozták meg, és hogy egyáltalán mekkora hozzájárulást kell fizetnie egy-egy adott városnak.
6: A szolidaritási hozzájárulás tulajdonképpen mi adónak nevezük, mert egyébként egy ilyen sarc jellegű pénz elvétel a településektől. Ugye ez a település, 855 településnek kell befizetnie, akiknél egy picit az átlag bevétel, az adóbevétel magasabb a többieknél. Ezek különféle mutatókat számolnak, kiszoroznak, osztanak, és a végén kijön, hogy mennyit kell fizetni. Ez mondjuk idén Gödöllő esetében 1,3 milliárd, a fővárosnál nyilván a legtöbb, mit tudom, Székesfehérvár, Győr esetében ilyen 10 milliárdos nagyságrendek, tehát hatalmas pénz, összességében 400 milliárd forint. És ez arra az a célt szolgálta volna, hogy a kis települések működését, fejlesztését segítse. Ugye az elején, amikor ez bevezetésre került, akkor ez így is volt, de 6 évvel hirtelen elkezdett növekedni, és 6 év alatt 6-szorosára nőtt az elvonás, ami már számunkra azt jelentette, hogy ez a pénz, amit eddig fejlesztésre használtunk, vagy saját bevételként forgattuk vissza a működésünkben, ez eltűnt a költségvetésünkből. A kérésünk az egyébként most is, hogy nekünk nem több pénz kell, hanem a mi pénzünket ne vigyék el, hanem hagyjanak többet ott helyben. És erre nyitott elvileg most a miniszterelnök úr, hogy a szolidaritási hozzájárulás és befizetési kötelezettséget csökkentik. Hát az a kérdés, hogy mennyivel, kiknek, hogy lesz ez végül is a mindennapokban lebontva.
5: Mondhatjuk egyébként azt, hogy így a települések teherviselő képességét egyre erősebben próbára tette ez a bizonyos hozzájárulás?
6: Az elmúlt időszakban ez is, meg a gépjármű adó elvétel is. A gépjármű adót azt a Covid-ra való hivatkozásra vették el, és hát azóta elfelejtették visszaadni. Ebben az anyagban, amit mi elkészítettünk, ebben ez is benne van, és azt sem gondoltuk, hogy egyszerre kell mindent visszaadni, hanem hogy egy picit fokozatosan, sávosan próbáljon a költségvetés abban gondolkodni, hogy ez a települések saját bevétele, és hogy ez szükséges ahhoz, hogy a 9,5 millió embernek a szolgáltatásokat és a megfelelő szintű ellátásokat biztosítani tudjuk. Nem tart még itt a kormány, nem is tartom őket felelősnek ezért, hiszen iszonyatos sok mindennel kell megküzdeniük, de mi segítünk ebben, ajánlottuk az együttműködésünket, mondunk javaslatokat, elkészítettük ezt az anyagot, most ugye legutóbb azt kérték, hogy bizonyos munkacsoportok kezdjenek ezzel foglalkozni, mi javasoltunk 4 ilyen munkacsoportot, ami az adóval, a jogszabályokkal, bevételekkel, állami finanszírozással foglalkozik 4 munkacsoportban. Most kaptam ma délután egy levelet a miniszterasszonytól, hogy bár engem vagy minket, ezt nem terült ki, hogy a többi szövetség vezetőit is hétfő reggel 9 órakor egy megbeszélésre. Én örülök ennek. Végre ez már most elindul, vagy reméljük, hogy elindult, és reméljük, hogy érdemi megbeszélés lesz a 9 órás hétfő reggel. Akár a szolidaritási hozzájárulást csökkentését is érintve, hiszen nyilván a miniszterelnök úr kiadta a tárcának, hogy akkor ebben kérjék ki a véleményünket, gondolom én. Ezt hangsúlyozom, gondolom én.
5: Ezt majd hétfőn megtudjuk valamennyien, remélhetőleg. Mi a véleménye egyébként Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester javaslatáról, aki ugye azt mondja, hogy igazságosabb lenne helyben ott hagyni a bevételeket, és hogy a gazdagabb településeknek kevesebb állami forrást juttatni?
6: De teljesen jó, ez benne van az anyagunkban. Wittinghoff Tamás a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökségi tagja. Tehát több variáció létezik arra, hogy az önkormányzatok finanszírozása biztonságos legyen. Mi saját bevételeinket azért megdolgozunk, tehát az nem oda potyog. Azért a település lakóinak el kell szenvedni adott esetben egy nagyobb forgalmat, egy nagyobb kamion, átmenő forgalmat és sok minden mást. Tehát ezért az a település bizonyos kérdésekről lemond, vagy bizonyos kérdések érintik a mindennapi lakókat. Ezek a pénzek ha elvételre kerülnek, akkor igazán nem lesz értelme oda gazdaságot telepíteni, mert ki akar kamionokat a városában átmenni, átvonultatni, meg ki akar nagyobb környezeti terhet, hogyha abból a település nem tud valamilyen szinten profitálni. Itt van a vita közünk, és Vitinkoff Lász jól mondta, hogy ha ezek a pénzek ott maradnak nálunk, akkor ezekből mi bizonyos jellegű felújításokat, beruházásokat meg tudunk oldani, ami a helyi lakosság elvárása. Még akkor is, ha esetleg kevesebb államfinanszírozást kapunk. De tudni kell azt azért, ez egy nagyon fontos dolog, hogyha mi egy, azok, akik ugye szolidaritási hozzájárulást fizetnek, ahol ilyen magasak az adóelvonások, vagy a magasabb az adó az átlagnál, azoknál a településeknél az állam által adott normatíva, amit kapunk mondjuk egy óvodás gyermekre, egy bölcsödés gyermekre, az kisebb. Tehát egyrészt elvonnak pénzt tőlünk, másrészt az állami finanszírozás kisebb. Tehát ez már megvalósul gyakorlatilag, amiről Vitinkoff Tamás beszél. Tehát kisebb a finanszírozás, kevesebb pénzt kapunk ugyanarra a feladatra, mint az a település, ahol nincs adóbevétel.
5: Még egy percünk van, de szerintem még egy fontos kérdést szeretnék így zárásképpen feltenni önnek, hogy mi lenne a legjobb módja az adó mérséklésének, illetve kivezetésének, mi lenne ennek az optimális menete, így röviden néhány mondatban?
6: Mindenkinek volt egy az iparüzési adó 15%-a legyen egyértelmű, egységesen ez körülbelül a felét jelenteni a mai elvonásoknak, ez mondjuk tolerálható lenne. A másik feladat pedig az, hogy az a pénzt, amit elvonnak, az valóban a kis településeknek menjen, és ne a költségvetés, a központi költségvetés bevétele legyen. És egy második fázisban gondoljuk a gépjárműadó sávos, tehát részleges, nem azonnali visszaadását. Ez mindenféleképpen a jövőben a önkormányzatok biztonságos működésének egyik alapfeltétele.
5: Remélem, hogy sikerül majd az álláspontokat közelíteni hétfőn. Gémesi Györgynek, Gödöllő polgármesterének köszönöm a beszélgetést.
6: Köszönöm szépen, további jó napot, estét kívánok.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: 18 óra 17 perc van, ez tehát itt a nap témája. Az Egyesült Államok és Dánia hétvégén jelentette be, hogy megállapodásra jutott Grönland biztonságáról, ezzel pedig megoldódhat az a diplomáciai vita, amelyet Donald Trump elnök korábbi annexiós fenyegetései váltottak ki. A NATO, Dánia és Grönland vezetői is üdvözölték a megállapodást, az Egyesült Államok külügyminisztere pedig egyenesen történelmi megállapodásnak, és az Egyesült Államok és az amerikai nép hatalmas győzelmének nevezte. A megállapodást egyébként a hírek szerint ezen a héten az ENSZ közgyűlésén írják alá, de a tartalmát még nem igazán ismertették. Köszöntöm a vonal végén Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát.
7: Jó estét kívánok!
5: Mi az, amit már lehet tudni erről a megállapodásról? Ugye Mette Frederiksen dán miniszterelnök azt mondta, örül annak, hogy jó megállapodás körvonalazódik. Ez egy kicsit azt is jelenti, hogy még nincs készen?
7: Nem, valószínűleg készen van a megállapodás, csak ugye mind a két fél, már mind hát három, ugye az amerikai, a dán, illetve hát a grönlandi tulajdonképpen magának tartja alapjait olyan értelemben, hogy most mindenki, vagy mindegyik fél szereti úgy kommunikálni ezt a megállapodást, hogy hát ő neki ez mekkora győzelem. Ugye már elemzések is születtek egyébként, gyors elemzések ebben a témában, hogy retorikailag itt az amerikaiak, ha úgy tetszik, nagyobb eredményt tudnak felmutatni, mint a dánok. Tehát a Trumpi kommunikációs eszköztárban ez egy óriási győzelemként van elkövetve, amit azt lehetett hallani a felvezetőben is, míg a dánok talán kevésbé hangoztatják ezt, ők örülnek úgymond a csendes eredményeknek, konkrétan, hogy a korábbi feszült viszony az megoldódott, de ettől függetlenül a szöveget, de biztos, hogy ezt már elkészítették, tehát tekintve, hogy tényleg itt a közgyűlésben itt órákon belül, ha bizonyos szempontból, vagy hát 24 órán belül ezt aláírhatják. A tartalomról annyit lehet tudni, hogyha persze nyilvánosságra hozzák ezt a szöveget, akkor ezt majd tudjuk, hogy ez igaz vagy sem, ez a kiszivárgott hír, hogy lényegében az 1951-es megállapodás ezt megerősíti. Ugye 51 óta van egy megállapodás Amerika és Dánia között Grönlanddal kapcsolatban. Ugye ezért volt az, hogy amikor hónapokkal ezelőtt elindult el az egész ügy, akkor ugye sokan értetlenkedtek, hogy mi szükség van a feszültségkeltésére most bármelyik oldalról, hiszen az amerikai fél így is hozzáfér ugye a szigethez, így is ott van már katonailag a szigeten, és akkor is többen jelezték, én is elmondtam, hogy itt végső soron majd egy diplomáciai megoldás kell, hogy legyen. Tehát minden más karcsörtetés az hangos retorikai fogás, de előbb-utóbb megoldást találnak erre. Ugye ez most úgy néz ki, hogy megtörtént. Az újdonság az 51-es megállapodáshoz képest, amit 2004-ben frissítettek egyébként, hogy valószínűleg kettő elem lesz benne kiolvasható. Az egyik az az, amire Donald Trump már utalt, hogy ez a megállapodás nem a NATO függvénye. Értem ez alatt azt, hogy ha esetleg ne legyen úgy, de ha esetleg a NATO felvonulna, akkor is ez a bilaterális megállapodás ez életben marad. A másik, és ez a fontosabb, hogy, és erről is korábban volt szó amerikai részről, hogy konkrétan írásos amerikai engedélyhez köti aznak a lehetőségét, hogy harmadik ország, harmadik nem NATO tagállam, és főleg a kínaiakra meg oroszokra kell gondolni, de elsősorban a kínaiakra, hogy ők bármilyen szempontból belépjenek a sziget területére, gondolok itt gazdasági befolyásra, vagy katonai és infrastruktúrális projektekre. Ezt eddig is megakadályozták az amerikaiak, de az eddigi megállapodásokban, az 51-esben és 2004-esben ez így nyíltan nem szerepelt, és valószínűleg ez lesz az új elem ebben a mostani megállapodásban, ha lehet hinni a nevük elhallgatását kérő amerikai és dán tisztviselők szivárogtatásának, vagy jelzéseinek.
5: Na most, hogyha a dolog elejére megyünk egy picikét vissza, akkor a kiinduló pont az nem volt a legegyszerűbb, hiszen azért Trump korábban ilyen szavakat mondott, hogy megvásárolja, majd elfoglalja a Grönlandot, így a stratégiai elhelyezkedése és az ásvány kincsei miatt. Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen most elfoglalta, csak másképp?
7: Azt lehet mondani, hogy az amerikai diplomácia az, hát egyesek szerint agresszív, én inkább azt mondom, hogy asszertív volt, tehát erőteljesen fellépett, és ugye ez a pesszimista olvasata a történteknek, tehát hogy meglett a megoldás a nap végén, csak hát tulajdonképpen izmoznia kellett az amerikai félnek ehhez is, ráadásul ugye egy régi szövetségesével szemben, ugye Dánia ellenében, úgyhogy ilyen szempontból vannak, akik úgy gondolják, hogy azért ez aggasztó, hogy tulajdonképpen a Monroe elv az így szövetségesek ellenében is érvényesült. Halkan megjegyzem egyébként, a pozitív olvasat az, hogy egyrészt ugye megszületett a diplomáciai megoldás békés úton, másrészt meg hát tulajdonképpen nincs új a nap alatt, hogyha tényleges eredményeket nézzük. Tehát persze a körülmények meg az optikája az adott esetben lehet rossznak ítélni, de igazából eddig is így működött a Monroe elv, hogy nem teszi rá a kezét az Egyesült Államok bizonyos kiszemelt területekre, itt főleg Latin-Amerikában vannak erre precedensek, hogy nem fogja elfoglalni, nem teszi rá a kezét egy az egyben, nem irányítja úgy, ahogyan a trumpi retorikában is Grönland kapcsán ez felmerült, hanem egyszerűen csak olyan megállapodást köt, amelyben, ha úgy tetszik, vétójoga van azzal kapcsolatban, hogy harmadik ország, vagy harmadik fél, az amerikaiak kihívója, betegye a lábát biztonsági szempontból ugye erre a területre. Ez eddig is így működött, mondom, hogy ilyen szempontból ebben nincs újdonság, csak ezt most, ha úgy tetszik, formalizálnák. Egyébként még egy gondolat, nagyon röviden, valóban ez ugye úgy indult, hogy megveszi a területet. Én szoktam mondani, hogy ugye ez egy amerikai módszer ilyen szempontból, tehát az Egyesült Államok észak-amerikai terjeszkedésének a történeteiben azért voltak háborúk, voltak különböző szerződések, megegyezések, de voltak olyanok is, amelyek az európai gyakorlatra azért kevésbé jellemzőek, nevezetesen, hogy békés mód eszközökkel, de megvásároljuk az adott területet, csak hát ez idegen az európai gyakorlattól, nem is nagyon tudták értelmezni.
5: Miért ennyire fontos Grönland az USA számára, hogy mondjuk még ez is felmerült, hogy megvásárolja?
7: Grönland három okból fontos. Az egyik a sokat hangoztatott, hogy a ritka földfémek miatt, amelyek a sziget hát felszíne alatt elérhető, csak még egyre nem tudjuk, hogy ez költséghatékonyan kitermelhetők vagy sem, de minden esetre ez az egyik, ami miatt ugye felkerült az amerikaiaknak, illetve Trump adminisztrációnak a térképére, ha úgy tetszik, vagy figyelmébe, már az első ciklus alatt is. A másik, ami a második ciklusban jelent meg, ugye Donald Trump megpróbált, ugye kísérletet tesz arra, hogy az úgynevezett aranykupolát az izraeli vaskupolának a mintájára egy észak-amerikai rakétavédelmi rendszert építsen ki, és ilyen szempontból a Grönland az noha már van ott amerikai katonai jelenlét, ugye ez ilyen szempontból egy ilyen, hát nem vak volt, de egy olyan rész, ami elengedhetetlen ez a rakétavédelmi rendszerhez. A harmadik pedig, és hát összefüggésben van azzal a másodikkal, de tágabb kontextusban, ugye az amerikai 2025-ös nemzeti biztonsági stratégia az meghirdette a Trump kiegészítést, ami ugye hát a modernkori vagy legújabbkori mondó doktrinára akar utalni, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Egyesült Államok az egész idézőben nyugati féltekét, az amerikai kontinenst, az tulajdonképpen amerikai, hát ha nem is befolyási övezetnek, de érdekszférának tekinti, ami azt jelenti, hogy nem engedi meg, hogy Amerikának, az Egyesült Államoknak a geopolitikai kihívói, megint csak itt főleg az oroszokra, meg a kínaiakra kell gondolni, hogy ők betegyék a lábukat, vagy növeljék tovább a befolyásukat. Erről szólt ugye Venezuela, erről szólt a Panama csatorna, részben erről szól egyébként Kuba is, és tulajdonképpen Grönland is erről szól, hogy azt akarja megakadályozni az Egyesült Államok, hogy az ő közvetlen, ha úgy tetszik, hátsó udvarában, kiterjesztett hátsó udvarában nem kívánt geopolitikai hát kihívók vagy szereplők jelenjenek meg, akár gazdasági, akár biztonsági, akár hírszerzési, akár másmilyen vonalon. És ugye mondom, ehhez kapcsolódik a rakétavédelmi rendszer is, mert persze ehhez kapcsolódik a ritkaföldfémekhez való hozzáférés is, de ugye ennek meglátjuk, hogy milyen lehetőségei lesznek a következő években, mert ez nyilván technológia, mert befektetés kérdése is.
5: Erősen közeledünk a műsor végéhez, még nagyjából 3 percünk van hátra, még 2 fontos kérdésem lenne önhöz, hogy az, hogy ugye a hírek szerint az USA bármikor építhet új katonai létesítményeket Grönlandon, anélkül, hogy ebbe a helyi kormány vagy Dánia beleegyezne. Nem sérti ez Dánia vagy Grönland önrendelkezését, szuverenitását? Mit gondol?
7: Hát, hogyha megállapodnak ebben a szerződésben, akkor szerint nemzetközi jogászerű többek mondani, de hogyha megállapodnak ebben a szerződésben vagy megállapodásban, akkor tulajdonképpen nem, hiszen ennek a tudatával mennek bele a felek ebbe az együttműködésbe. Ráadásul történelmi precedens is van rá, mert ugye 1941 óta, igaz, hogy nem pont ilyen körülmények között, de 41 óta az amerikaiak egyébként jóval nagyobb katonai jelenléttel voltak ott Grönlandban. Ez egy ilyen visszatérő kártya volt egyébként az érvelésükben, hogy hát a második világháborúban eleve az amerikaiak védelmezték a szigetet, elsősorban a német befolyással szemben. Szóval alapvetően ez, ha úgy tetszik, egy win-win, nem véletlenül keretezik úgy egyébként a dánok most ezt a megállapodást, hogy itt ezzel a NATO-t is sikerült ugye erősíteni egyrészt, vagy erősíthetik, másrészt pedig, hogy a sarkkör, vagy az arktik, vagy a sarkkörgi biztonságnak a kérdése az, hát amúgy is foglalkozott el a NATO, de hogy most még jobban a NATO érintettsége az még jobban fokozódik ilyen értelemben. Úgyhogy tulajdonképpen itt ez ilyen szempontból egy win-win, vagy egy kölcsönösen előnyös megállapodás, hogyha az amerikai katonai jelenlétet nézik. Már csak azért is, mert csak egy rövid félmondat, mert hogy ugye az, hogy az amerikaiak ott katonai létesítményeket hoznak létre, az ugye befektetéseket hoz, meg a munkalehetőséget hoz, ugye a helyi, ugye nagyjából 56-60 ezer ugye grönlandi lakosnak, ugye erőforrásokban gazdag a sziget, viszont ugye hát támogatásra szorulnak, vagy legalábbis pénzre szorulnak. Ugye Trumpnak az egyik ellentmondásos kijelentése az volt, hogy ez nem kerül Amerikának semmibe. Hát ez attól függ, kit kérdezünk, de a lényeg az, hogy katonai létesítményeket hoz létre az Egyesült Államok különböző országokban, az a befogadó országnak is egyébként gazdasági értelemben jó. Európában is azért van az, hogy bármennyire feszült például az amerikai, mindenkori amerikai német viszony, azért a németek továbbra is azt szeretnék, hogy legyenek ott amerikai bázisok, és nem csak biztonsági szempontból, hanem a mögött komoly gazdasági érdekek is vannak.
5: Még egy rövid választ szeretnék öntől arra a kérdésre, hogy a megállapodásnak az aláírást követően még át kell mennie a hatályba lépéshez szükséges parlamenti eljárásokon. Ez azt jelenti, hogy akár még meg is hiúsulhat?
7: Igen, hogyha nem ratifikálják a felek, akkor meghiúsulhat, és itt benne van a pakliban, hogy politikai megfontolásból hát vagy Amerikában a szenátus, ez valószínűtlen, vagy ugye Dán részről, hogy Dán törvényhozás ezt megakasztja. Ugye ez az amerikai résznél lehet érdekes, hogy mikor kerül a napirendre, tehát a félidős választások előtt, vagy az után a szenátusban, meg hát milyen lesz a szenátus összetétele a november 3-ai félidős választásokat követően. Ugye azt látni kell, hogy a demokraták már most is, hogy még kisebbségben vannak, azért pont ezen a vonalon igyekeznek a különböző jóváhagyások terén ugye korlátozni az elnök mozgásterét, mert annyira ugye elmérgesedett a belpolitikailag a viszony az elnök és a republikánusok és a demokraták között, úgyhogy igen, elképzelhető.
5: Ezekről a fejleményekről, majd beszámolunk Csizmária Gábornak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt a nap témája, a szerkesztő Illis László, a gyártásvezető Pernis Judit, a hangtechnikus pedig Bredák József volt. Az ő nevükben is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímet hallották.
1: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
3: Még úszni sem tud, ez volt az egyik legnagyobb sértés az ókori Görögországban. De ma sincs ember, aki ne tudná, hogy a mozgás egészséges, a restség, a tunyaság pedig minimum hiba. Ma arra keresünk a választ, hogy vajon miért ennyire hasznos a mozgás, mi történik sejtszinten, miért megy le a vérnyomás és a vércukor mozgás hatására. Továbbá arról is beszélgetünk majd, hogy miért nehéz néhány betegembert kirobbantani az önsajnálat és a tehetetlenség ördögi köréből. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a szerkesztő Veres Ágnes. Önök mennyit mozognak, hogyan mozognak, könnyű vagy nehéz elkezdeniük, meg aztán folytatniuk. Írjanak magukról, SMS számunk 0630 9666, Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. Kezdjük Pál történetével, aki hosszú ideig volt lélegeztetőgépen a Covid idején, utána pedig sztrókot kapott. Meggyőződése, hogy kétszer is a mozgás, a sport volt túlélésének záloga. Schweyer Rita beszélgetett vele.
8: Tuszi vagyok, voltam mindig is. Egyre hisztam, irodába dolgoztam, max a kocsiba mentem. Éjszaka is, ha határidő volt, akkor ott is dolgoztam. Én is éreztem, hogy ez nem lesz jó. Közben aszmás voltam, vérnyomásom felment, kaptam egy tüdőbetegséget, szargoidózis, autoimmun, ha jól tudom. Feleségemnek az edzője ajánlotta, hogy Pali, neked is kéne menni a gymbe edzeni. Hetente kétszer-háromszor mentem. Nagyon élveztem, mert az edzés után fáradt az ember, de mégis eufóriát érez.
5: Ez még azelőtt volt, igen, hogy kapta volna Covid vírus?
8: Igen, ez 2018 körül indult. Kicsit izmosnak éreztem magam. A súlyom az nem változott. Drámai változás volt. A Covid elvitt a mentő. Túléltem ezt. 40 kilót fogytam akkor.
5: Intenzív osztályon is volt. Több hónapon át küzdött ezzel a betegséggel. Gégemetszést is végre kellett hajtani.
8: Fogyás, felfekvések, meg mindenfajta probléma. Nagyon vastag kór gőzérletem van. Tudom, hogy én azért tudtam ezt túlélni, mert 2 évig edzettem. Amikor hazajöttem, nagyon gyenge voltam, nagyon sok problémával, elkezdtem a gyógyulást, de közben bennem volt egy alattomos dolog, egy tájog volt bennem, és elmászott a agyamig, és sztrókot kaptam. 21. januárban elvitt a mentő még egyszer. Tudtam, hogy valami furcsa, mert a fél karomat érzem, hogy nem mozog, csak mind a lepülne. Össze-vissza beszéltem, 4 hónapig rában voltam. Megint fogytam 20 kilót. Olyan gyenge voltam, hogy nem tudtam felállni az ágyból. A sztrókba, az agyba sérült egy rész. Nekem a beszéd központba az afázia miatt nem tudtam beszélni. A logopédusommal már 6 éve együtt dolgozunk.
5: Tehát most is még ez nagy.
8: Most is mai napig, minden héten megyek a rehabra, 1 óráig terápiára.
5: És a gyógytornász mennyi idő után tudott úgy segíteni, hogy már teljesen akadály nélkül feljött a lépcső?
8: Az volt első nagy mérföldkő, hogy fel tudtam állni az ágyból, és egyet léptem. Privát gyógytornász is próbált segíteni. Tériszony problémám is volt, nem érzem a jobb karomat. Nagyon féltem, hogy leesek. A privát gyógytornászom segített 1 évig, hogy izomzat, a csontok és a koordináció ne esek le a székről. Most már egész Európába utazok, koncertekre megyek repülővel. Szép lassan, türelmesen az ember tud gyógyulni.
5: Jött a sport is mindemellé.
8: Igen, egy teremben nem tudtam elmenni, mert a jobb oldalam nem érzem. Futó padon, meg van otthon egy szoba, viszont leesek róla. Gyaloglás az egy triviális dolog, sokan nem nézik sportnak, de szerintem az is a sportnak része.
9: Sokat gyalogol?
8: Én nagyon sokat megyek, van amikor csak 6-8 kilométer naponta, de volt olyan, hogy 15 kilométer megyek. Megnézem a vérnyomásom, teljesen jó. Laborom még nem volt ilyen jó az életemben, tehát most jobb, mint valaha. Egész nyáron úsztam. Kedvenc sportom az úszás lett, majdnem minden nap úsztam. Vad vízbe, olyan tóba, meg folyóba, ahol lehet. Fantasztikus a kilátás, a táj, nagyon megszerettem ezt. Télen is lehet úszodába menni, tavasztól őszig pedig a szabadba.
9: És mennyit úszik?
8: Nem mérem. Nekem a szívbillentyűm kicsi vastagabb lett, ezért vigyázik el, de kell mozgatni. Ahogy úszok, a pulzusom felmegy, és akkor pihenek. Óvatosan, hát ilyen nyugdíjasan úszok, tudom korrigálni magam.
9: Tud a jobb kezével is úszni?
8: Teljesen más a vízbe mozgatom a lábam, kezem, könnyen, mint hogyha a szárazban.
9: Ez akkor azt jelenti, hogy az úszás vagy a gyaloglás az nem pusztán a túlélés eszköze, nem csupán egy lehetőség arra, hogy jobban érezze magát, hanem valójában már belső igény és szükségletté vált.
8: Így van. Attól tudom nagyon érezni magamat, hogy nem stressz van bennem, úszás, meg a gyaloglás, meg a friss levegő, ezek nagyon egyszerű alapdolgok. Gyógyuló embernek szerintem ez az alapterápiája. Élni akarok és tudok, az a lényeg.
9: Kipróbál a más sportot is, hogyha lenne lehetőség, vágyik más jellegű
8: sportot? Futottam a buszra, mert tudtam, hogy nem érem el a busz, akkor baj lesz. Kardiológus, ő is mondta, hogy Parika, ez nem szabad. Vigyázni kell, de én érzem, hogy valamikor jövőbe szeretnék majd elmenni edzőterembe óvatosan, segítéssel.
9: Tehát az élni akarás mindennél erősebben van.
8: Ezt nem tudom, hogy mi az alapja, hogy a élni akarás ember benne van, mint egy ösztön, és utána jön a eredmény, vagy adítva, szerintem egymás segíti. Én mindig hálás vagyok. Reggel már úgy nézek ki a lukon, hogy itt vagyok. Ez csodás dolog.
3: Schweyer Rita interjúját hallották, a vonalban pedig itt van velünk dr. Wilhelm Márta, a Pécsi Tudományegyetem Sporttudományi és Testnevelési Intézetének professzora. Kezdjét sokkorom, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
3: Azt olvasom, hogy minden biológiai folyamat alapja a mozgás. Az alap a mozgás, ez az első, ez a legfontosabb?
10: Igen, teljesen egyetértek. Azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy a mozgás az élet lényege. Ezt tanulják már általános iskolában is, kémiából, fizikából tanulnak a különböző molekula mozgásokról, a különböző oldódási folyamatokról, arról, hogy milyen a pumpa, hogy milyen a közlekedő edény, de arra a következtetésre általában nem jutnak el, hogy mindezt azért kellett megtanulni, hogy nagyjából el tudják képzelni, hogy milyen a keringésük, a légzésük, és milyen a testnek a működése. Miért működne az emberi test mozgás nélkül, hogyha semmi más nem működik mozgás nélkül? Úgyhogy valóban ahhoz, hogy megfelelően mozogjon a keringés, a pumpa, a szívünk, ahhoz nekünk is mozgatni kell, ahogy ez az előző riportban is elhangzott.
3: Konkrétan fel lehet azt sorolni, hogy milyen élettani károkat okoz a mozgás szegény élet? Tehát mi történik a testünkben, amikor nem mozgunk?
10: Hát igen, ma már a WHO, az Egészségügyi Világszervezet több olyan definíciót is bevezetett, ami nem csak az orvostudományban, hanem a hétköznapi embernek is nagyon fontos ebből a szempontból. Angolul ezt úgy mondják, hogy a non-communicable diseases, azaz a nem kommunikálható betegségtípus, ez pedig azt jelenti, hogy nincs egy konkrét kórokozó, aminek a hatására kialakul a betegség. A mozgásszegény életmód, a táplálkozási zavarok, a dohányzás, illetve a dohányzásnak való kitettség és az alkohol, az mindenképpen ezek közé a non-communicable disease csoportok közé tartozik, és ebből ugye a fizikai inaktivitás, tehát a mozgásszegény életmód, az tulajdonképpen ma már vezető halálok az ilyen típusú betegségek között, vagy azért, mert ez az elsődleges ok, vagy pedig azért, mert az a betegség, ami kialakult, és ami miatt az illetőt kezelik, vagy ne adj Isten el is vesztik, az tulajdonképpen azért alakult ki az illetőben, mert túl keveset mozgott.
3: És ennek a... Igen, bocsánat.
10: Ő csak azt akartam még mondani, hogy ennek az egyik nagyon tipikus és Magyarországon is nagyon jellemző tünetegyüttese, ha úgy tetszik, a különböző keringési betegségek, az infarktus, a magas vérnyomás, a különböző sztrókok, amelyeknek az előfordulási valószínűsége Magyarországon jóval magasabb, mint az európai átlag.
3: És akkor, ha megnézzük a dolognak a másik oldalát is, nyilván a pozitív hatást élettani szempontból, itt a mozgás a lényeg, akár a nem túl nagy energiabefektetést vagy erőkifejtést igénylő mozgás, tehát sétálás mondjuk, vagy igen, pedig kifejezetten a terhelés az, ami segít a keringésemet fenntartani, mármint hogy egészségesen tartani?
10: Alapszinten mindenképpen a mozgás. Hogyha a különböző kardiológiai és egészségügyi szervezetek ajánlásait is nézzük, nem csak a sporttudományét, akkor ők már differenciálnak is. Tehát azt mondják, hogy a napi 10 000 lépés az lenne az abszolút minimum az egészség megtartásához. 10 000 lépés az körülbelül 5 km gyaloglás, nyilván lépéshoztól is függ ez a dolog. Emellett ők mindenképpen javasolnak különböző mozgásokat, és azt mondják, hogy egy héten 3-5 alkalommal kéne különböző egyéb tevékenységeket is végezni, nem csak a gyaloglást, ebbe beletartozik egyébként a kertészkedés, a takarítás, a bevásárlószatyornak a cipelése, stb. És emellett azt mondják, hogy fiatalkorban különösen, aztán érdekes módon 65 éves kor fölött megint rendkívül fontosak az olyan tevékenységek, amelyeket akár sportnak is nevezhetünk. Nagyon érdekes módon megint a kardiológusok is, és sporttudósok is, és az egészségtudósok is egyetértenek abban, hogy fiatalkorban is, meg időskorban is nagyon fontos az erőfejlesztés. Nyilván nem intenzitásokról beszélünk, nyilván nem az időtartamokról beszélünk, de ahhoz, hogy megfelelően működjön a test, hogy az izom tudja mozgatni azokat a testtájékokat, amelyeknek a mozgatására szükségünk van, az izom egyébként önmagában segíti a keringésnek a működését is. Ez fiatalkorban és időskorban is nagyon fontos, és amit el szoktak felejteni az idősek, az az, hogy ahogy idősödünk, és ahogy az idegrendszerünk aktuális állapota romlik, ahogy az izomrendszerünk aktuális állapota romlik, egyre több egyensúlyozó gyakorlatra, edzésre lenne szükségünk. Magyarán a heti 5 edzés a mozgás, a gyaloglás mellett az szükséges lenne, csak tudni kéne, hogy milyen jellegű mozgások. Tehát nem feltétlenül az a cél, hogy nagyon intenzív legyen, nem élsportszintű mozgásokról beszélünk, hanem egészségmegtartó mozgásokról.
3: Na és akkor nem sokára erről beszélgetünk még, hogy mely életkorban milyen típusú mozgások lennének leginkább kívánatosak, meg a különböző betegségeket is mindjárt átnézzük, hogy melyikben milyen szerepet játszhat a mozgás. Dr. Wilhelm Márta a vendégünk, a Pécsi Tudományegyetem Sporttudományi és Testnevelési Intézetének professzora, mármint hogy telefonon, közben jönnek az SMS-ek is, 0630 9666. Én sajnos kevesebbet mozgok, mint amennyit kéne, és

0: először elkezdeni. Mi az, ami visszatart bennünket? Mi a tapasztalata?
1: Most az első kérdésre válaszolnék, hogy milyen életkorban milyen mozgás kell. Hát nyilván már a kicsi gyerekkorban mozgásra kell szoktatni a gyerekeket, hogy ne a számítógép előtt üljenek, hanem szaladgáljanak, mozogjanak. Ez egyrészt azért is kell, hogy megelőzzük majd a későbbiek során a csontritkulást, hiszen a csúcscsont tömeg kialakulása az mozgás hatására történik meg, izommunka hatására, ami a 20-25 éves korra történik meg, ez stagnál 40 éves korig, és 40 éves kortól meg elkezd csökkenni. Tehát a mozgás az egész életünket gyakorlatilag végigkíséri, csak minden kornak más a mozgása, és más mozgás formákat ajánlunk, és a betegségnek megfelelően is, tehát hogyha valaki beteg, akkor jön számításba a gyógytorna, tehát amikor már kialakul a betegség.
0: Az, hogy csökken a csonttömegünk 40 éves korunktól Igen. fogva, azt gondolom, hogy a mozgást is befolyásolja, mármint az, hogy mi az, ami jót tesz nekünk, és mi az, ami kevésbé tesz jót.
1: Hát igazából a csökkenés az a hormon hatásokra jön létre, de ezt tudjuk lassítani a mozgás hatására, mert hogyha súlyzós gyakorlatokat, ellenállással szembeni gyakorlatokat, függőleges terheléssel végzendő gyakorlatokat végzünk, akkor a csont izom, illetve az izom munka alatt a csont erősödik. Tehát az izom munka hatására egy úgynevezett piezoelektromosság képződik, aminek hatására a csontbontó sejtek csontépítőké válnak. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt a folyamatot nem kell, hogy mindenkinél kialakuljon csontritkulás, ezt a folyamatot le lehet lassítani.
0: A függőleges terhelés alatt azt értjük például, amikor a nagypapa nyakába veszi az unokáját, és ő függőlegesen terheli.
1: Hát mondjuk az is igen, de függőleges terhelés a futás, az ugráló kötelezés, az ugróiskola, a különféle labdajátékok, tenisz, tehát ez mind, ami állva történik gyakorlatilag.
0: Ha valaki idős, tegyük fel, Igen. esetleg magas a vérnyomása, esetleg cukorbeteg is, ráadásul van mozgásszervi problémája is, hát könnyen lehet, hogy azt mondja, hogy hagyjatok engem békén még azzal, hogy sportoljak is, még fáj is. Ő rajta is segít, hogyha mégis ráveszi magát és elkezd mozogni?
1: Mindenféleképpen. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy ilyen pácienssel találkozik az ember, az első feladata, hogy felvilágosítsa, elmondja azt, hogy mi történik, hogyha nem kezd el mozogni, és milyen rohamosan romlani fog az állapota, hiszen elhangzott a riportban is, hogy azért a haláloknak az egyik vezető oka az, hogy nem mozgunk, és a nem mozgás hatására különféle betegségek alakulnak ki. És hogyha fájdalma van, nyilván ez egy összetett dolog. Meg kell nézni, hogy milyen korú az illető, mitől van fájdalma, milyen egyéb betegsége van. Általában, hogyha tudja, hogy cukorbeteg és magas a vérnyomása, az az esetek többségében kezelve van. Tehát akkor itt legfőképpen azt kell megnéznünk, hogy mitől fáj és milyen fáj. És rá kell venni, hogy mindenképpen mozogjon, keljen ki az ágyból, mert minél többet fekszik, annál gyengébb lesz, hiszen két hét alatt már jelentősen tud csökkenni az embereknek az izomtömege, az izomereje.
0: Önhöz szól a kérdés, most Igen. érkezett SMS-ben, 90 fokban rögzült gerinccel mit lehet mozogni?
1: Hát ez egy igen nehéz dolog. Először is én azt gondolom, hogy muszáj lenne ortopédorvost keresni, muszáj lenne gyógytornászt keresni, és hogy mitől van ez a 90 fokban. Tehát nyilván ez lehet egy csontritkulás miatt, hogy kompressziós csigolyatörések sorozata, de lehet egy olyan mozgásszervi betegség, most nem akarom itt mondani, hogy melyiktől, amitől kialakul egy hajlott hát, és már annyira elmerevedik a gerince, hogy nem tud kiegyenesedni. Ebben az esetben is lehet mozogni, meg kell nézni, hogy mennyi mobilitás van egyrészt a gerincébe, másrészt ugyanúgy lehet gyalogolni, lehet sétálni, esetleg segédeszközt kell használni, hogy ne lógjon a gerincén, akár egy rollátort, akár egy Nordic Walkingot, de hogyha keres egy jó gyógytornászt, akkor biztos meg tudja mondani, hogy mi az a mozgás, ami neki jó. Lehet mozogni, tehát lehet mozogni, és lehet az állapotán javítani.
0: Lakatosné Parászka Mónika gyógytornász itt a stúdióban a vendégünk, a vonalban pedig továbbra is dr. Wilhelm Márta professzorasszony, és akkor ha már elkezdtük a különböző betegségeket taglalni, akkor egy picit beszéljünk arról, hogy menjünk sorba, cukorbetegség esetén a mozgás milyen módon lehet jó hatással, akár a betegség alakulására, lehet-e?
2: Feltétlenül. Nagyon sok kutatási adat szolgál bizonyítékul arra, hogy a cukor

0: betegségek, főleg a kettes típusú cukorbetegség nyilván nagy része az éppen a részben a helytelen táplálkozás, részben pedig a mozgásszegény életmód következménye. Ennek az az alapja, hogy sokkal többet kéne mozogni a páciensnek, mint amennyit korábban szokott. Nyilván lehet kezdeni azzal, hogy az illető sétál, ha esetleg van kutyája, akkor a kutyát sokkal többet sétáltatja. Abban az esetben, hogyha valaki kettes típusú cukorbeteg, akkor általában sokkal nagyobb a testtömege, mint amekkora jó lenne neki, mondjuk így. Tehát a rendszeres séta, mozgás, kertészkedés, nem mondom, hogy a busz után futás, mert az valószínűleg túlterhelni az ízületeit, de minden esetre a sok-sok ilyen apró hétköznapi mozgás is nagyon sokat segít.
1: Azt értem, hogy segít, bocsánat, csak hogy pontosan mi történik ilyenkor a testünkben, vagy mi történik egy cukorbetegséggel küzdő ember testében, amikor mozogni kezd?
0: Gyakorlatilag az történik, hogy először a mozgás hatására a szervezet elkezdi felhasználni azt a fölöslegesen felhalmozódott cukormennyiséget, később pedig azt a felhalmozódott zsírmennyiséget, amely a mozgásszegény életmód következtében alakult ki. Gyakorlatilag hatékonyabbá válik az anyagcsere. Sajnos ez nem megy nagyon gyorsan, tehát 3-6 hónap mozgás után látszik meg ennek a következménye, eredménye, olyan formában, hogy miután az anyagcsere sokkal hatékonyabb, miután a szénhidrát, tehát cukor és zsírbontás sokkal hatékonyabb lesz, gyakorlatilag azok a hormonszintek fognak változni, amelyek a cukorbetegségben befolyásolják például az illetőnek a vércukorszintjét, és emiatt lehet csökkenteni majd a gyógyszerhasználatot, vagy az inzulin adagolást például.
1: Mi a helyzet a magas vérnyomással? Ha sportolok, följebb megy a vérnyomásom. Ha én magas vérnyomás betegséggel küzdök, akkor ez hogy tesz nekem jót?
0: Azok a kutatások, amik erről szólnak, azt mutatják, hogy gyakorlatilag a magas vérnyomású embereknek is nagyon jót tesz, hogyha nem kifejezetten erőgyakorlatokat végeznek, tehát nem nagy súlyokat akarnak emelgetni mondjuk egy konditeremben, hanem valamilyen állóképességi mozgást végeznek. Az előbb is mondhattam volna, és most is mondom, hogy megemlítették a táncot az előbb az egyik hozzászólásban. A tánc az egyik legkomplexebb mozgásforma, ami segíthet például a vércukorszint szabályozásban, és például a vérnyomás szabályozásban. Ha valakinek magas a vérnyomása, akkor nem azt szokták javasolni, hogy nagy intenzitású mozgásokat végezzen, hanem inkább azt, hogy valóban állóképességi, tehát a sokáig tartó mozgásokat végezzen. Ekkor a vérnyomásnak a felső szintje csökkenni fog, tehát mondjuk, hogyha csak mondok valamit, 160/90 higanymilliméter volt a vérnyomás, akkor a rendszeres mozgás hatására a felső érték is csökken, és ami ennél sokkal fontosabb, az alsó érték is csökkenni fog. Ami azt jelenti, hogy az erek aktuális állapota sokat javult. Tehát csökkentheti a vérnyomását.
1: Vihel Márta professzorasszony van a vonalban, itt a stúdióban pedig továbbra is Lakatosné Parászka Mónika gyógytornász. Az talán inkább gyógytornásznak való kérdés, hogy mi a helyzet a kopásokkal, csípő, térd, egyéb ízületek, fáj is adott esetben, meg hát a terhelés sem pont ugyanolyan. Hogyan mozogjunk ilyen esetben?
2: Hát erre megint csak azt tudom mondani, hogy ez megint egyén váltogatja, hogy hogy mozogjunk, és miért fáj az ízületünk, hogy fáj az ízületünk. Mindenféleképpen a mozgás hatására ugyanis az ízületekbe keretkezik egy ilyen szinoviális folyadék, ami táplálja a porcokat, tehát egyrészt ezért kell. Ha nagyon fáj, akkor is ott meg kell nézni, hogy mitől, hogy mennyire terhelhető az illető, mert lehet, hogy pontosan egy tehermentesített mozgás szükséges neki, egy kerékpározás, mozgás, vagy egy morning walking, de izom erősítést mindenféleképpen kell végezni, mert ha kerül műtétre sor, ha nem, akkor is az nagyon fontos, hogy megfelelő erősségű legyen az izomzata. Egyrészt tovább bírja műtét nélkül, másrészt a műtét után a felépülés is sokkal jobb. Harmadrészt, hogyha nagy ízületi bántalmai vannak, és ha nem mozog, nem csinál semmit, csak ül, minél többet ül, akkor bizony megrövidülhetnek bizonyos izmok, amit utána nagyon nehéz, tehát úgy mondják, hogy kontraktúrás lesz az ízület, tehát amit nagyon nehéz utána kinyújtani, ha egyáltalán ki lehet műtét után. Tehát már műtétre is olyan állapotba kellene elmenni, hogy az az ízület megfelelőképpen mozogjon.
1: Stroke után van egy időablak, amikor el kell kezdeni a gyógytornát?
2: A stroke után, ahogy az orvos azt mondja, hogy lehet, azonnal el kell még a kórházba kezdeni, tehát a stroke-nak is többféle formája van. Tehát volt nekem olyan sztrókos páciensem, aki 2 hónapig kómába volt, és utána, amikor hazament, de a kórházba is nyilván mozgatták, mert a passzív kimozgatás meg, amit ő enged, azt csinálták. De az aztán a később az otthonába kezdődött el a nagyobb munka, amikor szinte minden egyes végtagját, ami mozgott, azt ébren kellett tartani, hogy így mondjam. Tehát, hogy mozgatni kellett, és ami nagyon fontos a sztrókosoknál, hogy el kell velük hitetni, hogy javulni fognak, mert hogyha valamilyen végtagjukról lemondunk, akkor az agyukba ez tudatosul, hogy ez már úgyse fog mozogni. És hogyha állandóan próbáljuk azokat a mozgásokat, amik megvannak fejleszteni, akkor sokkal jobb állapotba tudnak kerülni. Nekem például ez a páciensem, aki úgy jött ki a kórházba, hogy ülő egyensúlya nem volt, tehát nem tudom most hány hónap volt a rehabilitáció, ahol ugye a kimozgatás, az izomerősítés, az ergoterápia, amivel a finom mozgásokat próbáltuk előhozni, a vizitorna, ez mind annyira segített, hogy most már ez az ember tud szabadon járni, vagy maximum egy bottal, és visszament a munkájába, tud dolgozni. Tehát, hogy itt is nem mindegy, hogy milyen fokú, és milyen, hány éves az illető, és mekkora a motivációja. Tehát, ha ő meg akar gyógyulni, akkor sok mindent lehet vele kezdeni. Nem biztos, hogy 100%-osan olyan lesz, mint előzőleg, de például most egy olyan sztrókos páciensem is van, aki 4 évig kerekesszékbe volt, és azt mondták neki, hogy nem rehabilitálható, és most már hál' Istennek ott tartunk, hogy 5-6 háromlábú bottal és peroneo szemelő segítségével végig tud sétálni a szobába. És még peroneo szemelőt se írtak fel neki, mert hogy azt mondták, hogy nem rehabilitálható, és itt tartunk. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon sok múlik a paciensen, a környezetén, és nyilván a gyógytornászon is. És még egy mondat ide a sztrókosoknál, hogy a sztrókos betegeknek a rehabilitáció az 24 óra, ami nem azt jelenti, hogy a gyógytornász 24 órát foglalkozik vele, hanem a család is körbeveszi, és annyit segít neki, ami feltétlen szükséges. Tehát nem szolgálja ki abszolút, mert amit meg tud csinálni, azt meg kell neki csinálni.
1: Ismét Wilhelm Márta professzorasszonyhoz fordulok. Volt egy kutatás, amikor 65 évnél idősebbeket rávettek arra, hogy hetente 3-szor edzenek. Mi lett az eredmény?
0: Ha úgy tetszik, felfedezés, hogy ezek az idősek, ezek 2-3 krónikus betegséggel éltek együtt, például magas vérnyomás, cukorbetegség, stb. És ennek az edzésprogramnak, ami elsősorban ülő mozgás volt, tehát nem feltétlenül arról szólt, hogy minél többet mozogjanak, volt, aki nem is nagyon tudott volna például sétálni. Tehát ennek a székes tornának az lett az eredménye, hogy azon túl, hogy sokkal jobban érezték magukat, testileg is, lelkileg is, ők azt mondták, hogy sokkal jobb kedvel várják a napokat, ezen túl az összes vérparaméterükben az látszott, hogy a szervezet javult, a különböző paraméterek, amelyek azt mutatják, hogy az illetőnek milyen típusú krónikus betegsége van, azok csökkentek. Nem szűntek meg ezek a betegségek, de sokkal jobb állapotúak voltak ezek az emberek, sokkal vidámabbak, és a hétköznapi életükben sokkal aktívabban tudtak létezni, sokkal kevesebb fájdalommal.
1: Tehát mindig érdemes. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Dr. Wilhelm Márta, a Pécsi Tudományegyetem Sporttudományi és Testnevelési Intézetének professzora volt a vendégünk, Lakatosné Parászka Mónika gyógytornász pedig itt van még velünk a stúdióban. Egy utolsó kérdés, kicsit kevesebb, mint egy percünk van rá, de hát állandóan fölmerül túlsúly. Hogyan kezdjünk el mozogni, és mit várjunk tőle?
2: Hát ez egy nehéz kérdés, tehát a túlsúlyos...
1: Nehéz kérdés, de rövid.
2: Igen, rövid. Az a lényeg, hogy nem nekiállni, és rögtön a legnehezebbel kezdeni edzőterem, futás, stb., hanem akinek túlsúlya van, először próbáljon meg sétálni, többet gyalogolni, és a túlsúlyosoknak nagyon ajánlom a vízitornát, tehát hogy ezt most rövidre fogom az egészet, ennek azért jóval többet lehetne róla mesélni, ugyanis a vízben sokkal könnyebb a mozgás, tehát nem érzik azt a terhelést, viszont mozgékonyabbá válnak, és utána pedig könnyebben tudnak a szárazföldön is produkálni, és azon kívül még nagyon jó a Nordic Walking szintén, ami tehermentes mozgás biztosít, és nyilván hát a diéta az mellé nagyon-nagyon fontos. És egyébként még az időseknek a gyógytornájához egyetlen egy mondatot hozzátennék, hogy tényleg nagyon fontos, hogyha fölkelnek és tornáznak, tehát nekem az anyósom 90 éves, minden reggel fölkel, tornázik, és teljesen jól néz ki, és el tudja magát látni, és még bot se kell neki, tehát hogy csak ennyi, hogy ez élteti az idős embereket, ha
1: köszönjük szépen. Lakatosné Parászka Mónika gyógytornász volt a vendégünk, ez volt a Dr. Kossuth, Beres Ágnes, Rász Dorottya nevében köszönöm figyelmüket, Süveges Gergőt hallották.
3: Éjfél van.

0: Éjfél után 2 perccel. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Pesz Gábor Olivér nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Kormányhatározat jelent meg 2 autópálya üzemeltetési koncesszió felülvizsgálatáról. Indiai kollégájukkal tárgyaltak a V4-es külügyminiszterek. Tovább tart a kellemes őszi időjárás. Jönnek a részletek. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os stráda Érditető és Dunaújváros közötti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter kezdeményezi az üzemeltetésről szóló koncesziós szerződés módosítását. A V4-ek erős kapcsolatot építenek Indiával a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatásfejlesztés és a vízgazdálkodás területén, írta a Magyar Diplomácia vezetője a közösségi oldalán, miután a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei indiai kollégájukkal találkoztak New Yorkban. Orbán Anita hangsúlyozta, India Magyarország számára fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető. A miniszter hozzátette, meghívta Budapestre az indiai tárcavezetőt, ő pedig márciusban jövőre viszonozza a látogatást. Kivezetni az 5 forintosokat és bevezetni az 50 000-es bankjegyeket a Mi Hazánk. A párt képviselője Novák előtt parlamenti felszólalásában úgy fogalmazott, az inflációnak köszönhetően az 5 forintos érmék már színes fém hulladékként is többet érnek, mint fizetőeszközként. Buda Nikoletta, pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában arról beszélt, a kormány elkötelezett a jegybank függetlensége mellett, aminek része a készpénzforgalom alakítása. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését, megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsődei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladék lerakás veszélyeire, valamint a környezet tudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Tegnap kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti csaknem 93 kilométeres széllökést regisztráltak. Egy gyors mozgású hidegfront vonult át az ország felett, aminek a hatására nagy területen viharossá fokozódott az északnyugatira, északira forduló szél. Végül a várható időjárásról. Holnap is napos időnk lesz. Felhő átvonulásokkal az ország keleti területein alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Éjszaka 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 16 és 21 fok között várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 1 órakor jelentkezünk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.

0: Gondolom sokaknak ismerősen csengett az LGT ikonikus dala. Az idén 101 éves Magyar Rádió története egybeforta a Bródy Sándor utca 5-tel, hiszen sok-sok évtizeden át itt készültek a műsorok. A Magyar Rádió felirat pedig az 1956-os híradókban is sokszor felbukkant. És hogy mit keres egy zöld műsorban az LGT? A környezetvédelem területe nem csak az élő környezetre terjed ki. Mi lesz az épített kulturális értékeinkkel? Merre tovább tönkretett műemlékvédelem? Erről is szólunk a zöld hírek mellett mai adásunkban. Üdvözli Önöket a szerkesztő, Sarkadi Péter. Veszélyben levő örökség, megújulás, újragondolás, élettel való megtöltés. Ez a hétvégén országszerte megtartott kulturális örökség napjaink idei szlogenje. A Civilek a Palota negyedért egyesület szeptember 20-án rendezett Kertek, Arisztokrata parkok, rádiós terek a Palota negyedben címmel Sávoly Tamás levéltáros vezette sétát a Pollak Mihály téren. A Palota negyed Budapest 8. kerületének, azaz a József városnak a Kálvin tér, Asztória, Blaha Lujza tér és a 32-esek tere közötti része. Sávoly Tamás egykori kollégámnál talán senki nem ismeri jobban a Magyar Rádió már a részint lerombolt épület együttesét a Magyar Nemzeti Múzeum mögött. Tegnap még a séta előtt beszélgettünk.
1: 16 és fél évig voltam a Magyar Rádió levéltárosa, és ebből fakadólag hát elég jól ismerem a történetét. Hát, hogyha körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy eléggé jelentős igazából az épületek pusztítása. A Civilek a Palota negyedért egyesületnek a felkérésére itt tartathatok egy előadást, ami azt a célt szolgálja, hogy bemutassam a palotákat, amik itt hátul láthatók, és ezen belül is a kertjeiket, udvaraikat. Ugye, ami nem látható, ugye a rádió stúdió palotája, ami már szintén nincs közöttünk, annak is volt egy ikonikus kertje, és annak is volt egy ikonikus előtere, ahol fogadta a bejövő vendégeket.
0: A pagoda, a híres nevezetes pagoda, mint műintézmény.
1: Igen. Amiről fogok igazából beszélni, az az, hogy hogyan hasznosították ezeket a kerteket, hogyan voltak ezek nyilvános kertek.
0: Kezdjük onnan, hogy ha itt most kinézünk a múzeumkert hátáról a volt rádió épület tömbére, induljunk el jobb oldalról, jó? A Múzeum utca és a Pollák Mihály tér sarkán van egy amúgy gyönyörű épület, de hát már ilyen másfél méteres fácskák nőnek ki a tetején.
1: Ez a Károlyi palota, de én nem innen indulnék. A séta igazából onnan indul, hogy milyen célt szolgált ez a terület annó egykor, hogy ez a kertövezete volt Pestnek. Ebből fakadólag magát a rádiónak az utcáját is úgy hívták, hogy Városmajor utca. Ugye nagyon-nagyon fontos volt, hogy ebbe a kertövezeti részben, amikor a város terjeszkedett, ugye a városfal a Nemzeti Múzeum előtt húzódott, akkor megfelelő települítési tényezők jelenjenek meg. Elsők, akik itt megjelentek, azok maguk a polgárok voltak és az újságírók. Ugye Kulcsár István tulajdonképpen az első reformkori újságíró itt vett telkeket, és ezeken a telkeken épül föl majd később a rádió stúdió palotája. De a Szentkirályi utca 23 számú ház és annak a kertje nagyon-nagyon híres, hogyha valaki elsétál oda, akkor láthatja a táblát is, hiszen Katona József itt írta a bánkbányát. Többször kiült a kertben, itt készült Karacs, úgy is hívták egyébként Virág Benedek, így hívta ezt a területet, hogy Karacs Tuszkulánum, azaz a cél az volt, hogy bemutassa, hogy micsoda alkotás folyik itt, irodalmi alkotás, itt készült Kisfaludy aurórája is, ez egy folyóirat volt, irodalmi folyóirat. Kiültek a kertbe, beszélgettek, és megszületett a mű. Ez tulajdonképpen mondhatni a hely beszél, tehát igazából saját magát megteremti. Az első palotát, amit arisztokraták építettek, ez a Festetics palota, ami ott a szélen található, és az első úgynevezett főúri kert is ezt jeleníti meg.
0: Az a Bródy Sándor utca és a Pollák Mihály sarka, amiben most az Andrássy Egyetem van.
1: Így van. Ennek egy csodálatos kertet építettek, teljesen természetesen Keszthely mintájára, és ezt a kertet örökölte meg a rádió, amit ugyanúgy használt. De ennek van 56-os múltja, ennek a kertnek vannak olyan elemei, amik visszaépítést igényelnek. Az Esterházy palota, amelyik 1871-ben épült, egy nagyon kis kerttel rendelkezett az U alakú épület között. Ez a kert azért érdekes, mert hogy ugye maga az épületet 1940-ben a Nemzeti Múzeum kapta meg, és a Nemzeti Múzeum gyűjteményeinek adott otthon. Egy kétkarú lépcsőn lehetett fölmenni az Adi emlékszobába, tehát nagyon sok látogatója volt ennek a kertnek.
0: Ez az az épület, amit márványteremként ismer talán mindenki.
1: Igen, és ehhez kötődik a 23-as stúdióval, rengeteg nagyon jó és sikeres felvétel készült. Ugye például a rádiókabaré felvételeknek az egyik otthona volt. No, de mi volt itt ezen az üres területen, ami most jelen pillanatban üres tér? Hát nem más, mint a Nemzeti Lovarda épülete. Ez volt az az első épület, amelyik egyben volt kulturális központja, a Nemzeti Múzeum háta mögött sportközpont, és itt alakult meg a MAC, itt rendezték Budapest első bicikliversenyét, tehát egy csomó minden kötődik ehhez az épülethez, és hát nem beszélve lovagolni is lehetett, hiszen lovardaként is üzemelt. Ennek a kertje ugye lebetonozott volt, hogy lehessen a lovakkal megfelelő módon járatni, és természetesen ez homokkal és különböző szalmával volt szórva. Kis filmeken ezt meg is lehet nézni a filmhíradók online-on. És hát ugye, amiről elkezdtél beszélni, a Károlyi palota kertje, amiről szintén szólni fogok, ugye ez a főúri palota 1860-as években épült, Károlyi Lajos és Károlyi Alajos palotája volt, és ha megnézzük, a kertje csodálatos gloriettel zárt régebben. Ezt a rádió is hasznosította, hiszen a rádiósok is gyakran kiültek ebbe a kertbe, de hogyha megnézzük ennek az előtörténetét, hiszen olasz követségként is üzemelt ez a palota.
0: Ezért hívtuk egyébként mi is rádiósok olasz épületnek.
1: Így van. Hogyha megnézzük a korabeli filmhíradókat, láthatjuk, hogy vívó mérkőzés volt a falai között, és mindenképpen, amit meg kell említeni, filmvetítések voltak, amik nyilvános filmvetítés volt.
0: Tulajdonjogilag ez ki? Ez a múzeumé?
1: Nem, tulajdonjogilag ez az egész terület most jelen pillanatban a katolikus püspöki karé, vagy konferenciáé. Minden.
0: Minden?
1: Jelen csak pillanatban minden. Így van. Ami az érdekessége a dolognak, hogy ugye az MTV, amikor 2011-ben megalakult, akkor törvényileg azt a szabályozást követte, hogy minden egyes területén található, már pedig ezek az épületek az ő területén voltak, épületet karban tartja, fejleszti, és azon túl, hogy fejleszti, megőrzi. Ez 2016-ban változott ez a státusz, amikor is olyan adósságot halmozott fel az MTVA, hogy ezeket az ingatlanokat visszaadta az államnak. Az állam pedig 2016-ban odaajándékozta először a Széchenyi Könyvtárnak, majd a Nemzeti Múzeum kapta meg ezt a területet. Mind a két intézmény kidolgozott rá egy megfelelő épületstruktúrát, 2020-ban pedig megkapta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Ez egy nagyon-nagyon jó gondolat volt, bár mondjuk nagyon érdekes a dolog, hiszen 1992-ben, amikor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alakult, akkor egy rozsdaövezeti beruházás keretén belül alakították ki Piris Csabán az első egyetemi kampusz. Ez a kampusz azért volt érdekes, mert saját vonatot, saját autóbuszjáratokat terveztek hozzá.
0: Ez az, amit a köznyelv Makovec kampusznak hív, hiszen Makovec tervezett mindent, de aztán az évek alatt gyakorlatilag ez becsődött, mert hogy energetikailag fenntarthatatlanná vált.
1: Így van, ez a kampusz azért érdekes, mert hogy egy orosz laktanya helyén épült, ebből fakadólag ennek volt egy szimbolikus ereje is mindenképpen, és magának a Makovec terveknek is ezt a fajta előremutató jelét láthatjuk ebben. Ki volt, aki építette ezt a kampuszt? Az akkori esztergomi érsek, Paskai László volt, aki kezdeményezte ezt, maga a terület nagyon gyorsan tulajdonba került, és maga a rektor Gál Ferenc és Maróth Miklós voltak, akik ezt szorgalmazták, és nagyon-nagyon jól elgondolták, hogy hogyan is lehetne egy Budapesthez közeli gyors kampuszt létrehozni, ahol mindenki eléri, de mégis egy csöndesebb, békésebb helyen található. Magukat, a kollégiumokat is ott építették ki a környéken, bár Budapesten is volt kollégium a Pázmánynak. Ami az érdekesség, hogy ezzel a gyakorlattal szakított a jelenlegi katolikus vezetés, és hát ugye a Civilek a Palota negyedért, amely 2008-ban alakult, mindent megtett, hogy ezt a zöldítést, vagy hát ugye, hogy részt vegyen igazából ennek a területnek a rehabilitálásában. A civilek aktívak lettek, megpróbáltak ebben beleszólni. Maga a Nemzeti Múzeum csinálta egyébként az első fórumot ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt újra megnyitni a köz számára. Ugye maga a zöldítésnek az is lenne a lényege, hogy az itteni lakosok, amelyek ugye itt élnek, vagy maguk az egyetemisták, ki tudjanak ülni a zöldbe, tudjanak tulajdonképpen rekreációt folytatni.
0: Mindjárt kezdődik a így túra, úgyhogy már gyülekeznek itt a résztvevők. Ugorjunk egy picit az időbe. Tehát végül is megkapta az egyházuk, én láttam a terveket, meg akkor beígért nekik Lázár János akkori építésügyi miniszterként valami 260 milliárd körüli összeget, igen, hogy akkor abból itt tele lesz épületekkel gyakorlatilag az egész. Aztán közben változtak az idők, elfogyott az állam pénze, legutóbb már csak 150 milliárdos ígérete volt az egyháznak az államtól, és akkor egy új tervpályázatot írtak ki, de közben azért a rombolás, a bontás azért zajlott. Tehát itt most például egy fekete falánk van, ami mögött, ha nagy nehezen átlátunk, akkor egy hatalmas nagy síthalom van. Egy kis dombocska van felhúzva, a stúdiópalotát kinyírták, a pagodát ledorzerolták, a két nagy épületet a Szent Királyi úton eltüntették, tehát igazándi a fele, az már nincs is meg.
1: Igen, hát a kertek pedig hát romokban vannak, és most parkoló helyként üzemel. Ugye, hogyha megnézzük, akkor ugye három különböző szféra az, amelyik uralja általában ezt a területet. Ugye az egyik, ugye a kertövezeti rész, a másik, ugye a politikai rész, és a harmadik, az pedig maga a kulturális rész. Ez állandóan küzdelemben áll az idő folyamán egymással, hol ez kerül a hatalomra, hol az, de nem is ez a lényeg. Ugye maga az egyház igazából nem tárgyalt a civilekkel, nem volt valós tárgyalás ezzel kapcsolatban. Ezt szakította meg a mostani tárgyalás, ami megszületett ugye szeptember 3-án, amikor is minden érintett fél leült egy asztalhoz, és elkezdtek róla beszélgetni.
0: Közben a kiemelt állami beruházási státusz megszűnt. Ez egy kényszer is volt.
1: Én azt gondolom, hogy igenis, meg az egyetem részéről is volt egyébként visszajelzés, hogy szeretnének együttműködni a civilekkel, tehát volt egy ilyenfajta visszajelzés az egyház felé. Én azt gondolom, hogy most ez a fajta gondolkodás, ez elindul egyfajta úton. Az mondjuk egy kicsit furcsa dolog, hogy az, aki leromboltatta az épületet és a kerteket, Becker Pál, ő igazából vezeti az egyházi delegációt, de ez egy másik kérdés.
0: Mit hoz a jövő szerinted?
1: Hát a jövő az, hogy a tárgyalások pozitív eredménnyel zárulnak, és elindulhat a zöldítése a területnek.
0: Elképzelhető, hogy akkor ahol most romhalmaz van, azt eltakarítják, és akkor visszaparkosítják. Igen, ám de mondjuk hova kerülnének az épületek, hiszen az itt is arról is volt szó, hogy a mögöttünk levő múzeum, a Nemzeti Múzeum megkapná legalább ezt a palotát itt mellettünk, hiszen helyhiányba küzdködnek ők is, kiállítási térhiányban.
1: Ugye három épület az, amelyik egyébként itt marad a területen. Az egyik a Bródi Sándor utca 5-7 torzója, a másik az Eszterházi palota, és a harmadik pedig a Károlyi palota. Mind a három palotával kapcsolatban lehet tárgyalni az egyházzal szerintem. Az is lehet, hogy vegyesben oldják meg ezt a Nemzeti Múzeummal. Szerintem úgy jár jól a társadalom és az emberek is úgy járnak jól, hogyha sikerül megegyezni a terekről, és hát erről folyik igazából a diskurzus mostantól kezdve, és hát reméljük, hogy ez mielőbb megoldódik, mi hamarabb, méghozzá az október 23-ai forradalom előtt. Kulturális tárcától kezdve ugye a belügyminisztérium minden érinti ezt a területet, hiszen az utolsó döntés igazából, amelyik született ezzel kapcsolatban, az volt, hogy elvették igazából az utcák tulajdonjogát például a kerülettől. Tehát a kerület is ebben nagyon-nagyon nagy szerepet játszik. Ha visszakapják ezeket a jogokat, akkor utána egyenlő félként lehet tárgyalni a továbbiakban.
0: Köszönöm szépen, akkor én most engedlek, mert itt már közben összegyűrt a tömeg, és indul a séta, úgyhogy akkor jó sétát kívánok. Köszönöm neked. Szépen.

0: Maradjunk még a hétvégi kulturális örökség napjainál. Mekkora rombolást végzett az Orbán rezsim 16 év alatt a hazai épített környezetben? Hogyan lehet a likvidált műemlékvédelmet újraéleszteni? Többek között erről kérdeztem Sarkadi Márton okleveles építészmérnököt, műemléki szakértőt, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hajdani munkatársát, aki egyébként csak névrokonom.
1: Magyarországon az elmúlt 16 évben egyfajta kegyelemdöfés történt. Ez már csak a történet vége, hogy a Orbán kormány felszámolta a műemlékvédelem intézményét, és besöpörte azokba a kormányhivatalokba, ahol politikai nyomás alatt születtek döntések, és ezek tendenciózusan szolgáltak tulajdonosi érdekeket. A műemlékvédelem a rendszerváltás óta erodálódott. Egyrészt még azok az intézmények is megszűntek, amik a késő szocializmus idején előremutató és pozitív intézkedések voltak, különféle támogatások a műemléktulajdonosok részére, és hát valójában a kegyelemdöfést egyrészt az jelentette, hogy a kormányhivatalokba szervezték a műemlékvédelemnek a felügyeleti részét, de egyébként már korábban felszámolódott lényegében az Állami Műemlékrestaurálási Központ, amelyik a műemlékvédelemnek egy olyan operatív szerve volt, és ami ugye 1993-ban jött létre, egy olyan operatív szerve volt a műemlékvédelemnek, amely konkrét gyakorlati tevékenységet tudott végezni. És az egykori Állami Műemlékrestaurálási Központ dolgozóit helyezgették ide-oda az elmúlt években. Ez a team pusztult folyamatosan azokkal a kollégákkal együtt, akik az úgynevezett Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban voltak, ami szintén az 1993 utáni átalakulások fejleménye, bár ezen a néven csak 2001-ben jött létre, amikor a régészettel és a műtárgyvédelemmel egyesítették a műemlékvédelmet. Ezek a leépülések több rétűek. Egyrészt azért is katasztrofális, mert az emberek tudatában, tehát a közemberek tudatában alakították át a műemlékvédelemről alkotott képet, és helyezték a műemlékvédelmet egy nagyon negatív összefüggésbe. Másrészt erodálták azokat a szakembereket, akik ezen a területen dolgoztak. Nagyon sok tehetséges, kiváló kollégánk hagyta el a szakmát, és keresett máshol boldogulást. És hát akik megmaradtak a szakmában, azok is évek óta látszat tevékenységet végeznek.
0: Április 12, kormányváltás, új szelek, új irányok. Mi a helyzet most?
1: Nagy reménységeket hozott április 12-e. Nagyon bízunk abban, hogy létrejön egy olyan intézmény, amely a műemlékvédelemnek minden területét képes fölkarolni. De hát erre egyelőre még konkrét lépésekről nem tudunk. Jó néhányan vagyunk, akik jelen pillanatban nem rendelkeznek információval arról, hogy mi lesz, hogyan képzeli el a Tisza kormány ennek a területnek a jövőjét, de hát nagyon bízunk benne, hogy egy olyan intézményt szeretnének fölépíteni, amely ennek a szakmának a szakmai követelményeit képes áttekinteni, és azt szerint megvalósítani a tevékenységét, tehát nem egy kulturális örökségvédelmi hivatalt reprodukálnak, ami egy csonka intézmény volt, és csupán ennek az egész területnek egy részét volt képes lefedni, hanem olyan intézményt építenek föl, amely támogatja a műemléktulajdonosokat, a műemlékek helyreállítását és az értékeik kibontását, tudományos kutatásukat, megismerésüket, fenntartásukat. Az Iparművészeti Múzeum egy nagyon jó példa. Egyrészt arra, hogy a múzeumok milyen helyzetbe kerültek napjainkra, másrészt arra a nagyon furcsa és megmagyarázhatatlan kapkodásra, ami az Orbán kormány kulturális beruházásait jellemezte, hogy kiköltöztettek múzeumokat úgy, hogy azoknak még nem volt meg a helyük, és fölforgattak intézményeket, amik ha nagyon nehezen is, nagyon visszaszorított módon, de még valahogy tudtak működni, ennek a kapkodásnak a következtében teljesen lehetetlen helyzetbe kerültek. Ugye így járt az Iparművészeti Múzeum is, amelyik évek óta bérelt épületekben, raktárakban működik, illetve hát lényegében nem tud működni, ezért nem tudja végezni a feladatát. Azt hozzá kell tennünk, hogy az Iparművészeti Múzeum múzeumnak a rekonstrukciójára, felújítására készült egy nagyszabású és nagyon jól előkészített terv. Egy tervpályázatot is hirdettek az épület helyreállítására, és egy meglehetősen furcsa eseménysor következett ezután, ugyanis a meghirdetett tervpályázat eredményeként elkészült terveket végül is egy főigazgatóváltást követően sútba dobták, és elkezdtek új terveket kidolgozni, nem indult el a beruházás, viszont a főépületen olyan beavatkozásokat végeztek, amely szakértők szerint egyébként fölösleges volt. Tehát kerámia burkolat eltávolítása szakértők szerint egy túlzó, fölösleges dolog volt, ami egy pániknak a következménye, ugyanis néhány helyen valóban találtak olyan elemeket, amelyek meglazultak, de ettől még nem kellett volna a teljes burkolatot leszedni az épületről. Ez a burkolat, ez védte az épületet.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
0: A zöld híreket ma Barta Bernadett válogatta.
3: Pontos menetrendet kapott a Magyar Környezetvédelmi Intézményrendszer eddigi legnagyobb átalakítása. Hivatalossá vált ugyanis, hogy 2027. januárjától kezdi meg operatív működését az új országos hatáskörű Környezet- és Természetvédelmi Főhatóság, valamint a hozzátartozó úgynevezett zöldőrség. Ez a megerősített szervezet kiemelt figyelmet fordít majd a nagymértékű ipari beruházások és az akkumulátorgyárak folyamatos, szigorú ellenőrzésére. A zöldőrség munkatársai a legmodernebb mérőeszközökkel és azonnali szankcionálási jogkörrel lesznek felruházva, ami azt jelenti, a szabályszegő cégekre az eddiginél lényegesen magasabb, akár milliárdos tételt is elérő bírságokat szabhatnak ki, vagy azonnal leállíthatják a környezetszennyező üzemek működését. Írja a kormány.hu. Azonnali és rendkívüli kormányzati beavatkozásról született döntés a Dunai Vasmű térségében, ahol a kritikus állapotba került ipari hulladék és melléktermék kezelő rendszerek miatt közvetlen környezeti katasztrófa helyzet fenyegetett. A kormány döntése értelmében a gyár kritikus állapotú létesítményeinek kármentesítése mostantól szigorú állami koordináció mellett zajlik. A cél a Duna és a környező lakóövezetek ivóvízbázisának, valamint talajszerkezetének azonnali megóvása. A szakemberek már megkezdték a helyszíni felméréseket, hogy stabilizálják a legveszélyesebb tározókat, és minimalizálják a károsanyagok kiutásának kockázatát. Amerikai óceánográfusok legfrissebb kutatása szerint az emberi tevékenység okozta globális felmelegedés miatt végleg felbomlott az indiai és csendes óceán között 400 éve fennálló stabil klímakapcsolat. A két óceán évszázadokon át egymást egyensúlyozó légköri és áramlási rendszere teljesen szétesett. A történelmi klímaadatok szerint ezt a törékeny egyensúlyt korábban csak a legnagyobb vulkánkitörések tudták átmenetileg megzavarni. A mostani változás azonban véglegesnek tűnik. A kutatók figyelmeztetnek, a kapcsolat megszűnése teljesen kiszámíthatatlanná teszi a dél-ázsiai monszunidőszakokat, és drasztikusan felerősítheti a szélsőséges időjárási jelenségeket világszerte. Olvasható a SciTech Daily-ben.

Földmaradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órás hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetőek a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az afoldmarad@mtva.hu címen. Tóldi Szabolcs és a hangmérnök Síje Gábor nevében is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter.

0: Kossuth Rádió.
1: Kossuth Rádió. Újra.
0: Újra.
1: Mindenkié.
0: Mindenkié. Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
2: A legtermékenyebb magyar nyelvű szerző, nincs olyan színházi évad, amikor 3-4 darabját ne játszanák valamelyik Kárpát-medencei színpadon, bár a legszorosabb szakmai kapcsolat továbbra is a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatához fűzi. Történelmi drámáira, például a Vitéz Mihályra vagy a Bözödújfalusi Szombatos Székelyek elhurcolásáról szóló Igazság gyertyáira, illetve a Mária országára, csak hogy a legismertebbeket mondjam, az jellemző, hogy bár a múltban játszódnak, mégis a jelenről szólnak, ráadásul jókor adnak fekete humorral. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, vendégem Székely Csaba, erdélyi író, drámaíró, aki megnyerte számos drámapályázat első díját, több alkalommal is a Színi Kritikusok díját és a Kortárs Magyar Dráma díjat, valamint a Brit Írószövetség Richard Iremson díját. Készen van a dráma, amit írtál.
3: Amit írtam, igen. De
2: mi lett a címe végül?
3: Csehova címe. De ez egy rövidítés tulajdonképpen, és majd az előadásból kiderül, hogy minek a rövidítése.
2: De most muszáj elárulni.
3: Csendben elvérző hősök országa vagyunk. De egyébként meg nem tudom, hogy mennyi marad az én szövegemből az előadás végső formájában, mert a Bodó úgy dolgozik, hogy a szöveg az egy alapanyag, és arra ráimprovizáltat, átírja minden, szóval majd meglátjuk.
2: De hát, hogyha él a szerző, akkor oda bemehet kivont karddal, és azt mondja, hogy már pedig ezt a jelzőt nem engedem.
3: Ezt a jelzőt, hát örülök, a 20%-a marad az én szövegemnek. Igazából én most már egy másik darabot írok, azzal foglalkozom, és úgy vagyok, hogy ezt csinálják meg ők a legjobb tudásuk szerint, és akkor majd, hát időnként ránézek, amikor van valamilyen, mondjuk mérföldkőhöz érkeznek, valamilyen nagyobb szekciót átvesznek, és akkor megnézem, hogy hol állnak, meg az milyen. Szóval én nagyjából tudtam, hogy Bodó Viktor hogyan dolgozik, és előre megbeszéltük, hogy ez lesz. Nem ért meglepetésként. Az én munkafelfogásom, meg egyáltalán művészet felfogásom az az, hogy a lehető legjobban csináljam meg. Tehát, hogy nem hagyatkozom arra, hogy a rendező majd kihúz a csávából, és a színészek majd megoldják, hanem hogy a lehető legjobban legyen megírva, és aztán utána ők majd csinálnak vele, amit csinálnak. Platonov a kerettörténet, és a Sírályt próbálják az előadáson belül, tehát színház a színházban, és a Sírályban pedig, ugye a darabban, Csehov darabjában, darabot próbálnak, vagy egy előadást látunk, vagy egy előadás részletét látjuk, tehát akkor itt ez egy ilyen megsokszorozódott színház a színházban helyzet.
2: Igen, de tükörterem.
3: Igen. És már meglátom, hogy majd kiderül, mi lesz belőle.
2: Mondjuk én a Bánya trilógiát azt nagyon jól ismerem. Amikor ott ülök, teljes mértékben azért rajongok, amit Székely Csaba írt, és közben akkor ott van a rendező, és Székely Csaba hagyja, hogy amit ő írt, azt szétrendezzék.
3: Más rendezővel, vagy olyan típusú rendezővel dolgozik az ember, aki jobban hagyatkozik a szövegre, vagy szeret a szövegből kiindulni, azzal más a helyzet. Tehát én mindig szeretek úgy írni, vagy próbálok úgy írni, hogy ezzel azért sok munka ne legyen ezzel a szöveggel. Tehát, hogy ha ezt így elmondják a színészek, akkor jó lesz. Az én szövegeim általában ahhoz a típusú színházhoz valók inkább, ahol a rendező még nem tudja előre, hogy milyen előadást fog csinálni, hanem elolvassa a szöveget, és akkor a szövegből, szöveg alapján jutnak eszébe ötletek. Vannak olyan rendezők, akik szeretnének valamilyen ötletet megvalósítani, és ehhez keresnek szövegeket.
2: Szóval, hogy ők most akarnak, amit tudom én, a válásról, vagy a házassági konfliktusról, vagy a MeToo-ról, vagy mit tudom én, miről egy darabot, és akkor keresnek valakit.
3: Nem ennyire mély a dolog, hanem valamilyen formai ötletük van, és azt szeretnék megvalósítani. Például szeretném, ha a színpadon egy ilyen épületromboló gömb himbálózna végig, és akkor ahhoz keresek egy darabot, hogy hol tudnám azt az ötletemet megvalósítani.
2: Mi volt a legvagányabb ötlet, téged leginkább meglepő ötlet, amit a te szövegeid alapján valaki színpadra állított?
3: Nagy meglepetések nem értek, olyan nagy játékteret azért nem biztosítanak ezek a szövegek. Igen, és akkor volt olyan eset, ahol nagyon átírták, és akkor ott már szinte felismerhetetlen volt az, hogy én írtam. És akkor ott persze meglepetés volt. Mondjuk van olyan, hogy kevésbé humoros lesz valami, mint ami ennek én írtam, De az még belefér. A Bányavirágban van egy jelenet, ahol ugye részegen hazajön a két főszereplő a temetésről, és akkor ott érdekes megfigyelni azt, hogy melyik rendező mit talál ki. A szövegben annyi van, hogy ők hazajönnek és beszélgetnek. Beszélnek a temetésről, tehát hogy tudjuk, hogy körülbelül mi történt most, és akkor hogy lezárják végül is a darabot. Minden rendező, aki ezt előveszi, ki szokott találni valamit, hogy a részeg jelenet az mi legyen. Hogy ne is legyen az, hogy most eljátszom azt, hogy részeg vagyok, és akkor ilyen klasszikus magyar bohózatszerűen bejön lődörögve az ember svájci sapkába. De legyen benne ez is, szórakoztató is legyen, meg komoly is legyen, meg minden. És akkor itt érnek meglepetések és olyan dolgok, amiket én is nagyon élvezek meg. Tehát legutóbb például a Miskolci Nemzeti Színházban Béres Attila rendezte meg úgy, hogy nagy meglepetés volt az, hogy Rózsa Krisztián Sarsány Attila mit műveltek abban a jelenetben, egy elég hosszú, egy bőlére eresztett jelenet volt. Elhangzott a Székely himnusz is, de addigra már az egyik szereplő leesett a földre a piától, és hogy ott a földön vágta vigyázba magát vízszintes állapotban, és akkor ez nagyon szerintes. Az annyira saját, vagy úgy éreztem, hogy ez Erdély. Igen, de hát ugyanígy a legelső Sebestyén Aba rendezése, amikor ő találta ki ezt az ablakon bemászást is egyébként, amit később más rendezők is használtak, az övéből kiindulva, hogy a két szereplő nem találja a kulcsot, és akkor nem az ajtón jönnek be, hanem az ablakon másznak. És abból is lett aztán egy hosszú, gegekkel tarkított jelenet. Na, hát ilyen értelemben van.
2: Ez egész tragédia, szóval hogy ebben pont az a csodálat, hogy na, de akkor azt mondod, hogy a te fejedben mi van. Szóval azért elképesztően termékeny szerző vagy, egyet befejeztel, és utána ott a következő. Sokszor megtalálod a történelmi párhuzamot, ugye ezt látom én. Na, és akkor onnantól kezdve mondjuk egymásra talált valami, ami most jelenben van, és van hozzá egy párhuzam, és utána te szereplőid hogy kezdenek el a fejedben dolgozni rajtad, vagy veled, vagy én nem is tudom, hogy mi ez a jó szó.
3: Igen, azt hiszem, hogy ez a dolgozni egy elég jó kifejezés erre, mert tényleg egy munka zajlik. Hát amikor megvan a téma, megvannak a szereplők, akkor elég jól ki kell találni a szereplőket ahhoz, hogy elkezdjenek önálló életet élni.
2: És mi a jó kitalált szereplőnek az ismerve?
3: Hát, hogy akkor is tudom, hogy viselkedik, ha nem találom ki előre, hogy most akkor ez fog történni, és ezt fogja csinálni. Igyekszem úgy írni, hogy nem a saját véleményemet, a saját igazságomat erőszakolom rá a szereplőkre, hanem hogy megpróbálok több nézőpontból megvizsgálni valamit. A szereplők nem azt gondolják, amit egyébként én gondolnék egy adott témáról, hanem mindegyik fel van ruházva saját véleménnyel, meg látószöggel. Ezeket szabadjára engedni, hogy hagyom, hogy egymással interakcióba lépjenek, és abból derüljön ki valami. Tehát, hogy nem akarom a saját igazságot. Szeretem megvizsgálni a jelenségeket, és akkor vajon egy ilyen jelenség hogyan alakulhatott ki, hogyan jöhetett létre, ha ilyen emberekből áll a társadalom, és akkor abból, mint egy laboratóriumban, elkezdenek dolgozni azok az összetevők, és akkor abból kijön, hogy hogyan.
2: És kiszofrén dolog, hogy egyszerűen ez a szakmád?
3: Hát azt hiszem, hogy kell valamennyi empátia hozzá, és az embernek az sem árt, ha mondjuk olyan helyen nő fel, mint Erdély, ahol különböző véleményű emberekkel találkozik nap, mint nap.
2: Ki képviselik is.
3: Igen. Tényleg sokat használ az, ha az ember nem kimondottan egy buborékban él. Amikor elkezdtem ezt a szakmát, akkor azt hittem, hogy a színház szűkíti be a gondolkodást, mert hogy minden színházi szempontból fogok majd értékelni, meg úgy látom majd a világot. De a színházi nézőpont az még mindig sokkal tágabb, mint az, amit a közösségi média drámaírásnál, meg azért valahol feladatod megkérdőjelezni a dolgok, hiszen te is megkérdőjelezed azt, hogy jó-e az, hogy a társadalom így működik, ahogy működik. Jó-e az, hogy így gondolkodunk emberek dolgokról. Rendben van-e az, hogy így érzünk bizonyos helyzetekben. Ezek a kérdések akkor tudnak hiteles válaszokat szülni, ha önmagadban is megkérdőjelezed, meg másokban is polifónikus szerkezetet találsz, sok nézőpontot, amik aztán ütköznek.
2: Mert te darabjaid azért sokkolóak néha, mert ugye azért az viszonylag ritkán van, hogy a széléig elmennek a dolgok, tehát hogy nagyon ritkán vannak népírtások, mint mondjuk vannak az Igazság gyertyájában, vagy de közben meg itt ülünk Marosvásárhelyen, és azért itt is egymásnak mentek emberek. Tehát, hogy ez megtörtént, csak azért ez egy nemzedékkel előttünk történt. Egy átlag középosztálybeli ember azt a mély elkeseredettséget se éli meg, amit egy bányavidéken élő, de közben életünkben, meg mindegyikünk életében egyszer ezek a szituációk valamilyen formában mégiscsak minden nemzedék életébe egyszer jönni fognak, és akkor majd nagyon meg leszünk döbbenve. Neked azért mégiscsak olyasmiről kell beszélned, amit a mindennapokban nem élsz át, legfeljebb egyszer az életben.
3: Hát igen, de nem tudom, hogy mennyire nem élem át. Elég tág az a merítés, tehát amilyen emberekkel találkozom nap mint nap, meg rokonságom, meg a baráti köröm, amilyen. Nem úgy kell elképzelni ezt, hogy ilyen high class értelmiségi mindenki, hanem elég sok rétegből jönnek, és sok sajátos problémákkal, és ezeket a problémákat azért így bele lehet szőni darabokba. Hát az ember megpróbálja megérteni, és a megértés által valahogy feldolgozni. Legalább szembesítenek azzal, hogy ilyen helyzetek vannak, léteznek, hogyha nem is éltünk még át hasonlót, de azért átélhetünk, igen, bármikor.
2: De hogyha te folyamatosan elemzed azt, hogy ki mit miért csinál, akkor azért a magánéletben egy nagyon könnyen kezelhető ember lehetsz, hiszen rá van állva az agyod, hogy viselkedéseket elemezd.
3: Na, de nem úgy kell ezt elképzelni, hogy én ülök és mindenkit kielemzek, hanem azt hiszem, hogy inkább utólag jövök.
2: De gyűjtöd, és akkor, amikor írsz, akkor előjön.
3: Igen, azt hiszem, hogy inkább utólag elemzem ki, hogy ez hogy is volt, mi volt, mit kellett volna csinálni. Nem tudom, azt hiszem, hogy ezeket a munkákat mindjárt elvégezzük valahol. Ahol picit mindannyian drámaírók vagyunk, hogy dialógusokat írunk magunkban, hogy mit kellett volna mondanunk.
2: De most neked írsz magadba dialógusokat, a drámaíró is ír magában dialógusokat?
3: Igen, igen. Mit kellett volna mondani? Ha ezt mondanám, akkor mi lenne? Igen, ez körülbelül ez a
2: drámaíró is ember. Te kisfiúkorodban tudtad, hogy van olyan szakma, hogy drámaíró?
3: Nem.
2: Mi akartál lenni?
3: Hát csillagász. Az volt az első ilyen vágyam, hogy égitestek meg ezeknek a jelenségeknek az okát, forrását, stb. Kutassam. Hát úgy vagyok vele most, hogy a drámaírás az ilyen luxus munka. A Maslow piramisnak eléggé a tetején van, tehát hogy csak olyan társadalomokban léteznek, ahol nincs polgárháború, vagy mit tudom én, tehát hogy ahol ugye rendben vagyunk.
2: És... Tudom, de most nem mondta, hogy háborúban hallgatnak a múzsák, mert mondjuk Radnóti a legszebb belsejét háborúban írta, tehát azért akkor is lehet.
3: Igen, de hát a költőnek lehet, igen, de hogy a színházak azért olyankor nem nagyon működnek, tehát a Nemzetit is újra kellett építeni 44 után. És akkor gondolkodtam, hogy most mi lennék, ha nem ez lennék, tényleg valami hasznosat csinálnék, akkor mi lenne. És akkor ugye legszívesebben vagy agykutató, vagy pszichiáter lennék, azt hiszem.
2: De most nem az vagy.
3: Valahol igen, de csak ilyen kontár módon.
2: A Dionysos kultuszból nőtt ki a színház, hát, hogy az emberiségnek olyan elementális ösztönéből, hogy valahogy kilépjen abból, amiben van, mert ugye Dionysos nem csak a mámor istene, hanem a határátlépését, tehát hogy kilépjek abból, amiben vagyok, és ez a legszakrálisabb dolog. Tehát annyira nem luxus, hanem szükséglet.
3: Igen, igen, ez igaz. Csak talán az, hogy ebből éljen valaki, azt hiszem, az olyan luxus helyzet. Tehát,

0: Mindenki a saját maga a személyiségén keresztül szűri át a humort. Mégis egy kellemes környezetben nőttem fel. Mindig ott volt a humor. Nem biztos, hogy azért, mert hogy egyszerűen csak úgy annyira vicces család volt, hanem hogy elég nehéz volt sok minden. Tehát a múlt rendszer, a Ceausescu diktatúra, az én családomnak nagyon nehéz volt. És
1: mindenkinek.
0: És akkor az, igen. Hát ugye kivéve azoknak, akik ott a tűz közelében
1: voltak. Akik ugye szerepelnek a te darabjaidban is.
0: Igen.
1: És Ceausescu rendszer, hát végül is azzal történt át. Hogy is van, szeretik a banánt elvtársak? És ez hogy került ki Angliában? Mert az, hogy megnyerted a BBC-nek a pályázatát, de hát azért ez hogy van, hogy Marosvásárhely és BBC messze vannak egymástól?
0: Igen, akkor éppen rádiónál dolgoztam én is, az RDFM-nél, és egy kolléganőm, aki hírszerkesztő volt, ő vette észre ezt a pályázatot, és addig nyaggatott, amíg végül beküldtem, így megírtam és beküldtem. És hát az volt a szerencsém, hogy volt egy angol anyanyelvűeknek és egy nem angol anyanyelvűeknek kategória, és egyébként is én úgy írtam meg, hogy ez a szereplő, ez egy romániai, tehát egy kelet-európai módon.
1: Egy KDR gyerek a főszereplő.
0: Igen. Ő úgy beszél angolul, mint ahogy egy kelet-európai beszélne. És
1: mi szerettek rajta?
0: Hát, hogy olyan, nem tudom, hogy a diktatúra árnyékában emberi dolgokat mutat be, meg egy rendszerváltozást hiteles módon. Hát ugye ez volt, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen apa történet, a gyerek viszonya az apjához határozza meg a teljes sztorit, ugye a Káder gyerek, és hogy amikor ők még a Ceausescu rendszerben élnek, akkor ők egy nagyon nagy kedvezmény, nem csak hogy kedvezményezett, hanem az apa ott élet és halál ura, és aztán ahogy rendszerváltás történik, akkor az apa szép lassan áttér, és ő a nagy túlélő, tehát megtalálja a helyét az új rendszerben is.
1: Lassan elő lehetne újraadni, nem? Mikor adták el utoljára?
0: Igen.
1: Neked van emléked, a Ceausescu rendszerben nagyon kis fiú voltál, de erről, hogy nem volt banán.
0: Van, igen. És nem csak banán. Hát mi úgynevezett bónra kaptuk az élelmiszer.
1: Igen, az élelmiszer jegy.
0: Igen.
1: És kellett sorban.
0: Igen, és akkor egyszer elveszítettem, elküldtek a szüleim sorban, és valahol elhulladtam, vagy nem tudom, és akkor így kérdéses volt, hogy a hónap maradék, nem tudom, két hetében akkor mi lesz, hogy apám valahogy ott kiharcolt a boltban, hogy nekünk adjanak. Meg persze emlékszem arra, hogy nincs fűtés a lakásban, a sötétség van. Esteként.
1: Elveszik az áramot.
0: Igen. Apám meg készített egy ilyen akkumulátort, hogy este, amikor tél van és nincs áram, akkor lehessen egy lámpafénynél tanulni. Meg a forradalomra is emlékszem.
1: Abból mire?
0: Hát a lövésekre, a géppisztolyok hangjára, meg esténként a látványára is lehetett látni a repülőgolyókat.
1: Ugye Aradon érettségiztél, oda hogy kerültetek Marosvásárhelyről?
0: Oda költöztek a szüleim gyerekkoromban.
1: És akkor ez Aradon ott volt a forradalom?
0: Igen. Ilyen munkahelyi okokból apámat kapott állást, és akkor oda költöztünk. Igen, és akkor ő is kiment tüntetni, aztán mondtak nekik, hogy itt veszélyes emberek, mert lőnek, akkor hazajött, és akkor így az ablakból nőtt meg, hogy nagyon jó volt az, hogy két hónapig, három hónapig nem volt iskola, amíg újra nem nyomtották a tankönyveket, kiszedték a mosolygós diktátort az első oldalakról, meg így a tévében, persze a kivégzésükre is emlékszem, mert azt ugye élőben néztük. Ja, meg hát akkor kezdődött már az én írói indulásom, csak akkor még ilyen gyermetek verseket írtam, és írtam egy verset Ceausescu elvtársról is.
1: Na mit? Tudod még?
0: Úgy kezdődött, hogy Ceausescu egy mamut, aki rombolja a falut. Akkor voltak a falu rombolások, 86, mit tudom én, és akkor én
1: meg kicsit írtál voltam.
0: Az igazság gyertyái, igen.
1: Az a visszatérve a vershez.
0: És akkor én olyan 6 éves körű lehettem, és hát a szüleim meg rejtegették azt a verset, hogyha esetleg házkutatás lesz nálunk, és megtalálják, hogy akkor van egy ilyen, akkor abból baj lesz, és akkor olyan helyre dugták a lakásban, hogy ne találják meg házkutatásra.
1: De azért nem dugták ki, mennyire jó fejek, elrakták.
0: Hát igen, azért ők szerették azt, hogy gondolom büszkék is voltak, hogy a gyerek egy ilyen verset írt.
1: Kolozsvára mentél egyetemre, de még akkor se drámaíró akartál lenni, vagy akkor már az akartál lenni, vagy csak egyszerű bölcsész?
0: Író, valamilyen író. Igen, Kolozsváron belekóstoltam a kortárs erdélyi irodalomba, és akkor elkezdtem.
1: Hát azért az egy nagyon vagány korszak volt ott a Bulgakov környékén.
0: Csak később lett Bulgakov. Nagyon pezsgő irodalmi élet volt akkor Kolozsváron. És hát ezekről az irodalmi életnek a szereplőiről, vagy az ő műveikről írtam mindenféle paródiákat, és akkor azok voltak azok a még vállalható írások, amelyek nem dráma, de már irodalom, de hát ugye ott van a

0: Tehát egy persze paródia és irodalom.
1: Hát hova van egyébként a határ az irodalom és a nem irodalom között?
0: Hát nem tudom. Amit irodalomnak tartanak, az irodalom.
1: Mikor voltál először színházban? Aradon?
0: Igen, Aradon. A Nagyváradi és a Temesvári Társulat jött gyakran Aradra vendégszerepelni, és valamelyik nagyváradi ilyen zenés előadást láttam először, de nem emlékszem a címére. Hát arra olyan furcsa, mert amíg ott éltem az alatt, a 18 év alatt, én végig elvágyódtam onnan.
1: Hova?
0: Ezt nem tudtam, csak valahogy olyan szűknek éreztem, vagy nem tudom, nem éreztem annyira magam jól.
1: Nagymamák itt maradtak vásárhelyen?
0: Igen, igen, itt voltak, és később úgy magyaráztam meg magamnak ezt, hogy én egy ilyen dombos, hegyvidéki helyen születtem meg, ezt szeretem. És akkor Arad meg egy nagyon lapos hely, és akkor talán azért sem éreztem annyira magam otthon, mert az élettér nem felelt meg annak, amit én elvárok egy élettértől.
1: Ez úgy volt, hogy az ember írogat drámákat, és akkor egyre jobbakat ír, aztán végül megírja ezt a Szeretik a banánt elvtársak, ugye jól mondom. Vagy egyszer csak kirobban valami, mert hát azért olyan költők is vannak, akik úgy születnek, hogy már tudnak.
0: Szerencsés helyzetben voltam, hogy már az első drámai műveim jó fogadtatásra találta. De hát persze ehhez kellett az, hogy én gyerekkoromtól írtam ezt-azt, tehát azért az írást azt gyakoroltam, mire oda jutottam, nem az volt, hogy ez az első dolog, amit írok, ez volt, és akkor lámlám, hanem mindig írtam valamit, mert mindig is szerettem volna író lenni.
1: Ez a tehetség?
0: Hát az valami, amit a rómaiak úgy fogalmaztak meg, hogy a hely szelleme, az úgynevezett géniusz, az ott van a szobában, vagy nincs, ott lakik a lakásodban, vagy nincs. Hogy ott lakik, akkor segít megírni valamit, ha meg nincs, akkor kész, cserben hagytak. Azt hiszem, hogy a tehetség az olyasmi, hogy mindenki jó valamiben, és általában nem egy valami, tehát a tehetség az nem csak annyi szokott lenni, hogy akkor én jó színész vagyok. Általában a színészek azért tudnak még énekelni is, vagy valami hangszeren is játszani, tehát ugye azért a tehetség általában egy halmaz, általában több mindenben van, vagyunk tehetségesek. Ezért nem szoktam szeretni azt, ha valaki azt mondja, hogy hát ő nem végzett ilyen egyetemet, ő csak színész, akkor mit rendez, vagy valami, tehát miért ne értene hozzá. Na és hát, hogy én meg valószínű, hogy ezen a téren kaptam valamit, hogy akkor igen, az írásban valamit tudok kezdeni magammal.
1: Jó, de ezért a 10 000 óra gyakorlás meg volt.
0: Igen, a Ceausescu-i Mamut verstől kezdve egészen a Szeretik a banántig azért eltelt néhány év, és az valahol végigírással.
1: Meg azért egyetemen tanultad azt, hogy mi az, hogy irodalom, meg mi az, hogy dramaturgia.
0: Én még az egyetem előtt is én azért írtam így jeleneteket az osztályba különböző alkalmakra. De persze nem tudtam, hogy akkor ezzel fogok foglalkozni, hogy majd színházban.
1: Akartál színész lenni?
0: Nem.
1: Nem lennél jó színész, hogy jó színész lennél?
0: Nem, hiszem. Nem hiszem. Szerintem azt érezném, hogyha jó színész lennék, de nem vagyok.
1: Jó rendező, az már előbb?
0: Hát ezt majd meglátjuk. Az úgy folyamatban van. Ha minden jól megy, akkor jövőre rendezek, vagy egyet rendeztem, jövőre rendezek egy újat, és utána meg még egyet, de egyelőre ez a kettő, így, amit úgy látok, hogy ezt a kettőt még rendezem, és ha az jól megy, akkor folytatom, de nem tudom még, hogy értek-e hozzá, vagy sem.
1: Azt mondtad, hogy a tehetség az halmaz, te miben vagy még tehetséges főzésben, vagy nem tudom, tehát hogy mi az, amiben még azon kívül, hogy jó drámaíró vagy, még jó vagy nagyon?
0: Hát én mindenbe belekóstolok egy kicsit, de nem tudom, hogy mennyire vagyok jó. Igen, szeretek főzni is, de meg szeretek zenélni is. Azért nem mondanám magamról, hogy ezekben jó vagyok. Még a drámaírásban sem vagyok biztos, tehát azért jó, hogy...
1: Jó, hát akkor mi a biztos? Hát, hogy az ember megírt, nem tudom, már 200 drámát, és folyamatosan díjakat kap, és ismerik, de oké, akkor ez ne legyen mérce, de az, hogy játsszák a darabot, nekem nem is tudom, valamelyik színigazgató mondta azt, hogy a jó darabot az különbözteti meg a rossz darabot, hogy a jó darabot játsszák.
0: Igen, csak mindig, amikor újra, tehát amikor a következő darabom neki látok, akkor mindig azt érzem, hogy ez nem nekem való, ez igen, jó, inkább valaki kéne megírja, ki ért hozzá, vagy nem tudom, ez nem megy ez nekem.
1: Szóval amikor nem írsz drámát is, mi az, amit csinálsz, és azt viszont szereted, amire mindig azt mondod, hogy ez megy nekem.
0: Hát igen, ha már így a főzés szóba került, akkor például az azért valószínű, hogy biztonságosabb, sokkal kevesebb a kritikus, tehát azért megeszi az a 3-4 ember, akinek főzöl, és nem az van, hogy látja nem tudom hány ezer ember egy évadban, és akkor mindegyik véleményt mond. A drámaírás azért van egy ilyen teher része is, hogy ja, tehát nagyon sok ember fogja majd megnézni, és ha ezt most elszúrom, akkor erre meg lesz, igen, a vélem. Igen, meg nagyon olyan fura, hogy a drámaírókkal kapcsolatban sokkal szigorúbbak szoktak lenni, mint nem tudom, hogyha a rendező elrontja, hanem mégis ilyen a művészet, hogy nem minden sikerül.
1: De hát ez mindenki, most akárkit veszünk, hát Wagnernek is van kevésbé jó sikerült operája, amit időnként csak azért adnak elő, mert Wagner írta. Ugyanúgy vannak nem annyira jó Shakespeare-ek is, meg nem annyira, és akkor mi van? Csak hát nyilván, amikor már eltelik 150 év, akkor könnyebb ezt feldolgozni, hogy van gyengébb is. Olyan érdekes, hogy te egyszer azt nyilatkoztad valahol, hogy meg kell érteni, hogy nem vagyunk csavargyárban, hogy majd összehasonlítja valaki, hogy hát igen, a múlt héten vett csavar volt, mint most. Ez oké, én ezt értem, csak közben meg amikor egy drámát kell megnézni, akkor nem biztos, hogy tudok ilyen okosan gondolkodni. Érted? Akkor én is ítélkezni fogok.
0: Hát igen, mindenki, erre vagyunk kalibrálva, hogy ítélkezzünk. Tényleg előfordul az, hogy nem jön ki olyan jól valami, és a drámaíró ilyen szempontból hátrányban van, mert a színház azt mondhatja, hogy hát akkor ezt nem mutatom be, míg ha egy rendező rendez egy kevésbé jól sikerült előadást, akkor nem az van, hogy nem mutatom be, hanem bemutatom.
1: Megint csak tőled egy idézet, hogy egy rendezőnél elég, hogyha félőrült ahhoz, hogy vonzó legyen, és alkalmazzák. Egy drámaírónál ez kevés. Szóval, hogy te ezeket a véleményeket hogy viseled, de a jót is mondd el, hogy viseled.
0: Hát azt hiszem, hogy jól. Mindkettőt. A pozitív véleményeket, meg visszajelzéseket, meg sikereket, ezeket úgy, hogy az ember nem ez alkotja az életemnek a gerincét, hanem nekem megvan az, hogy mivel foglalkozom nap, mint nap, az az én életem, és ez valami külső dolog, ami körülbelül olyan, mint az, hogy süt a nap, vagy esik az eső, hogyha most süt a nap, akkor jó, meg nagyon, vagy már nagyon régóta nem volt eső, és akkor most van egy kis eső, ilyen a díj, és már nagyon régóta nem kaptam díjat, most jött egy újabb díj, akkor ennek nagyon örülünk, hogy van valami, de nem az határozza meg azt, hogy én milyen vagyok, mint hogy az eső sem befolyásolja az én személyiségemet. Én tényleg megpróbálok fontos dolgokkal foglalkozni, és persze ez is fontos, csak az én társadalmi énem számára fontos. Én nekem magánemberként nem ez a dolgom, hogy ezekkel foglalkozzam, vagy a véleményekkel, vagy a kritikákkal, vagy valami, hanem például az, hogy legyen finom azok olyan, amit a gyerekeknek főzök.
1: Velük egyébként kritikus vagy? Tudsz tényleg csak olyan apa lenni, aki örül annak, hogy vannak, és nem szól bele?
0: Én most középiskolába járnak, még nem voltak olyan nagy megpróbáltatások elé állítva, majd meglátjuk, hogyha elkezdődik az egyetem, vagy valami, akkor mi lesz. Egyelőre örülök annak, ha valami jól sikerül, és szomorú vagyok, ha kudarcokat élnek meg.
1: De egy drámaíró apuka az egyébként jól kezeli az ilyen helyzeteket, tehát ott is tud röhögni és drámát csinálni, vicceset abban, ami történik?
0: Nem tudom, én olyan nem vagyok én azért biztos abban, hogy jól csinálom apaként, amit csinálok, de hát jobban nem tudom. Meghallgatom őket, meg mondok nekik dolgokat, hogy szerintem mit kéne, vagy hogyan lehetne, vagy valami, meg hogyha nem lehet, tehát vannak helyzetek, amikor nem lehet csinálni semmit, mert hogy mit tudom én, ne történik valami kiközösítés, vagy valami, akkor nem lehet csinálni semmit, hanem hogy az, hogy hogyan lehet ezt elviselni, például akkor valami tanácsot adni, vagy ilyesmi.
1: De jó úton haladsz a felé, hogy klasszicizálódj. Van olyan idézet, ami szerinted fölmarad, mert ugye amit veled kapcsolatban szoktak mondani, ennek a szeretik az elvtársak a banánban, van az, hogy a úgy telt a gyerekkorom, hogy a bátyám meg akar tölni. Ugye ez az első mondat. Ezt mindenki, aki egyszer hallja, megjegyzi, de hogy szerinted van olyan, ami majd utána van olyan idézet, vagy olyan rész, vagy olyan jelenet, ami majd megmarad?
0: Nem tudom. Nem hiszem.
1: Tudod egyetlen a saját drámaidat kívülről?
0: Nem, de amit sokszor láttam, például a Bányavirágot, azt úgy nagyjából tudom, de nem tudom, hogy van-e, de...
1: Abba szerinted melyik a nagy klasszikus jelenet?
0: Nehezeket kérdezem. Főleg ebben a műfajban, a színházban, ami a jelennek szól, ez olyan számomra nem annyira releváns, mert ki vagyok én, hogy másoknak az ízléséről nyilatkozzok, mint neki milyen idézet tetszik belőle, vagy sem.
1: Milyen drámai? dráma az, ami nem a jelennek szól, nem? Szóval, hogy ez a dolga.
0: Tehát ahhoz Shakespeare-nek kell lenni, hogy ez, tényleg nem tudom, hogy mi lesz az én műveim sorsa, majd hogyan fogja az utókor kezelni őket, meg egyáltalán semmit nem tudhatunk arról, hogy lesz-e színház, vagy bármi, miután a mesterséges intelligenciát veszi a világuralmat.
1: És majd a testílusodba írta azt is.
0: Azt hiszem, hogy éppen elég teher az, hogy a jelennek írjak darabokat, és még azt a terhet is magamra venni, hogy olyat írni, hogy a jövő értékelje, és bizonyos mondatokat meg kiemeljen belőle, az meg tényleg túl sok lenne. Az, hogy a jelen számára valami releváns dolgot létrehozni, az nekem éppen elég. Nem tudom, ezt próbálom csinálni.
1: Vendégem Székely Csaba, erdélyi író, drámaíró volt, aki megnyerte számos drámapályázat első díját, több alkalommal is a Színi Kritikusok díját és a Kortárs Magyar Dráma díjat, valamint a Brit Írószövetség a Richard Iremson díját. A hangmérnök Schwarz Nóra, valamint a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is búcsúzik a mai beszélgetőtárs. Farkas Adriánt hallották.
2: Egyelőre nem tudni, támogatja-e a Tisza frakció a legfőbb ügyészjelöltet. Az indiai külügyminiszterrel tárgyalt Orbán Anita, tovább tart a kellemes őszi idő. A mikrofonnál a szerkesztő Petsz Gábor Olivér. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Baka András köztársasági elnök tegnap jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os stráda Érditető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter kezdeményezi az üzemeltetésről szóló koncesziós szerződés módosítását. Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcak regionális együttműködésnek, de figyelemmel kíséri annak további alakulását, tájékoztatott a külügyminisztérium. A tárca közölte, a fórumon elfogadott nyilatkozathoz Magyarország nem csatlakozott. A közös dokumentumot Ukrajna, Ausztria, Románia, Lengyelország, Szerbia és Szlovákia képviselői írták alá. A C8 egyik legfontosabb feladata a régió közös befektetési térségének kialakítása. Sajtóhírek szerint a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján az ukrán gáz- és olajipari vállalat és a MOL memorandumot írt alá az ukrán-magyar határ közelében épülő kőolajtározóról. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány alatt nem épül ilyen létesítmény. A V4-ek erős kapcsolatot építenek Indiával, a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatásfejlesztés és a vízgazdálkodás területén, írta a magyar diplomácia vezetője a közösségi oldalán, miután a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei indiai kollégájukkal találkoztak New Yorkban. Orbán Anita hangsúlyozta, India Magyarország számára fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető. A miniszter hozzátette, meghívta Budapestre az indiai tárca vezetőt, ő pedig jövő márciusban viszonozza a látogatást. Dolgoznak éjjel az M1-esen. Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésben lezárták az átterelt belső sávot, így a 61-es kilométertől csak a külső járható. Hegyeshalom felé Herceghalom és Bicske között is munkálatok folynak a külső sáv lezárása mellett, és a forgalmat alkalmanként 15-20 percre meg is állítják. És közben Tata után a 71-es és a 72-es kilométer között is dolgoznak, itt is csak egy sávon lehet haladni. Végül az időjárásról. Gyakori felhő átvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan lehet egy-egy eső vagy zápor, elsősorban északkeleten, keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk 20 fok körüli nappali hőmérséklettel. A híreket Petsz Gábor Olivértől hallották.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Felfedező. Tudományos magazin a technológia világáról. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: 13 óra után köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Az űr végtelensége és titokzatossága a kezdetektől fogva megbabonázza az emberiséget, természetünk alapvető vonása pedig, hogy átlépjük a határainkat és kutassuk, akár a csillagok között is, honnan származunk és egyedül vagyunk-e a mindenségben. Azonban az űrutazás és az űrkutatás extrém kihívásai, úgy mint súlytalanság, sugárzás, víz és helytakarékosság olyan technológiai áttöréseket kényszerítettek ki, amelyek alapjaiban változtatták meg a hétköznapjainkat. Az 1960-as évek elején fejlesztették ki a Mylar névre keresztelt hőtakaró fóliát a műholdak védelmére, melyet a mai napig használnak mentőtakaróként bajba jutottak hőháztartásának stabilizálására. Aztán a 60-as évek végén az Apollo 11 küldetésnek köszönhetjük a vezeték nélküli akkumulátoros kéziszerszámokat és a morzsaporszívót. Néhány évvel később az Apollo 15 holdjáróinál digitális joystick technológiát használtak, akkor még nem is sejtve, hogy a videójáték kontrollerek, számítógépes botkormányok és ipari gépek vezérlői is ezt a fejlesztést veszik majd alapul. 1973. A NASA modern füstérzékelőt tervez a Skylab, vagyis a világ egyik legelső űrállomása számára, és ezek az érzékelők ma már szinte minden háztartásban őrzik a biztonságunkat. A 80-as években pedig megjelennek a karcáló szemüveglencsék, az űrhajós sisakok plexiének és az űreszközök műszerfali ablakainak védelmére kidolgozott gyémánt kemény bevonatnak köszönhetően. A sor szinte vége láthatatlan, hiszen az űrkutatásnak köszönhetjük a GPS pontosítást, az okostelefonok kameráit, a légtisztító berendezéseket, a digitális mammográfiát, a legmodernebb futócipőket és úszódresszeket, a vertikális farmokat, sőt, még a gumiabroncs nyomás ellenőrző rendszert is. És hogy mi minden felfedezést köszönhetünk a Hunor Magyar űrhajós programnak, arról már Kapu Tibor kutató űrhajóst, a program igazgatóját kérdezem, és köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, köszöntünk minden kedves hallgatót!
5: És itt van velünk dr. Nagy Balázs is, a program kutatás fejlesztési igazgatója. Üdvözlöm!
7: Jó napot kívánok!
5: 2025. augusztus 18. hazaérkezés. Akkor elhangzott, hogy azonnal elkezdődik a kísérletek kiértékelése. Na, hol tart most ez?
6: Ez így is volt. Ugye mindig jó emlékeztetni a kedves hallgatóságot, hogy amikor mi felmentünk a világűrbe, akkor 25 kísérletet vittünk magunkkal, és mind a 25 kísérlet az magyar kutató helyekről, csoportoktól, illetve ipari szereplőktől, egyetemektől is érkezett, tehát megpróbáltuk a teljes szektort lefedni, és azt is mondhatjuk itt a kollégámmal, hogy a teljes országot is, tehát gyakorlatilag a nyugatról keletre, északtól délre minden tájegység képviseltette magát a mi kísérleteinkben. Ilyenkor egy kísérlet az úgy épül fel, hogy a kutatók gyakran éveket töltenek azzal, hogy kitalálják ezeket a kísérleteket. Aztán elkezdődik egy integrációs folyamat, amikor is űriesítjük ezeket a kísérleteket, majd az űrhajós felviszi magával az űrállomásra, azokat elvégzi, tehát végrehajtja, és aztán, amikor visszajövünk, akkor még lehetséges mondjuk kísérletenként még pár mérés, de a kutatók azok, akik korábban kitalálták ezeket, ők egyből elkezdik a kiértékeléseket.
7: Most már minden minta rendelkezésre áll a kutatóknál, és ennek megfelelően el is kezdték ezeknek a feldolgozását. Ugye azt is fontos tudni, hogy az ilyen kísérleteknél az űrben végzett tevékenység az csak egy része. Tehát a referenciaméréseket a Földön csinálják, összehasonlítások, rengeteg statisztika, adatfeldolgozás, és most tartunk ott, hogy az első tudományos publikációk megjelentek, vagy megjelenés alatt vannak, elfogadott tudományos publikációink vannak, jelenleg 5-nél tartunk, de további 25-30-ra számítunk, ugye a kutatóknak a jelzése alapján, és azt kell, hogy mondjam, hogy az első megjelent publikációknak nagyon jó volt a fogadtatása, és nagyon érdekes dolgok dolgokat írtak le benne a kutatók.
6: Itt még hadd fűzek gyorsan annyit hozzá, hogy ugye a maga a küldetés óta csak egy év telt el még. Hogyha a kedves hallgatók majd föltekintenek a legnagyobb videó megosztóra, akkor láthatják, hogy mi az elmúlt két hónapban tartottunk 4 olyan panelbeszélgetést is, ott a Univerzumban, a Millenárison, ami a mi látogatóközpontunk ugye a küldetésnek szentelve, amely során én is Balázs, vagy néha más kollégák is leültünk a kutatóinkkal konkrétan, és elbeszéltük, hogy mi történt azóta. És ott elhangzott egy olyan mondat, ami nagyon-nagyon fontos volt az egyik kutatónktól, hogy amikor ő készült a publikációjára, akkor látta, hogy nemrég jöttek ki az AX2 és az AX3-as publikációk is, ugye? Én az AX4-es küldetésre repültem, előttünk repült majdnem másfél évvel az AX3-as. És amikor ők publikáltak, akkor már 2,5 év telt azóta a küldetés óta. Tehát ezt mindig érdemes tudni, hogy a tudományos életben a publikációk azok egy nagyon jó mérőszámok, és kvázi eredményként is már természetesen tekinthetők, de amíg az ember, egy kutató eljut odáig, hogy publikáljon valamit, az hosszú hónapoknak az eredményeit. El kell fogadtatni ezeket a publikációkat egy grémiummal, ők néha visszaküldik, akkor javítás és hasonló, és még ezt nyilván megelőzi a kiértékelés, az adatok kiértékelés és a konzekvenciák levonása. Tehát ez a tempó, amit kutatóink ilyen esetben diktáltak, az egy nagyon-nagyon tiszteletlen méltó tempó, és még a következő, tényleg mondhatjuk, hogy egy-két évben minimum még várhatunk sokkal több ilyen publikációt.
8: A 25 kísérlet közül melyik volt a legnehezebb?
6: Hú, hát ezt nehéz megmondani. Voltak olyan kísérleteink, amikor nem is fogom elfejteni sosem, egy olyan kísérlet, amelynek a kísérletnek az összerakása, rengeteg eszközről beszélünk, virtuális valóság eszközről, szemüvegről, egy FNIRS nevű optódokkal rendelkező agyi aktivitás mérőről, és még rengeteg számítástechnikai eszközt, egy hatalmas csomagot kell képzelni, ezeket összekötögetni, ez nagyjából egy óra, de maga a kísérlet az 10 perc, és aztán ezeket még egyszer lebontani. Tehát ennek is nyilván van egy pálya és van egy komplexitása. Itt egy gyors személyes történetet hagyd szúrjak közben, ezt még neked sem mondtam, Balázs. Amikor ezt a beszélgetést megejtjük, akkor én most nemrég érkeztem vissza Párizsból. Egy űrcsúcs találkozóról, International Space Summit, maga nemében az első ilyen volt. És odalépett hozzám teljesen véletlenszerűen egy indiai lány, aki megköszönte, hogy én, amikor odafönt voltam, akkor kimondtam a nevét a rádióban, amikor mi Houstonnal rádióztunk odaföntről. És ez azért volt, mert volt egy problémánk a küldetés elején, amit hát legalább 4-5 nap volt szerintem megoldani. Sokszor használjuk ezt a példát, Houston, Huntsville, Budapest és még Dánia is együtt dolgozott 4-5 napon keresztül, hogy megoldjunk egy számítástechnikai problémát, és végül volt két kulcsszereplő, aki ebben rengeteget segített nekünk, és én kaptam egy fülest odafönt, hogy ha esetleg megköszönném nekik rádión, akkor az nyilván nekik nagyon jól esne. De hát én velük sosem találkoztam, most tudtam, hogy melyik.
8: Ő volt az egyik.
6: És ő volt az egyik, kézzel. És egy év eltelt, és csak így felismert, és odajött hozzám, hogy szia Tibi. Tehát még most is beleborzolok. Manapság nagyon ritkán késztek én szelfit valakivel, de általában fordítva történik, de itt én megkértem, hogy legyen már egy közös képünk, mert nekem ez nagyon-nagyon jól esett, és neki is. Tehát amikor gondoljunk bele, hogy ez egy olyan kommunikációs csatorna, ahol a világ legnagyobb űrközpontjai ott vannak, ugye Houston, Moszkva, Huntsville, Cukuba, München, és ezek publikus dolgok, mindenki azt hallgatja, hogy akkor az űrhajósok hogy kommunikálnak. És amikor megemlített, hogy hát szeretném Vermának megköszönni az áldozatos munkáját, mert rengeteget segített, és hallja nagyjából 300 ember, akik tényleg relevánsak ebben a szektorban, azért azt tényleg
8: nem. És az irányítóban mindenki ránéz, hogy
6: pontosan, és indul. Pontosan. Úgyhogy na, ez így nézett ki. Úgyhogy ez csak egy kísérlet. Aztán volt a növénykísérletünk, amire én nagyon szívesen gondolok vissza. Ott az öntözéssel voltak olyan váratlan problémák, amire mi nem számítottam, hogy én nem számítottam, azt segítettek nekem a NASA-s űrhajósok. És aztán talán a DIROS nevű kísérletünk, ami mindenképpen említendő, az a most már tényleg klasszikusnak mondható kísérletünk, amikor egy teniszlabda méretű műanyag gömböt szeretnénk 1/4 liter vízzel bevonni, hogy aztán azt forgassuk, abba a fehér nyomkövető részecskéket fecskendezünk, és a kamera felvételen nézzük, hogy ezek hogy forognak ebben az összeállításban, de a víznek a felhelyezése, amire mi nem is tudom, hogy most már pontosan pár percet szántunk alapból, és a legeslegelső alkalma volt 45 perc, az nyilván váratlan nehézségekkel szembesültünk, azt a kísérletet én Peggyvel végeztem, az egy négykezes kísérlet volt.
8: Emlékszem, igen, hogy ő tekerte, bizonyám, és valahogy lassabban forgott, így gondolom, mint itt gravitációs környezetben.
6: Meg tényleg arról volt szó, hogy a víz az, tehát ugye a felületi feszültség hatására, ő saját magából akar igazából egy gombócot csinálni. Tehát neki, mondjuk vízre gondolva, neki ez egy extra nehézség, hogy ő egy gömböt vonjon be. Rá kellett venni azt a 1/4 liter vizet, hogy igenis neked az körül kell ölelni. Nem volt ilyen elképesztően könnyű, viszont nagyon-nagyon-nagyon sok szép történet van csak ebben az egy kísérletben, hogy eleve kettő próbálkozásunk volt, először volt 45 perc, másodjára 15 perc alatt összejött, tehát mennyit fejlődtünk én és Peggy ebben a kísérletben, és aztán még lehetőségem volt egy harmadik meglepetés végrehajtására, amit még a NASA se tudott, hogy őszinte legyek. Az utolsó napon az ebédidőnket rászántuk Peggyvel, és gyakorlatilag 5 perc alatt föltettük a vizet, és onnantól azt mondhattam Peggynek, hogy figyelj, akkor én tök ezért meg vagyok, és akkor csinálom én tovább, mert ő főleg az elején kellett ez a kísérlethez.
8: Lehet, hogy a NASA nem is örült volna annyira, hogy megint 1/4 liter víz ott szabadon kerül.
6: Igen.
8: Valamelyik számítógépének közelében. Na de ezek a kísérletek itt a Földön mit adnak nekünk?
7: Igen, ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, hogy ugye ezeket a kísérleteket miért végezzük, vagy miért csináljuk. Az alapkutatás, vagy felfedező kutatások egy része, ami mondjuk űrkutatás, a másik része űrben kutatás, ugye akár önmagában is érdekes. Tehát amit a Tibor például most említett, DIROS kísérlet, a Saturnus bolygónak van egy olyan légköri jelensége, ami egy pár évtizedes, mondhatni, rejtély, és ezt próbálják megérteni. És egyébként most fejlemény is van ezzel kapcsolatban, mert most a Saturnus pont úgy áll, a Hubble tudott egy nagyon jó képet lőni róla, hogy a déli sarkán is egy ilyen szabályos tízszög megjelent, és ezt fel is kapta viszonylag az űrkutató közösség, ami azt jelenti, hogy a mi kísérletünk abszolút a trendekbe illik, tehát tényleg érdekli az embereket és a kutatókat. Akkor vannak olyan alapkutatások, például kristálynövesztés, ez egy fehérje kristálynövesztés, ez például elvezethet később gyógyszerek fejlesztéséhez, gyártásához, ami szintén egy most egy nagyon fontos trend az űrben kutatás területén.
8: Mert hogy a kristályok ugye gravitációs környezetben teljesen máshogy alakulnak, mint mikrogravitációs környezetben.
6: Így van, ugye az 1G, amivel a Föld húz minket, gyakorlatilag vonz minket, az egy domináns erő ilyenkor, amikor a kristályok kialakulnak, és hogyha ezt megszüntetjük, tehát a súlytalanság állapotában, amikor ugye minden lebeg, ezek a kialakuló kristályok is, gócok is lebegnek, akkor egy sokkal szabályosabb és sokkal tökéletesebb szerkezetet tudunk kapni.
8: Volt olyan kísérlet fönn egyébként, hogyha már így a tudományos részt nézzük, és azt, hogy mit kap az emberiség tőle, amitől úgy megijedtek, hogy ezt nem fogjuk tudni befejezni, nem fogjuk tudni megcsinálni, mert hiszen másodpercre pontosan be van osztva az idő a nemzetközi űrállomáson.
7: Űrhajós idő az egy nagyon értékes szűkösség, és ennek megfelelően szigorú beosztás van. Amikor mi kialakítottuk a portfóliót, akkor különböző szenáriókkal számoltunk, tulajdonképpen egy hátizsákot kellett megpakolnunk, nem csak absztrakt módon, ahogy a klasszikus probléma, hanem a valóságban is egy zsákot pakoltunk meg. Itt ugye térfogati tömeg, űrhajós idő, pénzügyi korlátokat kellett figyelembe venni, és így maximalizálni ezt a tudományos értéket, amit létrehozni szerettünk volna. De ezzel számoltunk, hogy esetleg maga a küldetésnek az ideje az változik, akár ugye csökkenhetett volna is, vagy ugye meg is növekedhetett volna. Szerencsére végül ez lett. Egy ilyen szerencsés csillagászati együttállásnak is köszönhetően ugye néhány napot nyertünk, később tudott elindulni a Dragon visszafelé, de erre fel voltunk készülve, és voltak olyan kísérletek, amiket emiatt meg lehetett ismételni, illetve úgy voltak skálázható aktivitásaink, amiket ezzel ki lehetett tölteni. Úgyhogy igazából ezzel az ebéddel, amit a Tibor beáldozott a végén, így lett meg, hogy minden, amit szerettünk volna, a hibajavításokkal együtt sikeresen elvégzésre kerültek.
6: Hogyha engem kérdezel, akkor még egy félkötőjel egy évet azért még kaphatunk volna. Együttállásoknak köszönhetően, de hát ennek a négy napnak is örülünk, négy extra napnak.
8: Nagyon különleges kísérlet volt a Lightcellák, ugye egy magyar matematikai felfedezésre épült, és nem is olyan rég olvastam talán, hogy az Oxfordi Egyetem is kiemelte, és hogy milyen hosszan foglalkozott vele, mert hogy ez egy annyira új dolog volt, amit nem is gondolták volna, hogy létezik. Meséljen erről kérem, mert az, hogy mi látjuk, az egy dolog, de elkészíteni, az teljesen más.
6: Így van, ugye a Lightcellánál kezdjük onnan, hogy ha az ember elképzel maga előtt építő kockákat, akkor nagyon könnyű elképzelni azt, hogy ezek kitöltik a teret. Tehát, hogyha úgy bizonyos rendben pakolgatom a kockákat egymás mellé, akkor nem lesz köztük semmilyen hézak, tehát egy szép nagy falat, vagy valamilyen teret be tudunk ezzel tölteni. Ha ugye ezt megcsináljuk gömbökkel, bármekkorák is a gömbök, bármennyire kis pici golyócskákról van szó, hogy hatalmas gömbök, akkor szerintem mindenki el tudja képzelni maga előtt, hogy ha ezeket egymás mellé pakolgatjuk, akkor mindig lesz hézag. Lesz minimum egy ilyen pici kis giliszta, vagy pici kis kígyó, ami mindig keresztül tud majd ott a hézagokon menni. Ez Balázs például egyébként ő rengetegszer használja ezt, hogy a Lightcella, ha bár nyilvánvalóan nem ez a matematikai megfogalmazása, absztrakció szintjén talán könnyebb kicsit elképzelni, hogy az olyas valami, ami a kocka és a gömb között van, se nem kocka, se nem gömb, tehát matematikai értelemben nincsenek olyan élei és csúcsai, mint a kockának, ezért hívjuk Lightcellának. Azért fontos ez, mert ilyen formán mondhatjuk azt, hogy egyszerre rendelkezik kocka és gömb tulajdonságokkal, tehát bizonyos rendbe illesztve kitölti a teret, nem úgy, mint egy gömb, de nagyon szép, lekerekített élei vannak, nem úgy, mint egy kockának. És amit általában videókon látszik, az csak a kerete, és ezt töltöttük meg bizonyos mennyiségű vízzel, pont pontosan azért, mert azt szerettük volna látni, hogy a súlytalanság állapotában a víz úgy szeretett odafönt viselkedni, ahogy neki a legkényelmesebb nyilvánvalóan. És a keret hatására mégis fölveszi azokat a minimál felületeket, amiket egyébként mi is sejtettünk, és hát a Budapesti Műszaki Tudományi Egyetemen sejtettek a matematikus, hogy Domokos Gáborról van szó, aki a gömböcnek is a feltalálója. Szóval ilyen szempontból ez a kísérlet ez nem csak hatalmas siker volt. Én mai napig emlékszem arra, hogy amikor ezt csináltam, akkor ez egy nagyobb ilyen fizikai kísérletcsomagnak a része volt, és az első kettő próbálkozásom az nagyon nem úgy alakult, ahogy én szerettem volna. Ott kicsit el is voltam szontyolodva, hogy őszinte lehetek így a hallgatókkal, és akkor harmadjára bedobtam azt, hogy jó, akkor ezt mindenképpen, és ez egy elsőre megmutatta magát, elsőre összejött, és gyönyörű volt, és nagyon-nagyon boldog voltam, hogyha felidézik a hallgatók a videókat, vagy megnézik esetleg, akkor az látszik is szerintem az arcomon. Ez a kísérlet ez ezért fontos. Viszont azért is fontos, mert nagyon új találmányról, vagy feltalálásról beszélhetünk, ami ilyen formán nyugodtan hívható alapkutatásnak, hiszen az, hogy mire fújik ezt még pontosan alkalmazni, azt még nem is tudjuk. Tehát a szépsége itt van a dolognak, hogy pontosan látjuk, hogy különleges, pontosan látjuk, hogy hasznos, és nagyon-nagyon várjuk azokat az alkalmazási töltöket, amikkel esetleg majd más kutatók fognak foglalkozni.
8: Említette, hogy egy zsákot kellett megtölteni szó szerint a kísérlet alkatrészeivel, kellékeivel. Nemzetközi minősítés, vagy nem is tudom, mi vonatkozik erre, mennyire nehéz egyébként. Mert oké, hogy mi kitaláljuk, hogy hát mi ezt szeretnénk elvégezni, de hát jön a Axiom, jön a NASA, meg még vagy 200 mérnök, és azt mondják, hogy hát ezt nem lehet felvinni.
7: Nagyon szorosan együttműködve az Axiom szakemberei és a NASA szakembereivel. Vizsgálatok egy részét azokat mi házon belül a Hunorban csináltuk, de ez párhuzamos folyamat volt a NASA Safety Review-kal, tehát a biztonsági előírások ellenőrzésével, és minden egyes felvitt tárgyat különböző szakaszokon keresztül biztonsági kapukon kellett átmenni, kezdve az anyaghasználat, annak, hogy ha akkumulátor volt benne, annak a tulajdonságait megnézni, ugye a hő háztartása más fönt a konvekció hiányába súlytalanságban az eszközöknek, tehát a földi eszközök úgy, ahogy van, nem biztos, hogy fölkerülhetnek a nemzetközi űrállomásra. Sok olyan dolog van, amire nem is feltétlen gondolnánk, hogy nem biztonságos fönt, és ez a fő szempont a NASA szempontjából, hogy se a legénységre, se a felbocsátásban résztvevő űreszközökre, űrhajóra és az ISS-re se legyen semmilyen biztonsági kockázat.
6: És Balázs azért említi a hardvereket, mert ugye ez kézzelfogható, ezt a hallgató könnyen tudja képzelni, de a szoftverekre ugyanez igaz például. Tehát azt kevesen tudják, hogy ha esetleg mi egy kísérlethez szoftvert írunk, applikációt írunk, akkor azt még jóval hamarabb is kell leadni a NASA-nak biztonsági ellenőrzésekre, mint egy hardvert, hiszen ők minden egyes informatikai rendszerén végig mennek az űrállomásnak, hogy ha esetleg valahogy interakció lép fel a mi kísérleti szoftverünk között és az ISS között, akkor az ott biztosan ne legyen semmilyen kárt. Tehát ott hosszú-hosszú hónapoknak a procedúrája telik el, amíg például egy ilyen szoftvert leokéz a NASA.
8: Amivel nagyon jók voltunk, és továbbra is azok maradtunk, ebben is az a sugárzás mérés. Ugye kezdődött a pillével, de most ismét volt egy főhajtás a NASA részéről.
6: Bizonyám, ugye egy random nevű eszközünk került fel az űrállomásra. Szerintem a teljes beszélgetést el tudtuk volna azzal tölteni, hogy mi dicsekszünk ezzel, sőt dicsérjük a kutatóinkat, ugye itt a 27G Kft-ről van szó, és Géci Gáborról, aki ennek az atya gyakorlatilag. Más elve működik, egy félvezető elve működik, mint a pille. Ennek köszönhető az is, hogy jóval-jóval kisebb. Ugye a pille a maga idejében épp azért lett pille elnevezésű, mert pillekönnyű volt, jóval kisebb, mint más doziméterek. Hát ezt a szintet ezt most megint megugortuk. Ez a félvezető technológia és a rengeteg nagyon okos algoritmus megengedi azt, hogy nagyon gazdaságos energiafelhasználással, tehát tényleg egy töltéssel egy ilyen gyufás doboz méretű doziméter hónapokig el van. Az a rengeteg adat, amit nagyon-nagyon-nagyon gyakran mér le, tehát vannak másodpercenként történő mérések is, ezt hónapokig tudja tárolni, vagy hónapok adatmennyiségét tudja tárolni az ő saját memóriáin. Nem csak sugárzást mér, hanem vannak benne magnetométerek, tehát a mágneses mezőt méri, illetve rengeteg környezeti paraméter, tehát széndioxid szint, oxigén szint, fény, mennyiség, lényomást és hőmérsékletet két szempontból is méri. Ami azért volt nekünk fontos, mert több ilyen eszközt fölvittünk. Minden alkalommal, amikor egy ilyen eszközt fölviszünk, azt mi technológiai demonstrációnak hívjuk, tehát ott az a lényeg, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy az űrbe szánt eszköz az tényleg működik az űrben, de mi nem csak ezt a célt tűztük ki magunk elé, hanem rengeteg más kísérletben, most mondhatok például azt, hogy amikor muslicákat vittünk fel, legalább 600 muslicát, és néztük azt, hogy a sugárzás hogy hat az ő tükre és az enzimek, hogy javítják ezeket a DNS-eket. Az, hogy ők milyen sugárzást kaptak pontosan, mi azt is randomban mértük le. Mm. Volt olyan kísérlet, ahol a hőmérsékleti funkcióit használtuk, de volt olyan kísérlet, például a növénykísérletünk, ahol pedig pont arra voltunk kíváncsiak, hogy a búza, a retek és a paprika az milyen típusú és mekkora fényt kap, szintén a randomat használtuk erre. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon sokoldalú eszköz, és tényleg nyugodtan mondhatjuk, hogy a Hunor kísérleti portfóliónak, tudományos portfóliónak a gerincét alkotta, nagyon büszkék vagyunk rá. Még van egy tulajdonság, amit nem mondtam, az, hogy vákumban is használható. Tehát picike, vákumban használható, ami azt jelenti, hogy űrsétákra is alkalmas, másodperces felbontással méri azt, hogy milyen sugárzás éri az űrhajósokat. Ez a későbbiekben nagyon-nagyon fontos lesz.
8: Elképesztő.
7: És az első kérdésre visszatérve, a random tulajdonképpen ez a kísérlet, amiből az első publikációk születtek, 20 nap alatt, amíg a Föld körül keringett, olyan pontossággal tudott egy térképet létrehozni, sugárzás térképet a Földről, ebben a magasságban megfelelő sugárzás térképet, amit NASA-s eszközök, vagy az ESA is sokkal hosszabb idő alatt tud létrehozni, és ugye ez az egyik publikáció. A másik, ami szintén nagyon érdekes, a gyorsulás, több tengelyi gyorsulás mérők is voltak ebben az eszközben, vagy vannak ebben az eszközben, és ezzel tulajdonképpen a felbocsátástól az egész küldetésnek a gyorsulásait végig lehetett követni, és hát egy-két ilyen statisztikai szűrés után ebből is egy nagyon érdekes publikáció született. Talán az egy ilyen számot bedobva, hogy a földi gravitációnak az 1%-a átlagosan fönt az űrállomásnak küldetés alatt annak a két űrhajósnak, aki ezt viselte, tapasztalhatott azokból a mozgásokból, amit ugye fönt végeztek.
8: Igen, mennyire alacsony, mennyire csekély az a mennyiség. Hány előadás volt már Magyarországon, hogyha az iskolákat, óvodákat és mindenféle meghívást nézünk?
6: Én, hogyha jól emlékszem, akkor kb. 200-nál járhatunk. Tudni érdemes, hogy az elmúlt 2,5 hónapban ezeket kvázi minimumra kellett, hogy csavarjam. Akaratom ellenére, hiszen ugye június végén a felbocsátási évfordulóján megkaptam az új megbízatásomat a miniszter úrtól, miszerint dolgozunk azon, hogy a Hunor program hogyan vihető tovább, hogyan tudjuk ezeket a kompetenciákat tovább vinni és tovább fejleszteni, amikkel a kollégák rendelkeznek, illetve dolgozunk azon, hogy az űrügynökségünk az hogyan fog majd kialakulni. Ez rengeteg munka, teljesen más típusú munka, amit eddig csináltam, ezért az előadásokat az most kicsit vissza kellett csavarnom, úgyhogy ezért elnézést kérek mindenkitől, mert nyilván a meghívás az pedig rettenetesen sok, de jól emlékszem, akkor ilyen 200 előadásnál járhatunk, és 40 ezer ember van, akiket ezzel elértünk, több mint a fele az iskola, amikor mi ott összejövünk, akkor ilyen, hát ahányan beférnek egy ilyen terembe, aulába, ugye a tornaterembe általában, annyi gyermeket szoktak oda hívni. Hiányzik is most már, és ezt a tevékenységet nem fogom nyilván elfelejteni, azt most egy kicsit racionalizálom, amikor az időbeosztása sajnos benne van a pakliban.
8: Mik a leggyakoribb kérdések?
6: Milyen volt az űrben? Ez persze, az a leg... És ezek nagyon-nagyon jó is. Hát, talán mondhatom azt, hogy aranyos találkozások, mert rengetegen jönnek úgy oda hozzám, hogy mennyire büszkék, ugye, amiről már sokszor beszélgettünk korábban, hogy mennyire sokat jelentett nekik a felbocsátás, hogy nézték azokat a pillanatokat, de utána is, amikor ugye az űrállomással áthaladtunk Magyarország felett, hajnal 2, hajnal 2:30, hajnal 3-kor mindig kivezényelték a gyerekeket is, akármennyire fiatal is nézték a kertben, hogy éppen elrobogunk felettük, elkeringünk felettük, és ezeket a gondolatokat nagyon szívesen osztják meg velem, így most már több mint egy év távlatában még mindig. És szerintem sokszor megszeppen megkérdezik, hogy hát akkor milyen volt az űrben? Ez így általában így kezdőjem jégtörő kérdésként beszokott jönni, és aztán, amikor mindkettőnk kicsit belehelyezkedik a szituációba, akkor szoktak mást is. De a klasszikus kérdések mindig felmerülnek, hogy hogyan kell fönt vécézni, mit teszünk oda fönt, milyen volt a földlátványa, mit szerettem a legjobban, ezek mindig felmerülnek.
8: Még egy kérdés a végére, milyen volt az űrben? Nem. Egy utasszállító repülőgépnek, ugye, ha jól tudom, akkor körül 330 kilonewton toló ereje van, a Falcon az olyan 8000 kilonewton?
6: Igen, pontosan 7700 kilonewton, pontosan 770 tonna.
8: Milyen érzés az, amikor az elindul?
6: Ugye, 20-szorosak, hogyha most így gyorsan fejben számolom, nagyjából annyi, mint egy Boeingnek. Azért van ez, mert maga a Falcon az 550 tonna súlyú, amiből 500 üzemanyag, és ugye az 550 tonnát kell elemelnünk a földtől, tehát természetszerűen a tolóerőnek magasabbnak kell lennie, mint ennek a súlynak, úgyhogy ez 770 tonna tolóerő már a legelejétől kezdve. Annyi könnyebbség van, hogy az üzemanyag az vészesen fogy. Az 500 tonnából nagyjából 400 tonna az első 2,5 percben is fogy. Úgyhogy minél kevesebb üzemanyag, annál könnyebb dolga van a rakétának. Ezért van az, hogy minél tovább megyünk a felbocsátásnak a szekvenciájában, ami 8,5 perc, annál nagyobb a gyorsulás. 2 fokozatban van, tehát azért kicsit bonyolultabb ennél, de a végén 4,5G az a gyorsulás, ami ránk hat, tehát 4,5-szeres a testsúlyunknak szorít bele minket az ülésbe, ami tényleg egy páratlan érzés, hogyha az ember belül egy elektromos autóba és jól rálép a gázpedál, akkor ugyanezt érzi, de az nagyjából 1,1-1,2G, akkor ezt szorozzuk meg kb. 4,5-el, és akkor nagyjából olyan, mintha rakétába ülnénk.
8: Ahogy zajlanak a kiértékelések a kutatásokkal kapcsolatban, fogunk még beszélgetni, legalábbis bízom benne, hogy akkor is elfogadják majd a meghívást. Nagyon szépen köszönöm Kapu Tibor kutató űrhajósnak, a Hunor Magyar űrhajós program igazgatójának, illetve dr. Nagy Balázsnak, a program kutatás fejlesztési igazgatójának, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen.
7: Köszönjük szépen.
3: Felfedező. Tudományos magazin a technológia világáról.
8: És kedves hallgatóink, ez volt a Felfedező a technológia világáról. A gyártásvezető Vancsok György nevében is köszönöm figyelmüket. Ne feledjék, műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Tartsanak továbbra is a Kossuth Rádióval. Én búcsúzom. Balogh Tamást hallották.

0: napot kívánok! Mohácsi Edit vagyok, a mai műsor szerkesztője. Ritkán adatik meg, hogy hiteles információkat kapjunk a régmúlt szakmáiról. Ma megismerkedhetnek egy védőnővel, aki idén ünnepelte 100. születésnapját, és a II. Világháború után kapta meg diplomáját. Hallgassák meg Nyitrai Lászlóné Etelka néni visszaemlékezéseit. Hogy lett védőnő?
1: 60-ban laktunk, és a védőnő anyukámnak jó barátja volt. Mondtam, hogy én védőnő szeretek lenni, anyukám nagyon ellenezte. Ő mindig azt mondta, hogy édes gyerekem, kimész a sárba, ködbe, egyedül leszel. Mindent más szeretett volna. Egyedül a nagyapám volt, anyukám édesapja, akivel nagyon jóban voltunk. Azt mondta, hogy azt csinálja, amit akar. Na akkor elmentem a kertészeti egyetemre, mert azt is szerettem volna, de oda azért nem tudtam elmenni, mert nem gimnáziumban érettségiztem, és latint nem tanultam. És akkor nyáron kellett volna latint tanulni, arról lemondtam. És egész véletlen volt ez, hogy mikor érettségiztem, Budapesten voltam, ostrom alatt, Pesten jártam középiskolába is, 44-ben érettségiztem. Amikor bombázták Budapestet, anyukának a húga 60-ban lakott a vasútállomás mellett, és minden nap bejártam a érettségire, Ranolder intézetbe. Ez egy püspök volt a Ranolder, Madacsonyban van a szobra. Fiú egyházi iskolák voltak, de lány nem, csak egy volt, azt a orsolyás nővérek csinálták, és ő gondolta, hogy csinál egy másikat is. És a Ranolder intézetet alapította meg, mint egy ipari középiskola olyan volt, tehát érettségit adott, meg egy tanítóképző. Apukám már pályamester volt, 60-i a szüleik, 6-an voltak testvérek, és anyukámnak a szülei pedig Jobbágyén laktak, Pászló 60 közötti kis falu. A Mátra csücske tulajdonképpen odaér. A hegynek az az oldala már nem erdős, hanem gyümölcsös. És olyan isteni gyümölcs volt ott mindig, nagyszemű fekete cseresznye, hogy Budapestről a kofák lejártak, hajnalba jöttek, addigra a falusiak megszedték. Én meg otthon voltam a nagymamáék nálunk, itt kis unoka. Rettenetesen boldog volt a nagyapa, amikor megszülettem. Mesélték, hogy olyan jó idő volt márciusban, hogy fölment a hegyre, és annyi ibolyát szedett, hogy egy méhtányérba telerakták, és azt tették oda a gyerekágyas anyukának. És utána aztán apukát elhelyezték Hortra, ott kapott szolgálati lakást, közben meghalt a nagyapám, ő is 90 körül volt már, de apukám családja, mindenki 90 fölött. 100 évet senki se érte meg. Nagymama 94, akkor ment Gagarin az űrbe. Tévé még nem volt, de nagymama rádiót hallgatta, 95 évesen teljesen észbe volt. Hát a védőnőség úgy volt, hogy érettségiztem 44-be, amikor Budapestet bombázták, és én 60-ból jártam, már ott voltam a nagynéméknél. Jöttem a érettségire, úgy emlékszem rá, az volt bűn és bűnhődés arany lélek ábrázolásába. Hétre kellett volna odaérnem, de mikor a vonat megállt Gödöllő körül, azonnal mindenki kiszáll, mert a keleti pályaudvart lebombázták. Ott vártuk, hogy vége legyen a bombázásnak, fütyült a kalauz, de mondták, hogy nem a keletibe megyünk, mert azt lebombázták. Hát én kétségbe voltam esve, de ismertem azt a részt, rohantam, és hát mire odaértem az iskolába, hát a kedves nővér, hol volt gyerekem, hol volt, hát mondtam, hogy hol voltam, de mindegy, menjen be, és mondom, elkezdtem írni. Már befejezésnél tartottam, és egyszer csak bejött az igazgató bácsi, és azt mondták, hogy lányok, kérem, mindenki írja rá a dolgozatára, hogy dolgozatomat régi riadóban befejeztem. És levonultunk a pincébe. Na hát aztán egy nagy bombázás volt végig, imádkoztunk, sírtunk. Ott akkor ne érettségiztem, de akkor nem volt kötelező érettségizni, megszűnt a tanítás. És akkor még anyukám nem akarta védőnőképzni, de nagyapa azt mondta, hogy igen. és hát egy évig nem volt se tanítás semmi, de hát beadtam a minisztériumba, hogy szeretnék a védőnőképzőbe menni, és egyszer csak jött egy papír, hogy megnyílik a védőnőképző Kassán, és Kassán kezdtem a védőnőképzőt. Nagyon-nagyon jó volt, nem sokáig voltunk, szép ruhánk volt, kalapunk volt, a színházban bérletünk, jártunk a Dómba misére.
2: És mit tanult az iskolában?
1: Hát édesem, kezdtük anatómiával, ugyanúgy, mint az orvostan hallgatók, és itt már sokan kiestek, és akkor mindenfélét, belgyógyászat, urológia, szemészet, mindenből kevesebbet, de főleg a gyerekgondozás, gyerek életmód. Aztán ilyen volt, hogy beszédtechnikát tanítottak például nekünk, hogy hogy lehet a szülőkkel kapcsolatba kerülni. Hát ezzel nekem soha nem volt problémám. És akkor egy hét múlva az egész iskola megszűnt, mindenkit hazaküldtek, megszűnt a védőnőképzős. Hát vártuk, hogy megint mi lesz. Egyszer csak jött a minisztériumból egy papír, hogy mégiscsak Budapesten megindul a védőnőképző. A László kórházzal szembe volt egy épület, azt mondták, hogy ez lesz a védőnőképző, de az is össze volt bombázva. Úgyhogy mikor mi oda mentünk, az emelet már volt, 5-6-an aludtunk egy szobába, de a WC még csak földszinten volt. Akkor ott elkezdődött a védőnőképző.
2: Ez már 1946?
1: Igen, igen, Kassáról. Összebarátkoztunk egy párad, itt is nagyon jóba voltunk.
2: Hány éves volt akkor a védőnőképzőiskola?
1: 3. Az volt a szerencsém, hogy Vámos Györkön véletlenül megürült a védőnői állás.
2: Ez volt az első állás, Vámos Györkön?
1: Az első állásom. Védőnői lakás volt. Olyan orvosrendelő volt a tanácsadás egyik oldalon, és közfürdő is volt. Kádfürdő volt, amit bárki ingyenesen igénybe vehetett. Hát vízvezeték nem volt, hanem egy artézik útra kellett behordani. A másik oldalon meg volt a bejárat, lehetett menni a rendelőből, és ott volt a védőnői lakás.
2: És hány anyuka tartozott magához?
1: Hát körülbelül 30-an voltak a faluba. De még akkor úgy volt, azt tudod, hogy annyira tudtuk, hogy aki már terhes lesz, az általában meg is szült, és nem úgy volt, hogy ugye évekig várni kellett, és akkor már jöttek a terhes anyukád előre jelentkezni. Egy héten egyszer jött Budapestről egy nőgyógyász, azon kívül pedig kismamáknak volt a tanácsadás. Na aztán én annyira megszerettem itt, mindenkihez elmentem bemutatkozni, hát a doktor bácsi az egy nagyon szerencsétlen, annak akkor vitték el a 14 éves fiát a gulágra, a gimnáziumból, képzeld el, úgyhogy ez a doktor bácsinak nagyon nagy bánat volt. Tudod, hány év múlva jött haza? Egy feleséggel és egy kisfiúval.
2: Egy orosz lány?
1: Orosz lány volt, igen.
2: És akkor együtt érkeztek meg haza. Hányban?
1: 51-ben. Nem sokat éltek együtt, mert aztán visszament az asszony, nem tudott itt megszokni. De azt akarom mondani, hogy hát mindenki az elmentem bemutatkozni, és 7 évig voltam Vámos Györkön, de nem csak Vámos Györk volt, hanem 2 kapcsolt községem volt. Visznek volt az egyik, oda busszal kellett reggel elmenni, a másik meg Atkár. De most én biciklizni nem tudtam.
2: Ezért busszal kellett menni a faluba.
1: Egyetlen védőnő volt az országban, aki nem tanult meg, de olyan rendes volt a busz, hogy ott nem volt megálló, de a vasútállomástól jött, és mindig megállt nekem, mentem Visznekre. Na most azért mondom ezt, mert itt ismerte meg a férjemet, hogy egyszer jöttem haza Visznekről, megállt a busz, leszálltam, és ott ült a két szomszédasszony, és mondták, hogy jaj, védőnéni, hát 3 katonatiszt keresett engem. Mondták, hogy majd este eljönnek. Hazajöttem, nem sokára kopognak, ott áll egy katonatiszt, és mondta, hogy szabadság. Hát én meg mondtam neki, hogy jó napot, és akkor bemutatkozott, azért keresett, mert másnap nagy gyakorlat volt a faluban, és az egészségházat ki kellett nyitni, mert oda hordták a sebesülteket. A gyakorlatban rá volt írva, hogy hasnövés, tifusz, és azokat oda rakták, az a elkülönítő volt. Rettenetes nagy zúdulás volt az egész faluban, így ismerte meg a férjemet, utána hát elment, és akkor egy hét múlva tanácsadás volt.
2: És milyen tanácsokat kellett adni tanácsadáson?
1: A terheseknek ott kellett jelentkezni, és akkor hát először az ember felvette az adagokat, lemérte a súlyát, és hogy kell egy terhes anyukának viselkedni, hogy mit kell enni. Nem szabad sok édességet enni, szereset enni. Nem szabad sokat hízod. Hát a csokoládé akkor még nem volt a valódi csokoládé, de azért madártejet már tudtak csinálni cukorral. Erre vigyázni, hogy nehogy ödémás legyen a lába. De sok édességet és ne sok vizet, de a vízből is meg kell találni a mennyiséget, ami éppen jó. Hát ha szomjas valaki, nyugodtan megiszik egy pohárral. Ha kint van, vagy meleg van, akkor nyugodtan ihat. De hogyha nincs olyan nagyon meleg, akkor vigyázzon a mennyiséggel. Ez például az egyik a víz. No most akkor ugye még nem volt az, hogy mirel itt, hanem zöldséget, ami kertbe, az igen. Mindenkinek volt, nekem is volt isteni kis kertem, onnan hoztam a karalábét, répát, mindent. Zöldségeket, gyümölcsöt, gyersen, mert vitamin ilyenkor kell. Elmondtam ezt neki, hogy hát a mama most abból táplálkozik, abból nől, hogy anyukája mit eszik. Olyan lesz neki a immunrendszere is, hogy az édesanyja hogy táplálkozik. Na most ott az a doktor bácsi, idős volt már, cigarettázott, pipázott, de jött az iskolába például oltásra. Bementünk egy osztályba, diftéria, meg nem tudom már milyen oltások, nagyon sok kötelező oltás volt, és két sorra voltak a gyerekek. És az egyiket a védőnő oltotta, a másikat a doktor bácsi. És senki nem akart a doktor bácsihoz menni, hanem mindenki hozzám akart jönni. De nem csak gyerekeket oltottam, hanem a kis katonákat, mikor besorozták, azokat is én oltottam. Na most volt olyan vérnyomás szakrendelés előtt, kiabál egy asszony, hogy védőréni, védőrű. Hát látom, hogy ez az egyik nagymama. Azt mondja, emlékszik Etuka, mikor dugtuk neki a pólyába a melegvizes teljes palackokat, mosorozták be a kisfiút, hol volt még akkor? Semmi nem volt. A koraszülöttet, ha 3 kiló alatt volt, először hazahozták, tehát a teljes üvegbe meleg vizet kellett tenni, nagyon jó elzárni, belepúgyolálni pelenkába, és beletenni a pólyába, hogy melegítsük a gyereket. Nem volt még a hőközpontja. Ha koraszülött volt, és mondom, a nagymama mondta, hogy hála Istennek kis katona lett belőle.
2: Milyen tanácsot kellett még adni?
1: Hát aztán arra, hogy szoptatta, hogy már a terhesség alatt, az utolsó hetekben megnéztük, hogy milyen a mellett.

0: Ön? Hát volt, amikor, mert a bába néni olyan részeges volt, de volt egy olyan maszek bába, aki nem volt bába, a szerencsére otthon minden szülés levezetett, én is tudtam róla, de hiába ment valaki a bába nénihez, ha be volt zárva az ajtaja, vagy éppen ivott.
1: Akkor a védőnőnek nem kellett menni szülésre?
0: Hát mondjak egy másikat, alig voltam még ott egy vagy két hete, és már tudtam egy agyukát, kettő kisgyerekük volt, és most a harmadikkal terhes volt. Úgy képzeld el, hogy volt egy asztal, kettő szék, de a kicsik, a két éves meg a három éves, annak már nem volt ágy, mert egy ágyba aludt apuka agyuka, hanem szekrények voltak, aminek alul volt egy kihúzható fiókja. És este abba ágyaztak a két évesnek, a három évesnek. Ott aludtak. És egyszer csak kopognak éjszaka ablakon, tessék jönni védőnéni, mert szül a feleségem. Voltam már a bábánál, kisegyította az ajtót, na hát én erre összeszedtem gyorsan mindent, amit tudtam otthon, és akkor rohantam hozzájuk. Nagyon meg voltam ijedve, mert hiába voltam én ott szülészeten, kórházba, mi csak ott néztük, és nagyon meg voltam ijedve, és anyuka biztatott, hogy Etuka, ne tessék félni, olyan könnyen meg lesz ez. Észre se veszi, hogy már itt lesz a mama. De akkor hazarohantam, hoztam köldök, lekötőt, mindent, csak ollót, annál, ha gondoltam, van egy ollójuk, hát nekik sincs olló. Újra visszarohantam éjszaka, és akkor megszületett a mama, és hát lekötöttem a köldököt, bepólyáztam. Na ez volt.
1: Akkor jöttek az 50-es évek, amikor kórházban kellett szülni. Mit változtatott ez a védőnő munkájában?
0: Hát nem mindenki ment kórházba. Akkor már magon laktunk. A férjem addigra leszerelt, ő volt ott az orvos, én meg a védőnő. Akkor már a nagyobb fiam megvolt, és volt nálunk egy dédi, az volt otthon a gyerekkel, de ő takarította a rendelőt is, meg délelőtt egy családot látogattam, délután meg irodai munka, meg tanácsadás volt. Egyik reggel kopognak, és jön be a rendes szülésznő, hogy jaj, tessék elképzelni, az unokám szült az éjjel. Pestre járt iskolába, kiment a Svájcba, de nem tudta se az anyja, se a nagymamája, hogy terhes a kislány. És egyszer hallanak sírást, és a Svájcba a kőre ott volt az egészséges kisbaba. Nem volt koraszülött, ezt jött mondani nekem a bába néni. Hát odaadtam neki rögtön az összes baba ruhát, meg mindent. Na hát ilyen volt, akkor már a kórházba kellett volna szülni. De most volt más is olyan. Éjjel jött megint egy ember, hogy tessék már jönni, azok meg egy tanyán laktak, de két rettenetes kutyájuk van, úgyhogy mikor odaérek a tanya közelébe, ott van egy nagy diófa, oda lesz támadva két villa, hogy a kutyák nehogy megegyenek. Képzeld el, akkor elindultam éjszaka, de szerencsére, mire már jött a szülés, addigra megjött a szomszédbában, úgyhogy nem kellett a szüléshez. Na szóval ilyen dolgok.
1: Egyébként minden nő szoptatott?
0: Ez a baj, hogy a kórházban is úgy volt akkor még, hogyha egy jó, fejlett kisbaba az éhes volt, és el tudta kapni az anyukáját, és rájött, hogy milyen a szopás. De amelyiknek nehéz volt, meg kicsi volt a súlya, síros volt, az nem kezdett szopni, és akkor az ápolók rögtön odaadták nekik a tejet üvegbe. Akkor újra kellett szoptatni, tanítani. Nagyon nehéz volt, mert azt kellett volna az elején rögtön.
1: Az a baba mit evett, aki nem szopott?
0: Feles tehén tejet, aztán háromnegyedeset.
1: De a másik fele mi volt?
0: Víz. Azt úgy kellett megforralni. Azért a fejt tej, az nem sterilizált volt, nagyon vigyázni kellett adni, hogy hasamerése legyen. Akkor ugye gyógyszert kellett adni, akkor diétáztatni kellett. Volt, hogy kevesebbet adtunk, kihagytunk egy evést, hogy kiürüljön a gyomra. Ma még nem szopott, annak korábban kellett kezdeni a hozzátáplálást. Én már a saját gyerekemmel is nem cumistattam.

0: Én sokáig szoptattam, és már járt a bölcsödébe, és este még szoptattam. A kiskanállal etetést azt meg kellett tanítani először. Egy év körül már kapta a teljes tehéntejet, de akkor jöttek a főzelékek. Legelőször a sárgarépa, reszelt alma, húsleves valami benne főtt, átpasszírozták, és akkor először kiskanállal próbálgatni. Egy keveset evett, utána még itt a tejecskéjét. Hozzászokott a főzelékekhez. Na most a krumpli volt még, és utána egy kis zöldségleves, például karalábé, kelkáposzta, az nem mehetett, mert az erős volt. Egy éves korára kellett megtanítani azt is, amelyik szopott, de az immunerősítés a szopásban volt, agyatejjel. Amelyik mesterségesen táplálták, annak gyakrabban volt ilyen a széklete, olyan a széklete.
1: Volt a pelenkázás, ugye most már mindenki eldobható pelenkát használ.
0: Hát akkor még volt, mikor még én szültem, adtak egy kelengye utalványt. Ebben a csomagban pelenka is volt, meg pólya, meg minden.
1: Mi volt a 40-es években? Lehetett kapni pelenkát a boltban?
0: Mindenféle, ami volt otthon, rongyokat. Ha a lepedő el akart szakadni, akkor szétszakították és vetették pisis pelenkának. Na, az volt a szokás nekem is, hogy amikor megfürdettem a babát, kiöntöttem a vizeit egy vödörbe, abban raktam bele mindig a pelenkákat, mielőtt mosásba került. Ha egy harisnya volt rongyos, akkor oda tették rongyos. Ugyanúgy a menstruációnál is.
1: Na és akkor jött a 60-as évek, 70-es évek. Volt-e valami változás a védőnő életében?
0: 64-ben jöttünk Gyögyösre. Itt nem védőnő volt, hanem volt védőnői állás. Csak bölcsöde vezetői állás volt. És én nem akartam bölcsödébe menni egyáltalán. De most olyan bölcsöde volt ez, hogy nem bölcsödének épült, hanem házat, aminek nagy udvara volt, elvettek a tulajdonostól, és itt lesz a bölcsöde. Egy csecsemő részleg volt, ott nagyon kevés gyerek volt. Hát Peti majdnem egy éves volt, mikor visszamentett dolgozni, de itthon még szoptattam.
1: És akkor mikor lett újból védőnő?
0: Utána már nem lettem védőnő. Soha többet.
1: És követi-e azóta, hogy a védőnőknek mit kell csinálni? Más munka ez, mint amit régen csináltak?
0: Tulajdonképpen az alap ugyanaz. Gondozni kell a terhes mamát, a kismamát. Most hányszor kell a terhessége megjelenni, az is mindig változott. És nem volt ez a sok, meg nem született gyerek, tudod? Tulajdonképpen a fogamzás gátló, beavatkozás a természet rendjébe, másképp mennek a ciklusok, a másik pedig az is, hogy megfáznak, mert ki van a derekuk, egyre kevesebb gyerek születik, terhes ugye a unokámnak a menye, úgyhogy ő két hónap múlva fog szülni, hát rettenetesen várják. Oda megyek most majd szombaton, hogy mert szeretném látni terhesen. Ő a hatodik dédunokám lesz. Egy kisfiú van, mind lány. De most én már annyit kötöttem, annyit hímeztem. Ez a unokám, amelyik most szül, mikor mondtam, hogy nem kéne már repülőre ülni, mondta, hogy nagymama, olyan vagy, mint a vészvonár, mindig neked a rossz jön eszedbe.
1: Szóval az unokák nem jönnek tanácsot kérni a védőnőtől?
0: Hát nem nagyon, mert megnézik az okostelefonba, de nem az a valóság.
1: Hol tudják tényleg?
0: Tanácsadáson, vagy az orvostól, azt tudja, hogy éppen most milyen rendelet van, most olyan is van, tudod, hogy a kispapának ki kell venni a szabadságot a szülés után azonnal, ennek nagyon örülök, úgyhogy akkor nem volt más. És mondom, a húgom is védőnő volt, 17 évvel idősebb vagyok, mint ő. És képzeld el, neki is 3 gyereke van, és azt hitte, hogy 60 éves korára ott gyűzsögnek, és egyik gyereknek se sikerült.
1: Ma Nyitrai Lászlóné, Etelka néni védőnő visszaemlékezését hallhatták. Műsorainkat meghallgathatják podcaston és a mediaclick.hu internetes oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Mohácsi Edit.

0: Kormányhatározat jelent meg két autópálya üzemeltetési koncesszió felülvizsgálatáról. New Yorkban találkozik Donald Trump és Volodymyr Zelenszky, tovább tart a kellemes őszi időjárás. A mikrofonnál a szerkesztő Petsz Gábor Olivér. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os stráda Érditető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter kezdeményezi az üzemeltetésről szóló koncesziós szerződés módosítását. Társadalmi egyeztetés indult több állami cég tulajdonosi jogainak átrendezéséről. A tervek szerint a korábban Áder János nevéhez kötődő Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány két cégét a pénzügyminisztérium felügyelné. A millenáris működtetéséért felelős társaság a Várkapitánysághoz, a Magyar Lóversenyfogadást szervező KFT pedig az Agrártárcához kerülhet. Korábban valamennyi cég közérdekű vagyon kezelő alapítványhoz tartozott. A változtatásokról jövő keddig lehet véleményt nyilvánítani. Európának egységes, biztonságos szabályozásra van szüksége az önvezető technológiák terén, hangsúlyozta a közösségi oldalára feltöltött videóban a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint az új technológiák fejlődéséből az európai iparnak és a gazdaságnak is profitálni kell. A miniszter Dublinban az Európai Unió közlekedési minisztereinek tanácsülésén vett részt. Vitézi Dávid arra is kitér, cseh, lengyel és francia kollégáival vasútfejlesztésekről tárgyaltak. New Yorkban találkozik ma az amerikai és az ukrán elnök. Ezt Volodymyr Zelenszky közölte, miután vasárnap telefonon beszélt Donald Trump-al. Az ukrán elnök jelentős előrelépést vár a 4,5 éve tartó orosz-ukrán háború lezárásának ügyében. Az ukrán elnök korábban hangsúlyozta, szerinte az ukrán és az amerikai félnek is megvan az elképzelése a konfliktus enyhüléséről. Több mint 5 millió szudánit érhetett vissza otthonába az országban dúló harcok ellenére, közölte az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete. Felhívták ugyanakkor a nemzetközi donorok és pénzügyi intézetek figyelmét a segítségnyújtás szükségességére. Szudánban 2023-ban robbant ki polgárháború, azóta csaknem 5 millióan hagyták el az országot, és több mint 8,5 millió belső menekültet tartanak nyilván. Dolgoznak éjjel az M1-esen, itthon. Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésben lezárták az átterelt belső sávot, így a 61-es kilométertől csak a külső járható. Hegyeshalom felé, Herceghalom és Bicske között is munkálatok folynak, a külső sáv zárása mellett. A forgalmat alkalmanként 15-20 percre is megállítják. Gyakori felhő átvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten, keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén erősödhet meg a szél, akár viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. A hétvégén is hasonló időre számíthatunk, sok napsütéssel 20 fok körüli nappali hőmérséklettel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A hely. Riport műsor a Kossuth Rádióban.
3: Újabb vaddisznó.
4: Vaddisznó?
3: Nem, mi van ott a fa mögött?
4: Nem, már jól laktak, gyertek.
3: Jól laktak, jó. Milyen szerencsé, hogy növényevő.